0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kézilabdával fogunk foglalkozni, vendéget is köszönhetünk itt a stúdióban nagy szeretettel. Köszöntjük Haris Porobicsot, a férfi kézilabda válogatott kapusedzőjét, aki egyébként a Pler kapusedzője is, pedagógus, két gyermek édesapja, férj, úgyhogy talán mindent elmondtunk, de mindenről is fogunk beszélgetni. Szia Haris, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Köszönöm szépen, és üdvözlöm mindenkit.
2: A hallgató kedvéért egy kicsit mutassunk be téged, jó? Hát, ha van olyan, aki nem ismert, Boszniában születtél, az akkori Jugoszlávia területén. Mikor jöttél át Szegedre, és mi volt ennek az oka?
3: Igen, Jugoszláviában éltem, Jugoszláviában születtem, az ország most már nincs. 93. április 27-én átjöttem Magyarországra. És azóta élek Magyarországon, jó érzem magamat itt, és a szerencsém volt, hogy elfogadták a kollégáim, akkori kollégáim, mostani kollégáim úgy, hogy nagyon jó ország találtam magamnak, mint a új hazámat.
2: Azt hallottuk rólad, hogy átjöttél Szegedre, és jelentkeztél egy iskolába, hogy tanítani szeretnél, ahol viszont azt a választ kaptad, hogy amíg nem tudsz magyarul, nem tudnak alkalmazni. Néhány hét múlva viszont visszatértél. Szóval, hogy történt ez az egész?
3: Ezt mondom, hogy óriási szerencsém volt, és ez tényleg igaz, hogy április 27-én átjöttem, és én a szeptember 13-án már a sportiskolába elkezdtem dolgozni. Sportosztály. Az elején úgy, ahogy tudtam beszélni, megpróbáltam, de érdekes dolog, hogy és mindenkinek javasolom, aki szeretne nyelvet tanulni, a legjobb dolog a gyerekek között lenni. Mert ők előleg mindent megértik, próbálnak megérteni, te próbálsz alkalmazkodni, és akkor előre haladsz. Úgyhogy ez így, ez igaz.
4: Én azt gondolom, hogy ez valami világcsúcsszerű dolog lehet, hogy ennyi idő alatt megtanultál magyarul.
3: Hangsúlyozom, hogy szerencsém is volt, mert olyan igazgatóval találkoztam, aki hajlandó volt munkát adni nekem, és aki bízta bennem.
4: Mi büszkék vagyunk rá, de árul, de hogy milyen a mi nyelvünk?
3: Ezért pont beszéltünk erről, hogy viccnek szántam, hogy ellenségének kívánok, hogy a magyar nyelvet tanuljon. Most is mondom, hogy én még mindig tanulok magyart, mert mindig valami új, valami más, úgyhogy próbálkozom. Uh-huh.
2: Tehát először Magyarországon pedagógus voltál, tanítottál, és hogy jött ezek után a kézilabda és a kapusedzőség?
3: Én edzőként befejeztem az egyetemet, meg a testnevelő középiskolai testnevelő tanár, és amikor átjöttem, az első gondolatom volt, hogy próbálkozom tovább játszani. Egyetlen egy probléma, hogy akkor Boszniában háború volt. És nem volt lehetőségem hozni papírok a kézilabda szövetség, Boszniai kézilabda szövetségtől, mert különböző okok miatt, igen, és utána döntöttem, akkor inkább mindig pedagógus, meg edzői pályára. Próbáltam edzői pályát keresni, nem sikerült, hamarabb jött a pedagógus pálya, úgyhogy pár éve elteltével akkor elkezdtem edzősködni is.
2: Uh-huh. Ott Szegeden, ugye?
3: Szegeden, igen.
2: Kik voltak azok a kapusok, akikkel először dolgoztál?
3: Ha megvan a neveket, akkor
2: tudni voltok, hány éve
3: neves vagyok. Neves kapusok voltak, akik tényleg nagyon sok minden az asztal rakták, akik akkori válogatott kapusok voltak, úgyhogy.
2: Akkor te pályakezdő voltál, hogy találtad meg velük a közös hangot? Nem.
3: Uh-huh. Én már előtte már edzőként dolgoztam, próbáltam először női vonalon Szegedi SK-ba, akkor még

0: egyes csapatnál, és 3,5 év dolgoztam a nőknél, utána döntöttem, hogy...
1: Hogy jobb a férfi közeg?
2: Nagyon nézeket így
0: jelent. Nagyon nehéz.
3: Teljesen
0: nagyon
3: más.
0: Nehéz. Volt más-más világ. Más világ ilyen szempontból azért, mert a nőknél inkább érzelmek dominálnak, ami a férfiaknál.
1: Na, de te lányos apuka
2: pont
1: vagy,
2: ezt akartam mondani, aztán utána tanulni kellett.
0: De most nem akarok ezt mondani, a lányaim úgy nevelem, mint a fiúk lennének.
1: Fiúsak.
0: És ők talpra esettek, jól bírnak a sportolás is úgy, hogy büszke vagyok rájuk.
1: És azért, bocsáss meg, Erika, mondjuk el, hogy az egyik lányod kapus, és te vagy az edzője.
0: Igen.
1: Hú, de jó lehet ez. Azért rá nincs ilyen.
3: Abban vannak konfliktusok? Nézeteltérések ott van, vagy nem viszitek ki a pályáról, nem viszitek haza a gondokat, mondjuk, hanem ott megbeszéltek akár a pályán?
0: A békefenntartó nálunk a feleségem. Mert ő az, aki megpróbál mindkét oldal egy irányba terelni. Természetesen vannak surdolások, hogy mert mondtam, hogy a kisebbik lányom kicsit olyan fiús is természetesen, hogy nem bír a kritikát. Én sem bírok kritikát, ha természetesen.
3: Én nem értem ezt a hasonlítást.
1: És a... be kell csomagolnod, amit akarsz neki mondani?
0: Nem, én ilyen szempontból, hogy meg valamit nem jó, szeretném mondani, hogy ez nem jó.
1: Tehát őszinte vagy.
0: Igen, őszinte vagyok, és akkor nem csak vele, akkor mindenkivel, akivel dolgozom, és azért mondom, hogy óriási szerepem ad a feleségemnek, aki békefenntartó, aki megmagyarázza nekem, hogy nem lehet így nyersen, aki lányomnak megmondja, hogy nem lehet ilyen az apádról, és akkor utána.
1: Ő az ilyen mediátor köztük.
0: Igen, igen.
1: Kellően régen volt már 93.
0: Igen.
1: Most már ugye meg nincs is benne titok. Terveztétek azt, hogy nem Szeged lesz a bázis? Tehát, hogy amikor átjöttetek, amikor gond volt, amikor határon átléptetek, akkor oké, hogy Szeged közel volt, jött is a lehetőség, ezt értem. De volt az képben, hogy Magyarországon belül máshova, vagy nem is Magyarországon, hanem még tovább, tehát, hogy amikor ilyenkor hogy indul el az ember a világnak, amikor baj van?
0: Nálunk pont ez nagyon jó szó, baj volt, és akkor kellett nagyon gyorsan dönteni. Azért nagyon jól emlékszem ezt a dátumot, és a feleségem még maradt, ő Szabadkán még dolgozott tanárként, és akkor ebben maradtunk, hogy ő befejezi a tanévet, és akkor utána megnézünk, mi lesz. És akkor természetesen volt gondolat erről is, valahol más nyugatra megyünk, keresünk lehetősége, de ez a pár hónap alatt, illetve az lehetőség, amit megkaptunk, hogy elkezdtünk gondolkozni, hogy jó érzünk magunkat itt, jó emberekkel találtunk, akkor próbálunk itt boldogulni. És nem hibáztunk.
1: Meg azért még a haza, a régi haza az azért közel maradt így fizikailag, nem? Mintha messzebbre mentetek volna.
0: Én olyan ember vagyok, aki egyszer elindul, akkor nem fordul
1: vissza. Nem fordul vissza.
0: Nem. Uh-huh. Mert keresünk új lehetőséget, új dolgokat, és akkor mi volt mögöttünk, ez múlt. Uh-huh. Pont így, megint muszáj hangsúlyozni, hogy a feleségem ő mental coach, és ebben segít, hogy a múlt. Próbálunk jelenbe élni, illetve próbálunk picit előre nézni, hova tudjunk jutni. És ilyen szempontból mindig nézünk, melyik a következő állomás, amiből mostani állapotba tudjunk profitálni.
1: Előrelépni.
0: Igen, előrelépni.
1: Akkor, ahogy mondod, ha nem is pályakezdő kapusedző voltál, de mindenképpen fiatal, és vegyük mondjuk a Szegedet, ahol Perger Zsolt és Nenát Pulyezevics volt többek között a két klasszis kapus.
2: Csak kimondtad.
0: Próbáltam elkerülni.
1: Na, milyen volt velük, és ők hogy fogadtak el téged?
3: Megértőek voltak, ők is inkább segítettek kvázi így a legelején? Nyilván nem abban, hanem inkább a nyelvtanulásra gondolok, mert gondolom nem volt olyan gördülékeny az egész az elején.
1: Mosolyog, csak hogy fordítsuk a hallgatóknak.
0: Nagyon sok dolog történt olyan, ami olyan kedves, olyan anekdotaféle, hogy nagyon ravaszok voltak, de emberek, akik megértették, hogy én ott vagyok, hogy segítsük. Nem vagyok legokosabb, nem tudom mindent, hanem én próbálom úgy őket felkészülni, hogy a következő mérkőzés, vagy a következő ciklusban legjobb erőben produkálnak. Partnerek voltak, és ők rájöttek, hogy tudnak ebből profitálni, és soha nem volt probléma. Az anekdóta, ami gyakran történt, pont ez a nyelv miatt, egyiknek kellett magyarázni szerb-horvát nyelven, másiknak kellett magyar, és nagyon gyakran történt olyan, hogy fordultam a a Zsolthoz is, szerb-horvát nyelven szépen minden elmagyaráztam, mint várok tőle, mi lesz következő feladat. És szépen úgy, szépen néztem, de minden megértette. És ez 2-3 perces monolog volt, csak megfordulok, szeretném kezdeni dolgozni, Zsolt szépen megfordulsz, mondja, na most magyarul. És amikor láttam az arcukat, akkor szépen röhögték, és akkor pár percet nyerték ebből, hogy de hosszabb pihenés legyen.
4: Nem várjuk el tőled, hogy saját magadat dicsérd, úgyhogy el segítséget hívunk. Perger Zsoltot felhívtuk, hogy mondjon rólad néhány szót, hallgassuk meg ezt, és akkor utána beszélgetünk.
5: A mai napig jó a kapcsolatunk, de valahol én is azon az úton indultam, eléptem itt ez a dészlábút kapusoknak a védési stílusa. Sokat tanultam tőle, és hát akkor sokat tudott segíteni. Főleg a gyakorlati edzéseken. Mert azért én már ott 30 éves voltam, azért volt mögöttem néhány magyar bajnoki cím is, kupa eredmény, meg volt Európa kupa tapasztalatom is, tehát ott azért már idősen kapus voltam. Tehát ővel edzettünk. Ő volt az első edző, akivel mondjuk technikákat gyakoroltunk, alapállást gyakoroltunk, helyezkedést gyakoroltunk. Tehát amiben a kapusságnak az alfa jobban, omegája van, én manapság mindig azt mondom, hogy védő mozdulatot mindenki meg tud tanítani, viszont mindenkinek megvan a sajátja, tehát alapállásban meg helyezkedésben. Tehát ezek fontosak, hogy ezek mindig a helyére kerüljenek. Még az idősebb kapusoknak is sokszor ez nagyon kell, hogy segítsenek ebbe. Az, hogy valaki folyamatosan melletted van és ezzel foglalkozik, vagy a vezetőedzőnek néha eszébe jut, néha nem, az azért óriási különbség.
4: Perger Zsoltot hallottuk. Mit szólsz mindehhez? Akkor tudtál nekik újat mutatni, újat vinni a munkába?
0: Én nagyon örülök neki. Ez nagyon jó esett most, hogy ezt visszajelzésként kaptam. És mondtam, hogy ezzel én, hogy ne vagyok legokosabb, csak próbálom őket úgy felkészíteni, és úgy dolgozni velük, hogy legjobb eredményt tudjanak produkálni. És pont ez a lényeg, gondolom, hogy mindig ezt próbálom szemét nézni. Akkor ezért mi az, ami neki szüksége, mi az, ami ő tudná még jobb lenni, mi az, ami ő tudná még jobb eredményt elérni, és akkor ezzel foglalkozom.
4: Tehát nem mindenkivel ugyanazt a gyakorlatot végezteted, hanem személyre szabottan dolgozott ki mondjuk az edzéstervet.
0: A legritkább esetben van, hogy mindenkire vonatkozik, mert ha simán megnézünk antropometriát, óriási különbségek voltak ő meg a Pulyezevics között. Nem mondom, hány kilogramm volt, de...
1: De ez egyből jött, hogy ezt így kell csinálnod, vagy beletanultál, vagy a gyakorlatban rájöttél arra, nyilván így kívülről látjuk, hogy minden ember más.
4: Vagy Melinda azért... a kedves feleséget igen, segített, igen. Mert én már mert rájöttem, azért... hogy ő a kályha.
0: Igen, azért, mert mindig mellettem van.
1: Ilyen szóval szempontból... azért egy edzőnek sokszor... egyszerűbb lehet sémában dolgozni, de az nem biztos, hogy kifizetődő.
0: Ugyanezt az egyetemet befejeztünk, ez amit érdekes dolog. De a vélemény, hogy tudjunk jutni, illetve egy cél elérni, teljesen más. Mm. Mert én mondom, hogy az egyetem, ahol mi jártunk Újvidéken, ott nem volt olyan kész gyakorlat. Ez csak erre. Nem. Megkaptad a fiziológiától kezdve, anatómián keresztül a módszertanig mindent, és akkor te dönts, hogy mit szeretnél csinálni. Mindenkinek volt idézőjelben joga, a tanár irányított minket. És azért mondom, hogy ugyanezt a könyvet használtunk, ugyanezt a tanárok voltak, de gondolat más. Uh-huh. És ilyen szempontból lehet profitálni nagyon. De ilyen, amikor van ilyen kommunikáció, mit, hol, és amikor vannak ilyen párbeszédek, akkor ebből is lehet profitálni, hogy mi az, ami jót csinálta, mi az, ami még jobb, illetve mi az, amit lehet, hogy nem kellett volna.
4: Hogyha a mostani énedet összehasonlítod a 30 évvel ezelőtti önmagaddal.
1: Annyira ugyanez volt az eszembe, én szeretem ezeket a kérdéseket.
4: Mennyiben változtál meg? Biztos nem vagy engedékenyebb, ahogy így halljuk a szavaidat, őszinte vagy, de mondjuk a módszereid, ugye felgyorsult a kézilabda, tehát nyilván más nem ingatod a fejed.
1: Igen, megnézzük, mekkorára nyílt a
0: szem.
1: Igen?
0: Rengeteget. Mert pont ez a munka, ami igényel, hogy legyen idézőjelben napra kész. Évente megyek 2-3 szemináriumba én, ahol tanulok, próbálom megnézni, melyik az új
4: tendenció.
0: Külföldön is, uh-huh. is. És akkor én is tartom ugyanúgy, és próbálom átadni ezt, ami az én gondolatom, az én módszerem lehet, hogy valaki még tud fejleszteni, még, hogy jobb legyen. És nagyon változott. Évente szoktam változtatni közelítés.
1: És maguk az alanyok, ugye felgyorsult a világ, egész más ez a mostani időszak, mint a 90-es évek, ők is nagyon, tehát a kezet közé kerülő kész vagy félkész kapusok is teljesen másak, mint voltak a 90-es években?
0: Óriási különbségek vannak.
1: Mert ugye neked emberként ehhez is alkalmazkodnod kell.
0: Igen, az első dolog ott, ha megnézzünk a pszichológiát, ez mentális dolgokat, hogy nem lehet hasonlítani 30 éve ezelőtti és mostani játékosokat. Más közelítés kell, hogy legyen. Ami régebben úgy próbálunk keménykedni, és elérni az eredmény, most már más közelítés. Régebben idézőjelben büntetés szabtam, most szoktam díjazni.
1: Most megdicséred, és megsimogatod, ha valaki rosszat sérül.
0: Nem, nem, ugyanez marad. Most már mondom egy példát, ha valami nem sikerült, akkor 10 fekvő támasz volt büntetés, most 10 fekvő támasz továbbra, és marad csak díjazás módon, átpróbálom másképpen becsomagolni. Uh-huh. Aki nem tud ezt megcsinálni, őt díjazom. Aki tud, akkor őt nem díjazom. Más módszerek.
4: Maradjunk még a szegedi időszaknál, hiszen egy másik kiváló válogatott kapussal is együtt tudtál dolgozni, ő Mikler Roland volt, és említetted itt a beszélgetés előtt, hogy valamilyen szinten te is benne voltál abban, hogy őt Dunaújvárosból leszerződtesse a Szeged. Mit láttál benne akkor?
0: Hát Mikler akkor volt egy jó ismert kapus, már válogatott kapus volt, csak látom benne a fantázia, hogy óriási lépést tud még előre tenni, és nagyon sok dolog van, amiben tudna fejlődni.
1: És de valamit tudsz mondani, amit mi megértünk hétköznapi emberek, hogy ránéztél, vagy láttad véden, és mi az, amiben azt gondoltad, hogy...
0: A minden edzőnek kell, hogy legyen vízió. Mi az, amit szeretném elérni? Ezért nekem volt egy vízió, és megnéztem az ember, aki közelít, illetve akivel fogok foglalkozni, mi az, amit tudok belőle kihozni? És akkor úgy próbálunk építkezni.
1: Ez megérzés is?
0: És?
4: Hát meg a rutin.
0: Nagyon sok van rutin benne, nagyon sok van benne tapasztalat, de mondom, ez a mondom, köszönöm az Istennek, hogy ez az adottságom van, amikor megnézem, aha, ebből van fantázia. Vagy amikor látom valakit, akiben nem érzem, hogy továbbra is vele dolgozom. Mert mindenki, aki dolgozik, egy szintig fog jutni. Egy szintig. Nem lenne jó, hogy mindenki legyen legjobb top level játékos, akkor nem lenne érdekes. De ilyen szempontból, hogy mindenki, aki befekteti munkát, ő jó eredményt fog elérni. Mm-hmm. Nem a top level, de...
4: És akkor Dunaújvárosból Mikler Roland átkerült Szegedre, együtt dolgoztatok. Az álmaid beteljesültek olyan értelemben, hogy amit szerettél volna vele elérni, aztán ugye együtt mentetek Veszprémbe, és majd erről is beszélünk, de hogy megvolt az a fejlődés, amit te láttál benne?
0: A fejlődés volt, tényleg nagyon óriási lépésekkel előre mentünk, és azt hiszem, hogy a Európa Kupa győzelem, ez volt egy kis korona, ami az úton elértünk. De úgy éreztem, hogy van bennem még valami. De sajnos, most nem mondom sajnos, hogy úgy döntött, hogy Veszprémbe fog menni, és természetesen a kérdezte, nem szeretnék-e vele jönni. Látom benne tovább, hogy tudjunk tovább fejlődni, hogy tudjunk tovább hova jutni, és úgy döntöttem, hogy megyek vele.
3: Itt nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik szemet sírt, a másik meg nevetett. Mert gyakorlatilag Szeged szerintem addigra már a szívedhez nőtt, de közben ott volt Roli, akit szintén nagyon kedveltél, és mentél vele akkor Veszprémbe, tehát ez valahogy így kiegyensúlyozódott.
0: Igen, a Szeged egy nagy csapat, egy óriási múltú, tényleg a BL, éveken keresztül BL-be játszunk, nagyon jó edzők, nagyon jó játékosok, és szívem ez volt, mert ez az első csapat, ahol elkezdtem dolgozni, de Veszprém meg egy lépés föl.
3: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, ezt kimondhatjuk-e,
0: igen,
3: hogy
0: igen,
3: ezért
0: igen.
3: Egy szinten mindig följebb van még a Veszprém, mint a Szeged.
0: Igen.
1: Mondtad, hogy Dunaújvárosban figyeltél fel Rolira, aki már akkor...
3: Korosztályos válogatott.
0: Igen.
1: Te emelted fel őt, vagy ő emelt fel téged? Mert hogy így összeforrt a nevetek.
0: Én azt mondom, hogy közös volt.
3: Közös.
0: Mm-hmm. Ez közös volt úgy, hogy néha én voltam fáradt, néha ő volt fáradt, de mindig volt ez a másik, aki még... Még egy lépést teszünk oda.
1: Ez több, mint edző-tanítvány kapcsolat?
0: Barátok vagyunk.
4: meghallgatjuk, hogy Roland mit mondott erről, jó?
3: Még mielőtt meghallgatjuk, igen? Bocsánat, azt mondjuk, hogy az elsőként azt kérdeztem tőle, hogy mi az első gondolat, vagy az első szó, ami eszedbe jut rólad, Harris?
6: Tamba. Ez az első szó, ő a Tambá. Bár nekem nem, de a legtöbbeknek, akik őt ismerik, ő a Tambá. Ugyanis még mai napig tanít iskolában, és így ráragadt ez a szó. Úgyhogy ha csak ennyi a válasz lehetőség, akkor ennyit mondani.
3: Akkor mondjuk kicsit bővebben is beszélgessünk róla, mondjuk az első sztori, ami eszedbe jut, vagy a kedvenc sztorid vele kapcsolatban, akár emlék is, bármi.
6: Talán az első találkozás... úgy emlékszem, hogy amikor Dunajvárosból Szegedre igazoltam, és már tudtam azt, hogy tudtuk azt, hogy át fogok igazolni, akkor ott találkoztunk az egyik mérkőzés előtt, és akkor az úgy bennem megvan, így első bliknek, hogy ott beszéltünk pár mondatot, de mondom, annyi sztori és élmény van vele kapcsolatban, amit nem így nehéz lenne kiragadni.
3: Olvastam azt vele kapcsolatban, vagy veled kapcsolatban, hirtelen most már nem is tudom, hogy talán miattad került ő is annó a Veszprémi csapathoz, mint kapus edző?
6: Így van, mi mondhatom azt, hogy csomagban érkeztünk Veszprémbe, és a válogatottba is ugye úgy érkezett, hogy én is még ott voltam a válogatottban, szóval igen, így együtt mentünk Veszprémbe is, együtt voltunk Szegeden, együtt mentünk Veszprémbe, és aztán a válogatottba is kísért engem.
3: És még egy utolsó kérdésem lenne, hogy milyen egyébként Harris a pályán kívül, és milyen a pályán, óriási különbség van e között a két személyiségek között, mondjuk?
6: Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, de a pályán, illetve az edzéseken nagyon határozott, nyilván nagyon jó szakemberről beszélünk, aki szereti elvégezni az összes és még egy plusz munkát is elvégeztetni velünk, helyesbítenék. Úgyhogy maximalista természetesen, és ez nagyon jó, én is az vagyok, és ez így nagyon-nagyon tökéletesen működött együtt. A pályán kívül pedig egy igazi jó barátnak mondanám, akire bármikor lehet számítani, és olyan ember, aki tényleg apám helyett apám, és egy nagyon jó barátom.
0: Nagyon jó, és szók.
4: Folytatjuk a sportreggel, továbbra is vendégünk Harris Sporobics, és láthatóan egy kicsit elérzékenyültél a hírek előtt, amikor bejátszottuk Mikler Roland szavait, szóval még egy pár mondatot beszéljünk róla. Milyen az, amikor a klubban is együtt dolgoztok, majd a válogatottban is, és amikor nagyon szép sikereket értek el, és ahogy Roli fogalmazott, már egy baráti a viszony.
0: Roli egy dolgot mondta, hogy mindketten maximalisták vagyunk, és ott dolgozunk, ameddig valamit nem érünk el. Mondom, ilyen szempontból szerencsé, hogy dolgoztunk a Szegeden, dolgoztunk a Veszprémben, és dolgoztunk a válogatottban. És akkor emberre ismeri egymást, akkor már könnyen lehet úgy beállítani, hogy akkor látom a Rolinak az arcát, ha már lehet nyomni. Akkor már plusz munkát fogunk végezni. Amikor látom az arcán, hogy valami nem stimmel, idézőjelben probléma van, akkor természetesen próbálom kicsit visszavenni. Ő is rajtam úgy érzi, hogy hogy még plusz kell valamit megcsinálni, mert kire készülöm még, hogy ilyeneket.
3: De ez óriási szerencse egyébként, hogy ennyi év után is barátok tudtok lenni, mert azért sokszor lehet azt hallani, olvasni, hogy ennyi idő után akár egy barátság, egy edző, játékos viszony azért meg tud romlani, mert kvázi megunjátok egymást, és nálatok mégis az érződik, hogy nagyon jóban vagytok, és nagyon tisztelitek, szeretitek egymást.
0: Gondolom pont ez a különbség, hogy mindketten próbáltunk fejlődni. Közben, hogy mi voltunk 2 éve ezelőtt, változott. Az én közelítésem változott, ő változott, mint az ember, és akkor ez pont gondolom, hogy azért nem mondtunk egymást, mert mindig valami mást találtunk.
3: Változások jöttek el.
0: Igen, mert voltak olyan helyzetek, amikor idézővel láttam, hogy valami tényleg probléma van, nem akarunk edzeni, akkor nem, megyünk kávézni. Ez Rolinak volt mindig egy olyan mondat, hogy néha kevesebb a több. És én mindig ezt elfogadtam, hogy miért valami erőszakosan csinálni, amikor nem fog hozni az eredmény. Lehet, hogy pont ez a titok.
1: Azt mondtad néhány perccel ezelőtt, hogy mindenki, aki dolgozik, eljut a valamennyi határig, az mindenkinél más. Ő eljutott addig a határig, ameddig te gondolod, hogy képes?
0: Roli óriás, nagyon nagy kapus. Én most is mondom, hogy egyik legjobb az Európában, és sajnálom, hogy hamarabb befejeztünk a közös munkát. úgyhogy mondom,
4: ugye, most is soha nem mond, hogy soha hát, ha még lesz változás. A beszélgetés előtt azért arra jutottunk, hogy kell egy olyan személyiség, amilyen neked van, vagy Mikler Rolandnak, hogy Szegeden is, Veszprémben is játszottatok, és mind a két helyen szerettek, és szeretnek, és tisztelnek benneteket. Azért ez szerintem nagyon-nagyon ritka.
0: Nem tudom.
1: Szegény, mindjárt megint megkönnyezteted, látod?
0: Nem tudom, mit mondani erről, ez pont...
4: De ezt érzed, ugye?
0: Igen, azért, mert gondolom, hogy a szurkolók, a támogatók észrevették, hogy mi dolgozzunk, hogy csapat eredményes legyen. Természetesen munka úgy alakul, hogy a Rolinak legyen jó teljesítmény, illetve minden munkának kell próbálom végezni, hogy minden egyes kapussal próbálom úgy hozni, hogy ő legyen ez, aki elől van.
1: Most szerintem az alázatot mindenhol értékelik, egy szurkolók is. Egy igen, szurkolók igen, is, nem?
4: Igen.
1: Ha látják,
4: igen,
1: hogy dolgozol, még ha nem is egyből van eredmény, vagy mindig, szerintem azt minden ember értékeli.
0: Ez igen, ez teljes mértékben igaz.
4: A klubmunka után nyilván egy szintlépés volt a válogatott, hogy jött az a felkérés, hogy ott dolgozz?
0: Történt a változás úgy, hogy a Gulyás István lett a szövetségi kapitány, és Veszprémben voltam, Gulyás Istvánon dolgoztam, Plusz Akadémiában is voltam, és ő ismerte az én közelítésem, munkámat, és akkor leült velem beszélgetni, és kérdezte, mi a véleményem. Nem vagyok hajlandó, mert nincs kedvem ezt megcsinálni, ami óriási megtiszteltés volt, meg óriási kötelesség. És természetesen egyben mondta még.
4: Ez mennyire speciális, ugye a kapusok napi szinten a klubedzőkkel dolgoznak. Amikor bekerülnek a válogatottba, akkor mi a te szereped? Nyilván ott már nem, nincs annyi lehetőséged, nincs annyi időd, hogy velük dolgoz, mondjuk egy világversenyen van, de hogy ott neked mi a szereped?
1: Elvigye őket kávézni.
0: Igen, ez is van. Egy világverseny előtt mindig van egy pár hét, ami felkészülés. Természetesen én olyan edző vagyok, aki a játékosnak nem szeretném, egy jó játékosnak, például a válogatott kapusnak, nem akarok változtatni technikán, ami első játékot saját edzővel. Próbálom kicsit finomságot megmondani, felhívni figyelem, mi az, ami még jobban tudnám megcsinálni, és én próbálom a saját munkát alkalmazkodni, hogy adott játékosnak a képességei, illetve az ő tudása, hogy tudjunk legjobban kihasználni, hogy a válogatott profitáljon ebből. Uh-huh. Úgyhogy az első dolog a elméleti felkészülés, ami történik a válogatottnak, az adott ellenfél, ez elemzések, videózások, és ez alapján vegyen meg edzéseket is. Uh-huh.
4: Amikor van egy nagy keret, és egy világversenyre a szövetségi kapitány kijelöli azokat a játékosokat, akik utaznak, akkor a kapusok esetében például egyrészt kikérik-e te tanácsodat, másrészt a tudáson kívül figyelembe veszed-e azt, hogy az ő kettőjük vagy hármójuk viszonya milyen, tehát hogy az emberi tényezők is számítanak-e?
0: Mondom, ilyen szempontból is ugyanúgy szerencsés vagyok, azért, mert minden egyes kapusok, akik dolgoztam, bármilyen sorolódás volt előtte, ez velem nem volt. Közben mindig megpróbáltam elmagyarázni, hogy mi csapat, kis csapat vagyunk csapaton belül.
3: Így van, csapaton
0: belül köztünk csapat. Van sorlódás, és köztünk van olyan dolgok, ami nem értünk egymást, akkor probléma. Mert nekem ez olyan dolog nagyon fontos, hogy a mérkőzés közben lássam, hogy egymás segítik. Meg egyszer mondom, nem vagyok legügyesebb, csak két szemem van, de ha már többet nézünk, többet látunk, és akkor ebből próbálunk egy képet hozni, illetve olyan taktikát tenni az asztalra, ami a csapat fog profitálni. Uh-huh. És természetesen, hogy megkérik a véleményemet, de a döntés nem az enyém. Döntés mindig a szövetségi kapitány.
4: És meccs közben?
0: Meccs közben az elején mindig megmondom a véleményemet.
4: Hogy ki kezdje, mondjuk?
0: Mi az, amit én szeretném, mi az, ami az én véleményem, természetesen, ami szövetségi kapitány tud felülbírálni az én döntésemet.
4: Szokta?
0: Igen.
4: Igen?
0: Igen, igen. Természetesen. Én ezt természetesnek veszem azért, mert ő az ő fejében van, mi az, amit szeretne elérni.
3: Meg ő viszi el a balhét is, ha úgy van.
0: És...
1: De van olyan, amikor próbálod meggyőzni?
0: Van, természetesen. De ezek pont olyan dolgok, ami...
4: Egy jó kávéval. Jó, nem vicc.
0: Igen, mondom, a beszélgetés mindig próbálom elérni ezt, mi az én véleményem. Természetesen befektetünk munkát, tudom, mire képesek, tudom, mire készültünk, és akkor mi az, ami csapat tud profitálni belőlük. És akkor szépen elmagyarázott, teszem a kártyák az asztalra, és akkor ők döntik, ki lesz. A játék közben, ha szólok, ha megmondom véleményem, akkor egybe fogadja. Uh-huh. Ez tény.
4: Tehát, hogy akkor mondjuk legyen kapuscsere.
0: Igen, és akkor megnézi, van olyan helyzetek, és amikor ő előbb szeretné, akkor megfordul. Csak egy nézés. Mert olyan szintén már dolgozom már 7 éve együtt, hogy egy nézés, és megértünk egymást, hogy mi legyen, uh-huh. hogy legyen.
3: De akkor valamennyire a védekezésben is van egy olyan beleszólásod akár, hogy ha mondjuk azt mondod, hogy úgy érzed most, hogy a bal szélről ugorjon be a játékos, őt hagyják lőni inkább, akkor mondjuk akár ebben is kikérheti akár Csema a véleményedet.
0: Ez pont olyan dolog, amit mondom, észrevétel. Uh-huh. Én úgy érzem, hogy a kapusaim nem tudnak megoldani, mint például egy bal szélső, akkor inkább kérek, uh-huh. hogy engedjenek bal átlő, uh-huh. hogy menjen.
4: Elképesztő módon felgyorsult a kézilabda, kapus szemszögből is jóval nehezebb lett, ugye? Nem tudom, most hány támadás szám van, 60?
3: 60, nem jó, hát azért sokkal több, nem még több, nem?
0: Átlag 60.
4: És
3: mindig furcsált, amikor így írogatod a kis szigulákkal, hogy éppen hányadik támadásra, akkor ezért átlagot hoz.
4: Szóval ez is megnőtt. Ugye például, amikor 7-6-oznak a csapatok, és le kell futni, az is egy őrült stressz, és mentálisan, meg erőlétileg, vagy hát gyorsaságban is bírni kell. Szóval mit érzel, vagy mennyire kell ehhez a kapusoknak alkalmazkodni? Ami régen elég volt, az már nem elég.
0: Az alkalmazkodás történt ezzel, hogy a más a edzés munka. Más intenzitással, amit dolgozunk. Nagyon szép példa ez a 7-6 ellen. Ha figyelembe veszünk, hogy egy játékos, aki futott visszavédekezni, és ha ellentétes oldalon van labda, akkor van 1-2 másodperc, hogy tud levegőt venni. És most veszünk figyelembe egy kapus, aki sprinter, minimum 20 méter, ott megáll, és neki nincs ideje most ezzel foglalkozni, jó Istenem, a levegő, oxigén csarnokot keresem, nem, hanem fog meg labdát. Mert az én veszőparipám, hogy egy játékos védekezésben hibázik. Még mindig javítható a hiba, akkor ez jelent, próbálom úgy felkészíteni kapusokat, hogy te javítod. De a te hibád, barátom, ott fent látsz. És ezt nem lehet lemosni sehol. Te hibáztál. És akkor most veszünk figyelembe ez a 20 méter sprinteket, úgy, hogy volt most a Európa-bajnokságon pár olyan mérkőzés, amikor egy...
4: Sajnáltuk Kristófot, komolyan mondom.
0: Én nem sajnálom, azért mert ez játszik, azért mert
4: ez itt kijön,
0: teljesíteni kell, de volt egy, a Kristóf egy olyan srác, aki nem szeretne lemenni kaporom, ő akkor mindig védeni. És akkor volt egy olyan, ami 20. percben rám nézte, hogy látom, hogy baj van. Ez a nézés valami nem stimmel, de utána magához tért természetesen.
4: Tehát, de azért kimondhatjuk, hogy a kapusok nem szeretik ezt a hét alatt.
3: Ezt akartam kérdezni, igen. Mert azért ránézzünk egy Dejan Milosavljevre, nem tudom elképzelni, hogy ő imádott tud korászni mondjuk a kapujából.
0: Hát azért Ludwig Emil ott van bent, aki
4: szolgál, kiszolgáltatottak. Tehát ahogy mondod, nem tudja felvenni még az alapállást sem, tehát...
0: És már kell védeni. És közben oxigén hiány, és közben nem is tudom, hol van labda, meg kell fordulni, gyakran vannak a sérülések, és azért, mert valaki vetődik, mert ez a technikából már kiszedtünk vetődés, ez már régi technika, úgyhogy a figyelembe veszünk ezt is, hogy egy védés után a kapus az első, annak kezdődik a támadás, az első támadó játékos. Akkor ezért, ha megkaptam gól, gyorsan kell kidobni a labdát.
4: És tud gólpaszt adni.
0: Igen. Vagy sima indítást dobni, akkor ez jelent, vagy sima második hullámba adni a labdát, és akkor nem fejeződött be ez, hogy futottam, megfogtam labdát, passzolok, és már fuss visz ki.
4: És akkor az a jó kapus, aki ezt mentálisan bírja?
0: Hát a mentális felkészülés óriási szerepet játszik a modern kapusok felkészülésében. Óriási. Megint
4: ezt tőled kapja, vagy mentális szakemberektől? Vagy azért te is tudsz
0: szeretni. Én szerencsés vagyok ilyen szempontból, azért, mert nekem a feleségem a mental coach, aki nagyon sokat segít ebben. Hogy amikor látom, hogy valami nem stimmel, akkor szoktam kérni segítséget, hogy a ipari beállításokba kell rakni őket, hogy tudjunk tovább dolgozni.
4: Egyet csavart meghúzni.
0: Igen.
3: Egyébként a fiatal kapusoknál most abban is teljesen más a képzés, amiről most beszélünk, hogy a 7-6-ra azért egy jóval jobb erőnlét kell egy kapusnak, tehát több a futó mozgás is mondjuk nekik egy edzésen, mert azért talán régebben ez nem volt annyira jellemző, ott elugráltak, most nyilván ESG jól a kapu előtt, és ott néha le kellett menni és beugrani a labdák elé, de ugye alapvetően ez a futás rész, ebből ők nem vettek részt.
1: Te szeretnéd ezt, nem?
3: Mármint?
1: Hogy kapusként?
3: Én mindig a lerónásnál az első voltam, tehát engem az nem zavart. Most ne tévesszem meg. De igen, tehát én pont szerettem a futást, majd gyors lerónást, én imádtam, igen. De hogy a kapusoknál akkor szerint ebben is változott az egész, hogy azért rengeteg most már az önléti edzés nekik is.
0: Lehet, hogy pont ez az én felfogásom, én akkor is haragudtam a kollégáimra, aki azt mondta, hogy engedjünk kapusok, legyen a sor végén. Nem. Menjen előre, legyen ő, aki lesz legjobban felkészült játékos. Ezelőtt mondtam, az ő hiba fent van. Ezért, ha ő nincs olyan szinten, se fizikailag, se technikai, se taktikailag, akkor óriási probléma fogunk ütközni. És most a modern kézilabda, illetve az utolsó évtizedben, ami most van, ez a 7-6 ellenezés, ez még hatványozott, uh-huh. még jobb képességük uh-huh. kell, hogy legyen valaki.
1: Hol nevelődnek, hol születnek a legjobb kapusok? Hol vannak a legjobb kapusok?
4: Kiskunfélegyházán.
1: Én országra gondolok, tehát hogy... Van-e ilyen, hogy születni kell erre? Van-e ilyen, hogy mindenkiből ki lehet hozni, mindenkit lehet jó kapussá nevelni?
4: Vagy kell hozzá, jó kapusedző.
1: Igen, ezért mondtam, hogy hol vannak a legjobb kapus.
3: Már késő elkezd.
1: Na, igen, ez, tehát hogyha kéne mondani egy-két országot, akkor ott lennénk?
0: Hát az első dolog, hogy amit én látom most per pillanat, ezek ami standard, ami jó, ez a balkáni országban mindig. Mindig, mert ez olyan bánya, ami tényleg mindig lehet találni. A másik dolog most lehet látni a skandináv országokban jó utolsó pár éve, de mi az, ami jellemzi egy jó kapust?
4: Na mi az?
0: Most próbálunk megnézni a statisztikát. És a statisztika azt mondja, hogy voltak például olyan mérkőzések, ahol a kapuson védett 30-valahány százalékot is, 10 gólt kikaptunk. De volt olyan, ahol 20% védett, és utolsó 3 labdát megfogott. Most melyik ez a jó kapus, amit most megmondjuk, aki én szavazom, hogy most beszélünk a legjobb a Nilssonról, vagy a Palickáról, vagy a Palasicsról, vagy a... Melyik? Hát aki legjobban tud segíteni a csapatnak adott pillanatban. Minden más a számok. A számok ezt mutatnak, hogy valaki előre áll, vagy egy összesítésben elő van. De az adott mérkőzés nekünk mindig fontos, legfontosabb dolog.
1: Tehát a kapus csapatember.
0: Természetesen.
4: Azzal egyet értesz, hogy győzelem nincs bravúros kapus teljesítmény nélkül? Vagy kiemelkedő kapus teljesítmény nélkül? Vagy akkor ez most ellent mond, amit az előbb is mondtál, azzal
0: ne, nem gondolom, hogy az ellen mondom azért, a kapus teljesítmény kell, hogy legyen. Amikor leülünk kapusokkal, amiért elkezdünk dolgozni, mindig van egy mondatom, amit szoktam nekik mondani. Nincs olyan csapat, aki annyi gólt tud lőni, mint egy rossz kapus, amit tud kapni. Olyan nincs. Akkor ezért, ha az ellenfél biciklis rádobja, ez is gól lesz. Akkor ezért ott nem tudjuk semmit megcsinálni. Akkor ott már megállunk, és már nincs esélyünk, hogy győzünk. Akkor ezért kell, hogy legyen egy szint, kell, hogy legyen egy teljesítmény, mert nem lesz győzelem.
4: Ha jól látom, most már egy kicsit felocsúttál a Mikler Roli által mondatszombáról, úgyhogy akkor most még egyszer készültünk, vagy még egy emberrel készültünk neked. Palasics Kristóf következik, aki, ahogy Kristóf is el fogja mondani, nagyon régóta a te partnered vagy tanítványod, nem is tudom, hogyan fogalmazunk, szóval Palasics Kristóf.
7: Hát viszont igazából nekünk eléggé régre nyúlik vissza a történelmünk. Én még anno, amikor Veszprémbe kerültem, akkor nagyrészt az miatta volt, és az első perctől kezdve látott bennem olyat, amit én magamban se láttam. És tényleg, ahogy Veszprémbe kerültem, mondhatom azt, hogy apám helyett apám lett. Nyilván nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Azt is, hogy ezt a mai napig idáig eljutottam, és az, hogy sikerült a felnőtt válogatottságot elérnem, sikerült a Bundesligába játszanom, megnyerni a magyar bajnokságot a Veszprémmel, szóval ez az, aki én ma vagyok, az nagyon nagy részben az az ő munkájának a keze. Nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van, azt gondolom, nagyon-nagyon szeretek vele együtt dolgozni. Kemény, nyilván nagyon sokat dolgozunk, és megköveteli a munkát, viszont az a munka, amit közösen elvégzünk, az mindig meghozza a gyümölcsét, és ebbe hiszünk mind a ketten, és ezen alapszik a mi kapcsolatunk, és azt gondolom, hogy ez volt az elejétől kezdve egy olyan dolog, amivel mind a ketten hittünk. Nyilván a sikerek azok építették azért a mi kettőnk kapcsolatát, de nem csak sikerekbe, hanem ugyanúgy nehezebb helyzetekbe is mindig tudtam rá számítani, mindig föl tudom hívni, és mindig azért sokat beszélgettünk nyilván a szakmáról is, de a privát életünkről is. A munka tényleg, ami őt jellemzi, az, hogy kemény, szigorú, következetes, viszont mindig próbálja segíteni a játékosokat. Dicsérni nem szokott sokat, de nála az a dicséret, amikor nem mond semmi rosszat. Nyilván az elején meg kellett szokni, illetve összességében nála, mint edzőnél, aki dolgozni szeretne, és aki szeretné magából kihozni a legtöbbet, abban ő nagyon-nagyon jó társ. Abban őt ki tud nyomni a komfortzónából, tud új helyzetekbe állítani, mint edző, arra megvannak a papírok, meg hogy milyen szakember, meg minden, viszont az, hogy mellette milyen ember is, az azt gondolom, hogy ez főleg egy kapusoknál, akiknél azért a személyes kapcsolatok nagyon sokat számítanak, ez még fontosabb. És nagyon örülök annak, hogy nekünk ilyen kapcsolatunk van, meg életem végig hálás leszek neki azért, hogy bennem így hitt, és így dolgozott velem.
4: Harris?
0: Blokk. Tényleg blokk.
4: Ezért dolgozik az ember, hogy igen, ilyeneket mondjanak róla a tanítványok?
1: Én úgy szeretem, amikor egy alanyunk könnyezik. Ez olyan megható. Nagyon szépeket mondtak rólad, és mindannyian, a három korosztály.
4: De megint az jutott eszembe, én is nagyon jól ismerem Palasics Kristófot, hogy amit te is mondtál, az intelligencia, az, hogy ő milyen ember, az annyit segít, és szerintem az ilyen emberekkel jó dolgoz.
0: Igen, öröm. Öröm velük dolgozni tényleg, mert olyan közös célunk van, mindenki szeretne eredményes lenni, és pont most ez a sok éven keresztül ezt történik. Bocsánat.
4: Örülünk, hogyha hatással vannak rád ezek a szavak. Váltsunk egy kicsit, ugye jelenleg a Player csapatánál vagy kapusedző, és ez a családszeretet, ez már eddig is kiderült róla, de amikor azt halljuk, hogy te Szegedről ingázol szinte napi szinten Budapestre, az azt jelzi, hogy egyrészt imádod a munkádat, ugye Szegeden tanítasz, Szegeden van a kedves feleséged is, szóval, hogy te egyikről sem szeretnél lemondani a másik rovására.
0: Én mindig szoktam mondani, hogy én szerencsés ember vagyok, mert azt csinálom, amit szeretem. Az első találkozás, amikor Playerbe szerződtem, a Börgyó Csaba ügyvezetővel beszéltünk, és nagyon tetszett a gondolat, mi az, amit akarnak elérni, mi az, ami tervbe van foglalva, és akkor ez a célok elérése, illetve a munka, ami ott végzem, ez nem tesz nehézbe az ingázás. Természetesen a családom csak kicsit úgy szenved. A másik dolog, a lányaim is itt vannak Pesten, hogy egybe van kötve.
4: Hogyha 10 év múlva beszélgetnénk, mivel lennél elégedett? A kapusaid valami nagy sikert érjenek el? A válogatott esetleg valami tornán mutasson kiemelkedő teljesítmény? Szóval neked mi az előrelépés? Hát mi a szakma csúcsa? Hát az a magánéletbeli, igen, ezt is mondhatod, hogyha ez a legközelebbi cél.
0: Igen. Természetesen mindig távoli célokra nem megyek, úgyhogy mindig következő lépés, mi az, amit lehet tenni. Távoli célokban, amikor új kapusokkal elkezdem foglalkozni. Mindig van egy képem, mi az, amit az én elképzelésem, mi az, amit lehet belőle megcsinálni, és természetesen, hogy a csapat szinten, meg a válogatott szinten szeretném minden jobb eredményt elérni. Válogatottban nem mondanám. Krízisben voltam, amikor visszajöttünk a Párizsba. Természetesen megint volt segítőtársam, mert észrevette, hogy valami nem stimmel. Mert nekem kell, hogy legyen mindig valamilyen előttem egy cél, ami olyan erőt ad, hogy szeretném ezt elérni. És az én, amikor elkezdtem foglalkozni, jegyzősködni, akkor célom volt olimpián részt venni. Elértem ezt, visszajöttem, és történt egy olyan pillanat, hogy Istenem, most mi?
4: Mi a következő?
0: Ez volt a élet célom. És akkor pár napon keresztül kedves feleségem észrevette, hogy ha valami nem stimmel vele. Azt mondjam, jó, látszik, hagytam természetesen mentálisan is. És akkor mondtam, hogy mi a problémám. Azt mondja, hogy nem lesz meg egy olimpia.
8: Uh-huh.
0: És akkor ott megdöbentem. Milyen egyszerű válasz volt. Azt mondja, kell, hogy legyen egy célod, akkor legyen még egyszer. Aha, jó. És akkor újra folytattam. Ugyanezt a munkát, ami előtte volt.
1: De azért nagyon örülhetsz, vagy szerencsés ember vagy, hogy ilyen támogató közeg van mögötted.
0: Igen.
1: No. Mert nem megbántva senkit, azért nyilván hosszú távon nem biztos, hogy mindenki ezt tolerálná. Szóval, hogy ez biztos, hogy ez is hozzátesz a munkádhoz, nem?
0: Szerencsés és hálás vagyok.
1: Mert ott ki tudsz teljesedni, igen, és nyugodtan tudsz munkába indulni, vagy végezni a feladatodat, igen. Mert tudod, hogy hátországod, vagy szív, minden mondta Kályha.
4: Igen. Úgyhogy Melinda, itt ülsz velünk, köszönjük szépen, és kívánjuk Harrisnak, hogy ezeket az új célokat, esetleg egy új olimpiát is hasonló motiváltsággal, hasonló erővel és maximalizmussal menj e felé, és nagyon köszönjük Harris Porovicsnak, hogy eljött hozzánk, és beszélgettünk, és nagyon sok kérdésünk lenne még, úgyhogy nem ígérjük, hogy nem hívunk, és annak is örülünk, hogy ilyen szépeket hallhattunk
1: és
4: rólad.
1: És hogy ilyen szépen mondta el magyarul. Hát nekem ez...
0: Köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.
9: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia, és ebben az órában vízilabdával fogunk foglalkozni, hiszen nagyon különleges vendégünk érkezett, aki kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres Európa bajnok és egyszeres világbajnok, vízilabdázó, négyszeres magyar bajnoknak mondhatja magát. 1976. február 21-én született, tehát a szombati napon lett éppen 50 éves. Nagy szeretettel köszöntöm Fodor Rajmondot, szia, Rajmi, örülünk, hogy itt vagy, és Isten éltessen.
3: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy gondoltatok rám, emely jeles alkalomból, úgyhogy várom a beszélgetést.
2: És hát mondtad, hogy te nyitod a sort, mert ebben az évben még lesz egy-két csapattársad, aki szintén ezt a kerek születésnapot ünnepli. Kovács Kokó István olimpiai bajnok ökölvívónk volt itt az a futásban, amikor 55 éves volt, és ő azzal ünnepelt, hogy a Margit-szigeten 55 kilométert futott, és azt kérte a hozzátartozóktól, barátoktól, hogy örült nagyon, hogy vele együtt futottak, de hogy az utolsó 5 kilométert azt hagy tegye meg ő egyedül. És az alatt, az idő alatt ő visszagondolt az életére, a pályafutására, kicsit összegzett, kicsit értéket. Szóval neked hogy telt ez a szombati nap, amikor ránéztél a naptárra? Volt-e benned nosztalgia, szomorúság, ünnepeltél-e, értékeltél-e?
3: A fejemben is voltak előkészületek, meg úgy éreztem a közegemen, az uszodai közegről beszélek, ugye azért is, mert a 75-76-os korosztály, ugye a gerince ennek a három olimpiai bajnoki aranyérmet Magyarországnak hazahozó generációnak, és a 76-osok közül én vagyok az évben az első, én nyitom a sort, igen. Tehát előkészületek vannak, a szombati nap stílszerűen vízilabdával telt, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egész hétvége vízilabdával telt, tehát picit párhuzamot hozok a felkomfortban szereplő, általam nagyon-nagyon tisztelt Kovács Kokó Istvánnal, hogy ő futásban látta meg azt a sportolási eszközt, hogy átgondoljon, értékeljen és emlékezzen. Én négy különböző úszodában voltam hivatott szerepelni, mint ugye nemzetközi játékvezetőként is funkcionálok én már 13. éve, és volt a Megerben, szombat délelőtt, szombat este a Nyékiben vezettem egy OB1-es meccset vasárnap délelőtt, a Fradi úszodában volt egy jó kis fiú P-rangadó, és a sorta Komjádi úszodában zártam, hol máshol, mint a vízilabda szentélyében. Tehát igazából egy vízilabda hétvégével ünnepeltem én a saját szülinapomat, és ezáltal, hogy a bölcsőm, a kis közegem, az úszodai emberek, pedig tudván a hírről, nagyon kedvesen, szinte mindenhol mindenki felköszöntött. Úgyhogy tulajdonképpen egy flow-ba ment le ez az egész hétvége.
2: De benned mi volt, mi van?
3: Bennem érlelődött ez az 50, de valahogy semmilyen módon nem találkoztam vele negatív módon, hogy akkor ez most sok, hogy az most egy olyan mérföldkő, aminek nagyon sokan beállítják, hogy akkor most jön a B-oldal, és ilyen jelzőkkel illetik. Nem érzem, szerencsére, fizikálisan sem, mentálisan sem, tehát vártam. Nem érzek különbséget a múlt péntek és a mai nap között, hogy bármi történt volna jelentős így az életembe, és azt gondolom, hogy ez így helyes, ez így egészséges. Inkább olyan fogalmazódott meg bennem, hogy hát a következő a 60, tehát hogy az már sokaknak ugye nyugdíjas kor, vagy már nagyon közel a nyugdíjhoz, és akkor ebbe belegondolni, hogy úristen, az mindjárt itt van 10 év, holott nemrég 17 évesen kerültem be a felnőtt válogatottba, és akkor ez a 20-30 év, ez úgy elpattant, hogy nem is tudom megfogalmazni. A családi vonalon nézve pedig már a kislányom szeptemberben 21 éves lesz, tehát hogy
2: elképesztő.
3: Igen, elképesztő, ez egy nagyon jó szó ide, hogy elképesztő, a kisfiam is betöltötte a 16-ot, tehát ilyen módon az ember látja az évek nagyon gyors múlását. De szerintem ez köszönhető annak, hogy mindig is egy aktív életet élő, egy aktívan gondolkodó személy voltam, És valahogy ezek így jöttek, és vagyok olyan szerencsés, hogy szinte egész életemben azzal tudtam foglalkozni, azzal foglalkozhatok, amit nagyon szeretek. És ezáltal ez hozhat szerintem egy olyan hátsó tartást, egy olyan hátsó érzetet számomra, hogy az évek múlását így nem veszem annyira tragikusnak.
2: Sok-sok év telt el, és majd sokat beszélünk esetleg a Nemzet Aranyai című filmről, és már sorozat is készült belőle. Szóval az segítette nektek egy kicsit nosztalgiázni, hogy tényleg mit értetek el, mert gondolom, hogy teltek múltak az évek, mindenki családapa lett, a gyerekekkel foglalkoztak. Nem is nagyon foglalk, vagy gondoltatok vissza arra, hogy mi volt 2000-ben, 2004-ben, de ez a film, ez a sorozat, ez így visszahozott emlékeket, és azért más színben tünteti fel azokat az eredményeket, mint amiket akkor megéltetek, vagy ahogy.
3: Azt gondolom, hogy ez a film több aspektusból is egy nagyon remek mű, egy nagyon remek kulturális termék azon fiatalok számára, akik esetleg csak hallásból tudhattak a mi sikereinkről, vagy az egész, hogy épült fel. Ugye nyilván a mi korosztályunk, akik hogy beszéljünk az 50-55, és lehet, hogy még az egyel idősebb korosztály, aki mondjuk a mieinknek a fiatalabb szülőkorosztálya lehet, de a fiatalok, a nálunk 15-20-30 éve fiatalabb, most már fiatal emberek, srácok, lányok, ők biztos, hogy csak elmondásokból, vagy kortechnikájának köszönhet az internetről azért láthattak dolgokat, de úgy a belső infók, a belső dinamikák, a relációk, azok erőssége, dinamikája, stb. Erről szerintem még a csapathoz közel álló embereknek is ritkán nem volt sem köze, sem tudomása. Tehát ez a 2,5 órás film, ez mindenképpen segíti a honi generációt megismertetni ezzel a csodálatos sport történelmi dologgal, hogy egy férfi brigád három egymást követő olimpián, három egymást követő földrészen aranyérmet szállított Magyarországnak, és ez hogy mekkora csoda, és ugye emögött a csoda mögött mik rejlenek, milyen drámák, milyen lelki tusák, milyen örömök, milyen mennyi munka, így igaz, mert amíg benne vagy az élsportban, és a nem sportoló ember, vagy a nem uszodai ember, úgy kimondja persze, hogy ez is sok munka kell, de aztán amikor tényleg úgy effektíve látja, hogy valóban napi 7-8 óra fizikai munkáról beszélünk, és akkor az a héten minimum 5, de inkább 6 nap, ezt hosszú-hosszú éveken keresztül, tehát akkor ha ez ebben így belelát, akkor valóban leesik a tantusz, hogy na akkor ez tényleg nem az, hogy az nyakukba akasztják az aranyérmet, meg hogy csak azt a pár meccset megnyerte ott az adott helyszínen, és akkor úgyse volt ellenfél, tehát felhangok mindig is voltak, de azért a sportot szerető és a sportot tisztelő ember az mindig tisztában volt, azt gondolom, hogy emögött a nagyon szép évek mögött, hogy mi minden áldozat van. És a családunkat is, hadd említse meg, nem csak az enyémet, a társaimét is, mert ilyen támogató családi háttér nélkül nagy sportsikerek azt gondolom nagyon ritkán jönnek.
2: Akkor ha már a családot említetted, kezdjük a pályafutásod kezdetével. Hogyan adódott az, hogy te vízilabdázó legyél? Ugye te Szegeden éltél, ott is mutatkoztál be, vagy kerültél közel ehhez a sportákhoz. Mennyi családi indítatás volt egyáltalán sportoló a családban?
3: Igen, én Törzsgyökeres szegedi vagyok, még most is szegedi, vagy mindig is szegedinek fogom magam vallani. Ott van az alma máterem, ott jártam ki az iskoláimat, gimnáziumig. Az, hogy én a vízilabdánál kötöttem ki, az egy totális véletlennek köszönhető. A családban igazi sportoló ember nem volt, nagynénimen kívül, aki testnevelőtanári végzettséggel rendelkezik. Egyébként szüleim semmilyen módon, édesapám focizgatott ilyen 18 éves koráig, édesanyám a gimnáziumban az iskola csapatának kapusa volt a kézilabdában, de így effektet, úgy komoly sportról nem beszélhetünk. És akkor engem beírattak a talakótelepi általános iskolás A osztályába, mert ott indult egy sportosztály. Beszélünk itt 1980-ról, pontosabban 86-ról, és ott relatív új dolognak tűnt, hogy az iskolák indítanak sportosztályt. És oké, első fél évben meg kellett tanulni úszni, és az, hogy az én családnevem F betűvel kezdődik, ez döntötte mindent. Sokan néznek tárgányi szemekkel, hogy ez most meg bolondul, de tényleg. A betűtől K betűig kerültünk Lihocki Karcsi bácsihoz, aki vízilabda előkészítővel foglalkozott. K betűtől a végéig, az ABC végéig, meg ha jól emlékszem, Szabó Péternek hívták az úszóedzőt. Tehát így szétosztották az osztályt. Na most, hogyha én az úszóedzőhöz kerülök, és ő figyel fel arra, hogy milyen vízfekvés van a gyereknek, meg hogy lábtempó, meg gyorsan tanul, stb., akkor...
2: Te ma úszó vagy. Vagy úszó nem lettél
3: tudni,
2: volna.
3: Nem tudni. Lehet, hogy ott indul, aztán mégiscsak majd kikötök. De az, hogy Karcsi bácsi látta, ő az első nevelőedzőm, Isten nyugasztalja, és észrevette bennem ezt, ami állítólag ritka, rögtön elkezdte győzködni a szüleimet, hogy akkor el kéne kezdeni heti 3 alkalommal, hétfő, szerda, péntek a szegedi sportuszodában a vízilabda előkészítő csoportba járogatni, így úgy amúgy. Na most ez tartott pár hónapig, mert a heti 3 rögtön heti 5 lett, és a fejlődésem is így relatív még gyorsabb lett. Utána már ilyen előkészítő, már ott is lépegettem fölfelé, és 15 évesen Kemény Dénes édesapja, Kemény Fecsó bácsi, aki nemrég hagyott itt bennünket, ő volt az, aki engem berakott a junior válogatottba 91-be, a 20-21 évesek közé. Hát az egész portág nézett nagyokat, hogy most vagy én vagyok egy UFO, vagy a Fecsó őrült meg, vagy mindkettő, de néztek nagyokat. És aztán kívülről lehet azt mondani, hogy ez egy nem kis teher, amit akkor már a vállamra raktak, hogyha engem oda raknak, akkor azért bizonyítani kéne. De azt gondolom, hogy a pályafutásom, az érem kollekcióm, meg az egész mindenség, amit én ezután a magyar vízilabdának vissza tudtam adni, vagy mindegy, mert tök kölcsönös az egész történet, azzal bizonyítottam, hogy igenis a szakembereknek jó szeme volt, én pedig próbáltam megfelelni az adott pillanat kihívásainak.
2: De akkor azzal tűntél ki, ahogy említetted, hogy jó volt a vízfekvésed, gyorsan tanultál, vagy már fizikálisan is volt olyan képességed, ami esetleg kiemelt a többiek közül?
3: Hát eleve a labda érzéke nagyon jó volt, én tényleg a labdával, a csapattársaim is sokszor ámultak, bámultak, hogy miket is tudok csinálni, nem csak kézzel, hanem lábbal. Az meg más kérdés, hogy, hogy édesanyám balkezessége után, nem tudom miért nem balkezett, de bal lábat örököltem, tehát ilyen félig fordítva vagyok bekötve, jobb kéz, bal láb. És Szegeden edzések előtt, edzések után óriási lábtengó partik a kazánház melletti lábtengó pályán, kosár, kézi, az iskola kézi csapatában is beraktak futni, nem nagyon szerettem, de 9 méterről szétlőttem a kaput. Tehát így, igen, labdaérzékem az volt, és remélem nem haragszik meg az egér, hogy Egerszegi Krisztina, hogy párhuzamot húzok az én életemet az ővével, de ott is ugye a Kislaci bácsi látták, hogy atya úristen, milyen vízfekvése van a kislánynak, és hogy a fajsúlya, stb. Valami ilyesmit láthattak bennem is az edzőim, hanem is olyan szinte, mint az egérnél, de mégis valamilyen módon egyedit, tehát nem általános. Úgyhogy így lettem én szerintem kiválaszva a legeslegelején.
2: A nevelőedzőidről mindig nagyon szépen nyilatkozol, és azt mondod, hogy csak olyan szakemberekkel dolgozhattál, akik példaértékű munkát végeztek. Egy-két nevet megemlítesz, akiknek nagyon sokat köszönhetsz?
3: Ugye már említettem kettőt, nagyon nem szeretnék kihagyni senkit, akkor a Szegedről elindulva ugye volt még a Kis Lajos bácsi, Kárás Sanyi bácsi, Kis Gergőnek az apósa, Valkai Feri bácsi, ugye, aki dolgozott Szegeden, Posgai Zsolti bácsival dolgoztam még az OB1-ben, Kucora Gyula bácsi volt még Szegeden, remélem Szegeden nem hagytam ki senkit, és akkor ugye Kemény Dénes édesapja, Kemény Fecsó bácsi, a Dénes, Urbán Lajos bácsi, Wolf Péter a junior válogatottnál voltak ugye edzők, ők végigvitték ezt a 75-76-os korosztályt.
2: Ez nagyon sok
3: aztán,
2: edző akkor.
3: Hát nem kevés, igen. És akkor Horkai György, Gerendás György, Máté Falvi Csaba, ugye, aki a válogatottnál szinte végig együtt voltunk, ő mindig a kapus edző pozícióban. Govdova Gábor a Ferencvárosban, Vad Lajos a Ferencvárosban, Szívós Pista bácsit, Gyarmati Dezső bácsit kell még említenem, ott volt egy év, hogy ilyen nagy hármas alkotta az edzői grénumot. És hát a külföldi edzőim, Ricardo Tempestini, Gubaldinetti, ők azok, akik a pályafutásomhoz jelentősen hozzátettek, és ezúton mindenképpen szeretném nekik megköszönni. Szombat, csak így kiugrom ebből a topikból, és egy szombaton halálkom olyan az az érzésem volt, hogy felrobbant az internet, hogy ez egy ilyen nap, nagyon-nagyon jól esett, hogy ilyen sokan gondoltak rám, és hát a Facebooknak köszönhetően ugye nekem rengeteg külföldi ismerősöm van, ismerőseim is vannak, és az itt említett edzők közül mindenki felköszöntött, és ami a legszebb, azt gondolom, hogy nagyon sok olyan vízilabdás ismerősöm is van a Facebookon, akik mindig ellenfeleim voltak, és a legnagyobb tisztelettel írnak és írtak.
2: Itt a Nemzet Aranyai film kapcsán is emlegettük azt, hogy a külföldi riválisaitok, akikkel akkor azért elég kemény csatát vívtatok, hogy olyan szépen nyilatkoztak rólatok, tehát ez valóban egy annyira szerethető válogatott volt, olyan jó emberekből állt, hogy talán ez is volt a siker kulcsa, tehát az ember feletti munka az nyilván nem azt mondom, hogy könnyebb volt, de valamilyen szinten elviselhetőbbé tette, hogy a társaitokkal vagytok együtt.
3: Ha már megvan alapnak a tehetséget, ha már belerakod a kellő munkát, ezt egy nagyon magas szintű szakértelem támogatja, akkor már van egy jó alapot, hogy valami érmet majd hozol a világ eseményekről. De az, hogy permanensen, kitartóan, konzekvensen te éveken keresztül, vagy több mint egy évtizeden keresztül mindig érmet hozzál, és annak nagy része aranyérem legyen, az azt gondolom, hogy a maga az alanynak, jelen pillanatban a játékosok külön-külön, de egybe a csapat is, hogy egy átlagon felüli intelligenciával kell, hogy rendelkezzen, mind érzelmi, mind értelmi intelligenciával, és ez nálunk megvolt. És ezt az ellenfelek is látták, az ellenfelek is tudták. Nálunk nem nagyon voltak úgymond verő emberek, akiknek ki lehet osztva, nem tudom, az ellenfélnél a hatos, hogy akkor most ezt el kell tüntetni a vízből. Tehát, hogy vízilabdával próbáltunk mindig felülkerekedni az ellenfeleinken, és ez ugye hosszú-hosszú évek alatt hatalmas respektet épített, azt gondolom, a csapat köré, és a film is ugye tanúbizonyságot ad a külföldi szereplőknek a gondolatai, véleményei, ezt nagyon erősen alá is támasztják.
2: Marga Zsolt úgy fogalmazott, szerettük egymást, és képesek voltunk áldozatot hozni egymásért, tehát hogyha valaki esetleg hibázott, akkor a másik kisegítette, és nem egymás hibáztatása volt a jellemző, ez is ilyen nagyon szép gondolat, tehát ott a mozaikok együtt vannak. Említetted, hogy sem édesanyád, sem édesapád nem volt élsportoló, mégis mi az, amit tőlük hoztál, és amivel több lettél, és amelyek azok a képességek, amik segítettek téged a pályafutásod során?
3: Az, hogy Szegedről, tehát beszélünk itt a rendszerváltás körüli időszakról, Budapest központúság, Budapest centrikusság, az én sportomban szinte mindig az is volt, és még most is az. Vidékről, hogy valaki bekerüljön a korosztályos válogatottakba, már az nagy szó. És az, hogy valakit így kiemeljenek, az tényleg nagyon egyedi. És hogyha én egy hülye gyerek lettem volna, szerintem pár éven belül ez a sport, tehát olyan erős szűrővel rendelkezik emberi, érzelmi és értelmi fronton, hogy én ott pár nagyon rövid időn belül kiestem volna, tehát fölnakadok a rostán. Tehát mindenképpen nagyon gyorsan fel kellett, hogy nőjek. Remek emberek vettek körül, de próbáltam mindenkitől ellesni, megtanulni a jót, vagy az, hogy miért csinálja jobban, hogy csinálja jobban. És akkor itt például, hogyha az filmet említetted, nem nagyon derült abból ki, pedig a nyersanyagban az is benne van. Tehát nekem a 16 év felnőtt válogatottságom alatt 3 darab szobatársam volt. 7 éven keresztül az elején a Vince Balázsjal voltam 2000-ig, 2000-es olimpián azon az egy eseményen a Kózoli, és utána pedig a Benedek Tibivel. Tehát ezek is olyan emberi és sportolói kvalitású társak voltak a pályafutásomban, hogy nyilván egy idő után kölcsönössé vált, hogy építjük egymást, de az elején mindenképpen kellett az a hatalmas támogatás a Balázs részéről is például, hogy belőlem olyan játékos legyen, és hát a Balázs játékát ugye nemzetközi szinten is ugye a világ egyik legjobb irányító típusú játékosának volt elismerve, aki értette a játékot, aki előre tudott gondolkodni több lépéssel, tehát hogy ilyen kis mikroközegben kaptam én a vízilabdától a legfontosabb inspirációkat vagy információkat is, És így lett belőlem az, ami, és ennek, én ennek nagyon-nagyon örülök.
2: Ugye említetted, hogy tehetség, intelligencia mind-mind kell ahhoz, hogy egy nagyszerű csapat összejöjjön, és tényleg a Csillagok szerencsés állása volt az, hogy ez a 75-76-os korosztály, ez gyakorlatilag juniorkorban vagy ifjúsági korban végigverte a világot. Ha jól emlékszem, 66 meccsből 65-öt megnyertetek, Kemény Fecsó bácsi itt is főszerepet játszott ebben. Szóval ti úgy érkeztetek meg a felnőtt válogatottba, hogy a legyőzhetetlenség érzése gondolom bennetek volt. Te hogy emlékszel ezekre a fiúkra, akikkel fiatal korodban is már együtt küzdöttetek egymásért?
3: Bennem az a vulkáni erő volt mindig érezhető, hogy ezekkel a srácokkal bármerre indulunk el, ott a végén siker van. Lehet, hogy vannak nehezebb meccsek, lehet, hogy vannak nehezebb világesemények, de a végén a nyakunkba akasztják az aranyérmet, mert kisegítjük egymást, mert egyszerűen a legnehezebb pillanatokban is beszélek a Dönkerki junior világbajnokságról, mint ennek a 75-76-os korosztálynak a záró világeseményéről, tehát odáig eljutni, igazából ilyen vicces kedve...
2: Könnyedén? Vagy úgy éreztétek?
3: Abszolút ilyen érzés volt belülről, hogy persze, jön majd a horvát, ez nehéz lesz, persze, az olasz most jobb, persze, és akkor így nem lebecsülve az ellenfeleket természetesen, sőt, de mégis az, hogy annyira kompaktak voltunk, és az Rika, a Poén, a Marhulás, az állandóan, hogy mondjam, ilyen stresszoldóként nem is létezett ott abban a csapatnál, azt gondolom az a szó, hogy stressz. Kellett hozzá ugye az edzőknek a karaktere, akár Fecsó bácsi, Urbán Lajos bácsi, vagy kiemelném Wolf Peti bácsit, a maga nagyon-nagyon egyedi poéngyáros mi volt a karakterével. Tehát, hogy ezek mind kellettek hozzá, és belső konfliktusmentesen egyszerűen azt éreztük, hogy igen, nekünk ez az utunk, ezen kell menjünk, ezt bejárjuk, és aztán gyűjtjük az aranyérmeket, és így kerültünk a felnőtt válogatottba, ahol nyilván már nem ugyanaz a kávéház, és idősebb, tapasztaltabb, ügyesebb világklasszis játékosok ellen kellett akkor már 20-21-22 éves fejjel játszani, de ugye ott az Atlantától Sydneyig vezető 4 év azért az arra is jó volt, hogy beérjen ez a fiatal brigád, és 24-25 évesen szépen akkor elhozza Sydneyből azt, amiért igazából gyerekkorunk óta dolgoztunk.
2: De kellett ahhoz, hogy Kemény Dénes édesapja, Fecsó bácsi veletek dolgozzon, ajánljon, tehát Dénes tudta, hogy mit kap.
3: Elnézik, hogy az edzői felsorolásból kimaradt dr. Faragó Tamás, tehát nem maradt ki a tonon, nem hagyom
2: túl
3: ki.
2: Túl sokan vannak.
3: Igen, azért is azóta is járt az anyam, hogy úristen kit. Tehát természetesen Tonó is oda került, azt hiszem 94-be a csapathoz. Az ő nagysága, az ő extravaganciája és különleges gondolkodása is azt gondolom kellett hozzá, hogy a vízben is jobbat nyújtsunk, de szerintem az én oké, beszélek saját magamról, tehát az én játékos jellemfejlődésemben a Tonó szerepe nagyon erős volt, úgy érzem.
2: Szóval, hogy Kemény Dénes tudta, hogy kiket kap, milyen játékosokat, ezt a nyerő típusú fiatal generációt.
3: Igen, hát Dénes edzői kvalitását, emberi kvalitását nem hiszem, hogy itt elemezni kellene, de azért szerintem az jó érzés egy fiúnak, hogy az édesapától kap egy ilyen ajándékot, hogy akkor nézd, itt van ez a brigád, és akkor én eddig vittem, ha kell, hívjál föl, segítek, de mindentől a te dolgod és felelősséged velük hasonló eredményeket elérni, és azt mondom így utólag természetesen a Dénes
2: zsenialitása
3: kellett, és minden emberi tényezője ugye elindította ezt az aranyásást a nemzetközi felnőtt porondon is.
2: Közeledett a Sydney olimpia. Steinmetz Barnabás azt mondta itt, hogy egy kicsit olyan zárkozott természet volt, azért amikor kikerült légiósnak Olaszországba, akkor meg kellett szokni azt az életérzést, különösen a nápolyi életstílust, ami azért elég idegen volt tőle. Te személyiségedben milyen típus voltál, hogy arra adtad a fejed, vagy legalábbis vállaltad azt, hogy Olaszországba igazolsz, és mit tett hozzá ez az időszak, és még a többi csapat, és a többi ott külföldön töltött időszak hozzád a személyiségedhez?
3: Tehát az atlantai olimpiára még Horkai Györgyel és Gerendás Györgyel készült a válogatott. Én Szegeden játszottam, az érettségi után és ott maradtam ugye még 2 évet, egyes egyedül abból a megfontolásból, hogy én szerettem volna Szegednek szállítani egy olimpiai érmet, olimpiai aranyérmet. Ez aztán nem jött össze sajnos, bronzmeccsen kikaptunk az olaszoktól, így negyedik hely lett belőle, de az már még a gimnáziumban jártam, tehát 17-18 éves voltam, amikor tényleg a Vasas, az akkori Nagy Újpest, és a Vasas is engem hívtak, és szerették volna, hogyha már 18 évesen én Budapestre költözöm, de ezen megfontolásból Szegeden maradtam. De azért az érezhető volt, hogy előbb-utóbb külföldre fogok elszerződni, de az, hogy a sevillai EB arany után, hogy az egész magyar válogatott szinte külföldre szerződött, azért az erős volt szerintem. Dénesnek köszönhetően, illetve az, hogy ugye ő Olaszországban játszott több évet, a Firenze csapatától Riccardo Tempestini megkereste, hogy már pedig neki én kellenék. És a szuper gyors egyeztetések után a Ferencvárosból én Firenzében találtam magam, és ott 4 szezon töltöttem el. Életem mindenképpen talán legmeghatározóbb 4 éve volt, hogy ilyen fiatalon külföldre kikerülni, saját magam lábára állni, egy idegen közegben, idegen nyelv nehezítésével, minden pillanatban, de tényleg nem az, hogy minden nap, hanem minden pillanatban igenis helyt kellett állni. És megtanulni azt, hogy nem az a kényelmes profi sportoló élet, hogy hát, vagy ahogy a válogatottba hozzászokott az ember, hogy ha éppen aznap nem megy, akkor majd jön valaki, és akkor neki majd az a nap jó lesz, hanem a klubban, a külföldi klubban te légiós vagy, és az nem jelent mást, csak az, hogy neked ha törik, ha szakad, ha esik, ha fúj, ha nem tudom, Godzillák vannak az ellenfélnél, neked akkor is menni kell, gólt kell lőni, hátul blokkolni kell, védekezni kell, ja, és ne kérjél pihenőt. Tehát a Dénes is szeretett sokat bent hagyni a vízbe, de a Riccardónak szinte ez séma volt, hogy ugye mindig kezdő egyértelműen, hogy a második negyed vége felé pár perce kivett, ott volt a hosszú szünet, és a harmadik negyedet az végig bent vagyok. Úgyhogy játszottam nem keveset, és hát nyilván azért játszhattam összességében aztán a karrierem alatt 6 szezont külföldön, jó csapatoknál, mert ez volt a kvalitásom, ez volt a szint, amit az én játékom adott és tudott. A firenzei csapattal pont a Barnáik ellen, a Posillipo Napoli ellen játszottunk 2 csodálatos 5 meccses döntőt a Telescandonéval. Ott az egyik negyedik mérkőzés X-re végződött, hirtelen halálban én lőttem gólt. Azt megélni, hogy amúgy 4000 vagy 4500 férőhelyes Piscina Scandonéba 6000 ember tombol. Tényleg egy tűt nem lehetett lejteni, és amikor belövöm az aranygólt a hirtelen halálban, akkor 5 másodperc az egész úszoda, olyan néma csönd, hogy a gondolatát lehetett hallani az embernek. Tehát ilyen sportélményeim vannak. De hát nyilvánvaló ez is kell. Ja, és hogy a Firenzével a nemzetközi porondon is úgy nyertünk kekket, hogy nem kaptunk ki. És ha jól emlékszem, akkor a Honvéddal, amikor Beckett nyertünk 2004-ben, akkor abban a szezonban sem kaptunk ki a nemzetközi porondon. Ez csak azért húznám alá, mert nagyon szépek a különböző érmek, nagyon szépek az aranyérmek, de hogyha még ezt így extrába hozzáteltem az én karrieremhez, hogy például ugye az aténi aranyérmet úgy akasztották a nyakunkba, hogy azon a 7 vagy 8 meccsen, és akkor még 4x7 percről beszélünk, nem 4x8-ról, 4x7 perc alatt egyik ellenfelünktől sem kaptunk ki, és az olimpiai ezüstérmest is, és az olimpiai bronzérmest is 2-szer kellett megverjük, ahhoz, hogy a végén ez a siker legyen, és csak a döntőben volt 1 gól a különbség. A szerbeket is 6-4-re az előző meccsen, és az oroszokat is azt hiszem 2-1-3 góllá vertük. Tehát az egy ennyire erős csapat volt, és hát nagyon örülök, hogy ennek így részese lehettem.
2: És ez a légiós élet, ebből mit tudtál építeni, amit hasznosítani tudtál a válogatottban? Tehát magabiztosabb lettél, tapasztaltabb, ahogy mondtad, gondolom, akkor erőlétileg is azért sokat fejlődtél, hogyha ennyit játszottál. Tehát ebből mit lehetett profitálni?
3: Rengeteget. Tényleg, tehát még a sportkarrierem azon szakaszában, hogy a Zenit előtt vagy még bőven évekkel, gyorsulsz, erősödsz, technikailag, a lövés technikában jó pár más lövést is megtanulsz. Tulajdonképpen ez a kapás széléről befelé lóbálva a blokk feje karja mellett kívülről ellövés, azt valahogy én hoztam be annó 2000-es évek elején az egész nemzetközi mezőnyben. Ezt Firenzében kísérleteztem, Firenzében gyakoroltam, és amikor hazajöttem a válogatott pár napos edzésére, akkor a Dénes ezt észrevette, és beszéltük, hogy ez azért elős fegyver lehet, hogyha ezt én tökéletesítem, és jó pár fontos gólt is lőttem például így. De hát emberileg eszméletlen sok barátom van. Tehát azt kijelentettem, hogy nekem külföldről, akár Olaszország, Málta, tényleg az a szűkebb körbarát, baráti társaság számokban az a külföldiekből összeadódóan az több, mint a magyar. Uh-huh. Rengeteg jó ismerősöm van, nagyon szerte ágazó nemzetközi kapcsolataim vannak, nem véletlenül vezettem sikeresen 12 szezonon keresztül Máltán nemzetközi vízilabdatábort nyaranta, angol nyelvoktatással. Ezekre a kapcsolataimra épültek, tehát, és hát nyilván a játékos karrierem alatt, akár a viselkedésemmel, magatartásommal, az puszta létemmel adtam egy olyan bizalmi alapot kluboknak, klubvezetőknek, szülőknek, hogy például én ezt a bizniszt futhattattam nem egy szezon keresztül, hogy akkor volt egy ilyen, aztán tessék, lássék, hanem ez egy komoly történet volt, én azt gondolom.
2: Tehát a hitelességet kiadtad.
3: A hitelességem, így igaz, igen. Tehát nagyon-nagyon szép emlékekkel, jó élményekkel gazdagodtam a firenzei éveim alatt. A négy évből háromat én bent a Centro Storico-ban, a Firenze központjában laktam. Tényleg, tehát azt az atmoszférát magába szívni az embernek, hogy csak lesétál, és a középkor legfejlettebb, leggazdagabb városának történelme igazából ott rád köszön, ahogy az utcára kilépsz.
2: Töltöttél?
3: Hát hihetetlen, persze. A két edzés közt nyilván volt pihenő is, de hát az olasz konyha, most menjek tovább, tehát hogy az olasz konyha ilyen környezetben, vagy
2: meg,
3: az áron.
2: Meg a sportákhoz való viszonyuk, tehát tudom, hogy annyira szeretnek benneteket is, magyar játékosokat is, olyan igen. Szépen beszéltek, emlékszem Benedek Tiborról is, ugye a halálesete kapcsán, igen. Szóval, hogy ők értékelték azt az alázatot, amit a magyar játékosok is a sporták felé, a vízilabda felé mutattak.
3: Hát a magyar ember is a nagy átlagban sport szerető, de hát az olaszról meg aztán hatványozottan igaz. Tehát nagyon sok sportág, nagyon sok versenyzője magasabb szintet hoz így az átlagban, mint a magyar. Rettentően szeretik a sportolókat, el is ismerik, és meg is becsülik. Én is ezt érezhettem Firenzében, minden pillanatban tényleg a szeretet és a megbecsülés az engem körbevet. Rengeteg csapat volt, akár röplabdában, és tényleg nem tudom felsorolni, mert olyan sportágak is léteztek akkor, vagy magasabb szinten léteztek, amit Magyarországon nem is ismernek. De a lényeg az, hogy az Ácsi Fiorentina foci csapat, és a Rani Nantes Florencia férfi vízilabda csapat. Ez a kettő volt első osztályú. Egy olyan városban, ami az agglomerációval együtt azért 600 ezeres. Tehát nem kicsiről beszélünk, 450 ezer lakosa volt akkor éppen Firenzének. Ezek csodálatos dolgok.
2: Két csodálatos olimpiai bajnoki cím kíséri vagy övezi a pályafutásodat. Visszatudsz-e arra emlékezni, hogy hogyan élted meg Sydney-t, majd 4 év múlva Atént? Mi volt a különbség? Fel tudtad-e fogni például 2000-ben, hogy 24 év után újra sikerült a dobogó tetején állnotok, és hogy mit vithettek véghez?
3: Sydney és Atén közti út egyik és talán legnehezebb feladata az volt, hogy az emberek fejében ez nagyon jó helyre kerüljön, hogy kisgyerekkor óta te dolgozol valamiért, van valami fantasztikusan erős és nagy célod, és aztán az megvan. Na jó, de akkor mi van tovább? És a Csurka Gergely könyveiben többünknél ez a topik azért ott van, hogy oké, de akkor innen hogyan tovább? És azt megtanulni, azzal a felelősséggel élni, hogy onnantól kezdve te Magyarországon bárhova kilépsz, bármit mondasz, bár minden gondolatodnak súlya van. A gyerekek felé, a társadalom felé, stb. Tehát ezzel meg kellett tanulni együtt élni. És most az, hogy a lövés technikában, hogy fejlődjél tovább, meg gyorsuljál a vízbe, meg erősebb legyél a tornaterembe, ezek alapdolgok voltak, erre is oda kellett figyelni. De én azt gondolom, hogyha ezt a részt mentálisan, azzal az értelmi és érzelmi intelligenciával rendelkező társaság nem tudta volna helyén kezelni, akkor nem lett volna meg az athéni arany. Most lehet azt mondani, hogy így is ilyen dramaturgiát senki nem tudott volna még előre sem megírni, ahogyan az a mérkőzés, ugye főleg a negyedik negyed lezajlott, de akkor is, ez az ott van, hogy ennek, ha ez nem lett volna a helyén, akkor nincs az a negyedik negyed, az biztos. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ott is az, hogy abban a csapatban nem is volt olyan ember, akinek nem lett volna diplomája, és akkor arra beszélünk, hogy nem egy, hanem minimum két diplomás emberek, és akkor van, akinek három is összejött az idő alatt. Szóval ezek nagyon erős dolgok, és én ugye utánpótlással foglalkozom a hétköznapjaim nagy részében. Én mindig mondom a gyermekeknek, hogy jó a sport, szép a sport, nem, de a tanulás. Tehát, hogy mindenképpen a tanulás az legyen olyan módon is az első, hogyha egy vagy két komolyabb másnapi dolgozat miatt többet kell tanulni, akkor igen, akkor ne jöjjön edzésre. A tanulás az fontosabb, abból lesz majd később több olyan dolog, amit tud kamatoztatni. Az e-sporthoz azért elég kevés ember tud olyan szintre eljutni, vagy olyan szinten művelni, hogy abból tényleg olyan módon meg tudja alapozni a jövőjét, hogy már ne kelljen aggódni a dolgokon.
2: És gondolom, hogy azzal is, bocsáss meg, azzal is meg kell küzdenetek, hogy ettől kezdve mindenki aranyérmet vár tőletek. Az már a vízilabda hagyományai alapján is így van, tehát ugye vannak ezek a szlogenek, hogy az ezüstérem már nem siker, vagy a bronzérem már nem siker, negyedik hely sem. Szóval, hogy ezzel hogyan...
3: Ez egy nagyon érdekes topik, amit most mondtál, mert valóban egy magyar vízilabdásnak a csecsemőkor óta, hogy vízbe csobban, nincs más előírt élménye, csak az, hogy legyen aranyérem a végén, legyen az bármilyen korosztályos magyar bajnokság, vagy nem. De hát a nemzetközi szinten magyar válogatottnak én nem emlékszem arra, hogy az lett volna belőve, hogy ezüstérmet szerezzünk, mert az jó. Az, hogy éreztük, hogy az adott évben, vagy az adott szezonban egy vagy két csapat valóban tud jobb lenni nálunk, ezt mi tudtuk, minden, de akkor is mentálisan, és az egészhoz való hozzáállásunk akkor sem vesztette el azt, hogy nekünk a végén aranyérem kellene. De mégis nehezebb volt a dolgok beszállítása, és itt van egy olyan rész például Athén után, Pekingig, ott a 2005-6-7, hogy 6 darab ezüstérem, és mindegyiknek megvan a története, ott 2 ezüstérmet úgy szerzett a csapat, hogy legalább 2 csapat jobb volt nála, tehát az ezüstérem, az, hogy a döntőbe jutottunk, az igenis egy fiatal, új arcokkal fölálló, egy új játék stratégiát képviselő brigáddal szemben szerintem tök jó eredmény. Kétszer volt az, hogy egy csapat biztos, hogy jobb volt nálunk, a többi ne, és hoztuk a kötelezőt. És sajnos kétszer volt az, mint például a Melbourne-i döntő 2007-ben, hogy igenis mi voltunk az esélyesek, a végére már biztosan, és kiénekelték a sajtot a szánkból. Ez azért ilyen módon sajnálatos, de hát hogyha ennek így kellett lennie, hogy aztán Pekingben az ott szereplő csapat aranyérmet hozzon, akkor így kellett lennie.
2: Az athéni döntőt nagyon sokan azóta is minden idők egyik legszebb vízilabda mérkőzésének tekintik, és a te pályafutásodban is egy ilyen ikonikus pillanat volt az, amikor ugye hosszú métereken át megúsztál a víz alatt. Gondolom, hogy ez is olyan, amire nem lehet készülni, ez ott adott, jött az ötlet a medencében, visszaemlékezve, hogy nézett ki?
3: Az egész pályafutásom alatt talán 2-3-szor csináltam hasonlót, köztük van ez is. De hogy a sors hozzon egy olyan jelenetet, hogy 2 ember erőnyben van a szerb és montenegrói csapat, iszonytató lövőkkel, és azok a nagy lövők, a nagy játékosok, a nagy egók, csak úgy sorra passzolják tovább a labdáikat, és aztán az a hihetetlen heroikus védelem, amit a magyar csapatot mutatott, az valami fantasztikus. Mindenki gatyáig kint van a vízből, szinte a vízen járnak, kása is, itt van az egyik emberen, de fél másodperc múlva már a 3 méterrel arrébb lévő ember nyakában zaj. Csodálatos, és aztán megszerezzük a labdát, és én jövök be a kiállított játékos helyet ugye a pályára, és csak nézem, hogy az összes ellenfél játékos a másik oldalra veszi a levegőt, vagy bosszankodik, hogy kimaradt ez a 2 ember ellen, stb. És ott jött egy isteni szikra, hát akkor itt van előttem az út, akkor meglepem őket. és ebből lett az egyenlítő gól, ugye az 5 méteres, pontosan valamikor még 4 méteres volt.
2: Igen.
3: Hogy ott meg tudtam úszni, és a pap ezt így ki tudtam szolgálni, aki a Csirics elé került, és egy tűpontos passzal meg is kapta rögtön a büntetőt a javunkra. Ez nyilván lélek jelenlét, ez nyilván játékintelligencia, ez nyilván az a mindenség egybe, ami az én játékomat képviselte, mert én nem voltam soha gól király, én nem voltam soha a legerősebb játékos. Sydney előtt igazoltan én voltam a leggyorsabb a csapatban, de például az, hogy, és akkor itt mondok egy kulisszatitkot, tehát, hogy Sydneyben úgy nyertünk aranyérmet, hogy én egy hét, 10 nappal a világesemény előtt a Doki mindig csinált úszótesztet, és ott a 100 méter, 200 méter volt a főszám, és volt még 6x1-hoz, de itt a 100-200-ra megy ki az egész, hogy 100-on is és 200-on is én voltam a legjobb a csapatban. Eltett 4 év, idősödtünk, tehát én már 28 elmúltam, meg a 76-osok ugye 28 éve, a 75-ösök 29, tehát elértünk a zenitünkhöz, és úgy, hogy a saját időeredményeimen javítottam, és nem is keveset, úgy lettem 4.-5.
2: Uh-huh. Tehát a társak?
3: A társak is, tehát az egész csapat olyan szinten tudott javulni, ami aztán hozta azt, hogy tényleg veretlenül tudtuk megnyerni Athént.
2: Nem emlékszem már arra, Rajmi, de talán a hallgatók között is van olyan, aki nincs azzal tisztában, hogy Peking már miért nem volt benne a te pályafutásodban, tehát a 3. olimpiai bajnoki cím.
3: Azt gondolom, hogy fizikálisan, mentálisan én ott lehettem volna, csapatstruktúrálisan a Dénes úgy látta, hogy az lehet a nyerő csapat, igaza is lett. Úgyhogy ott éppen, hát a magamon kívül még volt egy Szívos Márton, esetleg egy Gornagy Miki, esetleg egy, és sorolhatnánk még 2-3 nevet, akik ugyanúgy ott lehettek volna Pekingben. Nem voltunk ott, mások voltak ott, megnyerték, nincs miről beszélni.
2: Tehát akkor nincs benned hiányérzet, vagy ezt így reálisan tudod nézni?
3: Sokáig mondhatnám még, hogy persze ott lehettem volna, mert a kurikulumom, az akkori kvalitásom, tehát a játéktudásom, meg minden predesztinált volna, hogy persze ott lehettem volna, de mondom, ez nyilván egy csapatstruktúrális változás, döntés volt a DNS részéről, nyilvánvalóan az ember el kell, hogy fogadja, és ennyi. Hát az eredmény mindig igazolja az edzőt, tehát ez nem kérdés.
2: Az is a Nemzet Aranyai című filmben hangzott el Kásás Tamástól, senki nem akart kitűnni, meg akartuk találni a helyünket a csapatban. Szerinted a te szereped, a te kis mozaik kockád, az mi volt, Dénes, hogyan beszélgetett veled erről, elmondta-e, hogy te milyen helyet foglalsz el abban a kiváló közösségben?
3: Ugye a pályafutásom nagyon nagy részét azt úgy a Kása mellett, a Peti mellett, támadás bal oldalán csináltam végig. Vetésforgószerűen így cserélgettük egymást. Emellett volt sok jó játékos még azért előtte is, és utána is, amikor mondjuk a két, tehát a Varga fivérek bejöttek a válogatottba, vagy a Marci, Szívos Marci, tehát hogy nagyon erős bal oldal volt végig, de ott tényleg ismertük egymás gondolatát, tudtuk, hogy ki mikor fárad el, vagy ki mikor segítettünk a Dénesnek, hogy már a kis padról fölállva, hogy akkor én már megyek is, mert a Peti kiúszta magát, most jöjjön egy cseresed. Tehát, hogy ez már egy ponton túl tényleg tök jó automatizmus szerint ment. Azt is tudtuk, hogy a Dénes azt szereti, hogyha a kása sokat van benne a vízbe. Ezt mi is szerettük természetesen, de azért neki is kellett néha ugye csere és pihenő, de valóban tehát ott én imádtam ott játszani, tehát két ilyen világklasszis mellett úszkálni föl, alá, és osztogatni a labdákat. Dénesre visszatérve, tehát, hogy ő ezt nyilván ezt a részt vette alapul a játékomnak, emellett például a barcelonai VB döntőben, amikor tényleg az összes backünk, a hátsó védőjátékosunk 3 hibával kötött sapkával már csak a kispadon tudott ülni, akkor egyértelműen vagy a Kása, vagy nekem kellett ugye visszajönni védekezni, de úgy hozta az a pár perc, hogy szinte én bekeltem végig, és sikeresen, hála jó Istennek, ráadásul felszakadt szemöldökkel is, de ezen az ember nyilván ott a meccs hevében, vagy a heroikus küzdelem hevében így túllép. Tehát ilyen all-round player voltam igazából ennek a csapatnak, zömében a bal oldalon, de bevethető voltam ugye akár védekezésben, a zóna típusú védekezésben az egyik legjobb lábtempómmal én elég erős szűrő voltam, rengeteg labdát szereztem, és hogyha meg úgy hozta a sors, nem tudom miért, hogy a rengeteg balkezesünk közül nem tudom, valamelyikkel történt valami, akkor még a rossz kéz oldalra is ugye átsuhant az ember. Ez csak így a vízilabda taktika szempontjából csapatszerkezetileg, vagy úgymond az öltöző hangulatban, pedig én azt gondolom, hogy egy normális helyet foglaltam el. Nem voltam soha a legnagyobb hangadó, nem voltam soha csapatkapitány, kivéve a legutolsó mérkőzésemet 2008 tavaszán a vásárhelyi Magyar-Románon, de mindig, mint a csapatkapitányok szobatársa, azért egy erős háttérpozícióban voltam, és jó pár olyan dologra föl tudtam hívni a figyelmet, ami esetleg a Dénesnél is elsikadt, vagy nem vette észre, vagy pedig a csapatkapitány sem tudott dolgokról. Legyen az az egyik játékosnak a klubbéli nehézsége, vagy magánéletbeli nehézsége, tehát hogy ezek a szenzibilitások, ezek mindig is velem voltak, most is velem vannak, hogy ezt látván, tudván, érezvén a csapatot én így is hozzá tudtam segíteni egy magasabb szintű teljesítményhez.
2: Szerintem te az a sportoló vagy, akit mindenki tisztel és mindenki szeret, botrányoktól mentes az életed, tehát tényleg akivel találkozom, amikor hallják a nevet, csak a jóra emlékeznek. Lejárt az időnk rajni, de azt még mindenképpen szeretném elmondani, hogy jelenleg, ugye, ahogy említetted, nemzetközi játékvezető vagy, az Angyalföldi Sportiskola DSE vízilabda szakosztályát vezeted, és van egy gyermeked, akiről már szintén beszéltél, 16 évesen az OB2, bocsánat, kislányod. A kisfiadra akartam ráfűzni, hogy a te nyomvonaladat viszi tovább, és az OB1-ben játszik, ugye? Szóval mi lehet a kifutás, és...
3: Tehát annyi, hogy bemutatkozott 16 évesen az OB1-ben, még nem játszik fixen a Kásibe, de mivel ugye nevelőegyesületről van szó, vagyis hát egy fiatal nevelőegyesület, a magyar OB1-ben az UVS-e és a Kási, szépen jövőre már ifi korú játékos lesz, és ezáltal bízom benne, hogy nyilván majd a Kási OB1-ben is ugye több lehetőséghez is jut.
2: Büszke apuka vagyok,
3: abszolút
2: vagy a
3: büszke
2: meccsen.
3: Apuka vagyok, de ezt a gyermekeim is tudják, a következő gondolataimat, tehát én soha nem láttam belük ilyen sportolót. Mindent megteszek, hogy a sportban is eredményesek legyenek, de nem várom el, és nem vártam el soha, hogy a kislányom is, nem tudom, még 20 évesen is ergézzen, vagy ezt az oldalt hajtsa. A kisfiamnál nagyon szeretném, hogy ami nekem nem adatott meg annó, például ugye külföldi egyetemre ösztöndíjjal kijutni a sport által, én azt hiszem, hogy ez egy olyan hatalmas plusz lehet, amit így adhatok azáltal, hogy én valami voltam élsportolóként egy sportágban, és ezt a sportágat a kisfiam akarva akaratlanul követte, hogyha külföldi egyetemre ki tudna jutni, az legalább fölérne egy olimpia aranyéremmel, azt gondolom, legalábbis én így látom ezt a részét ennek az életnek, és hát ezért minden támogatást szeretnék neki megadni.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Sziasztok!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: It's profits, profits. Represent next to the California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love. And if you love the wrong person, you gotta live with that. Right now, I just need you to listen.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hangy...

0: ez a Velen!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Itt vagyunk együtt a stúdióban Kovács Erikával, Erdei Márkkal, a mikrofonnál Szőke Viktória, és megérkezett kedves vendégünk, aki egy évvel ezelőtt is itt volt velünk, Hajnal András, korábbi kétszeres olimpikon toronyugró. Ifjúsági EB ezüstérmes is felnőtt, EB-n is szereztél érmet korábban, és hát meghatározó alakja voltál a magyar mű és toronyugró sportnak az elmúlt évtizedekben. Jelenleg az M4 sport szakértőjeként, szakkommentátoraként is szoktunk üdvözölni, és együtt is tudunk dolgozni, amire én nagyon büszke vagyok, és megtiszteltetés. Most pedig kérdezhetünk téged az életed másik fontos részéről.
3: Kezdj sorolni, figyeld.
2: Hát, hogyha végére is érek, ugye. Mert hogy, Andris, te sportkócs vagy, az MSCT elnöke, vezetője.
4: Társelnöke,
2: igen.
4: Működöm.
2: Működsz, és most volt egy nagyon sikeres konferencia, amelyen előadó is voltál, és kerekasztal beszélgetést is vezettél, és hát nagyon-nagyon sok olimpikon, olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok sportoló jelent meg ezen a konferencián, és osztotta meg gondolatait erről a nagyon fontos témáról. Te például a pozitív sportkultúráról és a támogató környezet kialakításáról többek között.
3: Úristen,
2: dióhéjban össze tudod foglalni?
3: Létezik ez a kettő, hogy pozitív sportkultúra meg támogató környezet?
4: Hát reméljük. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről szerintem napestig tudnánk beszélni, nem csak azért, mert talán itthon nagyon vegyes a körkép, azt illetően, hogy vannak nagyon fejlett egyesületek és szövetségek, akik tényleg már nagyon előre haladott állapotban vannak a pozitív sportkultúra építése szempontjából, de bizony vannak olyan helyek, olyan egyesületek, ahol még nagyon régi módi szervezetek épülnek folyamatosan, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma, és egyébként jövőben mutató téma.
5: Honnan indult egyébként ez a kulturális átváltozás, mondjuk, tehát nagyon mélyen volt a sportkultúra itthon, azért miért kellett ezt fölépíteni, vagy annyira azért nem?
4: Ez folyamatosan épül egyrészt, másrészt meg attól épül szerintem, hogy elkezdjük azt észrevenni, hogy ahhoz, hogy egy sportoló jól tudjon teljesíteni, a teljes keretrendszernek mögötte magas teljesítményű szervezetté kell válnia, és azt gondolom, hogy ez valami olyan dolog, amit a multis környezetből egyébként át lehet építeni, vagy a nagyvállalati környezetből át lehet építeni a sport szervezetek világába, hiszen ott sokkal régebb óta foglalkoznak azzal, hogy a háttér az hogyan épül meg. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon éles szemű egyesületek és szövetségek Magyarországon, akik észrevették azt, hogy ahhoz, hogy a sportoló jól tudjon teljesíteni, ahhoz az edzőnek is jól kell lennie, a mögötte álló támogató embereknek, csapatoknak is jól kell lennie, és hát bizony az egész rendszernek együtt kell mozognia. Úgyhogy erről szól ez a...
3: De ez egy nagyon sokrétű terület, mert ugye nemrég volt, egy néhány hete volt vendégünk Steigerölt Krisztián.
5: Éreztem, hogy őt fogod
3: generációkutató, mert amikor arról beszél András, hogy minek kell egyben állnia, és hogy mindenkinek jól kell benne működnie, mi Krisztiántól azt tanultuk meg, hogy nekünk egyszerűen meg kell ismernünk, el kell fogadnunk a fiatalok gondolkodásmódját, hiszen ők másfajta világban nőttek fel, más, tehát ők a digitális, igen, tehát ők a digitális környezetben nőttek fel, tehát erre is kell figyelni, hogy egy 50-60 éves edző úgy építeni be a rendszerbe, hogy ő befogadó legyen a fiatalokkal, szóval sok mindenre kell figyelnetek.
4: Hát igen, annál is inkább, mert hogy ugye azért a sport nem annyira, legalábbis az élsportba való bekerülés egyre kisebb számban jellemzi a mai fiatalokat, és hát valahogy meg kell őket fogjuk, mert amikor már ott vannak, és megfelelő eszközökkel vannak kezelve, akkor már jobban benne maradnak, hiszen azért ezek...
3: Ha már motiváltabbá válnak azért, hogy ott maradjanak, nem?
4: Abszolút, csak azok az edzők, és nem az edzők hibája ez, hogy más korban születtek, hanem teljesen más szoftverrel futnak a háttérben azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet motiválni egy gyereket, és saját példámon is látom, hogy ahogy én motiválódtam gyerekkoromban, emlékeim szerint az teljesen más, mint ahogy a mai fiatalok motiválódnak, fiatalok. Tehát itt most a 10-12 éves korosztályról beszélünk, mert általában van egy lemorzsolódás, amikor a suli erősebb lesz, és ez egy ilyen 13 környékén történik, és van egy második lemorzsolódás, amikor ifiből vagy juniorból felnőttbe mennek a sportolók.
3: Ezek a gimnázium, egyetem.
4: Abszolút, ezek a korszakváltások, abszolút, és hogyha ezeket a sportoló gyerekeket úgy mondom elkapják a sportegyesületek, a sportnak a világa átitatja őket, akkor azt gondolom, hogy egy életre szóló nagyon erős támasztékot kapnak, viszont nagyon nehezen kerülnek bele. Okozhatja ezt a digitalizáció, okozhatja ezt a csökkent figyelmi kapacitás, okozhatja ezt az azonnali visszajelzésre vágyás, de hát erről azt gondolom, hogy Krisztián hosszan és mélyebben beszélt.
2: Kiragadnék egy mondatot, amit egyébként meg is jegyeztél a konferencia során. Vegyük észre, hol van, illetve nincs pszichológiai biztonság a sportegyesületen belül. Azt hiszem, hogy ez manapság még talán még jobban kulcsfontosságú történet. Ezt bővebben is kifejtetted a konferencián, mire gondoltál teljesen pontosan?
4: Pszichológiai biztonság az egy nagyon összetett tünemény, ezt először Amy Edmondson, a Harvardnak a pszichológiai professzora hozta be, és általában magas teljesítményű szervezeteket vizsgált, pénzorientált szervezeteket, a Google-től kezdve nagyon sok ilyen szervezetet vizsgált, hogy mi az, ami megkülönböztető előny volt ezeknél a szervezeteknél, és bizony azt találta, hogy a pszichológiai biztonság az egy olyan versenyelőnyt jelentett, amikor az egész szervezetben ez megvan, akkor magasabb teljesítményre képes, mintha jó tehetségeket válogatunk össze. Nem csak egy sportcsapatban, hanem a háttér intézményben is. És hát bizony ez több olyan ponton mérettetik meg, ami szerintem körvonalazható. Az egyik ilyen, hogy merünk hibázni, és hogy a hibázásért mi jár következményként, az nagyon meghatározza, hogy mennyire merünk kockáztatni. Ugye ezt, hogyha rögtön rávetítjük a sportra, hogyha egy edző mondjuk próbál valami újat hozni, és az nem jön be. És rövid távon sokszor ugye az új modellek nem jönnek be, hosszú távon szoktak azok működni. És hogyha rögtön leváltják, akkor ő nem fogja ezt meghúzni. Így hát nincs ebben a pszichológiai biztonság zónájában. Ez egy klasszikus, az első vesztes meccs után kasza van. Szóval, hogy ez például egy olyan elem.
5: Vagy bocsánat, az is kérdés, hogyha mondjuk elveszti ezt a meccset, akkor utána mennyire bízik abban, ebben a taktikában, amit ő kitalált, hogy a következőre is ezzel kell majd kiállni, hogyha mondjuk még megtarthatta az állását abban az esetben.
4: Hát igen, és hogyha ott van az a környezet mögötte, hogy kaptál mandátumot a következő szezonra, akkor bizony próbálhat újat hozni, és néha ezekből az innovatív eljárásokból születnek olyan meglepő eredmények, amikor egy kisebb büdzsével rendelkező egyesület, egy kisebb sportág tud nagyot villantani. Csak ugye ehhez meg kell lenni annak a biztonságnak, hogy az edző is úgy érezhesse, hogy ő próbálhat. Egyébként a versenyzők is, és ez egy nagyon izgalmas a generációs aspektusból, azok a versenyzők, akik mernek föltenni kérdéseket, mernek idézőjelben butának lenni, és olyan kérdést is föltenni, amit már öt másik társa föltett, de ő még mindig nem érti, hogy ha ez megtörténik, akkor ott van egy olyan háttér, amikor ezért nem leszúrás jár, hanem ezért újabb magyarázat, vagy máshogy magyarázat jár, akkor ez pszichológiai biztonságot jelent. És ez most csak két példa volt.
2: És az egyik pszichológus, bocsánat, Erika, azt is mondta ezen a konferencián, hogy a magyar edzők 20%-a nem tudja, hogy tanítványa jár-e, felkészül és támogató szakemberhez. Szerintem ez nagyon-nagyon gyenge arány. Ezt lehet feltornázni? Vagy mivel lehetne?
4: Érdekes ez a kettősség, mert hogy ugye ezt a kutatást a kolléganőnk végezte, és hát bizony arra jutott, hogy mindenki papíron nagyon pártolja edzőtől szülőig a mentális támogatóhoz járás, de amikor meg kell húzni azt a lépést, hogy elmenjünk, akkor bizony elporlad ez az arány, tehát a gyakorlatban ebből kevés dolog kerül át, és azt gondolom, hogy bizony ennek még itthon, és nem csak itthon, hanem azt gondolom korosztályos jellegénél fogva is később jön be a köztudatba, hogy mentális támogatóra van szükség általában, amikor profivá kezdenek válni, és pont erről beszélt kolléganőm Kovács Magdi, hogy általában tűzoltásnak hívnak minket, vagy kármentesítésre hívnak minket, sportkócsokat, mentáltrénereket, vagy akár sportpszichológusokat is, de az ő nevükben nem tudok így nyilatkozni, de általában azért ez a modell. És hát amikor már rég a ház, akkor nagyon nehéz rendbehozni dolgokat, amiket sokkal korábban kellett volna mondjuk edukatív jelleggel eljátszani.
5: Jó, de ennek mi lehet az oka? Ennek inkább pénzügyi okai vannak, hogy nem választanak mondjuk sportkócsokat maguk mellé, mikor már kellene. Még mindig ijesztő mondjuk a pszichológia, mint kifejezés, vagy mint a pszichológus, mint szó, vagy egyszerűen nincs rá idejük. Tehát itt mi a fő indok, amiért azt mondják?
3: Vagy esetleg hogy... anyagilag nem bírják.
5: Azzal kezdtem, hogy igen, hogy pénzügyileg nem fér bele.
4: Szerintem van ennek egy ilyen emberi oldala is. Hát azért az emberek nagy része, mikor megy a orvoshoz, amikor már nagyon fáj. Uh-huh. Mikor választ mentális támogatót, amikor már nagyon fáj.
2: Sem, vagy előtte azért vannak tünetek, de arra nem figyelünk oda.
4: Így, abszolút. Amikor mondjuk, és akkor visszahozva a sportvilágára, én azt gondolom, hogy amikor egy sportoló mondjuk nem jól teljesít egy országos bajnokságon, még nem érti miért, de megvárja a következőt. Ugye ez edzőjével fogja a fizikai állapotára. Ráfogja arra, hogy esetleg most nem tudom...
5: Beteg volt,
4: nem úgy volt a felkészülés, de amikor ez tendenciába előjön, akkor az általában mindig a csúcspillanatban jön elő. És akkor, amikor már egy éves főversenyt elbuktam, akkor szoktak általában megjelenni, vagy egy sérülés feldolgozása, vagy egy nagy változásnak a feldolgozása, tehát, hogy kevés az a tudatos és előre gondolkodó sportoló, akiket egyébként gyakran olimpiai bajnokként vagy világbajnokként is köszönhetünk, aki tudatosan már előre elkezd dolgozni.
3: Én pont ezt erre akartam ráhúzni, és most ki is mondtál egy szót, Szilágyi Áront akartam én behozni, hogy ő például nem szolgálhat mintaként előtte, mert én két példát tudok, amivel mindenki szembesülhetett. Az egyik ugye a riói olimpia előtt, mikor megkapta, hogy ő lesz a zászlóvivő, jöttek azok a cikkek, hogy a zászlóvivő a nyitőünnepséget követően sosem szerez érmet az olimpián magyarként. Erre Áron a pszichológusaival kitalálta, hogy mindenkitől kért be magyar zászlós képet, kvázi megosztotta a terhet a magyar társadalommal zászlóvivőként Tokióra. Tudjuk, hogy készült, hogy megvolt az ötasszóra, mindegyikre volt egy kulcsszó. Tehát, hogy ez lehet példa a fiatalok, az egyesületek, a szövetségek, a nem tudom, bármilyen klubok számára, hogy igenis kifizetődő mentális trénerhez, coachhoz fordulni, mert hozhat siker, nem feltétlenül olimpiai aranyat, de hogy van előre a jutás.
4: Egyébként szerintem igen, és ezek, amiket az Áron is mond, és a konferencián is beszélgettünk erről, pont ezek ugye erőforrást gyűjtő gyakorlatok, és ugye az, hogy minden egyes versenyszámnak, vagy minden olimpiához köt egy erőforrást, illetve egy címszót, és azt hozza be annak az élményét, ez egy nagyon jó technika egyébként, és az is, hogy a stresszt azzal porlasztják, hogy mindenkitől kérünk be magyar zászlós képet.
3: Ugye szerintem az ezáltal, egy zseniális.
4: Ezáltal ez
2: tényleg jó ötlet.
4: Nem egy személyes fókuszt kapó dolog, de hogy igen, ez egy nagyon jó példa tud lenni. Én azt hiszem, hogy amikor egy fiatal sportoló elkezd gondolkodni azon, hogy egy mentális segítőt vegyen igénybe, az sokszor nem benne születik meg, hanem inkább a szülőkben. Gyakrabban a szülőkben mostanság, mint az edzőkben. De hogy igen, jó példa tud lenni, és egyesületeknek is, sportszervezeteknek is jó példa tud lenni, hogy a mentális támogatás az mennyit tud hozzáadni. De hogy ehhez el kell jutni egy bizonyos érettségi fokra, hogy ne azzal kössük össze, hogy esetleg lusta volt a gyerek, vagy ő nem egy versenyző alkat. Ugye nagyon sok címkét szeretünk dobálni magunkra, a reálostól a humános gyerekig, ugye már az iskolában elkezdődik, szóval, hogy ez ugyanúgy megtörténik a sportpályán is, és nem biztos, hogy pont úgy van, hogy az a gyerek az nem jó versenyző alkat, tehát tegyük hátrébb egyel.
2: És hogyha már ugye gyerekekről van szó, akkor a szülők is szorosan együttműködnek a gyerekek karrierjét illetően, főleg a kezdetekkor. Szilágyi Áron például óvaintett mindenkit attól, hogy minden szülőt attól, hogy a saját gyereke mentál trénere legyen. Ez el is hangzott kiemelten ezen a konferencián, ahol te vezetted ezt a kis csoportos beszélgetést. Hogyan tud egyébként hatékonyan együttműködni szülő és gyermek és edző hármasa?
4: Hát nagyon izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy itt nagyon sokszor összecsúsznak ezek a szerepek, összecsúsznak ezek az identitások, és néha ugye az edzők azért, aki fél, az azért fél a sportkócs bevonásától, mert hogy mi van, ha átveszi az ő szerepét, ami teljesen lehetetlen, de mentális oldalról lehet, hogy egyébként közelebb tud kerülni egy sportkócs vagy egy mentális támogató a versenyzőjéhez. Tehát ott nagyon, nagyon fontos azt lezárni, és azt a beszélgetést, azt lefolytatni az edzővel, hogy nem az ő szerepért megy itt a harc, hanem azért, hogy akár egy objektív külső tükröt tudjon adni erről a háromszögről edző, sportoló és szülő, és akkor itt van a háttérben egy ilyen mentál tréner vagy coach.
2: Tehát, és akkor abból lehet négyszög is.
4: Hát ebből lehet ilyen módon négyszög, hogyha bevonódik, igen, a mentál tréner is. Szóval az egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy a szülők, amikor x kilométert, nagyon sok 100 000 millió forintot beletesznek egy gyerek felkészülésébe, hogy mondjuk 10 éves viszonylatban legyen belőle valaki, akkor hajlamosak, úgy is szoktuk hívni, hogy car coaching, amikor megyünk haza a versenyről, vagy megyünk éppen a versenyre, akkor jó megmondani, hogy akkor hogy kéne, vagy hogy kellett volna, tehát erre hajlamos a szülő sokszor, de ilyenkor az ő szerepében maradni az nagyon fontos támaszték a gyereknek, hogy ne három oldalról kapja már a kommenteket. Védőháló maradjon a szülő, én azt gondolom, és maradjon meg az a szerető közeg, amikor a szülő nem azért viszi a gyerekét sportolni, hogy aztán majd az eredményeiben fürödjön ő is, hanem azért, mert a gyereknek ez egy fontos dolog. Na azért ezt nagyon nehéz a hétköznapok szintjén megoldani. Hogyne.
3: Pluszban meg ugye ismerünk olyan esetet is, amikor a szülő a saját elmaradt sikereit szeretné,
5: igen,
3: kiverni, kihajtani, számon kérni a gyerekből, azért itt is úgy vélem, hogy kell mentális segítség, vagy valami támaszték.
5: De erre rákötve egyébként az előfordul, hogy mondjuk a sportkóccsal leül a sportoló, és akkor mellette a szülő is ott szeretne lenni mondjuk egy ilyen beszélgetésen, vagy akár az edző, mert mondjuk nem féltékenységből, de úgy érzi, hogy szerinte szükség van erre a sportónak, hogy
3: valami
5: ő is ott
3: olyan
5: üljön.
3: Elhangzik, ami nem tudom.
5: Bármi, igen.
4: Egyébként erre van lehetőség. Én amikor ilyen háromszög beszélgetések szoktak lenni, attól függ, hogy ki van jelen. Tehát, hogy az edző-versenyző én, edző-szülő én, ugye attól függ, hogy ki a megrendelő, úgymond. Mert van, amikor tényleg az edző a csapatával szeretne foglalkozni, és egy mentál trénernek az igénybevételére ott szükség van. Tehát, hogy ott lejátsszuk a kereteket, hogy akkor abban az intim körben mondjuk a sportoló és a mentál coach közötti viszonyban, ami kimondásra kerülnek, abból mi mehet át az edzői oldalra. Tehát, hogy itt nagyon fontos szerződések vannak, és azért hívjuk a sportcoachingot egy ilyen nagyon kötött műfajnak, mert hogy itt leszerződünk arra, hogy megy ki az információ. Tőlem biztos, hogy nem fog kimenni az információ az edző vagy a szülő irányába, amit a sportoló nem engedélyez. Nemrégiben is volt egy ilyen beszélgetésem egy kis sportoló párral, testvérek, hogy abból, amit ők így elmondanak, abból mi mehet ki. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez adja meg azt ebben a körben is a pszichológiai biztonságot.
3: Szerűen én szülő vagyok, és elég magas szintig eljutott az egyik gyerekem, de én nem érzem ott a szülő szerepét ebben a beszélgetésben.
5: Én is ezt szerettem volna mondani. Ezzük nagyon se örülnek, hogyha te ott vagy beszélőként.
3: Nagyon sokat beleteszünk, igaz, hogy megváltozott a világ anyagilag, fizikailag is, mindenhogy támogatjuk őket, engem nem kísértek úgy meccsekre, edzésekre a szüleim.
5: Nem voltam annyira tehetséges.
3: Más volt a világ akkor. Tehát nem arra gondolom, hogy negligálni kell a szülőt, csak én azt gondolom, hogy van, most biztos ördögtől való lesz, amit mondok, hogy van, amihez nincs közöm. Mármint, hogy az én gyerekem úgyis el fogja mondani, ha úgy nevelem, hogyha valami fáj neki, vagy nem, de hogy ez nem, ez a te meg az ő megbeszélése, az edző meg az ő megbeszélése. Én nekem, tehát nem sem szakmailag, sem mentálisan nem feltétlenül értek hozzá. Én őt szeretem, támogatom, nevelem, nem tudom, tehát hogy nekem más a feladatom.
4: Igen, ez egy érett szülői hozzáállás, de nem annyira általános. Ráadásul akkor is, amikor mondjuk a szülő szeretné úgy körbenézegetni, hogy ez a sportkócs ez mennyire milyen alkat, mert ugye ő is szponzorálja.
2: Hát felméri.
4: Ugye a folyamatot, amikor a szülő fizeti, akkor azért szeret egy kicsit erről beszélgetni. Én ezt úgy szoktam például menedzselni, hogy...
3: Castingolnak?
4: Hát egyébként igen, tehát hogy amikor egy vállalati tréninget tartok, akkor is castingolnak az első egy órában, megnézzük, hogy most ez az úriember, ez barát vagy ellenség. Tehát ugyanígy történik egy sportkócs viszonylatban is, de az nagyon fontos, hogy a szülő is megnyugodjon, hogy jó kezekben van, mert azért ugye mi ez a mögöttes motiváció? Azért szeretné a szülő nem csak a pénzét, azokat az óradíjakat, amit kiszámláz egy sportkócs, vagy egy sportpszichológus, vagy bárki, hanem az, hogy a gyereke jó helyen lesz. És ha meg tud ebben nyugodni, akkor tudunk normális munkát végezni. Hogyha nem lesz minden nap ott a sarkában egy ilyen alkalom után, és végigkérdezi, hogy akkor miről volt szó, akkor meg tud nyugodni. És ehhez néha kell az, hogy bizony a szülő is odaülhessen, és egy ilyen nyitó beszélgetésnél bizony van erre lehetőség.
3: Nem irigyellek azért benneteket.
4: Hát úgy próbálunk támogatni, hogy ott is akkor jó, de...
3: Mert azért sok mindenkinek bizony kell megfelelni. Visszajelzést kaptok ti arról, hogy amit elmondatok ilyen előadásokon, amikről beszéltek, amiket okítotok minket, szülőket, edzőket, mindenkit, hogy mondjuk az egyesület szintet lépett, bevont egy kócsot a működésébe, az a klub az azt csinált, ez a szövetség azt csinált, ez a versenyző ment kócshoz, tehát jönnek ilyen visszajelzések, ilyen személyes sikere?
4: Egyébként jönnek, és nagyon sokszor edzőktől jönnek. Nemrégiben indítottunk el egy nagyköveti programot, ami egyesületekhez, sportklubokhoz, akár szövetségekhez ad lehetőséget arra, hogy mentáltrénerek edukatív jelleggel ilyen egyórás szülői programokat, vagy versenyzői programokat létrehozzanak, és ott legyenek nyilván struktúrált beszélgetések, és ezeknek nagyon nagy hasznát látjuk egyébként, mert hogy ezek nem fizetős, tehát hogy ez teljesen az edukációs jelleg okán történő dolgok. Egyébként én azt gondolom, hogy egy sportkócs, mentáltréner, annak az a legnagyobb visszajelzés, amikor a sportoló látja, hogy meghaladja önmagát bizonyos nehéz témákban. De nagyon sokszor kapunk visszajelzést, hogy amikor lefutunk egy ilyen 6-10 alkalmas folyamatot, akkor hozza a sportoló az olyan dilemmáit, és szeretné tovább folytatni a munkát, és sokszor ezt az edző és a szülő is alátámasztja, hogy bizony ennek vagy azért, mert nyugodtabb volt, vagy azért, mert a következő verseny nem volt annyira kibillenthető. Ugye ezek kívülről nézve ilyen nagyon nehezen megfogható dolgok, de amikor belenyúlunk egy olyan témába, ami őt bizonytalan helyzetben hozza, és azt megdolgozzuk, akkor van, hogy ez a versenyen fog kijönni, hogy ott is akkor jobban teljesít.
2: Folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Hajnal Andrással, Kovács Erika a beszélgető partner és Erdei Márk. És hát akkor folytassuk ezzel a nagy sikerű konferenciával, mégpedig a második sportcoaching és mentáltréning konferenciával, és a Hajnal Andrist úgy mutattam be az első fél órában, hogy korábbi kétszeres olimpikon műves toronyugró, illetve ebélyezüstérmes, ezen kívül mentáltréner is vagy, illetve motivációs előadó is. Mikor jött egyébként ez az életedbe, mikor váltottál, és sikeres élsportolói karriered után rögtön?
4: Hát ez már azt hiszem, hogy közben elkezdett foglalkoztatni, hogy hogyan tud egy sikeres élsportoló teljesíteni, és hát két barátommal elkezdtünk ezen gondolkodni, és ebből jött egy nagyon erős, egyébként kapcsolati tőke és tudásbázis. Elkezdtünk beszélgetni olimpikonokkal, világ-európa bajnok versenyzőkkel, és hát arra jutottunk, hogy érdemes ezt a területet kutatni, és ez a mai napig tart, ez a kíváncsiságom, hogy mi az a megkülönböztető előny, ami mentálisan sokszor a magas teljesítményt elérő sportolókat megkülönbözteti azzal, aki második, harmadik nem kerül döntőbe, mert azért ott a teteje az elég sűrű mezőny, és mégis ott van egy-két olyan motívum, amit észrevehetően ki lehet hozni.
3: A mai tudásoddal? Hogy versenyezne Hajnal András?
4: Mai tudásommal azt gondolom, hogy hamarabb kerestem volna föl egy mentális támogatót. Mai tudásommal sokkal szakszerű felkészülést csináltam volna végig mentálisan.
3: Mert a te idődben ez még gyakorlatilag egy-egy ember volt, aki ilyennel foglalkozott, vagy még az sem, nem?
4: Hát én
3: nem volt divat, ha ez nem jó szó, de hogy nem volt még
4: elterjedt. Nem volt divat, én a Sydney olimpiára készülve találkoztam először sportpszichológussal 18 évesen a Budavári Ágotával, és akkor kezdtünk el beszélgetni arról, hogy egyáltalán hogy vagyok én a versenyzéssel, meg ugye a bőrömben, a műugrással, a mindenféle környezeti helyzettel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt azért hamarabb is el lehet kezdeni. Akkor tájt még nem volt ez. Nem csak, hogy divat, valahogy igény sem volt rá, vagy...
3: Azért mondtam, hogy nem annyira jó szó ez, nem akarom, hogy semmilyen pejoratív hangja.
4: Az ezzel való foglalkozás az valahogy nem volt egy ilyen opció, tehát nem volt ilyen alternatíva.
3: De hát, ugyanúgy akinek... ugye semmi más, tehát nem volt se dietetikus, tehát hogy azért ezek a stábok, amik ma már kellenek a jó eredményekhez, vagy akár csak a fennmaradáshoz, azok nem voltak
2: de
3: jellemzőek,
2: volt valami
3: nem?
2: Újítás van is egyébként, amikor már Athénra készültél a következő olimpiádra?
4: Nem, én azt gondolom, hogy nem. Újítás úgy érted, hogy mentális támogatás.
2: Igen, mentális támogatás, hogy valami minimális
3: lehet, nem?
2: Vagy rájöttél valamire?
4: Dolgoztam magamon, de nem sokkal. Kaptam eszközöket, de az alapokat nem sikerült úgy megdolgozni. Én később kezdtem el azzal mélyebben foglalkozni, hogy mi a sportolás és az én viszonyom, és hogy a sikerességet hogyan tudom kezelni, a kudarcok hogyan tudom kezelni, annak a háttérbeli hiányosságait, hogy Magyarországon akkor még nem volt Duna Arena, hogy tudom kezelni.
3: A világban volt, elterjedtebb volt már a coaching? Vagy nekünk van lemaradásunk, volt? Vagy a világ ébredt rá nagyjából később, mint ahogy ez kellett volna?
4: Igen, ezt kiterjeszteni mentális támogatásra. A coaching azért ez egy nagyon új keletű műfaj. De azt hiszem, hogy körülnézve az én sporttársaimat meg, látva olimpiai falukban így beszélgetve ismerősökkel, hamarabb is többen voltak ezek a mentális támogatók, egy picivel, de azt gondolom, hogy nincs nagy lemaradása a magyar sportvilágnak e tekintetben, vagy nem volt akkor tájt, most lehet, hogy más a helyzet. Most ilyen random módon történnek szerintem ezek a
3: igényre vételek. Igen, utána csendben leszek, csak annyira bedobta. Hát nem akarom tőlük elvenni, legalább a márka tanulja, hogy legalább háromszor vagy négyszer már az elmúlt két hónapban behoztam Varga Zsoltot.
5: Én nem emlékszem.
3: Annak kapcsán, mert most mondtad, hogy kezeljük a helyzeteket, a sikereket, és Varga Zsolttal arról beszélgettem, hogy arra például nincs forgatókönyv, hogy kell kezelni a sikert. Mit kell ott csinálni, mikor felérsz a csúcsra? Másnap ugyanúgy elvinni a gyereket a bölcsődébe, elmenni bulizni, lebegni a föld fölött, elszállni, nem tudom, visszaállni, dolgozni, és ő is azt mondta, hogy nem tud receptet adni, de valójában azt arra nincs semmilyen útmutató, hogy hogyan kell kezelni a sikert. Mit kell csinálni?
5: Hát de ugyanez a sportkocs is, nem? Van, akire jó hatással van, van, akinek nincs szüksége rá, nem? Vagy ez azért kevésbé mondható így el?
4: Nem, szerintem tényleg van olyan sportoló, aki egy bizonyos pontig teljesen jól meg tud lenni, nagyon jó alapokat hoz, nagyon mély
3: érett
4: szülei vannak, mély önreflexióval bír, tehát tud magának tükröt tartani, és hozzáteszem, hogy van egy olyan éles szemű edzője, aki nem csak azt látja, hogy mozgásban mit kell tanulnia, hanem olyan feladatok elé állítja, amin érzi, hogy meg tudja csinálni, olyan kommentekkel látja el, vagy olyan plusz mondatokat ad neki,
3: és
4: amivel
3: ezzel
4: jól tud menni.
3: És ezzel mégis egy kicsit a lelkére is hat, abszolút. Mert azt érzi a versenyző, hogy mellette van az edző.
4: Igen, csak hogy ez nem minden edzőnek ösztönösen sajátja.
3: Azért ne feledd el az első kérdést, amit Mark letompított. Hogy a sikert hogy kell kezelni.
5: Igen, értem, te is elfejtetted.
3: Nem, mert engem tényleg érdekel, mert látunk számtalan példát erre.
4: Igen, éppen most gyűjtök kutatási hátteret ehhez, és egyébként meg
3: akkor aztán jön még hozzánk, Andris.
4: 80%-ban arról beszélünk, hogy hogyan legyen sikeres az ember, és ezt hogyan támogassuk. És mi van azokkal, akik meg fölértek a hegy csúcsára, az aktuális hegyük csúcsára, mert mindig van egyel följebb, vagy egyet több arany, vagy nem tudom, de hogy ők hogy vannak, és ez egy nagyon izgalmas téma, mert hogy ott van egy ilyen kiüresedettségérzés nagyon sokszor, itt vagyok a hegyen, akkor hova tovább? Akkor van egy ilyen motivációvesztés is nagyon gyakran.
3: De ez teljesen emberi, nem?
4: Teljesen emberi, persze, abszolút.
2: Ez a civil embereknél is létező.
4: Igen, és akkor ott van egy nagy döntés, hogy akkor én mostantól tudok-e magamnak új célokat építeni, hogyan vagyok azzal, hogy adott esetben a győzelem belső elvárássá vált, sokszor külső elvárássá is válik.
3: Meg hát itt bejön a népszerűségi faktor, a média megkeresések, a felhajtás, ami könnyen elperdít, vagy szóval, hogy elhajlik az ember.
4: Nem? Torzít a motivációm. Tehát, hogy ameddig az első csúcsomat azért értem el, mert én szerettem volna magam miatt és megmutatni mondjuk magamnak, és élveztem az utazást a győzelemig. Ugye onnantól, hogy mondjuk a média figyelem középpontjába kerül egy sportoló, kerül bárki, onnantól az torzíthat, és bizony ezt, aki jól tudja kezelni, az vissza tud állni a pályára. De ez egy külső motivációval könnyen válik, hogy azért csinálok dolgokat, hogy egyébként meg több poszt legyen, több helyre meghívjanak, stb. Úgyhogy nagyon nehéz egyébként navigálni szerintem sportolóként manapság, amikor nincs valakinél a sikerek pillanatában egy támogató ember.
3: Megosztod majd velünk, mire jutottál?
4: Ja, megosztam szívesen.
3: Mert ez nagyon érdekes.
4: Több kutatást is végzünk, ez is egy nagyon izgalmas téma.
2: Arról egy kicsit még mindig beszéljünk, vagy kanyarodjunk vissza, hogy ez a második sportcoaching és mentáltréning konferencia nagyon sok ismert sportoló jelenlétét is hozta. Többek között említettük Szilágyi Áront az olimpiai bajnokok közül. Kik voltak még ott, és kikkel tudtál beszélgetni, vagy kik tartottak előadást?
4: Szerintem Attila nyitotta meg a rendezvényt, és egyébként egy nagyon jó felütést hozott nekünk. Családias környezetben nagyon sok személyes példával nyitotta meg a rendezvényt, hogy amikor ő kezdte a pályafutását és ment végig, akkor mennyire volt benne a képletben ez a mentális támogatás, egyáltalán volt-e róla szó. És utána pedig egy kerekasztal beszélgetés következett, amit én vezettem a Kis Gergővel, a Rasóval és a Csori Ferivel, akik mindnyájan valahogy az uszodában...
3: Bocsánat,
4: Rasoszki
2: Krisztófa. És mindenki Krisztófa. A vizes közeghez tartozik.
4: Igen, és ezzel is poénkodtunk, hogy így az uszoda minden szegletéből így összegyűltünk, és akkor most beszélgethetünk egy kicsit arról, hogy mit jelent számunkra a klórszag, és hogyan indítja be a versenyzés ösztöneit. És hát bizony azért tovább Vonga Ádám, ifjúsági olimpiai bajnok kajakozó, és részt vett a
3: hős a vízből.
4: Igen, csak egy kicsit fölötte, és nagyon sok beszélgetésünk volt arról is, hogy az ifiből átkerülve a felnőtt világba milyen különböző aspektusok merülnek föl, de nagyon sok mindent osztottak meg a karrierjük tetejét elért sportolók is, Kis Gergővel, Kristóf Ferivel az én, úgyhogy nagyon izgalmas beszélgetések voltak, és ott is nagyon kijött az, hogy volt, aki akkor vette igénybe a mentális segítőnek a támogatását, amikor elakadása volt. Volt, aki mondjuk a Gergő ugye később, vagy hát hogy mondjam, hamarabb belekerült a sikerességnek a szférájába, és akkor ott olyan nehéz volt kezelni azt, hogy egy mentális segítő hogy tud támogatni, és akkor mindenkinek megvoltak azok a pontjai, amikor viszont fontos lett, hogy behívjon egy külső szemet.
3: Hát ugye ők időben például Kis Gergő meg Rasoszki Krisztóf elkülön amiről beszéltünk, Kis Gergő.
2: Csuri Ferenc is ugye paralimpiai résztvevő, vagy paralimpikon úszó.
4: Igen.
2: Én például találkoztam vele paralimpiákon, amikor nagyon csalódottan jött ki a medencéből.
3: Csak hogy ugye abban a Kis Gergős időszakban, igen, ahogy más beszéltünk, még nem volt annyira magától értetődő, hogy... Így van, igen. Tehát hogy ott, igen, tehát ezért mondták régen, ugye az volt, hogy az edző legyen jó pedagógus, meg jó igen pszichológus, nyilván ez most is kell, csak jobb, hogyha vannak többen többféle szempontból nézik ezt a dolgot, nem?
5: Bocsánat.
3: Ne, befejeztem.
5: Én csak arra lennék még kíváncsi, ugye Kis Gergő neve került elő, mint egyetlen csapat sportoló ugye többi név között, akiket most említettél. Mennyire jellemző ez tényleg, hogy inkább az egyéni sportágak sportolói jönnek el hozzátok, mint az, hogy a csapat sportágakból érkeznek akár többen is, vagy mondjuk van erre lehetőség, hogy akár mondjuk egy csapatból hárman egyszerre megyünk, és akkor úgy.
3: Igen, ez hadd fűzzem már hozzá, hogy vagy csapatként jelentkeznek, uh-huh, vagy a csapatban egyessével versenyzőként.
4: Attól függ, honnan jön a megrendelés egyébként.
3: Ezt mindig idejük.
4: Igen, azért, mert hogy amikor az edző azt látja, hogy mondjuk a kohézió nem olyan erős a csapatban, mondjuk nem passzolnak egymásnak, amikor kéne, amikor ott van a lehetőség, és egyértelmű, ott lehet, hogy valami olyan nem tudás van, hogy vagy nem is feltétlenül nem tudás, bizalmi zónában nincsenek egymással kapcsolatban, nem értik egymás nyelvét, nem érzik a játékot, és akkor van, hogy az edző az, aki megkér egy mentál trénert, hogy egy kicsit nézzünk már rá arra, hogy a csapat az hogy van, a szerepek hogyan vannak kiosztva, jött-e olyan új ember szerepkör a csapatba, aki mondjuk változtathatja az egész játékot, tehát van, amikor innen jön, akkor az egész csapattal érdemes foglalkozni, aztán van, és gyakrabban látom mostanság, hogy aki egyénileg jön, az azért jön, hogy a saját elakadását próbálja meg megoldani, és bizony, hát amikor többen jönnek, az nagyon izgalmas, általában azért jönnek csapattagok közösen, mert hogy ott egymásnak adják tovább a drótot, úgymond, hogy hú, nekem ez ebben és ebben és ebben segített, amikor foglalkoztam
2: sportkóccsal. Láncreakcióként akár.
4: Abszolút, tehát, hogy amikor egyénileg jönnek a sportok, akkor általában azért, mert valahol hallottak a jó hatásáról ennek a dolognak.
5: De itt azért, bocsánat, hogy kínálok, hogy egy gyors kérdés még, hogy itt azért vékony a mesdje a között, hogy valaki azért nem passzol, mert hogy nincsen játékintelligenciája, kimondom ezt így csúnyán, vagy pedig a között, hogy nem kedveli a másikat, és mentálisan vannak problémák, tehát ezt egy edzőnek azért ez sem könnyű átlátni, nem? Hogyha már így belementünk ebbe a témába.
4: Abszolút, annyira benne van a saját világában az edző sokszor, hogy néha egy hátralépése sokat segít a tekintetben, hogy egyébként hányadán állunk egymással a csapattagok, és bizony, ugye itt mindig van egy ilyen, hogy nem tudja, hogy mi a taktika, hogy nem akarja végrehajtani, és ott kezdődik a mentál trénernek a szerepe, mert nem tudját, azt az edzőnek kell pótolnia. Ha nem akarja, ugye ott néha nem elég az edzőnek a hozzájárulása, vagy a éles szemen.
2: Említettük a vizes közeget, ebbe te is azért beletartozol, az egyik leglátványosabb sportágból érkeztél.
3: Nem igazi ugrás.
2: Toronyugróként emlékszünk rád leginkább, meg abban érted el a sikereidet. A jelenkori műes toronyugrásban, vagy akár a high divingben, a szuper óriás toronyugrásban az élversenyzők mennyire határozottan beszélnek arról, hogy igen, ők igénybe vesznek mentál tréner segítséget, járnak pszichológushoz, mert ugye nagyon professzionális tábok segítik a munkájukat, mert azt tudjuk.
3: Már ahhoz kéne, hogy felmenjek 27 méter.
2: Igen, szóval ez a 27, meg a 20 méter, de már a 10 méter is, amiben te voltál jó.
4: Hát én sokszor látom azt, hogy azok a sportolók, akik mondjuk kiállnak egy olimpiai döntőben, de nem is kell, hogy olimpiáról beszéljünk, nem mindig csak olimpiáról beszéljünk, egy bármilyen világverseny, amit közvetít az M4, annak a 10 méteres platformjára, hogy akkor mentális gyakorlatokat végeznek, és ahhoz kell egy támogatás. Tehát sokszor nem nyilatkoznak, de látszik a működésükön, amit látunk a kamerán keresztül.
2: Hát mantrázzák is ott.
4: Igen, vannak olyan teljesítmény pontok, amik ilyen teljesítmény rituálénak is szoktak nevezni, hogy egy-egy sportoló, amikor a csúcshelyzetre, vagy arra a csúcspillanatra készül, akkor ő milyen eljárásrendet követ. Ezek forgatókönyvek, és látszik azokon a sportoló, akkor, hogy a döntősök azért általában ezt úgy szokták hozni ennek a jeleit, csak hát nyilván egy közvetítésen erről nem szoktunk.
2: Néha azért érintjük, viszont...
4: Néha belecsúszunk egy-egy ilyen végén.
2: Szerinted a kínaiak, vagy az észak-koreaiak, akik most nagyon-nagyon felzárkóztak, és hát rendre nyerik az érmeket, ők is
4: abszolút
2: foglalkoztatnak mentál trénereket?
4: Abszolút. Tehát,
2: nagyon eldugva készülnek egyébként, tehát nem sokat tudunk az ő felkészülésükről.
4: Igen, de mindig van egy-két olyan plusz emberke, aki ott van a medence parton, akik úgy nincsenek identifikálva, hogy a se nem edző, se nem azt látjuk, hogy kinezioszallaggal kötögeti a versenyzőt. Tehát ott van egy-két olyan emberke, aki egyébként oda megy, aztán beszél egy-két szót a sportolókkal. Természetgyógyászokat is foglalkoztatnak egyébként nagyon sok országban, tehát amikor nem csak fizioterapisztra van szükség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ott sokan dolgoznak a háttérben.
5: Mi történik akkor, hogyha kipróbáltok 4-5 féle variációt mondjuk egy sportolónál, hogy szerintetek mit érdemes vele csinálni, hogy jobb legyen a mentális állapota. Az első után nem működik, a második után se, eljuttok 5-ig, és 5. után se. Van olyan, aki, lehet, hogy ez is csúnyán fog hangzani, mondjuk mentálisan mentetetlen ilyen szempontból?
4: Hát én ezt soha nem tudom kimondani, valaki mentálisan menthetetlen.
3: És pedig soha, olyan jó hangzik.
4: Soha nem is. Igen, ebbe azért van, aki belecsúszik, hogy rajta nem lehet segíteni. Én azt gondolom, hogy...
5: De az még lejjebb csúsztatja is saját magát ezen, mert ha első nem sikerül, akkor megint velem van a baj. Másodjára, hát akkor valami nagyon rossz vagyok, harmadjára, és egyre mélyebbre csúszik, pedig egyre följebb kellene, hogy kerüljön.
3: De lehet, hogy akkor te coachként kimondod, vagy mentáltrénerként kimondod, hogy másra dolgozza?
4: Sőt, nem biztos, hogy én mondom ki, de valahogy a folyamatból kiderül az, hogy az elakadás lehet, hogy mélyebb szinten van, mint hogy csak a sporttal foglalkozzunk, és mi sportkócsok, legalábbis itt az MSCT-n belül nagyon erős minőségbiztosítási rendszert építünk föl azzal kapcsolatban, hogy ki lehet A-licenszes, B-licenszes, stb. Pont azért, mert hogy ez egy olyan szakma, ahol a kompetencia határokat tisztelni kell, és akinek nem tudunk segíteni, és kijön, hogy sokkal mélyebben van neki az elakadása, az bizony tovább kell küldeni a pszichiáterhez, sportpszichológushoz, pszichológushoz. Tehát, hogy azért itt, ezért itt nagyon fontos, hogy embereknek a lelkületével játszunk, és nagyon könnyű elveszteni a bizalmat a mentális segítségben, amikor mondjuk egy nem kompetens ember túl sokat dolgozik egy sportoló, valaki nem tud segíteni.
3: Dupla felelősség ez itt.
4: Abszolút, tehát, hogy emberekkel dolgozni, az egy nagyon nagy felelősség, és ezt mi próbáljuk, hogy mondjam, standardizált keretek között tartani.
2: Tervezitek már a harmadik konferenciát is?
3: Szegény
2: megvan
3: most
2: már.
3: Vett még levegőt a második.
4: Most megörülünk.
3: Most két arany után kéred a harmadik?
2: Hát igen, tehetetlen vagyok.
3: Mekkora az elvárás, látod?
4: Igen, egyébként tervezzük. Én azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon erős hídépítő funkciója a társszakmák között, és a közös nyelv kialakítása az nagyon fontos, mert hogy azt gondolom, hogy nem csak azért küzdünk, hogy még több olimpiai arany legyen, hanem azért is küzdünk, hogy azok a fiatal sportolók, azok bennmaradjanak a sportágokban, ami most még ők nem látják, hogy valószínűleg az életükhöz fog sokat hozzáadni, de könnyen lemorzsolódnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben kell egyfajta edukáció, összefogás, úgyhogy ez a jövőképünk, és hát igen, tervezzük.
3: Köszönjük, Viki, most a maximalizusat kijön.
2: Andis, egyébként mikor ugrottál utoljára, hogy mikor voltál 10 méteren?
4: Hát én egy 3 hete voltam, de azért a műugrás az nem egy olyan sportág, amit úgy lehet csinálni, mint hogyha elmegyek bringázni, persze, hogy most már nem úgy bírom, de azért még végig tudok menni, tehát azért
3: ehhez kell. Itt kell ugrani.
4: Hát igen, és azért itt az izomzati háttér, hogyha nincsen megdolgozva, akkor...
2: De megvan, úgy látszik.
4: Hát azért wow, úgy többet járok tornázni, mint
3: medencére. Most a Commander, ugrottál?
4: Igen, egy párat ugrottam.
2: Neked tornázik is, azt mondta.
3: Hát jó, csak az engem az érdekelt, hogy csak felment 10 méterre vagyok,
4: nem? Ja, hát onnan nem, már akkor leugrik. Egy irányú utca. Ott nem megyünk le, persze.
5: Mondjuk a műugrás jó, mert hogyha leugrasz és fáj, akkor egyből érzed, hogy valami nem stimmelt.
4: Hát igen, azért, na ezért kell a tornaterem.
2: Gratulálunk ehhez a konferenciához, és sok sikert kívánunk, meg az ugrásodhoz, és sok sikert kívánunk a továbbiakhoz is. Várunk majd a párizsi vizes Európa-bajnokságon a műugró, toronyugró részhez kommentátorkodni. Hajnal András volt a vendégünk az elmúlt egy órában, a Magyar Sportkócsok és Mentáltrénerek Társaságának társelnöke, kétszeres olimpikon és ezüstérmes toronyugró, korábbi klasszis.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Kardozók is termelték az érmeket a hétvégén, Battai Sugár aranymixszűcs Luca bronzérmet szerzett egyéniben az aténi világkupán, a férfi karcsapat pedig egy nagyon fontos bronzérmet hozott Padovából. Situmán velem szembe Battai Sugár, kétszeres világbajnok kardozó, gratulálok ez az éremhez, és utólag is boldog születésnapot, mert ugye a hétvégen folyamán ünnepelted a születésnapodat, milyen volt kint Aténban ünnepelni?
2: Köszönöm. Nagyon jó volt egyébként, igazából én nagyon szeretem Atént, több világkupa érmem is van már onnan, az első aranyérmem, a második is, illetve még egy bronzérmem, úgyhogy én nagyon szeretem azt a versenyt, és a születésnapom is jó volt igazából. Sokan felköszöntöttek, és jó környezetben voltam.
1: Igen, ugye neked nem kellett se lejtezned, azért igen. Volt idő az ünneplésre, mert a többiek nyilván már azért félig meddig a versenyre koncentráltak.
2: Ünneplésre annyira nem is, de szerintem még így a versenyzésemben segített is az, hogy az előtte lévő nap, persze edzettem, meg szurkoltam a többieknek, de ezen felül így egy kicsit a születésnapommal is voltam elfoglalva, és így nem volt időm rágörcsölni a versenyre, úgyhogy egyébként szerintem így jól is jött ki.
1: Igen, ahogy mondtad neked valahogy, ez a Görögország nagyon fekszik a görögországi versenyzés, mert ugye az első felnőtt világkupa érmedet is ott szerezted, ugye, és rendre mindig hozod az érmeket. Ez minek köszönhető szerinted, hogy pont mindig ott jön ki a lépés? Vagy olyan időszakban van, amikor tényleg már jó formában vagy, így nyár felé haladva, vagy minek köszönhető ez?
2: Nem annyira tudom megfogalmazni. Szerintem egyébként van olyan, hogy egy-egy vívónak egy-egy hely, vagy egy verseny így fekszik, vagy az ő versenye, úgyhogy én bízom benne, hogy így az aténi verseny az ez. Persze nekem volt már olyan aténi verseny, ahol 64-ben estem ki, és még rosszabb is volt korábban, úgyhogy egyébként persze ez így tök jó, hogy onnan jó érmeket hoztam, de azért bízom benne, még a többi versenyen is tudok majd hasonlójukat.
1: Mikor legutóbb bent voltál, emlékszem, azt mondtad, hogy neked nem csak ugye a kudarcok feldolgozása, hanem a sikerek feldolgozása is ezért néha nehezen megy, és szerencsére neked egyébként van nagyon sok sikered, tehát van mit feldolgozni, most is nem tudom, mennyire lehet abból elárulni bármit is, hogy ugye sportpszichológusi foglalkozásról érkezel, ha minden igen, igaz, hogy igen, nem tudom, ezt mennyire sikerült már ezen dolgoznod, hogy a sikereket is helyen tud kezelni.
2: Szerintem amúgy nagyon jó úton vagyok, és igyekszem alapból az a célom, hogy a felnőtt mezőnybe is így minél magabiztosabb legyek, minél több jó helyezést érjek el. És azt gondolom, ez így az elmúlt versenyeken, elmúlt szezonban így egészen pozitív irányba halad. Aranyérmem ugye azóta nem volt, hogy az első aténi VK-t még akkor megnyertem, úgyhogy most ez egy kicsit más, de érmem már volt, úgyhogy egyébként igyekszem úgy hozzáállni, mint a többi éremhez, hogy ez egy nagyon jó lépcső, nagyon örülök, hogy sikerült versenyt nyerni, mert azért az is mindig egy kicsit plusz, hogy megnyerni egy versenyt, vagy érmesnek lenni. Úgyhogy ezt így meg szeretném ünnepelni, és megélni ezt az örömöt, de azért haladunk tovább, meg még vannak világkupa, a Grand Prix verseny van előttünk, úgyhogy igyekszem ezekre figyelni, aztán majd megjön az EBVB.
1: Ugye mestered Dávid László tett ki egy nagyon kedves posztot a Facebookra, és remélem nem haragszik megérte, hogy idézek belőle, mert nyilván ő is egy nagyon fontos személy a te sikereidben. Igen. Ugye kitette, hogy 2019 Orleán első felnőtt világkupádon a 64-es tálba kapujában egy nagyon szoros mérkőzésen szenvedte a vereséget Janaya Gorjántól, akkor ugye regnáló olimpiai bajnok volt, majd most 26 Atén, és iskola vívással legyőzted a döntőben ugyanezt a hölgyet. És mi történt ugye a két esemény között? Nem a csoda, nem a szerencse, munka. Világbajnoki címek, olimpiai kvalifikációk és hosszú évek, amelyeket senki sem láthatott. Nincs reflektorfény, nincs taps, csak a sportoló, a pást, a munka. Reggel, amikor még senki nincs ott, este, amikor már mindenki hazament, ugyanazok a mozdulatok, több ezerszer újrakezdve, vereségek után is újra lemenni és újra visszaállni. Ezt, ahogy látod, meg tudod fogalmazni, hogy tényleg mennyi munka van egy-egy ilyen sikerben?
2: Szerintem így ezt így elég nehéz megfogalmazni, de Laci ő nagyon szépen írta, hogy tényleg nagyon, nagyon sok dolog van egy ilyen verseny és egy ilyen siker mögött, rengeteg edzés, rengeteg edzésen kívüli munka, mint mentálisan, meg bárhogyan, úgyhogy szerintem ezt így megfogalmazni így elég nehéz, és nagyon hálás vagyok Lacinak, hogy így már a kezdetek óta vele dolgozhatok, és ilyen szép eredményeket érhetünk el közösen, és egyébként ez tényleg egy nagyon szimbolikus poszt volt, hogy ugyanazzal az emberrel vívtam ugye még az első világkupámon, és most, hogy ezt így megnyertem így a döntőbe is, úgyhogy ez egy tényleg egy tök jó kis sztori.
1: Mennyire jutnak vissza hozzá így a szakmából a dicséretek? Mert ugye ebben a szezonban már a Gír világkupáról is hoztál egy ezüstérmet egyéniben, és akkor is emlékszem, beszéltünk telefonon, és utána hívtam Pézsa Tibort is, mert neki akkor volt a születésnapja, és megemlítettem neki is, hogy veled is beszéltem telefonon, és akkor így mondta, hogy Batta is sugár, igen, az már kezd hasonlítani a vívásra. Lefordítom a rádió hallgatók kedvéért, ez az ő szájából azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tehetséges megtart, ráadásul a balkezes vagy, és ő mindig azt mondja, hogy balkézzel nem lehet vinni.
3: Hozzá
1: és, igen, és tehát, hogy ez nála tényleg azt jelenti, hogy nagyon tehetségesnek tart, és tényleg nagyon technikás vagy, és nagyon szép a mozgásod, hogy mennyire jut el hozzád mondjuk a hasonló dicséret így a szakmából.
2: Egyébként eljut, és nagyon hálás is vagyok érte, hogy amúgy így gondolják, és nagyon büszkeséggel is tölt el, hogy egy-egy ilyen dicséret, vagy egy ilyen hozzászólás, akár a vívásomra, akár a hozzáállásomra a sporthoz, és ez mind igazából inkább egy ilyen önbizalmat meg erőt tud adni a későbbiekre, úgyhogy igen, azért eljutnak.
1: Na, akkor térjünk rá tényleg erre az athéni világkupára, mert ugye hárman voltatok főtáblások, te jó magad, igen. Ugye Szűcs Lusza és Pisz Anna, és a 64-ben ugye a kínai ellen kezdtél, ez egy sima 15-3-as asszó volt. Milyen volt az elegelső?
2: Kínaiak nekem mindig egy kicsit ilyen zsákba macskák, nem annyira tudom, hogy is kéne ellenük vívni. Például ezt mindig megnézek egy asszót a főtáblás első asszomról, hogy egy kicsit elemezzem, mit is vívjak ellene. Hát róla egy darab asszót találtam, azt is egy évvel korábbi videóját, úgyhogy egy kicsit úgy voltam vele, hogy most itt nagyon a saját vívásomat kell dominálnom, valószínűleg nem azt fogja vívni, amit egy éve vívott az ellenfele ellen, úgyhogy igyekeztem így magabiztosan felállni és dominálni, és ez abszolút sikerült is. Nagyon érdekes élmény volt, mert utána oda is jött hozzám. Először szerintem kínaiul, de ugye ezt nem értettem. Valószínűleg valami gratulációt mondott. Aztán meg megpróbáltam megkérdezni, hogy mit is ronthatott el az asszóba, vagy hogy mi lehetett ez a nagy különbség. Megkérdezte, igen, úgyhogy nagyon igazából pozitív volt, mert tényleg ott egy kicsit így felhájpolt, hogy milyen jó is volt az asszó, meg milyen jól is ment, úgyhogy ez abszolút egy jó kezdés volt a napra.
1: Hát azért már abszolút tényezők vagytok a női kardívásban, kétszeres világbajnokként, pláne ugye az a bizonyos csapat, tehát hogy az, hogy mások megkérdezik a véleményeteket, szerintem most már nem meglepő, annak ellenére, hogy te is ki lehet mondani, szerintem már csak 23 éves vagy, ezt a kort még szerintem ki lehet mondani. Mennyire domináltad az asszonyodat, vagy hogy érezted az egész nap folyamán, mert például 32-ben az amerikai Sylvan Sullivan ellen is egy 15-8-at vívtál, szerintem az is egy simának mondható.
2: Igen, egyébként oda is úgy álltam fel, hogy jobb vívó vagyok, és hogy meg tudom verni, illetve a korábbi versenyen is, már talán Salt Lake City-ben, vagy nem emlékszem pontosan, hol kerültünk össze, és ott is körülbelül hasonló eredményre nyertem. Úgyhogy magabiztosan álltam vele szemben is, ettől függetlenül kellemetlen vívó, de az annak nagyon örültem, hogy ellene is, illetve utána is nagyon fókuszált tudtam lenni, és annak ellenére, hogy úgy álltam oda, hogy őt meg tudom verni, nem elszálltam ettől, hanem ugyanúgy inkább magabiztos tudtam lenni, úgyhogy ennek örültem.
1: Aztán ugye 16-ban jött a török Nisor Erbil, az 15-13 az egy picit szorosabb volt, nem tudom, az neked mennyire volt holdpont, vagy mennyire érezted ott már magad fáradtnak így a nap folyamán?
2: Fáradtnak nem, legalábbis így nem tudtam megfogalmazni, hogy az lennék, de abban az asszomban és az utána lévőben is valami olyasmi lehetett, hogy nagyon magabiztosan indítottam az asszóimat. Nagyon jól ment, fejben is, fizikálisan is nagyon jól ki tudtam dolgozni, amit szerettem volna, és aztán jött talán a felétől egy-egy ilyen blokk, ahol több olyan találatot kaptam az én általam kidolgozott akciókból, ami úgy elbizonytalanított kicsit, de aminek nagyon örültem, mert korábbi versenyeken azért többször volt olyan, hogy egy ilyen elbizonytalanodás után nem tudtam úgy összeszedni magam. Most csak a következő tusra figyeltem, és ugyanúgy kitaláltam a következő akciót, és így sikerült így befejezni, illetve visszajönni a meccsbe, úgyhogy ez azért pozitív volt.
1: Nyilván nagyon nehéz tényleg ilyen hosszú időn keresztül fókuszált maradni, vagy több asszon keresztül fókuszált maradni. Ezt Dávidot is kérdeztem, mert az ő napjuk is, az ő versenye is nagyon-nagyon hosszú volt vasárnap. Igen. Neked mi segít, ahogy fókuszált úgy maradni nap folyamán?
2: Egy kicsit szoktam egyébként minimálisan meditálni így az asszóim előtt, hogy egy kicsit így csak a jelenbe legyek, és ez úgy segít, hogy ugye az asszóra is oda tudjak fókuszálni, mert azért főképpen egy-egy a szó közben, még vagy két a szó között tudok pörögni azért az előző találatokon, ott mit rotnottam el, nem tudom, még úgy tud cikázni a gondolatom, és azért nekem ez szokott segíteni, egy kicsit így befókuszálni.
3: Igen, nyilván nehéz azért, hogy már végigvívott azt tud elengedni, és ráfókuszálni. Igen. A következőre, meg a következő ellenfeledre. Hát aztán jött az első orosz számodra a 8-ban, ugye az orosz Alekszandra Mikhailova 15-13 volt, milyen volt? Azaz azt mondom, milyen volt?
2: Ott is egyébként tulajdonképpen majdnem ugyanaz volt a dinamikája, mint előtte a török lány ellen, mert ott is előtte jól indítottam, nagyon vezettem, és utána kaptam olyan találatokat, ahol igazából még a támadó szándékot azt meg is szereztem, de aztán valahogy ilyen kellemetlenebb közbevágás vagy más akcióval kaptam találatokat, ami egy picit néha is bizonytalanított, de ennek ellenére tudtam, hogy az akció jó, és tudtam ugyanúgy odafigyelni és magabiztosan vívni.
3: Aztán a 4-ben ugye jött sajnos Szűcs Luszát, azért sajnos, mert ez mindig rossz, hogyha mondjuk két magyar összekerül, benne ugye egy ágon voltatok, de legalább tudtuk, hogy valaki bekerül a döntőben kettőtök között. Igen. Ez ilyenkor hogy működik, hogy beszéltek még előtte, vagy már mindenki saját magára koncentrál, saját magára fókuszál, és egyik költök jobbra, a másikotok balra, az ilyenkor hogy megy az asztó előtt?
2: Ilyen még nekünk egyébként nem volt, hogy mindketten 4-be voltunk, és ott kellett volna egymással vívni, vagy akár a döntőben, úgyhogy ez így, nem tudom, szerintem nagyon jó élmény volt ott, amikor kiderült, hogy mindketten nyertünk, megöleltük egymást, és igazából tökre örültünk ennek, hogy érmesek vagyunk. És persze ezután jött az, hogy akkor valahogy így ráfókuszálni arra, hogy most egymással fogunk vívni. Igazából az egész napot úgy együtt csináltuk, gratulálgattunk, megbeszélgettük, hogy kinek hogy sikerültek az asszói. Ilyenkor azért úgy mégiscsak együtt mozgunk, és tulajdonképpen előtte is viszonylag együtt mozogtunk, persze nem együtt melegítettünk, ilyenkor megbeszéltünk, hogy ki hogyan szeretne, ő iskolázott, én vívtam, Spisz Anna segített nekem abba, hogy egy kicsit vívott velem. Úgyhogy igazából így működött előtte a dinamikánk, aztán persze így közvetlen az asszó előtt, meg mindenki magára fókuszált, és igyekeztünk szerintem ettől elvonatkoztatni, hogy most barátnővel vívunk.
3: Az ugye 15-10 lett, mivel volt? Tehát, hogy mindketten ráadásul balkezesek vagytok, nagyon jól ismeritek egymást, ilyenkor mit lehet váratlant húzni a másik ellen?
2: Szerintem váratlant nagyon nem is lehet, mert tényleg nagyon ismerjük egymást, meg nagyon sokat is edzünk együtt, tulajdonképpen így újat nem hiszem, hogy tudunk mutatni egy ilyen versenyen. Szerintem ebbe a szituációba inkább az számít, hogy esetleg ki van már jobban elfáradva, ki tud úgy igazán jobban fejben meg fizikálisan ott lenni abban a pillanatban, azokban a fontos pillanatokban, meg tusokban, ami tud dönteni egy-egy ilyen mérkőzésnél.
3: Szerintem Luca az, aki tényleg nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt évek során, és nagyon érett lett neki is a vívásra. Nem tudom, milyen ellenfél ő ilyen szempontból, hogy mennyire nehéz tényleg vívni ellene.
2: Nagyon nehéz ellenfél. Egyébként edzéseken is mindig megküzdünk, meg szorosakat, meg kikiasszókat vívunk. Magyar versenyeken is, úgyhogy ebbe biztos voltam, meg biztosak voltunk, hogy nem lesz egyszerű asszó. Tulajdonképpen ő nagyon magabiztosan és agresszívan tud vívni, és aminek én örültem például most, hogy sikerült ezen felülemelkedni a versenyen, hogy én is úgy tudtam agresszívan a saját vívásomat vívni, és szerintem így ezért alakultak így a dolgok.
3: És azért azt jött az a bizonyos döntő, ugye Jegorjan ellen 15-9, az is viszonylag sima volt, vagy nem tudom, nyilván elfáradtál már addigra, hogy érezted, milyen volt ez a döntő.
2: Egyébként magabiztosan álltam a döntőhöz, mert korábbi világkupán, amikor csapaton vívtunk velük, akkor is megvertem őt, illetve szorosakat vívtam vele még kicsiként is, úgyhogy magabiztos voltam, és azt éreztem, hogy ő már elfáradt, én még bírom, én gyorsabb vagyok nála, és akkor ezekkel a mentalitással próbáltam felállni ellene, és így sikerült is dominálnom. Ott is igazából a második felébe kaptam több találatot, de ez se billentett ki, és be tudtam fejezni.
3: És amit mondott neked utána, beszéltetek?
2: Nagyon pozitív volt egyébként, gratulált, és mondta, hogy így 23 évesen, mert így az asszó előtt meg is kérdezte, hogy hány éves vagyok. Így mondta, hogy 23 évesen ez nagyon szép dolog, és hogy nagyon jó asszó volt. Mondta, hogy nem nagyon szokott videókat megnézni, de ezt az asszót biztos visszanézi, hogy vagy tanuljon belőle, úgyhogy ez abszolút nagyon pozitív élmény volt.
3: Ő tanulhat tőle, igen. Párbajtor GP-n voltam, de néztem egyébként online a döntődet, és ez nagyon cuki volt, hogy Luca ment oda legelsőként hozzá gratulálni a döntőben. Igen. Annak ellenére úgy, hogy előtte legyőzted, bár tudom, hogy nagyon jó barátok vagytok, ez ilyenkor milyen érzés tényleg, hogy csapattársad oda jön hozzád és gratulál.
2: Nagyon jó, és azt gondolom, hogy Lucával ezért is tudjuk így húzni egymást, mert nagyon tudjuk támogatni. Én például nagyon-nagyon örülök az ő sikereinek, akár én esek ki hamarabb, akár ő mindketten tudjuk így támogatni és szurkolni egymást a versenyen, illetve azon kívül is szerintem így nagyon meg tudjuk osztani így a problémáinkat, örömeinket, úgyhogy azért ez így egyértelműen jó érzés, hogy ennyire tudnak támogatni.
3: Mennyire tudtátok ezt a szombati napot megünnepelni, ugye mindketten érmet hoztatok el, mert ugye másnap még vártátok egy csapatverseny ilyenkor, azért igen, nem sok idő marad a pihenésre.
2: Igen, hát ott este így megbeszéltük, hogy nem erők vagyunk, ott megnéztük a két ilyen kupát, vagy koszorút, ugye, amit így kaptunk, meg egy kicsit így örömködtünk, de persze azért el is fáradtunk nagyon, és másnap meg csapat volt, úgyhogy igyekeztünk arra koncentrálni, és akkor ott kihozni magunkból a maximumot. Azért neki az még durvább volt, hogy ő még selejtezett is, ott is egész nap jövött, úgyhogy ez hosszú verseny volt.
3: Így meg külön le a kalappal, igen, előtte is, hogy ő még selejtezett is. De egy csapatban is nagyon közel volt az érem számotokra, végül negyedik helyen végeztetek, ugye 16-ban Azerbajdzsánnal, az még sima 45-26-os mérkőzés volt, ezt a 8-ban Oroszország. Kijutott neked ezen a hétvégén az oroszokból bőven, úgy 45-42, itt Spisz Anna volt a befejező, az milyen volt az a mérkőzés?
2: Fantasztikus volt egyébként, mert mindannyiunkon éreztem, hogy mennyire küzdünk, és mennyire szeretnénk ezt, hogy most megverjük őket, főképp, hogy a legutóbbi világkupán ugye tőlük kaptunk ki, és az külön szerintem egy bravúros húzás volt az edzőktől, hogy így megvariáltak minket, és tulajdonképpen mély vízbe dobták Annát azzal, hogy ő fejezzen, de szerintem egy nagyon jó taktikai döntés volt, hogy így fejezzük be ezt a mérkőzést, és végig domináltunk. Azt éreztem, hogy mindenki nagyon tudja a saját vívását, és fegyelmezetten és csapatként álltunk ott, úgyhogy az egyébként nagyon sokat ki is vett belőlünk, így a későbbiekre nézve, de az egy nagyon értékes győzelem volt.
3: Igen, már most már bármelyik öteket rakják be befejező embernek, megálljátok a helyeteket, tehát példanélkül Luca is, Anna is, most egyébként te is nagyon sokszor voltál befejező ember, az elég nagy fegyvertény.
2: Igen, hát én nagyon büszke vagyok egyébként mindannyiunkra, mert így lehet támaszkodni egymásra, és egyrészt nem is egy emberre hárul úgymond ez a felelősség, mert azért a fejező ember az talán egy kicsit mindig nagyobb súlyt visz a hátán, és szerintem, hogy ennyire meg tudjuk osztani az erőinket, és az edzők is ezt jól látják, szerintem ez egy nagyon értékes dolog a csapatunkban.
3: Szóval a 4-ben a jól ismert ellenfél Franciaország érkezett, itt nagyon kevés volt, hogy a 45-44 lett, itt te voltál a befejező, illetve nem. Itt ki volt a befejező ember, Luca volt a befejező ember, igen, nagyon szoros volt. Mitől voltak ismét jobbak a franciák?
2: Hát nagyon kiélezett volt tényleg az egész mérkőzés, egyébként szerintem itt is mindenki nagyon jól vívott, talán kicsit tényleg az lehetett, amit döntő volt már, hogy előtte mi egy nagyon kiélezett mérkőzést vívtunk az oroszokkal, és szerintem az kivett belőlünk annyit, hogy ott ne tudjunk nyerni, de szerintem egy ilyen erős csapatnál, mint a franciáknál ez így benne van, de annak nagyon örültem, hogy ennyire jól vívtunk egyébként ellenük, szerintem mindenki, úgyhogy amúgy ez pozitív a jövőre nézve, majd ez a két tus legközelebb fordítva lesz.
3: Nagyon erős csapatról van szó, nyilván ők az aranyéremig meneteltek aztán később. Bronzéremért viszont a japánokkal vívtatok, ez is szoros volt, ugye 45-41 itt voltál már te befejező ember. Azért Japán is egy elég erős ellenfér, sokszor tud borsot törni az orrunk alá. Mi múlt most ez a bronzérem?
2: Egyébként most nem a legerősebb felállásukkal álltak fel a japánok, így azért egyértelműen a mi csapatunkat érzem erősebbnek, tehát hogy azért úgy is alakult a mérkőzés az elején. Nagyon vezettünk, végig tudtuk őket így, nem is tudom, uralni, meg a mi vívásunkat dominálni, de aztán valahogy a közepe vége felé egyre inkább azt éreztem, hogy így mindenki egy kicsit elfogyott, és sajnos ez a végére nem volt elég. És egyébként a japánoknak külön dicséret, mert ők attól függetlenül, hogy nagyon vezettünk, ugyanúgy küzdöttek, és egyáltalán nem adták fel. Persze ennek én nem örülök, de ezt is megtanultuk, hogy ellenük tényleg az utolsó utáni pillanatig kell mi nekünk is küzdeni, és határozottan vívni.
3: De abból is látszik, hogy nem áll meg az élet, ugye innen majd még mész keretedzésre.
2: Igen.
3: De jövő hétvégén már következik nektek dél-koreai Grand Prix, majd Peru Lima. Hát utazásból nem lesz hiány, meg kilométerből nem lesz hiány, aztán majd ráfordultak az EB felkészülésre. Mire számítasz még az utolsó két versenyen?
2: Igazából bízom benne, hogy ugye a következő is csak Grand Prix verseny lesz, hogy ott is tudok egyéniben azért magabiztosan vívni. Tulajdonképpen mindkét versenyre ez a célom, hogy ilyen erőszakosan és magabiztosan tudjak vívni, és persze a Limára vonatkozóan csapatban is. Én bízom benne, hogy most egy érmet össze tudunk kaparni, de mert amúgy benne van a csapatunkban, de igazából az a fontos, hogy csapatként tudjunk működni, mert igazából utána az Európai Világbajnokságon is ez lesz a lényeg, és korábban is úgy tudtunk eredményesek lenni, hogyha csapatként egymásért vívtunk.
3: Te nagyon gratulálok neked ismét, és ugyanazt tudom mondani, amit Dávidnak is, remélem, hogy kitart ez tényleg a szezon végéig, ez a lendület, ami benned is van, meg ez a motiváció. Bajtai Sugárnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajt!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És most 6 óra 3 perc, ami nyilván valamit jelent, mindig elmondjuk egy csodálatos sporttörténelmi győzelmet, egy labdarúgó válogatott, a magyar megvert az angolokat 6-3-ra. Így indulunk mindig 6 óra 3 perckor, így ma reggel is, május 1-es hetet nyitjuk meg. Jó reggelt kívánok, hello drága hallgatók, pontosan 6 óra 3 perc, és hétfő van, május 3-4-e. Itt van benne Feri, hello Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Levi, és minden hallgatót köszöntök.
1: Úgy néztél rám, komolyan mondom, mint a régi rajztanárom, amikor 8-ba azt mondja, akkor most felkészítő órára kell menni.
2: Nem, a fantasztikus a műveltséged a sport területén, és ahogy hát, május 1-2-3-4 így elkezdi számolni.
1: Közel hát a nullához, de azért nagyon köszönöm. 0-35-55-605 az elérésünk ma mindenfajta féle témában. Nyilván kiemeltem, majd a labdarúgás lesz ma is a fókuszban, hiszen ugyebár utolsó előtti fordulóját tudta le a magyar NB1, a Fizliga, erről majd beszélünk. De hát itt a nagy felütés kapcsán egy gyönyörű hétvége, nyugodt, szerintem kicsit napsütötte hétvége lehetett kertészkedni, és sok minden mást is csinálni. Kérdezem is Ferit, hogy na, veled akkor mi is történt, már kérdezik a hallgatók.
2: Csodálatos volt a hétvége. Kérdés. Hát az összes csapatom bukott a hétvégén, amelyik csak létezik.
1: Hát ezekről már részletesen fogunk beszélni.
2: Kikapott az Újpest.
1: Te neked van máshol csapatod? De hány csapatodon? Tehát Újpest és Juventus azon
2: kívül? Újpest, Juventus, azért a Liverpoolt is szeretem, nem csak Szoboszlai óta, hanem azért, ha már Anglia, akkor Liverpool.
1: Igen?
2: Úgyhogy
1: ez hát a három.
2: Talán épp elég ez a három. És este megmenthette volna a hétvégémet. Egy némileg a Juventus, hát nem nagyon sikerült. Már rég kiesett vele.
1: Nem is az eredmény, hanem a játékban belenéztem egy picit, egy macska aludt a vállamon, egy bagoly kuvikolt a hátam mögött. Tényleg említésem méltó, sem, ami történt, szóval. Na mindegy, erről majd azért később. Na, azért van egy olyan, hogy Puskás Suzuki Kupa, szerintem erről sokan
2: igen.
1: Hallottak, én ugye, és ennek nagy rendezvény
2: is ott voltam.
1: Na,
2: három napon is ott voltam a helyszínen.
1: Az igazság, volt, hogy tényleg úgy gondoltad?
2: Nem, képzeld, önszántam volt.
1: Abszolút közel is van azért hozzá, nincsen messze.
2: Igen, nem lakom messze Felcsúttól, de az is, hogy, tehát alapjában az vezérel engem, mert voltam én már U21-es Európa-bajnokságon Prágában is, tehát nem feltétlenül a közelség vagy a
1: számosságban. Érdekel az utánpótlás, na maradjunk.
2: Így van, igen, mert valamelyest azért lehet prejudikálni a modern labdarúgásnak a jövőjét, tehát nyilván az U17-es korosztály az ad egyfajta irányvonalat, még inkább az U21, mert az természetesen a felnőtt futballról beszélünk, de azért itt U17-es szinten is el lehet csípni azért praktikákat, edzői mentalitást, mindig lehet tanulni a külföldi edzőkből, külföldi csapatokból, illetve hát nagyon érdekel, hogy milyen kihívásokat és milyen követelményeket támaszt a labdarúgás, a modern labdarúgás a játékosok irányába. És azért jó volt látni egy Real Madridot, hogy futballozik. Még a Juventust is dacál annak, hogy ez a torna azért nem volt túl sikeres számukra, de mondjuk, ha már Prágát említetted, akkor a Slavia Prahát is nagyon jó volt látni, amelyik döntőbe jutott.
1: Na és mit láttál a jövőt illetően?
2: Hát a jövőt illetően az az igazság, hogy eltűntek ma már a labdarúgásban azok a sztereotípiák, hogy mondjuk azt mondják, hogy egy védő kevésbé képzett, mint egy középpályás. Tehát képzeld, Levi, nagyon érdekes, amikor mondjuk kipasszolják a labdát egy szélső védőhöz, yeah. amelyikre ugye régebben azt szokták mondani a labdarúgó berkekben, hogy hát ez szélső védőt azt találunk, azt mert drótból is lehet hajlítani.
1: Ez a
2: klasszikus mondás. Hát ma a szélső védők olyan erényeket csillogtatnak és olyan képességekkel rendelkeznek, hogy bármelyik pozícióba feltalálják magukat. Tehát kikerül a labda szélére, egyik oldalról az oldalvonal, másik irányból jön az ellenfél, letámad, és olyan szinten védik meg a labdát, forog a bokájuk, beállnak, technikailag képzettek, szóval egész egyszerűen nincsen ma már hibapont, nincsen ügyetlen játékos, és rendkívül gyorsak.
1: Nem gyors, annyira felgyorsulhat, legalábbis semmit én látok az
2: igen.
1: egész.
2: Tehát felgyorsult maga a döntéshozatal is, maga a technikai megoldások is felgyorsultak, és nincs olyan csapat, amelyik ne rendelkezne általában három támadóból legalább két szélvész gyors támadóval.
1: Én azt látom, hogy egyébként egyre több helyen léptetik be a csapatba, akár csereként, vagy stabil kezdőként, talán Jamal, aki nagyon fiatal, és de itt most ugye tényleg bele, ahol Unitednál van a Gumoa, ugye nagyon 16 éves, vagy 17, nem is tudom. Egyrészt már gólt gólokat lőtt, másrészt szóval, hogy életveszély. Tehát azért is, hogy mondtad ezt, hogy itt van a jövő generáció, a 17 éveseket érdemes nagyon nézni, mert most már úgy emelik be a nagy csapatokba, a kezdőkbe, ha nem is teljesen állandóra, de hogy rendszeres csereként, hogy már szerintem számolnak vele a nagy csapatok is. Igen. Ilyen fiatalokkal.
2: Nagyon-nagyon jó meglátás, és én nagyon bízom benne, hogy Magyarországon is megváltozik az a szemlélet, hogy azt mondjuk 19-20 éves játékosokra, hogy te még fiatal vagy, te még ráérsz.
1: Egyébként az, igen, de...
2: Jó, nyilván fiatal, de ez mindig relatív, tehát ahogy te is említett, top bajnokságokban nem mondom, hogy nyomást kell helyezni rájuk, és kulcs szerepekbe kell betenni 17-18 éves labdarúgókat, de igenis a tehetséggondozásnak egy nagyon-nagyon fontos része, hogy 17-18 éves játékos igenis először csak pár percekre, aztán fél időkre, de fölépítve tudatosan be kell tenni a felnőtt bajnokságokba, ott tudnak rutint szerezni, ott tudnak a megnövekedett sebességhez, iramhoz alkalmazkodni. Tehát az emberi agy az a legcsodálatosabb szerv. Élnek emberek az őserdőkben is, meg a jégmezőkön is. Alkalmazkodjon igenis az a fiatal labdarúgó, amelyiknek a rátermettség és a tehetsége megvan hozzá.
1: Figyelj, és teljesen más a emberi agy kapcsán, ugye, hogy amit gyermekként megtanulsz, látsz és magadba szívsz, az figyelj, az annyira benned marad, hogy és nem akarok milyen irányba elvinni, de ugye itt volt ugye május 1-e, vagy mondhatnám, hogy itt van május 1-e, és hogyha ezt mondom, akkor minden velem egykorú, vagy pár éve fiatalabb, idősebb, azonnal énekelni a dalt, hogy mindig tudod, hogy adod, itt van május 1-e, nem tudom, énekszó és dalköszöntse, pedig nem akartad, vagy nem akarod megjegyezni, megtanulni, hogy mégis ott van benne, tehát hogy minél korábban, csak azt mondom, minél korábban, minél több jóra tanítsuk a gyerekeket, mert ez megmarad bennük a felnőtt korra, és amit gyermek időszakban magukba szívnak.
2: Tökéletesen látod, és ezért is nagyon fontos, ugye a sportterén is, hogy a fiatalkorban, amikor szenzitív az agy, akkor minél több információt megtanítani a játékosnak, sportolnak, bárkinek, illetve hát én is úgy vagyok vele, hogy hát megmondom őszintén, a 80-as, 90-es évek magyar labdarúgó válogatottját, Újpestjét fújom azonnal, meg emlékszem, mintha tegnap lett volna egy mérkőzés.
1: Az első rendszámban nyilván apukád vagy nagypapád kocsijáról.
2: Pontosan.
1: Ha megkérdezem az első telefonszámotokra, azonnal... Most mondj kettőt.
2: 86-ban mi volt a telefonszámunk?
1: És most mondj kettőt, a fontos... Na, azt nem tudna.
2: Hát a feleségem is se tudom.
1: Hát én ugyan nekem. Hát nem úgy, tegoldban voltam, és nem tudom, hogy leesett a telefonom, semmit nem tudtam vele csinálni. Fel kellene valakit hívni.
2: De kit?
1: Tehát, hát most te egy kicsit vicc, hogy nem tudsz. Érdekesen van összerakva egyébként tényleg az agya, hogy mondott, hogy hát én azért mentem el vendéget, hogy pedig szakközében, mert nagymamám ott főzött. Tehát előttem makramézott, meg goblen hímző festő volt a nagymamám. Tehát, nekem a népművészet, meg a kézművesség annyira... Tehát nem tudom, miért érdekel, hogy érintett meg ennyire, és utagrájtam, hogy ezért majd 10-15 éven keresztül ott előttem csinált mindent, és azt láttam, és tudat alatt jön be ez az egész történet. Édesapám, emlékszem, gyerekkorában kiment Hollandiába, kiment családdal, ki kellett menniük, és kim volt, azt hiszem, 4-5-6 évet, és felnőttként, bár nem voltak úgy már meg nyilván a nyelvi előnyök, de hogy rengeteg dolgra emlékezett. Nem tudom, 5-6 éves korában. És igen, ami érdekes, hogy egyszer emlékszem, hogy sétáltattuk a gyereket most itt a nyelv kapcsán, vagy játszótéren voltunk a kisfiammal, és oda jött egy úriember ott a játszótéren, és kérdezte, hány éves a, hogy engem megismert, hány éves a fiam, és mondtam valamit, hogy nem tudom, 4-5, tök mindegy. És azt mondja, jó, mert most van az a fél év, amikor az agynak a nyelvre nyitó, nem tudom, receptorai, vagy csakrái, csatornái megnyílnak, és ebben nem tudom, fél évben, 8 hónapban, de nagyon részletesen elmondta, nagyon érdekes volt, ha most bármilyen nyelvet elkezdünk tanítani a gyereknek, akkor azt valami nem tudom, 12-szeres gyorsasággal tanulja meg.
2: Óriás.
1: Ez a 8 hónap.
2: Óriás.
1: Köszönjük, nyilván nem próbáltuk ki, de hogy igen, gyerekként is jókat adni a gyerekeknek.
2: Igen, de ezt látni egyébként a saját gyermekeimen is, hogy hát valamelyest ennek a digitálisan felgyorsult világnak azért előnye is van, hiszen a számítógépen vagy különböző közösségi médián.
1: Azt is úgy tanulják, hogy úr.
2: Igen, és meg különböző számítógépes, akár játékokon is a legtöbb azért angol nyelven zajlik, és most már elértünk arra szintre, hogy a kisfiaim jobban beszélnek angolul, mint én magam.
1: És kapod az ívet. És én is azt gondoltam, hogy azért el vagyok, tehát nincs nincs gond vele. A fiam most tette a B2-es angol középfokot, megy majd a felsőfokra, a kislányom 11, és 14, tehát 3 év múlva C1-et teszte a suliba. Tehát az a követelmény. Most az, mi, még azért, mi nem abban a nagy átkos kommunista rendszerben mondtunk, mert végén szerencsére, igen. De hát azért az is azért, na mindegy, szóval
2: mink ez óriás ez a néprajzvonal, tehát nem nagyon tudnál elképzelni egy ilyen néprajzkutatónak.
1: Nem, ez népművészet.
2: Vagy népművészet.
1: Népművészet és kézműves, a kettő óriási, nem fegyetem. Ugyanaz, de majd jön hozzám nagyon kedves festőbarátom, tehát hogy ugye imádom, és olyan alkotásai meg képei vannak, hogy de sosem tudtam, hogy miért, tudod, és akkor úgy rá, tehát amikor volt a Balatoni Nyárcímű műsor, hogy jöttek oda kézművesek, nem tudom, kovácsok, kádárok, nem tudom, és így néztem őket, és amikor akkor jössz rá, hogy az, nem tudod miért, mert mi a fenét nézik, én valakit csinálja, nem tudom, vadászkéseket öntött vasból, és nagyon. Na mindegy, szóval ez így van. Na, ami viszont még nagyon érdekes, hogy újoncként nyerte meg története első svájci, az nem is olyan rossz a svájci bajnokság, svájci bajnoki címét az FC Thun, gratulálok nekik, 1898-ban alapított klub, tavaly 5 év kiadás után tért vissza az élvonalba, és nyert. Egy kérdés gyorsan, hogy a hallgatók felé, melyik az a labdarúgó klub, amelyet 1898-ban alapítottak? 0-30-55-55-605, tudod? Gondolod? Hogy melyik lehet? Nem az FC Thun,
2: igen, ugye? Ez olcsó válasz lett.
1: Most mondtuk. Na, gondolkodjatok. Nagyon híres. Az 5 nagy bajnokság egyik.
2: Na tessék.
1: Egyik csapat. Ha az 5 nagy bajnokságból tudjuk, hogy francia, olasz, spanyol, német és angol. Tehát, hogy ha ezt ide soroljuk. Na, úgyhogy én gratulálok. Nem tudom, mennyire meglepő az FC Thun félnyerése.
2: Hát mert... nézd,

0: valami más, a Porto 31-szer bajnok, már-már szinte a könyökükön jön ki, de tényleg Mourinhoék lemaradtak az aranyról, az ők rangsorban ugyanakkor a Benfica vezet 38 serleggel. Igen, Mourinho lehet, hogy nagy elkeseredésében egészen Madridig fut.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. El tudod képzelni, hogy visszatér Madridba?
0: Hát sajnos el.
1: Milyen érv szólt? Én nagyon-nagyon szurkolok neki, és ugye a taktikai periodizációs módszertan, amit már 10 éve tanulmányozok, ő Mourinho az egyik legnagyobb alkalmazója. De én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha Real Madrid edzője lenne. Tehát azért a múlt, vagy
0: semmi más. Én szerintem csak azért, mert nincs jobb és más. Nem lehet Arbeolákkal, nem tudom kikkel, semmi baj nincs velük. Ha már elhibázták a Xabi Alonsót, akkor én most tényleg nem tudok az edzői palettán olyat, akire azt mondom, hogy figyelj, ő odaillő. Ugye nem csak egy edző kell.
1: Jürgen Klopp elég erős jelölt, Didier Deschamp is elég erős jelölt.
0: Igen. De ők sem. Jó, de sem, ott persze nyilván tudják ismerni.
1: Egy érdekes jelölt, Sebastian Hoeneß, a Stuttgart jelenlegi edzője. Ő megint egy nagyon-nagyon sötét ló, tehát ilyen hatalmas ugrás.
0: Hogy a család egyik.
1: Igen, ő Dieter Hoeneßnek, Uli Hoeneß testvérének a fia. Igen. Egyébként Dieter Hoeneß is egy nagyon-nagyon magas, hórihorgas csatár volt a német válogatottban. Viszonylag jó gólszázalékkal, ilyen 6 vagy 7-szeres válogatott, de 3 vagy 4 gólos, ezt pontosan nem tudom.
0: Az képest jó.
1: Igen, nagyon jó statisztikája van, de hát nem jutott olyan magasságúba, mint Uli Hoeneß. De érdekes felvetés. Ugyanakkor Mourinho azért van benne ötlet, mert szerintem még egy nagy dobása lesz. Egyrésztről, másrésztről ismeri a közeget, hatalmas nemzetközi rutinja van, illetve a Real Madridnak elsősorban az öltözőjét kell rendbe rakni, abba pedig nagyon-nagyon jó Mourinho.
0: Néztem egész jól, mondjuk a csempékkel gond van, de támfogassuk. Na, szóval félretve a viccet, ráférne egyébként egy arára, de nincs olyan nagy, tehát olyan karizmatikus edző, olyan név, aki teljesítményben a neve meg a stílus alapján odaférne. Most ilyen helyzetben szerintem csak Mourinho lehet, aki ezt meg tudja ugrani. Bár jó lett volna, ha már tegnap eldőlt volna, ugye már a spanyol labdarúgó bajnokság, bár már szerintem eldőlt, de papíron még azért nem még ezt a helyzetet.
1: Hát az El Clásicón lehet ünnepelni, azért Barcelona szempontból is jobb.
0: Igen, akkor Courtois vissza is tér, pont tegnap hallottam. Tudom, talán nem is kellene, tehát visszatérni egy olyan meccsre, ahol épp nyerhet a Barca. Az nekem nagyon-nagyon zavaró, hogy fájó, hogy már rég kijelentették, hogyha akkor lesz, ugye előtte derül ki, és most úgy néz ki, hogy nagy valószínűsége úgy mennek majd ki a pályára, hogy ja, de most lesz, most hétvégén lesz, most. Tehát akkor most még nem kell sorfalt állni. Mert ugye még nem nyert a Barca papíron, csak majd ha minden igaz, akkor a klasszikus után, bár abban sem vagyok biztos, nem tudom, hogy állnak most, tehát az erőviszonyok, ugye Rafinha nem játszik, azért nagyon fontos eleme.
1: Hát Jamal se.
0: Lehet, hogy már tesznek az egészre, és akkor majd a következő meccsek valamelyikén.
1: Hát azért elnéztem most is a Barcelonát, azért működik az a csapat.
0: Hát keserves, tehát, nem tudom, 2-0 lett a vége végül is, de...
1: Hát 2-1.
0: 2-1 persze a végén, igen.
1: Azért, Lewandowski egy érdekes kérdés. Tehát én nagyon nagy Juventus szurkoló vagyok, és felmerült a Juventusnál, mert ugye a Barcelonánál úgy hallani, hogy nem biztos, hogy marad, tehát nem stabil a pozíciója. Nem is tudom, 36-5 éves, tehát...
0: Szerintem talán több is, de...
1: Lehet 37 is van, mindjárt utána nézzünk, de az embernek inkább felmerül a kérdés, hogy vajon az olasz bajnokságban mennyire tudna helytállni, mert nyilván a 27 éves hát Lewandowski nem kérdés.
0: Hát most tegnap ellenéztem.
1: Várjuk ki a végét.
0: Igen, és most ne hagyjuk is a Como Napoli 0-0, az Atalanta, nem tudom, Empoli, kivetszott 0-0. Tehát abba a bajnokságba, és tegnap néztem, ugye Manára, hogy majd az erőtán egy mondatot megér a Juventus meccsét is. Hát, fú, tehát és tudod, én tényleg nem szeretem az alapbajnokság, nekem nagyon lassú, nincsenek, hogy mondjam, egyéni megoldások nagyon, nincsenek szép, látványos megoldások. Pedig a múltkor elém került egy olyan, hát most várnám a...
1: nem feltétlenül igaz, hogy nincsenek szép megoldások.
0: De várnám a cáfolatot.
1: De nézd, az olasz bajnokságról egyet nem lehet elvenni azért, hogy kevés gól van, az azt is jelenti, hogy rendkívül szervezettek a csapatok, rendkívül szervezetten védekeznek, és nagyon
0: azt
1: jól
0: is
1: jelentheti,
0: vagy azt, hogy nincsenek
1: és
0: olyan csatárok.
1: 37 éves Lewandowski. Tehát az olasz bajnokságban, ahol azért hát a durvaság határait is sokszor súrolja a védőknek a megállítása a támadó felé.
0: Szerintem beleféltem. De majd, ha úgy alakul,
1: én nagyon félteném.

0: Én nem biztos, hogy az olasz bajnokságban kell idézőjelbe levezetni, nagyon idézőjelbe. Nem tudom, mennyire tudna segíteni
1: szokták, a Juventusnak. Pedig azt szokták, hogy egyik nagy csapat az odaigazol valaki, és tök mindegy, melyiket, és akkor végigjárja ezt a Milán, Inter, Nápoly, mi van még, Lazio, vagy Róma, nem tudom. Szóval ez végigjár ezen az öt csapaton, most már Como is szerintem nagy csapat lett, akárhogy nézzük, és hosszú évekig. Hosszú évekig el van. Néha rúgott, néha nem. Szóval szerintem ilyen az olasz bajnokság, az legalábbis én.
0: Én nagyon kíváncsi lennék a hallgatókra, hogy ki jöjjön a Juventusba támadónak, mert...
1: Na, tegyük össze, hát, segítsünk a Ferinek.
0: Boga open, de na, mindegy, hagyjuk.
1: Az a baj, azt se Tom kijátszik, hogy a Vlahovicsot tudom, de...
0: Hát most Vlahovic visszatér, de nem egy kicsit árnyék önmagának, meg bizonytalan a jövője, szóval nagyon nem működik ez a Juventus.
1: Hát oda kellene egy-két jó játékos, de tegyük össze, és úgy, hogy régen, tényleg nagyon nagy játékosok voltak ott. Tehát kifejezem, még Trezegétől kezdve, szóval...
0: Hát mindig volt egy csatára.
1: Egy jó nagy.
0: Tehát, és akkor még nem arról beszélünk, hogy Del Piero, Viali, Ravanelli, tehát nem is a legnagyobb hármasokról, vagy előtte mondjuk Bonyek, Platini, Rossi, ilyen nevek, hanem tényleg, hogy most szörnyű, tehát az, hogy ajjaj. Tehát Jonathan David, Boga, Openda, és akkor Vlahovic a megmentő, de hát gyakorlatilag momentuma nincs. Hát nehéz ezt átélni.
1: Nagyon-nagyon nehéz. Azért nem tudom, kézlabdát mennyire nézted, mert ő majd Balajat úgy, hogy majd segít nekünk. Azért volt itt egy erős...
0: Nem néztem, mert nagyon sűrű volt a tegnapi nap, de hát én úgy gondolom, hogy hát az Eto'o megérdemelten lett magyar kupa győztes, de a valóságban azért a döntő az elődöntő volt a Ferencvárosban.
1: És már magyar kupa, akkor szerintem a Fradinak azért fél szemmel arra is nagyon kell nézni és figyelnie, mert ugye még ugye a magyar kupa döntős, MOL magyar kupa döntős.
0: Így van, az most lesz szombaton, így van, Puskás Aréna.
1: Igen, szóval
0: Ferencváros, Zalaegerszeg.
1: És mikor is vasárnap játsz? Vagy mikor?
0: Na, szombaton lesz 6 órától magyar kupa döntő.
1: De a bajnoki.
0: A bajnoki az rá egy hétre.
1: Ja, akkor még
0: hát most két hete van felkészülni a Győri Etónak a Kisvárda elleni mérkőzésre. De egyébként, ha már kézilabda, én úgy tudom, hogy a Tatabánya bejutott az Európa Kupa döntőjébe. Az is egy hatalmas nagy dolog, úgyhogy gratulálunk a kézilabdázók.
1: Igen, mert ugye ez CO2-ne csak egy-két csapatos legyen. A bajnokságom Tatabányt azért erőteljesen felhozták. Na, úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek. Drága hallgatók, 8 fokot mértünk korán reggel, de nem kell aggódni, mert lesz azért ennél egy picivel tán több is. Úgyhogy volt két kérdésünk is, felvetésünk felétek. Nézzük az elsőt. Melyik nagyon híres és elismert nemzetközi legis ismert, sőt, segítek még egy apró adalékkal, bajnokok ligáját is nyert klubról beszélünk, amelyik 1898-ban alakult, azt akkor alapították. Csak azért, mert az FC Thun, aki most svájci bajnok lett, szintén 1898-ban alakult, akkor alapították, de van még hasonlóan híres, vagy még lehet híresebb is európai klubcsapat. Melyik volt, amelyik 1898-ban alakult? Úgyhogy írjátok meg, légy szíves, segítsünk ugyebár a Juventusnak egy picit, ha van ötletetek, hogy ki legyen oda. Éppen a most visszavonult Némo, német Krisztián is, akár. Egyébként említsük meg azért őt, és gratuláljunk,
0: mert
1: a magyar labdarúgás, igen, egyik kiváló játékos, és marad is. Egyébként nagyon jó barátom, nagyon jóban vagyunk. Azért ő volt a Liverpoolban is, ugye akkor, mikor kimentek Gulácsi Péterre, volt az éra, és ha minden igaz, akkor ugye ő 20-as világban neki bronzérmes.
0: Így van, pontosan, magyar válogatott, EB résztvevő.
1: Tehát komoly múlt és nagyon komoly emlékek és tudás van mögött, úgyhogy Némónak is gratán köszönjük, hogy itt volt és láthattuk őt játszani. Szóval ezek a kérdések, SMS számunk 06 30 55 55 605, pontosan fél hét van, hamarosan folytatjuk.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
3: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ma kezdődnek az írásbeli érettségig. A teherautósokat ellenőrzi a rendőrség. Napos, száraz idő várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés-táncos ünnepséget tartanak, díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Freund Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetés és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kirándulóhajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, de megerősítették, hogy 3 fertőzöttet is evakuáltak az óceánjáróról, amely Argentínából indulva kötött ki a Zöldfoki szigeteken. A fertőzötteknél hantavírust mutattak ki, amely főleg rákcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusa kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. A résztvevők kipróbálhatják az origamit, a sashikót és a mizuhikit is, emellett gong meditációval, teaszterszertartással, harcművészeti bemutatóval és koncerttel is készülnek a szervezők.
0: Közlekedés.
4: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé, az M3-as autópályán, a kiépített terelésnél Bag és Mogyoród környékén, az M4-es autóúton, Monor térségében, valamint az M6-os autópályán Érd közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
4: Napos, száraz idő valószínű. Legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: Versenyben maradt az FTC a bajnoki címért, előnyben a Paksa bronzért. Három év után visszajutott az első osztályba a Honvéd, a Győr nyerte a női kézilabda magyar kupát, és Kimi Antonelli harmadik futamgyőzelmét aratta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. Három előkészítésével az FTC vezéregyénisége volt Gruber Zsombor. A 21 éves magyar válogatott csatár felnőtt pályafutása során először jegyzett 3 gólpasszt egy mérkőzésen.
7: Az elején jól álltunk bele a meccsbe, kellett az első gól, és onnantól átfordult a meccs. Igazából úgy voltunk vele fél időben, hogyha kijövünk, akkor még rá kell rugni egyet, és hát még rugtunk 3-at rá, szóval nagyon boldog vagyok. Nekem tök mindegy, hogy gólokkal, gólpasszokkal, csak tudjam segíteni a csapatot folyamatosan, ez a legfontosabb, próbálok mindig a maximumot kihozni. Örülök, hogy ez így sikerült ez a mérkőzés, remélem a szurkolóknak is nagyon tetszett, és hát örülök, hogy ilyen sikert tudtunk aratni.
6: A Paks feljött a tabella harmadik helyére a labdarúgó Fizligában, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent, és ezzel a tolnai csapat fellépett a tabella harmadik helyére. Bognár György, a Paks vezetőedzője, az M4 Sportnak arról beszélt, hogy ekkora különbség nem volt a felek között, de megérdemelten győzött a csapata.
8: Szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de auritűnösebb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek. A második fél idő elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött. Nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
6: Az Eto egy ponttal vezet az FTC előtt, és ha a következő mérkőzését megnyeri, 2013 után lesz ismét bajnok. A harmadik helyért is nagy a harc, jelenleg a Paks áll a dobogón, az azonos pontszámú Debrecen előtt, de az 5. Zalaegerszegnek is van még esélye az utolsó fordulóban. Bejutott az élvonalba a Budapest Honvéd, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a harmadik Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislenyben. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a lilafehéreket. A Honvéd vezetőedzője Feckó Tamás nyilatkozott rádiónknak a feljutást követően.
9: Olyan boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. A lényeg az, hogy 2 fordulóval vége előtt megvan a feljutás. Egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért. Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak, tényleg kevés helyzet volt az a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy órás az ittszerünk a második fél idő közepén. Én inkább azt mondom, hogy a mezőnyjáték folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Tehát ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
6: 7. alkalommal is a Real Madrid győzelmével zárult a Puskás Suzuki labdarúgó utánpótlás kupa, amelynek a döntőjében a spanyolok 1-0-ra legyőzték a Slavia Prahát. A harmadik helyen pedig a belga Genk zárt, amely a bronzmérkőzésen 2-0-ra nyert a Panathinaikos ellen. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában, az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. A hazaiak győzelmükkel bebiztosították helyüket a Bajnokok Ligája következő kiírásában. 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a győri Audi Eto, ugyanis a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Moson-Magyaróvár ellen. 15-9-re kikapott Spanyolországtól, és csoportja harmadik helyén végzett a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtezőben, így még nem jutott be a szuperdöntőbe. Ezüstérmet szerzett a budapesti Honvéd férfi vízilabda csapata a konferencia kupa történetének első kiírásában, ugyanis a döntőben 17-14-re kikapott a De Akker Bologna együttesétől. Országos csúcsot futott a botszvánai atlétikai váltóvilágbajnokságon a 4x100 méteres magyar női váltó, amely 43,32 másodperces idővel a harmadik helyen zárta a reményfutamot. A Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Tóth Anna alkotta négyes, 1 századdal javította meg az eddigi hazai csúcsot. Magyarország így tehát a harmadik helyen végzett, és egy év múlva próbálhatja meg ismét bebiztosítani a 2027-es VB részvételt. Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagy díjat, a Mercedes 19 éves versenyzőinek ez volt egymás után a harmadik futamgyőzelme. A dobogós helyeken még a két McLarenes, sorrendben Lando Norris és Oscar Piastri végeztek. Most Kimi Antonelli értékelése következik röviden.
10: Ez még csak a kezdet, még mindig nagyon hosszú út áll előttem. Nagyon keményen dolgozunk, elképesztően teljesít a csapatom. Nélkülük nem lennék most itt. Hálás vagyok nekik és a családomnak is. Most ünneplünk, de hamarosan folytatódik a munka Kanadában.
6: Kimi Antonelli előnye 20 pont az élen csapattársa George Russell-lel szemben. Kedves hallgatói, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: nem kopik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Bene Ferenc. A második helyen álló Honvéd gól nélkül zárt Szegeden, és mivel a harmadik Kecskemét 2-1-re alul maradt Kozár Michelinben, a kispestiek már a feljutást ünnepelhették. Katona László Feczkó Tamással, Hangya Szilveszterrel és Csontos Dominikkel beszélgetett.
3: Feczkó Tamás, a Honvéd vezetőedzője, gratulálok, már azért kapott egy kicsi folyékony nedűt, de hát ez gondolom ilyen esetben természetes. Örül gondolom azért a feljutásnak.
4: Igen, nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. Szerettük volna a mai mérkőzést megnyerni, győzelemmel hazamenni, de a lényeg az, hogy két forduló vége előtt megvan a feljutás, tényleg egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért.
3: Milyen volt ez a mai meccs a Szeged ellen? Brusztulósnak tűnt.
4: Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak. Tényleg A kevés helyzet volt az elmérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy órás az ígyszerünk a második fél idő közepén. Inkább azt mondom, hogy a mezőnyjáték folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Lehet ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
3: Egy már védjegyévé válhatott, hogy a másodosztályba, az első osztályba feljuttatja az aktuális csapatát. Mi a titok nyitja?
4: Az, hogy dolgozni kell, meg hinni a játékosokba, a játékosoknak meghinni az edzői stáb munkájába. Úgyhogy ez ettől fontosabb nincsen. Mert ha beletesszük a munkát, és hagynak dolgozni, az nagyon fontos tényező, és akkor annak van eredménye.
3: Mondja Szilveszter, a csapatkapitány, feljutott az együttes a Honvéd az élvonalba, mik az első benyomások, érzések?
5: Hát leírhatatlan, tényleg ez csapatszinten egy óriási eredmény karrieremben, talán ahogy mondtam már itt az M4-nek is, talán az első helyre tenném, azért mert ahonnan visszajöttem, tényleg meg ez a csapat, élmény ebbe a csapatba játszani, edzésre járni, a klubba, tényleg olyan szurkolók vannak a klubba, hogy eszméletlen, hogy ide is hányan elkísértek minket, tényleg ez egy óriási büszkeség, hogy ennek a csapatnak a kapitánya lehetek, és egy ilyen eredményt elértünk.
3: Zakatolsz a bal oldalt minden egyes hétvégén, még mindig örömmel teszed?
5: Sőt, ahogy mondtam, talán most ért vissza bennem az a játék szeretet, ami annó elveszett bennem. Tényleg ettől a klubtól, a társaktól nagyon sokat kaptam vissza, és nagyon örülök, hogy így fel tudtam épülni ebből a sérülésből, és tényleg egy ekkora eredményt tudok ünnepelni a srácokkal. Szívüket, lelküket kitették az egész szezonba, és tényleg, amint mondtam, ez egy óriási csapat teljesítmény klubszinten is, és a szurkolók is óriási segítség volt, hogy mellettünk álltak az egész szezonba.
3: Jó, hát nem te vagy a legidősebb, de azért még egy kicsit dolgoznod kell, de hallgatnak rád azért a többiek.
5: Igen, de nem vagyok egy diktátor típus, szóval azért szeretem, hogyha rend van az öltözőben, de hát itt van a többi rutinos játékos is, azért itt a Gyurcsó Ádi, a Tomasz Tújvel, a Branko Paujevics, a Baki Ákos, komoly helyeken játszottak, azért ők is tudják, hogy mi a dörgés egy normális öltözőben, és ezt a szellemiséget behozni ide a Honvédba is, és úgy látszik, hogy sikeres volt.
3: Mi az, ami a ma este folyamán végbe megy? Hát azért még kell, gondolom, egy kicsit ünnepelni, de hát majd a Vasas ellen játszotok, és hát a Vasas maradjuk annyiba, hogy neked fontos valamelyest a szívednek, igen. Szóval egy bajnoki döntőt.
5: Igen, ugye a Vasas azért nyomot hagyott bennem, ott lettem válogatott játékos, ott lettem első osztályú játékos, és soha nem felejtem el. Hát milyen lesz az esténk, szerintem elég ferde lesz az este. A mai napot az biztos, hogy nagyon-nagyon meg kell ünnepelni, mert nagyon sokat dolgoztunk ezért az egész évben, de utána talán kettő szerdát már lehet koncentrálni a Vasasra is, de úgy gondolom, hogy az ilyen pillanatokat meg kell élni. Most már azért tapasztalt játékos vagyok, és ezeket a sikereket, ezeket ki kell használni, minden pillanatát meg kell élni, tényleg, mintha nem is lenne holnap.
3: Csontos Dominik a hátvéd, aki gólvágó, de mondjuk a legutóbbi két mérkőzésen nullára hozta a csapat az aktuális mérkőzését. Hát hogyha mondjuk betaláltál volna, akkor meg is lett volna a három pont. Milyen volt a Szeged elleni mérkőzés első körben?
0: Nagyon nehéz volt, azt gondolom, hogy érződött is ez a csapat, hogy kicsit görcsös volt már. Már vártuk azt, hogy vége legyen, túl legyünk ezen a 90 percen, és hál' Istennek most így utólag azt mondhassuk, hogy feljutottunk, ez sikerült, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és tényleg az egész csapat, mint ahogy te is mondtad, akár a góljaimmal, de mint most például a Szegeden az utolsó percben a gól van, arról ki tudom fejelni a labdát, ez nekem ugyanakkora öröm, mint hogyha rúgtam volna kettő gólt, tehát ez nem csak rám vonatkozik, azt gondolom, hogy mindenki a csapatból ott segít, ahol tud, és ebben a szezonban ez abszolút meg is mutatkozik. És egy nagyon, nagyon jó öltözőnek és családnak lehetek a tagja, amire nagyon büszke vagyok.
3: Azért a legutóbbi öt mérkőzésen 5 pontot szerzett a Honvéd, tehát itt már azért nagyon várjátok a végét ennek az idének, mert bizony már ellenfelek is tudnak pontokat elszedni tőletek.
0: Hát igen, nem volt az utolsó öt meccs olyan, ahogyan terveztük, de azt gondolom, hogy az MB2-ben ez benne van. Nyilván így a vége fele közeledve nem mondom azt, hogy belekényelmesedtünk az előnyünkbe, de most ki tudja, hogy ennek mi volt az oka. A lényeg az, hogy most 5 pontot szereztünk, de ez is elég volt ahhoz, hogy első körben a feljutást kiharcoljuk, és nyilván várjuk a következő mérkőzést, hiszen tudjuk, hogy a klub és a szurkolóink számára is nagyon fontos a Vasas elleni találkozó.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Honvéd feljutása kapcsán Katona László, Feckó Tamással, Hangya Szilveszterrel és Csontos Dominikkal beszélgetett.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nagyon kemény gondatok szakmailag itt nálunk a stúdióban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók. Május 4-e van, 7 óra, 4 perc, és majdnem 4-en ülünk itt a stúdióban. Bruttó 4 legyen, és akkor így már is nettó 3 személy van itt. Balai Ati is, hello Ati, jó reggelt kívánunk neked is.
2: És Sohasányi Levente, jó reggelt.
1: És Bene Feri is szintén erősíti, ugyebár.
3: Kelt mindenkinek.
1: A csapatot. Még mindig itt van a kérdés a hallgatók felé. Ati, ha gondolod, akkor majd segíthetsz, ha esetleg van. Esetleg most válaszod arra a kérdésre, hogy melyik csapatot alapították 1898-ban labdarúgás és Európa. Ugye az FC Thunt is akkor alapították, és megnyerte a svájci bajnokságot. Hogyan kérem?
2: Újoncként.
1: Ráadásul újoncként, igen. És van még egy ismert európai csapat, ráadásul az öt nagy bajnokság egyik csapata, akit, vagy amelyiket szintén 1898-ban alapították. A válaszokat várjuk. 0630 55 55 605. Láttam, már beindultak az ajtekervények, gondolkodjunk. Na, de amíg kijön, vagy megérkezik a helyes válasz, addig nézzük meg, hogy mi történt a Fizzliga az NBA egy utolsó előtti fordulójában. Egyrészt nagyon-nagyon örülök, hogy végre meghallották a csapatok, hogy ezt már régóta kérjük, hogy sok gólos meccsek legyenek, mert a közönség azt szereti. Ennek megfelelően ugye már, ha csak a Paks meg a Fradi meccsét nézzük, akkor ez biztos, hogy teljesül, de voltak itt más meccsek. Melyikkel kezdjük, Feri, melyiket szeretnéd?
3: Hát kronológiai, is. Idegen szóval időrendi sorrendben.
1: Az Zalaegerszeg volt az első, ugye?
3: Igen. Zalaegerszeg Puskás Akadémia. Hát nézd, az az igazság, hogy én már a múlt héten is említettem, hogy az Zalaegerszeg azzal, hogy bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, azzal én úgy gondolom, hogy a fókusz egyértelműen ebbe az irányba tevődött át, és én nem várok nagy csodát a bajnokságban tőlük, és hát ez be is vált, ugye az utóbbi két mérkőzését ezzel együtt elveszítették. A harmadik hely az egyértelműen elúszni látszik, de hát nyilván ott van a kupa döntő.
1: Igen.
3: Ott van a kupa döntő, és tényleg ez egy abszolút reális felvetés volt. Amikor egy csapat egyetlen egy célt tűz ki maga elé, akkor egész egyszerűen, ha elmegy a fókusz a bajnokságról, akkor nem várható más, mint ezek a vereség spirál, most már gyakorlatilag meg két vereség két mérkőzésből.
1: Oké, jó, milyen verziók vannak az ő esetükben? Harmadik hely elúszott, tehát az erről a konferencia liga az valószínű, hogy off, ha csak nem, mi történik egy olyan esetőségnél, amikor megnyeri a Ferencváros a bajnokságot, és megnyeri a kupát is, és az Zalaegerszeg akkor hát ebben
3: az esetben a bajnokság második helyezettje, nevezetesen a te verziód által felvázolt
1: most
3: esetben
1: ilyen,
3: a Győri Eto indulna az Európa Ligában, igen? És a harmadik, negyedik helyezett a konferencia
1: ligában. Tehát akkor az Ete semmi.
3: Tehát abban az esetben a Zalaegerszeg, ha negyedik lenne, csak ezt az zárja ki a te esetedben, hogy Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzés az utolsó forduló. Tehát a Fradi nyer, akkor az Zalaegerszeg nem tud negyedik lenni. Magyarán szóval az Zalaegerszeg csak akkor indul a nemzetközi kupába, ha megnyeri a Magyar Kupát.
1: Nincs más.
3: Helyesen mondom.
1: Nem, és ha nyer a Győr?
3: Ha Győr lesz a bajnok, akkor abban az esetben a Ferencvárosnak létkérdése a Magyar Kupa, hiszen akkor ebben az esetben indulhat legalább az Európa Ligában. Aha. Ellenkező esetben konferencia ligában indul.
1: Jó, oké, most csak egy ilyen ismert. Tehát az Zalaegerszegnek egyszer meg kell nyerni a kupa döntőt, a MOL Magyar Kupa döntőt,
3: így
1: akkor
3: van.
1: Marad esélye bármire.
3: Amellett, hogy nyilván azért az a tavasz egyik meglepetés csapat az Zalaegerszeg így is, hiszen úgy indultak neki a bajnokságnak, hogy a bennmaradás legyen meg, azt maximálisan véghez vitték, és hát gyakorlatilag ott lesznek az ötödik helyen szerintem reálisan. Úgyhogy, és Magyar Kupa döntővel szerintem egy nagyon sikeres szezonon lesznek túl. Puskás Akadémia pedig azért kezd kievéckélni egy önmaguk által keltett gödörből, már
1: csúlyos vereség
3: kérdés volt. Igen, és kérdés volt a motiváció és a játékosoknak, igazából nemzetközi kupára nem tudnak odaérni, minden célkitűzést teljesítettek, egyre több fiatal játékost játszatnak az NB1-es csapatban, tehát alapjában a klubmodellnek megfelelő eredményeket és összeállításokat tettek fel a pályára mostanában. Hát talán egyetlen egy motivációjuk lehet, hogy Lukás Dániel személyében adják a gólkirályt. Ez látszik is az elmúlt mérkőzésein, hogy nagyon-nagyon tömik labdával, és minden helyzetben őt keresik. Itt most az Zalaegerszegen egy nagyon szép gólt is tudott szerezni.
1: Oké, jó, hát ez volt a pénteki nap. Ati, hogy láttad, vagy nézted félszemmel ezt a meccset? Érdekelt annyira?
2: Ahogy mondod, félszemmel néztem, mert egyébként egy kézilabda kiesési rangadón voltam. Férfi bajnoki Szigetszentmiklós Budakarász meccsen voltam.
1: De ezek a legjobbak.
2: De az, igen, de hát ennek kevés köze van a labdarúgó NBA-hez, úgyhogy ide visszatérve. Én is azt gondolom, hogy az Zalaegerszeg az annyira túlteljesített eddig ebben az idényben, hogy tehát az nem várható el, hogy amikor azt gondolod, hogy most az a célom, hogy életem első 8000-es csúcsát meghódítsam, és akkor meghódítottad, és akkor azonnal tovább indulsz a csomolók már, hogy de még akkor most azonnal még ezt is meg tudom hódítani. Ez egy kicsit szerintem érződik itt a végén, és igen, ahogy Feri mondja, bár nyilván a Magyar Kupának a bajnoksággal való összehasonlításban nincs akkora rangja, mint mondjuk az Angol Kupának az angol bajnoksággal való összevetésbe, de az, hogy ez a csapat a Puskás arénában a Fradi ellen Magyar Kupa döntőt játszhat, ez szerintem egy szurkolói generációnak marad majd egy örök emléke, hogy mesélik az unokáknak. Úgyhogy ehhez képest igen, az, hogy a bajnokságban negyedikek vagy ötödikek lesznek, az...
1: És azért a klasszikust kell ide tegyem, hogy amit ugye mindenki mond, hogy ugye, ha egy meccsen dőlhet el valami, akkor ott itt nyerhet szerintem az Ete is. Ráadásul zárulás megjegyzés, szerintem a Fradinak talán, hogy mondjam, fontosabb lehet megnyerni a bajnokságot.
2: Hát, csak az nem a saját kezében van.
1: Hát igen, de ahhoz neki nyerni kell. Tehát az nagyon fontos, hogy az utolsó meccsen is nyerni kell.
3: Viszont nagyon bölcsen egy-egy hetük van felkészülni a csapatoknak, tehát nem besűrítik a bajnokság menetébe a Magyar
1: Kupát. Azt nem az, hogy jó ilyenkor, mert ugye mindig...
3: De szerintem jó, mert most szombaton este 6 órakor egyértelműen Puskás arénában Magyar Kupa döntő. És a következő bajnoki mérkőzése mind a Ferencvárosnak, mind az Etónak rá egy hétre következik. Tehát nem az van, hogy most szerdára besűrítik a fordulót, és utána van a kupa döntő. Úgyhogy szerintem ezzel semmi probléma nincs. Akár mind a kettőt megnyerheti matematikailag Ferencváros, de ez így nagyon korrekt, hogy nem esetleg mondjuk 3 naponta játszik mérkőzést, hanem rendes heti periódusban.
2: És egyébként, bocs, még annyit hozzá, hogy annyi éven keresztül téma volt, hogy hogyan lehetne megadni a Magyar Kupa, vagy még akkor Magyar Népköztársaság kupa rangját. Hát így, hogy annak a hétvégének az legyen a fő eseménye. Hát nehogy valahova elrejtsék, hanem akkor emlékszem tényleg olyan Magyar Kupa döntőre, hogy úgy az ember felkapta a fejét, hogy itt a nagy sodrásban még egy MK döntő is van.
3: Ja, tényleg ma van a döntő, igen, tudod, igen, így ránéztünk délőtt a programra.
1: Na, úgyhogy ez most másképp lesz. Aztán szombat MTK Nyíregyháza, ahol ugyebár az MTK esetében Németh Krisztiántól is búcsút vettek, tehát az aktív pályafutását befejezte.
3: Igen, egyértelműen Németh Krisztián visszavonulásáról szólt ez a mérkőzést. Kezdő csapatban kapott helyet, nagyon szépen megtapsoltatta Pinazics Máté a végén, a mérkős végén lecserélték. Gólpaszt adott a találkozón, jól is futballozott, sőt, volt egy komoly gólhelyzet, ami végül is kapufa lett, nem tudta befejelni sajnos. Igazán szép koronája lett volna ennek az napnak. Viszont azért említsük meg azt is, hogy ugye sokszor beszélünk arról, hogy egy ilyen tét nélküli találkozó ilyenkor melyik mederbe zajlik, az érdektelenségbe fulladó, hagyjuk egymást békén, és legyen már vége, vagy pont, hogy játszunk egy felszabadult jó mérkőzést, és egy picit a kettőnek a vegyese sikerült, hiszen rendkívül sok helyzet adódott a mérkőzésen. Tehát akár lehetett volna ez egy 3-3-as ragyogó mérkőzés is, de ennek elsősorban az oka, hogy nem így lett, hogy a támadók a létező összes helyzetet elhibázták. Tehát nagyon sokszor nem találtak kaput óriási gólhelyzetekbe. Tehát tényleg átrok, akkor Molnár Ádin, aztán Tijani többször is kapussal szemben hibázott. A végén egy kicsit az volt az érzésem, hogy 1-0-as MTK vezetésnél már minden csak Németh Krisztiánról szól, és egy ilyen, hát ilyen gála eseményé degradálódott úgymond a bajnoki. Hát erre azért rá is fázott az MTK, hiszen a végén egy figyelmetlenség miatt 11-esből azért egyenlíteni tudott a Nyíregyháza. Én azt mondom, hogy bármelyik csapat megnyerhette volna a találkozót, hiszen 1-0-es MTK vezetésnél ordító helyzeteket puskázott el az MTK, tehát eldönthették volna a találkozót, viszont a mérkős elején pedig a Nyíregyháza akár több góllal is vezethetett volna. Ilyen mód, én úgy gondolom, igazságos a döntetlen, de mondom, tényleg lehetett volna ez egy gólfesztivál.
1: Tehát az MTK szempontjában ez olyan volt, mint ugye nálunk matekorán Grizze Laci jelenlétet, tehát nem osztott és nem szorzott.
2: Igen, az MTK-nak óriási szerencséje van, mert az MTK ezen a tavaszon keveset tett azért, hogy bennmaradjon az NB1-be, de a nagy szerencsére ott volt egy Diós Győr, még szabad eséssel kiesett onnan. Tehát amikor azt fontogatjuk, hogy jövőre bevezetik az osztályozó intézményét, akkor most a konkrét szituációt nézzük meg, megérdemelne a Diós Győr még egy pótvizsgát, és határozottan állítom, hogy nem. Mert ez a csapat, ez most szétmálott. És az MTK-nak óriási szerencséje van, hogy volt alatt a két ilyen csapat, mert bent tudott maradni. Ennyit az MTK-ról. Viszont Németh Krisztiánról még azért annyit hadd mondjak el, tegnap egészen véletlenül ugyancsak kézilabdán, mit ad Isten, női magyar kupadöntőn a feleségével találkoztam és beszélgettünk Krisztiánról is, és mondta poénból, hogy ezután a meccs után is mondta neki egy másik klubtól, hogy ne viccel, mert miért hagyod abba, gyere egy évre hozzánk, nekünk még tudnál segíteni. És egyébként tényleg tudnak. Mert Németh Krisztián 89-es születésű, és azt mondta, hogy hú, hát 37 éves, de az ma már nem sok.
3: Igen.
2: És ő még valószínűleg a Grundon tanult futballozni, mert tud olyasmiket, tud egyegyezni, amiket a maiak agyában már meg se fordul, hogy ilyet lehet csinálni.
1: Tehát nem az ő korosztály, picivel idősebbek, ugye azért, tehát Kenesei Krisztián többek azért levezetgettek, azért tovább mentek, más mondjuk egy MB2-be, kérdés, megéri-e neki kockáztatni azt, hogy utazzon?
2: Nyilván nem fogja, de azért ebbe a mai futballba, amikor már akár egyéni villanások, akár rögzített játékhelyzeteknél rugó technika nagyon sokat számított. Amikor már ötöt lehet cserélni, tehát nem arról van szó, hogy két cseréd van, és azt nagyon be kell osztanod, hanem lehet, hogy érdemes valakit az utolsó 15 percre behozni, mert ott, hogyha behozod, akkor lesz két olyan villanásra, amire az a nagyon derék 23 éves gyerek, aki végig robotolja a meccset, egész életében nem lesz képes egyszer se. Én ilyenkor ilyen játékosokat még tartanék.
1: És mennyire jót mondtál, de szerintem ezt te tudod, de azért ráerősíted.
2: Nem.
1: Hogy a minap kávéztam Priskin Tamás, nem tudom, hogy hány éves. És mai napig könnyedén járkál. Jó, hogy Ausztriában, de hogy tehát megállja a helyét. Levezetget. Tehát, hogy el van.
3: Szerintem még Németh Krisztián is képes lesz arra, sőt, ahogy ismerem, mondjuk egy baráti társasággal alacsonyabb osztályban, el tudom képzelni, még fog futballozni. Na de a profi futball elengedése az lehet,

0: a Kazincbarcika és a Kisvárda mérkőzés, ahol hát figyelj, ugye a Kazincbarcika már kieső, és a Kisvárda pedig köszönjük szépen, jól el van, és ennek megfelelően alakult az eredmény, szerintem.
1: Igen, de hát tényleg csak röviden erről a mérkőzésről. A Kazincbarcika szempontjából, ugye, ahogy említetted, már rég matematikai kiesés is megvan. Ennek ellenére rendkívül komoly motivációval léptek pályára, nagyon erős csapategységet nyújtottak a pályán, és már szervezettebben, egységesebben futballoztak, mint amikor még matematikai esélyük lett volna a bennmaradásra. A Kisvárdával kapcsolatban, amikor két hónappal ezelőtt negyedik helyen álltak, és Révész Attila kijelentette, hogy na most megvan a bajnokság, és nemzetközi kupa indulásra meg úgy sincsen esélyünk, meg ez a csapat nem alkalmas rá. Dacára annak, hogy teljesen egyetértek minden szavával, én úgy gondolom, hogy ott elvesztette a motivációját ez a csapat, és azóta elképesztő vereség spirálban van, és gyakorlatilag minden játékos vagy azért van probléma a klubnál, mert bizonytalanság van a jövővel kapcsolatban, vagy azért, mert teljesen jól laktak a játékosok, és már szinte idézőbe kivették a szabadságukat, de ez a Kisvárda már nem az a Kisvárda, akinek azért ámultuk a játékát, meg legalábbis az eredményességét.
2: Ami egyébként azt mondom, hogy alegység probléma lenne, és szomorkodjanak ezen a kisvárdaiak, csak hogy az utolsó fordulóban a Kisvárda Győr meccs van így most, ja. És az fog dönteni a bajnoki címről, ugye, és így, hogy a Fradi nyert Újpesten, így a Kisvárda, ha mondjuk döntetlent játszana a Győrrel, és a Fradi megveri az utolsó fordulóban az Zalaegerszeget, Fradi lenne a bajnok. Tehát óriási, ha e tekintetben a király választó szerep hárul a Kisvárdára tulajdonképpen, és valóban nagyon sok múlik azon, hogy hogy állnak oda ehhez a meccshez? Úgy, ahogy az előző meccsekhez, vagy akár most direkt szélsőségekben gondolkodva, Révész Attila annyira mondta, hogy már a jövő szezonon gondolkodnak, hogy berak 5 darab 12 éves gyereket, hogy nézzük meg, hogy ezek képesek lennének rá, vagy vagabundságból azt mondják, hogy na hát akkor most nézzük meg, hogy egyszer még bele tudunk egyet harapni a Győrbe, mert akkor örökre emlékezetes lesz, amit csinálunk. Tehát e tekintetben nagyon érdekes a Kisvárda hozzáállása az utolsó fordulóhoz.
0: Igen, és erről ugye még nem is beszéltünk, mind az Zalaegerszeg, mind a Kisvárda hozzáállása a két utolsó meccshez, mert rajtuk is nagyon sok múlik. Nem csak azokon, akiknek, nem csak a Győrön meg a Fradin, akiknek ugye nyerni kell, mert nyilván ők mindent beladnak, de nagyon nem mindegy, hogy milyen ellenfélet találják magukat szemben.
1: És amennyiben tényleg a Kisvárda 100%-ig beláll ebbe a mérkőzésbe, a legjobb összeállításába, akkor azért egy mérkőzésen bármi előfordulhat. Tehát ebbe a Kisvárdában azért vannak olyan játékosok, akik képesek mérkőzést eldönteni, és hát ez a királyválasztás, ez egy érdekes szerep.
0: Kemény, mert ennek megfelelően ugye jött utána az ETO és a DVTK mérkőzése, ahol szintén hát tulajdonképpen tehát esélyt nem hagyott a Diós Győrnek, mert nem is volt kérdés, de vagy igen? Én most csak az elejében a meccset nem láttam, most a 4-0-ból indulok.
2: Az első góli kifejezetten görcsösen futballozott a Győr szerintem, érezve azt a tétet, hogy most neki nyernie kell. És amikor bejött az első gól, akkor utána, hogy a nagykönyvben megvan írva, a második bejött pont a szünet előtt, a harmadik bejött pont a fordulás után, és onnantól kezdve mutatta a Győr azt, amit tud. De az első gólig látszott ezen a csapaton most, hogy itt igenis a mentális tényezők azok nagyon sokat tudnak számítani.
0: Igen. Erre mondják teniszben, hogy nem tudom, jó a párhuzam vagy sem, majd cáfoljatok, hogy erősítsetek, hogy a legnehezebb megnyerni a meccset. Tehát odáig eljutni, mondjuk adogassál 5-3-nál, és igen, ott az ami, ahol eldől minden. Tehát itt is most, ugye ez utolsó előtti meccs, hogy akkor lehet az van, amit mondasz, Ati, hogy annyira kell görcsös, hogy nehezen indulva. Lehet, hogy már az utolsó meccs lesz, szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy azt, amikor, tehát itt nem hibázhatsz, hogy ott hogy fognak játszani.
1: Igen, ezzel a meccsel kapcsolatban két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy szerintem tipikusan úgy alakult a teljes mérkős forgatókönyve, ahogy egy esélyesebb csapat az esélytelenebb ellen játszik. Az első negyed óra 20 perc nehezen, görcsösen, ahogy említetted, de ugyanakkor azért, ahogy tempót váltott a Győr, ilyen mérkőzéseken az első gólig nehéz mindig. Azt viszont azért viszonylag korán megrúgta a Győr, és ezáltal teljesen megváltozott már a játék, ráadásul nagyon fontos lélektani pillanatban az első fél idő végén már 2-0-ás előnyre tettek szert, úgyhogy onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy a Győr Eto megnyeri ezt a találkozót. Az első gólig nehéz az ilyen, viszont amit kiemelnék, az két dolog. Az Eto rendkívül jól működik ez a csapat. Tehát minden csapat részben van extra teljesítmény, van extra páros, mondjuk a Csinger-Kripics páros, akkor vannak középpályások, akik támogatják a támadókat, van extra center Bembuali személyében, jó szélsőik vannak, és még a padon is van 2-3 olyan játékos, akikkel lehet változtatni, szóval nagyon jól működött a Győr. A DVTK részéről pedig, aminek lehet örülni, hogy 5-6 saját nevelési fiatal játékos kapott játékpercet, tapasztalatot gyűjthetett. Igazából Takács Péterék megtartották a hátsó alakzatot, viszont előszinte végig csak ifista játékosok játszott.

0: tagifist az úgy értve, hogy 18-19 éves játékosokkal azért igazából magára a gólszerzésre kevés lehetősége volt a Diósgyőrnek.
1: És akkor ugye eljött a vasárnapi nap, a péntek és szombati játéknapokon összesen a Fizligában 13 gól esett, ezt próbálta a vasárnap valahogy pótolni, ahol a két meccsen jött 12 gól, viszonylag érdekes leosztásban. Az elsőt nézzük a Paksas a DVSC mérkőzést, ahol sokáig 2-2 volt.
0: Igen, és ugye ennek a mérkőzésnek nagyon-nagyon komoly tétje volt, hiszen amennyiben a Paks megnyeri a találkozót, úgy átveszi a harmadik helyezett pozícióját, és innentől kezdve az utolsó meccset Miskolcon Diósgyőrben játsza, tehát jó eséllyel a saját kezében van a sorsa, jó eséllyel meg tudja tartani a harmadik helyet, és amikor Zalaegerszeg Debrecen viaskodás volt sokáig a harmadik helyéért, akkor én mondtam már, hogy azért a Paksot ne írjuk le, hiszen a Paks már túl van egy hullámvölgyön, a Zalaegerszegben, Debrecen meg nem nagyon volt még hullámvölgyben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Paks nagyon jól időzítette a formáját, és szerencsésen alakult számukra a sorsolás, és ezen a mérkőzésen megint Vöde Dánielről szólt a meccs, a sok gólról szólt, tehát igazából egy látványos találkozót láthattunk, és nekem nagyon meglepő volt, hogy Sije Izeke Mário személyében két hát baloldali középpályás szerzett gólt. Arról nem is beszélj, hogy Zeke jobb lábbal, és nagyon szép volt szerzett.
1: Hát így. És így lett 5-2. Nagyon közönségcsalogató. Legalább azon ott voltál, hogy akkor is egy kézilabda meccsen.
2: Mit tagadjam, nem voltam ott Pakson, bánkos a dolog így utólag. De egyébként tényleg nem véletlen, hogy Bognár Györgynek az egyik edzői példaképe Verebes József, mert a Paksnál is érzed azt, hogy van, amikor köhög egy meccs, két meccs, három meccs, de hogyha egyszer kinyitják a gólzsákot, akkor az elkezd zuhogni. És úgy emlékszem, hogy a mester is, amikor az MTK-nál volt edzés, volt egy-két gyengébe, csak az egyik után azt nyilatkozta, hogy valaki most már nagyon bele fog szaladni a későbbbe. Következő meccs jött a Tatabánya, bum, egy hetes. Szóval ez most csak öt volt, egy időzőjebe csak.
1: Na és akkor jött az Újpest-Fradi mérkőzés, ahol drága barátunk Benne Feri már kint volt a meccsen. Az egy kérdeztelek ennyi szeret, hogy ki jól melyik meccsen volt, de hogy akkor végül is kimentél, és megértem mondhatni.
0: Igen, hát lehet, hogy egy picit a hírek utánra is csúszik az elemzésünk, mert erről a mérkőzésre azért érdemes hosszabban beszélni.
1: Akkor kezdhetjük, ha nem akarsz belekezdeni, bőven van.
0: Nézd, talán kezdjük a körítéssel, a hangulattal. Az kétségtelen, hogy amikor már napokkal előtte minden jegyel kell egy találkozóra, és tényleg hömpölyög a tömeg már a mérkőzés előtt, bursli hangulat, igazi futballélmény. Gyakorlatilag a melegítés már olyan izzó légkörben zajlott, hogy mindkét szurkolótábor hangpárbajt vívott a másikkal, egész stadion ugrált egy-egy rigmus láttán. Szóval tényleg igazi futballünnepnek nézett ki a találkozó. Ha? Hát, hogy ez valójában nem lett akkora futballünnep, az azért kizárólag az Újpestnek köszönhető. Azt kell, hogy mondjam, hogy védekezés tekintve nem volt méltó az Újpestnek, az egészséges agresszivitása nem volt meg a találkozón, tehát sokkal szigorúbban kell egy ilyen rangadón, egy ilyen minőségű csapat ellen védekezni, illetve a helyzet kihasználása elképesztő volt a Ferencvárosnak, tehát nem akarom menteni
1: nem egy kicsit,
0: nem megyek bele a részletekbe, nem akarom menteni az újpestieket, de azért ebben a mérkőzésben az 5-0 azért az egy kicsit túlzott, tehát ennél lehetett volna sokkal szorosabb is, de az kétségtelen, hogy egyértelműen látszik, hogy a Ferencváros nagyon komoly minőségű játékosokból áll, és hát valljuk meg őszintén, hogy mind dinamikában, mind passzsebességben, mind a helyzet kihasználás tekintetén felülmúlták az Újpestet.
1: Jó, hát így nem is mentünk be a részletekbe, de azért a végeredményt megtudtuk, de majd jövünk vissza majd a hírek után. Egy gondolat csak, azt írja nekünk játszint állandó hallgatónk. Sziasztok! Szép napot kívánok, Székesfehérváron most jelenleg 11 fok van. Napos idő, köszönjük szépen, 26 lesz a csúcs. Kérek egy kis szorítást, mert a héten leérettségizek. Én ebben nagyon bízom, meg
2: hány
1: mi is.
2: Éves vagy,
1: ez fontos, igen, mert nálunk is volt általánosban, a nyolcadikban egy srác mindig furcsa volt, hogy érkeztek a szülei, és vele mindig tovább beszéltek, ugye mi 14 évesek voltunk, ő akkor 21, tehát hogy akkor azért arra figyelnék, hogy ki hány évesen.
0: De függetlenül, a hány éves szurkol.
1: Igen, tehát ő már gépkocsival jött ugye be átvenni a bizonyítványát nyolcadikban. Na, úgyhogy mindjárt folytatjuk, persze kezdjük majd az UTEP Fradival, és megnézzük, hogy milyen mérkőzések voltak a nagyobb nemzetközi Európai Bajnokságban. 5 perc múlva lesz 7:30.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Kiütötte a Ferencváros az Újpestet. Ma kezdődnek az írásbeli érettségik. Napos, száraz idő várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
4: Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. A Paks feljött a tabella harmadik helyére, a labdarúgó Fizligában ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Feljutott az élvonalba a Budapest Honvéd, ugyanis gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a harmadik Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislenyben. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek, így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a lila-fehéreket. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpaszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a győri Audietto, amely a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Moson Magyaróvár ellen. Ezüstérmes lett a Honvéd férfi vízilabda csapata a konferencia kupa történetének első kiírásában. A fővárosi csapata döntőben 17-14-es vereséget szenvedett a Deakker Bologna együttesétől. 15-9-re kikapott Spanyolországtól, és csoportja harmadik helyén végzett a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtezőben, így még nem jutott be a szuperdöntőbe. Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat, a Mercedes 19 éves versenyzőjének ez volt egymás után a harmadik futam győzelme. A második és harmadik helyen a McLaren pilótái végeztek Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben. Az összetett pontverseny továbbra is Antonelli vezeti 20 ponttal, csapattársa George Russell előtt.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják. A teherautók és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetés és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. 25%-ra emelte mától az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Nem zárja ki az Irán elleni hadműveletek folytatását az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, Washington továbbra sem tudja elfogadni a perzsa állam békefeltételeit. Teherán egy 14 pontból álló javaslatot tett, amelyben egyebek között az Irán elleni szankciók enyhítését és az amerikai csapatok kivonását követelik a közel-keleti térségből. Oldalára borult egy turistákat szállító busz tegnap Szlovákiában. A jármű Zólyom közelében, Dobronya határában szenvedett balesetet, miközben Horvátországból Lengyelország felé tartott. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok. Többen megsérültek, közülük 9 embert kórházban ápolnak.
3: Közlekedés.
4: Erősödik a reggeli forgalom Budapest felé, az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi felől, az M3-as autópályán a kiépített terelésnél Bag és Mogyoród környékén, az M4-es autóúton Monor térségében, illetve az M6-oson ért közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ma reggel is jó reggelt kívánunk mindenkinek. Május 4-én indítjuk ezt a hetet, 2026. május 4-e, ilyen nem lesz soha többet, úgyhogy szerintem értékeljük. SMS számunk 06 30 55 55 és 605. Ma reggel itt van velünk Balai Attila, Sziati, jó reggel.
2: És Harsány Levente,
1: jó reggel. Beneferi is nagy erőkkel.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Készül egyrészt ugyebár az Újpest FTC részletes elemzésére, és aztán pedig megnézzük, hogy milyen eredmények és milyen meccsek, milyen mérkőzések voltak ugyebár a nemzetközi porondon, az európai nagyobb ugye bajnokságban, de akkor ugye még ott hagytuk abba, hogy Újpest Fradi nagy elánnal, nagy lendülettel, komoly felvezetővel indult a mérkőzés, új magyar állampolgár, és sorolhatnám, nagyon sokan jelen voltak a mérkőzésen, leginkább ugyebár a közönség, és várta a gólgazdag meccset. Én azt hiszem, hogy az Újpest méltán gondolhatta azt, hogy legalább egy döntet lenne oda piszkít a Fradinak, ennek megfelelően majdnem sikerült.
3: Igen, teljesen egyetértek a felvezetéssel. Én úgy gondoltam mérkőzés előtt, hogy a Ferencvároson van a nagyobb nyomás, tehát egyértelműen győzelmi kényszerben van, és ez a mérkőzésen abban fog megnyilvánulni, hogy a Ferencváros labdabirtoklási fölényt produkál, de azért esetleg egy kockáztatással, vagy egy hosszú ideig tartó 0-0-val a Fradi nehéz helyzetbe kerül, hát nem így alakult. Egyébként érdekesség, hogy 1990-ben, amikor az Újpest bajnokként játszott a Ferencvárossal az első fordulóban, akkor Brockhauser István lett az év kapusa, és egy csodálatos díjátadó volt a mérkőzés előtt. Hát utána a Ferencváros nyert 5-0-ra a Megyeri úton.
2: Hát tegyük hozzá, Nyírosi Tibor edzőként első meccse
3: igen,
2: volt.
3: Igen, és Lipcsei Péternek.
2: Lipcsei Péter játékosként első meccse volt. Szenes Sándornak az első meccse volt a Fradiba, és rugott két öngólt, hogy az egyiknél majdnem feldőlt a kapu.
3: Igen, hát én pont amögött a kapu mögött voltam labdaszedőként, és nem akartam elhinni, hogy van ilyen gól. És az ott az érdekes,
1: nem hoztad el a labdát?
3: Nem voltam rá kíváncsi. Egyébként úgy tudom, Pintér Attila kirúgta nézők közé a meccs végén, tehát még a szertáros mérges is volt, mert akkoriban nem volt csak úgy annyi labda a szertárba. És érdekességként mondom, hogy Banai Dávidnak tényleg ezúton is gratulálunk, hiszen 150. mérkőzését játszotta, és mind a 150-et csak az Újpest színeiben. És még mondtam is ott kollégáimnak, hogy hát ez nem jó, mert mérkőzés előtt egy kapusnak díját adom-e 90-ben, amikor Brockhauser Pista kapta ezt, akkor 0-5 lett, de ezt akkor viccnek szántam. És hát az élet sajnos igazolta újpesti szempontból. De szakmailag visszatérve a mérkőzésre, ami szembetűnő volt, hogy középpályát uralta a Ferencváros, és ezért a labdarúgásban aki uralja középpályát, az általában nyer. Tehát, hogyha szakmailag lehet elemezni ezt a találkozót, akkor azt ott mindenféleképpen Robi Keane javára kell fordítani, hogy középen ráerőltett az akaratát az Újpestre. Igazából az Újpestnek 0-1 után volt 2-3 nagyon komoly kontratámadás, amit mondjuk 2-1 elleni játékhelyzetet pontatlanul játszottak le az újpestiek, itt akár egyenlíthetett volna is a hazai csapat. Aztán 2-0-nál volt Arne Meyernek egy 13 méteres lövése, amiből egész egyszerűen kaput kell találni. Tehát ott is még egyszer visszajöhetett volna a mérkőzésbe az Újpest. Tehát nem volt ez ennyire sima találkozó, mint ahogy az eredmény mutatja. A második fél idő elején kijön az Újpest, megint van egy gólhelyzete rögtön a másik fél idő elején, és annak az ellentámadásból megszerzi a Ferencváros a harmadik. Minden
1: a foci alaptörvény, igen, így szokott lenni.
3: Így van, tehát igazából addig szoros volt. 3-0 után sajnos teljesen szétesett az Újpest, a Ferencváros lubickolt a mérkőzésben. Amikor kezdett visszavenni a Fradi és úgymond menedzselni a 3-0-át, akkor Robi Keane nagyon okosan, nagyon bölcsen behozott újabb fiatal játékosokat mondjuk Lisztes személyében, vagy akár olyan motivált játékos Jusuf személyében, aki mostanában sérült, ott nem játszott. Tehát újabb motivációt nyert, bejött Abu Fáni, aki szintén bizonyítani akart. Tehát összességében a Fradi megérdemelten nyert, és egyértelműen igazolta, hogy minőségi játékosai vannak. Tehát ezt sajnos tudomásul kell venni újpesti oldalról is, hogy ezt valahogyan kompenzálni kell, ezt a tudás és minőségi különbséget. Ezt vagy nagyon szervezett védekezéssel, vagy ennél sokkal, de sokkal agresszívabb játékkal lehetett volna. Most ezen a napon egyértelmű jobb volt a Fradi, és ezt elsősorban a középpályás minőségének köszönhette. Meg elől elképesztő helyzetkihasználás volt. Tehát gyakorlatilag 6-7 helyzete volt az egész találkozó a Fradinak, abból 5-5 volt.
1: Jó, a sors érdekesség, hogy egy időben játszották a Manchester United Liverpool mérkőzést is, és ugyebár ezt a Fradi meccset. Én valahogy a Manchesteri meccset néztem, néha-néha átkapcsoltam, és akkor láttam a 0-1, 0-2, 0-3, ott elengedtem a meccset tovább.
2: De ha már mondod, milyen érdekes párhuzam, ugye, hogy a United 14 perc után hazai pályán 2-0-ra vezetett a Liverpool ellen.
1: Akkor kapcsoltam
2: vissza. És a Liverpoolban volt erő, visszajött a meccsbe, 2-2 lett. Az Újpest, ahogy mondja Feri, 2-0-nál volt Mayernek az a...
3: Igen.
2: Mondtam, mindenkinek azt mondtam, hogy ennek a meccsnek még nincsen vége 2-0-nál, és tényleg, hát levitte, már nem tudom ki, balra levitte a labdát, úgy gurította vissza tökéletesen Mayer olyan 14 méterre a szembejövő lapos labdát képes volt fölé rúgni. Hát ha ez a szakmád, én akkor mindig elmondom, hogy az Albert film díszvetítéséről jöttem ki, és ott ügy Jetvai Laci bácsi 93 évesen, és kérdezte, hogy na fiam, mit nem láttunk ebbe a filmbe? Mondom, nem tudom, Laci bácsi, szóval fölélövést, akkor nem volt szokás fölérúgni a labdát, és tökéletesen igaza van. Tehát az a legnagyobb vakság, ilyen helyzetben fölérúgni a labdát, és amit meg Szélesi Zoli mondott, egyébként akit már az Újpestnek az edző, akit az újpesti identitásért, meg egyébként is játékosként is szerettem, hogy a fradisták, amiben belerúgtak, a gól lett, csak részben igaz, mert az Újpest például az első gólnál döbbenetes hibákat követett el. Tehát amit védekezésbe, helyezkedésbe, agresszivitás hiányába el lehet követni, tehát az, hogy Zakariasen, aki azért nem egy jegenye, így fejelhessen gólt 4 méterre az üres kapuba, az hát egészen
3: példátlan. És úgy, hogy Gruber egy nagyon hosszú labdát, tehát az túlsó oldalvonaltól szállta egészen a hosszú 16-osig a labda, azért ez 40 méteres ívet írt le a labda, erre lehetne készülni, és Gruber gyakorlatilag nem hogy fejjel, ami nem az erőssége, hanem lábbal tudta ezt visszaívelni gyakorlatilag Zakariasenhez. Tehát, hogy nincs egy védő egy rögzített szituáción, aki legalább testkontakttal leütközi az ellenfelet. Szóval ez egy kicsit fájdalmas számomra. Mert az, amikor tényleg Kanikovszki meglövi élete gólját védhetetlenül, azt meg kell tapsolni. Ezt el kell ismerni, hogy a Ferencváros jobb középpályán, el kell ismerni, amikor szép gól van, de amikor agresszivitás hiánya, és talán egy picit olyan mélaság miatt kap gólt egy csapat, azért az dühítő, pláne egy Újpest Fradin, amire éveket készülnek a szurkolók, de minimum fél évet, és elképesztő időt, anyagi áldozatot, mindent meghoznak a szurkolók, és hát azért valljuk meg őszintén, ezeknek a szituációknál lehetett volna egy picit több győzni akarás a lilafehér védőkben.
1: Hát igen, úgyhogy azért, ahogy szokták mondani, ha ott mondjuk talált volna egy gólt az Újpest, biztos másképp alakul a mérkőzés.
3: Vissza lehetett volna több esetben is. 1-0-nál is voltak helyzet az Újpestnek, meg 2-0-nál is, akkor vissza lehetett volna jönni a meccsben.
1: Igen, és mindeközben ugye, ahogy szokták ezt a filmekben mondani, ugye játszott a Manchester és a Liverpool, és 2-0-ról visszajöttek, és itt álljunk meg egy pillanatra, mert hogy úgy volt 2-0, hogy egy rossz átadás elcsipett a félpályánál Szoboszlai Dominik, végig vezette a félpályán, két csatártársa okosan, ahogy azt Feri is az edzésen tanítaná, elvitte a védőket, egy maradt mellette, aki mellett elhúzta a labdát, és kicsit, mint a magyar vándor, ugyebár a lólengésbe, tehát magyaros stílusban, nem erővel, nem ész nélkül, okosan, ballal elgurította a keresztbe, gyönyörűen belőtt a gólt, és azzal lett 2-1 a Liverpoolnak, és ahogy mondtad, igen, utána egybe tudtak egyenlíteni, aztán amit rég láttam, főleg a Manchester Unitednál, hogy olyan elánnal és intenzitással hajtottak, csúsztak be rá, ott még egyébként talán ki is lehetett váltani, mert lerúgták nagyon Dominikot ki a Silva, ki játszik ott, nem is tudom, vagy a Cityben, már nem is tudom ki a V a támadója a Unitednak, a portugál, aki lerúgta Dominikot, mindegy.
3: Hát szóval Bruno Fernandes,
1: igen. Hogy ott még ki is lehetett volna állítani, akkor lehetett volna esélye a Liverpoolnak, egyébként meg annyira jobban akarta a United a győzelmet, hogy végül is ugye összejöttünk 3-2-re, és ha már ezt nézzük, akkor szerintem ott két, a Van Dijk is nagyon gyenge az utóbbi hetek, hónapok kapcsán, az ki van még ott, Konaté, hát az valami, azt nem is tudom, ki helyett igazolták, szerintem ott összeragadt két lap, és nem őt akarták leigazolni, úgyhogy talán itt lehetett, itt bukott, de egy nagyon jó meccs volt az is.
3: Igen, hát az vigasztaljon minket, magyarokat, hogy a Liverpool legjobbjának választották Dominikát,
1: tehát
3: gólt is szerzett, gólpasszt is adott. Viszont egyébként a Liverpoolnak az eredménytelenségében vastagon, vagy relatíve eredménytelenségében vastagon benne vannak Konaté és Van Dijk. Sajnos Van Dijk már nincs a pályafutás a zenitjén, meglepő hibákat vét. Konaté meg valahogy az az ember érzés, hogy sosem volt annyira stabil esetlen, első védő, ilyen... mint ahogy a Liverpool ezt megkívánná, vagy a Liverpool szintű eredményes.
2: Hát de az egész Liverpool, az idei Liverpool, tehát nem tudod értelmezni, hogy Isak az... Tehát vagy teljesen félreismerték, vagy lebénult a Liverpoolba. Hakpo az... Most jó, ő egyenlített, de nekem nem, de nekem semmi, nem Liverpool futballista.
3: Nem, ő semmiképp.
2: Akkor most Frimpongot arra idehozott, hogy az edző nem bízik benne, hát az edzőnek nincs szava abba, hogy tehát az egész csapatot én nem értem.
3: És Wirtz, aki...
2: És Wirtz, hát aki azért... Az viszont, ő viszont a világ egyik legjobb futballista, tehát valami, neki meg kéne, valami nem stimmel ott.
3: Nézzétek azt, hogy meg, hogy két-három hónap, hogy megszokd a légkör, de most már azért lassan egy éve.
1: Szerintem rossz helyen vannak. Tehát most olyan értem, hogy lehet, hogy épp a Liverpool most egy rossz pillanat, tudod, mindig az életünk egy
3: utazás. De rosszkor igazoltak a Liverpoolba, vagy rossz poszton, vagy rossz csapatnál?
1: Egyrészt sok volt a kérdés. A másik pedig, hogy...
3: de hogy rossz helyen vannak.
1: A másik, hogy igen, hogy nézzétek meg, hogy szerintem itt most szét fognak spriccelni a játékosok, hogy vége a szezonnak. Én azt gondolom, nem tudom, hogy a szerződések, de egy-két ilyen, akiket említettünk, tehát Van Dijk, Hakpo, nem tudom, Frimpong és Wirtz, és nem tudom, ezek közül szerintem egy-két játékos, akár Dominik is, tehát simán tovább kerülhet, nem tudom, ennek a szerződések, de én gyanítom, mert itt egyszerűen nem hozzák azt, amit tudnak.
2: De egy csapatkohézióra, bocs, nagyon sokat elmondanak a gesztusok.
1: Igen.
2: Tehát ha látod azt, mondj, hogy adott esetben valaki szögletre szerel, vagy tartsa szerel, és felugrik az egész kispad, és rázzák az öklöket, akkor azt mondod, itt rendben vannak a dolgok. A Liverpoolnak a gólöröme is olyan, most Szoboszlai, és azt mondtam,
1: fel,
2: hogy úgy mennek oda Szoboszlaihoz, mint amikor mész a ruhatárba elkérni a kabátot. Hogy hát, szia, add már ide a kabátot.
1: Igen, pacsi,
2: valami jó. Valami nagyon nem stimmel a Liverpoolnál. Ennek az ellentéte játszódik a Manchester Unitednél, hogy Ruben Amorim szerintem maga se gondolta komolyan, hogy ő nem volt odavaló edzőként ebbe a csapatba, és amióta elment az edzőváltás óta, gyakorlatilag a Manchester United elképesztő erőt sugároz.
1: És ugyanazok a játékosok. Itt mindig ez érdekes, hogy az a bizonyos ember, aki jön, és ezt a kisfiam esetében tudom csak példaként, párhuzamként mondani és hozni, hogy mikor beszél tanárokról, akkor elmondja a jó és a rossz tulajdonságaikat, pedig az osztály ugyanaz, és egyik órán pedig hozzájuk nem annyira közeli gazdaságföldre az, és mindenki színjeles. Jó a tanár. Jól mondja el, szeretnek ott lenni, ezáltal a tudást átveszik, és tovább is tudják adni, mert jó a felelet, és jók a dolgozati eredmények. Itt szerintem lehet az előző edzők is, hogy jók voltak, csak hogy nem érdekelte az osztály, nem érdekelte őt, meg fordítva, és ezért nem tudják egymásból kihozni. Szerintem Slot is ilyesmi lehet, hogy ott van, de hogy... nem tudja elérni. Nem potenciál.
3: Igen, és valahogy Carrick azért magában hordozza a Manchester Unitednak az identitását. Tehát sokkal hitelesebb az öltözőben. Viszont Amorimval visszatérve, hogy ennyire jól működik utána a csapat, azért az azt mutatja, hogy valamit metodikailag lerakott, tehát nem egy aluledzett csapatról beszélünk, csak Carrick valahogy stílusában, identitásában sokkal inkább passzol ez a Manchester United.
2: Amikor egy meglepő mondani egy kézilabdás hasonlattal éve. 1965-ben nyertünk női világbajnokságot, és Flekkági szegény nincs már köztünk. Egyszer kérdeztem tőle, hogy mitől voltatok olyan erősek? És azt mondtad, hogy attól, hogyha kinéztél a kispadra, és török boldog volt a szövetségkapitány, ha kinéztél a kispadra, onnan mindig az erőt, a bizalmat, a reményt, a hitet láttad.
1: Pontos, nagyon
2: és
1: érdekes.
2: Ebből, és hogyha kinéztél Ruben Amorimra, akkor körülbelül azt láttad, hogy éppen most forrázták le ezt az embert, és ha kinézel Kerikre, ahogy mondod, a két lába járó Manchester United szellemiséget látott, hogy szétrobban az erőtől, meg a hittől, hogy meg fogjuk őket verni. És egészen más.
1: Igen, egy Harry Maguire-re. Tehát a minden idők legrosszabb védője az elmúlt 10-20 évben.
3: És én nagyon szeretem.
1: Na, végre valaki, mert azért...
3: Én sose felejtem el, amikor Anglia nyert a Puskás Arénában, és gyakorlatilag a szögletnél bedobtak pár műanyag poharat a magyar szurkolók, és hatalmas műbalhét csináltak az angolok többsége, hogy itt óriási, rasszista nép a magyar, így, úgy, amúgy. Megkérdeztek a meccs után Maguire-t, és azt mondta, semmi komolyat nem hallottunk, egyáltalán nem rasszisták a magyarok, tök jó hangulat volt, gratulálok a csapatomnak, nyertünk. Tehát valahogy egy igazi korrekt sportemberként nyilatkozott. Én azt, nekem azt a szívembe
1: adom,
3: van.
1: Adom, amellett, hogy nem,
3: ha a legjobb első védőt kérdeznéd, akkor nem az első 10-be sorolom.
1: Hát nálam ő az lenne, amikor régen a Grundon játszottunk, hogy már megvolt a csapat, és egy valaki még ott állt, kicsit húzgált a nadrágja szélét. Mi van? Hát engem nem választott senki. Jó van, Harry, gyere, akkor hozzánk. Tehát én így választanám őt be. De igazából mondhatok én bármit, hisz nyert a Manchester United, és ő pedig ott volt a védelemben, ráadásul oszlopostak csapatkapitányként, úgyhogy gratulálunk a Unitednak, fantasztikus.
3: És azért több gólja van, mint jó pár támadónak. Azért egy gólerős belső védő.
1: Igen, igen. Aztán jött ugye már egy nagy derbi, mondhatni egy Como-Nápoly, erről röviden 0-0. És jött, mert ugye ez ugye az első négyben lévő két csapatról beszélünk, tehát a Como ugye bejött a negyediknek, vagy most hirtelen...
3: De most az miért probléma, hogy a szombati hat olasz csapatból öt nem lőtt gólt? Tehát három meccs, 0-0-0-0-2.
1: Mondtam, hogy hétköznapi, csak hogy hétvégén volt a meccs, de tényleg, de vártuk a Juventus...
3: Mondj valami meglepőt.
1: Semmi, de vártuk a Juventus győzelmét, ugye, hiszen egy már szinte kiesővel játszott, utolsó előttivel, teljesen egyértelműen, és otthon, Torinóban. Feri.
3: Igen, és az ebben a szomorú, hogy gyakorlatilag a Verona kiesett. Tehát az még van. Matematikai reménye van, de ez tényleg már csak ilyen érettségi tétel szintjén, tehát nem is tudom kiszámolni, hogy hogy tudna bennmaradni a Verona. És ennek ellenére szünetbe vezet 1-0-ra. Megnéztem a mérkőzésnek a statisztikát, egyértelmű Juventus fölény, helyzetek tömkelege, egyszer átment a félpályán a Verona. Hát jó, hát ilyen van, másik félidőben majd szépen be fogja darálni a Juventus a mérkőzést. Hát nagy nehezen tudott egyenlíteni a Juve, és onnantól kezdve hiába dominált gyakorlatilag az egész másik fél idő, a Verona térfelén zajlott le, igazából komoly helyzetig nem jutottak el, és amikor labdabirtoklási fölény van, nyom egy csapat, de nem látod igazából azt a könnyedséget, nem látod azt, hogy működne a csapat, és bármelyik pillanatban gól lehet, és hát továbbra is azt mondom, hogy azért Juventus szinten, ahol Del Pirohoz, Baggiohoz, vagy akár Viálihoz, régebben Bonyekhez, Platinihez, de hát nagyon régen mondjuk, mit tudom én, Bonipertihez szokott valaki, hát azért más, ez nagyon-nagyon más, és azért amikor tényleg Openda-ról beszélünk meg tényleg még
1: Vlahovics is. De legalább játszanának jól, tehát oké, meg Openda azért lőtt a Lipcsébe egy pár gól, de azért na...
3: Hát igen, de valahogy van kételjem azzal kapcsolatban, hogy beleillik ebbe az olasz bajnokságba, vagy akár a Juventus játékstílusába. Hát eddig nagyon nem.
1: Jó, aztán nyögvenyelős Barca győzelem, ezzel stabilan ugye őrzi
3: igen,
1: első
3: de
1: helyét.
3: Ott, de ott azért a 37 éves Lewandowski azért gyönyörű fejes góllal gyakorlatilag megfordítja a találkozót, úgy megfordítja, hogy 0-0-nál egy szenvedő Barcát láttunk, de a Barcelonánál minden egyes momentumon látszik, hogy működik. Tehát egy 0-0-nál is a Barcán azt látod, hogy előbb-utóbb fognak gólt lőni. Itt a Juvénál azért ez nem látszott.
1: Igen, és akkor emeljük ki Vinicius csodás napját, hiszen az Espanyol ellen két gólt is lőtt, mind a kettő nagyon szép volt, úgyhogy így a Real is nyerni tudott, és ha már beszéltünk az NB1-ről is ebben az órában, akkor említsük meg a két feljutót, a Vasas mellett már biztosan a budapesti Honvéd is az NB1 tagságával rendelkezik.
3: Így van, gratulálunk mindkettőjüknek.
1: Egy gólerős 0-0-val.
3: Én örülök annak, attól függetlenül, hogy két nagy múltú patinás budapesti csapat visszajut. Sok szurkolót is nyerez velük, általuk az NB1. Egy picit aggódom a Békés Csabáért. Most a tiszakécskei vereségükkel sereghajtóvá vált a Békés Csaba. Ja. Hát egy volt magyar kupa győztes, nagymúltú, igazi NB1-be váló lilafehér csapat, nagyon nagy, komoly szurkolótáborral. Én nagyon-nagyon sajnálnám, ha nem tudnának legalább az NB2-ben.
1: De még van esélyben van? Ugye utolsó
3: hát Budafok... Van esélyük, hiszen úgy áll a tabella, hogy a Budafok ma játszik a Vasassal. Kérdéses, hogy mi lesz a találkozó.
1: Hát már biztos feljutó Vasas.
3: De nyilván azért erre a mérkőzésre is felhívjuk a figyelmet, tehát ma este 8 órától Vasas-Budafok mérkőzés, de hogy visszatérve ugye a tabellára 25 ponttal sereghajtó a Békés Csaba és a Budafok, amennyiben vereséget szenved Angyalföldön, aztán 2 pontra 27-tel épp hogy bennmaradó a Szentlőrinc, és 30 pontos a Soroksár. Tehát nehéz dolga lesz a Békés Csabának, két csapatot is meg kell még előznie.
2: És amit még említettél, hogy a Honvéd meg a Vasas bejön, így most 12-ből megint 5 fővárosi csapat lesz, és ugye most említetted felé a Budafokot, tehát ha csak az elmúlt éveket visszanézem, hogy mit tudom, Csepel, Budafok, harmadik kerület, Volán, Vasasizzó, BVSC, tehát hogy ennyi fővárosi csapat megfordult az ember, és most is van 5 a 12-ből vagy lesz, hogy legalább ebbe hasonlítunk az angol labdarúgásra, mert egyébként a komoly európai bajnokságoknak egyetlen olyan bajnoksága van, amelyben a főváros több csapatot ad, mint a magyar főváros, ez az angol bajnokság.
1: No. Igen,
3: igen, de azért egy Vasas, egy Honvéd, én úgy gondolom az NB1-es, meg a magyar labdarúgásnak tevékeny részesei voltak.
2: Hát hogy is, tehát
3: én örülök, hogy
2: ezért is hoztam fel már írásba, és most szóba is mondom, kéne rendezni egy kettős rangadót. 40 éve elfelejtették a kettős rangadókat, visszajött a Honvéd most meg a Vasas. Egyszeri alkalomra egy igazi futballünnepet a Puskásba, nem a Fradi az Újpesttel játszana, és nem a két újonc egymással, hanem mondjuk a klasszikus párosításba Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas, hogy még a pályaválasztó és a két nagy legyen, hogy a kicsik ne mondhassák azt, hogy elvették a pályaválasztó jókat. Tökéletes program.
3: De akkor miért csak egy alkalom, és miért maradnak ki az Újpest-Fradi? Én meg pont azt várnám, hogy Újpest-Fradi a Puskásba 60 ezer.
2: Én nem mondom azt, hogy csak egy alkalom, hanem egyszer próbáljuk ki. Hogy, és ha kiderülne, hogy legalább ott vannak 35 ezeren, hogy nem verik egymást rommal a szurkolótáborok, hanem futballünnep lesz
3: hát belőle. Hát igen, lehet a rendőrkapitány nem csapna levegő bőrömébe, de szerintem a mai viszonyokban azért meg lehetne oldani.
1: Van mindenki, Az ötlet nem rossz, szorgalmazzuk, és reméljük, hogy megértő és nyitott fülekre talál.
3: Pontos, szerintem sokan lennének.
1: Igen, úgyhogy köszönjük szépen. Ugye pontosan 8 óra, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
2: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
3: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és bennem a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Benne Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne Deák Zsigmond gondolataival.
5: 4-0 után 0-5. Deák Zsigmond jegyzete. Nem tartom magamat ace combine-nak, persze hülyének sem. Minden esetre most tűpontosan megjósoltam a szombati Győr-Diósgyőr NB1-es labdarúgó mérkőzés 4-0-ás végeredményét. Úgy voltam vele, hogyha egy bajnokságra törő, motivált és jó csapat fogad egy elnézést minden DVTK szurkolótól, ezúttal talán ők sem vitatkoznak velem, egy már kiesett, motiválatlan, rossz csapatot, annak valami ilyesmi lesz a vége. De mi lesz a legvége? Vagyis az utolsó kör előtt megnyeri az Eto az aranyérmet is. Az erről döntő persze önmagában érdekes vasárnapi Újpest-Ferencváros derbi előre nem volt ennyire nyilvánvaló. A vendégek ösztönzője egyértelműnek tűnt elodázni a győri bajnokavatást, megtartva az esélyt a cím megvédésére. A középmezőnyből mozdulni már képtelen hazaiaknak viszont az jelenthetett lelki pluszt a tekintély megőrzésén kívül, hogy éppen ők buktathatják meg az örök rivális. Ráadásul több mint egy évtizede, 2015 vége óta nem nyertek ellene, és minden sorozat megszakad egyszer, ugye. Vérszagra gyűlt, ha nem is az éji vad, de a lila-fehér drukkerhad, hiszen az értelemszerűen kisebb létszámú fradista táborral együtt gyakorlatilag dugig megtöltötte a Szusza Ferenc stadiont. Mi sülhet ki ebből a felfokozott hangulaton kívül? A felvezetés váratlan részletét jelentette Ferencvárosi részről a télen igazolt védő Mariano Gomez honosításának bejelentése. A legutóbbi februári derbin még argentinként és spanyolként, mert az az állampolgársága is megvan, vette be az újpesti kaput, most viszont már az FTC szabálynak megfelelő ötös magyar kontingensét erősítette. A meccs előtti himnusz természetesen nem csak őt köszöntötte, hanem mindenkit, aki labdarúgásunk klubszinten legnagyobb presztízs csatáját választotta ezen a szép napfényes vasárnap délutánon, ráadásul az FTC alapításának 127. évfordulóján. Csak így tett, jól tette, mert változatos, izgalmas, hazai szinten színvonalas első félidőt láthatott, amelybe mindkét fél mindent beleadott. És ha mindenki mindent belead, akkor általában az jár jobban, akinek több van belőle, vagyis az erősebb csapat, jelen esetben a Ferencváros. A legutóbbi 7 bajnokságot megnyerő vendégek lassan, de biztosan kidolgozott mezőnyfülénye már a 19. percben góllá érett, Gruber játszott vissza jól egy átívelést, és Zakariasen bólintott a hálóba. A liláknak is akadt pár kisebb-nagyobb lehetősége, de kihasználatlanul maradt az összes, miközben a másik oldalon Kanikovszki távolról gyönyörűen kilőtte a bal felső sarkot. Szünet után Gruber még 2 remek gólpasszt adott, mindkettő Josephnek, aki látványos lövésekkel mattolta a kiszolgáltatott banai kapust. A zöld-fehér villogás megroppantani látszott a hazai csapatot és a türelmüket vesztő szurkolókat is, pirotechnikai eszközök használata és a semleges szektor ideiglenes megszállása miatt egy ideig félbeszakadt a mérkőzés, és a folytatásról mindenki tudta, innen már nincs visszaút. A Bufani elképesztően nagy gólja tett pecsétet a végére, a 0-5-tel a Fradi újabb fricskát mutatott az ősi rivális Újpestnek, és 33 meccsesre duzzasztotta ellene a veretlenségi sorozatát. Semleges szempontból azonban az a legfontosabb, hogy a bajnoki cím sorsa csak a május 16-i utolsó fordulóban dől el az Eto és az egy ponttal mögötte álló FTC között. És mi kellene több, mint az utolsó pillanatig tartó tömény izgalom?
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Versenyben maradt az FTC a bajnoki címért, előnyben a Paksa bronzéremért. Három év után visszajutott az első osztályba a Honvéd, a Győr nyerte a női kézilabda magyar kupát, és Kimi Antonelli harmadik futamgyőzelmét aratta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. Három előkészítésével az FTC vezér egyénisége volt Gruber Zsombor. A 21 éves magyar válogatott csatár felnőtt pályafutása során először jegyzett három gólpasszt egy mérkőzésen.
2: Az elején jól álltunk bele a meccsbe, kellett az első gól, és onnantól átfordult a meccs. Igazából úgy voltunk vele félidőben, hogyha kijövünk, akkor még rá kell rúgni egyet, és ott még rúgtunk hármat rá, szóval nagyon boldog vagyok. Nekem tök mindegy, hogy gólokkal, gólpasszokkal, csak tudjam segíteni a csapatot folyamatosan, ez a legfontosabb, próbálok mindig a maximumot kihozni. Örülök, hogy ez így sikerült ez a mérkőzés, remélem a szurkolóknak is nagyon tetszett, és hát örülök, hogy ilyen sikert tudtunk aratni.
1: Most pedig halljuk az FTC vezetőedzőjét, Robi Kint.
3: Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok
4: születtek.
3: Az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikovszki egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült kettővel növelni az előnyünket az egész szezonban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is akár ide említhetném Kanikovszki mellé Zakariás Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
1: A Paks pedig feljött a tabella harmadik helyére a labdarúgó Fizligában, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak arról beszélt, hogy ekkora különbség nem volt a felek között, de megérdemelten győzött a csapata.
5: Szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de auritűnösebb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek. A második fél elején nem úgy néz

0: kezdtünk, ugye az utolsó gól az csak bebiztosította. A másik félidő elején szerintem egy kicsit beszorultunk, nem jöttünk ki jól a félidőből, de utána szerintem talpra tudtunk állni. Menni saját kezünkben van a sorsunk, nem döltünk hátra, ugye Miskolcra látogatunk, ráadásul szerintem ugye jól tudom, hogy zárt kapus mérkőzés lesz, úgyhogy az egy plusz nehezítés lesz. De bízom benne, hogy a csapat jól fogja eltölteni ezt a két hetet, és ott is győzelmet tudunk ünnepelni.
1: Az Eto egy ponttal vezet az FTC előtt, és ha a következő mérkőzését megnyeri 2013 után, lesz ismét bajnok. A harmadik helyért is nagy a harc, jelenleg tehát a Paks áll a dobogón az azonos pontszámú Debrecen előtt, de az ötödik Zalaegerszegnek is van még esélye az utolsó fordulóban. Feljutott az élvonalba a Budapest Honvéd, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a harmadik Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislányban. Az első osztályba három év után visszatérő kispestiek így két fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a lilafehéreket. A Honvéd vezetőedzője Feckó Tamás nyilatkozott rádiónknak a feljutást követően.
2: Olyan boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. A lényeg az, hogy két forduló vége előtt megvan a feljutás. Egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért. Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak, tényleg kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy óriási zicserünk a második fél idő közepén. Én inkább azt mondom, hogy a mezőnyjáték folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Tehát ez is benne volt abban, hogy a másik fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
1: Hetedik alkalommal is a Real Madrid győzelmével zárult a Puskás-Suzuki labdarúgó utánpótlás kupa, amelynek a döntőjében a spanyolok 1-0-ra legyőzték a Slavia Prahát. A harmadik helyen pedig a belga Genk zárt, amely a bronzmérkőzésen 2-0-ra nyert a Panathinaikos ellen. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpaszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. A hazaiak győzelmükkel bebiztosították helyüket a bajnokok ligája következő kiírásában. Olaszországban története során 21. alkalommal megnyerte a bajnokságot az Internazionale. A milánói kékfeketék hazai pályán 2-0-ra győztek a Parma ellen, és így három fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnyük a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napolival szemben. Spanyolországban pedig nyert a Real, így elnapolta a Barcelona bajnok avatását. A második helyen álló madridiak 2-0-ra nyertek az Espanyol vendégeként. A Barca 11 ponttal előzi meg a Reált a tabellán, és még várnia kell az ünneplésre.
3: Nemzeti Sportkrónika.
1: 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a győri Audi Eto, ugyanis a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. Per Johansson vezetőedző arról beszélt, hogy tudja, milyen sokat jelent a klubnak, illetve a városnak a kupa, és számára az a legfontosabb, hogy örömöt szereztek a szurkolóknak.
4: Tudom, hogy a klubnak, a szurkolóknak és a győrieknek is rengeteget jelent, hogy végre visszaszereztük a trófeát, ezzel tisztában vagyok. Személy szerint persze örülök ennek a címnek, de leginkább a klub és a támogatóink miatt vagyok boldog, én vagyok értük és nem fordítva, szóval szívből örülök nekik.
1: A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Mosonmagyaróvár ellen, az FTC sorozatban 4-szer hódította el a magyar kupát, ezúttal viszont be kellett érnie a bronzéremmel. Amit ki lehetett, azt kihoztuk ebből a napból, így kezdte a nyilatkozatát a ferencvárosi játékosok közül Hásfalvi Júlia, aki reméli, hogy ki tudnak jönni ebből a nehéz időszakból.
5: Bízom, hogy tudunk ebből valamit tanulni, vagy lesz ennek valami olyan tanulsága, amit majd a következő szezonra magunkkal tudunk vinni, meg ugye ne felejtsük el, hogy még van vissza 4 bajnoki mérkőzés nekünk, és ezt egyáltalán nem tudjuk félváról venni, mert szeretnénk a legjobb eredményt elérni, tehát nekünk most ugye a második hely a reális a bajnokságban, és azért még a Debrecent is fogadjuk otthon, úgyhogy nagyon sokáig nem tudjuk nyalogatni a sebeinket, szerintem éretten kell levonni a tanulságokat, és valahogy a következő szezonra ezekből felállni, meg ezekből tényleg tanulni.
1: Ezüstérmes lett a Honvéd férfi vízilabda csapata a konferenciakupa történetének első kiírásában. A fővárosi együttes a döntőben 17-14-es vereséget szenvedett a Deák Ker Bologna együttesétől. A Honvéd 21 év után játszott európai kupa döntőt legutóbb 2005-ben az Euroligában, a Bajnokok Ligája elődjében volt finalista. A magyar női vízilabda válogatott pedig 15-9-re kikapott Spanyolországtól, és csoportja harmadik.

0: helyén végzett, a Rotterdami világkupa selejtezőben így még nem jutott be a szuperdöntőbe. A Veszprém férfi futsal csapata nyerte a Magyar Kupát, ugyanis drámai döntőben hazai pályán 5-3-ra legyőzte az Újpestet. A veszprémi története második, míg a döntőben sarokkal betaláló Drót Zoltán 11. Magyar Kupa címét szerezte.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Minden gyakorlatból ki tudta hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is, így nyilatkozott Mészáros Krisztófer, aki korláton és nyújtón is aranyérmes lett a tornászok szerenkénti országos bajnokságán. A négyszeres Európa-bajnoki érmes tornász első egyéni országos bajnokságán indult a Honvéd versenyzőjeként, és remekül is teljesített. Korláton és nyújtón is győzött, míg gyűrűn harmadik lett. Most őt hallják.
2: Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó magyar bajnokságot zártunk. Úgy jöttünk ide erre a versenyre, hogy 10-ből 10 gyakorlatot csináljunk meg. Ebből 10-ből 9 gyakorlat sikerült, lovon volt egyetlen hibám. Minden gyakorlatomból úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is. Elég sok új elemet tettünk most be a gyakorlatokba, és tényleg ezért nagyon örülök, mert nagyjából sikerültek ezek az új elemek. Az Európa bajnokságig még nagyon sok dolog van hátra. Az edzéseken is mindig úgy álltam oda a korláthoz, hogy ott egy nagyon tiszta gyakorlatot szeretnék csinálni. Általában ez sikerült is, és nagyon örülök neki, hogy a versenyen is így jött ki, illetve a nyújtó is nagyon jól sikerült, ott beraktunk egy új Cassina nevezetű repülőelemet, ami egy elég nehéz fokozatú elem, ez egy G értékű elem, 7 tizedet ér, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is sikerült, a végén beleálltam a korlátba és a nyújtóba is, úgyhogy ezeket mondanám a legjobbnak.
0: Gyűrűn a győri Tomcsányi Benedek nyert, míg a honvédos Kis Dominik talajon és ugrásban is magyar bajnoki címet szerzett. A nőknél aranyérmes lett Felemás korláton a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia, aki a 2024-es térdsérülése után először versenyzett OB-n. A nők mezőnyében Mayer Gréta nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmet szerzett, talajon pedig második lett.
1: Nemzeti Sport Krónika.
0: Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat, a Mercedes 19 éves versenyzőjének ez volt egymás után a harmadik futam győzelme. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, öt csapattársa az ausztrál Oscar Piastri követte. Most Kimi Antonelli értékelése következik röviden.
3: This is just the beginning. The road is still long.
4: Ez még csak a kezdet, még mindig nagyon hosszú út áll előttem. Nagyon keményen dolgozunk, elképesztően teljesít a csapatom. Nélkülük nem lennék most itt. Hálás vagyok nekik és a családomnak is. Most ünneplünk, de hamarosan folytatódik a munka Kanadában.
0: Kimi Antonelli előnye 20 pont az élen csapattársa George Russell-lel szemben. Jannik Sinner nyerte a madridi salakos ezres tenisztorna férfi versenyét, az olasz klasszis a döntőben 6-1-6-2-re vert a német Alexander Zverevet. A sorozatban 23. meccsét megnyerő Sinner végső sikere egyben csúcsot is jelent, ugyanis ő lett az első férfi teniszező, aki 5 egymást követő mesterversenyen emelhette fel a trófeát. Idén Monte Carlo-ban, Miami-ban és Indian Wells-ben sem talált legyőzőre, ahogy tavaly Párizsban sem. Kedves hallgatóik, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú, tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kiütötte a Ferencváros az Újpestet, egyeztetett a főpolgármester és Magyar Péter. Napos száraz idő várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen, a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. A Paks feljött a tabella harmadik helyére a labdarúgó Fizligában, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Feljutott az élvonalba a Budapest Honvéd, ugyanis gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a harmadik Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislenyben. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek, így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a lilafehéreket. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában, az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a győri Audietó, amely a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Moson-Magyaróvár ellen. Országos csúcsot futott a botswanai atlétikai váltó világbajnokságon a 4x100 méteres magyar női váltó, amely 43,32 másodperces idővel a 3. helyen zárta a reményfutamot. A Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Tóth Anna alkotta négyes, 1 századdal javította meg az eddigi hazai csúcsot. Magyarország így a 3. helyen végzett, és 1 év múlva próbálhatja meg újra bebiztosítani a 2027-es VB részvételt. Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagy díjat. A Mercedes 19 éves versenyzőjének ez volt egymás után a 3. futam győzelme. A 2. és 3. helyen a McLaren pilótái végeztek, Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben. Az összetett pontverseny továbbra is Antonelli vezeti, 20 ponttal csapattársa George Russell előtt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESIA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez.
0: Közlekedés.
1: Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Kistarcsa térségében egy autó és egy kis teherautó hajtott egymásnak. A 60-as kilométernél 4-5 kilométeres a torlódás. Két baleset is történt az M3-ason Budapest felé Kerekharaszt térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 6 kilométer hosszú a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül a Kisalföldön, megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sport reggel. A stúdióban Harsányi Levente és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival, a magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai részben Dodi Keller Józseffel beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak. Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Keller József, a Ferencváros legendás védője, egykori 29-szeres válogatott labdarúgó. Szia Jóci, jó reggelt, szép napot! Szia, én is téged! Én is téged! Hogy emlékszel vissza a debütálásra? Én pont katona voltam, amikor láttalak még Nagykanizsán, sőt, ismertem néhány játékostársadat is, meg aztán együtt játszottunk nagyon sok-sok éven át. Hogy emlékszel az első időszakodra, amikor Nagykanizsáról, szülővárosodból fölkerültél a Fradihoz?
3: Hát ez egy nagyon nagy élmény. Hát emlékszem, hogy ugye még pont veled találkoztunk ott egy Kanizsa mérkőzésen, amikor jöttél ki, és akkor vonultál be katonának. És hát amikor az Európa-bajnokságot ugye megnyertük 84-ben, akkor kerültem fel Kanizsáról a Ferencvároshoz. Hát ez egy óriási élmény volt. És akkor ugye még voltak ezek az Intertotó mérkőzések nyaranta, és ugye egy Intertotó mérkőzésen volt a bemutatkozásom a Ferencvárosnál.
2: A fogadtatás, mert az megsegítette a történetet, hogy rengeteg fiatal játékossal kerültél föl, nem csak az Európa-bajnoki győztes ifjú válogatottban, hanem másokkal is.
3: Hát ugye csapatban oda kerültünk ugye hárman, ugye a Pintér, Attila, a Zsinka Jani, illetve én, de már
2: a Ferencvárosban
3: ott játszottak. Hát a Dehersanyi már ott volt, ugye a Ferencvárosnál
2: játszott. Ja, akkor. Úgy igen, meg a Zsinka Jani is.
3: És akkor ugye az volt a másik oldal, hogy nagyon sok fiatal volt ott, Zsivocki Gyula például, Fejler Józsi, Házferi, ők mind annak az ifjúválogatottak a tagjai voltak, úgyhogy a beilleszkedés nagyon jó. Nagyon-nagyon könnyű volt, és nagyon jó volt. Nem beszélve ugye a közönségről, akik meg szerették ugye, úgymond a fiatal játékosokat. A közönség részéről is azt mondom, hogy nagyon könnyű volt a beilleszkedés.
2: Hát meg az öregek is. Jóci, nem tudom, egyetért. Hát a Takács Laci, Ebedli Zoli, ők is
3: barátságok. Hát a Takai, Pogány Laci, Ebedli Zoli, a Pölöskei Gabi, Zsivorás Gabi, ezt sorolhatnánk még Szántó, ugye Gabi, sorolhatnánk még azokat a játékosokat, akik azt mondom, hogy mind olyan partnerek voltak a beilleszkedésben, amit azt mondom, hogy példátlan. Ilyen szempontból. Hát a Taki bácsi, ugye, az nekem az örök, úgymond, második apám lesz.
2: Hát nekem is egyik kedvenc játékos társam volt, és most a Grosics Akadémián, milyen az élet? A Grosics Akadémián is együtt dolgoztatok, Gyulán.
3: Együtt tudtunk dolgozni, még így van. Amíg ő ugye a nagy korosztálynál dolgozott, én akkor a kicsiket is tápoltam.
2: Meg az is nagy dolog, hogy minden meccsen a Grupa Marinában tudunk találkozni, egykori játékosok, te is bárkivel össze tudsz futni, mert a klub ilyen szinten megbecsülője játékosokat, és élmény találkozni ezekkel a srácokkal. Te is így vagy, remélem vele, mert nagyon, ez erősíti a fradizmust.
3: Nagyon nagy kezdeményezés volt annó, hogy lehetővé tették nekünk ugye egy olyan skyboxnak a jelenlétét, ahol a régi, úgymond régi játékosok ugye tudnak találkozni, ki tudnak menni a mérkőzésre, és hétről hétre úgymond tudunk találkozni. És hát nagyon jó dolog, pláne úgy, hogy ugye a mi korosztályokból ugye még a Kincses Sanyiék rendszeresen ki tudnak járni, és nagyon sokáig Zúrják Csepi, akiről nem tudtunk, ugye kevesebbet tudtunk, úgymond. Tudtunk róluk, de kevesebbet tudtunk róluk, és itt viszont rendszeresen tudunk beszélgetni. Mi történt, hogy volt, mit csinál, tehát ez egy nagyon nagy kezdeményezés volt, és ez egy nagyon jó dolog. És mondom, ez példátlan. Ilyen szempontból azt mondom, hogy csak egy nagyon nagy köszönettel tartozunk.
2: Hát meg a mai napig, hát a Fradi kötelékébe tartozol, ugye ott dolgozol, plusz az öreg fiúk, a veteránba játszol. El tudod képzelni a Fradi nélkül magad? Meg egyáltalán hogy telnek a napjaid? Hát reggeltől estig ott vagy a Fradin. Mi a hát, pozíciód most?
3: Pontosan, én most utánpótlás koordinátorként dolgozom, az alattom lévő úgymond 13 csapattal ugye foglalkozunk, akiknek a napi gondjait intézzük. Ugye az utazásaikat, a versenyrendszerüket, a tornáikat, egyéb problémáikat kezeljük napról napra. Úgyhogy de hát ez tényleg elképzelhetetlen, mert hát az ember azt mondom, hogy 80 évet kerültem, és ott mondtam 20 évet, hát ez elkerülhetetlen, hogy az ember ez egy része az életének, sőt egy nagy része az életének a Ferencváros.
2: Hát meg szerintem ez nem is nagyon fog változni, hát évek óta együtt szervezzük itt a Fradi Öregfiúk hírverő meccseit, és te tudod a legjobb, hogy mekkora örömet szerez a csapat, ez egykori igen. játékosok, hát, és hogy ezt mi mindent a Fradinak köszönhetjük, tehát ezt mi pontosan tudjuk, hogy nem magunknak, hanem ezt kizárólag a klubnak, és hát még évekig menni fog, és ebben te oroszlán részt vállalsz. Gondolom örömmel teszed, hát, ameddig tudunk járni.
3: Azt mondom, hogy ez egy külön plusz, úgymond számunkra. Ugye, ahogy mondtad, említetted, ugye az öreg fiúkat képviseljük hétről hétre, a veterán csapatot szintén képviseljük, azért ott vagyunk. És a nyári időszakban, ez a késő tavaszi nyári időszakban még elindulnak ezek a turnék, amelyre ilyen évről évre rengeteg meghívásunk van. Hát, és tényleg az ország bármely részére ugye kell mennünk, nagyon sok részre, a határmenti településekre, határon túli településekre vannak ugye meghívásaink, és a legnagyobb ebben, hogy imádják a Ferencvárost. Pontosan. És így tudjuk népszerűsíteni. Hát, és mindenhol szeretettel várnak bennünket, ez leírhatatlan.
2: Hát csak
3: ennek, ugye, tagja, aki ott a tagja, az csak azt tudja ezt átérezni, hogy milyen felelősséggel jár ez.
2: Hát csak pünköskor három helyre megyünk, 23-án Ásványráról, a 24-én Balatonszemes, 25-én Jászalsó-Szentgyörgy, és utána megy hétvégére. Hihetetlen szeretet, ez egy küldetés a részünkről, és a Fradi is nagyon tehát a klubunk is nagyon megbecsüli ezt, mert gyarapodunk általa, és ez olyan örömmel tölt el engem, de gondolom téged is, nem? Hogy a gyerekeket meg tudjuk nyerni a Fradinak.
3: Nagyon nagy boldogság, hisz mindenhol átéljük, hogy olyan szeretettel fogadnak bennünket, ami szinte leírhatatlan. Ugye a mi korosztályunkat ráadásul még a sikerek miatt ugye nagyon-nagyon ismerik is. Úgyhogy mindenhol rengeteg fotózáson kell ugye, hogy részt vennünk, beszélgetéseken külön hívnak, akkor kérdeznek a régi helyzetek, a régi időszakban mi történt, belekérdeznek, hogy mi van most a klubnál, nagyon szurkolnak, nagyon szeretik a Ferencvárost.
2: Hát meg gyarapodunk, Jóci.
3: És ennek a részeségünk is, ezt te is tudod, ott a helyben ott átéljük, ez egy borzasztó, ez egy szenzációs érzés.
2: Hát meg itt gyerekek csatlakoznak hozzánk.
3: Az ember háta.
2: És életük végéig a klubhoz fognak kötődni ezek a vidéki srácok, mert a végvárakon is, határon innen, határon túl, rengetegen csatlakoznak a Fradihoz, és ez a legnagyobb öröm.
3: Gyarapodunk, így van. Hisz rengeteg fradista van, és plusz még csatlakoznak hozzájuk a felnövekvő fiatalság. Szintén ugye a fradistákat.
2: Visszatérve játékos pályafutásodra, melyik volt életed legjobb meccs? Meg a legemlékezetesebb gólja. Védőként.
3: Hát, én mindig azt mondjak, hogy a nagyon sok mérkőzés, így nagyon nehéz így összeszedni, de maga a hangulat, ugye az Újpest elleni mérkőzés, amikor például otthon nyertünk, ugye például 3-0-ra.
2: Volt is lőtte.
3: Így van, te is játszottál, Csöpi bácsi játszott, ugye gólt fejelt, beadtam, vagy a Fischer Palinak, ugye mi gólt is fejelt mellette, úgyhogy az egy 3-0-es mérkőzésünk volt, az szenzációs volt.
2: Bizony. És hogy bírod még fizikailag, mert az öreg fiúkba is játszó, veteránba is játszó, elmúltál 60 éves, és nem tudnak lefutni, hogy bírod, de hogy tartod karban magad?
3: Hát kis mindig kis apró mozgásokat kell csinálni, úgyhogy edzeni kell. Sajnos az időbeosztás nagyon rossz, hogy hétfő ugye az öreg fiúk, a veterán, az egymás utáni napok ezek már nehezek. Nem beszélve arról, amikor ugye el kell mennünk vidékre, tudod, jól megyünk, járjuk az országot, és amikor ilyen szombat-vasárnapi turnék vannak, azok már azért megviselik az embert. Tehát a utazás plusz a játékok, az kemény azért. Ez lehet kipihenni egy kicsivel.
2: Hát igen, de ezt a küldetést, ezt teljesítenünk.
3: Ez segít bennünket, pont az segít át bennünket, hogy az a szeretet, ami körülvesz bennünket, igen. Ami fogad bennünket bárhol, ez ilyenkor egy kicsit a fájdalmakat, meg a fáradtságot azért elhitti.
2: Hogyan látod a Fradi jövőjét? Mik a céljaid a közeljövőre, távolibb jövőre nézve?
3: Hát dolgozunk a Fradiért, hogy minél több jó játékosunk legyen, olyan, mint Tóth Alex, ilyenek kerüljenek ki a srácaink közül, akik megkapják a lehetőséget, a bizunkban, hogy megkapják a lehetőséget az első csapatban, és piacképes játékosokká tudnak válni. Ez nagyon fontos a Fradinak, hisz a bevétel elengedhetetlen a Ferencváros.
2: Ez a cél, Jócikám. Ez a cél, és köszönöm, egészséget neked, sok sikert, és minden jót a családnak is. Szia, köszi, Jóci.
3: Szia.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Téged van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
3: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kérek hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Nemzeti Sportrádió ma reggel is május 4-én egy kellemes hétfőn, amikor már jó idő lesz napközben. Reggel picit hűvös volt, hello Feri, jó reggel.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Itt van benne Feri is,
2: és Harsányi Levi is itt van.
1: De jók a kilátások, hogy szokták mondani. Szőlősi Györgyel beszélgetünk, itt van velünk a vonalban ilyenkor mindig hétfő reggel. Hello Gyuri, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
2: Jó reggelt.
1: Köszönjük, viszonylag intenzív hétvége után vagyunk már, ami a sporteseményeket illeti. Fontos meccsek a spanyol bajnokságban, labdarúgást illetően, de leginkább szerintem először fókuszáljunk a magyar bajnokságra is, hiszen sok minden eldőlhetett volna, konkrétan az NB1-es győztes kiléte, de nem. Így alakult, hogy utolsó fordulóra hagyták a felek, nyert a Fradi is, kiütéses győzelem, ráadásul a nagy rangadón az út ellen. Kim voltál, láttad, mi a véleményed?
3: Nem voltam kint, tényleg brutálisan sűrű hétvége volt az M4 sportosokkal. Előzetesen is beszéltük, meg aztán az élet is úgy hozta, hogy beszélni kellett róla, hogy egész egyszerűen nem fért a M4 sport, és még amellette az M4 sport pluszra sem minden, amit szívesen néztünk volna esetleg, hiszen derbi volt, most arról nem is beszélve, hogy az angol bajnokság minden fordulója magyar vonatkozású. Zárójelben teszem hozzá, mielőtt elfelejtem, hogy milyen nagy büszkeség volt, hogy Tóth Balázs, a válogatott kapusa, Puskás Akadémia és a Videóton korábbi kapusa Blackburnnél az évjátékosa lett a játékostársak szavazatai alapján, és az utolsó meccsen is a mérkőzés embere. És aztán a Forma 1 programjának az utolsó pillanat változása miatt végül a Puskás Suzuki kupa bronzmeccse és döntője volt az, ami nem fért teljes egészében a TV közvetítésben, nem csak idézőjelben az internetes közvetítésben volt látható. Így viszont láthatták az otthoniak, ahogy a kis Lukász Puskás Ferenci unokája elvégzi a kezdőrugást a döntő előtt. Ferivel egyébként össze is futottunk valamelyik nap a Puskás Suzuki kupám.
2: Igen, ott voltam 3 napon is. Nagyon jó volt.
3: Kihozott a szakmai érdeklődés. És akkor itt volt a derbi, itt volt a Győr meccse, és hát most már elmondhatjuk, hogy a tavalyi év után az idén is az utolsó fordulóban dől csak el a bajnoki cím, ami végül is egy dicséret, azt hiszem, a Fizzligának, az NB1-nek, hogy kiélezett, hogy érdekes, hogy izgalmas, hogy vannak a 7 éve bajnok Ferencvárosnak trónkövetelői, és az utolsó előtti fordulóban mind a két bajnok esélyes, hát imponáló magabiztossággal lépett túl a feladatán, még úgy is, hogy a Fradinak ez az Újpest elleni derbit jelentette nagyon hosszú 12 éves veretlenségi sorozattal, amely egy lassan-lassan talán magára találó Újpest ellen szerintem inkább volt veszélyben, mint az elmúlt években bármikor, de hát a végeredmény egyáltalán nem ezt mutatja. 5 gólos Fradi győzelem született, egy nagyon érdekes meccs egyébként, mert közben meg a újpestiek joggal mondogatják, hogy talán 5 lövés ment kapura összesen. Szóval ilyen értelemben ők bal szerencsések voltak, a Fradi pedig szerencsés, de hát ezzel együtt nem hinném, hogy egy tolás győzelmet meg kellene magyarázni. Úgyhogy én itt voltam, én is a Puskás Kupa meccseink közben próbáltam figyelni a Fradit, közben próbáltam figyelni a Liverpoolt, hiszen Szoboszlai Dominik megint gólt lőtt. Az ő gólját még nem találtam meg a neten, nem tudtam visszanézni a Fradi gólokat, igen.
1: Mi hát látok élőben, nagyon szép volt.
3: Tényleg, igen, úgy olvastam, hogy a félpályáton indult Dominik, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz megnézni, egészen fantasztikus, hogy 10-ig, illetve 10 fölé jutott gólokban és gólpasszokban is ebben az idényben, úgyhogy a meccsek zömén jobb hátvédként kezdett. Úgyhogy tényleg különleges szezonja volt, hát az a kettősség, ez most is megvan, hogy egyébként kikaptak a Manchester United-tól, pedig gólpassz fűződött a nevéhez, és ez így megy most már szinte az egész tavasszal legalábbis.
1: Igen, lehet, azt, már régen azt láttuk, is. Bocsánat, majd ha nézed, hogy olyan szerintem érdekes és érdemes megnézni a gól örömét, tehát belőtte a gólt 2-0-2-1-re hozta vissza a csapatot a meccsbe, és tehát Balázs Atti mondta itt nekünk ma reggel, mi se néztük, mi se vettük észre pontosabban, meg inkább a gólra fókuszáltunk, hogy úgy imelámmal mentek oda a gól öröm után gratulálni neki egy-egy pacsi, mint hogyha kb. A ruhatárból jöttek volna, mindenki hozta a kabátját, ami nyilván talán egy ilyen belső, hogy mondjam, bomlást mutathat, hogy nincs meg az az összhang a Liverpooli öltözőben.
3: Igen, ez biztos, hogy így van. Ugye az eddigi legnagyobb sztár, Mohamed Salah, ugye is kifelé áll most már, sőt igazából részben arra is ment rá szerintem az idény, hogy nem igazán tudták kezelni az ő helyzetét, az, hogy marad, nem marad, hosszabbítottak, de mégse olyan jó a teljesítménye, akkor játszik, nem játszik, megsértődik, nem sértődik, elmegy az Afrika kupára, visszajön, visszakerül a csapatba, vagy sem. Szóval ez igazából, ez a nyüglődés, talán nem túlzás ezt a szót sem használni, ez rányomta a bélyegét az egész idejére, mert mindenki tudja, hogy milyen képességű játékos. Mindenki láthatta, hogy még most is képes fantasztikus gólokat lőni, de valahogy mégsem tudott már olyan húzó ember lenni, mint korábban, és hát ez a pillanat minden játékos életében eljön. Csak az a kérdés, hogy ki hogyan ismeri föl, ki csinál belőle újsági kérdést, illetve a szakmai stáb meg az öltöző hogyan tudja ezt kezelni. Hát itt nem igazán sikerült kezelni. Még úgy sem, hogy közben meg kialakult ez a nagyon érdekes része az öltözői világnak, hogy éppen a két magyarral alkot egy baráti társaságot Mohamed Salah. Ez is azt hiszem a hétnek az eseménye volt, hogy Slot az edzőnek volt egy ilyen félig vicces kiszólása, hogy néha már azt hiszi, hogy Mohamed Salah is magyar, mert annyit van együtt a másik kettővel.
1: Lehet.
3: És ez is úgy érdekes, hogy Szoboszlai Dominik, mint abszolút vezér, végül is Salával talált egymásra, gyenge Balázs korábbi tudósításaiból hallottuk, hogy edzéseken, hogyha páros feladatok vannak, akkor mindig ők együtt vannak, és kerkez meg, hát nyilván ott van Dominik közelében, az érthetőbb, de hogy ez így alakult, ez is marha érdekes, tehát igazából nem arról van szó, hogy Salah már kilógna, vagy kiközösítették volna, vagy nem tudom, egész egyszerűen eljárt az idő, és az ő presztízse, az ő múltja, az ő egyénisége, az mindenféleképpen tiszteltet érdemel, de ettől még, hogyha egy olyan Liverpool van, amelyik Premier League-et szeretne, vagy szeretett volna nyerni, egy bajnokok ligáját szeretne, vagy szeretett volna nyerni, úgy látszik, hogy ez a keret, meg Mohamed Salah önmagában már nem igazán alkalmas erre, és ezt az átmeneti problémát túl sokáig hordozta magával a Liverpool, és részben erre rá is ment az idénye. De hát persze voltak itt azért más problémák is. Hát az NB1-re visszatérve azért azt láttuk, meg tudtuk, hogyha játszik egymással a két a tabellán nagyon szorosan egymás mellett lévő bajnok aspiráns, akkor az ő kettejük meccse lehet meghatározó, és innentől kezdve, hogy a Fradinak kicsúszott a kezéből a saját sorsának az irányítása, és kikapott a Győrtől néhány fordulóval ezelőtt, onnantól kezdve igazából nem is nagyon okolhat saját magán kívül senki mást a Ferencváros, ha a végén nem sikerül megnyerni a bajnoki címet, hiszen ott volt a rivális elleni meccs, ahol face-to-face meg lehetett nyerni a bajnokságot gyakorlatilag, és úgy néz ki egyelőre, hogy a Győr ott saját maga felé billentette a mérleget, de hát bármi lehet, a fociban már nagyon sok mindent látunk, egy pontos előnnyel fordul az utolsó fordulóra a Győr, ha győz, akkor nincs kérdés, minden más esetben érdekes forgatókönyvek lehetnek.
2: A Puskás kupával kapcsolatban érdeklődnék belső kulisszatitkokkal kapcsolatban. Én láttam ugye 3 napon keresztül is a mérkőzéseket, nagyon magas színvonalú találkozók voltak, és egy picit előre lehet vetíteni a jövő futballját ezáltal, meg a nemzetközi trendeket. Mégis a háttérben milyen vélemények alakultak ki a csapatok oldaláról, akár a Slavia Praha oldaláról, vagy Genk, nyilván a Real Madriddal szoros a kapcsolatod. Úgy tudom, hogy a Puskás Múzeumban is jártak, tehát alapjelve nyilván Budapestről, meg a tornáról, illetve a szakmai színvonaláról milyen visszajelzéseket hallottál?
3: Igen. Hát itt a Real Madrid esetében tényleg megvan ez a fantasztikus kulturális folytonosság, hogy ők azért jöttek el eleinte, amikor már nagyon sok meghívásuk volt, nem egy pénzes meghívásuk volt a Real Madrid korosztályos csapatainak, de Puskás Ferenc személye miatt jöttek el, Puskás Ferencné személyes kérésére jöttek el eleinte, meg Tóth Zele Józsi bácsi személyes közbenjárására, aki lehúzott vagy 15 évet a Real Madrid utánpótlásában. De most már azért jönnek, mert rangos, szakmailag is tartalmas tornaként tekintenek a Puskás Suzuki kupára, amely majdnem 2 évtizede zajlik minden évben, és a Real Madridnál legutóbb azt mondták nekünk, hogy elsők között írják be az egyébként nagyon sűrű versenynaptárba a Puskás Suzuki kupát, ami tényleg nehéz, mert minden évben korosztályos Európa-bajnokságok vannak, ezek a fiúk iskolába járnak, amit nagyon komolyan vesznek a Real Madridnál, és más meghívások is vannak, szóval tényleg nem egyszerű nekik ilyenkor 5-6 napra eljönni, mégis eljönnek minden évben. Hát az idén nagyon imponáló teljesítménnyel nyerték meg a tornát, hiszem 7-szer a 18-ból, összesen talán 12-2-es gól különbséggel 4 meccs, 4 győzelem volt a mérlegük, és Tóth Zele Józsi bácsi, aki most már néhány hete elmúlt 90 esztendős, ő most is itt volt a csapattal, mint hogy legelőször 2008-ban is itt volt a csapattal, fölment a dobogóra, kapott azt hiszem aranyérmet is. Ő vitte el a brigádot a Puskás arénába is, a Puskás múzeumba, ott is készült róluk fotó. Úgyhogy a Real Madrid részvétele azt hiszem, hogy nagyon nagy rangot ad a tornának, és egy olyan állandóság, amire büszkék lehetünk, de hát a többi klub is örömmel jön, mert tényleg rangos tornának tartják, és itt nagyon komoly európai utánpótlás képző műhelyekről van szó, akár az általad említett Genk, akár a Sporting Lisszabon esetében. Azt a meccset láttam például a Puskás Sportingot, 0-0 lett, de nagyon jó meccs volt. Szerintem két jó csapat játszott egymással, még akkor is, hogyha most a magyar csapatok halványabban teljesítettek, de ne felejtjük el, hogy a Honvéd is megnyerte már, vagy 5-ször ezt a tornát, a Puskás Akadémia is megnyerte már ezt a tornát, és mind a külföldi egykori ifisták között, mind a magyarok között rengeteg olyan játékos van, aki később nagyon komoly karriert futott be itt Dani Carvajaltól, elkezdve akár Sallai Rolandig, vagy akár Tóth Balázsig, akiről már beszéltünk, és aki pont aki szintén játszott a Puskás Suzuki kupán, és nem ő, hanem egy másik klasszis kapus, talán már lehet rá is mondani ezt a jelzőt. Pécsi Ármin volt a Puskás Akadémia U17-es csapatának a kapusa abban az idényben, amikor sikerült megnyerni a Puskás Suzuki kupát. Hát ez mindig nehéz kérdés, mert a 17 éves korosztály szerintem még az a korosztály, ahol nagyon hullámzó lehet a teljesítmény, akár egy-egy játékos teljesítménye is egyik és másik meccs között, vagy akár egy meccsen belül, pláne egy csapat teljesítménye, ahol sok kiforratlan, már a kész játékossá válás küszöbén álló, és néhány esetben talán a küszöböt át is lépő, de többségében mégiscsak kiforratlan játékosok összessége nagyon szélsőséges teljesítményt tud mutatni, akár egy-két napon belül is, és ezért mindig óva intenék attól, és azt hiszem, hogy a szakemberek ebben egyetértenek, hogy nagyon markáns következtetéseket vonjunk le egy-egy meccsből, vagy egy-egy torna eredményéből. Tehát ha megrendeznénk ezt a tornát egymás után 5-ször, akkor könnyen lehet, hogy 5 különböző eredmény születne. Talán most pont nem, mert a Real Madrid tényleg nagyon kiemelkedett a mezőnyből, de mondjuk a Puskás Akadémia 2 vereség után talpra állt, a Sportinggal játszott egy jó döntetlent, a Juventus pedig legyőzte, és itt inkább itt az a nagyszerű szerintem ebben a tornában, és ez a filozófia is volt mögötte kezdetektől fogva, amelynek a kialakításában részt vettem, és ezért hálás vagyok a Jóistennek, hogy legyen néhány nap, amikor ezek a fiúk, akik tényleg a profilét küszöbére léptek, vagy odaértek, igazi profinak érezhessék magukat, bent játszanak a stadionban, közvetíti a televízió, NB1-es vagy FIFA játékvezetők vezetik a mérkőzéseket, mindenkinek saját csapatbusza van, egyáltalán úgy vannak kezelve minden szempontból, mint hogyha profik lennének, hogy egy picit ebbe kóstoljanak bele, lássanak bele, inspirálja őket ez a lehetőség. Nyilván minden magyar akadémistának nagy dolog játszani olyan klubok ellen, mint a Juventus, a Real Madrid, a Sporting és a többi meghívott, játszott az elmúlt években többször a Bayern, és hosszan lehetne sorolni a nagyszerű klubokat, de például a Slavia Prahát is mondhatnánk, amelyik egészen a döntőig jutott, és azt hiszem, hogy nekünk sok tanulnivalónk lehet a környező országok, a régió utánpótlás nevelő műhelyeitől. Úgy látszik, a Slavia Praha is egy ilyen, és utána a csehek most kim vannak a VB-n, ezért nem árt odafigyelni arra, hogy ők hogyan csinálják.
1: Volt olyan női meccs is a Puskás-Suzuki kupán, ugye Puskás Real Madrid, ők hát hogy debütáltak?
3: Igen, kicsit tartottunk is ettől, mert a Real Madrid, meg egyáltalán a spanyol női futball az a világ élvonalába tartozik. A világbajnokok, zárójelben halkan mondom, hogy elsősorban a Barcelona az, amelyik világ tetejére repítette a spanyol női labdarúgást. Most is nem is tudom, kivel beszélgettem, aki, ja igen, tudom, Nagy Mihállyal, aki egy olyan játékos ügynök, férfi futballisták és magyar válogatott futballisták is voltak az ügyfelei között, például Lovrencsics vagy Kenhesler László, de nagyon sikeres női labdarúgókat is menedzsel, például Jakab Fizsanett is az ügyfele volt, aki többszörös BL győztes, meg legutóbb az Aranylabda gálán találkoztunk, ahol Éva Pajor, a Barcelona lengyel gólkirálya kapta meg a Gerd Müller díjat, a legjobb európai női góllövőnek járó díjat, és Nagy Mihály itt volt ezen a női meccsen, mert a Puskás Akadémiában, a csapatában, a női, az U19-es lány csapatában is van egy játékosa, és ő mesélte, hogy most BL elődöntőt játszott a hétvégén, akkor még jövő időben mondta a Barcelona, ilyenkor beviszik a meccset a Camp Nou-ba, és telt ház van. Szóval ott volt már olyan női meccs 50-60-70 ezer ember előtt, megképesztően népszerű a női foci Spanyolországban, és miután a Barcelona ilyen sikereket ért el, emlékezhetünk, hogy például Budapesten is játszottak BL döntőt, a Grupa Marénában volt pár évvel ezelőtt a női bajnokok ligája döntő. Nem ők nyertek, hanem a Lyon nyert, ráadásul Marozsán Jennifer is gólt lőtt a Barcelonák, de akkor is BL döntősök voltak. Aztán. És miután a Barcelona ennyire extrém módon sikeres a női fociban, a Real Madrid természetesen nem engedheti meg magának, hogy ne fejlessze a női szakágát. Úgyhogy innentől kezdve néhány éve a Madridnál is elindult a női foci nagyon erőteljes fejlesztése, és ebbe a folyamatba tudtunk mi azzal bekapcsolódni, hogy a Puskás-Suzuki kupa régi hagyománya örve alatt elkezdtük a lánycsapatok meccseit is. Az első történelmi meccs az Madridban volt pár héttel ezelőtt, egy másik leánykorosztály csapatai mérkőztek, és most először pedig a Puskás-Suzuki kupa keretében volt egy női bemutató meccs, Puskás Akadémia

0: századik évfordulóját ünnepeljük, akkor már egy komplett női ifjúsági torna is legyen a Puskás Suzuki Kupa mintájára itt a Puskás Akadémián.
1: Megemlékeztünk Németh Krisztián pályafutásáról, ünnepeltük ki is egy pár szóban, pár mondatban, viszont tanakodtunk arról, hogy vajon nem korai-e visszavonulnia, most nem feltétlenül arra gondolok, hogy 37 éves, hanem arra, hogy azért még tudna esetleg segíteni csapatoknak.
2: Levezetni valahol?
1: Hát vagy azért még a Kerembe egybe is így, hogy 5 csere van egy-egy mérkőzésen, azért 20-30 percekre még értékes labdarúgó, a tudása alapján ő még a klasszikus értelemben a régi módi támadó. Hogy látod az ő pályafutását, illetve hogy állsz te ehhez a kérdéshez?
0: Hát nagyon örülök, hogy szóba hozod, mert a hétvége fontos eseményei között az ő érzelmes búcsú meccse is feltétlenül ott van.
1: Igen.
0: Hát egyrészt mutatja, hogy öregszünk, és hogy telik az idő, mert mintha tegnap lett volna, amikor 17 éves szuper tehetségként felbukkant, és emlékszem, hogy meghívták az ifjúsági Európa válogatottba, hogy Bot Józsi bácsi keze alatt formálódó ifi válogatottal, ugye azt hiszem Európa bajnoki bronzérmesek, és aztán Egervári Sándor a világbajnoki bronzérmesek is lettek, az a korosztály. Elsősorban ő és Koman Vladimir voltak a sztárjai ennek a csapatnak, aztán mind a ketten 50 körüli válogatottságig, nagy válogatottságig is eljutottak. Ő maga, láttam nyilatkozni erről Németh Krisztiánt, azt tekinti a csúcsnak, hogy a válogatottal eljuthatott a franciaországi Európa-bajnokságra, ahol hát ott volt az osztákokat legyőző történelmi sikert elérő csapatban, meg sose felejtem el, hogy ő volt az, akinek Cristiano Ronaldo mondta, mutogatta 3-3-nál, hogy most már maradjon ennyi az eredmény, ha lehet, mert igaz, hogy a portugálok így nem lesznek csoport elsők, de legalább nem esnek ki, biztosan tovább jutnak. A későbbi Európa-bajnok, világsztár kapitánya tulajdonképpen arra kérte a magyarokat, hogy ne kockáztassuk azt, hogy esetleg mi nem leszünk csoportelsők, rájuk viszont még nagyobb veszély leselkedett, hogy kiesnek, és ez Krisztián utólag egy közönség találkozón elmesélte, szinte hihetetlen belegondolni is. Hát aztán emlékszem arra a fantasztikus szóló góljára az amerikai bajnokságban, meg tényleg Görögországtól Hollandiáig, meg a Liverpoolig egészen fantasztikus helyeken járt és játszott. Igen, tudom, hogy sokan fanyalognak, hogy ahhoz képest, ahogy felbukkant és amit beleláttak, meg ahogy már akkor majdnem az Arsenal elvitte, talán 17 évesen, ahhoz képest lehet, hogy sokan úgy érzik, hogy nem futotta be azt a karriert, amit befuthatott volna. Én viszont azt mondom, hogy mindenki, aki elkezdi a futballt, biztos, hogy aláírná előre azt, ha egy ilyen karriert ígérnének neki. Ennyi válogatottsággal, ennyi sikerrel, ennyi trófeával, ennyi különböző országgal. Láttam a feleségének, Zsókának is a posztját, aki végig kísérte őt ezen az úton. Számtalan helyen jártak, laktak. Egyszer lehettem náluk vendégségben Kansas City-ben, amikor ott játszott még Salói Dániellel együtt. Szóval szerintem egy kerek és nagyon szép pályafutás az övé, fantasztikus sikerekkel a magyar futballnak egy nagyon izgalmas időszakában, amikor hát nagyon nagy mértékben megújult és sokat fejlődött a magyar futball. Ő ezt a pályán élte végig, és a legutóbbi időkig hasznára tudott lenni az MTK-nak. Ezen a bizonyos búcsúmeccsen is gólpasszt adott. Megható volt látni, mennyire szeretik őt a csapattársak, milyen sok barátja van az MTK-n kívül is a futballvilágából, akik mind felköszöntötték őt ebből az alkalomból. Hát, hogy még játszhatna vagy sem, én azt hiszem, hogy évek óta ott tornyosult előtt ez a dilemma. Mindig úgy döntött, hogy még egy év, és aztán hát nyilván nem ismerjük az összes szempontot, családi, élettani, motivációs és egyéb szempontokat, de úgy látszik, hogy most jött el az a pillanat, amikor azt mondta, hogy nem tudja tovább folytatni ebből a szempontból, Gera Zoltán vagy Juhász.

0: Ez Roland példája nagyon érdekes nekem, mert Zoli, aki én azt állítom, hogy akár még most a mai formájában is játszhatna az NB1-be, és inkább fölfelé lógna ki, mint lefelé. Ő mondta azt, hogy nem akarja megvárni azt, amíg lekiabálják őt a pályáról, és azt nem 97 válogatottságnál hagyta abba a futballt, pedig az ő helyében azért biztos, hogy nagy lett volna mindenkinek a kísértés arra, hogy legalább a 100 válogatottságot valahogy elérje. Meg Juhász Rolandnál is ez volt, hogy ő meg 90-valahánynál hagyta abba, és meg volt egy olyan szinte érthetetlen, bár nagyon elgondolkodtató és rokonszenves megnyilatkozása, hogy bizonyos nagy legendákat egyszerűen tiszteletből nem akar utolérni a válogatottsági örökranglistán, hanem ő is akkor vonult vissza például a válogatottságtól, azt hiszem utána még hosszú ideig játszotta a Videotonban, amikor még simán játszhatott volna, és senki nem várta tőle el azt, hogy visszavonuljon. Szóval ez egy nehéz dolog, és aztán itt már nem mondok neveket, de ismerünk olyan példákat is, amikor valaki túlhúzza ezt a dolgot, és tényleg már a nézők fanyalognak, megmosolyogják, bekiabálnak, az meg egy kellemetlen dolog, amikor valaki nem ismeri föl a pillanatot, amikor már jobb hátra lépni egyet. Mondom, ilyet is láttunk, még ha nem is szívesen nevesíteném ezeket az eseteket. Ezt azt hiszem, hogy egyedül Németh Krisztián, esetleg még a felesége láthatja, hogy mely szempontok kerültek fölénybe, amikor végül is meghozták ezt a döntést.
1: Igen, de azt hiszem, így méltón emlékeztek rá is ezzel. Kvázi már egyébként a végén egy gála meccszerű volt, mintha róla szólt volna, de szerintem ez így bőven vele fért, hogy gratulálunk neki az egész pályához, és majd persze az ezt követő érához, meg időszakhoz is. Gyuri, köszönjük szépen a beszélgetést. Jó volt, várjuk azért a heti MOL Magyar Kupa döntőt, fontos a Fradi szempontjából, ha ott nyernek, szerintem azért szerint kicsit lazábban futhatnak majd bele a jövő heti esedékes utolsó NB1-es meccsbe. Köszönjük a beszélgetést, szia Gyuri!
2: Köszönjük, szia Gyuri!
1: Köszönjük, szervusz, köszönjük szépen! Szörösi Györgye beszélgetünk a Nemzeti Sport főszerkesztővel, mi pedig már is jövünk vissza a búcsú erejéig.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Szilárd Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen franc!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A György nyerte a női kézilabda magyar kupát. Elkezdődött az írásbeli érettségi. Napos, száraz idő várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
4: Egy fordulóval a labdarúgó fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen, a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. A Paks feljött a tabella harmadik helyére, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a Győri Audietó, amely a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Moson-Magyaróvár ellen. Ezüstérmes lett a Honvéd férfi vízilabda csapata a konferencia kupa történetének első kiírásában, mivel a döntőben 17-14-es vereséget szenvedett a Bologna együttesétől. A Honvéd 21 év után játszott európai kupa finálét. A magyar női vízilabda válogatott pedig 15-9-re kapott ki Spanyolországtól, és csoportja harmadik helyén végzett a rotterdami világkupa selejtezőben, így még nem jutott be a szuperdöntőbe. Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat. A Mercedes 19 éves versenyzőjének ez volt egymás után a harmadik futamgyőzelme. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, őt csapattársa az ausztrál Oscar Piastri követte. Antonelli előnye 20 pont az élen csapattársa George Russell-lal szemben.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Elkezdődött a tavaszi érettségi. Ma magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Egyeztetett a főpolgármester is a Tisza párt. A budapesti rendszer záró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet. A teherautók és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetés és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Már a látogatók is megnézhetik az áprilisban született Dávid szarvasborjakat a Miskolci állatkertben. Az intézmény közölte, hogy a csaknem egy hónapos állatok egyre kevesebbet pihennek, és gyakran csatlakoznak felnőtt társaikhoz. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak. Eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, amely szerint aki az állat húsából eszik, az halhatatlanná válik. Hazánkban csak a Miskolci állatkertben látható Dávid szarvas.
1: Közlekedés.
4: Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Kistarcsa térségében egy autó és egy kis teherautó hajtott egymásnak. A 60-as kilométernél 4-5 kilométeres a torlódás. Baleset történt a fővárosban az Istenhegyi úton, lefelé az Adonis utca előtt. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
4: Napos, száraz idő valószínű. Legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28 késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Drága hallgatók, jó reggelt kívánok mindenkinek május 4-én hétfőn reggel, amikor is már egy grill bajnok ül áll velem szemben. Szervusz Feri, Bene Feri.
2: Jó reggelt, szervusz Levi. És egy főzés szakértő.
1: Nem főzés, de végzett szakácsat, hogy nem vagyok szakértő, bár csak az lennék.
2: Várjál, verseket írsz, hangszereken az játszol, ismerjük a múltadat televíziós, rádiós személyiség, vagy többszörös életműdíjas, stb. És még főz, tehát szakács is a mesterséget.
1: Hát annak tanultam.
2: Elképesztő, elképesztő. Az utolsó magyar polihisztorok egyike vagy. Döbbenet.
1: Tényleg.
2: Tehát, nem ellenkezel.
1: De én sajnos nem a jobbik fajtából, de azért mégis itt vagyok.
2: Igen.
1: Én úgy vagyok, hogy ezeket tehát, szeretem, de bárcsak tovább és többre vihettem volna, mert kvázi sok mindenhez hozzátok szólni, de a csúcsra kevés dologban jutottam. Ha csak nem nézzük azt, hogy országos tanulmányi versenyes helyzet meg ilyenek, de hát ez én szerintem, hogy ha valaki valamit csinál, akkor próbálja a legjobban, ha esetleg összejön, akkor viszont szerencse, és nem tudom, minek másnak is köszönhető, nyilván valami tudás is van benne, vagy tehetség, bármi, én nem tudom, főleg nem magamról beszélve, de mások esetében ezt én így látom, viszont nagyon szeretek főzni, leginkább ez a legjobb.
2: Na, meg hát erről akkor, kellene akkor beszélni. Én most nagyon-nagyon távol áll tőlem a főzés, tehát maximum egy virslit tudok a vízbe fölforralni.
1: De most nézzek a Lecsó című filmet, az animációs, és akkor rájössz, hogy főzni mindenki tud.
2: Igen? Tehát ez ott. Na, ez pozitív hír, mert most a legújabb szerzemény, hogy szertettünk a kisfiaimnak, a nagy kívánsága, már évek óta rágják a fülemet, hogy mi miért nem sütünk otthon grillt? Tehát egy egész egyszerű kis grill szerkezetet nagy nehezen 4,5 óra alatt sikerült összeraknunk, és hát most ott áll, gyönyörű szép, olyan, mint a prospektusokban, amíg nem mertem bekapcsolni. Tehát, és az ijesztel, hogy...
1: Hát beindulok a grill partjék, benéjéknél a szomszédok figyeljenek.
2: Az ijesztel, hogy itt azért oda kell figyelni. Tehát másfél oldalon keresztül csak a veszélyekre figyelmeztetett a használatutasításba a prospektus, hogy itt micsoda égési veszélyek, meg erre hát vigyázni, arra vigyázni.
1: Úgyhogy
2: óvatosan, de majd elkezdjük.
1: Óvatosan elkezdjük. Mint a bográcsozás tulajdonképpen. Igen, külön adnék bogrács szakács vizsgát, mert az a bográcsnál biztos bográcsoztatok már ti is otthon, bárhol máshol.
2: Na,
1: az mindenki ért egy kicsit. Mindenki oda megy, belekóstol, kellene még bele, ott hívják azt a madarat, amelyik megeszi azt a zöldet. Kakukkfű. Akkor tegyünk kakukkfű. Tegyünk olyan a másik kis piros paprika, még szerintem elbírná. Az, jó, nem, senki nem szerelmes, ha nincsen benne só. És mindig valaki beletesz valamit, és a végén lesz valami, amit nem tudsz még egyszer megismételni. Ez megint nagyon fontos, hogy a bográsnál ott nem tudod még egyszer ugyanazt hozni, mint egy jazz koncert. Egyszer és soha.
2: Óriási.
1: Igen, de a grillnél is ez van. Majd lesznek speciális részek, milyen húsokkal, milyen ízekkel. Nem tudom, hogy ez most ez faszenes, vagy milyen a tiéd, minden. Szóval ha úgy veszük, hogy ez is egyfajta sport, mert sport közben lehet, meg sportot lehet belőle űzni, mert szerintem valaki rá a grillezés, akkor nagyon jó, főleg, hogyha kert, akkor ott rövidgatjába, vagy atlétába, közben lebarnulsz, közben ott megizzadsz. Legalább rájössz, hogy milyen az, amikor bent a lángosozóba csinálják nyáron. Na, ugye mindenki mondja, miért nem tudom, 1000-2000 forint egy lángos. Hát állj be, csinálj meg egyet. 40 fokban,
2: hát
1: a 80 fokos olajos, igen, serpenyő mellett.
2: Kemény
1: szóval kemény. Na, de sok sikert kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Egyébként érdekes, ezt kevesen tudják, de édesapám, amikor hát ugye a labdarúgó pályafutásra, meg picit az edzői pályafutásra mindenki tud, de a válogatottban, amikor Verebes József kapitányságom mellett a stábban volt, akkor egyszer Tatán megkérték, hogy főzzön, nem tudom, hogy pontosan, hogy valami paprikás, gulyás, vagy nem tud, vagy pörköltet a válogatottnak, és elmondása szerint hatalmas kondérba kellett akkor a fakanállal, szóval elképesztő módon, és annyira szerették a főztét, azt az egyszerű és megismételtlen alkalmat a játékosok, hogy utána többször kérték, hogy mindig ő főzzön, de hát természetesen nem szakácsnak, mint a válogatott.
1: Olyat, amit akkor, jó, az van, tehát tényleg, tehát bográcsban, grillbe se tudod mindig ugyanazt.
2: Én Én nagyon-nagyon-nagyon antitalentum vagyok főzés tekintetében, úgyhogy lehet, hogy tanácsokat kérek tőled.
1: Amíg nem tudjuk, nem mondjunk véleményt. Mi magyarok erre nagyon hiszékenyek vagyunk, hogy valamit hallunk, és akkor hát próbáljuk ki, nézd meg, mutass valamit, és utána majd eldönti szerintem mindenki. Na, úgyhogy jó főzést kívánok neked, de persze óvatosan, nem tudom, hogy fogsz főzni, azért lesz egy-két jó derbi, ajánljuk a hallgatóknak egy-két jó meccset. Lesz spanyol bajnoki, lesz angol, nagyon fontos angol.
2: Hát először a legfontosabb, Vasas Budafok, este 8 óra.
1: Hát nehogy nyerjen.
2: Azért maradjunk itthon.
1: Nehogy nyerjen a Budafok.
2: Hát figyelj, egyébként, ha belegondolsz, hogy... Ugye 2 pont van a két csapat között, tehát a Vasas azért gondolom annak ellenére, hogy már feljutott.
1: A Vasas
2: és a Honvéd között.
1: Ja,
2: tehát azért nyilván motiválja az aranyérem megszerzése és az angyalföldieket. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy mindent meg fognak tenni. Annak ellenére, hogy ilyenkor azért már hajlamosak a csapatok egy picit kiengedni, hiszen a célkitűzés az NB1-ből való feljutás az megtörtént már matematikailag is.
1: Ezen kívül majd?
2: Így van, tehát ez úgy néz ki, hogy most vagyunk a 28 fordulóban, és még 2 forduló van ezen kívül.
1: Ja, akkor még lehet bajnok tehát a Honvéd is.
2: Hát matematikailag igen, és olyannyira, hogy azt ne felejtsük el, hogy a következő fordulóban
1: Vasas Honvéd.
2: Egész pontosan Honvéd Vasas, tehát Vasas. Kispesten, úgyhogy még akármi lehet, és aztán a Honvéd megy a BVSC-hez. Szóval érdekes lesz még itt az MB2, olyannyira, hogy főleg a kiesés elkerülésére azért nagyon nagy csata zajlik. De hát, hogyha gondolod, akkor beszélhetünk akár az olasz bajnokságról, arról akár a spanyolról.
1: Inkább az angolról, mert ugye ott a Chelsea-nek is nagyon kell a pontok, pontosabban, hogy esetleg el tudjon indulni az Európai Kupában, szerintem nagyon. Ez zárkózhat, vagy éppen belépett azon
2: így van,
1: a tagok
2: közé. Nagyon meglepő számomra, hogy 9. helyezett a Chelsea. Amennyiben nyer, a 7. helyre föl tud kerülni, és az már nemzetközi kupára jogosító helyezés.
1: Kevés lesz, de ott még mindig nincs olyan nagy pont hátránya, vagy nem tudom, hogy Európa Ligában vagy esetleg az 5.
2: Igen,
1: helyhez.
2: Hát ott már egy pontra van utána a Bournemouth, aztán hát az Aston Villa már a bajnokok ligás szereplés, az messze
1: de van. De úgy, hogy a Chelsea-nek szerintem nagyon-nagyon kell.
2: Igen, Chelsea, Nottingham.
1: És hogy a City, hogy no, valamit
2: nyerjen. A Nottinghamnek is kell, tehát nem olyan egyszerű a helyzet, mert Nottingham 3 pontra van a kieséstől. Szóval ez egy igazi érdekes rangadó lesz. Chelsea, Nottingham 16 órától, és Everton, Manchester City, ugye hát a Manchester City most már kézzelfogható közelségbe került, akár a bajnoki cím is.
1: A City nyerte az FA kupát?
2: Igen.
1: Legalább akkor az van.
2: Igen, és azt mondja, hogy Everton, Manchester City van este 9-től.
1: Na hát ajánljuk, Everton sem rossz, bár most Grill is nincs, de én azt hiszem, itt, max, itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a City az esélyes, magasan a City az esélyes, és akkor így be tudnám fogni az Arzenát, micsoda véghajrá ott is, ez nekem nagyon-nagyon izgalmas.
2: Így van. Is. És hát egy picit aggódunk a Sevillaért, ugye, nyilván te Barcelona szimpatizáns, hogy én inkább Real Madrid, bár abszolút látványos, és elismerem a Barcelona játékát is, tehát bennem nincs különösebb ellenszenve a Barca iránt.
1: Rájó
2: de hát Sevilla, Real Sociedad.
1: Sociedad, bocsánat.
2: Hát azért, és ugye a Sevilla elmúlt időszak hatalmas eredményei után
1: hát
2: most...
1: Hány Európa Ligát nyert?
2: Ne is mondd, hát döbbenet, éveken keresztül csodálatos, nagyon szép közönség, csodálatos közönségük van, nagyon szép stadionjuk, és 18. a Sevilla.
1: Jó, hát most nyernek akkor...
2: És ez kieső jelölt.
1: Nyernek, beugranak az Alaves elé, ha jól emlékszem, vagy jól tudom, és akkor onnantól éppen hogy döbben fognak volna. A Sevilla
2: jó,
1: nem,
2: hát
1: nem eshet ki, míg a Rayo Vallecanónak mindegy, mert nem 8. vagy 9.
2: Szurkunk a Sevillának, hát a Real Sociedad azt mondom, hogy 9. Hát nagyon-nagyon kevés eséllyel megcélozhatja a konferencialigát, de én
1: szerintem
2: is úgy gondolom,
1: kényelmes,
2: hogy...
1: kényelmes bogárként ott el lesznek.
2: Hát reméljük, este 9-től van szintén az
1: emlékezés. Jó meg, csak itt is, ott is, MB2-es rangadó, spanyol, angol is, és hogy mondtad, még olasz is, hát ha valaki mondjuk fáradt, akkor nyugodtan nézzen, ki lesz már Róma.
2: Azért Róma, Fiorentina, az 20-45, érdekes, mert a Róma, amennyiben a Róma nyer, egy pontra megközelíti a Juventus, ugye a Bajnokok Ligája negyedik pozíciójáért, tehát az utolsó Bajnokok Ligáját érő helyezésért, a Como, Róma és a Juventus nagyon nagy csatát vív.
1: Tehát úgyhogy, nyer a Róma, akkor egy, és a Fiorentina nyer a Róma, hogy áll?
2: Fiorentina most úgy áll, 15. hogy 16. most már azért nagy eséllyel bennmaradt, hiszen 9 pontra van a Cremonese.
1: Akkor nyer,
2: a mostani
1: a
2: hajrájával a Fiorentina azért, nem mondj már ilyeneket, hát a Juventusnak kell a Bajnokok Ligájába indulni, hogy néz ez ki. Ez óriási, hogy gyakorlatilag 24 órával ezelőtt azt prognozizáltam, hogy második lesz a Juve, hiszen elverjük a Veronát, hát kikapott mindenki, Milán is, stb., Napoli X-et, itt a lehetőség. Most meg na, egy Verona elleni X-el, most már örülünk, hogyha a negyedik hely meg lesz.
1: Okosabbak leszünk majd. Úgyhogy jó meccsek, ugye tessetek szörcsingelni és megkeresni a kedvenc mérkőzést és csapatot. Szóval mindenkinek jó szórakozást egész napra, estére, pláne, hogy holnap reggel 6-kor viszont újra.
2: És gyönyörű idő lesz, ma sportoljanak az emberek, menjenek futni, teniszezni.
1: Bármit, amit ami tudtok, amit szeretnétek. Így van, úgyhogy holnap reggel találkozunk. Hello, köszönjük.
2: Sziasztok.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsor.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég, az a hajó!

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
1: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
2: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
1: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ahol a labda pattog, ott vagyok, ott, ahol a gólya ott hagyott, kócos szellemünk néha átoson. Ahol a labda pattog, szent a föld, s a cinkos szellem rám csak nyelvet ölt, ott az én helyem, s olykor az otthonom. Énekelte a magyar sport nagy rajongója, a rock'n'roll király Fenyő Miklós, akinek egyik örökzöld mondatának szellemében foglaljuk össze a következő két órában az elmúlt hét legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményeit. Ahol a labda pattog, szent a föld! A visszajátszás két társszerkesztője, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá két hangmérnöke, Antal Rihárd és Nagy Máté nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. És a köszönteni nem is tudom az érettségi vizsgájukat ma kezdő fiatalokat, hiszen jelenleg ők a magyar nyelv és irodalom szépségeiről értekeznek írásban, de sok-sok erőt szeretnék küldeni nekik innen a Nemzeti Sportrádió stúdiójából. Túlélitek, fiatalok, mi is túléltük annak idején. És akkor azoknak, akik már túl vannak az érettségi, vagy még előtte állnak, és így hallgatnak minket, kezdjük a 2026-os év 18. hetének összefoglalóját egy olyan sporttal, ahol intenzíven pattog a labda, és folyamatosan egy magasra rakott lyukas zsákba próbálják behajítani a kiválasztottak, vagyis kosárlabda, 2026. május 4-én 10 órakor. Ugyanis az elmúlt héten elkezdődött a nőknél a bajnoki döntő sorozat, méghozzá szerdán, az alapszakasz győztese a Pécs, a Diósgyőrt fogadta, az első meccse tehát szerdán, Pécsen került sor.
5: Egy feldobással elkezdődik a mérkőzés, az első támadást a hazai pályán játszó Pécs vezetheti. Varga, valamint Rákai összjátéket követően mozgás a festéken belül. Josipovic egy besegítés Studertől, aztán pedig a be a palánk alá törőt, pedig megszerzi az első kosarat a mérkőzésen. Ezt a labdával vezette hát a Pécs. Tájda a sarok triplájával fordít a DVTK, egy négy ütközés volt a palánk alatt, a Hautájdának folynak egy foltot is, jöhet majd egyébként a Pécs, tehát megvan mind a két oldalon az első mezőnykosár. Egy dual tripla, majd egy smuda dupla, ezzel 14-11 vezet a DVTK, gyorsan végigviszi Lelik egy ragyogó egyéni akció végén az ő közeliével, visszaállítja az 5 pontos különbséget a Diósgyőri együttes, 16-11 az első negyedből a mérkőzésen.
6: Közben elkezdődött a második negyed, újabb két pontos kísérlet jön le a Palánkról, ezúttal Tóth Orsolya is megszerzi a Diósgyőr a lepattanót, eltelik fél perc a második negyedből, tovább is 18-14, azaz ettől függetlenül változatlanul mindössze 4 pont a különbség, most egy nagyon jó bejátszás Gigauszki azonban felteszi, de megszerzik mellett a lepattanót, nem jó, és Rátkajeszter egy az egybe törne be Ahó Nina mellett, de nagyon jó a védekezés, visszateszi Studer Ágnesnek, 14 másodperc még ebből a támadásból, a labda most már Török Ágnesnél, visszateszi Studernek, ő egy cselcsinált tripla kiset, ez jónak tűnik, és valóban ez jó is volt, ahogy Andi mondta, itt már látszott, amikor Studer Ágnes elengedte, hogy jól száll a labda, és már is 17-18 mondanám én, de ezek szerint a lába rajta volt a vonalon, hiszen én láttam csak triplának, a játékvezető két pontot ítéltek.
5: Megbetörés követően Tóth Orsolya duplája, egyébként azt megelőzően Miklós Melinda büntetőzött kiválóan, hiba nélkül. 24-22 a DVTK javára, de változatlanul öldöklő küzdelem a pályán, most éppen ahol Tájrát döngölték földbe. Lelik Réka labdával kinn a sarokban, Kányási a triplája behullik, és ezzel 30-27 a DVTK javára. Az változatlan, hogy a kinti zónákból, hogyha nem is mindig, de elsősorban a DVTK tud eredményes lenni. És egy betörés követően Szmáj Begovics nagyon tisztán maradt, és most a DVTK védelme nézte el ezt, ezzel a kettessel tehát 30-29. Maradt még 10 másodperc a DVTK-nak, 32-31-es Diósgyőri vezetésnél. De hogy vonulnak szünetre a csapatok? Jovanovics triplája kimarad, 2 másodperc dúl, a fél pályáról Varga rádobja a Palánkra. Itt ér véget az első félidő, tehát 2-1-et követően a női kosárlabda bajnokság bajnoki döntőjének első mérkőzésén Pécs DVTK 31-32. Grigalowski, de szépen beállt a védője elé, aztán a kiosztás követően a tripla az remek, Toman Petra hármasával 37-32-re módosul a mérkőzés állása, vezet tehát 22 perc elteltével a DVTK.
6: És nagyon úgy tűnik, hogy ez a második félidő pontosan úgy kezdődik, ahogy a mérkőzés és ahogy az első kezdődött, pontos, illetve pontosabb vendégdobások, és ezáltal ismét az az egál körüli eredmény egy 5 pontos vendégvezetésre jön. De amikor én ezt kimondom, akkor egy nagyon szép tripla kísérlet Rátkai Esztertől, ismét szoros a meccs, 37-35-re vezetnek a vendégek. És ez egy labdaszerzésben, ismét Rátkai szerez labdát, átteszi a jobb oldalra, Studer nem áll bele a triplába, ő is inkább betör, felteszi a duplát, de odaütnek neki, Studer Ágnes ismét 2 dupat, vezethet a Pécs.
5: 37-37, mert Studer mind a két büntetőt kihagyta, Ahó pedig erre egy kihagyott triplával válaszol. Pécsi akció, bő egy perc még a harmadik negyedből, némiképp most lelassult a találkozó, vissza kell, hogy térjen a megfelelő mederbe a mérkőzés folyása. Tóth Orsolya a szép cselekkel, ott a helyzet és be is dobja, ezzel a kettessel 46-40 a Pécsi javára.
6: És egyébként dicsérjük, hogy nagyon szép volt az elzeles olevújítól, és egy nagyon szép figura végén szerezte a Pécs a pontot, 6 pontos hazai előny, 55,4 másodperc még a negyed vége előtt. Egy eladott labda, egy középtávoli Vargalisztól, ez sem jó, mondom én, de addig-addig kattog a labda a gyűrűn, amíg utat talál a hálóba, beesik, 50-47, ezt a bűvös 50 pontot, érdekes egyébként elmondani az utolsó negyeden belül, a Pécsiek érik el elsőként.
5: Labdával Grigalowski, aztán a hotájra nincsen dobó helyzet, de beviszi a Palánk alá, ez egy gyönyörű dupla, tényleg megdolgozott ezért, és Grigalowski kísérte egyébként lábbal a hotájrát, és kizárta a védőket ebből a támadásból. 50-49, de a Pécsnél továbbra is az előny.
6: 3 perc 40 van vissza a mérkőzésből, 50-49-re vezetnek a hazaiak, most egy jó betett labda, és azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen semmi nem fog bemenni, hiszen a hazai gyűrűk kubul körbe-körbe, én már szinte teljesen bent láttam, de a labda úgy döntött, hogy kijön a hazai gyűrűből a hazai labda, úgyhogy ismét jött a pécsiek támadása. Egyébként csak egy statisztikai adat Studer Ágnes előbb kijött két büntetéről, hogy a magyar válogatott irányító 6 büntetőt dobhatott, ebből egyet dobott be. Bizony az az 5 pont is nagyon-nagyon számít, ha nagyon sokat számít, de most ismét vihetnek a Diósgyőriek.
5: a labdával Ahódina, ezt várjuk meg még ezt a diósgyőri támadást, aztán kézilabda, miközben hát lelik, ez visszajátszás. Igen, ez kikényszerítette a Pécs, Török Ágnes tapsol, hátra van még 3 perc a mérkőzésből. Pécs, DVTK, mondhatjuk azt, hogy változatlanul 50-49.
6: 1 perc 40 a hátralévő idő. Hát nem tudnám megmondani, hogy ki lesz itt a befutó. Mind a két csapatok azt mondja, hogy egyformán megvan az esély a mérkőzés megnyerésére.
5: És mind a két csapat bónuszban, úgyhogy ez is számíthat. A végén egy dupla túl bankától remek munkát követően, ráadásul falttal együtt dobta be, jöhet majd a plusz egyel, és minden egyes ilyen dobásnak, ilyen kísérletnek itt már felértékelődött a jelentősége a végjátékban, és tekintve azt is, hogy itt plusz egyet még rápakolhat Dulpanka, 56-53-nál akár egy kosárnyi távolságon túlra léphet el a házigazda, de ahhoz ezt a büntetőt Dulnak értékesítenie kell, másfél perccel a mérkőzés és vége előtt, jön tehát Dulpanka, összpontosít, a diósgyőriek próbálják zavarni, Dulpanka bedobja, úgyhogy 57-53-ra a Pécs vezet a végjátékra, tényleges véghajlára ráfordulva. Rátkai Eszternek mind a két büntetője értékesített. 61-53, a mérkőzés legnagyobb különbsége a találkozó legvégére alakul ki. A végén még egy fújás, a játékvezetők Takács Boglárkát látják szabálytalannak, támadó hiba tehát. Itt még néhányan a miskolciak közül videózást kérnek. Hát teljesen mindegy ez már abból a szempontból, hogy tényleg a különbség és a számszerű végeredmény a kérdéses. Az már nem, hogy a Pécs megtartja a pályaelőnyét, és ezzel az 61-53-as sikerrel 1-0-ra a 3 nyert mérkőzésig tartó párharcban, tehát az alapszakasz győztes Pécs vezet. Én a végeredménnyel búcsúzom kollégáim nevében a Lauber Dezső sportcsarnokból. NKA Pécs, DVTK a női kosárlabda bajnokság döntőinek első mérkőzésén. 61-53 tehát a Pécs javára.
4: Ez volt szerdán, és miután a női döntő 3 nyert mérkőzésig tart, így aztán szombaton a Miskolci Gárdának hazai környezetben feltétlenül nyernie kellett, hiszen hogyha a Pécs nyer szombaton Miskolcon, akkor ugyebár egyetlen győzelemre kerül csak a bajnoki címtől. Egy rövid tudósítást hallgassanak meg a szombati DVTK Pécs második mérkőzésről.
7: Bravúros teljesítményen Miskolcon is győzött, és a bajnoki döntőt kedden akár le is zárhatja a Pécs. Diósgyőr, Pécs 60-66. A bajnoki döntő első felvonását 61-53-ra az alapszakasz győztes Pécs nyerte meg szerdán, így pálya előnyét megtartva utazott Miskolcra. Nagyot fordult a világ néhány nap alatt, a szerdai meccsen botrányosan gyengén büntetőző és triplát dobó mecsekaljaiak pont ebben a két játékelemben javultak fel látványosan. 13-ból 11 büntetőt, és emellé 6-3-ost dobtak be a pécsiek az első félidőben. A prímet 13 pontjával Török Ágnes vitte. Az első negyedet követően 19-17-re vezetett a vendégcsapat, majd a DVTK egy 8-0-ás futással fordított, de hiába. Studer triplájával a Naxinerben 33-29-re a vendég Pécs vezetett. A második félidő legelején előbb Lelik, majd Kányás is bedobott egy hármast, és ezzel 37-37-re egyenlített a DVTK. Ekkor volt egál, valamint Miklós triplájának köszönhetően egy rövid ideig a Diósgyőr kezében az előny, innentől fogva viszont végig a Pécs dominált. A záró játék részben Szmail Begovics fontos pillanatokban elhelyezett 1-1-3-ast, és ezzel egyébként egészben 9 pontra is elnyúlt ellenfelétől a vendég együttes. 60-51-ről még volt visszaút, a DVTK egyenlített, viszont fordítania már nem sikerült, az utolsó pillanatokban okosan játszva a Pécs tudott pontokat szerezni, és 66-60-ra nyerve, és a párharcot kedden akár le is zárhatja, mert hogy az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban a Pécs vezet 2-0-ra, folytatás kedden, tehát 18 órától Pécsen.
4: A Pécs bravúros miskolci győzelme után Korsós Kristóf Török Ágnest, a Pécs játékosát kérdezte.
8: Újabb hatalmas lépést tette a Pécs a győzelem felé, vagy a bajnoki cím felé, de Mi volt a mai siker kulcsa, mert úgy tűnt, hogy tudjátok, hogy miről szól ez a meccs, és éltetek is a lehetőséggel.
9: Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVT-k ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nüanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor regális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
8: Ugye az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint a sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
9: Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott érződött egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtunk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
8: Neked ugye korábbról is volt már azért döntős tapasztalatod. Mit kaptál el itt a meccs elején, mert ott nagyon sültek a dobások?
9: Hát úgy voltam vele, hogy én ma győztesen szeretném elhagyni ezt a pályát, mert azokért a lányokért, akik itt vannak, illetve azok, akik nem lehetnek velünk sérülések miatt, értük szerettem volna küzdeni, és ez volt igazából a fejemben, és igazából kedden is ez lesz, szóval folytatjuk.
4: Ő volt Török Ágnes, a Pécs kosárlabdázója is, ahogy ő is mondta, a kedden folytatás, vagyis holnap, és holnap véget is érhet a női kosárlabda bajnokság, mármint az aranycsata, hiszen három nyert mérkőzésig megy ez a csata, és az első két találkozót a Pécs csapata megnyerte, ahogy az alapszakaszt is megnyerte, úgyhogy a holnapi nap során akár bajnokavatás is lehet Pécsen. Női kézlabdában még kicsikét odébb van a bajnokavatás, hiszen még 4 forduló van hátra a bajnokságból. A múlt hét ilyenkor még volt 2 csapat, amelynek 5-5 meccse volt hátra, ugyanis volt egy elmaradt találkozó az Esztergomi és a Ferencváros csapatai között. Nos, hát ezt a találkozót a Ferencváros 31-28-ra tudta megnyerni idegenben Esztergomban, és ezzel gyakorlatilag nagyon sok fontos kérdés eldőlt a női kézilabda bajnokságban 4 fordulóval végerült, hiszen 22 játéknapot követően a Győr úgy vezet, hogy mindössze egyetlen pontot veszített. A Ferencváros úgy második, hogy egy veresége, illetve egy döntetlenje van, tehát véletlenül nem tudja utolérni a Győrt. A Debrecennek 2 veresége van, a többi találkozóját megnyerte, a Debrecen ezzel megvan neki a bronzérme, és az Esztergom már nem érheti utol a Debrecent, vagyis nem áll a dobogóra, az Esztergomnak 32 pontja van, a további sorrendről nem nagyon fogok most beszélni, tehát egészen biztos, hogy Győr, Ferencváros, Debrecen állnak majd dobogón a női kézilabda bajnokságban, amelyből még 3 forduló van hátra. De ez a bizonyos múlt keddi Esztergom-Ferencváros 28-31-es találkozóról van néhány riportunk, van néhány észrevételünk, különösen ugyebár ez a találkozó Ele Gábor és Szucsánszki Zita szempontjából nagyon-nagyon fontos. Hallgassuk meg, hogy utóbbi Szucsánszki Zita, aki jelenleg az Esztergom kulcsembere, és ugyebár éveken keresztül a Ferencváros erőssége volt, hogy élte meg ezt a bizonyos Esztergom-Ferencváros mérkőzést?
10: Nagyon meglepődtem. A német András már láttam, sejtettem, hogy ő is itt lesz. Nagyon örülök neki, mert a pályám kezdetét ezt mindenképpen neki köszönhetem. Nagyon megleptek meg, főleg azzal, hogy még hogy a mezemet is visszavonják itt is. Úgyhogy nagyon-nagyon megható volt.
11: Az elmúlt napokban mi minden villant be neked, illetve mi minden villant be, amikor ezt az összeállítást nézted a pályafutásodról és az eredményeidről?
10: Igazából ugye ezt már 3 éve egyszer eljátszottuk. Talán még ez megadatott, ez az utolsó 3 év, hogy valamit alkossunk, és örülök, hogy ezt itt meg tudták teremteni nekem. Ilyenkor nagyon nincs mit mondani. Elmúlt, tényleg fáj mindenem edzések, meccsek után, úgyhogy már fizikálisan nem tudom, már ez se.
11: Jól látom, hogy itt a búcsúztatásnál a kisfiad Levente a szó szoros és átvitt értelmében is a támaszod volt, hiszen most itt ezt egy picit félig, pedig mosolyogva elmondod, de akkor azért azt láttam, hogy a könnyek is előjöttek.
10: Persze, nagyon-nagyon meghatódtam, és igen, ő minden szinten a támaszom. Így az is van bennem, hogy így még több időt fogok vele tölteni. Még nagyon sokszor volt már az, hogy hazamentem edzés után, és mondjuk mondta, hogy menjünk el biciklizni, vagy menjünk el ide-oda, és már tényleg nem tudtam megcsinálni. Ezek azért már komoly jelek, hogy
12: hogy tőlem is már másfelé kell elindulni.
11: Össze tudod foglalni, hogy mit jelent neked a Ferencváros és az ott töltött idő?
12: Én mindent annak köszönhetek, ugye, hogy oda kerültem, megismertem a profizmust, és éltem a lehetőséggel. A döntések meghatározzák az ember életét. Én akkor jól döntöttem, vagy jól döntöttünk édesapámmal, hogy oda mentem, és amikor ott van a lehetőség, akkor kell vele élni. Szerintem ez, hogy most az Esztergomba bekerültünk ebbe a Final Four-ba, ugye az egy alacsonyabb kupába, ez nekem visszaadja a múltat. Most kell megélnünk a jelenbe, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy szép vége lesz.
11: Az Esztergom mit jelent?

0: ezt a játékot, meg mindig szeretek győzni, úgyhogy konditerembe teszek hozzá.
1: De azt nyilatkoztad, hogy ez akkor lesz tényleg biztos, amikor kidobod majd a cipődet. Ezek szerint azért van még olyan reggel, vagy olyan pár perc, amikor eljátszol a gondolata, hogy lehet, hogy mégis folytatni kéne?
0: De persze, amikor vége van a nyárnak, és tele vagyok energiával, akkor mindig az van, na jó, akkor még egy, akkor még egy. Nem tudom már úgy, ahogy szeretném, csak az agyam tudja, a testem már nem, és akkor ha abba kell hagynom, akkor így hagyjam abba.
2: Ő volt Szucsánszki Zita, a Ferencváros korábbi, az Esztergom jelenlegi játékos, a női kézlabdáról beszélünk, az a bizonyos múlt keddi Esztergom-Ferencváros találkozó után, amelyet a Ferencváros idegenben 3 fával nyert meg. Hallgassuk meg, hogy lát ezt a találkozót a Ferencváros jelenlegi irányítója, a fiatal Simon Petra.
3: Kevesen is vagyunk, ez nem segített a helyzeten, valamint az, hogy tényleg azért nagyon nehéz mérkőzés játszottunk, és kihajtottuk ott magunkat. Szóval testileg se lelkileg se éreztük magunkat 100%-osnak. Tudtuk, hogy ezt csak egy csapatként tudjuk megoldani, és hogy azt mutatja a tartásunkat, hogy ide jövünk, és tényleg egy ilyen után, 2 nap után tudunk így játszani. Nyilván voltak hullámvölgyeink, voltak, amikor tényleg nagyon jól játszottunk, szóval összességében büszke vagyok tényleg, hogy ezután így ki tudtunk ide állni.
1: És te fizikálisan hogy bírod ezt az óriási terhelést, amit az utóbbi időben kapsz, mert szinte végig a pályán vagy, szinte minden meccsen?
3: Igen, kezdek fáradni. Igazából minden azon volt, hogy ez a BL sikerüljön, de nem sikerült. Most legalább ez a mérkőzés sikerült, jön a következő hétvége a Magyar Kupa, amin még végképp 100%-ot kell adnunk. És minden erőnkkel küzdeni kell ahhoz, hogy megvédjük a Magyar Kupa címünket. Meg heti egy mérkőzéseink lesznek, szóval utána meg már nem lesz olyan vészes. Nyilván fizikailag nagyon megterhelő, de ezért vagyok e-sportoló.
2: Ő volt Simon Petra, a Ferencváros női kézlabda csapatán irányítója, és mint említette is, a keddi találkozó után nyilatkozatban hallhatták az előbb. A Ferencvárosra hétvégén Magyar Kupa döntő, 4-es döntő várt. Nem mielőtt azzal foglalkoznánk, még mindig maradjunk egy picit ennél a bizonyos keddi találkozónál, mert nem csak Szucsánszki Zitának volt nagyon izgalmas és érdekes ez a találkozó, hanem talán még izgalmasabb Ele Gábornak, aki éveken keresztül elképesztő sikereket aratott a Ferencváros csapatával, most pedig az Esztergom gárdáját vezette kedden a Fradi ellen.
4: Amikor kellett gyorsított, amikor kellett lassított, és nagyon-nagyon uralta ezt a mérkőzést, úgyhogy én azért voltam nagyon mérges a félidőben, mert rengeteg sok ilyen gyávaságból fakadó problémánk volt. Tehát ezzel sejtettük, hogy nem mi vagyunk itt az esélyesek, meg a Fradi jobb csapat, mint mi. Sokkal nagyobb vagányságot vártam, meg olyan harcosságot. Tehát egy kicsit ilyen riadtnúlként csináltuk, amit csináltunk. Ehhez közben azt mondom, hogy nem is mindig rosszul, de ugye a mentális résznek nem tetszett ennek a meccsnek.
1: Néhány héttel ezelőtt beszéltél arról, hogy lesz lehetőség az Európa Liga 4-es döntő előtt pihentetni és visszaterhelni. Ebben most hol tartotok, és mennyire segített a 4-es döntős ritmusra, az EL4-es döntős ritmusra egy ilyen Ferencváros elleni meccs?
4: Ezek mindig jól jönnek, az ilyen sebességű, ilyen tudású csapatok, tehát hát ezt majd utána meg tudom mondani, hogy mennyire. A munka megtörtént, tehát azt azért éreztem is itt az elején, hogy egy kicsit olmosabbak voltunk. Nyilván most ez nekünk annyira nem jó, hogy most 2 nap van megint meccset kell játszanunk idegenbe, de azért az könnyebb meccsnek ígérkezik, legalábbis remélem. Tehát azt is meg kell oldanunk, jövő héten jön az Eto, akkor megint tudunk egy kicsit dolgozni előtte. Aztán utána már ráfordulunk a célegyenesre, úgyhogy nekünk most a 2 napon esedékes kozármisanyi meccsünk az nagyon-nagyon fontos lesz.
2: Ő volt Ele Gábor, a Ferencváros Esztergom női kézlabda csapatának a vezető edzője. Igen, az embernek a szája folyamatosan rááll, hogy a Fradi edzője, de hát ide jön már az Esztergom női kézlabda csapatának a vezető edzője. Így az Esztergom csapatával ő nem lehetett ott a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjében, viszont ott volt a Ferencváros, ott volt a Győr, a Mosó-Magyaróvár és a Debrecen, vagyis ott volt a 4 legjobb magyar kézlabda csapat közül 3, és a sorsolás szeszélye folytán már az első elődöntőben döntő értékű találkozót vívtak, hiszen összekerült a Győr és a Ferencváros. Hallgassuk meg, hogy mire jutott ez a két csapat az első elődöntőben.
5: És meg is van az első védés, Fodor vitte le bal oldalról Bödebíró Blanka védett, tehát ezt már tudjuk akkor, hogy Bödebíró Blanka véd Glozer helyett, és nagyon szépen vitte végig a Fradi a támadását. A bal szélre szintén, és Márton Gréta a hosszú alsóba lőtte a találkozó első gólját, ezzel vezet a Ferencváros. A Győrben Hagman, Hauser, Jörgensen, De Paula, Fodor, illetve Dülfer, főleg azért, hogy ne legyen sok csere a győriek csapatában támadás és védekezés között.
6: Azt megtalálták egyébként a kisalföldiek, hogy volt 2 belemenés gyanú szituáció Márton gólját. Megelőzően Hausernek szerencséje is van, elereztő

0: Alulról egy lövést, ami lepattan Bordásról, támadás védekezésben egyet cserél a Ferencváros, a lecsorgót összeszedi Hausherr, és ezt követően bombázta a kapuba a labdát, majd támadó szabálytalanság a ferencvárosiaknál, így jöhet az Eto a második gólért. 2 perc telik el pillanatokon belül a mérkőzésből. Hausherr kapja labdát középen, és a jobb alsót választja. Dioni Hausherr második góljával 2-1-re vezet az Eto a Ferencváros elejő lendületből. A Fradi Simon le a szélre Mártonhoz, fölállt fal ellen, kell most már próbálkozni a Fradinak, egy-egy cserél egyébként a Győr támadás védekezésben. Láger Krisztián le, Simon meg beviszi a szétnyíró győri falban középen a labdát a hetes vonalnál, 2-2, 2 perc játék után. Érkeznek a friss győri játékosok, például Elver irányítani, és ő az, aki most kiharcol egy 7 méteres, mert hogy előbb Cvicset, aztán Fogelt is megveri friss lábon, gyors lábon. A ferencvárosi részről pedig annyi történt, hogy Cvics került a pályára Ingstad helyére, illetve érkezik most Nora Glozer a pályára, Bödebíró Blanka helyére. És akkor Hausherr jön a második győri 7 méteressel, a negyedik gólját szeretné megszerezni az Eto 48-as számú játékosa. Hausherr bal kezében természetesen a labda, Glozer majdnem a 4-es vonalon, és Hausherr lövőcsel nélkül a negyedik gólját szerzi. Egymaga majdnem annyinál jár, mint a Ferencváros teljes egészében. 12 perc játék után Eto Ferencváros 8-5.
1: 12-9 az Etónak, és egy újabb kiállítás a Ferencvárosból. 9 másodpercig ember, kettős ember előnyben játszott az Eto, aztán Málesternél lejárt, de aztán most meg Kluiber találja be. 12-10, a győriek azért kihasználták az ember előnyüket, és 3 góllal elhúztak, most ezzel a góllal 2 a Ferencváros hátránya.
0: Simon egy... Petra betörésből, igen, na csak összerakjuk. Lőtt egy óriási kapufát, így nem tudott egyenlíteni a Fradi.
1: Most már jön a Győr, mert hogy egyébként Krisztiánzen meg butaságot csinált az előző támadásnál, föl se ért a Győr, már belement. De most nézzük a győriek támadását, lejárt a Fradi ember előnye, és futtából, talpról a 14. győri gólt szerzi meg Helene Elver, és már ott is a Fradi a győri kapu előtt. Simon megint oda viszi Lagerquistnek, aztán Dülfer az, aki megrángatja Fogelmezét, és most egy időkérés Jesper Jensentől, 4 perc és 31 másodperc a hátra az első fél időből, 14-12-re vezet az Eto a Ferencváros ellen. Itt 15-14, Hausherr után betalált Simon Petra is, úgyhogy egyelőre a Fradi tapad a győriekre. Aztán lehet mondani, hogy kapusparádé a mérkőzés, hiszen Szakónak egy, Bödebíró Blankának meg mindössze 4 védése van, úgyhogy nagyon nem lepődnék meg, ha a második fél időben már 2 új kapus állna a vonalon, mindkét oldalon. Stanko bent van, és visszajött Hausherr is, ugye ez kiderült az előbb, hogy ő szerezte a gólt ebből is. Elver pedig besétál és bepattintja. Hausherr elvitte az ember, gyakorlatilag bevitte magával a hatoson belőre. 16-14.
0: Fogel lövését pedig Szemerei védi, kapuscsere a győrieknél. Szemereinek rögtön az első támadásból megvan az első védése.
1: És már Hausherr bejátszott a ladat Lagerquistnek, és áttejti Glozeren. Tehát bejött az, amiről beszéltünk, mindkét csapat kapuscserélt a szünetben. 3-mal vezet, vezet az Eto 18-15. Jön a 7 méteres Málesztein, megy oda a büntető elvégzését, egyet már belőtt ő is, meg egyet már belőtt Simon Petra is. Nézzük, mit kezdenek Szemereivel. Ez, és Szemerei megfogja a lába közé lőtt labdát, aztán a visszalőttetés. Hát jól kezdett Szemerei, Zsófi.
0: A kapussere nagyon-nagyon érezteti a hatását. Kívik az olló lerohanásból. Hovden, 2-ből 2 Emily Hovdennél, és nem lennék meglepve, ha Jesper Jensen időt kér, de Jesper Jensen nem időt kér, hanem leül a kis padra. Ha van ott egy gomba, amit meg is lehet nyomni. 17-15-tel fordultak a csapatok, most 21-15, 4 perc sem telik el a második félidőből. Szemerei Zsófi jelenti most elsősorban a különbséget a két csapat között. Kluiber eladja a labdát, megint csak jönnek nagyon nagy lendülettel a győriek. Krisztiánzen azt mutatja, hogy megállunk, lassítunk.
1: passzív a győriek játéka, befuttatják Hovdet, aki lefordul, majd áttemeli a labdát, Glozeren kettős ember hátrányból lő gólt, az Eto'o is vezet 8 góllal, 25-17. Mit mutatsz, Kornél?
0: Azt mutattam, hogy Emily Hovdennek ez a harmadik gólja a mérkőzésen, 10 perce sincs a pályán egyébként. Döbbenet, hogy amihez nyúl Per Johansson, az valami egészen elképesztően működik. Le a szélre Málesteinhez a labda, Málestein zicseréből is gól lesz, potyognak most a találatok egyik, illetve a másik oldalon. Azért az óriási különbség az az, hogy 17-15-tel fordultak, hogy 8-3 a második félidő részeredménye 10 perc alatt. 50 perc telik el, kereken másodperc pontosan a török bódog női kézilabda magyar kupa elődöntőjéből, amikor Dragenec Vízicerét is védi, Szemerei Cvics, mint egy faltörő kos, fölborítja ott az előtte lévő győri védőt. Szemerei, és megint csak Szemerei. Hát egyértelmű nálam, hogy a különbség ebből áll. Balázs, kérlek, nézd majd rá, hogy hány védésnél jár, mert ugye nem győzöm elégszer mondani, hogy 17-15 volt ugye a félidei eredmény, miközben De Paula betörésből eredményes a negyedik gólját szerzi, szóval 17-15 a kapusok között érdemi különbség nem volt, egy picivel Bödebíró Blanka állt jobban, és aztán a második félidőre nyílik az olló, nyílik, miközben a Márton helyére érkező Hásfalvi is eredményes. Ami viszont a végeredményt illeti, Győri Audito KCFTC Rail Cargo Hungária 32-28.
2: Szombaton tehát eldőlt, hogy a Ferencváros nem tudja megvédeni a címét női kézlabdában, a Magyar Kupában, és a következő elődöntőnek furcsa ezt kimondani, de igazából a döntőbe jutáson túl az ezüstéren volt a tétje, hiszen pontosan tudták mind a debreceni, mind a mosó-magyaróvári játékosok, hogy amelyik csapat nyerni fog a második elődöntőben, az véletlenül a Győrtől kikap a fináléban. Ennek ellenére természetesen nagyon oda tették magukat. Már ezen a találkozón is hallgassuk meg, hogy mi történt a második elődöntőn, tehát Debrecen, Mosó-Magyaróvár.
3: Mosó-Magyaróvár Debrecen mérkőzésre kerül sor a második elődöntőben, és hát sok nagy csatát vívott már ez a két együttes egymás ellen. Voltak, amikor a Mosonmagyaróváriak játszottak, szerepeltek jobban a bajnokságban. Volt, amikor a Debrecen együttese, most azért az erőviszonyokat, ha figyelembe vesszük, akkor úgy gondolom, hogy a Debrecen jelenleg erősebb kerettel rendelkezik, de hát a papírforma az természetesen mindig borulhat. Megpróbál betörni ott megint a Debrecen játékosa, és ezúttal sikeresen, azonban lehúzza a labdát a Mosonmagyaróvári kapus, majd bejuttatja oda a debreceni hálóba. Szép megoldás volt, ugyanis egy jó védést követően Arenhardt megszerzi a Mosonmagyaróvár második gólját, tehát sokkal jobban kezd a Mosonmagyaróvár gárdája. Volt egy jó védés, aztán pedig egy magabiztos egész pályás gól, még nagyjából a felénél tartott annak a távnak, amit meg kellett volna tenni a Debrecen kapusának, nem volt esélye. Arenhardt tehát megszerezte a második gólt. Közben egy önfeláldozó labdaszerzés, kipattant a kapuvédőről, és az oldalvonal mentén becsúszva visszakanalazta Petrus Mirtil, mielőtt még kiment volna, úgyhogy nem sikerült ez a bejátszás oda középre, már csak bele tudott ütni a labdába a Mosonmagyaróvár játékos, a Wolfs, így aztán megint a Debrecen támadhat, és akár négy gólosra is növelheti a különbséget, kiteszik a labdát a jobb szélre, és oda be a jobb felső sarokba, egy remek mozdulattal az eddig kétmétereseket jól értékesítő Tublan volt az, aki megint betalált, és még van 5 másodperc a Mosonmagyaróvári kiállításból, hát nem jól sikerült az időkérés, mert hogy labdavesztés volt belőle, aztán pedig egy gól megint debreceni oldalról, 4 gól a különbség, a mérkőzés 17. percében járunk immár. Arenhardt elég messziről ment az elővés, nem is volt nagyon előkészítve, de hát nem is nagyon volt idő. Ez pedig azt jelenti, hogy a félidőben 13-17 a Mosonmagyaróvár Debrecen mérkőzés állása. A 41. percben 20-16-ra vezet a Debrecen a Moson-Magyaróvár ellen, tehát még nem olyan nagy a különbség, passzív a játék jelenleg. Egyébként ebben a pillanatban viszont már megszerzi a 21. találatot a Debrecen együttese, mégpedig Ivancsok jó voltából. Tublan a mezőny legjobb, a 8 kísérletből 7-et értékesítették, az ebből többet büntetőből, és ő lendítette át a Debrecent azon a holdponton, ami a második félidő elején bekövetkezett. Most egy újabb védés debreceni oldalon, úgyhogy 5 gólos előnynél jöhet a Debrecen a 41. percben 21-16-os vezetésnél. Labdát szerzett a Moson-Magyaróvár, de 23-18-ra Debrecen vezet, és ezúttal nem tudják góllal befejezni ezt a támadást. Nem adja olcsón magát a Moson-Magyaróvár, de a Debrecen halad a döntő irányába, egyelőre biztosabban a 47. percben 5 góllal vezet. 9 perc van még hátra a Moson-Magyaróvár-Debrecen mérkőzésből, egy belemenés ezúttal a debreceniektől. 24-20-ra vezet a hajdúsági gárda, de ebben a pillanatban, mire ezt kimondom már, egy újabb Moson-Magyaróvári gól, úgyhogy még a vége lehet izgalmas. Kazal Janita száguldott el, aztán oda a bal felső sarokba lőtte a kapufa segítségével. És hogy miért vezet a Debrecen? Nos, a lövés hatékonysága 60%-os, még a hazai csapatnál ez 57%, és a védés hatékonyság 38%, a Debrecennél 33 a Moson-Magyaróvárnál. Talán ez lehet az egyik oka annak, hogy egyelőre a Debrecen vezet a mérkőzésen, és lehet a Győr ellenfele a holnapi fináléban 24-21, tehát a Debrecennek. Petrus Mirtil szerzett gólt a szélről, aztán elnézést kért a kapustól, mert hogy kis ilyen fejbe lőtte. 25-21-re vezet a Debrecen, az MKC, azaz a Moson-Magyaróvár ellen, az 54. percben járunk, és hát megpróbált most nagyon közel zárkozni a Moson-Magyaróvár, de nem sikerült, 2 gólra jöhettek volna föl, és ezt utána a debreceniek a maguk javára fordították, ami fájó pont számukra, hogy Jovovich még az első félidőben megsérült, és most már felkötött karral ül kint ott a nézőtéren, ő biztosan nem fog játszani. Közben egy védés a debreceni oldalon, ezúttal is egy lapos lövés sikerült hárítani a Debrecen kapusának, mégpedig Quist küldte ezt kapura, úgyhogy marad ez a 25-21-es állás, és már lassan a hajrához érkezünk. 26-22-re vezet a Debrecen az 58. percben a mérkőzésen, azaz 4 gólos a különbség a második elődöntőben, és 17-13 volt a félidőben, azaz nem sok gól születik itt a második játékrészben. 9-8-ra vezetett eddig a második játékrészben a Debrecen, de ebben a pillanatban egy újabb góllal már 10-8 itt a második félidőben is a debreceniek javára, és a gólszerző ezúttal a már régóta némán játszó Tolles Dottir volt, aki távolról talált most be, ezzel 5 gólosra növelte most a debreceniek előnyét. Alig több mint 2 perc van már hátra, és lassan eldől, hogy valószínűleg a Debrecen lesz a Győr ellenfele a holnapi fináléban. Ugyanis nyert a Debrecen 28-23-ra a Moson-Magyaróvár ellen, így holnap majd a Török Boldog Magyar Kupa fináléjában Győr-Debrecen mérkőzést rendeznek.
2: Ennek a bizonyos döntőnek az erőviszonyairól sokat elmondott a találkozó előtt Szilágyi Zoltánnak, a Debrecen vezetőedzőjének a nyilatkozata, aki elmondta, hogy a szezonban nagyon elégedett a lányokkal, hiszen bejutott a csapat a Bajnokok Ligájában a legjobb 12 közé, bronzérmet szerez majd a bajnokságban, és ezüstérmet a kupában. Hát azt hiszem, hogy ez az elszólása pontosan helyre is tett az erőviszonyokat, bár aztán hozzátette, hogy legalább ezüstérmet, de azt hiszem, hogy minden kézlabda barát pontosan tudta, hogy ennek a tegnapi döntő őnek egyértelmű esélyese a Győr csapata volt.
4: Az Eto 16-szor vagy a Debrecen 6-szor, ez a mai mérkőzés kérdése.
0: Alicia Tublan kezében a labda, Tublan pedig megtáncoltatja szemereit. Csupa-csupa új név, akikről a mai közvetítésben még nem beszéltünk. 7 méteres harcolt ki ugyanis a Debrecen együttese, Tublan pedig szemereinek lövi be, Szaku átadta a helyét. 2-3, először vezet a mérkőzésen a kupadöntőben a Debrecen együttese, Jóni Hauszér kiállítása miatt pedig ember hátrányban a Győr. Krisztiánzen érkezik Hauszér helyére, a jobb átlövő helyére, kapus nélkül támadnak most a győriek, elverhet, ez egy ilyen 4,5-5 lépés, üres a kapu, Hámori nem lövi el, Tornais Dottir pedig már nem tudja ellőni, mert hogy visszaért Szaku. Aztán Elver labdát szerez, Elver néz, visszafelé Van Wetering indul, Csernyánszkin áthúzza magát, és Van Wetering ember hátrányból, a nagy kapkodásból a győriek jönnek ki jobban. Megvan a döntő első duplázója, Bofan Wetering 3-3, 7 perc játék után. elkezdett nyílni az olló Tatabányán, 7-4-re vezet a Győr a Debrecen ellen, Szakó védés, méghozzá a védett egyet ugye a honfitársának, akkor volt itt nálunk a szó Tublannak, de aztán Petrussal szemben is volt védése, és a gyors lerohanás végén Kesa Stanko is megszerzi a második gólját, tehát Van Wetering után ő a másik duplázó a kupadöntőben, és 7-4-re vezet az Audi Eto a Debrecen ellen, a labda pedig a győrieké, hát ez kamatostul megfizetnek a Loki játékosé, vagy a Loki csapat a kamatostul megfizet, azért ugye, hogy nem tudta ott a plusz kettőre való labdáját érvényesíteni egyszer sem. Tublán jön a 7 Pétereshez, és egyébként De Paula nem is nagyon reklamált most, és hiába jön Szemerei, Alicia Tublan 5 gólnál jár, a debreceni gólok majdnem felét ő szerzi. 13-12 a mérkőzés állása, egyel vezet a Győr a Debrecen ellen a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében.
4: Ez volt az 5. debreceni 7 méteres Tubla, mind az 5 gólját egyébként 7 méteresből szerezte, 4 perc van hátra még az első félidőből, De Paula egyegyezik, és simán át is megy Hornyák Dórán, és ez is belülvédekezés, egy újabb győri 7 méteres, és ha jól emlékszem, akkor egyet belőtt Hauser, egyet belőtt Jörgensen, és most megint jön Hauser elvégezni a 7 méterest, és vele szemben továbbra is marad Jessica Ride a kapuban. Ride egyébként nem véd rosszul, 6 védésnél jár már. A hetedik most nem jön össze, majd az csak később jöhet, ugyanis a húzott felsőben köt ki Hauser 7 méterese, 14-12 az Etónak.
0: Hát ott tartunk 30 perc játék után, hogy a győri Audi Eto KC robog a 16. Magyar Kupa győzelme felé 16 lőtt góllal, hiszen 16-14-re vezet a DVSC Scheffler ellen.
4: Hauser pedig a 7 méteressel, vele szemben Placsek is jól érezte a lengyel, hogy hova megy, de a húzott alsóra azért nem ért oda, újra 3-mal vezet az Eto 19-16-ra.
0: És Vámos számára eddig tartott a mérkőzés, jön majd helyére vissza Petrus. Isten őriz, ugye ez egy csapatjáték, hogy bárki is levegye a keresztvizet Vámosról. Szilágyi Zoltán jön, és lepacsizik vele, és megöleli, és bíztatja. És Vámos így a testbeszédből azt látom innen föntről, a kakasülőről, hogy elnézést kér, miközben torlaizdott tírlő egy óriási zúgó kapufát középről. 4-gyel léphet el a Győr. Hát igen, a fejlődésnek a része vagy egy állomása az, ami történik most éppen Vámossal. A világ legjobb csapata ellen, meg a világ legjobb kapusai ellen persze, hogy meg kell próbálni innen, onnan, amonnan, aztán ha nem megy, akkor át kell adni a helyet. Bruno de Paula góljával 20-16-ra 4-gyel vezet a Győr a Debrecen ellen. Negyed órával a vége előtt a labda a Debrecennél, le a szérre Tublán. Mi történt, Balázs?
4: Szakóbos Tublánt is beterítette, hosszú felsőre próbálta lőni a labdát Tublán, de Szakó gyakorlatilag ott állt.
0: Igen. Most már tényleg akkora felületet takart, hogy nem nagyon lehetett meg. Hát a nagy számok törvénye alapján azért ez a 9-9, most 10-9-re változik, azért ez így is egy gyönyörű eredmény. Zengzúga, hajrá Győr az Eto szurkolóktól, és hát a plusz 10-ért támad Hauser, Elver, Per Johansson csapata. Elver egy gyönyörű játék után 30-20, akkor amikor negyed óra van hátra.
4: Nagyon-nagyon kérdéses volt, hogy a két csapat hogy bírja majd egymás után kétszer, hogy játszania kell, vagy két nap egymás után játszania kell. A győrieknek azért ebben van rutinja, a Magyar Kupákat, illetve a Bajnokok Ligája négyes döntőjét is illetően, de azért nem kezdett rosszul a Debrecen, annak ellenére is, hogy az elején 2-0-ra elhúzott az Eto, pillanatok alatt visszajöttek 2-2-re, sőt, átvették a vezetést, sőt, kétszer akár a két gólos előnyér is támadhattak. Ez azonban nem sikerült, és 7-4-nél, mármint a győri előnynél kénytelen volt időt kérni Szilágyi Zoltán. Szakó elkapta a kapuban a fonalat a győrieknél, és ráadásul azért Bofan Wettering indulásból többször is volt eredményes. Érdekesség, hogy elején nagyon nehezen lőtte át a debreceni falat az Eto. Azt azért tudni kell, hogy a debrecenieknél Szabó Nina mellett ma már Jovovic és Szeszien Ügyolen is hiányzott, és azért a rotációban ez meglátszott. Egyre nővelte az előnyét az Eto, ennek ellenére a szünetben még csak 16-14 volt. Egy kicsit hasonlított a Ferencváros elleni Magyar Kupa elődöntőre. Aztán a második félidő eleje szintén, ugyanis Szakó gyakorlatilag lehúzta a rolót, egészen fantasztikusan védett. 22-17-nél Hauser góljával vezetett először 5 góllal a Győr, és innentől kezdve már nem volt megállás. 24-17-nél, illetve 29-20-nál is időt kért Szilágyi Zoltán, de innen már folyamatosan nőtt az Eto előnye, volt 12, és a vége pedig Győri Audi Eto DVSC Scheffler 37-26. 16-szor kerül Győrbe a női kézilabda Magyar Kupa serlege, a döntő legjobb játékosának pedig a 8 gólig jutó Bofan Wetteringet választották.
2: Mint elhangzott, tehát 16-szor nyerte meg a Győr a Magyar Kupát, ezúttal egy olyan kerettel, amelyben összesen 2 magyar játékos szerepelt, és ez a 2 magyar játékos a döntőben összesen nem volt 2 percet a pályán. Hát ilyen ez a mai modern világ, tehát így lehet Magyar Kupát nyerni. Hát reméljük, hogy a Győr csapata majd a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében is nagyszerűen képviseli Magyarországot. Mi pedig a visszajátszást a hírek után folytatjuk.
5: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
6: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
7: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: A Ferencváros versenyben maradt a bajnoki címért. Már csak nem 700 ezeren nyilatkoztak idén az SZIA 1+1%-áról. Napos, száraz idő várható. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
5: Sporthírek.
9: Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen, a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. A Paks feljött a tabella harmadik helyére, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában, az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. Olaszországban története során 21. alkalommal megnyerte a bajnokságot az Internazionale. A milánói kék-feketék hazai pályán 2-0-ra győztek a Parma ellen, és így 3 fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnyük, a tavalyi bajnok jelenleg második helyen álló Napolival szemben. 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda Magyar Kupát a Győri Audi Eto, amely a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Moson Magyaróvár ellen. Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat. A Mercedes 19 éves versenyzőjének ez volt egymás után a harmadik futam győzelme. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel. Őt csapattársa az ausztrál Oscar Piastri követte. Kimi Antonelli előnye 20 pont az élen csapattársa George Russell-lel szemben.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint értékben, így a kedvezményezetteknél. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. 60-nál elgázolt egy embert a vonat. A helyszínelés miatt 10-20 perccel nő a menetidő a Budapest 60 Miskolc vonalon. Késések a Gyöngyösi Mátra interrégió Vámos-Györkön visszaforduló járatain is előfordulhatnak. A gödöllői S80-as vonatok közlekedésében azonban nem kell jelentős fennakadásra számítani, közölte a MÁV Inform. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a művelet végrehajtását bárki akadályozni próbálná, erővel találja szembe magát. Hadgyakorlaton tűnt el két amerikai katona Marokkó déli részén. A fegyvereseknek az óceán partján egy sziklaszirtnél veszett nyomuk, ezért azt feltételezik, hogy a vízbe eshettek. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső akciót indítottak a gyakorlaton résztvevő alakulatok. Újabb gyanú a feltételezések szerint az orosz árnyék flottához tartozó tankert állított meg a svéd parti őrség a Balti tengeren. A szíriai zászló alatt hajózó, rossz műszaki állapotú jármű nem szállított rakományt, úti célja nem ismert. Az ügyben vizsgálatot indítottak. A tankhajó az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján is szerepel. Erdőtüzek pusztítanak több európai országban is. A németországi Brandenburg tartományban több mint 100 hektáron ég az erdő, de tüzeket jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék Pfalz és Hessen tartományokból is. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Közlekedés. Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Dózsa-György úton a Hősök terénél, valamint a Hungária körúton az Ajtósi Dürer sornál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
9: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2026. május 4-én hétfőn 10 perccel 11 óra előtt folytatódik a visszajátszás. A mai nap ünnepli 70. születésnapját Ulrike Meifárt, aki 16 évesen és 28 évesen is olimpiai bajnok lett női magasugrásban. Az első 1972-es diadalával valószínűleg örökre a legfiatalabb női magasugró lesz, aki aranyat nyer az ötkarikás játékokon, és 1984-es sikerével akkor ő volt a legidősebb ebben a számban. A német sikere idején nyugatnémet Ulrike Meifárttal Kreisz Bálint készített exkluzív interjút.
11: How was your first? Mik az első emlékei a magasugrással kapcsolatban? Milyen volt kipróbálni?
12: Amikor fiatal voltam, láttam a mexikói olimpiát. Édesapám vett egy televíziót az esemény kezdete előtt, és 12 évesen láttam, ahogy Dick Fosbury ugrik. Ez volt az első találkozásom a magasugrással. Ezután mentem le a közeli klub pályájára, Wesselingbe, ahol laktunk. Egy barátnőm hívott, hogy tartsak vele, és mindent kipróbáltam. Voltam sprinter, gátfutó, súlylökő és öt próbázó is. Végül a magasugrás tetszett meg a legjobban.
13: develops to make my high jump.
14: When you watched the
11: game, amikor a mexikói olimpiát nézte, álmodott arról, hogy milyen lenne egyszerű önnek is a hazáját képviselni ezen a szinten.
14: To compete at the Olympic Games?
13: No, not yet.
12: Nem, akkor még csak 12 éves voltam, és ez egy nagyon távoli dolognak tűnt.
14: And when you started the high jumping, what was the
11: mit szeretett meg a magasugrásban, amiért végül ezt választotta?
13: I was a tall girl for my age and
12: a koromhoz képest magas lány voltam, de 1972-ben az olimpián én még nem voltam kézsportoló. Fele annyit sem edzettem, mint később a 20-as éveimben, de a 184 cm-es magasságom ellenére kifejezetten mozgékony voltam. Ez lehet furcsán hangzik, de bizonyos szempontból ez az olimpiai győzelem érthetetlen. Beállítottam az osztrák Ilona Gusenbauer világrekordját a 192 cm-es eredménnyel, ami egészen hihetetlen. Váratlan siker volt ez az edzőimnek, a sporták szakértőinek, és bevallom őszintén nekem is. Hirtelen az ország büszkesége lettem. De ez nagyon hirtelen jött, hiszen nem sokkal korábban 180 centig jutottam, amivel második lettem az országos bajnokságon. 16 évesen egyik pillanatról a másikra olimpiai bajnok lettem, és világcsúcs tartó. Elképesztő fejlődés rövid idő alatt.
14: And you had a chance to compete.
11: 16 éves volt, amikor egy hazai olimpián képviselhette az NSK-t. Hogy lehet ezt az értést megfogalmazni, amikor ilyen fiatalon kapott egy nagy lehetőséget?
14: It will be in your country.
13: I had the chance to start there because it was in my country.
12: Azért lehettem ott az olimpián, mert a hazámban rendezték. Azt mondták, fiatal vagyok, menjek, gyűjtsek élményeket, én pedig örömmel fogadtam el a lehetőséget. Nem várt tőlem senki semmilyen nagy eredményt.
13: And the experts didn't expect anything about me.
14: And how was the spirit of the Olympics?
11: Az olimpia hangulata milyen volt? Minden német részese akart lenni az eseményeknek? Gondolok itt arra, hogy akár önkéntesként vagy nézőként.
12: A hangulat fantasztikus volt. Az olimpiai színek nagyon jól néztek ki. A grafikák tervezője, Otto Eicher úgy álmodta meg az arculatot, hogy az minél nagyobb kontrasztban legyen a náci idők motívumaival. A berlini olimpia óta eltelt idő jó hatással volt az országra. A stadion melletti utcákon az emberek barátságosak voltak, figyelték a játékokat és követték is az eseményeket. Minden nagyon nemzetközi volt, és ezt jó volt látni.
14: You won the gold medal on the 4th of September.
11: Szeptember 4-én nyert az aranyérmet, ráadásul világrekorddal. Hogy emlékszik vissza a győzelem estéjére?
14: How could you remember of that?
13: Yes, it was unexpected for me and for all experts.
12: Igen, ez számomra és a szakértők számára is váratlan eredmény volt. Egyből a nemzet csillaga lettem. Nem hittem volna, hogy ez megtörténik, de hozzá kellett szoknom. Meg kell tanulni a hírnévvel együtt élni. Sok idő, amíg egy ilyen rekord után sikerül megérteni, hogy még mit lehet fejleszteni. Ilona Gusenbauer mondta már korábban is, hogy jön majd egy magas lány, fiatal lány, aki egy új technikával eléri az ő eredményeit. Igaza volt, és ez a lány én voltam.
13: It was right. That girl was my person.
14: But unfortunately, the day after.
11: Sajnos az olimpiai döntője utáni reggel történt az olimpiák egyik legtragikusabb eseménye, a müncheni terrortámadás. Hogy lehet azt az érzést megfogalmazni, amit az újdonsült olimpiai bajnok érzett, amikor meghallotta a hírt?
13: Yes, I was living in the Olympic village in an apartment that.
12: Igen, az olimpiai faluban éltem, de a szobám ablaka nem a falura, hanem a város kinti részére nézett. Nem láttam és nem is hallottam semmit reggel. A délelőtti órákban lementem az étkezőbe, hogy élvezzem a napot a magasugró barátaimmal, Renate Gartnerrel és Ellen Mundingerrel. Nagyon izgatott voltam, ott a menzán hallottam arról, hogy mi történt. Nehéz leírni, hiszen az egyik pillanatban újdonsült olimpiai bajnokként a fellegekben érzem magad, aztán jön egy pokoli nehéz helyzet, ahol meg kell értened, mi történik. Nem mentem a Canal Streetre, csak a tévéből láttam, hogy mi történik ott.
11: Hogy telt a nap hátra lévő része? Kiment az olimpiai faluba, vagy inkább ott maradt, mert úgy érezte, hogy biztonságos?
14: How did you spend the day after that?
12: Nem emlékszem pontosan, de nagyrészt az olimpiai faluban voltam. Kicsit talán kimentem sétálni az utcára, de a napom már nem olyan volt, mint azt elképzeltem. Érdekes, mert ahogy teltek az évek, mindig az aranyérem kerül szóba, a támadás szinte soha. Egyszer kérdeztek a tragédiáról, úgy, mint a falu egyik lakója. Aztán évekkel később, mikor egy interjúban újra a győzelmem került szóba, akkor fontosnak éreztem, hogy a támadást is megemlítsem. Ami aznap történt, az összefort az első olimpiai aranyérmemmel.
13: Mentioned this attack also together with my Olympic gold medal. It belongs together for me.
11: Az, ami történt, bármilyen módon torzította vagy megváltoztatta az olimpiai aranyérem mértékét és annak jelentőségét.
13: I think the value of my gold medal wasn't destroyed or
12: az értékét nem változtatták meg egyáltalán, ugyanúgy egy olimpiai bajnoki cím maradt.
14: You had two more Olympic participations after that.
11: München után további két olimpián is képviselte hazáját. Más volt a biztonság Montrealban vagy Los Angelesben.
14: Including the safety or any other parts of the Olympic?
13: Yes, of course, the safety was
12: Igen, a biztonság sokkal nagyobb volt München után, de ez így rendben is van. Az atléták ezt elfogadták és fontosnak is érezték.
13: It was important.
11: És Los Angelesben pedig ismételten aranyérmes lett. Ez azért érdekes, mert Münchenben ön volt a döntő legfiatalabb résztvevője, viszont Los Angelesben ez éppen a fordítottja volt, ön volt a legidősebb finalista. Hogy emlékszik vissza erre az olimpiai játékokra, ahol karrierje második aranyérmét nyerte, ami nagyszerű dolog, és nem sok embernek sikerült a sportágában.
13: In the afternoon during the warming up I was so good at take-off test.
12: A verseny napján a bemelegítésnél éreztem, hogy jó formában vagyok. Többször is elpróbáltam az ugrásokat, de az edzőm egyszer szólt, hogy fejezzem be, készen állok a kezdésre. A selejtezőben 190 cm kellett a döntőbe jutáshoz, sokkal nehezebb volt a legjobbak közé kerülni, mint Münchenben. Alapból 12 sportoló jutott volna a fináléba, de a holtversenyek miatt végül 15-en voltunk. A selejtező mindig délelőtt volt, így aznap végig koncentráltnak kellett maradnunk és figyelni a másnapi megméretésre. Fél órával mielőtt a döntőre szólítottak volna, besétáltam a stadionba és éreztem, hogy magabiztos vagyok. Körbenéztem, láttam 14 nagyon komoly ellenfelet, úgyhogy úgy döntöttem, nyugodt maradok és csak magamra figyelek. Aztán bevezettek minket a stadionba. Lenyűgöző volt a Coliseum, rengeteg néző figyelte az eseményeket. Egy nagy cowboy kalap volt rajtam. Ráadásul Stetson márkájút vettem azért, hogy megvédjen a napsugaraitól. Úgy éreztem, emiatt a gesztus miatt szívesen fogadtak Kaliforniában. Hallottam, hogy engem szólítanak. A legjobb amerikai, Johnny Huntley ki volt sminkelve, egyértelmű, hogy nyerni akart. A média is készült rá, hogy az ő sikere milyen nagy történet lenne. A magasugrás helye érdekesen lett kialakítva, hiszen füves talajon kellett a mozdulatsort elkezdenünk, nem a rekordtánon. Ez amiatt volt, hogy a futók ne zavarjanak minket, hiszen ehhez a sportákhoz rengeteg koncentráció kell. Az edzőm Gert Ozenberg a léccel egy vonalban talált helyet a lelátón, így tökéletesen látta, hogy mikor lépek túl nagyot, vagy éppen túl kicsit az elugrás előtt. Minden kísérlet után a kezével jelezte, hogy közelebb vagy távolabb menjek-e.
13: That was severely punished with disqualification, but the athletes and our coaches had our secret signs.
12: Akkoriban tiltott volt verseny közben az edzővel beszélni, ezért kizárták az adott sportolót, de mindenkinek megvolt a titkos kommunikációs eszköze és jelrendszere. Szerencsére mára ez már megváltozott, és a sportolók az ugrások után elsőként a felkészítőiket ölelik meg. A versenyen először 180 cm-rel próbálkoztam, amit elsőre átugrottam. Az olasz Sarah Simeone volt a legnagyobb riválisom az elejétől kezdve. A sorrend miatt mindig ő volt hamarabb, nekem csak reagálni kellett az ugrásaira, ami mindig elsőre sikerült is. A saját kísérleteim után felöltöztem, majd lefeküdtem a talajra és figyeltem a többieket. Ahogy haladtunk előre, egyre jobban koncentráltam és éreztem, hogy nő rajtam a nyomás. Sara végül túljutott a 2 méteren, ami nekem is ment. A következő magasságon 202 cm-en hibázott, én viszont teljesítettem elsőre. Innentől lépéskényszerben volt, és a maradék 2 kísérletét is elrontotta, így ismét én lettem az olimpiai bajnok. Olimpiai rekorddal nyertem, 5 cm-t javítva a régi csúcson. Sara megérdemelten jutott el a második helyig, szép technikával ugrott. Örülök, hogy Gerd volt az edzőm, sok kiváló atlétával dolgozott együtt, és közülük nem én vagyok az egyetlen, aki megnyerte az ötkarikás játékokat. Ott van például Heide Rosendahl is. Így alakult számomra a 84-es olimpia.
14: It's important to know, but
11: fontos kiemelni, hogy az 1980-as olimpiát ki kellett hagyni a nyugati országok bojkottja miatt. Montreal után 8 évet kellett várni a következő ötkarikás szereplésére. Az, hogy ki kellett hagyni a moszkvai játékokat, még motiváltabbá tette.
12: Bojkott miatt újabb 4 évet kellett várnom egy olimpiára. 1980 környékén tértem vissza a nemzetközi mezőnybe, és úgy érzem, akár érmes is lehettem volna. Viszont mindig is tudtam, hogy a többi német sportolónak nehezebb feldolgoznia ezt a döntést. Nekem már volt egy olimpiai bajnoki címem, így motiváltan tudtam visszatérni és készülni Los Angelesre. Európa bajnok lettem, 202 cm-rel új világrekordot is felállítottam 1982-ben. Ezt 1 cm-rel megjavítottam 1 évvel később. Ez az eredmény csak néhány napig számított a legjobbnak. Tamara Bikova hamar megdöntötte ezt, és utána Ludmila Andonova is csúcstartó lett. De ezúttal nekik kellett kihagyni az olimpiát, most a keleti országok bojkottáltak. Nem tudom, milyen eredményt értek volna el, ha ott lehetnek, és ez már sohasem derül ki.
13: That is standing in the stars.
14: And after the Olympic Games.
11: Az 1984-es olimpia után nem sokkal visszavonult. Mit csinál azóta? Még mindig az atléták világában dolgozik?
12: A Bayer Leverkusennek dolgozom, megházasodtam, született 2 lányom, és később olyan diákokkal foglalkoztam, akik atletizálni kezdtek. Jó időszak volt.
13: That was very funny.
14: And are you still watching Olympic Games or have any?
11: A mai napig követi a sportokat, vagy akár az olimpiai játékokat?
12: Nézem a nemzetközi versenyeket, tavaly Párizsban is ott voltam az olimpián, és a helyszínről követtem az eseményeket. A NOB-nak köszönhetően 1 hétre kaptunk akkreditációt, és ezt élőben átélni nagyon jó volt, élveztem.
13: Enjoyed the Olympic Games in Paris.
14: And what do you think, what is your legacy?
11: Mit gondol? Mi a pályafutása legfontosabb öröksége? Önt leszámítva csak 1-2-szeres olimpiai bajnok női magasugró van, Balázs Jolán. Így kijelenthetjük, hogy kivételes az, amit elért.
12: Balázs Jolán, igen, egyszer láttam őt Monakóban. Ez egy különleges karrier, amit befutottam. Amikor visszamentem az iskolába München után, akkor a tanáraim azt kérdezték, miért nem hagyom abba az élsportot. Azt mondták, hogy elértem mindent, amit lehet. Ez az olimpiai győzelem sokáig ott volt bennem. Néha traumatikusnak éreztem az egész helyzetet, sokszor használtam ezt a kifejezést az aranyérem megszerzése után. Minden megváltozott, többé semmi nem volt normális. A következő években az iskolában és a magasugrásban is problémáim voltak, nem tudtam feldolgozni, hogy nem érem el a müncheni magasságot. Csak néhány centit tudtam javítani a versenyeken. Nehezen találtam a megfelelő technikát. A sajtó, például a Bild Zeitung próbált minél nagyobb tisztelettel bánni velem. Akkoriban viszont a kommunikációs oktatás vagy a PR támogatás még nem nagyon létezett az amatőr sportolóknak. Ezek a dolgok akkor változtak, amikor a 80-as években a NOB elkezdte enyhíteni az amatőrökre vonatkozó szabályozásokat. Az edzőm nehezen birkózott meg a 72-es sikeremmel, így sajnos nem tudtuk folytatni a közös munkát. Montrealban nem úgy sikerültek a játékok, ahogy szerettem volna, tudtam, hogy változtatni kell valamit. Klubot és edzőt váltottam, és eldöntöttem, hogy újra azon fogok dolgozni, hogy a világ legjobb magasugrói között legyek. Ez a legnagyobb tanulsága a karrieremnek, hogy innen is vissza lehet térni, és eljutni idősebb korban is a világ elitjébe. Ja, és még valami. Mátai Andreát üdvözlöm, ha esetleg beszélnének vele. Jó magasugró volt.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
2: A 2-szeres olimpiai bajnok német magasugró hölgyel, Ulrike Meifárttal, aki ma ünnepli a 70. születésnapját, Kreisz Bálint készített exkluzív interjút. A visszajátszás 2026. május 4-i hétfői műsorának 3. negyedében kézilabdával foglalkozunk, foglalkozunk természetesen a Bajnokok Ligája találkozókkal, de foglalkozunk egy Európa Kupa mérkőzéssel is. A fiatalabbak talán nem is tudják, hogy annak idején még a nagy Veszprém és Szeged korszak előtt a Tatabánya mennyire jó volt kézilabdában a 70-es években. A Tatabánya, a Honvéd és a debreceni Dózsa uralta a férfi kézilabdát, azonban a Tatabánya soha nem tudott bejutni egyetlen nemzetközi kupában sem a döntőben. Na most az Európa kupában volt erre esélye, ugyanis az elődöntő első találkozóján a bosnyák Izvidács otthonában csak 2 góllal, 33-31-re kapott ki, így aztán a pénteki elődöntőben egy 3 gólos hazai győzelem is döntőt ért. Hallgassuk meg ennek a Tatabánya Izvidács találkozónak az összefoglalóját.
0: Elképesztő fordulatos mérkőzésen történelmet írtak a tatabányai kék tigrisek. MOL Tatabánya KC HC Izvidács 37-34 összesítésben a két gólos idegenben szerzett hátrányát ledolgozva egy gólos előnnyel Európa Kupa döntőbe jutott Tóth Edmond csapata. Jól kezdődött a meccs, 2-0-ra és 4-2-re is vezetett a magyar csapat. Innen viszont 6-6-nál előbb egyenlített a vendég együttes Melic szemtelen, valamint Odák eredményes játékának köszönhetően, majd pedig elkezdett nyílni az olló sajnos nem jó irányba, a vendégek irányába. 11-15-nél a 22. percben már 4-el vezetett az Izvidács. Nem lehetett viszont megtörni a tatabányát, hiszen Grigorász az első félidőben 6 gólt szerzett, 17-17-nél jött is az egyenlítés, majd ritkán látható jelenetek, 3-as ember hátrányból az első félidő végén nemhogy hátrányba került a csapat, hanem 20-19-re vezetett Lemos góljának köszönhetően. Fordulás után 22-19-nél volt meg először összesítésben a továbbjutás, innen viszont még egyszer nekirugaszkodtak a vendégek, és 27-26-nál a 42. percben fordítottak, ezt követően viszont előbb egyenlített a tatabánya, majd az 51. percben már újra mi álltunk továbbjutásra már, mint a magyar csapat. Az utolsó pillanatok óriási izgalmakat hoztak, de végül is, ahogy azt említettem, összesítésben egy góllal a Bányász bizonyult jobbnak. Még egyszer a végeredmény, tehát Tatabánya, Izvidács 37-34, idegenbeli két gólos hátrányát ledolgozva összesítésben egy góllal a férfi Európa Kupa döntőjébe Tóth Edmond csapata jutott be.
2: És akkor még egyszer mondom, hogy ez soha még a nagy Tatabányának sem sikerült, hogy ott legyen egy nemzetközi kupa döntőjében, ezúttal ezt a Tatabánya most 2026-ban kiharcolta. Egyébként a Szeged Veszprém korszak előtt, mint említettem, a Tatabánya az egyik legjobb hazai csapat volt egész hosszú időn keresztül, a 70-es években abszolút uralkodó volt, és meg a 80-as években is jó csapata volt. A Szeged gárdája évek óta a Bajnokok Ligájában vitézkedik, viszont még soha nem tudott bejutni a 4-es döntőbe. Most az alapszakaszban 6. volt a Szeged 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel, aztán a legjobb 8 közé jutásért a lengyel Kielcét ütötte ki a csapat. Itt azzal a Magdeburggal találkozott, amelyel már a csoportkörben kétszer megmérkőzött, mind a kétszer a kelet-német, egykori kelet-német csapat nyert. A Magdeburg egyébként 11 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel abszolvált a csoportkört, vagyis közvetlenül jutott be a legjobb 8 közé. Így aztán a múlt héten szerdán sorra került a 3. Szeged-Magdeburg ütközet is ebben az idei Bajnokok Ligája kiírásban, és hát az előző kettőnek nem volt különösebb tétje, múlt szerdainak viszont igen, tehát Szeged-Magdeburg első találkozó a legjobb 4 közé jutásért a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.
15: A 6. percben jár a mérkőzés, és a Szeged 3-2-re vezet a Magdeburg ellen. Beköszönt még egyszer Garciendie, valamint ezekben a másodpercekben szerezte meg a Szeged a 3. gólját Borut Mackovsek révén. A túloldat Rágergén szerezte az első gólját a Magdeburgnak, majd Félix Klár legutóbb passzív helyzetből szerzett egy újabb gólt. Most pedig egy bejátszás Szausztrupnak, viszont ez hatalmas rugással kivédi Mikler Roland. Természetesen Mikler véd először most a Szeged kapujában. A 7. perc is megkezdődik, Szeged-Magdeburg 3-2. 10. perc legvégén Szeged-Magdeburg 4-6. 3-2 gólos van a német együttesnél, Félix Klár, Gisli Krisztiasson és Lágergén. Most pedig más, aki megszerzi a 3. gólját a mérkőzésre, az Gisli Krisztiasson, úgyhogy most már 3 gól a két csapat között a különbség. A 11. percben Szeged-Magdeburg 4-7. Nincs jónak jó híreim, a 17. percben jár a mérkőzés, továbbra is 4 gólos különbség, a Magdeburg 10-6-ra vezet a Szeged ellen. Próbálkozik a Szeged, de rengeteg zicsert hibázza Hernández, nagyon jól véd a németek kapujában, úgyhogy ennyit erről egyelőre itt a kézilabdáról, tehát az állás 10-6 a Magdeburgnak a Szeged ellen. Egy labdaszerzés Sostarics elől, vele szemben Hernández, és ezt is belőli Mario Sostarics. 3. gólja a mérkőzésen a 18. perc legvégén, akkor, amikor megkezdődik a 19. perces a mérkőzésen. A Szeged zárkózik, Szeged-Magdeburg 8-10 az állás. Itt a 20. percben jár a mérkőzés, és Szeged-Magdeburg 9-10, ezt azért is emelem ki ennyire, mert 4 gól is volt a két csapat között, a németek 4 gólal is el tudtak húzni, de Szmarászor újabb góljával és első góljával már egyre került a Szeged, egy gólos a különbség most, és Bennett Weigertnek időt is kellett kérni a rendi csapat vezetőedzőjének, úgyhogy érezte ő is a bajt. És most Fazekas Mátét látom, rendben volt. Sostaricsak le a szélre a labda, be tudja lőni Mário Sostarics, negyedik gólja a mérkőzésen. 10-11 az állás, és ahogy eddig mondtam, a forgatókönyv az jó, kell egy gyors gól, és akkor ezt ki kéne védekezni 35 másodpercig, még ebben hátrányban. A Magdeburg Turint mutatják itt a képen, egy véd, egy lövés, egy védés 100%-on, természetesen leült, ahogy mondtam, jött vissza a helyére most Mikler Roland, és akkor a 23. percben a Magdeburg támadását figyeljük. Jön a szélről Mertens, aki eddig egy gólos a mérkőzésen, Magnusson a labdával jobb oldalt, most visszakerül középre a labda, Gisli Kristianssonhoz, parádésra játszik a mai mérkőzésen, viszont most eladja a labdát Smarasson. Sostarisak előre, üres a kapu, faltolják, bedobja, és akkor kérem szépen, nem lesz két perc, nem. Mindegy is, a forgatókönyvben bejött, egyenlített a Szeged. 11-11 az állás. Itt pedig a Magdeburg vezet, Hornkel 7 méteresből szerzett góljával. 12-11-re a Szeged ellen a 24. perc legvégén, a 25. perc legelején, és Mackov se kapott egy 2 perces kiállítás, amiből van még hátra 1-0-5, most pedig Fazekas Máté visszavégig a labdát, és Fazekas Máté gólt szerez, visszatért a pályára, az ápolás követően jól van. Labda már a jobb oldalt, Garcián, de a Soster is lép fel a jobb szélről. Fazekas Máté el kéne lőni, vidd végig, úgy van, áj, lebontott Hernández, kivédte, de már 7 méteres fújtak be a játékvezetők. Akkor, amikor az állás Szeged, Magdeburg 13-15, jöhet egy időn túli 7 méteres az első félidő végén, és akkor érkezik a 7 métereshez Frimmel vele szemben Hernández. Frimmel első lóbál, nem dobja el, aztán pedig elteszi szépen Hernández lába mellett. Fontos ez az egy gól, 30 perc játékot követően Szeged Magdeburg 14-15.
16: Megijedtem az elején, 10-5-ös előnynél a Magdeburg ellépett az első szakaszában, az első félnek viszont egy 4-0-ás szakasznak köszönhetően, közben Tulin fog egy zicsert, és ezzel az X-ért támadott a Szeged. Két kihagyott zicser a Pixegetnek, a Sosteris zicser, illetve a 7 méteres, amit Frimmel kihagyott, azt jelenti, hogy ott van újra az X-ért támadhatna a Szeged, ezek nem férnek bele.
17: Maszkowszek! Hát lefordul a védőjéről és háttal a kapunak! Ez még akkor is gyönyörű, hogyha Musse gyors középkezdésből betalál. Borut Maszkowszekről rekonstruáljuk, miközben Smarasson gyors középkezdésből szintén a negyedik gólja Smarassonnak. Hát ahogy lesz egy pici idő, ezt a Maszkowszek gólta. Most van idő, Gyuri.
16: Igen, kapott egy fautot, ahogyan egy-egyben megpróbált átmenni a védőjén. Háttal volt már a kapunak, és gyakorlatilag mielőtt leesett volna a
17: labdával. Ilyen vízilabdás, félsvéd csavar jellegű mozdulattal.
16: Tette, gyönyörű volt Maszkowszektől, akiről egy pár évvel ezelőtt volt olyan szakember, aki úgy döntött, hogy ő védekező specialista. Na most, ha ez valóban így lenne, ilyen mozdulatot nem tudott volna csinálni. Hát
17: 18-21 a mérkőzés állása, Smarasson erősen lépés gyanús módon, de ez kit érdekel! Ötödik gólját szerzi stílszerűen legalább 5 lépésből most, de köszönjük a két szerb játékvezetőnek, hogy itt most nem ítélt semmit. Hát egy huszáros hajrá kellene, egy csípős szalámis hajrá kellene, de hát egyelőre a csípős szalámi besül a tartályba vagy a töltőbe, Lágerzén az, aki a második félidőben, a negyedik összességében a hatodik gólját szerzi. Hát pont egy Lágergrénnyi a különbség! Maszkowszek! Mit játszik Borut Maszkowszek, Gyuri? Mi volt ez?
16: Én Maszkowszeknek erre a góljára is kettőt adnék, meg az előzőre
17: is. De ez nem strandkézi labda, bárcsak az lenne.
16: Bizony, hát gyönyörű, szépségdíjas gólok. A forduló gólja lesz az egyik, biztos vagyok benne.
17: De kicsit elmesélhet, hogy te látod, a hallgatók nem.
16: Jobb átlövőből föltette a Rőd a labdát, és erre érkezett kínaira. Maszkowszek viszont nagyon rosszul
17: érkezett. Légipassz, légy szíves, jó, kérlek.
16: Próbáltam közérthető lenni, hogy ne kössél belé.
17: Asszertív és mozdulatok
16: voltak. Térdéhez érkezett a passz, összeszedte, és így tette a kapuba.
17: Sajnos a kapuba teszi a labdát Gisli Kristianssonnak is. Negyedik alkalommal a mérkőzésen nem akar csökkenni a különbség. Jön Rőd, aki jön Garcián helyére. Magnus Abelvik a második gólját szerzi. Mi Rőtként ismertük meg, de itt valahogy Szegeden Abelvik néven szereti, hogyha elhangzik a neve. Szegedi labdaszerzés, Sosteri, Zitzerben, gyere Mário, ott a gól! Super Mário, és a 8. gólja! Sostan is a gólt kell szereznie, ha az ég a földdel összeér, akkor is belövi! Sostanics ma is a szegediek legeredményesebbje, sőt a mezőny legeredményesebbje a maga 9 góljával. Na és akkor jön az utolsó 3 perc, 15 másodperc a mérkőzésen, akkor, amikor a Magdeburg kezében a labda. 6 gólos különbség a vendégek javára, tudtuk, hogy nehéz lesz. Az első félidő végén fölcsillant a remény, a másodikban viszont sajnos folyamatosan és fokozatosan nőtt a különbség. Összességében sajnos, tehát a realitás nyert az álmainkkal szemben a mai napon, és ez nagyon-nagyon fájó kimondani. Gisli Christiansson a 7. góljával pont 7-re alakítja a különbséget. Na nálunk 12 másodperc van hátra. Egy csattanót szeretnék kérni, de nem olyan csattanót, sajnos szemtanúi voltunk egy bődületesen nagy csattanónak idefelé jövett az M5-ös autópályán. Nem ilyen csattanó, de egy hálószaggatót egyébként el tudnánk viselni, egy óriási nagy

0: már többször ott volt a négyes döntőben, bár még soha nem sikerült megnyerni a Bajnokok Ligáját. Nem szerepelt idén túlzottan jól a gárda, hiszen mindössze 50%-os teljesítményt nyújtott az alapszakaszban, 7 győzelem, 7 vereség, ezzel 5. helyen végzett. Így mérkőzést kellett, párharcot kellett játszania a legjobb 8 közé jutásért, itt viszont a PSG-t maga biztosan ütötte ki, és azzal a Füchse Berlinnel találkozott, amellyel egy csoportban volt. A Füchse Berlin egyébként a csoportmeccsek során kétszer is legyőzte a Veszprémet, és végül is 11 győzelemmel és 3 vereséggel zárta azt a csoportot. Az elmúlt héten pedig megkezdődött a Veszprém-Füchse Berlin párharc csütörtök, az első találkozót Magyarországon vívták.
1: Eltelik 45 másodperc, és jön a találkozó első 7 méterese, amit majd Gröndal fog elvégezni.
2: Így van. Nézzük a norvégot, mire megy vele majd Appelgren, vagy ő mire megy Appelgrennel. És egyből lőtte, nem volt lövőcsel, hanem egyből a húzott alsóba, ezzel megszerezte a vezetést, tehát Gröndal révén egy 7 méteresből a Veszprémi, a berlini együttes. Támadásban Len Martinovic, Eldera, Hesham, Pesmábek továbbra is a beállós, és a balszíren természetesen ott van Ugo Deska. A legeredményesebb játékosa a Veszprémnek a Bajnokok Ligájában az egyébként természetesen Remili, ő nincs itt. Rajta kívül Deska, illetve Hesham, akik dobogon vannak 71-71 góllal. Martinovic rávitte a falra a labdát, a passzcsel nem jött be, ott viszont Len beviszi, és szélről egy gyönyörű átnevelés után pár belekapaszkodik, bele piszkál a labdába. Miloszavjev szerencsére gól lett, és nincsen gyors középkezdés, mert pontatlan volt Miloszavjev kidobott labdája, kiment a veszprémi alapvonalon, és most kezdhetik el a második támadásokat a berliniek. A harmadik perc kezdetén 1-1.
1: Martinovic lövi el Hesham, Eldera, Hesamnak középre a labda, jól bejátszás, Pesmábeke befordul, nem volt ott ember, és Pesmábek belőtte a kapuba a labdát. 8-9 az állás a 12. perc legvégén.
2: A baj az ezzel, ez a nagy rohanás meg a rengeteg góllal, hogy ez a Bundesligában a Füchse játék, de ehhez ő hozzá van szokva. Tehát, hogyha kevesebb is a védés, akkor is túl tudják lőni az ellenfelet. A Veszprém azért nem ehhez van hozzászokva, és nem feltétlenül csak egyébként Appelgren problémája ez, mert azért meglehetősen sokat zicserik tudnak kijátszani a vendégek, úgyhogy a védekezéssel is kéne valamit kezdeni, ami az utóbbi időben úgy tűnt összeállt. Ez viszont egy fantasztikus sánc volt Gitzer lövésénél, és összeszedjük a kipattanót Elderánál a labda, de Gitzer azért még ott szemtelenkedett, úgyhogy nem tud rohanni igazán a Veszprém rendezetlen fal ellen. Azért befejezi, sem befejezi, de sajnos Miloszávjel megfogja, visszafelé indulnak. Na, hogy Gitzer indul és belövi.
1: Nagyon-nagyon gyors a mérkőzés, negyedik gólya már Gitzelnek a mérkőzésen, és 10-8-ra vezet a Füchse Berlin.
2: Minden esetre 30 perc játék után Veszprém Füchse Berlin 17-20, nincsen semmi veszve, de a kapus teljesítménye, illetve a védekezéssel valamit kezdenie kell a Veszprémnek, mert így ezt a Füchse Berlint nem lehet megverni még itt a Van Arénában sem.
1: Liklein ez belőle gyönyörű szépen, sajnos 22-19 a Füchse Berlinnek, és eladja a Veszprém a labdát a 36. percben, növelheti a Berlin az előnyét, és Liklein egyébként a második gólját lőtte a mérkőzésen.
2: Középkezdés után Gitzel oda szemtelenkedett Hesamnak, Hesam megijedt tőle, megpróbálta áttemelni, de rossz irányban, és gyakorlatilag amikor lepatította a labdát, a felpattanó labda már Gitzel kezébe került ki. Xavi Pascal egyébként szerintem jól csinálja, muszáj valami kis nyomást helyezni a konfitás játékvezetőkre, mert, és most sárgát is kapott Xavi, mert hogy tényleg egészen furcsa felfogásban dirigálnak mai mérkőzésen, és legalább érezzék, hogy nem mindenki elégedett ezzel a felfogással. Egy Appelgren védés, és akkor mondjuk el, megint ketten védekeztek belül Gitzellel szemben, és csak 9-esre hozzák ki. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy a Veszprém ellen, hanem egész egyszerűen össze-vissza fújogatnak. Lasse Andersson, megint valaki elszaladt, valaki nem találta meg a helyét ott védekezésben, Lasse Andersson meg. Ja kérem, ha ott a hely, akkor felugrok és belövi. Megint 4-jel vezet a Berlin.
1: Jaj, egy gól a különbség még mindig az 55. perc legvégén, tehát 63 gól a találkozón, nagyon-nagyon sok. Martinovic végigviszi, ott a 64. perc, hogy egyenlét Martinovic, 32-32, figyeljünk, Appelgren visszaért, Gitzel visszahúzta a kezét, egyenlített a Veszprém, tehát újra.
2: Hát egy biztos, hogy ez, amit most látunk ezen a mérkőzésen,

0: A kézilabda ünnepe, ez simán elmenne egy kölni négyes döntőben, és nem gondoltam őszintén évelemén veszélyem erre a teljesítményre képest. Az, hogy Gidzel a 13. gólját is meglövi, arra sajnos már gondoltam, hogy így lesz, de a második félidőben gyakorlatilag Gidzel az egyetlen, aki szinte betalál a Füksze együtteséből. A védekezés valamit javult az első félidőhöz képest, de még azért mindig nem az igazi. Szerencsére azért most is csak egy góllal vezet, és 4,5 perc van hátra a találkozóból.
1: Rég volt már Füksze Berlin 7 méteres. Jó lenne most egy Appelgren véd, és aztán pedig egy Veszprémi gól. Na gyerünk, Gründál, Appelgren. Gründál előbb, és Appelgren kirúgja a labdát! Úristen, milyen fontos védés most ez! Szűk pár perc van még a mérkőzésből, egy elvezet a Veszprém, amiből lehet kettő is, és zúg az építők!
0: Darius Cekte 9-10 méteren védekezik, Hesem és Eldera felé, Martinovic, Dodic, Eldera, kínai gól! Eldera feltette kínaira Martinovicnak, ő meg belőtte! Hát ő meg belőtte! Hát az óriási! Óriási! Bocsánat!
1: Hát ezt nem láttam jönni, ezt a figurát, hogy ez lesz majd itt. Tovább fél perc van hátra.
0: Csak annyit akartam, hogy ez mutatja azért az önbizalmat.
1: Hát ez 8. gólya Mártinom is csak egyébként a mérkőzésen. És akkor jön a vendég időkérés 59-36-nál.
0: Megszakadt a Veszprém otthoni rossz sorozata a Füksze Berlin ellen, ugyanis Van Veszprém HC Füksze Berlin 35-34, pedig hát nem úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ezt akár meg is nyerheti a bakonyi alakulat, hiszen Miloszavjev azért belekapált néhány labdába, sajnos a veszprémi kapuban sem Appelgren, sem Corrales nem találkozott a lövésekkel. Ennek ellenére nem nagyon tudott elhúzni a vendégegyüttes, amelyet azért talán nem meglepetés Gidzel, Anderson, illetve Aftej húzott legalábbis a góljaikkal. Vezettek egyébként már 6-3-ra, és innen egyenlített a Veszprém 6-6, mert hogy Xavi Pascal rengeteg új taktikai elemet mutatott be támadásban elsősorban, hiszen a 7-6 elleni támadójátéknak a különböző verziói jöttek, egybeállóval, kétbeállóval, 6-6 ellen beállós nélkül támadott a Veszprém, és mind-mind jól sült el, ezért is nem tudott elhúzni a Füksze Berlin együttese itt Veszprémben az első félidőben, mert azért ettől függetlenül a vendégegyüttes jól kézilabdázott, Gidzelt pedig egész egyszerűen nem tudta tartani a Veszprém. Ennek is köszönhető, hogy a szünetben 20-17-re vezetett a Füksze együttese. Aztán a második félidőben jól kezdett a Veszprém, ráadásul megjöttek a védések Appelgrentől is, aki a második félidőben egészen parádésan kézilabdázott, de hát Gidzellel nem lehetett mit kezdeni. 25-20-ra és 26-21-re is vezetett a német együttes, és ekkor valami történt, hogy mi, azt nem lehet tudni. Összeállt egy csapásra a Veszprém védekezése, Appelgren pedig most már bravúrok egész sorozatát mutatta be. Támadásban pedig érkezett az a szerb Dodic, akinek a játékára lehet, hogy nem igazán készült Nikolaj Krikau együttese, mert hogy Dodic nem csak jól mozgatta a Veszprémet, hanem gólok sorozatát lőtte a második félidőben, 4 lövésből 4 gól lett. Így aztán nem csoda, hogy elkezdett felzárkózni a Veszprém, és Lem találatával az 51. percben 28-28 lett az állás. Ekkor azonban érkezett Gidzel, meg Dodic 29-29, és az 53. percben Dodic góljával 30-29-re először vetett a Veszprém. Gidzel megint megrázta magát, úgyhogy egy darabig 1-1 góllal megint a németek vezettek, akiknél azért Gidzelen kívül most már mindenki fáradni látszott. Appelgren nagyon fontos pillanatokban találkozott a labdával, Deszka 33-33-re egyenlített egy 7 méteressel, majd Martinovic 9. góljával 31-33-ra vezetett megint a veszprémi együttes. Sőt, Appelgren ekkor megfogta Gründál 7 méteresét, az ellentámadásból pedig Martinovic betalált 35-33. Egy 7 méteres még jutott a vendég együttesnek is, azt Tim Freyhofer belőtte. Így aztán a végeredmény Van Veszprém, Füksze Berlin 35-34, egészen parádés, magas színvonalú mérkőzésen a Veszprém az idei szezonjának magassal legjobb játékát nyújtva, elsősorban persze támadásban, de a második félidőben védekezésben is előnyt szerzett, még ha csak egy gólos előnyt is a berlini visszavágóra, és tegyük hozzá, hogy az eddigi három berlini bajnokok ligája mérkőzésből kettőt a Veszprém nyert, csak legutóbb tudott nyerni hazai pályán a Berlin a Veszprém együttes ellen. Hát ha valami csodára készül ez a veszprémi együttes Berlinben. Még egyszer, tehát a végeredmény van Veszprém, Füksze Berlin 35-34.
2: Ennek a találkozónak a visszavágója csütörtökön lesz 3/4 héttől, és bocsánat, ennek a találkozónak szerdán lesz a visszavágója, szint 3/4 héttől, míg a Magdeburg-Szeged találkozót rendezik majd csütörtökön 3/4 héttől. Hát a Szegednek túl sok esélye nincsen a hazai vereséget követően, viszont a bizonyos Füksze Berlin-Veszprém mérkőzés május 6-án még nagyon izgalmas lehet, és izgalmas lesz a labdarúgó első osztályunk hajrája is. Az utolsó előtti forduló összefoglalója hamarosan jön itt a visszajátszásban 2026. május 4-én.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
5: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
6: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A hétvégén az utolsó előtti fordulót rendezték a Fizligában, labdarúgó első osztályunkban. A 6 találkozó közül 2 gyakorlatilag tét nélküli volt, 3 olyan találkozó volt, amelyen egyik csapat számára volt komoly a tét, és a 6. a Paks Debrecenen mind a 2 csapat számára. A pénteki napon az Alaegerszeg és a Puskás Akadémia küzdött meg egymással, ezen találkozó az Alaegerszegnek volt fontos, hiszen a hétvégén kupadöntőt játszó csapat még akár a 3. helyre is beérhet a bajnokságban. Szóval a péntek az Alaegerszeg Puskás Akadémia, az utóbbi gárdának már minden mindegy volt.
8: Elvégezte a szabadrúgás közben a hazai együttes, és már Szendrei jöhet előre a bal oldalon, megjátsza Skribeket, Skribek tovább Maxwellnek, aztán megint Szendrei, szép az összjáték, Szendrei kiteszi a bal oldalra, ott López adhatja be, jön is a hosszú oldalra labda, egy fejes, és vezet az Alaegerszeg. Egy mintaszerű támadás végén a jobb hátvéd Csonka érkezik a hosszú oldalon, és ő fejeli be a bal hátvéd beadását. Tényleg nagyszerű volt, ahogy kombinatívan szépen végigvitte a felcsúti térfélen az Alaegerszeg, és jó volt López ballábas beadása. A hosszú oldalon pedig Csonka érkezett remekül, és Szappanos mellett a hálóba fejelt. 7. perc, az Alaegerszeg Puskás Akadémia 1-0.
9: Villámgyorsan megint visszakerült a labda az alaegerszegiekhez, akik aztán eladják Vittorinak a keresztpassza, nem volt pontos Csonka felé, és most már Lukács van a labdával, ő lépett be az alaegerszegi 16-oson belülre a bal oldalon, végül kisodródott, de jól teszi előre, és megvan az egyenlítés, a minden igaz, és nem volt les. Visszarakta a labdát szépen német Andrásék felé, végül Nagy Zsolt volt az, aki még bele tudott egyet pöccinteni, és az ő labdája valahogy átjutott Gundel Takács Bencén, és végül német András volt, aki kiválóan robbant be, jó csatárhoz méltóan, belepöckölt a labdába és szépen bement oda a jobb kapufa mellé, úgyhogy nem sokáig vezetett az Alaegerszeg, de hát egyelőre egy kiváló mérkőzést láthatunk.
8: A labdát Csonka végül begyűjti, sátra teszi a leghátsó Lópeznek. López majd, hogy nem elrontja, aztán eladja a labdát, és ezzel indulhat a bal oldalon. A Puskás Akadémia Lukács már a 16-oson belül még egyet rajta. Lukács lő, gól, 2-1. megfordítja a mérkőzést a Puskás Akadémia, és López azok után, hogy adott egy gólpasszt még a 7. percben, amivel megszerezte a vezetést az Zalaegerszeg. 20 perccel később egy ki nem kényszerített hiba, Laci?
6: Hát ez egy elcsúszás volt, tehát úgy ki nem kényszerített hiba, de Ákpe Viktori nem csúszott elő, eladta a labdát, itt pedig elcsúszott a játékos. Hát erre nem tudom, hogy lehet figyelni, hát nyilván, amikor tudod, hogy csúszosabb a pálya, akkor máshogy támasztasz ki, de utolsó emberként nem csúszhatsz így el, mert nem támadtak akkor még meg. Ebből lett egy gyönyörű indítás, hát Lukácsot meg nem kell bemutatni, hogy milyen sebessége van, és válogatott szinten is már mutatta meg, hogy nemzetközi meccseken is milyen gólokra képes. Gyönyörűen lépett ki a bal összekötő helyén, nem érték utol, Gundel próbálta zárni a szöget, de körülbelül 7-8 méterről ballal fölemelte, hozzáért a kapus, de bement a bal sarokba a labda.
8: Massairas bejátsza Duarte-nek. Duarte vissza a 16-oson belülre Németnek. Német még egyet tovább, ez már helyzet. Massairas középre, üres a kapu, Nagy Zsolt gól. 3-1-re vezet a Puskás Akadémia. Kis szerencsével került oda Nagy Zsolt elé a labda, hiszen Massairas középre lőtt próbálkozása, már lehet, hogy kapura lövés volt, és Gundel Takács ért bele. Oda került azonban Nagy Zsolt elé, ő pedig az üresen maradt kapuba könnyedén bepasszolta a labdát. Ezzel a mérkőzés 79. percében már 2 gólos a Puskás Akadémia előnye. Lehet, hogy beadás volt ez Massairastól, de igazából lényegtelen. Ami számít, az az, hogy Gundel Takácsról felcsúti szempontból szerencsésen pattant a labda oda Nagy Zsolt elé, ő pedig 3 méterről bepofozta a labdát az üresen maradt kapuba. Időközben véget ért a mérkőzés, és egyre távolabb a bronzéremtől az ETE, az Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-3.
2: Ezzel az Zalaegerszeg komoly lépés hátrányba került a bronzéremért vívott harcban, de még egyszer mondom, a hétvégén kupadöntőt játszik a Ferencváros ellen, és a kupadöntő győztese az Európa Liga selejtezőben indulhat, míg a bajnokság harmadikja csak a Konferencia Liga selejtezőjében, úgyhogy az Zalaegerszegnek még Zalaegerszegre még várnak nagyon komoly feladatok a folytatásban. Az MTK-ra és a Nyíregyházára viszont már nem nagyon, sőt már a hétvégi mérkőzésük sem bírt komolyabb tétel, hiszen mindkét csapat távol került a kieső zónától, és mindkét csapattól távol van a nemzetközi kupaindulást érő helyek valamelyike, úgyhogy kedélyes nyugodt mérkőzést játszhatott szombaton az MTK és a Nyíregyháza.
10: Tiani a 23. percben az 5-ös vonaláról egy jobboldali beadás Jovanovtól, és a jobb oldali kapufának fejelte a labdát. Hát most már tényleg majdnem megszerezte azt a gólt, azt a 8-at, ami egyelőre bennmarad a nigériai támadó zsákjában, vagy lábában. A rendület azért alább hagyott most az elmúlt 5-10 percben. Na, egy jó passz, Katától a 16-oson belül átrok, ballon ellövi! Oldalálló. Nem gól, pillanatra úgy nézett ki, de nem talált el valójában a kaput átrok Zalám. Vándorol a labda, az MTK játékosok pedig tartogatják, Kata az, aki egy passz erejéig átrokot találja meg, majd aztán hátra Kádárhoz, nem feltétlenül tudja előre tenni úgy a labdát, hogy van üres ember, bár most Németh Krisztián indítja a 16-osra belül, Németh Hunor ellövi, gól! Vezet az MTK, és nincs les, úgyhogy Németh Krisztián utolsó hazai bajnoki mérkőzésén ad egy gólpassz Németh Hunornak, aki a bal sarokba gurítja a labdát Alamartin mellett. Vezet az MTK a találkozó 53. percében. Jön a beadás a középre, Tiani fejét találja meg, és egy nagy védés Hegyitől. A bal sarkot figyelte a nigériai, hogy oda bólintja a labdát, ez meg is történt. Ki tudta tenyerelni Hegyi? Óriási védést. A találkozó állása pedig 1-0, most Molnár Ádi jön be, és már a 16-oson belül kapja a labdát, ismét be középre, Armalász, kijön a labda, és átrokhoz nem jut el, bele tud valahogy kapni Katona Levente. Azért érkezik még a hazaiaknál Plüsek, hú, de rég volt ő már, nem is az, hogy pályán, hanem a köztudatba. Viszont Németh Krisztiánnak ennyi volt, ez az utolsó mozzanata, ez volt az utolsó lehetősége, az a beadás, ami végül nem jutott el a csapattárshoz. Lezárja a pályafutását az MTK labdarúgójaként itt az új Hidegkuti Nándor stadionban. 155 bajnoki mérkőzés az MTK színein belül, 57 gól, 37 gólpassz, mert a mai nap azért mégiscsak Németh juniort ő indította, ezt hozzá kell tenni, be kell rakni a közösbe, de összességében 397 mérkőzésen van 121 gólja és 78 gólpassza. Állva tapsolja meg a közönség az egykori válogatott labdarúgót, aki, ahogy korábban említettem, nem volt magyar bajnok, mert az MTK-val csak ezüstérmet ért el a 2006-2007-es idényben, de a válogatottal eljutott az Európa-bajnokságra 2016-ban, ott volt az osztrákok elleni mérkőzése szinte végig a pályán, illetve a portugálok elleni 3-3 alkalmával csereként lépett pályára. 4 gólja van a nemzeti együttesben Kazaksztán ellen, ez volt a legutóbbi 2018-ban egy barátságos meccs, EB selejtezőn a görögök ellen 2-t is lőtt, és az észteknek VB selejtezőn 2013-ban tudott betalálni, 37 meccsen 4 gól német Krisztián neve mellett. Hát ennyi. Azért egy több mint 20 éves pályafutás zárult le. 89. perc. A 16-oson belül egy szabálytalanság Beriashvili. 11-es a Sparinak. Elesik Temesvári a 89. percben. Nagyon látványos volt. A georgiai ott hagyta a lábát. Tiani a labda mögött a 90. percben. 11-est végezhet el 1-0-as MTK-s vezetésnél a Spari. Tiani ellövi és be a kapuba a jobb oldalba. 1-1 a 90. percben. Tianival szemben még harcolt, az utolsó pillanatok egyike lehet a mérkőzésből, a nigériai beadja a labdát. Kwasina van középen, és kijön a labda róla a hegyiről, és aztán gól! Ha csak nem Kwasina gólja érvénytelen. Most ez már vége. Hát végül akkor maradt az, ami. Szóval a lényeg, döntetlennel búcsúzott a Hungária körúttól német Krisztián, MTK Nyíregyháza 1-1.
2: Hát ennek a találkozónak nem volt különösebb tétje, mint ahogy a Kazincbarcik a Kisvárda meccsnek sem. A Kazincbarcik már hetekkel ezelőtt elbúcsúzott az első osztálytól, a Kisvárda pedig magabiztosan bennmaradt. Természetesen azért ezzel a meccsel is foglalkozunk.
9: A Kazincbarcika megszerezte a szezonban az első hazai győzelmét itt a 32. fordulóban, egy fordulóval a vége előtt. Kazincbarcika Kisvárda tehát 2-1. A 21. percben egy bedobás követően Könyvessől átcsorgott a labda, aztán a várdai védő Radmanovac fejelte rossz helyre, Szőke pedig 17 méterről lőtt bombáját nem tudta hárítani Popovics kapus, nagy góllal szerzett vezetést a Barcika. A 38. percben Schusternek volt egy lehetősége, komoly kontrát vitt végig a Barcika, de Schuster jócskán mellé lőtte. A 45 plusz 2. percben Barcika lőtte a második szögletét, Deutsch ballábbal tekert, betekert labdája nagy zsombor fejét megtaláltam, ő pedig a kapuba bólintott, 2-0. A második félidőben egészen sokat cserélt Révész Attila Kisvárda vezetőedzője, Bíró és Novotny jó cserének tűnt, és Bíró is próbálkozott többször, sőt Novotnynak volt egy beívett labda, amit nem tudott egészen jól rábólintani a kapura, de egyébként a 63. percben Bíró beívelését be tudta fejelni Novotny a kapuba, így tehát 2-1-re kialakult a végeredmény. Hatalmas lejtőben egyébként a Kisvárda, ez most már sorozatban a 7. nyeretlenül megvívott bajnoki sorozat, amit magáénak tudta Révész Attila csapata. Az viszont örömhír a már biztos kieső Kazincbarcikának, hogy megszerezte az első hazai győzelmét itt a DVTK arénában, és szép búcsút adhatott a szurkolóknak itt az otthoni környezettől. A végeredmény tehát Kazincbarcika Kisvárda 2-1.
2: Na és akkor jöjjenek a nagy tételbíró mérkőzések. A forduló előtt a Győri Eto volt az első helyen, egy ponttal előzte meg a Ferencváros csapatát, így a győriek egészen pontosan tudták, hogy ha hátralévő két találkozójukat megnyerik, akkor 2013 után ismét magyar bajnoki címet szerezhetnek. Szombaton a Diós Győr csapatát fogadta a Győr, azt a gárdát, amely már a Kazincbarcikához hasonlóan elbúcsúzott az első osztálytól.
11: Egy Edda idézettel üzent az Eto szurkoló tábor a csapatnak. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Én ezt hozzátéve, hogy két győzelemmel lehet berúgni ezt a kaput, és hát azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen kétfajta motiváció, bajnoki cím kontra becsület, nagyjából így lehet felírni ezt a mai mérkőzést a két csapat szempontjából.
9: Bánáti cselez a ballába felé, jön át a hosszúra a labda, és Sőn megszerzi a vezetést a Győrnek. A 33. percben jobb oldalon Bánáti csinál meg egy cselt, az erősebbik jobb lábáról a ballába felé cselez, a hosszú irányába adja a labdát, Sőn pedig remekül előzi meg emberét, nem figyeltek a győri balszélsőre, és ezzel az egyébként válogatott játékos
11: a hosszú alsóba fejeli a labdát. A kapufát is érintette a próbálkozása, de jó irányba pattant a győriek szempontjából a kapufáról a labda. Vezet a győr. Most viszont kap egy remek labdát, Stefuj 16 méterre a kaputól, ott tovább teszi Schönnek, Schön bepasszolja, és középen Bembouali megszerzi a második győri gólt. A 44. percben, még a félidőben, az öltözőbe vonulás előtt megduplázza előnyét a győr az Eto Parkban. 2-0-ra vezet most már a bajnokaspiráns a DVTK ellen. Kihúzódik ide most a bal szélső hátvéd pozíciójába egészen, és Macsó pedig följebb tolódott egy eladott labda, Bembouali Schönhöz passzol, eldöntheti a mérkőzést is Schön, és meg is teszi talán, bár még nagyon sok hátra van, de a harmadik győri találatot is Schön Szabolcs jegyzi. 3-0-ra vezet a győr, alig telt el 2 perc a második félidőből, amikor egy felelőtlenül eladott labdát követően Bembouálihoz került a labda, és aztán ő pedig remekül áll a Schön elé, ő pedig a kapujából kiérkező Bánegyi mellett okosan a hosszú, tehát a bal alsóba gurította a labdát. 3-0-ra vezet a győr. És mellette már, mint bíró mellett, Bumba a jobb oldalon. Be lehet adni, be is adja. Bembouali elmegy, Schön akár a harmadikat rúghatja, inkább kiteszi, egy visszacsel, és ott a negyedik győri gól. Ez egy öngól volt, és ha jól látom, Stefuj ballal kapura rúgta, hogy melyik Diós győri játékosról pattan be, azt most innen nehéz megmondani, de az biztos, és azt mutatja, itt Olasz Gergő kollégám valószínűleg a visszaérkező Farkas Ruberről, hát nem egy szerencsés bemutatkozás, de hát ez az éve a Diós Györgynek, hát erről szól szinte a bal szerencséről. 4-0-ra vezet az Eto a Diós Győr ellen, és az már egészen biztos, hogy az utolsó pillanatig, ha csak holnap az Újpest le nem győzi a Ferencvárost, egy nagyon izgalmas labdarúgó NB1-et láthatunk. 4-0-ra vezet tehát az Eto a 67. percben. Az Eto tartja az előnyét ezután a mérkőzés után is, a tabellán ugyanis hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diós Győr együttesét.
2: Hát a két fontos találkozójából a Győr az elsőt megnyerte, a Diós Győr ellen folytatás majd 2 hét múlva, hiszen akkor ér véget a bajnokságunk. Folytassuk a visszajátszást 2026. május 4-én egy olyan meccsel, amely mindkét csapat számára nagyon-nagyon fontos volt a bronzérem szempontjából. Paks Debrecen, a Debrecennek 3 pont előnye volt a Pakssal szemben, vagyis döntetlen esetén jó pozícióba került, győzelem esetén megszerezte volna a bronzérmet, ellenben Paksi győzelem esetén szinte biztos, hogy a Paks lesz a bronzérme. Ezt na hallgassuk meg, hogy milyen volt az igencsak paprikás Paks Debrecen találkozó.
11: Közben Hán kap egy labdát a 16-oson belül, oda is pörögeli a labda, és egy debreceni kezet is érintett a egyelőre, úgy néz ki, de a játékvezető mondja a játékosoknak, hogy nyugodjanak meg egy kicsit. Az is lehet egyébként, hogy Hán már lesen tartózkodott akkor, amikor jött az irányába a hosszú indítás, minden esetre 11-est nem ítélt a játékvezető. Egyébként a mai mérkőzés bírója Bognár Tamás lesz, a két asszisztense Belica Bence Péter, valamint Szalai Dániel, a tartalék játékvezető Kovács Imre, és a teljesség igényével élve Berke Balázs foglal helyet a videóbíró szobában, akinek az asszisztense majd Húzás Balázs lesz. Két BB tehát a videóbíró szobában, egy BB a stúdióban, de most inkább Szalai Kristófhoz.
12: Azért olyat nem tudom, hogy látott-e már valaki, megérte már valaha olyat, hogy 12 másodperc után kezdezés miatt 11-es egy NB1-es találkozó. Most erre várunk, emiatt áll a játék.
11: És kihívják Bognár Tamás játékvezetőt, hogy vizsgálja meg az esetet. Ez általában akkor történik meg, amikor a videóbíró szobában másképpen látják az esetet, mint ahogyan a pályán tartózkodó játékvezető tette. A játékvezető úgy döntött első blikre, hogy nem ítél büntetőt, de kihívták őt. Ami pedig azt jelenti, hogy a videóbíró szobában Berke Balázs és Búzás Balázs úgy ítélte meg, hogy ez bizony 11-est ér. Hamarosan kiderül, hogy mi lesz ennek a vége.
12: A labda mögött nem Böde Dániel, nem Bindekker, nem Pop Kristóf, hanem Horváth Kevin. Na nézzük, Horváth Kevin nekifut a labdának, és belövi! A mérkőzés 5. percében megszerzi a vezetést a Paksi FC, a gólszerző Horváth Kevin 1-0-ra vezet a hazai csapat a Debrecen ellen. Zsák Balázs jobb keze az égbe, balla pedig rúgja a szögletet hamarosan, amint elindul bent a figura. Szűcs oda megy hozzá kicsibe, Zsuzsák nem kér belőle, most jön középre a labda, hát a hosszúra van fejes, le is csorog a labda, és ott az egyenlítés! Hát ez hihetetlen! Lang Ádám, a gólszerző a 7. percben már 2 gólt lát itt a Paksi Aréna, a Paksi Stadion közönsége. Hihetetlen, hogy micsoda kezdés, 2 találat, 6 perc alatt is, hogyha levesszük azt a 2-3 percet, amit videóbírózással töltöttünk, azt is lehet mondani, hogy nettó 2-3 percnyi játékidő után láttunk 2 gólt. Rapid kezdés, 6 perc játék után Paks Debrecen 1-1.
11: Kovácsik előre bombázta a labdát, viszont a csapattársa, a Paksi jobb szélső Bévárdi nem tudta megszelídíteni. Ha a labdát szerez, és aztán sarokkal remekül hagyja, ott Windeckernek középen érkezik Böde, eljut hozzá a labda, és megint vezet a Paks. Böde elcsúszik a gól öröm közben, de ez nem számít. Egészen biztosan szabályos találat született a 25. percben. Megint vezet a Paks, 2-1-re ráadásul a Debrecen ellen. Szenzációsan tálad sarokkal Hán Windecker elé, aki pedig önzetlenül a 16-oson belül már akár el is lőhette volna éles szögből, de ő inkább Böde Dániel elé tálad, aki pedig az ilyen helyzeteket nem puskázza el. A kapuba lőtte ráadásul annak a bal oldalába, itt tehetetlen volt a debreceni kapus Erdély, és akkor ismét vezet a Paks, de ezúttal már 2-1-re a Debrecen ellen.
12: Támad a Debrecen, Kusnyér beadása jobb oldalról, ott egy fejes, tovább csúszik a labda, és egyenlít a Loki! Szinte a semmiből Guerreiro húzódott föl a támadással, és hiába ballábas a Lokinak a bal hátvédje, nagyjából 5 méterről, az ötös csücskéről jobb elsővel gurít a hosszúba, meglepve ezzel, sőt legyőzve ezzel Kovácsik Ádámot, a Paks kapusát, úgyhogy amikor mi már összegeztük itt az első fél időt, szinte már zártuk az első 45 percet, akkor jön Guerreiro, és megszerzi a Debrecen újabb egyenlítő találatát, úgyhogy hiába vezetett a Paks sokáig 2-1-re, az első fél idő legvégén Guerreiro góljával 2-2-re módosul az állás. 14-esse Sia Erik lesz ballábbal a jobb oldali szögletzászló. Na nézzük, hogy esetleg Böde Dániel fejét megtalálják. Sia most száll középre a labda, hát a hosszúra nem Böde, de oda kelé, oda pattant elé, és ott a gól! Hát pont mondtam, hogy vajon Böde Dániel? Nem ő szerezte. A gólszerző 22-essel Windecker József újra vezet a Paksa 65. percben, nem áll meg a gól zivatar, a gól zuhatag a második fél időben sem. A mérkőzésen harmadjára is megszerzi a vezetést a Paks. Egy szöglet után, amit sietekert középre, át a hosszúra, és egy óriási nagy kavarodás után Windecker elé pattant a labda, aki nagyjából 2 méterről, 3 méterről a rövidet. Jó az indítás, Pap Kristóf sarokkal elegánsan vissza Csihéhez, ő már át Zekéhez. Zeke, jön a beadás, át a hosszúra, a Bödét keresi, nem találja meg, Szendrei, lecsorog a labda, ott a lövés, és ott a gól! Megvan a negyedik Paksi találat, a gólszerző pedig Csierik, 14-es számmal, aki teszi a labdát a meze alá, a gólpaszt pedig Szendrei adta, lehet, hogy Zeke Bödének szánta azt a beadást végül, Szendrei nyerte meg a fejpárbajt, és a gólt pedig Sia Erik szerzi.
11: Zeke még egy szép csemecse, és egy lövés, egy óriási góllal zárja a találkozót Zeke. 18 méterről. Zeke góljával gyakorlatilag a fiesztát is megkezdheti. A Paks együttese 5-2-re kiüti a Debrecent a Fizliga 32. fordulójában a Paks. Zeke kapott egy jó labdát, nagyjából 25 méterre a kaputól, a bal lába irányába vette át. Egyébként ő egy ballábas játékos is, de a jobb lába irányába cselezett, aztán jobb lábbal egy elképesztően nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Esélyesen volt Erdélynek a hárításra. Eldönti a mérkőzést a Paks, 5-2-re nyer minden bizonnyal majd.
2: Ez azt jelenti, hogy az utolsó forduló előtt a harmadik helyzet Paksnak és a negyedik Debrecennek 50-50 pontja van. Hogyha a két csapat azonos pontszámmal végez, akkor a Paks szerzi meg a harmadik helyet, mert több győzelme van egyel. A Paks egyébként az utolsó játéknapon Miskolcra utazik a már kiesett Diósgyőrhöz, úgyhogy minden esélye megvan rá, hogy egy győzelem esetén megszerezze a harmadik helyet, győzelemmel biztos, hogy megszerzi, de még akár vereséggel is megszerezheti. Ez persze egy hosszabb számolgatásnak az eredménye lesz. Egyszerű a dolog, hogyha nyer a Paks, akkor egészen biztos, hogy bronzérmes, bármit csinál a Debrecen, illetve az az a Zalaegerszeg mögötte, amely 2 ponttal gyűjtött kevesebbet. A Ferencvárosnak pedig mindenképp pontot kellett szereznie a vasárnapi derbin az Újpest otthonában, mert hogyha kikapott volna, akkor a Győr már egy játéknappal a vége előtt bajnok. Természetesen azért a Ferencváros nem csak emiatt készült nagyon erre az újpesti vendégszereplésre, hanem a presztízs miatt is.
11: Kanikovszki éveli a hosszú oldal felé, van is egy lövés Grubertől, majd a fejes, vezet a Ferencváros Zakariassen találatával a mérkőzés 19. percében, vendégelőny. Jó volt a visszatett labda, talán Gruber volt az, aki átrúgta a hosszú oldalra, ott pedig üresen maradt Zakariassen, és a kapu üresen maradt jobb oldalába rúgta a labdát. Egy oldalszabadrúgást követően vendégelőny tehát az Újpest-Ferencváros mérkőzésen. A 20. percre Újpest FTC 0-1. Banai aztán csak feléveli, elég rosszul lesz, oda-oda maga biztosan merre veheti. És az oldalvonal mellett megjátsz a Josephet. Josephát is tudja venni Fiola mellett, és remekül adja vissza oda-odának, oda-oda. Nagy lendülettel indul az FTC, Kanikovszki ellői messziről, nagyon nagy gól! A 40. percben 2-0-ra vezet a Ferencváros. Kanikovszki 20 méterről, kissé jobbról, óriási erővel lőtte a labdát a bal felsőbe. És az egész onnan indult, hogy Banai nagyon rosszul ívelte fel a szabadrúgást, odáda maga biztosan merre vette, összejátszott Josephfel, majd remekül játszotta meg Kanikovszkit. Osvát is indult nagy helyzetben itt a jobb oldalon, Kanikovszki azonban a lövés mellett döntött, és jól tette, hogy így döntött, mert hogy irgalmatlan nagy gólt lőtt.
13: A bal oldalon oda-oda fordul vissza, már a 16-os közelébe cipeli Gruber, benyesi, Joseph lő, ez pedig bepattan. Joseph megszerzi a Ferencváros 3. gólját a mérkőzés 48. percében, aztán az újpesti szurkolótábor előtt ünnepel Joseph nem túl sportszerűen. 3-0-ra vezeti imáron a Ferencváros, Gruber és Joseph összjátéka után a francia játékos kapásból lőtt a hálóba, és ezzel tehát lehet, hogy végképp eldőlt a derbi a Szusza Ferenc stadionban. Megszerezte a 4. gólt a Ferencváros, Joseph duplázott. Gruber forgatta meg Stronát itt a felezővonal közelében a jobb oldalon. Nem tudta szerelni őt a cseh válogatott védő, mármint azt a Grubert, aki aztán mélységből indította Josephet, aki les határon lépett ki, de szabályos körülmények között, és az elé hulló labdát a 16-oson belülre érve bevágta a léc alá egy elegáns mozdulattal Joseph. Ezzel tehát most már 4-0-ra vezet a Ferencváros az Újpest otthonában.
11: Újpesten izgalmasabb, ami a lelátón történik. Még mindig 4-0-ra vezet a Ferencváros, de áttörték az újpesti ultraszektor szurkolói az oldal lelátó felé vezető kerítést, és szerintem legalább 100-an, de lehet, hogy több 100-an indultak el ott a felső sorokban a vendégszektor felé, és most épp ott a biztonságiak próbálják őket visszaszorítani, hogy maradjanak távol a ferencvárosiaktól. A rendőrök is megjelentek ott a vendégszektor környékén. Közben egy pirotechnikai eszköz, egy fákja a pályára került, Sonka Bence azonnal meg is szakítja a játékot a 77. percben. Elég komoly indulatok szabadultak itt el az újpesti szurkolók részéről.
13: Abufáni még a kapu felé éveli, Banai behullik. Abufáni szabadrúgás góljával 5-0. Hát ez kísértetiesen hasonlít arra a gólra, amit Akolácsa szerzett a DVTK ellen néhány héttel ezelőtt. Itt most ezt Banai nézte el, a DVTK kapusa akkor Megyeri volt, és behullott a bal felső sarokba. Abufáni megrúgja az 5.
11: Ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. Az utolsó fordulóban dől majd el a labdarúgó NB1 bajnok csapatának kiléte. Újpest-Ferencváros a derbin 0-5.
2: A mérkőzés után Farkas Márton a Ferencváros vezetőedzőjével, Robi Kinnel beszélgetett.
14: Gratulálok ez a magabiztos győzelemhez. Miben láttam a csapata igazi erejét?
15: Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során, még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok születtek.
14: a gólok nem csak minőségiek voltak, hanem az időzítésük is, azt gondolom, hogy igazán jó volt a Ferencváros szempontjából. Mi volt annak az alapja, hogy ilyen jól tudták menedzselni ezt a mai összecsapást?
15: Igen, az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikovszki egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült kettővel növelni az előnyünket. Az egész szezonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt a mai mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is, akár ide említhetném Kanikovszki mellé Zakaria Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán.
14: Talán szimbolikus is, hogy ugye Zakaria Szent meg Kanikovszki talált meg be, mert a fontos gólok szerzői, és talán azt is mutatja, hogy azért a tapasztalat, ami megvan ebben a csapatban, az most ilyen kélezett helyzetben az abszolút kifizetődik, ezt hogy látja.
15: Igen, ezért is küldtük ma a pályára Zakit és Gabit, mert tudjuk jól, hogy ilyen gólokkal és ilyen teljesítménnyel tudják segíteni a játékunkat, és az első fél időben nagyon örültem, hogy ezt a két vezető gólt sikerült megszerezni. Persze az ellenfélnek is voltak helyzetei az első fél időben, időnként igen jó focit láttam onnan is. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
2: Jó, Robi Kín, a Ferencváros vezetőedzője, és az utolsó forduló előtt az a helyzet a Fizzligában, hogyha a Ferencváros az utolsó játéknapon több pontot szerez, mint a Győr, akkor a Ferencváros a bajnok. Amennyiben a Ferencváros nem szerez több pontot, mint a Győr, akkor 2013 után a Győr lesz a magyar bajnok. A Győr egyébként Kisvárdára megy, a Ferencváros az Alaegerszeget fogadja. A harmadik hely tekintetében pedig, hogyha a Paks több pontot szerez, mint a Debrecen, akkor mindenképp a Paks szerzi meg a bronzérmet. Hogyha mind a Paks, mind a Debrecen kikap, és a Zalaegerszeg nyerni tud az Üllői úton a Ferencváros ellen, akkor viszont a Zalaegerszeg szerzi meg a harmadik helyet. Tehát reálisan most úgy néz ki a dolog, hogy Paks, Debrecen, Zalaegerszeg lesz a sorrend a harmadik, negyedik, ötödik helyen. Az első helyet illetően pedig már elmondtam az esélyeket. A bajnokság utolsó fordulójára két hét múlva kerül sor, addig jön a kupa döntő a Ferencváros és a Zalaegerszeg között. Hát ne tőlem kérdezzék azt, hogy miért előzi meg a kupa döntő a bajnokság utolsó fordulóját, egészen vicces a dolog. Tőlem viszont csak a köszönet jár az önök irányába, hogy meghallgattak minket az elmúlt két órában. Ez volt a visszajátszás 2026. május 4-én. A két társszerkesztő Cserjés Bendeg Úz és Tóth Csongor, továbbá a két hangmérnök, Antal Rihárd és Nagy Máté nevében is megköszönni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
16: Ez itt a bajnokok, önök Nyágui Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet ez az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születési évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
17: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
16: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
17: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, amúgy nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
16: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos. Miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
17: Apukám még a általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába úszó oktatásra, mert ugye odajártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
16: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán ne adj Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
17: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni, de egész hamar volt az első versenyem. Emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált rólam egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész, tehát az első versenyem, az első úszásom az egy hasas, azzal kezdődött, úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni, úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
16: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportuszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb, így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
17: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit megképülnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, azt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
16: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta, Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek. Akkor hogy is van ez?
17: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem, legalábbis fejben. A hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
16: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek volt. Milyen gyerek volt Jászó Ádám, hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
17: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült, meg így edzésen sem ment annyira a dolog, azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam, csak ilyen kis csivész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csivész kisgyerek.
16: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapaszkodott a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túrós Mátéval?
17: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet. Akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petrov Anatolival így félbe maradt a munka. És utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kemeresi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után 21 szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka, és én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta. Főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülünk neki, hogy ő az edzőm most.
16: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
17: Nehezen amúgy. Régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzéremnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt, és visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ha sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
16: Ez itt még mindig a Bajnokok és Jászló Ádámmal, 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyzet olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulód még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem az elején, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon. Szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászló Ádám?
17: Annak tartom magam maximalistának. Nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. Viszont a delfi lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
16: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolunk, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
17: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkön így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. de amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfin lábban meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödni a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
16: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyorsúszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a háthúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
17: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióidő az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
16: És ha már a háthúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már odakacsingat a gyorsa, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
17: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy 100-on ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy 100-on utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, ezt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
16: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitása döntőbe jutás. Ugye te többször is húztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt húztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
17: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 57 lesz, vagy hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
16: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ön is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik éve, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
17: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függően, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB, az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
16: Egyébként most ugye az OB után, amikor beszéltem edződdel, Túrós Mátéval azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihen Jászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
17: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
16: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlősz, nősz, és egyre jobbak az idők, egyre jobbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
17: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az uszoda környéke. Így városba azért nem, egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
16: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
17: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle. Tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az uszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itthon is a vendégek is

0: Nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
1: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, hogy túl sok mélypontom volt, szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan, tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem, az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás, és hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, akkor biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
0: Egyébként mi segített, vagy ki segített, a család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valahol legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
1: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
0: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
1: A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek, ezt sose mondtam nekik, és szerintem nem is fogom, mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek, de nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy én mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meg hallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
0: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említetted, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt illetve?
1: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 106 is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és ez nagyon, nagyon furcsa volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt, az soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám.

0: annyira durva volt.
1: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned ménye volt, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökél, hogy igenis legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
0: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minden tovább ott tudjak lenni, és minden többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
1: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
1: Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
0: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is. Azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, hogy én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért, szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
1: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Győr nyerte a női kézilabda magyar kupát, számít a tudósokra Magyar Péter, marad a napos száraz idő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Egy fordulóval a labdarúgó fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen, a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. A Paks feljött a tabella harmadik helyére, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában, az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. Olaszországban története során 21. alkalommal megnyerte a bajnokságot az Internazionale. A milánói kékfeketék hazai pályán 2-0-ra győztek a Parma ellen, és így három fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnyük a tavalyi bajnok jelenleg második helyen álló Napolival szemben. 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a Győri Audi Eto, amely a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Moson Magyaróvár ellen. Ezüstérmes lett a Honvéd férfi vízilabda csapata a konferencia kupa történetének első kiírásában. A fővárosi együttes a döntőben 17-14-es vereséget szenvedett a Bologna együttesétől. A Honvéd 21 év után játszott európai kupa finálét. Legutóbb 2005-ben az Euróligában volt döntős.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt a középszintű magyar érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életútjáról olvasnak az érettségizők, a tesztben pedig Vas Albertel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Középszinten több mint 76 ezeren írásbeliztek, és néhány perce fejezték be a munkát. Emelt szinten 2500-an vizsgáznak, nekik még egy órájuk van a feladatok megoldására. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változás lesz. Kiemelte a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. Folytatja a kis- és közepes vállalkozások házi pénztárainak ellenőrzését az adóhivatal. Az érintett cégek több 100 milliárd forintnyi készpénzt tartanak, így ez idén is kiemelt figyelmet kap. A NAV azt is közölte, hogy vizsgálják majd a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is. Az európaiak megértették az amerikai elnök üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkár. Mark Rutte Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója előtt úgy fogalmazott, a jövőben kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a közel-keleti hadszíntér közelében. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig arról beszélt, hogy meglepő, de várható döntés volt az amerikai katonák kivonása Németországból. Drón csapódott egy lakóházba Moszkvában, a polgármester szerint senki sem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte a Vöröstértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légi csapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban
1: közlekedés.
2: Korlátozásokra kell számítani Budapesten, a Madách Imre tér környékén, az Asbót utcában és a Király utcában. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a... Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 800-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. Három előkészítésével az FTC vezéregyénisége volt Gruber Zsombor. A 21 éves magyar válogatott csatár felnőtt pályafutása során először jegyzett 3 gólpasszt egy mérkőzésen.
2: Az elején jól álltunk bele a meccsbe, kellett az első gól, és onnantól átfordult a meccs. Igazából úgy voltunk vele fél időben, hogyha kijövünk, akkor még rá kell rúgni egyet, és hát még rúgtunk 3-at rá, szóval nagyon boldog vagyok. Nekem tök mindegy, hogy gólokkal, gólpasszokkal, csak tudjam segíteni a csapatot folyamatosan, ez a legfontosabb, próbálok mindig a maximumot kihozni. Örülök, hogy ez így sikerült ez a mérkőzés. Remélem a szurkolóknak is nagyon tetszett, és hát örülök, hogy ilyen sikert tudtunk aratni.
1: Most pedig halljuk az FTC vezető edzőjét, Robi Kint.
3: Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok
4: született.
3: Az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikovszki egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült 2-vel növelni az előnyünket az egész szezonban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is, akár ide említhetném Kanikovszki mellé, Zakariás Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
1: Az Újpest vezetőedzője Szélesi Zoltán csalódottan értékelt, és azt is elmondta, hogy a mérkőzést később higgadtan fogja kielemezni.
5: 2-0, azt gondolom, hogy a fél időben felráztuk a srácokat, egy-két jó akciót sikerült kialakítani, ezt góra kellett volna váltani, és akkor talán másról beszélhetné most itt. Talán a legfájdalmasabb, hogy ennyi embert ki tudtunk csalni a derbire, és nyilván nem arra készültünk, nem ezt szerettük volna nekik adni, mutatni, úgyhogy ebből kiindulva is biztosan, hogy ez egy fájdalmas pont, úgyhogy sajnálom, hogy így alakult.
1: A Paks feljött a tabella harmadik helyére a labdarúgó NB1-ben, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak arról beszélt, hogy ekkora különbség nem volt a felek között, de megérdemelten győzött a csapata.
6: Szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de a rutinosabb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek. A második fél idő elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött. Nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
1: Idénybeli 10. gólját szerezte a paksiaknál Böde Dániel, aki már az utolsó fordulóra is előre tekintett.
7: Gólra gól tudtunk szerezni, utána meg jól védekeztünk, ugye az utolsó gól azt csak bebiztosította. A másik félidő elején szerintem kicsit beszorultunk, nem jöttünk ki jól a félidőből, de utána szerintem talpra tudtunk állni. Menne saját kezünkben van a sorsunk, nem döltünk hátra, ugye Miskolcra látogatunk, ráadásul szerintem ugye jól tudom, hogy zártkapus mérkőzés lesz, úgyhogy az egy plusz nehezítés lesz, de bízom benne, hogy a csapat jól fogja eltölteni ezt a 2 hetet, és ott is győzelmet tudunk ünnepelni.
1: Az Eto 1 ponttal vezet az FTC előtt, és ha a következő mérkőzését megnyeri, akkor 2013 után lesz ismét bajnok. A harmadik helyért is nagy a harc. Jelenleg a Paks áll a dobogón az azonos pontszámú Debrecen előtt, de az 5. Zalaegerszegnek is van még esélye az utolsó fordulóban. Feljutott az élvonalba a Budapest Honvéd, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó NB2 28. fordulójában, míg üldözője a harmadik Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislenyben. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a lilafehéreket. A Honvéd vezetőedzője Feczko Tamás nyilatkozott rádiónknak a feljutást követően.
4: Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. A lényeg az, hogy két forduló vége előtt megvan a feljutás. Egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért. Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak, tényleg kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy órás az ittszerünk a második félidő közepén. Inkább azt mondom, hogy a mezőnyjáték folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Tehát ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
1: Hetedik alkalommal is a Real Madrid győzelmével zárult a Puskás Suzuki labdarúgó utánpótlás kupa, amelynek a döntőjében a spanyolok 1-0-ra legyőzték a Slavia Prahát. A harmadik helyen pedig a belga Genk zárt, amely a bronzmérkőzésen 2-0-ra nyert a Panathinaikos ellen. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester Unitedtől az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. Ez a célja a Liverpoolnak is, erről már Szoboszlai Dominik beszélt a Sky Sportsnak adott interjújában, amit a Liverpool honlapja szemlézett. A magyar válogatott csapatkapitánya azt mondta, be kell biztosítaniuk a bajnokok ligája indulást, mert a Liverpoolnak egyértelműen ott a helye. Majd hozzátette, reméli, hogy a keret a lehető legteljesebb mértékben együtt maradhat, és aztán majd kiderül, mire lesznek képesek. Olaszországban története során 21. alkalommal megnyerte a bajnokságot az Internacionale. A milánói kékfeketék hazai pályán 2-0-ra győztek a Parma ellen, és így 3 fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnyük a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napolival szemben. Spanyolországban pedig nyert a Real, így elnapolta a Barcelona bajnok avatását. A második helyen álló madridiak 2-0-ra nyertek az Espanyol vendégeként. A Barca 11 ponttal előzi meg a Realt a tabellán, és még várnia kell az ünneplésre.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a Győri Audietto, ugyanis a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. Per Johansson vezetőedző arról beszélt, hogy tudja, milyen sokat jelent a klubnak, illetve a városnak a kupa, és számára az a legfontosabb, hogy örömet szereztek a szurkolóknak.
8: Tudom, hogy a klubnak, a szurkolóknak és a győrieknek is rengeteget jelent, hogy végre visszaszereztük a trófeát, ezzel tisztában vagyok. Személy szerint persze örülök ennek a címnek, de leginkább a klub és a támogatóink miatt vagyok boldog. Én vagyok értük és nem fordítva, szóval szívből örülök nekik.
1: Az ezüstérmes debreceniek csapatkapitánya Tóvízi Petra szerint eleve csoda lett volna, ha meglepetést tudnak okozni a világ legjobb együttese ellen.
9: Nyilván csalódottak vagyunk, hiszen nem minden nap adatik meg egy csapat életébe, hogy mondjuk egy magyar kupa Final Four-ban döntőt játszon. Szerintem nagyon elfogytunk itt a végére, belementünk ebbe a verekedő stílusba, és ez nekünk nem volt most jó, el is fáradt a csapat, hiszen sajnos sérülésekkel gazdagodtunk itt a hétvégén. Nagyon bízom benne, hogy megússzuk ezt komolyabb sérülések nélkül, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, annak fényében pedig büszke vagyok a csapatra, amit mondjuk tegnap nyújtottunk, nyilván ott is voltak hullámvölgyek, a kötelezőt hoztuk, Győr az megmutatta, hogy miért is a világ legjobb csapata.
1: A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Moson-Magyaróvár ellen. Az FTC sorozatban 4-szer hódította el a női kézilabda magyar kupát, ezúttal viszont be kellett érnie a bronzéremmel. Amit ki lehetett, azt kihoztuk ebből a napból, így kezdte a nyilatkozatát a ferencvárosi játékosok közül Hásfalvi Júlia, aki reméli, hogy ki tudnak jönni ebből a nehéz időszakból.
10: Bízom, hogy tudunk ebből valamit tanulni, vagy lesz ennek valami olyan tanulsága, amit majd a következő szezonra magunkkal tudunk vinni, meg ugye ne felejtsük el, hogy még van vissza 4 bajnoki mérkőzés nekünk, és ezt egyáltalán nem tudjuk félváról venni, mert szeretnénk a legjobb eredményt elérni, tehát nekünk most ugye a második hely a reális a bajnokságban, és azért még a Debrecent is fogadjuk otthon. Úgyhogy nagyon sokáig nem tudjuk nyalogatni a sebeinket, szerintem éretten kell levonni a tanulságokat, és valahogy a következő szezonra ezekből felállni, meg ezekből tényleg tanulni.
1: Ezüstérmes lett a Honvéd férfi vízilabda csapata a konferencia kupa történetének első kiírásában. A fővárosi együttes a döntőben 17-14-es vereséget szenvedett a Bologna együttesétől. A Honvéd 21 év után játszott európai kupa döntőt, legutóbb 2005-ben az Euroligában volt finalista.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Minden gyakorlatból ki tudta hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is, így nyilatkozott Mészáros Krisztófer, aki korláton és nyújtón is aranyérmes lett a tornászok szerenkénti országos bajnokságán. A négyszeres Európa-bajnoki érmes tornász első egyéni országos bajnokságán indult a Honvéd versenyzőjeként, és remekül is teljesített. Korláton és nyújtón is győzött, míg gyűrűn harmadik lett.
11: Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó magyar bajnokságot zártunk. Úgy jöttünk ide erre a versenyre, hogy 10-ből 10 gyakorlatot csináljunk meg. Ebből 10-ből 9 gyakorlat sikerült, lovon volt egyetlen hibám. Minden gyakorlatomból úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is. Elég sok új elemet tettünk most be a gyakorlatokba, és tényleg ezért nagyon örülök, mert nagyjából sikerültek ezek az új elemek. Az Európa bajnokságig még nagyon sok dolog van hátra. Az edzéseken is mindig úgy álltam oda a korláthoz, hogy ott egy nagyon tiszta gyakorlatot szeretnék csinálni. Általában ez sikerült is, és nagyon örülök neki, hogy a versenyen is így jött ki, illetve a nyújtó is nagyon jól sikerült, ott beraktunk egy új Cassina nevezetű repülőelemet, ami egy elég nehéz fokozatú elem, ez egy G értékű elem, 7 tizedet ér, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is sikerült, a végén beleálltam a korlátba és a nyújtóba is, úgyhogy ezeket mondanám a legjobbnak.
1: Gyűrűn a győri Tomcsányi Benedek nyert, míg a honvédos kis Dominik talajon és ugrásban is magyar bajnoki címet szerzett. A nőknél aranyérmes lett Felemás Korláton a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia, aki a 2024-es térdsérülése után először versenyzett OB-n. A nők mezőnyében Mayer Gréta nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmet szerzett, talajon pedig második lett.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat, a Mercedes 19 éves versenyzőjének ez volt egymás után a harmadik futam győzelme. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel. Őt csapattársa az ausztrál Oscar Piastri követett. Most Kimi Antonelli értékelése következik röviden.
12: Ez még csak a kezdet, még mindig nagyon hosszú út áll előttem. Nagyon keményen dolgozunk, elképesztően teljesít a csapatom. Nélkülük nem lennék most itt. Hálás vagyok nekik és a családomnak is. Most ünneplünk, de hamarosan folytatódik a munka Kanadában.
1: Az olasz Kimi Antonelli előnye 20 pont az élen csapattársával George Russell-lel szemben, és hibátlan hétvégét zárt Nicolò Bulega a Superbike világbajnokság magyarországi állomásán Balaton főkajáron. A Ducati olasz versenyzője mindhárom versenyt megnyerte, és továbbra is magabiztosan vezeti az egyéni összetett tabelláját. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benjamint és Székely Dávidot halljátok. Hát túl vagyunk egy újabb héten, volt már, amikor minden szexászról szólt, még a baszk körön, és majd ma is beszélünk a fiatal franciáról, hiszen friss hír, hogy ott lesz a Tour de France-on, még ha nem is mindenki támogatta őt ebben előzetesen, legalábbis a sajtóban, főleg azok, akiket senki nem kérdezett meg soha, de ők azért elmondták a véleményüket. De nyilván itt azért a Romandi, és az, ahogyan ott Tadej Pogacsár szerepelt, az mindenképpen kiemelkedő, hiszen megnyerte az összetettet, ráadásul egy szakasz leszámítva végünnepelhetett, így ővé lett a zöld trikó. A hegyi trikót azt nem sikerült megoldania, mert ott a pontszerzésben Tálmán jobban szerepelt, mint ő, és hát sajnos az igazság, hogy már nem fér be a fiatalok kategóriájába, úgyhogy azt nem tudta elvinni. Ettől még lenyűgöző teljesítményt nyújtott. Ugye itt tényleg arról beszélhetünk, hogy Godon tudta normál szakasz tekintve meglepni egyszer, de egyébként onnantól kezdve szinte minden csak és kizárólag róla szólt. Úgy, hogy azért egy-két tavaszi klasszikuson már szerepelt. Hogyan értékeled az ő teljesítményét?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, egy mezőny szakaszon, és ugye azon a prológon nem tudott nyerni Pogacsár. Egy 3 kilométeres pálya volt, elég rövid. Igen, több szempontból lehet nézni, mert most, hogyha azt nézzük, hogy 6 szakasz, 4 győzelem összetett, és még ugye, amit említettél, még egy pontrikó is, akkor hát az bármilyen versenyzőről arról beszélnénk, hogy úristen, mi történik? Tehát, hogy lehet ennyit nyerni, meg így nyerni. Pogacsár kapcsán pedig inkább az a téma merült fel, hogy akkor mi a helyzet a túlra való felkészüléssel, meg a hosszú hegyekkel. Nyilván ennyi több mint két és fél hónap van inkább a túr fontos részéig. Azt mondom, amikor Pogacsának nagyon nagy szüksége lesz arra, hogy jól menjen a hegyeken. De azt elmondta egyébként, hogy a súlyával probléma nincs, nem úgy értve, de azért egy 3-4 kilóval nyilván nehezebb, kicsit sokat volt az edzőteremben, kicsit rá is pörgött, tehát ezt kicsit vissza kell vennie. Tehát ez
2: egyébként szerintem a sprinteknél látszódott is, egész egyszerűen máshogy néz ki az ember. Nyilván, ahol ennyire, nem tudom, 6%-a van a testzsír százalékot, ha egy pici izmot fölpakolsz, már az is látszódik kifejezetten, úgyhogy nem annyira meglepő, de lenyűgöző. Tehát azért olyan szakaszokat is megnyert, amiket nem kellett volna megnyernie feltétlenül, sőt.
3: Igen, hát ugye az egyértelmű, hogy másra készült. És oké, hogy 5 versenynap volt ezelőtt, a verseny előtt, tehát összesen van talán neki most 11-2026-ban. De pont azt számolgattam, hogyha a Strade Bianchétől, tehát a bemutatkozó versenytől nézzük, gyakorlatilag legtöbbször 2 hetente, de sokszor előfordult, hogy hetente van egy darab versenye, tehát ez nem úgy néz ki, hogy azért, mert csak 5 versenynap, az igazából kevésnek lehetne mondható, mert így is március eleje óta, tehát igazából 2 hónapja, gyakorlatilag folyamatosan versenyben van Pogacsár, és nyilván az edzés, azt az edzés munkát nem tudja elvégezni, meg nem is akarta, ami mondjuk egy túl 3 heteshez, vagy akár tényleg egy Romandihoz, hogyha itt szeretett volna esetleg csúcsformában lenni, ahhoz kell. Ja, nem erről volt szó. És azért egyértelműen arra készült ő, hogy mondjuk a Roubaix-n, ahol nincsen emelkedő, ott is fizikailag megállja a helyét, és mondjuk Van der Poelokkal, vagy, mint láttuk ezt pár hete, Wout van Aertokkal csatázzon. Tehát probléma semmiképpen nincs. Biztos nyilván, hogy egy más felkészülés kell a Tour de France, de mondjuk, hogy valakik tudják, hogy kell felkészülni a Tour de France-ra, az még egy 4-szeres győztes és a csapata. Itt, hogy ennyi szakaszt el kellett vinni, vagy nem, ez szerintem mindig egy olyan kérdés, amit én annyira nem szoktam érteni. Tehát, hogyha valaki előtt ott a lehetőség, hogy nyerjen.
2: Nem így értettem. Úgy értettem, hogy nem lepődtünk volna meg azon, hogyha esetleg más nyer.
3: Igen.
2: Tehát, hogy azért egy Godont nem feltétlenül kell sprintben megverni, meg tudod. Itt, ha volt 30 ember, szerintem a 2-3 évvel ezelőtti Pogacsár nem valószínű, hogy ilyen mezőnyben pont ilyen erősségű riválisok ellen nyert volna. Ezért mondom azt, hogy még mindig inkább előrefelé tart az ő pályafutása, úgyhogy még inkább fejlődik, és ez az, ami egészen lenyűgöző, és ott meg rácsatlakoznék nagyon is, hogy azért megtehetné, hogy kicsit hátradől. Ehhez képest folyamatosan üldözi a létező összes rekordot. Most is rámegy arra, hogy a két svájci World Tour versenyt többnapos meg tudja nyerni. Ugye a Romandit kipipáltam, megy majd a svájci körre is. Semmi más nem szól ezek mellett a versenyek mellett, csak azt, hogy még nem nyerte meg. És tényleg a kanibál az rá legalább annyira igaz, mint Eddie Merckx-re, akit egyébként kiengedtek a kórházból, hála Istennek, hosszas, hát egy hónapon keresztül bent volt időszakot követően, de hogy ez az egészen bámulatos nekem, abban, amit csinál Pogacsár.
3: Igen, és arra gondoltam, amit te mondasz, hanem, hogy azt szerettem volna behozni, hogy igazából, nem tudom, tehát ez a többi csapatnak is idézőjelben a hibája, az, hogy ő egy hatnapos versenyből négyet meg tud nyerni, és egyébként a másik kettő Dorian Godon vitte el, tehát ugye ketten nyertek összesen, és a csapatok ugye 15 vagy 16 csapat indult a Romandin, tehát 14 csapat az igazából üres kézzel megy haza. Viszont több olyan nap is volt ezen a versenyen, amikor nem Pogacsár csapata volt az, aki egyébként visszahozta a szökést, vagy nagyon közel hozta, tehát mondjuk a Bora nagyon érdekes dolgokat csinált, annak ellenére, hogy nyilván Lipovic és valamilyen szinten Roglic is, egy-két nap Roglic is jól ment, meg ugye a Bahrein is, például az utolsó szakasz, azt a Bahrein hozta vissza, tehát ott Pogacsáriknak azért többször jó lett volna, hogyha a szökés hazaér, viszont nyilván, hogyha ott a lehetőség, akkor ezeket hát hozni kell, tehát mások a többiek munkája miatt is. És erre meg visszatérve, igen, tehát ezek a verseny alatt tényleg semmi nem szól, ahogy mondtad. Nem tudom, melyik év lesz az, mikor egy Tour Down Under-t kipróbál, ugye már ezen a idei januárban is volt róla szó, hogy hát azt is szeretné egyébként megnyerni, mert egyszer volt rajta, nem sikerült, és egyébként miért ne kezdhetni az egyik szezont ő Ausztráliában. És egy két svájci verseny kapcsán, igen, mert a svájci kör is ugye nem 8 napos lesz, hanem már csak 5 ettől a szezontól, ki tudja meddig. A Romandi kapcsán pedig nyilván, hát reméljük, hogy azért megmarad ez a verseny, mert azért itt nagyon szép, elképesztő szép látvány az egész környék, másrészt pedig azért egy World Tour versenyről van szó, és egy World Tour verseny ne tűnjön már el csak úgy, és talán most Pogacsár azért segített egy kicsit abban, hogy szponzort lehessen majd találni erre a versenyre, még akkor is, hogyha azt nyilván szerintem a szervezők se gondolják, meg azt elég nehéz lesz összehozni, hogy őt a közeljövőben újra láthassuk itt, de ennek ellenére azért valószínűleg hozzátett ahhoz, hogy a verseny megmeneküljön.
2: Beszéljünk a többiekről, említetted a Red Bull Borát, ahol egyre inkább egyértelművé válik az, hogy Lipovic az az ember, aki a legközelebb lehet Pogacsárhoz. Én még azt mondom, hogy úgy is, hogy Evenepoelt is belevesszük ebbe.
3: Abszolút,
2: a körbe.
3: Erről beszéltünk múlt héten pont, igen.
2: Ő viszont kifejezetten biztatóan mozgott, és az, hogy ő végül 42 másodpercet kapott, és volt olyan hegyi szakasz az utolsó előtt, ahol elég sokáig ki is tartott Pogacsár mellett, még ha nem is a legvégig, ő egy 25 esztendős versenyző, tehát igazából ő még szintén a fölfelé ívelő részében van a pályafutásának. Ez szerinted mennyire variálja át a Red Bull Bora gondolkodását már idén nyárra, vagy akár, és szerintem ez az izgalmasabb kérdés ebben a körben, és ebben a témakörben leginkább, hogy a következő évekre?
3: Nem tudom, hogy az idén nyára mennyire, tehát én remélem, és tényleg múlt héten mind a ketten ugyanezt mondtuk, hogy reméljük, hogy a Red Bull fejében azért az, hogy Lipovic az első számú ember, igen, inkább. Különben nyilvánvalóan egy tévedés lenne, hogyha nem így gondolnák, szerintem. Mi akkor is, hogyha Remco-ról van szó. Ja, egyébként az idei Tour de France útvonal azért olyan, hogy inkább ilyen gyírós, azt mondanám, olyan szempontból, hogy a második hét, vagy harmadik hétvégétől jönnek az olyan szakaszok, amikor igazán nagy különbségeket ki lehet osztani a másiknak. Ergo ezzel azt szeretném mondani, hogy simán elképzelhető, hogy jó pár ember azért viszonylag lőtávolon belül lesz a tényleg itt 10-12-13 szakasz után, ami azt jelenti, hogy még akár Evenepoel is ott maradhat. De nyilván egyrészt a jövő zenéje, másrészt Lipovicra rátérve. Én főleg egyébként az nyugodott le az idei szezonjában eddig, vagy az ami nagyon-nagyon biztató, hogy ő lenyomott egy katalán kört, és utána ő jelezte a csapatnak, hogy egyébként szeretne menni a baszk körre is. És nagyon kevesen szokták megcsinálni ezt a katalán baszk kör kettőst, méghozzá azért, mert ugye a naptárban levő elhelyezkedések miatt. Viszont Lipovicnak mind a kettő kifejezetten jól sikerült, sőt, úgy tűnt, hogy egyre jobb formába kerül, és utána még lenyomott egy Romandit, ahol szerintem rengeteg önbizalmat szerzett, pont ezért, mert csak 42 másodperc, aminek egyébként jó része bónuszok, vagy viszonylag nagy része bónuszok, talán ilyen fele-fele arányban tudnám mondani, és ugye tehát nagyon ő nem kapott ki Pogácsártól egyik szakaszon sem, egyértelműen a második legerősebb volt, és három egyhetes lehozott. Igazából, hogyha a 24-es Vuelta óta vizsgáljuk, szerintem hetediknél rosszabb helye nincs is összetettben, és csak World Tour versenyekről van szó Florian Lipovicnak, beleértve egyébként egy Tour de France-t is ebbe, szóval nagyon jól néz ki az ő formája. Én megkockáztatom, hogy jelenleg már jobb állapotban van, mint tavaly nyáron volt, amikor ugye Oscar Onlyval csatázott a harmadik helyért a Tour utolsó hetében, sikeresen. Szóval jól néz ki Lipovic, igazából a Red Bull sem nézett ki rosszul, de az egész szezonra elmondható szerintem, hogy néhány ilyen típusú versenyen azért elősen megkérdőjelezhető döntéseket tudnak ők hozni taktikailag. Tehát a katalán körön is beszéltünk erről, hogy ugye az utolsó előtti hegyi szakaszon ott Remco Evenepoelt már feláldozták valamilyen szinten, de itt is az, hogy Primož Roglič miért szökögetni jár itt ilyen versenyeken, azt én nem teljesen értem. Tehát, hogy semmi haszna nincs a dolognak, se a csapat szempontjából, se Lipovic szempontjából, és úgy Isten igazából Roglič szempontjából sem, mert azt elég gyorsan lehet látni, hogy a mezőnyön nyilván hogy viselkedik, és ebből pedig lehet következtetni, hogy mi lesz a szakasz kimenetele. Szóval Rogličnak nagyon érdekes ez a szezonja eddig, hogy igazából mit is csinál, miért is csinál, kicsit olyan érzése van, és nem megbántva, mert nyilvánvalóan nem így van. Tehát úgy viselkedik, mint egy ilyen, nem tudom, nyaraláson, ilyen a hobbi Balaton körbetekerésen lenne körülbelül, és így egyszerűen van, él a semmibe, és nincs nagyon igazából célja, ahogy én látom ezeken a versenyeken. A csapatért viszont viszonylag keveset dolgozik, szóval kívülről nagyon furcsa. Tudom, hogy Roglič a Vueltára készül, az az idei év fő célja, de ettől függetlenül azért szerintem nem is tudom pontosan, meddig van az ő szerződése a Red Bullnál, hogy még szerintem az idei évben jár le egyébként. Szóval
2: 26
3: köszönöm szépen, igen, mert három évesét kötöttek. Tehát nagyon nagy kérdés lesz, hogy a Red Bull egyébként hogy gondolkodik Roglič kapcsán. Kevesebb fizetés, belemegy-e Roglič, megtartják-e?
2: Egyébként nagyon érdekes, hogy
3: szóval necces.
2: Ránéztem most a Pro Cyclingos oldalára, ugye 24 az utolsó olyan év, amikor nyert egy Vueltát, 25-ben már csak egy katalán kört tud felmutatni, és semmi más.
3: Ez a tavalyi év, igen, tényleg.
2: Tehát, hogy itt azért neki nem jött be annyira ez a váltás, és itt szerintem Lipovicsal sem számoltak, mint ahogy nagyon nem számoltak Evenepoelnál sem. De ugorjunk is tovább, mert sok minden van még, hiszen a Giro is indul ezen a héten, méghozzá Bulgáriából, ez már mindenképpen pikáns lesz, és arról is kéne beszélni, de azért Sexast itt most behoznám, és aztán még kicsit a frankfurti versenyről is beszélnék, mert szerintem az is nagyon jó volt. Mennyire lepődtél meg azon, hogy 1937 óta nem volt olyan fiatal versenyző, mint Sexast, mégis elviszik a Tour de France-ra?
3: Ezen igen. Ezen a statisztikán igen. 37-re nem gondoltam, hogy tippelem kellett volna 60-as évek, valahogy így. Azon a tényen magán, hogy elviszik, hát azon nem. Ugye ezt azért most már tényleg a Stade Bianche volt, tehát 2 hónapja beszéljük, hogy itt innentől a mi fejünkben nincs kérdés. Nyilván nem mi döntöttünk, mert akkor már hamarabb eldőlt volna ez.
2: Senki nem volt kíváncsi, hogy úgyis fel is hívjanak.
3: Így van. Viszont nyilván megérte egy ilyen hétfőre ezt berakni, ezt az időzítést. Egyébként megígérték, hogy Liezs után egy hét pihi, és utána döntés. Nyilvánvalóan ez a döntés már azért megszületett valószínű.
2: Hiszen leforgatták ezt az elképesztően jó pofa videót.
3: Szerettem volna mondani, hogy ez fantasztikus ez a videó, ez el lett találva, tehát a Jéko Giros csapat.
2: Mesterséges intelligenciás videóhoz képest.
3: Valahogy hozzám.
2: Ez valóban egy 180 fokos fordulat, a poén kedvéért, ami 360, de tudjuk, hogy az nem sikeres, de egyébként igen.
3: Szóval Paul Sexastnak egyértelműen ott a helye, és ahogy megmondta ő is, nem azért megy arra a versenyre, hogy szétnézzen, hogy tapasztalatot szerezzen, tehát ide célokkal érkezik, és nem is tehet máshogy. Mert innentől kezdve azért azt gondolom, hogy Lipovic ide vagy oda, hiába beszéltünk róla, hogy milyen jó a formája, azért az nem lesz valószínűleg kérdés, hogyha minden flottul megy itt májusban Jonas Vingegaardral Olaszországban, illetve Bulgáriában, akkor a három a dobogó esélyesek igazából.
2: És még azért Lipovicot tegyük hozzá.
3: Igen, Lipovic lesz valószínűleg a negyedik, akit így behúz az ember, hogy ott lehet, de hát ez így nagyon komoly lesz, és szegény Olaf Kölj mondanánk. De
2: hiszen nem érte fog dolgozni ez a csapat innentől kezdve majd.
3: Ez elég valószínű.
2: De megkeresi azt a pénzt, hogy...
3: Hát ugyanúgy megkapja azt a 3,5 millió eurót, amiről beszélnek, amióta odaigazolt. Sexast kapcsán pedig annyit, hogy azért Decathlonnál a csapatnak, tehát mindenkinek, a szerelőknek, a legfőképp a sajtósnak azért ideje felkészülni, mert a, hiába esett ezer, ugye az elődöt mondom, tehát egy elmúlt 20-30 évben nem hiszem, hogy kaptak ők ilyen felhajtást bármikor a Tour de France-on, még akár egy Román Bardénál sem hozzáteszem szerintem, mint amit most Paul Sexas miatt fognak kapni, tehát ehhez azért még hozzá kell szoknia majd neki is, de én azt gondolom röviden, hogy mindenképpen jó döntés, és jelen helyzetben nem is volt más jó döntés szerintem ezen kívül.
2: Itt azért a francia televíziónál, az ASO-nál olyan pezsgőbontás lehet, akár hétfő reggel 13-kor, vagy még korábban, amikor nyilvános lesz, lett, és hát nyilván ők azért tudták korábban is szerintem, mint nagyon kevés ügy kapcsán, mert hogy ez a nézettséget, az érdeklődést, a történeteket hihetetlen módon fogja. Ez kicsit olyan, mint hogyha Rafa Nadal első gárosos szereplése ugrana be az embernek, vagy én azt tudom leginkább hasonlítani, amikor tudtad, hogy van egy nagyon nagy tehetség, és érdekes, hogy meddig jut. Nyilván nem mondom azt, hogy mondjuk meg fogja nyerni Sexas a Tour de France-t, de az egészen biztos, hogy az érdeklődés az elképesztően nagy lesz, hiszen egy hazai versenyzőről beszélünk. Ezt már sokszor kifejtettük, most nem is nagyon szeretném erre fordítani az időt, mert abból kevés van, témában meg annál több. Már csak azért is, mert van női Vuelta, amit szerintem mindenképpen érdemes figyelni, még akkor is, hogyha nincs magyar induló.
3: Akkor is, hogyha mondjuk Vuelta, hát ez lehetne egy ilyen észak-spanyol kör. Igen, tehát nagyon kicsi területen megy, tehát ez...
2: De 819,5 kilométer, és van benne...
3: Nem egyszerű.
2: Van benne egy Angliru, ami azért már önmagában is
3: és az a kérdés a hölgyeknél, hogy ott egy olyan típusú versenyző, aki inkább egy sprinterre hasonlít, mint sem egy hegymerőre, meg az a profilja, azért az Angliruna fiúk is nagyon nehezen mennek föl. Tehát
2: az vasárnap érdemes lesz figyelni.
3: Nem lesz egyszerű, igen.
2: És akkor beszéljünk kicsit a frankfurti versenyről, meg aztán a török körről is, mert legalább ott van magyar érdekeltségű siker, ami mindenképpen jól hangzik. Nekem kifejezetten tetszett ez a frankfurti viadal. Óriási őskáosz a végén, ráadásul hazai győzelem. Mennyire érzed úgy, hogy ez egy jó időpontban lévő verseny, ez a május elsői?
3: Emlékszem, mikor ugye Budapestről indult a Tour de Hongrie, vagy Tour de Hongrie, bocsánat, a Giro d'Italia, akkor épp meglepődtem azon, hogy Binnie Girmay mit keresett még 3 nap előtte az Eschborn Frankfurton. Ugye ez az a verseny egyébként, amit mindig május elsőjére raknak, és nagyjából egyébként mindegy is, hogy ez melyik napra esik. Tehát akkor például hétfőre esett, és szerdán már itt volt csapatbemutató Budapesten a Giro kapcsán. Ennek ellenére nagyon jó versenye, mint ahogy ezt most is láttuk, mivel a szervezők azért kicsit nehezítettek az útvonalon. Egyrészt sokkal keményebbé tették a versenyt, a közepét, másrészt pedig közelebb hozták a hegyeket a célhoz, ergo megadva pont ennek a lehetőséget, hogy nyilván lesznek támadó szellemű versenyzők, lesznek csoportok, akik elszakadnak, és vissza lehet-e őket hozni, vagy ők döntik el. Ugye itt az utóbbi lett végül, ráadásul nem csak, hogy hazai versenyző, hanem maga a német bajnok, ugye Georg Zimmermann, ami hát egyrészt neki gratulálunk, mert elképesztő élmény lehet, másrészt pedig nyilván a versenynek is nagyon-nagyon jó. Egyébként Németországban az érdekes, hogy ön hatalmas versenyek nincsenek, tehát ez nagy, ugye ez egy World Tour verseny talán? Azt hiszem, igen. Az Eschborn Frankfurt, igen. Ugye a Hamburg Cycle Classics, Bemer Classics, ami augusztus környékén van, az is egy World Tour verseny, illetve ugye a német kör, ami pedig egy pro verseny, tehát olyan hatalmas

0: mennyzőké, és pont emiatt jó a verseny, amiről beszéltünk, hogy az előzők úgy alakították ki, hogy nagyon sokfajta versenyző egyszerűen megnyerheti, és nagyjából mindig más a forgatókönyv, tehát ja, jó volt nézni igazából.
1: És itt azért a Lottónak is nagyon kellett,
0: hát, az pedig mert
1: főleg, az első World Tour győzelem.
0: Az is egy frissebb hír, hogy talán tegnap esti, hogy Arnaud Daly pedig úgy tűnik, hogy megvan azért a megegyezés, és ő biztos, hogy távozik a Lottótól.
1: Hát ezt egy hónapja írták már.
0: És a Tudor lesz valószínűleg a befutó. Ja, Daly például zsírózik a héten, ugye először. Tehát
1: megnyert végre egy versenyt, a Lotto Fama Arden klasszikot, ami azért picit talán az önbizalmát azt javítja. Érdekes lesz, hogy a Giro majd mire megy.
0: Ez 1.1-es belga versenyek Pogacsári. Ez sütni kicsit Arnaud Dalyre, mert mindig, amikor jön a tavasz, hogy az óriási célok, ott mindig van valami, ami nem jön össze. Persze. Te egészségi állapotok, forma, blukás, blablabla.
1: De amúgy imádják a belgák. Tehát tényleg egy ilyen óriási tehetségnek tartott, ilyen örök ígéret, aki mindig nem nyereged, de nem tudja megmutatni.
0: A kis versenyeket, nyilván vannak World Tour győzelmei Arnaud Dalynek, de azért amire predesztinálva lett a belgák által, az attól egyelőre azért maradjunk, őszintén messze van.
1: Nem az új Bonen. Maradjunk annyiban. És akkor török kör, aminek ez a 13.30-as kezdési időpontja, ez teljességgel érthetetlen. Amikor már én közvetettem, vagy még akkor is nagyon fura volt.
0: Szombat volt, tehát 10.30?
1: Igen.
0: Azt hiszem, hogy az a szombat.
1: Még bonyolultabb.
0: Okay, igen. Még, meg ott sok verseny volt.
1: Lehet vasárnap, de igen.
0: Vagy vasárnap, igen.
1: Na mindegy, a lényeg az, hogy azért itt végre van magyar győzelem, ami oké, nem versenyzői szinten, de egyébként mindenképpen egy nagyon komoly fegyvertény, hogy az MBH-nak sikerült szakasz nyernie, és hát abban reménykedhetünk, hogy majd lesz ilyenből még a folytatásban is. Ráadásul Bagatin egy elképesztően nagy szökést tudott végül végigcsinálni, és egy perces előnnyel nyert, utána az MBH közösségi oldalait el is árasztották a videók a célba érkezésről. Ez azért a csapatnak is egy nagyon-nagyon jó visszajelzés. Hát fogalmazzunk úgy, hogy problémásabb időszakban, amiből most úgy tűnik, hogy végül jól ki tud jönni, hiszen majd a Tour de Hongrie is ott lehet.
0: Igen, például a Tour de Hongrie nyernének egy szakaszt, az nagyon szép lenne.
1: Különleges.
0: Abszolút.
1: És van rá esély.
0: Igen, mindenképp. És ugye ezen a versenyen is marha jól mentek, tehát ezen a győzelmen kívül megnézzük mondjuk, nem tudom, előtte levő szakaszok eredményeit, akkor második, harmadik, negyedik, tehát a sprintereik is kifejezetten jól mennek, ugye magyar részről Takács Zsombor és Peák Barna képviselt a csapatot ezen a versenyen. Leginkább a sprint felvezetésekben, meg ilyen mezőny összetartásában, ilyesmiben volt szerepük, ilyen úgynevezett road captainek voltak szerintem mind a ketten, azért lehetett őket látni elől abszolút az első szakaszok végén jó párszor. A török kör egy érdekes verseny szerintem, amúgy azért nem néztem meg a Pro Cycling Stats-nek a rajtlisták kapcsán szokták, hogy milyen erősségű. Ugye az elmúlt 12 vagy 24 hónap pontjait veszik figyelembe a rajthoz álló versenyzőknél, de biztos, hogy a török kör az folyamatosan esik vissza ilyen szempontból, mert egyébként egy nagyon jó felkészülési verseny, csomó minden.
1: Régen egy csomószor mentek ide el a világ legjobb sprintereit. Abszolút. Kevendist számtalan szorálhatunk.
0: Pont, hogy őt szerettem volna én is mondani, akár a visszatérésekor, akár előtte, akár az utolsó években. Tehát már Kevendis sokszor volt itt, de a sprinterek számára ez tényleg nagyon jó, mert van 8 szakaszod, és abból oké, mostanában megszokhattuk, hogy egyet mindig neutralizálni kell. Tehát, hogy ez
1: előfordul.
0: Most az elmúlt években benne van, most talán az utolsó előtti szakasz volt, amin utolsó 15 kilométertől oké, nem számít az összetett, vagy csak onnantól nem számít az összetett, igen. Viszont ugye most már azért a sprinterek se a legkomolyabb nevek. Nyilván egy Tom Krebb, ugye 3 szakasz hozott el ezen a versenyen, hát ő azért 100%, hogy egy World Tour csapatnál fog tekerni 2026-ban. Tehát ez nem kérdés, hogy a 5. győzelme volt talán a szezonban, ugye nyert egy szakaszt, ha jól emlékszem, talán az Étoile de Bessèges-en, meg volt még egy győzelme talán az Andalusz körön.
1: Negyedik szakasz.
0: És ugye Flanders-esként, tehát ez nagyon-nagyon komoly teljesítmény, 5 győzelem profi szinten. Gyakorlatilag csomó kontinent, vagy prokonti csapatnak ez az egész éves győzelmi mutatója, és jóval kisebb versenyeken, mint ezek. De ennek ellenére azért a legjobb sprinterek nyilván nem voltak itt, és természetesen van mindig 2 hegyi szakasz. A törökök mindig találnak brutális emelkedőket, tehát tényleg ez megint ez a 10 km 10%, meg 22 km 9%, és akkor ilyen hegyekre, tehát ez azért mindenkinek meggyűlne vele a baj, ráadásul mindig kicsit ilyen számomra lerombozva, nem tudom, hogy más is így van ezzel, de amikor azt láttam, hogy ilyen meredek hegyekre mennek fel, meg ilyen hosszú hegyekre, és ha 4 sávos autópálya úton, és ugye az egyébként még nehezebbnek tűnik emiatt

0: emiatt, maga az emelkedő, de nem az a klasszikus látvány. Viszont nagyon-nagyon sok ilyen út van a török körútvonalában, útszakasz, ami tényleg ilyen elképesztő széles autópálya, és gyönyörű amúgy a látvány mögötte, de nyilván nagyon más, mint mondjuk egy Belgiumban, vagy akár egy Franciaországban is tekerni. Tehát a török kör az egy ilyen verseny, mindig szeretjük, hogy van, meg általában vannak magyar indulóink, de nyilván azért a rajtlista, és most nem egy Tour de France-hoz hasonlítgatjuk, vagy bármilyen World Tour versenyhez, hanem alapból egy picit talán lehetne szerintem erősebb a rajtlista.
1: Giro rajtlista? Tekintve, hogy kezdődik a verseny, és hát azért 3468 kilométert kellett tekerni ahhoz, hogy valaki megnyerje a rózsaszín trikót, és hát, hogyha itt a nagy neveket nézzük, Vingegaard, Scaroni, most csak a Pro Cycling Stats-es a kiemelés az ottani rangsor alapján Vingegaard, Deli, Andrézen, Scaroni, Manier, Pellizzari, Gál, Vine, Christian, Grünewegen, ez az első 10.
0: Ezek az idei pontok, gondolom, nem is tudom, hogy mi alapján, vagy elmúlt 12 hónap, vagy valami ilyesmi, de...
1: Az UCI világranglistán egyébként Vingegaard, Deli, Vine, Scaroni, Andrézen, Pellizzari. Mm-hmm. Tehát, hogy azért, aki nem követi nap, mint nap a kerékpársportot, nem mondom, hogy nagyon-nagyon izgatottan figyelni. Itt ugye egy kérdés van, hogy meg lesz-e Jonas Vingegaardnak a harmadik különböző 3 hetes, vagy nem. És tényleg talán az elmúlt heteket figyelem, mivel Pellizzari az egyetlen, aki megszorongathatja. Nem gondolnám azt, hogy Vine azért az a szint lenne, még akkor is, hogyha például a Tourneur Underet meg tudta nyerni idén, ami egy többnapos, és ott azért fölfelé is kellett jól menni, de hát ez nagyon-nagyon a Dánnak néz ki.
0: Igen, meg is mondom őszintén, hogy egyelőre még azért nem kapott el ez a Giro lász. Tehát múlt hétfőn volt, emlékszem, hogy milyen napra lehetett a szervezőknek. Almeida, Carapaz, Landa. Így,
1: mindegy.
0: 5 óra alatt egyik sincs, és nyilván nem...
1: Bernát még oda tenném, aki szerintem jól mozog.
0: A dobogóra ebben a mezőnyben lesz esélye, lehet esélye a Bernál. Az Ineos valahogy megoldhatja.
1: Csikóra biztos jó lesz, mindig jó az
0: ilyen. Igen. Ugye Csikóra nem összetettért megy, azt elmondta, legalábbis ezt mondja, nem is tudom, talán a tavalyi San Sebastián körül, amin ott voltunk, ugye azt ő nyerte, és ott azután mondta, hogy az összetettekről lemondott. Mindegy, majd meglátjuk.
1: És még Ben O'Connor, akinél sose tudjuk, hogy mit hoz.
0: Igen, O'Connornak van ugye Giroról talán 5. helye, ugye Derek G-nek van egy 4. helye tavalyról, tehát ilyen emberekről beszélhetünk, mint összetett esélyesek. Szóval azért nagyon nehéz azt látni, hogy Jonas Vingegaardot ki, hol, hogyan. Tehát itt el tudok képzelni simán egy olyat, mint 2024, mikor Pogacar indult a Giron. Ugye akkor, hát Dani Martínez és Geraint Thomas végeztek egyébként a dobogón azon a versenyen, de ugye emlékszünk, 6 szakaszt nyert Pogacar, és itt tájában 10 perc különbséggel nyerte meg azt a Girot, talán még több is volt, mint 10. Ezt ugyanígy el tudom képzelni Jonas Vingegaardról is, őszintén szólva.
1: Szerinted mi a taktika? Agyon nyerni magát, vagy az első 2-3 lehetőséget kihasználni, és aztán már csak védekezni?
0: Szerintem inkább az utóbbi, már csak azért is, mert valamilyen szinten, és ez mindig hülyén hangozhat, hogy pihenni a Tour de France-ra. Tehát nem kell 100%-ot menni a Giron feltétlenül, hogyha tényleg nem kell ahhoz, hogy megnyerje, akkor nem fogják erőltetni. Azért azt tudjuk, hogy a Visma az ilyen helyzetekben azért egy fokkal szigorúbb talán, mint az UAE. Tehát, hogy ők nem fogják halálra dolgoztatni a csapatot sem, mert egyrészt az, hogy Jonas Vingegaard, de másrészt az, hogy a segítők, tehát mondjuk egy Campenaerts, egy Kuszők ott lesznek vele azért, hogy most a legfontosabb neveket említsem, ők azért ott lesznek vele majd nyáron is, a túron is. És nem szabad kifárasztani a segítőket sem. Erről egyébként Pogacar is beszélt a Romandin az egyik szakasz utáni interjújában, hogy az ember, a tévénézők nem látják azt, hogy mondjuk egy Lengen, vagy egy Novák, vagy egy Ivo Oliveira milyen energiákat rak bele abba, hogy kordába tartson bizonyos szökést, meg felépítse a szakaszt úgy, ahogy azt megtervezték a buszban, viszont őket sem lehet teljesen széthajtani, mert rájuk is szükség van a további versenyeken. Tehát ez egy ilyen eléggé balanszba kell hozni ezt a dolgot a Viszmának is, de ők azt gondolom nem szomorkodnak annyira, hogy ezért most itt nem a legnagyobb, legerősebb ellenfelekkel szemben kell velük kell megküzdeni, mivel tényleg kicsit lehetnek úgy vele, hogy egy ilyen idézőjelben még egyszer takaréklángon lehozzák ezt a Girot, Jonas megnyerje, hogy azt a papírforma diktálja, és utána oda lehessen menni a túra, és még pont egy pár százalékot rá lehessen rakni, mert ugye télen ez volt a Viszmának a kommunikáció, hogy azért megyünk a Giro-ra, Mert azt vettük észre, hogy amikor kétszer lenyomta az elmúlt évben Jonas a Tour Vuelta duplát, akkor a Vuelta jobb számokat hozott. Ezt versenyek közben egyébként sosem nagyon kommunikálták, de télen ez volt, hogy egyébként ők úgy érzik, hogy ha lenyom egy három hetest, a következőre tud fejlődni, úgy egy éven belül. Szóval meglátjuk, és emiatt azt gondolom, hogy nem feltétlenül ők 100%-ot akarnak nyújtani a Giron, legalábbis onnantól, amikor már ez teljesen biztossá válik, hogy nem feltétlenül kell. És hát nyilván meglátjuk, hogy alakul ez az első három szakasz Bulgáriában, mert mindent lehetett hallani itt az elmúlt egy hónapban az utak kapcsán, a szervezés kapcsán. Én nem személy szerint nem voltam még Bulgáriában, de csak érdekes dolgokat.
1: Én voltam három napot, óriási.
0: Hallottam róla, szóval...
1: Egyet most nyert a Levski, majdnem felgyújtottak az egyetlen.
0: Azt viszont láttam, igen, azt viszont láttam.
1: Vállalható stadiont, ahol egyébként meccs alatt nincs semmilyen büfé nyitva, és a mosdót inkább hagyd ki. Nagyjából ennyi fért most az időmbe, pedig azért sprinterek nem lesznek rosszak, azért Mányi, Milán, Grönevégen, Malucelli, vagy éppen Deli, meglátjuk, hogy mire megy majd, úgyhogy érdemes lesz nézni a Giro-t, meg már magában amiatt is, mert az első három hetese az évnek, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, meg a női Vueltát is ajánljuk, és már nagyon várjuk a jövő héten kezdődő, és ott a végén be is fejeződő Tour de Hongrie-t, amit az M4 Sporton az elejétől a végéig közvetítünk, de addig még úgyis jelentkezünk, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!
2: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Mai beszélgető partnerem az FTC 17 éves, immár kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőrözője, Horváth Lotti és edzője Kovács Attila. Hát üdvözlök titeket a stúdióban.
4: Köszönjük.
3: Beszélgetésünk apropója, hogy április elején a brazíliai Rio de Janeiro-ban rendezett korosztályos vívó világbajnokság kadétmezőnyében Lotti fantasztikus teljesítménnyel aranyérmet szereztél. Ezzel megvédted a világbajnoki címedet, hiszen tavaly Kínában is a VB dobogó tetejére állhattál föl. Hát egy picit elevenítsük fel kezdésként ezt a versenynapot, amely igazából nem az első nap volt neked a VB-n, hiszen egy nappal korábban a juniorok között is indultál egyéniben, és ott is előkelő ötödik helyet érdemeltél ki. Hát az az ötödik hely már megalapozta ezt a másnapi jó szereplést?
5: Szerintem mindenképpen segített a következő napban, mivel azért kicsit be tudtam melegedni, kicsit hozzá tudtam szokni a versenynek az atmoszférájához, meg úgy összességében kicsit azért jót tett szerintem, hogy már versenyeztem egy napot, és tavaly is ugyanígy volt, hogy a junior verseny volt a kadett előtt, és szerintem az is mindenképpen, tehát sokkal lazábban tudtam már bűni, hogy második nap volt, nem egyből a saját korosztályom, szóval mindenképpen segített. És hát ugye elég érdekesen indult ez a nap, mivel arra kelt szinte mindenki, hogy a csarnok az ég, és az egyik csarnok, és hát ez eléggé érdekes kezdés volt, ugye a fiúk kezdték a korábban a napot, ők kezdték a előbb, és ők mondták nekünk, vagyis hát írták, hogy hát az ég a csarnok igazából, és így mindenki erre kell szinte, viszont szerencsére nagyon jó volt a szervezése a versenynek, és elég hamar intézkedtek, és a szervezők áttették a fő terembe az egészet, szóval mi pástok ott voltak, ugye ebbe a velodromba, a bicikli stadionba, azokat mind átszervezték, és áttették a nagy terembe, szóval...
3: Mert az gyulladt ki, ugye igen, ez a 2016-os Riói olimpián...
4: Annak a helyszíne volt.
3: Annak a helyszíne volt, igen. De ez mit, hogyan kell ezt elképzelni, hogy égett a csarnok, amikor ti jöttetek volna?
5: Hát igazából felkeltünk, és ha már kinézted az ablakon, mert a hotelünkből rá lehetett látni a csarnokokra, igazából látni lehetett, hogy nagyon füstöl, és ugye azt is, hogy ég, és hogy rengeteg tűzoltó van, és van, aki egyébként fel is kelt hajnalba erre, hogy a szirénák, még minden, de igazából, ha jól tudom, akkor ott a fejs, tehát hogy a tetején a
4: csarnoknak. A csarnok teteje, és igen. Hát gyakorlatilag égett, mint egy görög tűz, ott szépen végig.
5: Egész nap szinte oltották.
4: Igen,
5: és hát ezt este láttuk, amikor ugye eljöttünk, hogy még ott is oltották, szóval eléggé hosszas volt.
3: De nem történt személy.
5: Nem, éjszaka történt, azt hiszem a tűz, szóval így hajnalba kezdték el oltani, és még senki nem volt ott, de azért eléggé eléggé random helyzet.
4: Sőt, a szervezünk becsületére legyen mondva, hogy nagyon szépen megoldották a kieső helyszínt.
5: Igen.
4: Végül is le tudott zajlani a
5: mert azért még a nap elején még az is volt, hogy most akkor egyáltalán lesz-e az nap verseny, vagy hát folytatódik-e a VB, de hát ezt is senki nem tudta, de szerencsére tényleg nagyon hamar megoldották.
3: Kalandosan kezdődött, szerencsére folytatódott, hát neked meg pláne szerencsére, hiszen a végén aranyérmet szereztél. Folyamatosan egyre jobb formát mutatva talán.
5: Aznap tényleg jól ment nagyon, bár kicsit azért éreztem azt, hogy fáradt voltam az előző nap után még, így fizikailag, de szerencsére mentálisan azért ott tudtam lenni még. A körben volt az kicsit, hogy be kellett melegednem, kicsit így a fáradtságomat félre kellett tennem, de aztán a táblán meg teljesen úgy éreztem, hogy jól és felszabadultan tudtam vívni, ami nagyon jó. Jó érzés is volt, tök jó asszony voltak, és emiatt így aznap úgy éreztem, hogy egyre jobban, tényleg egyre jobb a vívásom.
3: Az edzőnek a fizikai, vagy éppen a mentális felkészítés volt a leginkább feladata ezelőtt a világbajnokság előtt?
4: Ez a VB egy kicsit bonyolultabban jött ki, mint a tavalyi, mert Lotte volt egy elég komoly sérülése, pedig egy komoly flóba voltunk, mert még egy junior világkupán a legjobb 8 között szerepelt, és tényleg, Burgos, azt kell mondjam, remek vívással, de ott a 4 bejutásért, hát már annyira fájlajta a combját, hogy gondolkodtunk is, hogy visszalépünk, mert ott komoly baj volt. Annak rendje és módja szerint ott ki is kapott az egyik nagy riválisától, és utána, hát sajnos egy elég hosszú kényszerpihenő jött, egy hosszú izomfasszél szakadás miatt, utána a sérülés utáni hosszas pihenő, amíg ő nem csinált semmit, a többiek versenyeztek, mi nem csináltunk konkrétan tényleg semmit, tehát csak a roboráció és a pihenés volt a központban, és akkor jött az EB, hát ahova nem tudtunk felkészülni egyszerűen, az úgy is sikerült, és utána nekem nagyon át kellett gondolni, hogy most mihez kezdjek a Lottival, mert hát én is úgy gondoltam, hogy mind a ketten nagyon örülnénk annak, nyilván ő meg a legjobban, hogyha sikerülne a VB-t a tavalyhoz hasonló formába lehozni, és hát ott leültünk, elég keményen átbeszéltük a dolgokat, ott akkor el kellett már mondani neki, hogy most mi minden nem jó, hogy a sérülés utáni helyzetben. Megbeszéltük, és több partnerként a lehető legjobban ezt azt hiszem, hogy sikerült is kijavítani. Ami nagyon tetszik, hogy olyan profi volt a hozzáállása, hogy én konkrétan már a VB-n megint csak mosolyogtam, tehát hogy azt hiszem, hogy sikerült kijavítanunk a sérülés okozta kis fiaskót, és hát az égnek mind lelkileg, mind fizikálisan úgy mentünk ki, hogy tudta a csúcsformáját nyújtani.
3: Neked mivel kellett leginkább megküzdeni itt a helyzet kapcsán? Ugye jött a sérülés, volt egy visszafogottabb eredmény a februárban Tbilisiben rendezett Európa-bajnokságon, és jött a VB, amelyen címvédőként indultál, kimondva vagy kimondatlanul is, talán elvárják tőled a jó eredményt egy tavalyi remeklés után.
5: Hát igen, egyébként mindenképpen az egyik legnehezebb része ennek az volt, hogy azért voltak elvárások velem szemben, és ezzel azért megbírkózni, hogy azért az EB nem sikerült túl jól, és az volt ugye a viszonyítás alapon, mert azután csak egy felnőtt verseny volt, ami szintén nem annyira jól sikerült, és ezért ez így kicsit nehéz volt, hogy akkor én így megyek ki a VB-re, hogy elvárják tőlem, hogy hát gyakorlatilag kb. Azt, hogy most akkor ezt is nyerjem meg, mert címvédőként megyek, és akkor most már rásul ez az utolsó évben a korosztályban, én vagyok a legöregebb úgymond a korosztályban, és igazából ez így kicsit nehéz volt, hogy ugye az EB után azért ott nem ment túl jól, és hogy így megyek ki, hogy azért vannak elvárások. Illetve hát azt azért én is éreztem, amit Attila is mondott, hogy fizikálisan is nagyon fel kellett készülni. Így a lábmunkám, meg igazából szinte minden téren újra kicsit újra erősödnöm, és ez viszont nagyon jól sikerült. A VB előtti hetekben az edzéseken úgy éreztem, hogy amúgy nagyon jól megy, és így visszajött a formám. Szóval egy kicsit ez azért megnyugtatott, és nem akartam magamra nyomást tenni így a VB-n, hogy most akkor nekem ezt meg kell nyerni, hanem ott már legalább úgy tényleg úgy tudtam érezni, hogy igazából nekem ezt csak élveznem kell, és magamnak akarok azzal bizonyítani, hogy azt a vívásomat tudom nyújtani, amit mondjuk a VB előtti edzésekem, mert ott annyira jól éreztem magam vívás közben, hogy igazából én már ezzel meg lettem volna elégedve, hogyha csak ezt tudom nyújtani, meg ezt a lábmunkámat, ami újra azért visszajött jobb formán, mint mondjuk az EB-n volt, úgyhogy én igazából így mentem ki a VB-re.
3: Bekerültél a 8 közé, és a negyed döntőben az aktuális német ellenfeledet 15-2-re győzted le. Aki követte az eseményeket, akkor az azt gondolhatta, hogy na most elkaptad a fonalat, és talán a legjobbkor.
5: Hát igen, egyébként az, tehát az még engem is meglepett, hogy az annyira sima volt az az szó, de ott tényleg egyáltalán nem izgultam, vagy hát inkább kicsit úgy voltam vele, hogy én még nem vívtam ezzel a lányjal, egy kicsit azért úgy tartottam tőle olyan téren, hogy még nem vívtam vele soha, szóval úgy voltam vele, hogy majd meglátjuk, de nyilván megpróbálok mindent beleadni és a legjobb formámat hozni, viszont azért ennyire én sem gondoltam, hogy ilyen jól fog, de egyszerűen annyira megéreztem a lánynak a vívását, és annyira tudtam mindenre reagálni, és így mindenből tust adni szinte, hogy így szóval az egyik legjobb asszom volt, sőt, az annyira jó élmény volt, így teljesen szürreális volt, hogy mennyire rövid idő alatt lett vége, de tényleg amúgy ilyenkor nagyon szeretem a vívást, amikor ennyire így ki tud jönni minden, és szinte mindenféle tust tudtam adni, és ez nagyon jó volt. Szóval ott, és főleg az, hogy ez egy negyed döntő volt, tehát a négybe jutásért ez hihetetlen, mert azért mégiscsak az érem
3: volt.
5: És azt gondolná az ember, meg én is azt gondolnám, hogy ilyenkor azért még nagyobb nyomás van rajtam, hogy hú, most ha ezt nem nyerem meg, akkor nem vagyok négybe, de szerencsére ez így mind elment, így eltűnt, és így ebből semmit nem éreztem, hogy most nekem négybe kell lennem, vagy bármilyen, hanem csak a vívásra tudtam fókuszálni, és ez nagyon jó volt.
2: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget a kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőröző Horváth Lottival és edzőjével Kovács Attilával, akikkel ott tartottunk, hogy Lotti fantasztikus vívással bejutott a riói kadétvilágbajnokság elődöntőjébe, amelyben a tavalyi világbajnoki döntő ismétlődött meg, hiszen veled szemben az ukrán Alina Dvitrukált. Mit lehet ilyenkor tenni?
5: Én is úgy voltam vele, hogy azért most ez ugye a tavalyi döntő volt, tavaly vele vívtam a döntőt. Azért az izgalmas volt, volt fordításom, tehát ő vezetett először, aztán fordítottam, szóval nem volt egy könnyű a szó egyáltalán, főleg fejben is nagyon át kellett ott kapcsolnom vagy váltanom, viszont most szerencsére végig tudtam vezetni az asszóban, és megint úgy éreztem egyszerűen, egyébként mint tavaly a VB-n, hogy annyira lazán tudok vívni, és annyira ki tudok zárni minden ilyen külső nyomást, vagy az, hogy ez most a világbajnoki döntő, vagy elődöntő, hogy egyszerűen tudtam teljesen lazán vívni, és ez nagyon jó érzés volt, és hát szerencsére megvertem őt talán simábban kicsit, mint tavaly, bár nem...
3: 15-12.
5: Nem, akkor...
4: Ugye, meg egyen jobb volt.
5: Igen, de hogy most azért nem volt az, hogy ő vezetett, hanem én vezettem talán végig. Úgyhogy ezért egy nagy feladat volt ez, mert tudom, hogy ő egy elég jó vívó, és azóta talán egyszer vívtunk még a tavalyi VB egyéni után csapatban, és akkor kikaptam tőle, tehát az eléggé ilyen szürális nap volt ott a junior csapat, de hogy azóta nem is vívtam vele szerintem. Nem nagyon tudtuk, mire készüljünk, de így a tavalyi VB-hez tudtunk azért nyúlni csak kb., de nagyon jó volt szerencsére, jó jött ki.
3: Edzői szemmel milyen tanácsot tudtál adni Lottinak? Tavaly láttad, vagy nyilván, megéltétek, hogy igen, mi volt a sikernek a titka?
4: Hát nyilván abban az volt a fordulópont, ami volt, hogy most én nem akarok szakmai dolgokba belemenni, de ott volt egy elég jó tanácsom a Lottinak. Ő szépen betartotta, meg is fordult az asszó, és utána még rá tudta húzni az egyéni dolgait. Abban az alapkoncepcióval indultunk ki, hogy a kislány nem fog mást vívni. Ő egyébként egy nagyon hasonlóan tehetséges vívó, mint Lotti, csak az ukrán oldalon. Már most felnőtt világkupákon a válogatott közelében, majd a válogatottban szerepel, tehát egy igen kiemelkedő tehetség. Mi ritka így kadett korosztályban, hogy ezt valaki meg tudja csinálni, tehát tényleg egy komoly ellenfél álltunk szembe. A tavalyi asszóból kiindulva azért megvannak az erősségünk, és arra felépítve szépen ezt most le tudta hozni a Lotti. Azért voltak izgalmak nyilván asszó közben, talán itt volt az egyetlen pillanat, hogy kicsit kevesebbet fütyüréztem ott a sarokban, mert itt azért én is éreztem, hogy ott van tűzerő, de mint később kiderült, hála az égnek, nem volt annyi, mint nekünk. A Lotti nagyon szépen vívott, nem is tudok rá mit mondani, ez az egész nap, ez nagyon jó sikerült.
3: Natalia Kafaszóval nem tudom, hogy találkoztál-e már korábban, most a VB döntőben belevívtál, 15-8 lett a vége, és megszerezted a második világbajnoki címedet.
5: Hát igen, ezzel a lányra egyébként szerintem maximum egyszer vívtam, és az se versenyen, hanem még egy edzőtáborban. És egyébként jóba vagyok vele, tehát, hogy ismertem így, mint ember, de így a vívását is nagyjából tudtam, illetve láttam már vívni, és tudtam, hogy amúgy elég jó eredményei voltak ilyen junior világkupán szerintem, vagy vagy három különböző világkupán is volt négyben, szóval elég ilyen meglepő jó eredményei voltak, de hát ügyes is nagyon egyébként, sokat mozog, érdekes a vívása amúgy, de így tudtam, hogy mit vív, és oda is, igazából magabiztosan álltam oda, és szerencsére ugyanazt tudom mondani, mint eddig, hogy nem volt rajtam az a nyomás, hogy most ez a világbajnoki döntő, tehát ezt ki tudtam zárni, és tényleg igazából megvolt, hogy mit akarok csinálni az asszóban, és ahhoz tudtam magam tartani végig, és nagyon magabiztosan tudtam végigvívni. Azért ott is valamennyire így izgalmas volt az asszó közben, tehát nem volt olyan szoros, viszont azért volt, hogy úgy éreztem, hogy most megfogott valamivel, és most egy kicsit váltani kell, de szerencsére tudtam végig tartani így a vezetést.
3: De hogyan tudod megoldani azt, hogy egy VB döntőn ne érezd a nyomást magad?
5: Ezt igazából én sem nagyon tudom, mert ezt nem tudatosan csinálom, de szerintem mondjuk az EB-hez viszonyítva, hogyha megvan egy ilyen alapformám, és tudom, hogy a vívás az megy úgy, ahogy megy, akkor szerintem nincs rajtam egy ilyen alapból lévő izgalom, mert vagy egy ilyen rossz féle izgalom, mert mondjuk az EB-n ott egyszerűen nem voltam formámban, és ott annyi probléma állt fent emiatt, tehát attól, hogy fizikálisan nem voltam kész, ez így mentálisan is kihatott, tehát teljesen így ilyen fura állapotokban voltam, tökre izgultam, meg igazából olyanok, amiket így nem nagyon szoktam alapból versenyen, és ez egyébként visszahatott megint fizikálisan, például a vállam, meg a karom teljesen be volt feszülve, igazából nagyon ilyen rossz érzés volt ott, viszont így, hogy a VB-re fel voltam készülve, és éreztem, hogy fizikálisan is készen állok, így egyszerűen ezek a dolgok így elszállnak, és ki tudom zárni szerintem, és tényleg egyszerűen élvezni tudom a vívást végig, mert tudom, hogy olyan formában vagyok, hogy mindent kb. Meg tudok csinálni, és ez egy nagyon jó érzés, és így tényleg így ki tudom zárni azt, hogy ez most éppen mi, amit vívok.
3: Attila, a meglátásod szerint segíthetette az Lottinak a VB döntőben, hogy ő tavaly már volt egy ilyen szituációban, akkor meg tudta nyerni, és talán nem volt teljesen új számára a finálé milliója, vagy az egész a körüli felhajtás.
4: Az igazság, hogy a vívás azért egy nagyon nehéz és megfoghatatlan sportág, mondjuk a többihez viszonyítva, mert itt szintisztán nagyon sokszor lelki dolgok döntenek, hogy képes az ember úgy odaállni, mint ahogy ott is van, ugyanaz a vívó vívott az EB-n, meg a VB-n, sőt a hétvégi felnőtt világkupán a főtáblán két asszó, tehát két teljesen különböző sztori kerekedett belőle, és ez mindig az aktuális lelki állapotnak, meg a tehát abból indul ki a maga a teljesítmény. Emellett persze nagyon magas fokon tudni kell vívni, nem csak hadonászunk ezekkel a fegyverekkel ott össze-vissza, de itt egy komoly vívás elméleti tudás van mögötte. A teljesítmény nagyjából ezekből adódik össze, és én úgy gondolom, hogy ezt nézhetjük úgy is, hogy Lotti mondta, hogy ki tudta zárni, és ez egy jó szituáció volt, mert ő egy igazán jó versenyző típus, de hát alapvetően egy nehéz szituáció, hát nyilván. Vívásban nem lehet elvárni, hogy te megnyerj egy versenyt, mert vívóverseny nyerni azért nehéz, mert az ellenfél is mindig meg akarja nyerni, és ebből kell vívni 7-8-at egy versenyen, tehát hogy rengeteg asszó van, még te odáig eljutsz, hogy te egyetem döntőt vívhass, és az ellenfél is mindig nagyon ki akar szúrni veled. Tehát ennek mindig megvan a nehézsége. Úgy gondolom, hogy a Lottiba pont az a jó, hogy ezeket ő amikor nagyon kell valahogy meg tudja oldani. Van, amikor ilyen szépen, mint most a VB-n, valamikor sokkal nehezebben, mint egy válogatón. Egyébként az a vicces, hogy nyilván az is egy nagyon nehéz szitu, hogy hazajövünk a csillogásból, emelt pástokról, fényből, minden, és akkor Gerevics aladás sportcsarnok, mit tudom én, 128 közé, és jön ott egy olyan ember, akivel nagyon nem akarsz vívni. És az is megpróbál megverni téged, tehát hogy ennek mindig van egy ilyen nehéz mozdulat, mint egy ilyes asszóba jobb vívót terheli az esélyesség terhe, aki meg nem annyira van papíron könyvelve, az is nagyon meg akarja venni, nyilván sokkal felszabadultabban tud vívni. Hát az égnek Lottinak ez most nagyon jól sikerült.
3: Ez itt továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget a kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőröző Horvát Lottival és edzőjével Kovács Attilával. Az egyéni érmet kibeszéltük, talán mondhatjuk így, de hát nem egy medáliával, hanem kettővel tértél haza Brazíliából, hiszen a harmadik versenynapon a junior párbajtőr csapattal második helyen végeztetek. A László István vezette válogatottban melletted Kacsáy Gréta, Kozma Laura és Nagy Blanka vívott volna, de ez sem volt zökkenőmentes ezen a nap, hiszen Nagy Blanka az előző nap lebetegedett, így tulajdonképpen csak hárman voltatok, akik pástra álltatok.
5: Igen, hát ez eléggé egy váratlan helyzet volt, mert egyébként többen is lebetegedtek a csapatból, de azért ezt így nem gondolta senki, hogy a Blanka, nyilván megtörténhet az ilyen, de hogy
3: a
5: pont...
3: A tavaly junior VB ezüstérmese, egyéni ezüstérmese.
5: Igen, ugye egy elég erős tagja a csapatnak, nyilván elég erős a csapatunk összességében, de azért a Blanka tényleg az egyik legstabilabb is volt, amiatt, mert ő egyébként alapból az, ahogyan felálltunk szinte minden versenyen az EB-n is, ő volt az a személy, aki a középen vívott, tehát az egy nagyon stabil, igen, nagyon stabil része a csapatnak, aki ott így folyton, hát kardiónak hívjuk, mert folyton egymás, tehát egy asszú kiegyásonként vív, és az nagyon fontos, és a lényeg, hogy át kellett szervezni az egész stratégiát, taktikát, mindent, és nem számítottunk erre a helyzetre, de reggel igazából úgy voltunk vele, hogy most ez a helyzet áll fent, és igazából nincs értelme nagyon ezen így búslakodni, igazából sajnáltuk nagyon nyilván a Blankát, mert ő szegény nagyon szenvedett, de hogy ezt így meg kell oldanunk valahogy ezt a helyzetet, és ez ugye hárman fogunk vívni egész nap, ugye nem lehet becserélni senkit, mert ugye alapból a negyedik ember a csere. Úgyhogy így álltunk fel, hogy igazából mindenkinek ki kell hozni magából a legjobb vívását, és beleadni mindent. Ugye a Grétinek ez az utolsó VB-je volt, illetve a Blankának is, ugye szegénynek ez így elég rosszul jött ki, de úgy voltunk vele, hogy egymásért meg kell csinálnunk, mert nyilván a Grét is nagyon akarta, ami teljesen érthető, és egyszerűen annyira jó volt látni azt, hogy mindenki mennyire beleadott mindent, amit tudott tényleg. Én személy szerint már nagyon el voltam fáradva fizikálisan, de azokban az asszokban még annyira tényleg próbáltam mindent beleadni. Ugye az első pár asszóban azért elég érződött, még hogy nem voltam bemelegedve, de például az olaszok ellen a négybejutásért, vagy nem, döntőbejutás.
3: Elmondom, litvánokkal kezdtettek, Svájc, aztán franciák a négybejutásért, és az elődöntőben az olaszok.
5: Igen, az első két asszó az még viszonylag úgy simább volt, de azért ott is nagyon oda kellett figyelni. Mindannyian jókat vívtunk, a Gréti elég nagyokat hozott ott a svájciak ellen is, meg igazából mindannyian tényleg elég jó asszókat vívtunk. Így összességében viszont ott az volt a jó szerintem, hogy például az olaszok ellen volt az, hogy mondjuk az egyikünk vívott egy nem olyan jót, akkor a másik, vagy másik kettő, az vívott egy nagyon jót, és hogy ezzel így ki tudtuk egymást egyenlíteni, és végig nagyon szurkolni egymásnak, támogatni egymást, és tényleg nagyon jó volt a hangulat is egész nap, szóval ezek így mind hozzátettek ahhoz, hogy aztán végül lesz ez egy érmet sikerült megszereznünk. Illetve hát a döntőben már szerintem ott abszolút mindenki nagyon ki volt merülve, meg úgy arra nem voltunk azért rendesen felkészülve. Ott ugye már beült a Blanka is a csapat mellé itt szurkolni, de az tényleg, szóval ott az a kanadai csapat az brutál erős volt amúgy is. Szóval szerintem, hogyha alapfelállással vagyunk, és nem vagyunk így a nap végén ilyen nagyon fáradtan, akkor szerintem őket így meg tudjuk szorongatni, és ki tudja igazából, hogy mit vívnánk, de hogy most azért ez ennyire volt elég, és sok volt már, de így is szerintem hihetetlen, hogy hárman vívtuk végig ezt, és hogy ezt így meg tudtuk csinálni együtt, és egy nagyon jó élmény összességében.
3: Igen. Kanada volt ugye az ellenfél a döntőben, amely csapatnak a tagjai, hogyha mondjuk levették a sisakot, vagy fölhúzták, akkor elősen hajoztak a kínaiakra.
5: Igen.
3: Mondhatjuk úgy is, hogy három kínai származású vívó vívott a kanadai csapatban. Hát ott már elfogyott egy picit az erőtök a végére, de így is azért gondolom, hogy nem szomorkodtatok az ezüstérem után.
5: Nem, egyáltalán nem, tényleg nagyon. Hát ezt mindenki érezte szerintem, hogy ez a döntő, ez így minden téren, szóval, hogy végig igazából domináltak a kanadaiak, és hogy ez, hogy így úgymond ennyire volt elég. Viszont nagyon büszkék voltunk egymásra, és nagyon örültünk, mert azért egy világbajnoki ezüstérem, az nem is tudom, hogy hány éve nem volt egyébként dobogó a női párbajtőrben, mert azért junior világbajnokságon az eléggé nagy szó, szóval, hogy ez, ennek nagyon örült mindenki, és tényleg azért ilyen jó érzés, mert igazából mi magunk dolgoztunk meg ezért, és tényleg úgy kellett küzdenünk egész nap, hogy folyamatosan vívunk mind a hárman, ugye, mert nem lehetett pihenni senkinek, úgyhogy ez így nagyon jó érzés volt, és az is jó volt szerintem nagyon, hogy a Blanka meg fel tudott velünk állni a végén a dobogóra, mert hát ő is egész évben rengeteget dolgozott, neki is volt sérülése, szóval azt, hogy ezt így együtt tudtuk végigcsinálni, és aztán a Blanka is megkapta azért, mert szerintem ennek így kellett lenni abszolút, mert attól, hogy aznap nem vívott, attól ő is rengeteget dolgozott, és egész évben tényleg így erősítette a csapatot ő is, úgyhogy szerintem ennek így kellett lenni, és ez egy nagyon szép nap volt így összességében.
3: Te már nagyon fiatalon elkezdtél az idősebbek között vívni. Volt olyan EB, 2023 a Kadét EB, amelyen úgy voltál az aranyérmes csapat tagja, ugye, hogy te még újonc voltál, tehát két korosztállyal fiatalabb. Tavaly és idén is a saját korosztályodban lettél világbajnok, és Attilát kérdezem, hogy mi lehet a Lotti számára a következő lépcsőfok?
4: Mindenképp először egy junior világbajnokságon kell majd valahol jól szerepelni a saját korosztályban, de hát már félig kacsingatunk, vagy Európa bajnokságon, tehát valami világversenyen. De nyilván ő a vívás az abszolút versenycentrikus sport, így mivel most a felnőttek között is meg kell, hogy mutatgassuk magunkat. Aztán, hogy ez mire elég, nyilván a Lotti kora miatt ezt még nem lehet tudni, de tény is valahogy benne van akár egy kiemelkedő szereplés is valami nagyobb versenyen, ha nem is rövid távon, de közép vagy hosszú távon biztosan. Tehát az a teljesítmény, amit ő most itt le tudott rakni korosztályos szinten, az nyilván a későbbiekben, ha megfelelő munkával és fejlődéssel párosul, meg kell, hogy hozza a gyümölcsét magasabb szinteken is, és én nem is kétkedem benne, hogy a Lotti ezt szeretné, és ő erre képes is. Nyilván vannak komoly célok, ezekről még itt most direkt nem akarok beszélni, és amúgy is fel kell lépkedni a lépcsőkön, tehát ezt nem lehet hármasával venni, mert az ellenfelek ugyanúgy készülnek.
3: De gondolom azért nagy kihívás, hogy hát, hogy úgy veszik, akkor három korosztályban is versenyzel. A világbajnokság után elindultál a budapesti GP-n, ahol 32-ben jutottál, ugye, az is egy bravúros teljesítmény volt tőled.
4: Sőt, külön büszkeség, hogy a világranglista, vagy az egyes, vagy a kettes helyzetjét nem néztük meg előtte az aktuális világranglistát, már csak kabalából sem, mert én mindig úgy gondolom, hogy az ellenfél idézőjelben valahogy hadonászik a fegyver, és az ellen kell megoldást találni, és inkább azt néztük, hogy mit csinál, mint azt, hogy milyen előélete van, és sikerült megvernünk, ami azért akkor is nagy szó, hogyha az ember ezt mondjuk felnőttként teszi meg, egy feltörekvő felnőtt vívóként, hát van még egy korosztályos világbajnokként. Ott azért azt mondom, hogy ez egy komoly skalp volt, nyilván a következő asszóval egy kicsit a fáradtság jeleit mutattuk, de nem baj, mert így lehet lépésről lépésre szépen haladni, meg hát a főtáblát is el kellett érni egy pokoli selejtező körből, kellett kijönni egyáltalán úgy, hogy az első asszó után arra nem adtunk volna egy fityinget, hogy megéljük a folytatást a selejtező körből, és végül főtáblára jutott a Lotti, ott még sikerült neki egy elég komoly skalpot szereznie. Azt a következő asszóban nyilván elfáradtunk, itt azért egy nagy idegi terhelésen van túl, tehát és ez nyilván egy komoly idegi terhelés, fáraszt mindent. Világbajnokság, utazás, hazajönni, hopp, rögtön egy nagy verseny, és ott kellett helytállni, hát azon csodálkoztunk, meg szerintem sokan, mindenki mások, hogy egyáltalán még talpra tud állni, vívni tud, de ezek szerint egész jól tudott.
3: Hát nem felemelkezekkel indultál el ezen a GP-n, pedig azt is gondoltuk volna, hogy egy ilyen siker után egy picit azt mondott, hogy jó, hát most elég volt, és akkor mondjuk a csoportkör után már nem is nagyon van kedvem pástra lépni, de hát nem így volt.
5: Én ezelőtt a GP előtt még pár nappal fizikális annyira el voltam fáradva, és így szinte mindenem fájt nagyon, szóval több kis sérülésem, nem ilyen komoly sérülések, hanem azért több okból is eléggé így fáradt voltam, és nagyon fájt mindenem, viszont eléggé nehéz csoportkörön volt itt a GP-n, tényleg szinte nem tudom, hogy ennél így nehezebb lehetett volna azért az összeállítás.
4: Hát, nagyon válogatjuk, de...
5: És nagyon, tényleg az első asszony után én azt hittem, hogy én tus nem adok többet ebbe a körbe, de aztán meg valahogy sikerült összekotornom kettő győzelmet. Ahhoz képest meg már ott már kicsit belejöttem a vívásba, mert volt kettő egy tusom is, amit egy tussal kaptam ki a későbbi bronzérmestől is egyébként, de hogy szerencsére ez így jól jött ki, és éppen táblára jutottam, és ott pedig arattam három győzelmet, abból kettő egyébként egy tus volt, de hát ezek a véletlenek, ezek mindig így vannak vívásban.
4: Meg hát azok is jó vívók voltak, tehát hogy nem a szertárossal vívtunk, hanem komoly vívókkal, tehát hogy
5: igen. És minden asszony után egyébként annyira fáradt voltam, hogy én ezt, tehát én ilyet nem tudom, éreztem-e, így is oda tudtam állni, hogy ennyire el voltam fáradva minden asszóhoz, és aztán meg így, hogy már főtáblára jutottam, így abszolút amúgy semmi nyomás nem volt rajtam az első asszonyban, amikor ugye a Rizővel vívtam, és eléggé magamat is megleptem azért, hogy így meg tudtam várni, nem is az volt egy tus, hanem 15-11, vagy nem tudom, de hogy ott nem úgy éreztem, hogy semmi vesztenivalóm nincsen igazából, és hát ez így hozzá is segített ahhoz, hogy megvertem, és tényleg azért ott a kövi asszonyat már nagyon nem éreztem, és tényleg az a lány is eléggé jó volt, és ott így el voltam fáradva, meg minden, de ezután a hosszú szezon után meg tényleg szinte minden volt sérülés is, nem jól sikerült verseny, stb. Én ez teljes mértékben meg vagyok elégedve ezzel, és ezt is teljesen durvának tartom, hogy ez is sikerült, de hát nagyon örülök.
3: Egyébként remekül sikerült ez a Grand Prix a Magyarországon, mert ugye a női mezőnyben Muhari Eszter ezüstérmes lett.
4: Innen is gratulálunk.
3: Nagy Blanka 5. helyen végzett, azért az sem kis teljesítmény, és ugye a férfiak között pedig Nagy Dávid nyert hosszú idő után fantasztikus vívással. Na hát ilyen meg hasonló sikereket kívánok neked még, Lotti. Természetesen Attilának is, mint a mester. Köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük szépen.
4: És köszönjük a lehetőséget.
3: Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallották. Budai Zoltán beszélgetett a kétszeres kadét világbajnok párbajtőröző Horváth Lottival és edzőjével Kovács Attilával. Viszont hallásra.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Boldog május 4-ére, hogy az erő legyen veletek. Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az nsport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora. Hát ezen a jeles napon azért gondoltam megemlékezünk erről, ha már most vesszük fel az adást. Mati Zsoltival és Kis Norbival fogjuk megbeszélni, hogy mi történt a Miami nagydíjon, ami egy hosszú, hát egy 8-7-es kihagyás után folytatódott, hát ezzel folytatódott a Forma 1-es szezon. És első körben én azt szeretném kérdezni, most Norbi rád nézek, hogy ugye változtattak egy picit a szabályokon, nem drasztikusan, ezt ugye minden versenyző kiemelte, hogy ez nem egy nagy változtatás, de egy első lépés a helyes irányban nagyjából jó. Te, ahogy nézted akár az onboardokat, az időmérőn, futamon, te láttál-e bármi olyan változást, amit ennek tudtál be, és hogy ezeknek köszönhetően valamennyire javult-e akár az időmérőnek a összképe, akár a futamnak az összképe?
8: Minimálisan. Persze nyilván nehéz kritikusnak lenni ez a hétvége meg a futam után, mert összességében szerintem azért egy izgalmas és változatos, fordulatos futam volt ezen a hétvégén itt Miami-ban, de ebből a szempontból, amit ugye a szabályváltozások céloztak, nem nagyon volt nagyon látható változás, mert hogy ez még mindig így ugyanaz, tehát hogy ehhez komolyabb belenyúlások kellene, komolyabb változás kell, hogy ez látványos legyen, és az időmérő onboardok szerintem továbbra is nagyon tényleg minimális változást érzékelni benne a futam menete. Pedig ugye nyilván hát ugye csomó tényezők közre játszott, de az előzéseknél is ugyanez látszik, hogy a pilóták próbálnak trükközni, folyamatosan elengedni a másikat szándékosan, hogy a következő körben övüké lehessen az overtake, az ugye az előzésmód, amit ugye Leclerc próbálta az utolsó előtti körben, vagy az utolsó körre például, szóval, hogy ez továbbra is ugyanaz a Mario Kart versenyzés az én szemembe, mint ami eddig volt, úgyhogy ezek a változtatások nem oldották meg, azt gondolom, továbbra se a kemény vonalas versenyzés rajongók problémáit.
7: Kíváncsian várjuk akkor majd, hogy hosszabb távon hogyan működnek ezek a szabályváltozások más pályákon, de maradjunk most még Miami-nál abszolút, és akkor térünk rá Kimi Antonellire, aki megnyerte ezt a nagydíjat, és ez volt az első olyan szintű, fogalmazunk úgy, hogy erőfitoktatás a részéről, mert hogy ezt úgy önerőből nyerte meg, nyomás alatt nyerte meg, és nagyon, tehát itt versenyeznie kellett, és ezt nem azt mondom, hogy az előző két győzelme Kínában és Japánban érdemtelen volt, de ott ugye azért Russellt elég komoly balszerencse sújtotta, ugye egyszer ugye az időmérőn volt neki pehje az autóval, illetve kibabrált vele a technika, aztán ugye Japánban a biztonsági autóidőzítése nem jött ki neki jókor, és ott ugye nagyon domináns volt még a Mercedes. Na itt volt az első futam, amikor nem volt domináns a Mercedes, Russellnek nem volt úgymond problémája, bár mondta, hogy ez a pálya neki nem fekszik, alacsony a tapadás, ez nem az ő terepe, és akkor jött Kimi Antonelli, aki köszönte szépen egy nem túl jól sikerült pénteki időmérő és szombati sprint után elnyert az időmérőt és a futamot, úgyhogy visszasett a rajtnál, előznie kellett, meg kellett őrizni az első helyet, a csapat kiváló stratégiát választott. Zsolti, neked mit árul el ez Antonelliről, mert most, ahogy Wolf fogalmazott, kezdődik a hype, ugye Antonelli körül, és hogy ezt nagyon nem lenne szabad hagyni, hogy ez ugye őt elérje. Te hogy láttad őt?
8: Biztos el fogja érni. Kimi Antonelli versenyről versenyre, méterről méterre jobbá válik. És ennek a hátterében azt gondolom, hogy részben az is van, hogy neki semmi nyomás nincs még mindig rajta. Tehát egész egyszerűen, amit csinál, az, hogy túl teljesíti saját magát, azt, amit elvártak tőle, és egészen egyszerűen semmi vesztenivalója nincsen. Ezzel szemben a garázs másik oldalán ott van George Russell, akit jelenleg Kimi Antonelli elkezdte most beárazni. És ez egy versenyző életében egy óriási nyomás, mert úgy érkeztünk meg a szezon elejére, hogy itt a elejéhez, hogy itt van George Russellnek a lehetőség, hogy megmutassa azt, hogy egy világbajnoki alkat, és meg kell nyernie a világbajnoki címet. Egy versenyzőnek meg kell nyernie a világbajnoki címet, vagy ő a kiválasztott, az egy óriási nyomás, és ebből véleményem szerint egy kiút van, az pedig az, hogy elkezdi Kimi Antonellit saját magával egy szinten lévő vetétásnak tekinteni, és elkezd tőle ő is eltanulni olyan dolgokat, amiben Kimi Antonelli jobb. Ha George Russell tud változtatni ennyit saját mentalitásán, és egy mankóként tudja elkezdeni kezelni a kis 18 éves Kimi Antonelli, 19 éves Kimi Antonellit, akkor esélye van arra, hogy megfordítsa ezt a spirált és a mérleg nyelvét nagyon gyorsan a saját oldalára állítsa. Azért gondoljunk csak abba bele, hogy az már azért probléma, hogyha George Russell a negyedik verseny előtt elkezd fogadkozni arról, hogy hát ez nem az én pályám, ez nem az a karakterisztika, ami nekem fekszik. Ezt nem lehet megengedni. Ez George Russell egészen egyszerűen nem engedheti meg magának. És ezzel szemben láttam egy nagyon rövid felvételt. Állnak a pitfall mellett, és jön Lewis Hamilton, Kimi Antonelli elkezd vele kedélyesen beszélgetni, viccelődni, és meg kell nézni ezt a szorong mellett a George Russell. Nem tudja, hogy mit csináljon, nem érzi jól magát egész egyszerűen. Tehát az a helyzet, amikor Kimi Antonelli kijön a garázsba, George Russell bemegy a garázsba. És ezt Toto Wolff is elmondta, hogy meg kell előzni azt a helyzetet is, hogy a két versenyző egymásnak feszüljön. Kimi Antonelli nem fog George Russellnek feszülni. George Russell nagy valószínűség szerint, ez így megy tovább, akkor neki fog feszülni Kimi Antonellinek, és Kimi Antonellinek véleményem szerint azt a mentalitást és azt a mentális állapotot kell megőrizni, hogy nincs mit veszítenem. Mert kis túlzással, hogyha ő most kiül az autó mellé, leteszi a sisakját, és semmit nem csinál az idei szezonban, ő megvan idejére. Hát gondoljatok csak bele, ha a statisztikákat nézzük, akkor ki volt utoljára két olyan versenyző, aki egymás után második évében három egymás követő hétvégén pole pozíciót ment? Ayrton Senna és Michael Schumacher, és Kimi Antonelli a harmadik. Ki volt az a három versenyző, aki három pole pozíció után három győzelmet tartott? Damon Hill, Mika Häkkinen, mind a ketten azt az évi világbajnokságot megnyerték. Természetesen ez a helyzet, amit neki ki kell zárni, mert ettől még persze, ha számokat, az eredményeket nézzük, akkor Kimi Antonelli bajnok esélyes. De ez az a helyzet, amit neki el kell felejteni. És be kell söpörni az ágy alá egészen az utolsó versenyig. Mert őnek ez a helyzet, hogy innentől bármit csinálok, idénre meg vagyok. Úgyhogy véleményem szerint ez a helyzet Kimi Antonellivel, és ne kételkedjünk abba, hogy ő már csak jobb lesz. Kicsit az az érzésem van, és nem akarok egy Zsolti show-t csinálni, de a rally világbajnokságon látjuk ezt, van egy Sami Pajári nevű finn versenyző, és visszafogták. Egészen egyszerűen visszafogták, hogy megszokja a bajnokságot, a vetélytársakat, a versenypályákat, a közeget, mindent. Ez az érzésem van most. Kimi Antonelli vissza lett fogva. És most aztán nincs mit visszafogni, most kiszabadult az ördög a zsákból.
7: Amúgy Toto Wolff ezt tartottak egy sajtótájékoztatót itt a futam után, és ott volt Kimi Antonelli édesapja Márkó is, és Toto Wolff nem egyszer kiszólt az édesapjának, hogy hát igen, most figyelnünk kell, hogy Kimi Antonellit két lábon a földön tartsuk, de hát ez ugye nem csak azért felelősség, ugye Márkó, és akkor nézett ki az apjára, és nem egyszer volt egy ilyen kiszólás, hogy tehát Wolff is érzi, hogy itt a családjának, Kimi Antonelli családjának azért nagy szerepe van abban, hogy most Antonellinek nem szabad, hogy most ugye elszabaduljon a fantáziája, meg minden, hanem hogy igenis maradjon két lábbal a földön, és dolgozzon ugyanúgy futamról futamra. Főleg úgy, amit Gábor mondott a közvetítés végén, hogy tavaly a nyár az pocsékul sikerült Antonellinek. Tehát olyan, nagyon elvesztette a talajt magáról, és ez neki most is, azt mondod, Zsolt, hogy nem kell nagyon már bizonyítania. Én valamennyire azt gondolom, hogy most kell neki bizonyítania. Tavaly ott nagyon leszerepelt a nyári szezonban. Tehát volt, hogy a Q3-ban nem jutott be sokszor, miközben Russell rendre ott volt, tehát jönnek azok a pályák. Úgyhogy azért most megint nem könnyű neki, de ha ki tudja ezt zárni, akkor viszont lehet, hogy tényleg eljut abba az állapotba, hogy most nem érdekli. Ugye George Russell meg azt mondta, hogy már nagyon várja ezeket a tradicionálisabb versenypályákat, ahol ő papírral, ahol ő jobban érzi magát, és ez Kanadával el is kezdődik. Tehát neki
8: más most
7: és ő meg így van, és ő most egyébként, mintha magára rakott volna egy nagy terhet az, hogy na most majd jön Kanada, ahol ő nagyon jól ment, viszont ha ott sem, na akkor mibe fog kapaszkodni? Persze lehet technikai hibája, nem azt mondom, de hogy kicsit magára is rakja a terhet az, hogy akkor most már kijelentettek rá, hogy jönnek azok a pályák, amikre ő alapoz, hogy majd ott ő visszatér.
8: Igen, az látszik abszolút, hogy George Russell van nyomás alatt inkább, mint Kimi Antonelli, vagy legalábbis a testbeszédből Kimi Antonelli úgy tűnik, hogy jól érzi magát, és hogy jó formában van, és hogy egyelőre semmiképp sem szállt fejébe a siker, de nyilván most jön a nehéz része, de hát ezzel abszolút egyetértek veled, hogy itt a szezon közepe, a szezon vége lesz majd a legnehezebb, amit már ugye mondtam többször is, hogy szerintem abban lesz George Russellnak majd előnye, ahogy a szezon vége felé közeledünk egyre, és egyre nő a nyomás, meg egyre nő ugye a mentális és a fizikai terhelése a pilótáknak, akkor szerintem egy ilyen rutinos pilóta egy picit jobban ki tud tartani talán ezzel a jól teljesítménnyel, mint hát azért Antonelli, oké, most már nem nagyon lehet újonc vagy kezdő pilótának nevezni, de azért ő még mindig a karrierje elején van, és azért ezt láttuk tavaly valóban, hogy már a szezon közep ugye nagyon-nagyon nehéz volt neki. De azért a hype már elindult szerintem Japán után, ugye azzal, hogy átvette a bajnokságban a vezetést, és akkor itt volt ez a hatalmas hosszú szünet, de úgy látszik, hogy megőrizte Antonelli a jó formáját. Úgyhogy tényleg én is kíváncsi leszek, hogy fog alakulni ez kettejük között, de valóban fontos szerepe lesz, azt gondolom, Antonellinek a családnak, és annak, hogy az út megmaradjon. De úgy láttam, hogy az is egy nagyon jól működő viszony Márkóval, ugye az édesapjával. Láttam őket már, ugye évekkel ezelőtt volt szerencsénk ugye a révészéknek köszönhetően együtt dolgozni velük, ugye a révészlevi versenyzett az ő csapatukban, úgyhogy láttam őket már akkor is együtt dolgozni és működni, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó felépített valami, amit ugye az Antonelliék felépítettek mentálisan is, meg tudásbázissal, meg mindennel, hogy szerintem az a jó forma fenntartható lesz egy darabig még biztosan, hogy a szezon végéig azt hamarosan meglátjuk.
9: Még annyit fűznék hozzá, hogy amiről most beszéltetek és beszéltünk is, hogy véleményem szerint az, hogy tavaly évközben volt egy ennyire nehéz időszak, az csak segíteni tudja őt az idei szezonban, mert megvan a tapasztalat és megvan az az érzés, hogy a gödör mélyéről ki tudtam mászni, és a szezon végére visszahoztam magam, és hogyha visszatérünk oda, és arra húzunk egy statisztikai ábrát, vagy egy vonalat, akkor nem csak az idei szezonban nyújt kiemelkedő teljesítményt, hanem a tavalyi szezon utolsó néhány versenyétől kezdve csak fejlődik folyamatosan. Itt nyilván az lesz a kérdés, mindenkinek lesz lejtmenet az idei szezonban, ahogy egy ilyen hosszú szezonban nincs olyan versenyző, aki az egész szezont végig tudja csinálni hiba nélkül és lejtmenet nélkül. Egy lesz a kérdés, hogy mennyire gyorsan ismeri fel azt, hogy hopp, elkezdődött a lejtmenet, és mennyire sokáig engedi meg magának azt, hogy lejtmenetbe menjen. Ez fogja eldönteni azt, hogy mi fog történni. Természetesen ebbe egy egészen apró dolog meg tudja forgatni ezt a teljesítmény görbét. Jön egy olyan verseny, ami nem sikerül, és ha kétségek merülnek fel a fejében, George Russell ezt megérti, ne kételkedjünk abban, hogy le fogja csapni azt a labdát azonnal.
7: És Russell azért elég jó a... ugye ott a pszichológiai hangviselésben is. Egy oda szúrt félmondat, egy kis kikacsintás, stb. Tehát, hogy ezt is biztosan bevetni. A nyári szezon az elég sűrű, tehát ott 8 héten belül 6 futamot rendeznek majd. Tehát ott ha valaki ott kap, vagy ott kerül mondjuk rosszabb formába, ott nagyon nehéz abból kijönni, mert nincs lehetőség, mert egy daráló kezdődik el lényegében június elején Monakóval. Úgyhogy ez is majd egyébként valóban érdekes lesz nézni. Nekem is csak Antonelliről az egy ilyen jó kis figura olyan szempontból, hogy volt az időmérő utáni sajtótájékoztatón, kérdezték, hogy mekkora a hőség, hogy kell elképzelni ezt az autóban ülve, és mondta, hogy hát igen, olyan érzés volt, mintha úgy fogalmazott, hogy egy hairdresser állt volna velem szembe, és ugye, ami a fodrász jelenti, de ugye a hair dryerről, tehát hogy ugye a haj szárítóra gondolt, és utána ugye megzavadott, mit mondtam, Jézusom, mi, hogy fodrász áll velem szemben, és nyilván Verstappen rácsatlakozott, ott poénkodtak, de hogy egy ilyen kis, egy gyerek lényegében, de közben meg egy vérprofi versenyző, és ezt te mondtad Zsolti Tadásért, hogy felveszi a sisakot, és itt más valaki lesz belőle, és leveszi utána meg egy ilyen kis mosolygós, aki puszítad a hugának az arcára, ott egy nagyon kis kedves srácnak tűnik, de közben meg tényleg egy kőkemény versenyzőnek is tűnik egyben, amint felkerül az a bizonyos sisak. Térjünk rá a potenciális kihívókra, és akkor itt majd hát merül is fel a kérdés, hogy akkor most ki a kihívó, mert ugye most a McLaren azért elég komolyan megérkezett a buliba, megint, most már szinte mondhatjuk, hogy ahogy megszoktuk az elmúlt években, hogy megint jól fejlesztett a McLaren, megérkezett, jól ment pénteken, a szombaton is, ugye ott az idő, a sprinten jól ment, és ott az időmérőn kevésbé, ott Norbi, te mondtad, hogy ugye ott megint amiatt volt a visszaesés, ezt ugye el is ismerték, hogy hogyan kalibrálták az energia visszanyerés, energia leadást a pályára, és ez, ebben hibázott ott a McLaren, cserébe a Mercedes beismerte, hogy ők meg a pénteki McLaren beállításokból rengeteget tanultak, tehát hogy így elestek ezt azt a McLarentől, McLaren viszont nem tudott alkalmazkodni a változó pályaviszonyokhoz, a szélhez, és ezért esett vissza az időmérőre a teljesítményük, a szombati időmérőre. De a versenyben megint megérkeztek, és dupla dobogó, hát ezt nem tudom, ki hitte volna itt az első három futam után. Most akkor a McLarenről beszélünk első számú kihívóként, vagy majd vagy a Ferrariról, akiről majd szintén fogunk azért néhány szót ejteni, de most megint úgy tűnik, hogy a papaja ott van a visszapillantóban.
8: Igen, fordultak az erőviszonyok, igen, fordulatosak az erőviszonyok eddig a szezonban, de talán ez az új szabályrendszer velejárója, hogy ahogy jönnek a fejlesztések, főleg most ez a hosszabb szünet után ugye rengeteg fejlesztés került fel szinte minden csapatnak az autójára. Ez lehet, hogy ilyen lesz még verseny hétvégéken keresztül, hogy nagyon nehéz lesz megállapítani az erőviszonyt, illetve hát ugye Miami is egy különleges pálya, nem egy szokványos pálya. Nagyon meleg időjárás volt, ugye 50 meg 50 foknál több, magasabb aszfalt hőmérséklet is volt, tehát hogy most megint itt, ez egy olyan helyszín és olyan körülmények voltak, amik hát ja, nem szokványosak kilógnak a sorból, és lehet, hogy ez is befolyásolta az erőviszonyokat, de összességében itt most tényleg valóban az látszódott, hogy a legjobban működő fejlesztéseket úgy tűnik, hogy a McLaren tudta hozni, és ezt itt nagyon jól ki tudták használni, és hogy gumikezelésben is azért rendben vannak egyelőre, vagy ezen a helyszínen mindenképpen úgy tűnt, hogy jól működött az autó, és ugye ezt egy dupla dobóval, és hát ugye egy nagyon csalódott Lando Norrisszal tudták zárni ezt a hétvégét, aki ugye abszolút a futam győzelemre pályázott, és ugye esés lehetett volna. De hát ez ilyen, és ez így összességében erős, tehát hogy tényleg nagyot lépett előre a McLaren, hogy ez fenntartható lesz a következő verseny hétvégéken, azt ugye nagyon nehéz megállapítani, emiatt, amit mondtam, hogy egyelőre nagyon-nagyon hullámoznak az erőviszonyok, és valószínűleg pályakarakterisztika és az időjárási körülmények azok jelentősen befolyásolják az erősorrendet.
7: Ráadásul itt mondták is, hogy a McLarennek ez csak az a fejlesztési csomag első része volt, nagy azt mondták, hogy nagyjából a fejlesztések 40%-át hozták ide Miami-ba, és a maradék jön Kanadába, ahogy egyébként a Mercedes is érkezik fejlesztésekkel, tehát hogy lehet, hogy még jobban zárul majd az olló, nem tudhatjuk, de kiindulva a McLaren fejlesztéséből lehet erre számítani. Bár Kanada az meg legendáson Merci pálya volt, persze most teljesen újak az autók, de hogy azt például egyébként Russell is nagyon szereti, meg ott azért ha végignézzünk, akkor tényleg jól ment az utóbbi években.
8: Nem lehetetlen megjósolni ezt se. Igen, egyébként, hogy most ki mennyi, mikor, milyen fejlesztés, az hogy fog működni. Most ide Miami ugye a Ferrari hozta listaszerűleg a legtöbb fejlesztést, meg minden, és mégis nem tudták tartani a lépést itt vasárnap semmiképp sem Antonellivel és Norrisszal, hogy jelentős volt a lemaradás, tehát ilyen 20 másodperces hátrányban küzdöttek ugye Piastrival a harmadik helyért végül ott az utolsó körökben.
7: Igen, és egyébként Norris volt most a jobb McLaren versenyző ezen a hétvégén, ugye talán Miami-ban Piastri nyert, úgyhogy itt ebben volt egy pici változás, és amit említett, hogy Norris rendkívül csalódott volt, hogy elé tudott vágni a Mercedes, ugye Antonellit egy körrel korábban hívták ki, és lényegében ledolgozott egy több mint 2 másodperces hátrányt, és itt jegyezném meg, hogy nem gratulálnék a hétvégi rendezőnek, mert az, hogy Lewis Hamilton teljesen érdektelen kerékcserét mutatták nagyban, miközben ott a kis ablakban ottan bal felül kellett nézni, ahogy kijön a boxból Norris, és Antonelli mellé ér, vagy hát elé, de ugye jött Antonelli a melegebb gumikon, tehát ezt nem is értem, hogy néha mit csináltak ott Miami-ban, de ez a zárójeles megjegyzés, és Norris nem véletlen volt csalódott, ez valóban meg lehetett volna nyerni ezt a futamot, és utána ugye nyomás alatt tartotta folyamatosan Antonellit, akinek volt már 2 figyelmeztetése pályahagyás miatt, kapott volna egy harmadikat, akkor ugye 5 másodperc, és Norris a futamgyőztes, tehát egyébként Antonelli itt is jelesre vizsgázott nyomás alatt. De hogy Norris most azért abszolút úgy tűnik, hogy megérkezett a buliba, hogy motivált, és jól mutatja azt, hogy második lett, ami egy óriási előrelépés az első 2 futamhoz képest, de hogy nagyon-nagyon nem volt ezzel elégedett, és nem azt mondta, hogy igen, most az jó eredmény, örülünk a fejlesztéseknek, lehetett volna győzelem is, de nem érek, hanem nem, ezt meg kellett volna nyerni ezt a futamot, és mutatja, hogy igenis ő most már megy a címvédésre.
9: talán most láttunk az idejében először egy világbajnok Lando Norrist. Nem akarok bulvár irányokba elmenni, de nagyon jól tudom azt, hogy mentális szempontból mennyit jelent az, hogyha az embernek a kapcsolatai hogy állnak, és milyen körülmények vannak, főleg párkapcsolati szempontból egy versenyző körül mellett. És olvastam több olyan cikket, hogy azért viharos volt neki a párkapcsolata, és hogy most rendezni tudták a soraikat a párjával. És egy ilyen momentum mindenféleképpen tud okozni egy felszabadultságot, vagy egy olyan állapotot, amikor a versenyző visszakapja a saját teljesítményét és saját ényét. Hozzáteszem, hogy a pletykák alapján ennek a McLaren nem igazán örül, mert ők nem ezért fizetnek egy több tízmillió dollárért vagy euróért egy versenyzőt, hogy ő a párkapcsolati válság át azt a versenypályát.

0: Oké, értem, hogy ez egy különleges karakterisztikájú pálya, de az egyik legnagyobb fejlesztési csomagot ők hozták erre a versenyre, és a McLaren meg az utóbbi évek tapasztalatai alapján kifejezetten jó a fejlesztési versenyben, úgyhogy nézzük meg, hogy Kanadában hogy sűr el nekik ez az új fejlesztési csomag, mert hogyha ugyanazt a tendenciát tudják folytatni, amit a megelőző években láthattunk, akkor nekem az a véleményem, hogy a papaják lehetnek a legfőbb kihívói idei szezonban a Mercedesnek.
1: Kanada is egyébként még kilóg a sorból, tehát igen. Ott is az előző években láttuk, hogy az se egy szokványos helyszín.
2: És akkor Monakóról is beszéljünk, ami Kanada után jön.
1: Tehát... Igen, igen, de hogy még ezt szerintem két verseny hétvégéig ezt még nem fogjuk látni.
2: Akkor Barcelona
1: talán lesz az első olyan tradicionális helyszín, ahol tényleg azt gondolom, hogy sokkal többet számít az autó, mint a pilóta. És ott fogjuk talán látni először az erőviszonyokat technikai szempontból, ugye autó szempontjából a csapatok között. Azt gondolom, hogy Barcelona lesz.
2: Mert mindketten szóba hoztátok a Ferrarit, úgyhogy akkor kanyarodjunk is rájuk. Ugye sok fejlesztés, de azt hozzá kell tenni, hogy ugye Hamiltonnak az autója az elején megsérült, amikor Colapintól ütközött. Plusz ugye Verstappen megpördülésénél ő is pozíciókat bukott, tehát ott nagyon rossz helyen volt éppen. Úgyhogy az ő valós tempóját nem ismerjük. Ő azt mondta, hogy nagyjából körönként ilyen szerint a fél másodpercet veszített azzal a sérüléssel, amit összeszedett az ütközés után. Leclerc pedig nem ment rosszul, de hát nyilván közelében nem volt, hogy megnyerje ezt a futamot. A jó rajt az nem, vagy a jó elrugaszkodás megint megvolt a rajtnál. Aztán jött ez a nagyon furcsa hiba, amilyen abszolút magát hibáztatja, mondta, hogy ez teljesen az ő hibája. Utána, ahogy Gábor szokott fogalmazni, tökön passzuljon ment, tehát levágta a pályát tök helyen, kapott még egy 20 másodperces büntetés, úgyhogy ő végül 8. lett. Így a tegnapi éjszakában ez még kiderült. Szóval nagyon rossz hétvégét zárt a Ferrari, de hogy voltak itt azért olyan esetek is, most főleg itt a Hamiltonra gondolok, ami kicsit árnyalja ezt a képet, hogy tehát ez lehetett volna egy jobb eredmény is, és ha ugye Leclerc is nem pörög meg a végén, tehát ez egy negyedik, ötödik, harmadik, negyedik hely, de ez is mondhatjuk azt, hogy ez kvázi a tavalyi Ferrari szintjén van megint csak, tehát megint nincsenek ott az élmezőnyben, vagy hát azért mögöttem egy picit. Hát picit jobb lehet, de...
1: Abszolút, igen, igen. Hát az tényleg elképesztő bal szerencsése, hogy Hamiltonnak alakult ugye a futam eleje, és ugye sérült autóval úgy végigmenni, az tényleg bal szerencsés, és nehéz rá mit mondani, úgyhogy neki mindenképpen reményt adhat az, hogy talán ennél sokkal többet lehetett volna ebből kihozni, hogyha nincs ez a sérült autó. Leclercnél pedig, hát igen, ugye jó rajt az megmaradt valóban, nagyon izgalmas volt egyébként a rajt, ma kis hián négyen egymás mellett érkeztek az első kanyarban, és Leclerc vizsgázott a legjobban, azt gondolom, mert ő volt az egyetlen ott az első oszlopban vagy sorban, aki nem fékezte el a gumijait, és normálisan be tudta venni a kanyart, és jó pozícióba tudott kigyorsítani, és még ugye Max Verstappenre is ráijesztett alaposan. Szóval jól indult, de hát aztán igen, utána nem volt meg a szükséges tempó ahhoz, illetve a gumikezelés, hogy a Ferrari-val a győzelemért tudja harcolni Leclerc, és hát ugye a végén pedig belement ebbe a stratégiába ugye ott az előzés kapcsán, és nagyon úgy tűnt, hogy az utolsó előtti körben szándékosan próbálta elengedni Oscar Piastrit annak érdekében, hogy ővé leessen az overtake lehetőség, csak hát aztán utána meg nem jött ki a lépés az utolsó kör elején, és az autó pedig nagyon megsérült, tehát azért ezt láttuk, hogy falnak csapódott. Persze nyilván sokkal nagyobb ütközés is lehetett volna ebből, tehát egyébként összességében szépen megfogta Leclerc az autót, de ezzel együtt a végén falnak csapódott, és a bal első kerék az teljesen megsérült, tehát az már ott nem működött együtt a pilótával, és nem azt csinálta, amit Leclerc szeretett volna, úgyhogy utána nyilván az utolsó kört végtelen nehéz volt teljesíteni Leclercnek, de ugye láttuk precedenst erre a kanyarlevágós történetre, tavaly Szingapúrban ugye Hamilton már ő csak egy 5 másodperces büntetést kapott egyébként, Leclerc pedig most ugye 20-at kapott.
2: Bár
1: ugye
2: a box utca áthajtásos büntetést írtak jóvá utólag nála.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy a következetességgel tovább is egy picit baj van a büntetés szempontjában, bár talán Hamiltonnál figyelembe vették azt, hogy ugye ott egy ilyen fokozatosan erősödő fékhibával küzdött a pilóta, Leclerc pedig ugye egy ütközésből szerzett sérülést, az talán nem ugyanaz, de végül is ahogy mindig szokták mondani, a körülményeket nem lenne szabad figyelembe venni, hanem csak azt, hogy mi történt, levágta a kanyarokat, ugye Hamilton is 4 vagy 5 kanyart levágott, Leclerc is hasonlóképpen kb. Ami szembe jött kanyar, ezt levágta. Úgyhogy a 20 súlyos,

0: De igen, hát belement Leclerc a trükközésbe, és ezt most nem tudta jól végrehajtani, úgyhogy ez valóban talán egy picit saját magát sodorta bele a nehézségbe.
1: De ez is egyébként árulkodó erről a szabályrendszerről, hogy hagyod, hogy megelőzzenek, ebbe, hát, vagy utána visszaelőz. Tehát
0: ezek ezt az adás. Igen, ez
1: ellent, ellentmond abszolút.
0: Ez teljesen ellentmond az ösztönnel, meg mindennel.
1: Így van, igen.
0: Ez sajnos nem jó, hogy ez ilyen.
1: Na és akkor Max Verstappen, aki azért valójában, hogy megérkezett, illetve hogy a Red Bull megérkezett, azt ugye nem tudjuk, mert most azért nagyon nagy volt a különbség Adjar és Verstappen között. Adjarnak egy rettenetes hétvégéje volt, de amikor ment is az időmérőkön, azért most nagy volt a lemaradása Verstappen mögött, tehát megint
0: kezdődik a régi sztori.
1: És az, hogy megint úgy tűnik, hogy fejlesztett a Red Bull, működik, de megint csak Verstappen tudja ezt kihasználni. Most az egy hétvége volt, ne írjuk le Adjar természetesen most így előzetesen. De hogy ő most tényleg pazarul ment. Hát a futamon az a megpördülés az nagyjából azért tönkre is tette a futamát, de hogy utána meg 51 kört ment ezeken a keményeken, azért az megsüvegelendő. És így azért fontos pontokat szerzett. Utólag már azt mondta, hogy ezt a korai kerékcserét azt nem biztos, hogy annyira támogatta volna, de hát utólag mindig okos az ember, mert hogy végre így nagyon elfogytak a gumik, és igazából aki arra járt, az megelőzte. De hogy itt most kevesen várták a Red Bulltól ezt a fajta feltámadást, ugye. Ez akár csak, ha megnézzük a személyi változásokat, meg ami zajlik a csapatnál, tehát ez egy abszolút egy pozitív momentum most így a Red Bullnál, és ez lehet, hogy Verstappen kedvét is egy picit meghozza majd azért a közeljövőre.
0: Nem vártuk, bocsuk azért, mert ugye legutóbb, amikor itt voltam, akkor ugye alaposan leírtam a Red Bullt, amit egyébként továbbra is azt gondolom, hogy azért nehéz lesz nekik kikecmeregni annyira, hogy hosszú távon fut versenyhétvégéken keresztül győzelemért küzdjenek, vagy akár a szezon második felében, vagy a jövő évben, miközben ugye személycserékre és egy új csapat fölépítésére kell koncentráljanak, azért azt gondolom, hogy nehéz, de ugyanakkor ezzel szemben igen, ugye csinálunk egy ilyen kis tippversenyt egy társasággal, amiben már ugye az elmúlt években is mindig az volt a tanulság, hogy Max Verstappen soha nem szabad leírni, mert hogy mindig elő tud rántani valamit a kalapból, amivel aztán meglepi a rajongókat, meg az ellenfeleket, meg a csapattársát leginkább, és lehet, hogy ez most megint valami olyasmi volt, inkább lehet, hogy pici Max Verstappen extra volt, mert ugye Hadzsát láttuk, hogy szenved, vagy a régi sztori, hogy jött valami fejlesztés, amit Verstappen tud vezetni, Hadzsát pedig nem tud vezetni, mert hát tőle pedig ugye vasárnap egy furcsa hibát láthattunk. Ugye, hiszen a neki ütközött a betonfal sarkának ott a hátsó sikánban, ahol pedig ugye eltört nem is csak a kormány összekötő, hanem az egész kormánybű, tehát nem csak a bal első kerékkel lett probléma, hanem utána már egyáltalán nem követte egyik kerék sem a kormánykereket, és ugye hallottuk ezt a kormánybű fejlesztést, ami rögtön el is tört az ütközéstől ott, ami egy picit szokatlan, de hát ilyet ritkán szoktunk látni. Volt már ilyen falérintés, ugye korábban az elmúlt években ezeken a városi pályákon, de ott általában csak az a kerék tört el, vagy az a kormány összekötő tört el, amelyik ugye az ütést kapta azon az oldalon. A másik oldal attól még jól működött. Persze nyilván azzal sem lehet már menni, és szinte garantált a baleset utána, vagy az ütköd, vagy a falba menés egy ilyen törött kormány összekötővel, de most Hadzsárnál ugye maga a kormányműben is eltört valami. Úgyhogy érdekes volt látni ezt a hibát. Minden esetre, igen, Verstappen azért ezen a hétvégén azt gondolom, hogy visszahozta a reményt.
1: Verstappen mondta, hogy végre nem csak utas volt az autóban, hanem kontrollálta az autót, ami azért mindenképpen nem hátrány a Forma 1-ben, ha így érez a versenyző.
2: Igen, és le is nyilatkozta, hogy ő maga is kimondta, hogy újra látja a reményt arra, hogy versenyképes, vagy versenyképesebb legyen ezzel az autóval. És ahogy mondtátok is, fel is repentek olyan hírek. Én olvastam olyan nyilatkozatot vagy cikket, hogy ezek a fejlesztések úgy tűnik, hogy megint rá lettek szabva, vagy neki működnek, ő tudja lekezelni ezeket a fejlesztéseket, és tudja vezetni ezt az autót. Remélhetőleg azért majd Hadzsár is tud hozzá kicsit jobban alkalmazkodni, még hogyha több időre is van szüksége.
1: Mati Zsoltinak és Kis Norbinak köszönöm szépen, hogy itt voltak, és tudtunk beszélgetni erről a hétvégéről is, illetve más témákat is érintettünk. Most megint nem lesz Forma 1 két hétig, majd Kanadában folytatódik a szezon, de Box Utca Podcast jövő hétfőn is lesz, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Én Pattantyús Lőrinc voltam. Sziasztok!
3: Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövess a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Jövő szombaton dől el a bajnoki cím és a bronzérem sorsa is a labdarúgó vízligában. Átvették megbízó levelüket a listán parlamentbe jutott képviselők. Nyáriasra fordult az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. A Paks feljött a tabella harmadik helyére a labdarúgó Fizligában, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. A bajnoki címről és a bronzéremről döntő mérkőzéseket május 16-án szombaton rendezik egy időben, este 4:30-tól. A 33. fordulóban Kisvárda Győr, Ferencváros Zalaegerszeg, DVSC Újpest és DVTK Paks meccsek lesznek ezen a játéknapon. A négy találkozó tehát egyaránt május 16-án 17 óra 15 perckor kezdődik. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt adott ám csapata a Liverpool, így is 3-2-re kikapott a Manchester Unitedtől az angol labdarúgó bajnokságban. Jannik Sinner nyerte a madridi salakos tenisztorna férfi versenyét. Az olasz klasszis a döntőben 6-1-6-2-re verte a német Alexander Zverevet. A sorozatban 23. meccsét megnyerő Sinner sikere egyben csúcsot is jelent, ugyanis ő lett az első férfi teniszező, aki 5 egymást követő mesterversenyen emelhette fel a trófeát. Idén Monte Carlóban, Miamiban, Indian Wellsben sem talált legyőzőre, ahogy tavaly Párizsban sem.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta a Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terrorelhárítási központ még 2010-ben jött létre. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert, Magyar Péter. A Tisza párt elnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talaj vízmegtartó képességét. Vajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság vízmegőrző átállítását. Véget ért a magyar írásbeli érettségi. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbeli következik. Folytatja a kis és közepes vállalkozások házi pénztárainak ellenőrzését az adóhivatal. Az érintett cégek több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak, így ez idén is kiemelt figyelmet kap. A NAV azt is közölte, hogy vizsgálják majd a tulajdonosi kölcsönök és a vezetői felvétek valódiságát is. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják.
3: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M7-esen Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Többnyire napos időre számíthatunk, eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik, élénk északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A Sport Történelem adásában Virányi Zsolt, valamint beszélgető társam Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa egy 40 évvel ezelőtti óriási sportélményről, sporteseményről fog egy begdöntőről beszélni. Ha sorrendet állítunk, a labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája mai nevén BL döntőjének színvonala alapján, az 1986-os döntő, a Steaua a Bukarest Barcelona bizonyára a hátsó régióban foglal helyet. Ugyanakkor a kupasorozat történetének egyik legnagyobb meglepetése a román bajnok sikere volt. És ez még úgy is igaz, hogy a spanyol bajnok igencsak bukdácsolt, amíg megérkezett a sevillai döntőhöz. Igazam van a felvetésben? Szia,
2: teljesen,
1: Gábor.
2: Teljesen igaz, amit mondtál. Ugyanakkor nekünk magyaroknak több, mint érdekes, hogy a Steauát Jenei Imre személyében magyar edző irányította soraiban a 102-szeres román válogatott Bölöni Lászlóval.
1: Milyen út vezetett a két együttesnek a fináléig?
2: Az 1985-ös begdöntő a Juventus-Liverpool 1-0-ás olasz győzelemmel végződő mérkőzés.
1: Ez a
2: Heysel tragédiája. A találkozó előtt kirobbant verekedésben ugye 39 szurkoló vesztette életét, és a következő kiírásban az UEFA kitiltotta az angol együtteseket az európai kupa küzdelmekből.
1: 5 évig vagy 3? 5 évig. Elég súlyos büntetés volt,
2: de hát valljuk be egy utólag is, hogy hát jogos volt. Azért említsünk meg még valamit, hogy az egyik angol stadion katasztrófa után, nézőtéri katasztrófa után a Taylor jelentésben a brit kormány is foglalkozott ezzel, és tulajdonképpen azt mondja, hogy onnantól kezdve át lett rend az angol pályákon, ami rendkívül fontos. Én ezt úgy gondolom, ugye levették azokat a kerítéseket, ugye, ami a pályára beözönlést. Ugye az egyik nagy probléma az volt, hogy ugye a menekülők be akartak a pályára özönleni, és ezeket az embereket oda nyomták tulajdonképpen a kerítéshez.
1: Amikor a Liverpool drukkerek közül a legrosszabb állapotban lévők, tehát
2: És
1: ők megtámadták ki ugye a Juventus szurkolók.
2: A brit szurkolók finoman fogalmazva se voltak egyébként kezes bárányok, ezt lehetett róluk tudni, és egy ilyen kiemelt mérkőzésen azért mondjuk ki, a vehemens olaszok is tulajdonképpen hát kaphatók voltak a nézeteltérés tetleges megoldására, de hozzáteszem, a britek voltak a ludasak ebbe a dologba, és hát a menekülő utat, mint ahogy az előbb említettem, sajnos lezárt a kerítés, és ezért történt. Tehát oda nyomták az embereket, és ezért tűnt a 39 haláleset.
1: Na de vissza történt. A 86-os begdöntőhöz.
2: Tehát a szakemberek egyébként a BEC-ben a Juventust és a Barcelonát tartották a végső győzelemre és esélyesnek. A sorsolás során nem volt kiemelés, így fordulhatott elő, hogy a Porto és az Ajax az első fordulóban összekerült. A Barcelona gépezete eléggé nyikorgott, a legjobb 32 között csak idegenben szerzett góllal jutott túl a Sparta Prahán, a Portóval szemben ismét csak az ellenfél otthonában szerzett gól döntött a javára. Az elődöntőben pedig a Göteborg tört borsot az orra alá, a svéd bajnokon csak 11-esekkel rágta át magát. Ezzel szemben a Steauának csupán egy rázós ellenfel akadt a negyed döntőben, a finn Lahti. A bukaresti első meccs 0-0 lett, a romániai árvíz miatt a Genca stadionban is állt a víz, helikopterek keltette, légáramlással szállították a talajt, ezek után gól nélkül döntetlen nem is volt meglepetés. A visszavágon Lahtiban pedig a hótól kellett letakarítani a játékteret, a Steaua csak a 87. percben lőtt góllal jutott tovább.
1: A románok menetelésének volt magyar vonatkozása is.
2: Igen, a 8 közé jutásért a budapesti Honvéd jött szembe a Steauával a Fáj utcában, a Vasas pályán rendezték a találkozót, tehát a hazaiak Détári Lajos góljával 1-0-ra győztek, pedig a meccs előtt Komora Imre edző azt mondta, idézem, nyernünk kell, mégpedig nem is egy góllal. A Népsport szerint Bölöni eltűnt a mezőnyben, de néhány megoldása sejtette klasszisát.
1: Mi történt a bukaresti visszavágón?
2: A hazaiak Viktor Picurka és Marius Lakatos vezérletével 4-1-re lemosták a kispestieket. A kiesés nem feltétlenül mondható törvényszerűnek, mert ugyan a Steaua futballisták zöme adta a válogatottat, de a nemzeti együttes nem jutott ki az 1986-os mexikói világbajnokságra, ellentétben a magyarral, amelyben számos honvéd labdarúgó is helyet kapott. Az is igaz, idézem a Népsportot, a honvéd noha látszólag egyéni hibák miatt vesztett elsősorban, mint csapat bukott meg. A román sporttúl kritikusabban fogalmazott, úgy kerültek padlóra a kispestiek, hogy ilyen helyzetben az ökölvívásban illik bedobni a törölközőt.
1: A Beck történetében 8-szor 8. alkalommal fordult elő, hogy olyan ország csapata szerepel a döntőben, amelynek földjén rendezik a találkozót. Emellett az eredményesség is a spanyolok mellett szólt, addig 3-szor nyert UEFA kupát és 2-szer kekket, vagyis kupagyőztesek Európa kupáját, de a Beck győzelem még sosem sikerült a Barcelonának. A vezetők nem fukarkodtak a siker érdekében épp emiatt. Ben Schusterék fejenként $6,500 prémiumért léptek pályára, az akkor azért irdatlan nagy mennyiségű
2: akkor
1: pénz
2: igen,
1: volt.
2: De ez ugye 40 évvel ezelőtt volt, azt nem tudom mennyivel kellene most megszorozni. A Steauának egyébként nem sok esélyt adtak, ráadásul a románok a meccsre készült hivatalos programfüzetnek sem örülhettek, mert a csapatot átkeresztelték Steaua de Budapest névre. A 0-0 után egyébként a Beck sorozat addigi történetében az 1974-es Atlético Madrid Bayern München finálé nem húzott gólt a rendes játékidőben, tehát hosszabbítás és 11-es párbaj a labzárta miatt nem került be a Népsportba, a televízión persze lehetett látni, ettől függetlenül a következtetés helytállónak bizonyult, amit a helyszín tudósító küldött, idézem, az esélyesebb, szinte otthon játszó Barcelona jelentős mezőnyfölénye ellenére nem tudott az első játékrészben igazi nagy gólhelyzetet kialakítani az egyetlen Schuster fejes kivételével. A Steaua a kontinens egyik legjobban védekező csapata rendkívül higgadtan okosan a talán csak egyetlen egyszer adódó lehetőségre kivárva játszott, és ez a kép a második játékrészben sem változott. A magyar sajtó egyébként elsősorban azzal volt elfoglalva, hogy a linci edzőtáborban rendbe jönne Hanich Péter és Törőcsik András sérülése, mivel ugye világbajnokságra készült a magyar válogatott Ausztriában egy alapozó edzőtáborban. Nos, előbbi részt vetett a VB-n, utóbbi viszont már soha többé nem lépett pályára a legjobbak között. A május 9-i elemzésben, ami ugye a megdöntőre vonatkozott, a hozabítást illetően az NS kifejtette, a románok rendíthetetlenül játszották szemre cseppet sem tetszetős, de rendkívül hatékony védőjátékokat a gazdag kupa gyűjteményből még hiányzó Beck trófeára vágyó Barcelona viszont egyre fáradtabban küszködve még az ellenfél 16-osáig is alig tudott eljutni.
1: Ezek után mi történt a 11-es rúgások során? Ez itt ugye a sporttörténelem és az 1986-os Beck döntő. Turi Gábortól, nemzeti sport főmunkatársát kérdezem.
2: A bukaresti kapus Helmut Dukadam, Alessanco, Ángel Pedrasa, Piki Alonso és Marcos Alonso lövését is kivette, ezzel a 100 futballista kiérdemelte a sevillai hős elnevezést. Jenei Imre edző a következőket mondta róla: Helmut Dukadam bebizonyította, hogy egyike Európa legjobb kapusainak. Persze az érdem közös, a csapat minden egyes tagja a maximumot nyújtotta. A Barcelonának ezen a mérkőzésen csak veszíteni valója volt, mi pedig csak nyerhettünk. A lélektani előnyt sikerült kihasználni. A Barcelona edzője Terry Van Eblos úgy vélte, edzői pályafutása a legnagyobb csalódása a megdöntő, idézem, 25 év után jutott be ismét megdöntőbe a Barcelona, és megint elbukott, hiába támadtuk végig a meccset, aztán reálisan hozzátette, 120 percen keresztül a játékosaim tudásuk legjavát adták, a 11-esekre nem panaszkodhatom elvégre, mi is azokkal jutottunk a döntőbe.
1: Jenei Imre, a Steaua Bukarest edzője utólag elmondta, hogy mit látott a finálét megelőző edzésen, ez mennyire volt döntő, és mit látott?
2: Idézem a szakvezetőt, a játékosok először a szabadrugásokat gyakorolták, oldalról néztem őket, és szóltam is nekik, hogy rosszul rúgják, majd jöttek a 11-esek. A kapusunk nagyon jól védett, ezzel együtt büntető rúgásra játszani hazardírozás. Sevillában Mihail Mazsaru, majd Bölöni László állt oda a büntetőponthoz, az edzéseken ők nagyon jól lőtték, a döntőben viszont mindketten hibáztak. Az volt a szerencsénk, hogy Dukadamnak nem lehetett gólt lőni, jól lehet, nem indult jól a párbaj, a gond abból adódott, hogy le kellett adnom a bírónak a végrehajtók nevét. Ángel Jordanescu a csapat másodedzőjeként beállt az utolsó 15 percre, erről azért utólag annyit mondanék, hogy a hosszabbítás együtt majd 50 percet volt a pályán Jordanescu. A jó 11-es rugó Viktor Picurkát lecseréltem a szintén jó rugó Marin Radura, de a becseréltek nem akarták vállalni a büntetőt. Ekkor odajött hozzám Lakatus és Balint, és azt mondták: Imi bácsi, rúgjuk majd mi a 11-est. Meglátja, nem fogunk hibázni, milyen lesz a Beck serleg, és önt is ünnepelni fogják. Mindketten berúgták. Tegyük hozzá, a történtek után a szakvezetőt nem is Jeneinek nevezték, hanem Zseneinek. Egy később interjúban Bölöni László azt is elmondta, idézem, a játékosokat nem érdekelte, hogy ki az edző, magyar vagy román, főleg, hogy a válogatottban is szerepeltek magyar nemzetiségű futballisták.
1: A sevillai hős, Duk Ádám, hogyan, miként értékelte a teljesítményét?
2: A 4-11-est is hárító kapus szerényen nyilatkozott, nem én vagyok a legjobb kapus, és nem a Steo a legjobb csapat Európában. Úgy vélem, nálam jobb Schumacher és Arconada is. Nagy példaképem Gordon Banks, minden idők legjobb kapusa. A kontinens legjobb klubcsapatának, a kijevi Dinamót tartom, hozzátette. Egész életemben arról álmodoztam, hogy egy nagy európai kupa döntőben én legyek a mérkőzés hőse. Ami a 11-eseket illeti, ezen az estén nem a rugók tévesztettek, sokkal inkább én találtam ki a szándékukat. A párbajt követően a spanyol kapus Urruti is gratulált kollégájának, a Sportul ezt a címet adta, idézem, drámai küzdelemben meggyőztes a Steaua. A cikk író kiemelte, hogy a csapat tagjai győzelmüket a román kommunista párt megalakulásának csütörtöki, tehát másnapi 65. évfordulójának tiszteletére ajánlották fel. A spanyol Diario reálisan értékelt, a dekoncentrált Barcelona elvesztette a Steaua ellenében a kupát. Az egyik játékos Munoz kicsit szomorú volt, nagyon kiegyenlített mérkőzésen két a labdarúgást ízigvérő érző csapat harcolt egymással, a Barcelona is megérdemelte volna a kupát. Kovács István, aki az Ajax edzőjeként két beket nyert csapatával, így vélekedett. A Steaua ugyan keveset támadott, de azokban benne volt a gól lehetősége. A második félidő jobb játékot hozott, végül is az eredmény azért igazságos, mert a pályán inkább az történt, amit a bukaresti csapat akart.
1: Duk Ádámról beszélünk, aki 4-11-est hárított, és hát a nagy bajszáról azért könnyen megjegyezhető volt, mint figura, ha már Schumachert is szóba hozta meg, Arconadát, mert Schumacher még szintén könnyen megjegyezhető volt, Arconada inkább ott a 84-es EB-n a franciák elleni potyagóljáról, amikor becsúszott ott a hóna alatt a labda, de Duk Ádám ott egy világ megjegyezte, hogy 4-11-es hárít egy román bajszos román kapus.
2: Igen, a román medve. Igen, a román medve. Román medve, kicsit a mackós mozgása, ugye nagy darab, ami a kapusoknál nem feltétlenül baj, mert ugye, jó reflexen, igen, nagy tenyér, persze.
1: Nyilván egy gyereknek aztán minden tulajdonképpen ott olyan nagynak tűnt, és hát a lényeg az volt, hogy megfogta ez a román medvének becézett kapust, tehát Duk Ádám. A megdöntött követően a Népsport megkeresett néhány kapust, hogy mondják el, miként vélekednek a 11-es ölőről, kiket találtál az Arcanum segítségével.
2: Ez nagyon érdekes, ugye, mert magyar kapusokról beszélünk természetesen, tehát Gellér Sándor az aranycsapat tagja szerint, idézem, kalapot emelek előtte, bravúrja akár a rekordok könyvébe is bekerülhet. Anélkül, hogy kisebbíteni akarnám érdemeit, azt is el kell mondanom, hogy a spanyolok példátlanul gyámoltalanok voltak, serdülőmeccseken sem rúgják ilyen gyengén a 11-est. Az 1966-os VB-n a 3-1-es magyar győzelemmel végződő magyar-brazil hőse Gelei József szerint, idézem, Duk Ádám neve ezentúl egy lesz a 11-es hárítás művészetével. Amennyire csodálatos volt a kapus, annyira bírálandók a barcelonai végrehajtók. A 22-szeres válogatott Kacisz Béla így látta, szerintem 1000 kapus közül csak egynek sikerülhet a megdöntőben 4-11-est hárítania, és a Steaua kapusa most ennek az egynek valhatja magát.
1: A 2024 decemberében 65 évesen elhunyt Duk Ádám már jóval a megdöntő után visszaemlékezve érdekes dolgokat említett. Mire gondoljunk?
2: Igen, beszélt a szétlövés lélektanáról, és idézem, aki veszíthet, az a rugó játékos lehet csak. Ha a kapus 11-esből szed be gólt, senki sem vonja felelősségre. Biztos voltam benne, hogy hárítani fogok. Nem tudtam, hogy mennyit, de legalább egyet meg akartam fogni. Meg voltam győződve, hogy sikerül. Minden edzés után külön készültem a 11-esekre. A spanyolok által a legjobban elvégzett büntető a második volt, mert azt laposan az alsó sarok felé lőtték. A többi már logikai játék volt. Az első 11-es kivédése volt a legfontosabb, mivel az elsőt a jobb oldalon védtem, azt hitték, hogy majd oldalt váltok.
1: A meggyőztes csapat tagja itt maga Nikolaj Ceaușescu, a retteget román pártvezér is fogadta természetesen, ha teszem hozzá. A döntő után sok pletyka kapott szárnyra. Olyanok is, hogy a spanyol király egy autóval ajándékozta meg Duk Ádámot. Azt az autót pedig a kondukátor fia Niku vette el tőle.
2: Hát azért ezt árnyalta, ezt a dolgot Dukadám, tehát a lapok szerint a kapus konfliktusba keveredett Niku Ceausescuval, ő pedig a kezére lövetett, ám Dukadám erre így reagált, ez badarság, nem kaptam autót és lövést sem, illetve egy másik kocsit, igen, a megnyert döntő után a kommunisták jelentős jutalmakat ígértek nekünk, nem mintha azt kaptuk volna, amit ígértek, először úgy volt, hogy román gyártmányú motort kapunk, aztán ebből lett egy Dacia személyautó, abból egy ötkerekes meghajtású áró, szintén román gyártmány. Két hónappal a finálé után végül mindenki kapott egy áró terepjárót, a gond az volt, hogy nem újakat adtak, korábban a hadsereg használta őket, tehát félig meddig kiszuperálták. A kapitányunkat, ugye ezt mondta Dukadám, Steván Jovánt, még nagyobb meglepetés érte, az ő áróját több különböző autóból barkácsolták össze, nem igazán örült neki, bár mi meg voltunk elégedve, az áró éppen megfelel egy birkapásztornak, jó áron el is adtuk nekik mindet.
1: Dukadámról azért mondjuk el, hogy nem volt szerencséje.
2: A szülőfalujába ment ünnepelni, Szemlakon egy átvonatott éjszaka után barátaival horgászni ment, ám megbotott, és az esése után nagy fájdalmat érzett a jobb vállában, Bukarestben 4,5 órás érsebészeti műtéten esett át, később próbálkozott a védéssel még, de képtelen volt szevillai formáját visszanyerni. A vezetők nem voltak szívbajosak, elküldték a csapatból. Ezt mondta Dukadám ekkor, kirúgtak a hadseregtől is, mert Ceausescu azt mondta, ha nem tudok focizni, a hadseregben sem maradhatok. El sem hittem. Lelkileg hatalmasat zuhantam.
1: A 102-szeresen román válogatott Bölöni László Jene Imre tavalyi halálakor megosztotta az emlékeit, ezt is megtaláltad a Nemzeti Sportból.
2: Idézem, amit mondott, nyilatkozott a Nemzeti Sportban. 4 éven át laktunk egymással szemben a román hadsereg apartman házában, amikor az edzőm volt a Steaua-nál. Egymással mindig magyarul beszéltünk, hosszú beszélgetéseink, vitáink voltak. Nehezen értette meg az edzői felfogását. Csak a saját csapatával foglalkozott, azt mondta, számomra ti vagytok a legjobbak, bízom bennetek, szabadságot adok a pályán és a pályán kívül is, mert akkor tudjátok a legdobb teljesítményt nyújtani, ha felszabadultan játszotok. És valóban annak a csapatnak kellett ez a fajta bizalom. Jene Imre nem akarta szabályozni minden percünket, nem tiltott meg semmit, de mi is kellett, mert mi szégyeltük a legjobban, ha nem tudtunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyet Imre támasztott velünk szemben, és mi, ez a különleges közösség is magával szemben.
1: A sporttörténelem mai adásában Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, az 1986. május 7-i BEC-döntőt, bajnokcsapatok Európa kupája döntőjét, mai nevén BL döntőt, labdarúgásról van szó, ezt idéztük fel, ugye 0-0 volt Sevillában, Ramon Sánchez Pizjuán stadionban, 70 ezer néző előtt a legendás francia Botró volt a játékvezető, Steaua Bukarest, Barcelona 0-0, 11-esekkel 2-0-ra a Steaua Bukarest győzött át a román bajnokcsapat, melynek kezdő 11-je akkor így nézett ki, Dukadám a kapuban, Jován, Bumbescu, Belodedic, Barbulescu a védelem, aztán Balán, Bálint, Mazsáru, Bölöni, Lakatus, Picurka, aztán a cserék közül ugye akkor még csak 2 cserő volt, Jordanescu és Radu állt be, utóbbi például a 107. percben a hosszabbításban, ahol szintén nem született gól, a Barcelonában pedig Urruti volt a kapus, Gerardo, Migueli, Alessanco, Julio Alberto a védelem, Viktor, Schuster, Pedraza, Marcos Alonso, Archibald, Carrasco a kezdő 11-it, Moratája a 85. percben, majd Pichi Alonso a 106. percben állt be, és ahogy te is utaltál rá, Terry Venables volt a sevillai Barcelonának, mint a sevillai BEC-döntőben szereplő Barcelonának a vezetőedzője, tehát egy angol, a Steaua Bukarestnél pedig Jene Imre. Köszönjük a figyelmet, folytatás egy hét múlva ismét a sporttörténelem adásában, és szerintem akkor is lehet, hogy labdarúgásról beszélünk, viszont hallásra. Virányi Zsoltot hallották Turi Gáborra.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: madarak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Jó. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra 6 perc a pontos idő, kezdődik a mai Hazafutás. Az első órában atlétikával és kézilabdával fogunk foglalkozni. Fél négytől vendégünk érkezik, hiszen megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága. Ennek vezetője, igazgatója Pitz András lett. Őt várjuk ide a stúdióba, tehát fél négytől. Előtte azonban atlétika. Ma 70 éves Úrika Meyfárt, a németek kétszeres olimpiai bajnok magasugró, aki első ízben az 1972-es müncheni játékokon lett aranyérmes. Ennek a történetnek a különlegessége, hogy szeptember 4-én olimpiai bajnokként feküdt le, másnap reggel azonban a szörnyű izraeli sportolókat ért terrortámadás miatt teljesen más hangulatban kelt fel. Az Újra Töltve című magazin műsorban készített vele interjút Kreisz Bálint, ebben a pályafutása fontos állomása is szóba kerültek, hallgassuk meg tehát Úrika Meyfártot.
2: How was your first?
3: Mik az első emlékei a magasugrással kapcsolatban? Milyen volt kipróbálni?
4: Amikor fiatal voltam, láttam a mexikói olimpiát. Édesapám vett egy televíziót az esemény kezdete előtt, és 12 évesen láttam, ahogy Dick Fosbury ugrik. Ez volt az első találkozásom a magasugrással. Ezután mentem le a közeli klub pályájára, Wesselingbe, ahol laktunk. Egy barátnőm hívott, hogy tartsak vele, és mindent kipróbáltam. Voltam sprinter, gátfutó, súlylökő és öt próbázó is. Végül a magasugrás tetszett meg a legjobban.
3: Amikor a mexikói olimpiát nézte, álmodott arról, hogy milyen lenne egyszer önnek is a hazáját képviselni ezen a szinten?
4: Nem, akkor még csak 12 éves voltam, és ez egy nagyon távoli dolognak tűnt.
3: Mit szeretett meg a magasugrásban, amiért végül ezt választotta?
4: A koromhoz képest magas lány voltam, de 1972-ben az olimpián én még nem voltam kész sportoló. Fele annyit sem edzettem, mint később a 20-as éveimben, de a 184 cm-es magasságom ellenére kifejezetten mozgékony voltam. Ez lehet furcsán hangzik, de bizonyos szempontból ez az olimpiai győzelem érthetetlen. Beállítottam az osztrák Ilona Gusenbauer világrekordját a 192 cm-es eredménnyel, ami egészen hihetetlen. Váratlan siker volt ez az edzőimnek, a sporták szakértőinek, és bevallom őszintén nekem is. Hirtelen az ország büszkesége lettem. De ez nagyon hirtelen jött, hiszen nem sokkal korábban 180 centig jutottam, amivel második lettem az országos bajnokságon. 16 évesen egyik pillanatról a másikra olimpiai bajnok lettem, és világcsúcs tartó. Elképesztő fejlődés a rövid idő alatt.
3: And you had a chance to compete. 16 éves volt, amikor egy hazai olimpián képviselhette az NSK-t. Hogy lehet ezt az érzést megfogalmazni, amikor ilyen fiatalon kapott egy nagy lehetőséget?
2: It will be in your country.
5: I had the chance to start there because it was in my country.
4: Azért lehettem ott az olimpián, mert a hazámban rendezték. Azt mondták, fiatal vagyok, menjek, gyűjtsek élményeket. Én pedig örömmel fogadtam el a lehetőséget. Nem várt tőlem senki semmilyen nagy eredményt.
5: And the experts didn't expect anything about me.
2: And how was the spirit of the Olympics?
3: Az olimpia hangulata milyen volt? Minden német részese akart lenni az eseményeknek? Gondolok itt arra, hogy akár önkéntesként vagy nézőként.
4: A hangulat fantasztikus volt. Az olimpiai színek nagyon jól néztek ki. A grafikák tervezője, Otto Eicher úgy álmodta meg az arculatot, hogy az minél nagyobb kontrasztban legyen a náci idők motívumaival. A berlini olimpia óta eltelt idő jó hatással volt az országra. A stadion melletti utcákon az emberek barátságosak voltak, figyelték a játékokat és követték is az eseményeket. Minden nagyon nemzetközi volt, és ezt jó volt látni.
2: You won the gold medal on the 4th of September.
3: Szeptember 4-én nyert az aranyérmet, ráadásul világrekorddal. Hogy emlékszik vissza a győzelem estejére?
2: How could you remember of that?
4: Igen, ez számomra és a szakértők számára is váratlan eredmény volt. Egyből a nemzet csillaga lettem. Nem hittem volna, hogy ez megtörténik, de hozzá kellett szoknom. Meg kell tanulni a hírnévvel együtt élni. Sok idő, amíg egy ilyen rekord után sikerül megérteni, hogy még mit lehet fejleszteni. Ilona Gusenbauer mondta már korábban is, hogy jön majd egy magas lány, fiatal lány, aki egy új technikával eléri az ő eredményeit. Igaza volt, és ez a lány én voltam.
5: It was right. That girl was my person.
2: But unfortunately, the day after.
3: Sajnos az olimpiai döntője utáni reggel történt az olimpiák egyik legtragikusabb eseménye, a müncheni terrortámadás. Hogy lehet azt az érzést megfogalmazni, amit az újdonsült olimpiai bajnok érzett, amikor meghallotta a hírt?
4: Igen, az olimpiai faluban éltem, de a szobám ablaka nem a falura, hanem a város kinti részére nézett. Nem láttam és nem is hallottam semmit reggel. A délelőtti órákban lementem az étkezőbe, hogy élvezzem a napot a magasugró barátaimmal, Renate Gartnerrel és Ellen Mundingerrel. Nagyon izgatott voltam, ott a menzán hallottam arról, hogy mi történt. Nehéz leírni, hiszen az egyik pillanatban újdonsült olimpiai bajnokként a fellegekben érzem magad, aztán jön egy pokoli nehéz helyzet, ahol meg kell értened, mi történik. Nem mentem a Canal Streetre, csak a tévéből láttam, hogy mi történik ott.
3: Hogy telt a nap hátra lévő része? Kiment az olimpiai faluba, vagy inkább ott maradt, mert úgy érezte, hogy biztonságos?
2: How did you spend the day after that?
4: Nem emlékszem pontosan, de nagyrészt az olimpiai faluban voltam. Kicsit talán kimentem sétálni az utcára, de a napom már nem olyan volt, mint azt elképzeltem. Érdekes, mert ahogy teltek az évek, mindig az aranyérem kerül szóba, a támadás szinte soha. Egyszer kérdeztek a tragédiáról, úgy, mint a falu egyik lakója. Aztán évekkel később, mikor egy interjúban újra a győzelmem került szóba, akkor fontosnak éreztem, hogy a támadást is megemlítsem. Ami aznap történt, az összefort az első olimpiai aranyérmemmel.
3: Az, ami történt, bármilyen módon torzította vagy megváltoztatta az olimpiai aranyérem értékét és annak jelentőségét.
5: I think the value of my gold medal wasn't destroyed or
4: az értékét nem változtatták meg egyáltalán, ugyanúgy egy olimpiai bajnoki cím maradt.
2: You had two more Olympic participations after that.
3: München után további két olimpián is képviselte hazáját. Más volt a biztonság Montrealban vagy Los Angelesben.
2: Including the safety or any other parts of the Olympic?
5: Yes, of course, the safety was the.
4: Igen, a biztonság sokkal nagyobb volt München után, de ez így rendben is van. Az atléták ezt elfogadták és fontosnak is érezték.
5: It was important.
3: És Los Angelesben pedig ismételten aranyérmes lett. Ez azért érdekes, mert Münchenben ön volt a döntő legfiatalabb résztvevője, viszont Los Angelesben ez éppen a fordítottja volt, ön volt a legidősebb finalista. Hogy emlékszik vissza erre az olimpiai játékokra, ahol a karrierje második aranyérmét nyerte, ami nagyszerű dolog, és nem sok embernek sikerült a sportágában.
4: A verseny napján a bemelegítésnél éreztem, hogy jó formában vagyok. Többször is elpróbáltam az ugrásokat, de az edzőm egyszer szólt, hogy fejezzem be, készen állok a kezdésre. A selejtezőben 190 cm kellett a döntőbe jutáshoz, sokkal nehezebb volt a legjobbak közé kerülni, mint Münchenben. Alapból 12 sportoló jutott volna a fináléba, de a holtversenyek miatt végül 15-en voltunk. A selejtező mindig délelőtt volt, így aznap végig koncentráltnak kellett maradnunk, és figyelni a másnapi megméretésre. Fél órával mielőtt a döntőre szólítottak volna, besétáltam a stadionba, és éreztem, hogy magabiztos vagyok. Körbenéztem, láttam 14 nagyon komoly ellenfelet, úgyhogy úgy döntöttem, nyugodt maradok, és csak magamra figyelek. Aztán bevezettek minket a stadionba. Lenyűgöző volt a Coliseum, rengeteg néző figyelte az eseményeket. Egy nagy cowboy kalap volt rajtam. Ráadásul Stetson márkájút vettem azért, hogy megvédjen a napsugaraitól. Úgy éreztem, emiatt a gesztus miatt szívesen fogadtak Kaliforniában. Hallottam, hogy engem szólítanak. A legjobb amerikai, Johnny Huntley, ki volt sminkelve, egyértelmű, hogy nyerni akart. A média is készült rá, hogy az ő sikere milyen nagy történet lenne. A magasugrás helye érdekesen lett kialakítva, hiszen füves talajon kellett a mozdulatsort elkezdenünk, nem a rekordtánon. Ez amiatt volt, hogy a futók ne zavarjanak minket, hiszen ehhez a sportághoz rengeteg koncentráció kell. Az edzőm Gert Ozenberg a léccel egy vonalban talált helyet a lelátón, így tökéletesen látta, hogy mikor lépek túl nagyot, vagy éppen túl kicsit az elugrás előtt. Minden kísérlet után a kezével jelezte, hogy közelebb vagy távolabb menjek-e.
5: That was severely punished with disqualification, but the athletes and our coaches had our secret signs.
4: Akkoriban tiltott volt verseny közben az edzővel beszélni, ezért kizárták az adott sportolót, de mindenkinek megvolt a titkos kommunikációs eszköze és jelrendszere. Szerencsére mára ez már megváltozott, és a sportolók az ugrások után elsőként a felkészítőiket ölelik meg. A versenyen először 180 cm-rel próbálkoztam, amit elsőre átugrottam. Az olasz Sarah Simeone volt a legnagyobb riválisom az elejétől kezdve. A sorrend miatt mindig ő volt hamarabb, nekem csak reagálni kellett az ugrásaira, ami mindig elsőre sikerült is. A saját kísérleteim után felöltöztem, majd lefeküdtem a talajra és figyeltem a többieket. Ahogy haladtunk előre, egyre jobban koncentráltam és éreztem, hogy nő rajtam a nyomás. Sarah végül túljutott a 2 méteren, ami nekem is ment. A következő magasságon 202 cm-en hibázott, én viszont teljesítettem elsőre. Innentől lépéskényszerben volt, és a maradék 2 kísérletét is elrontotta, így ismét én lettem az olimpiai bajnok. Olimpiai rekorddal nyertem, 5 cm-t javítva a régi csúcson. Sarah megérdemelten jutott el a második helyig, szép technikával ugrott. Örülök, hogy Gerd volt az edzőm, sok kiváló atlétával dolgozott együtt, és közülük nem én vagyok az egyetlen, aki megnyerte az ötkarikás játékokat. Ott van például Heide Rosendahl is. Így alakult számomra a 84-es olimpia.
2: It's important to know, but
3: fontos kiemelni, hogy az 1980-as olimpiát ki kellett hagyni a nyugati országok bojkottja miatt. Montreal után 8 évet kellett várni a következő ötkarikás szereplésére. Az, hogy ki kellett hagyni a moszkvai játékokat, még motiváltabbá tette.
4: A bojkott miatt újabb 4 évet kellett várnom egy olimpiára. 1980 környékén tértem vissza a nemzetközi mezőnybe, és úgy érzem, akár érmes is lehettem volna. Viszont mindig is tudtam, hogy a többi német sportolónak nehezebb feldolgoznia ezt a döntést. Nekem már volt egy olimpiai bajnoki címem, így motiváltan tudtam visszatérni és készülni Los Angelesre. Európa bajnok lettem, 202 cm-rel új világrekordot is felállítottam 1982-ben. Ezt 1 cm-rel megjavítottam egy évvel később. Ez az eredmény csak néhány napig számított a legjobbnak. Tamara Bikova hamar megdöntötte ezt, és utána Ludmila Andonova is csúcstartó lett. De ezúttal nekik kellett kihagyni az olimpiát, most a keleti országok bojkottáltak. Nem tudom, milyen eredményt értek volna el, ha ott lehetnek, és ez már sohasem derül ki.
5: That is standing in the stars.
2: And after the Olympic Games,
3: az 1984-es olimpia után nem sokkal visszavonult. Mit csinál azóta? Még mindig az atléták világában dolgozik?
4: A Bayer Leverkusennek dolgozom, megházasodtam, született 2 lányom, és később olyan diákokkal foglalkoztam, akik atletizálni kezdtek. Jó időszak volt.
5: That was very funny.
2: And are you still watching Olympic Games or have any?
3: A mai napig követi a sportokat, vagy akár az olimpiai játékokat?
4: Nézem a nemzetközi versenyeket, tavaly Párizsban is ott voltam az olimpián, és a helyszínről követtem az eseményeket. A NOB-nak köszönhetően 1 hétre kaptunk akkreditációt, és ezt élőben átélni nagyon jó volt, élveztem.
5: Enjoy the Olympic Games in Paris.
2: And what do you think, what is your legacy?
3: Mit gondol? Mi a pályafutás a legfontosabb öröksége? Önt leszámítva csak 1-2-szeres olimpiai bajnok női magasugró van, Balázs Jolán. Így kijelenthetjük, hogy kivételes az, amit elért.
5: Yolanda Balázs, I saw her once in Monaco.
4: Balázs Jolán, igen, egyszer láttam őt Monakóban. Ez egy különleges karrier, amit

0: hozni, hogy nem érem el a müncheni magasságot. Csak néhány centit tudtam javítani a versenyeken. Nehezen találtam a megfelelő technikát. A sajtó, például a Bild Zeitung próbált minél nagyobb tisztelettel bánni velem. Akkoriban viszont a kommunikációs oktatás vagy a PR támogatás még nem nagyon létezett az amatőr sportolóknak. Ezek a dolgok akkor változtak, amikor a 80-as években a NOB elkezdte enyhíteni az amatőrökre vonatkozó szabályozásokat. Az edzőm nehezen birkózott meg a 72-es sikeremmel, így sajnos nem tudtuk folytatni a közös munkát. Montrealban nem úgy sikerültek a játékok, ahogy szerettem volna, tudtam, hogy változtatni kell valamit. Klubot és edzőt váltottam, és eldöntöttem, hogy újra azon fogok dolgozni, hogy a világ legjobb magasugrói között legyek. Ez a legnagyobb tanulsága a karrieremnek, hogy innen is vissza lehet térni, és eljutni idősebb korban is a világ elitjébe. Ja, és még valami. Mátai Andreát üdvözlöm, ha esetleg beszélnének vele. Jó magasugró volt.
1: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu-ol.

weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó fizligában. Matematikával folytatódik az érettségi holnap. Nyáriasra fordult az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Jövő szombaton május 16-án 17 óra 15 perctől 4 találkozóval zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-2026-os idényt, míg a bajnoki címért és a dobogóért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda, Győr, a Ferencváros, Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr, Paksi és a Debrecen-Újpest összecsapások is 4:30-kor kezdődnek majd. Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richárd, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nice-ben rendezik, a visszavágó pedig 3 nappal később Veszprémben lesz.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlése után mondta újságíróknak Magyar Péter. A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy az Erasmus program, ha nem is teljes, de bizonyos mértékben már szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Véget ért a magyar írásbeli érettségi. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáztak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják.
0: Közlekedés.
1: Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében. A 20-as kilométernél a fél útpályát lezárták, hosszabb menetidőre készüljenek az érintett szakaszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 32 perc a pontos idő, folytatjuk a hazafutást, és ahogy ígértem, vendégünk érkezett. Kézilabdával foglalkozunk, hiszen május 1-én látott napvilágot a hír, miszerint megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága. Ennek vezetője Pic András lesz, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Örülünk, hogy eljöttél, András.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Mielőtt a feladatokról, illetve az igazgatóság jövőbeli teendőiről beszélgetünk, egy kicsit beszélj magadról, hát ha a hallgatók nem mindegyike ismeri a te munkásságodat. Ugye én még ott tartok, vagy ott találkoztunk, amikor még a Siófok EHF Kupa győztes csapatánál dolgoztál éveken át, azóta viszont a Magyar Kézilabda Szövetségben tevékenykedsz, ugye?
4: Így van, köszönöm szépen a felvezetést. Ugye gyakorlatilag Siófokon kezdtem a kézlabda vezetői pályafutásomat, hát ez már 2009 körüli időszak, és akkor egy majdnem 10 évet sikerült ott eltöltenem, mint sportigazgató, és hát gyakorlatilag 2018 nyarán csatlakoztam a Magyar Kézlabda Szövetséghez, és akkor így a főbb területeim igazából a megyei kézlabda szövetségeknek a működésének támogatása volt, amik leginkább a megyei bajnokságok, az MB2-es bajnokságok és a korosztályos bajnokságoknak a versenyszervezési és lebonyolítási feladataik voltak. Ezen kívül volt társadalmi felelősség teljes munkám is, hogy így mondjam, tehát volt egy kerekesszékes csörgőlabda, tehát egy másik szegmensben is foglalkoztam, de alapvetően a munkám nagy részét azért az utánpótlás bajnokságok versenyszervezése töltötte ki az elmúlt 8 évben.
3: Ugye pár héttel ezelőtt érkezett a hír, hogy a Juhász István által vezetett sportszakmai igazgatóság megszűnik. Gyakorlatilag ebből fakadt, vagy emiatt történt az, hogy most egy új szervezet, vagy új szervezeti egység jött létre, amely az utánpótlás képzéssel, vagy fejlesztéssel foglalkozik? Tehát a kettő hírnek van köze egymáshoz?
4: Igen, alapvetően ugye nyilván nem maradhat gazdátlanul egy olyan területe, egy országos sportági szakszövetség értében sem, de kézlabda szövetségben sem, hogy a szakma ne legyen valamilyen szinten menedzselve vagy koordinálva, és hát itt ért ez a megtisztelő felkérés, hogy akkor egy ilyen projektvezetőként, vagy az igazgatóság vezetőjeként próbáljam meg ezt a területet a lehetőségeimhez képest a legjobban szolgálni, illetve a legjobb megoldásokkal előrukkolni. Én szerintem az egyik legjobb megoldásnak az tekinthető, hogyha ezt nem egy személyben próbálja meg valaki egy gondolat mentén adott esetben vezetni, hanem egy valós igazgatóságot, egy konkrétan akár 4-5-6 főből álló, különböző területek képviselőiből álló igazgatóságot hoz létre. Én ebben tudom elképzelni, és azt gondoltam, hogy ha ezeket a területeket külön egyesével leszállazzuk, és a külön területeknek külön területi vezetőket biztosítunk, akkor így tud a leghatékonyabb lenni a munkavégzés így ezen a területen.
3: De te is abszolút üdvözölted ezt a lépést, tehát te is úgy érzed, hogy az utánpótlás képzés az egy olyan nagy szegmens, és egy olyan feladatbázist ad, aminek külön ilyen szervezetre van szüksége?
4: Abszolút, és ezért is mondtam egyébként pont az első ilyen beszélgetés során, hogy utánpótlással foglalkozni az nem egy lehetőség, az egy óriási nagy felelősség. És ezt tartom a mai napig, és tartani is fogom, hiszen alapvetően pedagógus emberként nem is mondhatok mást, mint azt, hogy az utánpótlásban dolgozó emberek leginkább nem szakedzők kellenek, hogy legyek, hanem pedagógusok kell. Aztán lehetnek szakedzők, aztán lehetnek akármilyen edzők, de a legfontosabb azért, hogy mi embereket nevelünk, és pedagógiai szemmel, fejlődéstelektan, pszichológia, tehát azért ezek egy fontos tényezője az utánpótlás nevelésnek. Fontos, hogy őket, a kis lurkókat így kezeljük, és egészen addig, amíg nagykorúak nem lesznek, így is kezeljük, és így is bánjunk velük. Tehát igazából én azt gondolom, hogyha ilyen mentalitással próbáljuk megközelíteni az utánpótlás nevelést, akkor szerintem olyan túlságosan nem tud ez majd ebbe bízom mellé futni.
3: A beszélgetés előtt említetted, hogy te nem vagy sokszoros válogatott játékos, tehát ha valaki ilyen vezetőre számított, az nem biztos, hogy csalódik, csak mást képzelt el, de akkor a te területed, a te munkafeladatod, az gyakorlatilag erre a pedagógus vonalra, vagy említetted a gyerekekkel való foglalkozásra, fejlesztésre irányul majd?
4: Igen, abszolút az élményközpontú, illetve a kézlabda központú, gyerekközpontú versenyeztetésre fog majd ez fókuszálni. Szeretnénk a legkisebb korosztályokban is a versenyeztetés olyan tekintetben visszahozni, hogy azon legyen a fő fókusz, illetve hogy a különböző versenyek végeztével minden gyerkőc ugyanúgy kaphasson érmet, csokit, cukrot, nem tudom, oklevelet. Tehát, hogy nagyon fontos a pozitív visszaigazolás, én azt vettem észre. Tehát, hogy nyilván a gyerekeknek a legnagyobb dicséret az tud lenni egy verseny, vagy egy akármilyen bajnoki forduló végén, hogyha ott mindenki győzött, ott mindenkinek van helye, mindenkinek van szerepe, mindenkire szükségünk van, mindenki egy tök jó egy társaságban van, és mi együtt vagyunk egy nagy erő, és nem külön-külön húzunk szét, és hogyha ezt meg tudjuk erősíteni, akár a versenykírásainkkal meg tudjuk támasztani, akár az edzőinknek a gondolkodásában, vagy akár egy picit a szemléletmód változtatásában, akkor azt gondolom, hogy egy jó irányt fog venni ez az egész dolog.
3: Itt a Nemzeti Sportrádióban is nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy a gyerekeket mennyire fontos megnyerni a sportnak, akármelyik sportágnak. A kézilabda ilyen szempontból milyen helyzetben van? Akár egy sportágválasztónál, akár egy kiválasztónál sokan szeretnének-e kézilabdázók lenni? Az elmúlt időszak eredményei bevonzzák-e a fiatalokat?
4: Igen, nagy a verseny, ezt jól látod, és ezt is szerintem jól érzitek, hogy azért az utánpótlásban nagy verseny folyik a gyermekekért, és szerintem itt igazából azt mondom, hogy persze én nagyon annak örülök, hogyha mindenki kézilabdázik, de a legfontosabb, hogy mindenki sportoljon, és mindenki próbáljon meg egészségesen élni, és próbáljon meg ugye benne maradni a csapatjátékokban, hiszen én azt hiszek, abban nevelkedtem, és mindenképp azt mondom, hogy nyilván egy jó példa, például a kézlabda, hiszen Ha más nem mondok, csak azt, hogy a mozgásanyagunknak a 70-80%-a atletikus képességekre hallja azt, tehát a futások, dobások, kúszások, mászások, az alap képességfejlesztő gyakorlatok, azok mind megtalálhatóak a mozgás mintánkban, a kézlabda sportákban. Tehát olyan nagyon-nagyon rossz dolgot nem követel az ember, most idézőjebb mondom, hogyha a kézlabdázónak adja a gyermekét, és velünk kezd el majd szépen a fejlődés útjára lépni. És azt gondolom, hogy nagy a verseny, nyilván a többi sportágos, de nem versenyként tekintünk, nem vetétásként tekintünk rá, hanem mi próbálunk a jobb programokkal, eredményesebb, adott esetben eredményesebb képzésekkel csábítóbbak lenni, vagy inkább ilyen vonzerővé válni a fiatalok számára. Ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani nekünk, hogyha felnőtt válogatottak eredményesek, hogyha felnőtt válogatottak olimpián vannak, ha vannak valós példaképek a felnőtt sportolók között, és szerintem most vannak, tehát igenis vannak olyan játékosaink, nem is egy, akikre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, sőt mindenkire büszkék vagyunk, de vannak, akik nyilván kimagasló eredményeik okán még inkább büszkévé teszik az embert, de én azt szerintem ezek a helyes példák, vagy ezek a jó példák azok, akik ami miatt vonzóbbá válik a sportágunk, és többen bevonódnak.
3: Említetted már ezt a fáramászást, mindenféle gyakorlatias dolgot, mennyire küzd azzal a kézilabda sport, hogy a gyerekek azért most már egyre fiatalabb korban ilyen mozgásszegény életmódot folytatnak, ugye a digitális eszközök nem mondjuk, hogy milyen hátrányosak, szóval, hogy a kiválasztókon sokan panaszkodnak erre, hogy azért már nem olyan képességűek a gyerekek, amikor fiatalon bekerülnek a sportágba. Ezzel te találkoztál-e?
4: Igen, sajnos találkozunk, a mai napi találkozunk. Szerintem igazából, ha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti korosztályt, bemenő korosztályról beszélek, 1-es-2-es korcsoportok, általános iskola, alsótagozatos gyerekei. Az alapképességek, és tisztelet a kivételnek, az alapképességek hiánya az tetten érhető. Tehát itt gondolok arra, hogy helyes technikával történő futás, helyes dobótechnika kialakítása, egy helyes esés, vagy egy tompításnak a kialakítása, ezek már, és mondom még egyszer, tisztelet a kivételnek, de hiányoznak. És fontos, hogy nekünk felelősségünk van ebben, bármilyen sportágról is beszélek, hogy ezeket a képességeket nekünk edzéseken pótolnunk kell. Nem azzal kezdődik, hogy taktika és idefutsz, helyet cseréltek, hanem az alapképességek fejlesztése az kötelességünk lent, és ezeket meg kell tanítani, és csak arra lehet építeni, azután következhet csak bármilyen taktika, stratégia, de az jóval később. Uh-huh. Az első az alapképesség, az alapdolgoknak a megtanítása.
3: Ahogy olvasom, Sebestyén Máté utánpótlás fejlesztési vezetőként segíti majd a munkádat, a férfi szakágat Rosta István vezeti a hölgyeket, vagy a kislányokat, lányokat, ifjabb kis Szilárd. Hogy fog kinézni közöttetek a munkamegosztás?
4: Igen, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, hogy szerettem volna ezt az egész területet így jól alaposan leszálazni, és ezeket a szálakat területileg olyan vezetőkre biztosítani vagy adni, akikben én megbízom, és azt gondolom, hogy van olyan tapasztalatuk ezeken a területeken, amikre mi bátran támaszkodhatunk. Ugye ilyen ifjabb kis Szilárd például, akit szerintem azért a hallgatóknak olyan nagyon nem hiszem, hogy be kell mutatni, hiszen rengeteg korosztályos válogatott eredmény fűződik a nevéhez, illetve olyan felnőtt játékosok is, akikkel korábban ő kezdett el a Nemzeti Kézlabda Akadémián annak idején dolgozni. Rosta István szintén ő a Gyöngyös oldaláról, szerintem már több mint 10 éve szakmai igazgatója a Gyöngyösi Kézlabda Klubnak, ugye az egész család gyakorlatilag, hát most ezt a Rosta nevet se kell szerintem túlságosan a kézlabda berkeken belül bemutatni. Sebestyén Máté pedig ugye a sportintézetből csatlakozik hozzánk, neki meg az akadémia területéről van rengeteg tapasztalata, hiszen az államilag akreditált akadémiai rendszernek az auditációjáért felelt az elmúlt években, vagy az elmúlt évben, és neki az akadémiákról van rengeteg valós tapasztalata, hogy milyen tehetséges gyermekeink vannak, hogyan érdemes versenyeztetni, teljesen akár játékengedélyek számát illetően, tehát rengeteg valós tapasztalata van mondjuk a 14 és 21 év közötti tehetséges gyermekekről. Tehát, hogy így terveztük ezt a szegmest szétbontani egymás között, hogy egyébként jelezték is az Istvánék, illetve a Szilárdék, hogy mindenki szeretne a másik munkájába azért belelátni, ez nem élesen elkülönül egymástól, mi egymás munkáját segítve, Szűcs Martinnal kiegészítve, Horváth László kollégámmal kiegészítve, Gyömöre István kollégámmal készített, tehát azért vannak itt még olyan rejtett tartalékaink, hogy így mondjam, akik ugye eddig is megvoltak a házon belül, csak egyszerűen én azt éreztem, hogy még szükség van egy további erősítésre.
3: Rosta Istvántól, ha minden igaz, van egy idézetünk, azt be tudjuk játszani. A vasárnap reggeli műsorban felhívtuk őt, ugye állandó szakértője az M4 Sportnak, és a Nemzeti Sportrádióban is hallgatjuk, ha nem, akkor nem. Akkor szóban elmondom, hogy ő azt mondta, hogy nem is igazán íróasztal mögötti munkáról van szó, hanem igazi terep munkáról. Ő szeretné a klubokkal, a kluboknál dolgozó utánpótlás edzőkkel felvenni a kapcsolatot, vagy tartani, mert szerintem ez már zajlik jelenleg is. Tehát abszolút nem távolról próbáltok meg rálátni erre az utánpótlás képző rendszerre itthon, hanem személyes találkozók révén is.
4: Így van, ez nem is lehet másképp. Én most a beszélgetésünk előtt is Kecskemétről jöttem, a serdülő kiválasztó harmadik ütemén voltam a sportcsarnokban. Gyakorlatilag ezt nem lehet íróasztal mellől, és nem is szabad íróasztal mellől. Tehát az embernek részessévé kell válnia a folyamatnak, és ott kell lennie, és gyakorlatilag a szövetét kell, hogy képezze ennek az egésznek, hiszen akkor tudunk mi az író, aztán a nap végén az íróasztal mögül jó versenykírásokat gyártani, jó döntéseket hozni, hogyha megtapasztaljuk ezeket. Szerencsés a helyzet, hogyha van az embernek klub tapasztalata. Tehát én mondjuk ilyen értelemben egy picit szerencsésebbnek érzem magam, hiszen van egy 10 éves klub tapasztalatom, nem is fővárosi klubból, hanem vidéki klubból, ahol azért több száz gyermekkel foglalkoztunk az évek során évente. Tehát én azt gondolom, hogyha van tapasztalat a piacról, hogy így mondjam ilyen csúnya szóval, akkor az a legjobb, és azt tudjuk beültetni az elméletbe.
3: Hogy legyek egy kicsit kötekedő. Az utánpótlás sportban gyakran elhangzik az a mondás, hogy hosszú távra tervezünk, a jövőnek neveljük a gyerekeket, de sokak szerint ez azt a célt szolgálja, hogy ne legyen számunk kérhető az adott időszakban egy-egy vezetőnek a munkája. Neked van-e ilyen tapasztalatod? És például a ti igazgatóságotok tud-e olyan, hát a közeljövőben felmutattandó eredményeket vagy célokat mondani, akár most te tudsz-e, ami hát csúnya szóval, de számon kérhető.
4: Igen, hosszú távú célokat megfogalmazni az nem túl elegáns, biztos kell, meg jó, hogyha van, meg de én azt gondolom, hogy a 24. órában vagyunk nem csak nem a kézlabda, hanem úgy englobál a gyakorlati sportág, hiszen amit te is említettél, ugye a mesterséges intelligencia megjelenésével, illetve a telefonok a különböző kütyük megjelenésével óriási a versenyfutás a gyerekekért, hogy ne ragadjanak a szobába, hanem jöjjenek el és sportoljanak, hiszen ugyanazokat a hormonokat meg tudják kapni sajnos pozitív visszajelzést a telefonjukról 2 perc alatt, mint mi mondjuk egy másfél órás, 2 órás edzéssel. Tehát óriási a verseny. Nekünk nincs időnk arra, bocsánat, hogy azt mondom, hogy 6-8-10 éves terveket szövegessünk, nekünk 6-8 hónapos terveket kell szövegetnünk, meg 1 éves terveket kell szövegetnünk, ami a következő előttünk álló időszakban lesznek relevánsak, hiszen mi nem engedhetjük meg, hogy győzedelmeskedjen felettünk ez a kütyű, ez a bizonyos kütyű, nekünk muszáj őket kihívni, és muszáj. És ha ez abból kell, hogy összeálljon, hogy mi nem tudom, nagyobb jutalmakat vagy motiválóbb dolgokat teszünk eléjük, vagy lehívjuk a felnőtt válogatott bizonyos játékosait egy-egy fordulóra, hogy lehessen velük egy fotót készíteni, lehessen velük beszélgetni, akkor abból fog állni. Tehát mi bátran állunk elé, mert azt gondolom, hogy most viszont tehát olyan értelemben fel kell vennünk a fonalat, hogy ezek rövid távon is számon kérhetővé válhassanak, de nem csak azért, hogy számon kérhető legyen, hanem azért, mert egyébként ezt így is gondoljuk, meg ezt érezzük, ez a tapasztalatunk, hogy muszáj ezzel így foglalkozni. Tehát
3: meghallgathatjuk most elvileg Rosta Pilu nyilatkozatát, Kreszbányt szerkesztő kollégánk behúzt, úgyhogy hallgassuk meg, hogy ő mit mondott.
5: Üljünk le és beszélgessünk. Rengeteg jó szakember van Magyarországon, és már ezt el is kezdtük, ezt a munkát, ezt már tudom mondani, hogy meghallgatunk olyan emberek, akik évtizedek óta benn vannak a magyar utánpótlásba. És meghallgatjuk a javaslataikat, meghallgatjuk a kritikákat is, mert hogy enélkül nem fog menni. Ez egy közös munka lesz, ezt koordinálni kell, és azt gondolom, hogy akkor lesz majd előrelépés.
3: És akkor, ha jól értem, ez terep munka, tehát nem íróasztal mögül végzitek, hanem azért, hogyha akkor kapcsolatot tartotok a klubokkal, akkor gondolom, hogy járod majd te is az országot.
5: Így van, mert el is kezdtük, és azt inkább többször mondom, hogy ez egy bizottság lesz, és többen fogunk dolgozni. Igen, valóban már voltunk sok helyen, és mindenhol nagyon pozitív volt a fogadtatásuk, és mindenhol nagyon örültek annak, hogy meghallgatjuk őket, és kérjük a tanácsokat. De úgy is terep munka, hogy tegnap 200 gyereknek volt itt Szivacs Fesztivál Gyöngyösön, és részt vettem rajta természetesen, tehát hogy nem csak az íróasztal mellett, vagy a kocsiba, hanem még síppal a számba is tudom segíteni a magyar kézlabdázást.
3: Meg tudod erősíteni ezt, hozzád is pozitív visszajelzések érkeztek-e, mióta kijött a hír, hogy megalakult az igazgatóság.
4: Igen, abszolút, hozzám is tényleg sokan gratuláltak, és ugye most mondom személyesen is, például a Magyar Kupa hétvégén is sok szakemberrel találkoztam, és mindenkiből azt érzem, hogy támogatólag van az igazgatóság felé, és minden tagját illetően, hiszen mindenki érzi, hogy szükség van most egy lendületre, arra, hogy teljesen mindegy, hogy versenykiírás, teljesen mindegy, hogy versenyeztetés, vagy élmény alapú kézlabda, vagy jutalmak, vagy bármi, ami a gyerekeknél fordul, de most erre egyébként szükség van, és fontos a megtartó erő. Úgyhogy nagyon-nagyon támogató a közeg, én ezt nagyon köszönöm nekik, és azzal igyekszünk meghálálni, hogy mi ezért a tudásunk legjobbát fogjuk ide tenni az asztalra, hogy ezt vissza tudjuk adni.
3: Még egy-két konkrétumot hagy húzzak ki belőle, tehát hogyha egy-két év múlva ránézünk a ti munkátokra, akkor mi fémjelezni a legjobban a ti sikereteket, vagy az eredményességeteket? Minél több magyar játékos az NB1-es bajnokságban, akár a magyar válogatottnak fiatal játékost adni, akár a gyermekbajnokság hibáit, ha van ilyen, kijavítani. Szóval miben mérhető az, amit ti dolgozni fogtok?
4: Sok tekintetben mérhető, mondjuk a legfontosabb nyilván az, hogy egészséges gyermekeket és sportot szerető embereket próbáljunk meg nevelni, de hogyha most kifejezetten a kézilabdáról van szó, akkor én azt gondolom, hogy azon én már nagyon boldog lennék, hogyha nem lennének lyukas korosztályaink olyan értelem, hogy a bajnokságok tekintetében. Tehát, hogy most például U11, U13-as bajnokságunk azért nincs kiírva, mert sajnos ha kiírnánk, akkor sokkal nagyobb távolságokat kellene utazniuk a csapatoknak, és mert nincs annyi nevezett csapat. És ez nyilván abból adódik, hogy ha kevesebb a gyerek, nem tudnak nevezni azokba a korosztályokba, akkor viszont óriási távolságok vannak, az óriási távolságokkal adott esetben még akár nagy arányú győzelmek, vereségek is lehetnek, és ez mind a lemorzsolódáshoz vezethet. A mi feladatunk szerintem az, hogy a lemorzsolódást megállítsuk, vagy ahogy lehet lassítsuk, ez nem csak nálunk probléma, tehát az Európai Kézilabda Szövetség más tagországaival is beszéltem már jó pár évvel ezelőtt is, és elmondták, hogy egyébként náluk is az iskolaváltás pillanatában nagy lemorzsolódások vannak. Én azt gondolom, hogy akkor mi már nagyon-nagyon boldogok lennénk mondjuk egy-két év múlva, hogyha ez a bizonyos lemorzsolódás egy picit stagnálna, adott esetben megfordulna, és megjelennének nálunk azok a számok, amik mondjuk amik az előtt voltak, mondjuk a Covid előtti időszakban voltak, tehát az már mondjuk egy jó 8-6-8 évvel ezelőtti időszámok.
3: Fiatalok szerepe NB1-ben, válogatottban?
4: Nagyon fontos a fiatalok szerepe, hiszen én ezt még annak ellenére is mondom, hogy ha adott esetben mondjuk a bajnokság színvonalának visszaesésével is idéző járna, akkor is nagyon fontos megjelenniük ezeken a küzdőtereken is. És nem azzal van a baj, hogy van egy-két külföldi, mert nálunk egyébként a sportágunkban nincsen nagy külföldi szám, 70 pár olyan játékengedély van, ami az egész bajnokságot illeti, de hogyha ezt visszahoztom a top BL csapatok utáni csapatok számával, akkor gyakorlatilag csapatonként 1-2, most nyilván ezt átlagban mondom, mert valahol van 4, valahol meg sehol semmi, de hogy ezt azt mondom, hogy nálunk a külföldiek arányával nincsen már probléma. Volt időszak, amikor volt ezzel probléma, nálunk most ez úgy néz ki, hogy beállt. Ezek a fiatal játékosok, akik pedig jönnek befele a felnőtt bajnokságban, nekünk az a legeslegfontosabb, hogy ez a bizonyos küszöb, ami ott a junior és a felnőtt közötti időszakban van, hogy nem tudnak még egyből bekerülni. Valószínűleg még hiányzik egy képzés, még valószínűleg nem készek arra abból a kis közegből, abból a kis burokból, amikor kijönnek, nem készek arra, hogy már a nagy versenyszférában, az NBA-ben megállják a helyüket. Nekünk ott van nagyon-nagyon komoly feladatunk, hogy ezt a kis geppet, ezt mi átugrassuk velük, és azt mondjuk, hogy vagy egy kettőssel, vagy egy NB1B-ben kell játszanod, vagy igenis ott kellene a felnőtt NB1-es mérkőzésen a padon, és ha van lehetőséget szállj be. Tehát nekünk azzal van feladatunk, és igenis áramoltatni kell a fiatal magyar tehetségeket, minél több magyart kell a pályára tenni, és ezzel fognak egyébként, mert ezzel lesz jó válogatottunk, és ha jó a válogatottunk, onnantól fogva azt gondolom, hogy az már nem kérdés, hogy akár a határa csillagoség is lehet.
3: Akkor ez egyfajta tehetséggondozás is, ugye? Tehát, hogy azok a gyerekek, akik ott vannak, tehetségesek, de ahogy az említett ugrást nem tudják megtenni, valahogy nekik játék lehetőséget biztosítani, mert hiszen az a kulcs ebben.
4: Igen,
3: a korban.
4: Illetve a túlversenyeztetést elkerülni, hiszen nagyon-nagyon a tehetséges játékosoknál sokszor előfordul a túlzott iszonyattan sok mérkőzés számnak a megjelenése. És nekünk ez is egy nagy felelősségünk, hogy ezt el kell kerülni, ilyet nem lehet csinálni. Tehát vagy a játékengedélyek számát kell olyan tekintetben csökkenteni, amit most mi szeretnénk is, hogy eddig ugye két utánpótlás játékengedélye lehetett egy, tehát játszott mondjuk egy U16-ba, meg egy U18-ba. A baj csak az volt, hogy sajnos voltak olyan sportszervezetek, akik ettől függetlenül mondjuk egy NB1-B és felnőtt bajnokságba is berakták ezt a játékost, meg még leültették egy NB1-es bajnokságba is, és simán összejött neki mondjuk 3-4 mérkőzésnyi játékperc is egy hétvégén, amit nem szabad csinálni. Tehát, hogyha valaki tehetséges, akkor nem szétforgácsolni kell U18-ba, meg nem tudom, 17 éves korban, meg 19, hanem ott kell rá legjobban vigyázni. Ott kell, egyébként is kell rá vigyázni, de ott aztán meg végképp, hogy megmaradjon, és ne ott szegje kedvét ez a túlzott túlversenyeztetés, hanem ott jöjjön meg a kedve, ott jön meg az étvágya, és nekünk arra kell figyelni, hogy ott viszont ne játszassuk túl, hanem legyen éhsége arra, hogy ő kimenjen a pályára. És hogyha ott nem kap csak hetente egyet, vagy maximum kettőt lehetőséget mérkőzésre, akkor azt gondolom, hogy meg tudjuk őt védeni, és akkor hosszú távon ő be fog tudni illeszkedni.
3: A szurkolók körében nagyon gyakran előjön az a párhuzam, ami a 2018-as debreceni női junior világbajnoki döntőben látszódott Harry Reisztad és Háfra Noémi között, hogy hová jutott egyik, illetve másik játékos. Harry Reisztad ugye olimpiai világ és Európa bajnok norvég játékos, Háfra Noémi jelenleg a Mosonmagyaróvárban játszik. Erre utal a kérdésem, hogy mi az, ami nálunk javításra szorul, és ti a saját utatokat szeretnétek eljárni, vagy nem szégyeltek akár külföldi jó példákat átvenni?
4: Érdekes a kérdés, meg az összehasonlítás is. Én azt gondolom, hogy ha skandináv példákat hozunk, tehát eleve kulturális kérdéseket kezdünk el, akkor onnantól fogva feszegetni. Tehát nem lehet egyébként szerintem, bizonyos értelemben nem lehet a körtét az almával összehasonlítani. Vannak jó dolgok, ilyen best practice-ek, amiket érdemes lehúzni, érdemes implementálni azokból a bizonyos országokból, ahol ezek működnek. De mindent nem fogunk tudni, hiszen nekünk teljesen más a berendezkedésünk, teljesen mások a mentalitásaink, teljesen más kultúránk van. Nekünk bizonyos felületeket, bizonyos dolgokat biztos, hogy le fogunk tudni tőlük, vagy el fogunk tudni, és el is kell tőlük tanulnunk. És nagyon fontos az edzőknek az önképzése, hogy az edzőknek legyen arra igényük, hogy azáltal, hogy befejezték az iskolapadban a tanulmányaikat, az nem jelent azt, hogy valaminek vége van. Onnantól kezdődik csak az út, és neki onnantól fogva önképeznie kéne magát. Én nem a játékosokban keresem, hát itt se születik, nem tudom, tehetségtelenebb gyerek, mint Norvégiában. Itt is olyan tehetséges gyerekek születnek. A felelősség az ott van, hogy az edzőnek kell magát önképeznie ahhoz, hogy megfelelő tudást tudjon biztosítani a gyermek számára.
3: Tudnál-e olyan jó példát mondani, amit át lehet venni, és milyen nemzetek jelenthetnek jó példát? Tehát látunk francia akadémiai rendszert, Norvégot, mondtad a skandinávokat, németet, szóval egy vagy két olyan konkrétumot tudnál-e mondani, amit abszolút be lehet építeni a magyar képzésbe?
4: Igen, 2022-ben volt szerencsém az izlandi sportminiszter társaságában megnézni egy ugye hazai rendezésű Európa-bajnokság során itt volt, és nézte az izlandi válogatottat az MVM Domban, és volt szerencsém vele egy majdnem egész meccset sikerült együtt néznünk, és hát alig vártam, hogy föltehessem a kérdést már ott a beszélgetés elején is, hogy mondja már ugyan már nekem, hogy mi az ő sikerüknek a titka. Hát ott vannak egy 350 ezres ország, és hogy mégis a labdarúgásban is, és a kézlabdában is, és hogy ez mi. És akkor ugye mondta, hogy nézd András, hát mi annyira kevesen vagyunk, egy ilyen halászos hasonlatot hozott nekem, hogy amikor mi kimegyünk a hajóval a tengerre, és kidobjuk a zákot, vagy a hálót a vízbe, mi nem tehetjük meg azt, hogy ne húzzunk ki minden egyes halat a hajóra. Azt mondja, mi a legkisebb halakat is kiszedjük a hajóra, és minden egyes kis hallal foglalkozunk. Tehát mi nem dobunk vissza halat. Mi nem mondjuk azt egy 13 éves gyerkőcre, hogy ó, hát ebből nem lesz semmi, vagy ó, hát túlsúlyos vagy milyen alacsony. Mindenkivel foglalkoznak, mindenkit megtanítanak sportolni, kézilabdázni, és mindenkivel nagyon-nagyon komolyan mindenkit menedzselnek, akár duál karrier tekintetében, akár csak a sport tekintetében, de senkit nem engednek el. Szerintem, hogyha ilyen dolgokat tudunk például behozni, hogy mi igenis olyan szemmel tekintünk a gyerekekre, hogy nincs tehetséges, vagy tehát nekünk gyerek van, és mindenkivel kell foglalkozni. És lehet, hogy az igaz, most egy nagyon magas, nem tudom, akcelerált gyerekről van szó, akinek még a mozgása szana szét van, és több munkát igényel az edzőtől, hogy azzal a gyerekkel foglalkozzon, de igenis meg kell tenni, és igenis kell az a gyerkőt kell foglalkozni. Nem csak azért, mert lehet, hogy ő lesz a nem tudom, a világ legjobb játékos, hanem egyébként is kötelességünk vele foglalkozni, hogyha eljön is kézlabdázni, akkor, és megígérjük a szüleinek, hogy mi megtanítjuk kézlabdázni, akkor tanítjuk meg kézlabdázni. Tehát ez egy alap. És azt, ha még abból a gyerekből még nagy isten egy tehetséges felnőtt játékos is lesz, hát akkor meg azt gondolom, hogy elértük a célunkat, és nagyon boldogok vagyunk.
3: Igen, ez, amit mondtál, ez előjött akkor is, amikor például a magyar válogatottból hiányolták a klasszikus, magas, most női mezőnyről beszélünk, átlövőket, és sokan azt mondták, hogy amikor a gyermekkorban eredménykényszer van, ugye akkor az edző inkább nyúl a kisebb, ügyesebb, irányító típusú alacsonyabb játékosokhoz, és az átlövőkkel nem foglalkoznak annyit, akik esetleg, ahogy te mondod, később érnek. Szóval akkor ezen is változtatni kell, hogy igenis, aki benne van a rendszerben, ahhoz meglegyen a megfelelő szakember és megfelelő türelem.
4: Igen, ezen is változtatni kell, így van, és ez szemléletmódbeli változást igényel az edzőknél leginkább, hogy meg a kiválasztó rendszerünknél is leginkább, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez nem az éppen aktuális, nagyon ügyes, jó pálya tesztet betanuló gyerkőcökből lesz majd később a Vámos Petra, tehát hanem igenis lehet, hogy abból a sarokba éppen ott álló magas lányból lesz, aki most egyelőre még lehet, hogy ki sem mer lépni, vagy egyelőre még csak ott van, és még a labdát se tudja nagyon elkapni, meg még nyaklik a mozgása, de és tudom, hogy az egy hosszabb folyamat, és tudom, hogy az nagyobb munka, és mondom, tisztelet a kivételnek, mert rengeteg jó szakemberünk van Magyarországon, akik egyébként ezt a munkát el is végzik, és ennek köszönhetően van Albek Annánk, vagy szóval, hogy most, ha nem mondjak, tényleg nem akarok senkit kiemelni, de hogy ennek köszönhetően vannak tehetségeink, csak ha ezt még jobban megerősítjük és megtámasztjuk, és tényleg mindenki tud ilyen felfogásszerűen dolgozni az utánpótlásban, akkor szerintem ez egy jó dolog tud lenni a végén.
3: Egy utolsó gyors kérdése van, csak időnk, az akadémiai rendszer rendben van-e úgy, ahogy van? Ott is sokan beszélnek kiégett, túlterhelt, sérülésekkel bajlódó gyerekekről, szóval jó-e a mostani rendszer, vagy ebbe is esetleg terveztek belenyúlni?
4: Racionalizálni lehet mindig, tehát én ezt nem mondom, hogy ne lehetne racionalizálni. Most elég csak egyébként a NEK-ából, csak hogy tényleg így egy példát, mert ugye ha csak egy kérdés is az akadémia kapcsolatban, akkor beszélünk a NEK-ról. A NEK-nak egyébként, tehát ha mi mutatná jobban, már bocsánat, tehát az ő sikerük titkát, ha nem az, hogy az NB1-ben vannak magyar tehetséges gyerekekkel, adott esetben a saját utánpótlásukba persze néha meg kell támasztani egy-egy külső igazolással, de a saját tehetséges akadémistáikkal vannak az NB1-ben, és ott állják meg a helyüket, és bennmaradnak, és sokszor éles meccseket tudnak már, valós minőségi játékperceket tudnak ezek a gyerekek játszani, és ha nincs felület ezeknek a gyerekeknek még ennyi se, hogy itt megmutassák magukat, akkor kérdezem én, hogy hol mutatják meg magukat az NB1-be, vagy az NB2-be? Tehát muszáj olyan felületet biztosítani, ahol ezek a tehetséges gyerekek tudnak versenyezni. Ugye az akadémiai rendszer ilyen tekintetben szerintem így megfelelő, viszont biztos racionalizálni kell egy-két dolgot a versenyeztetésükkel kapcsolatban, a verseny engedélyükkel kapcsolatban, a túlversenyeztetéssel kapcsolatban, ezekkel elképzelhető, hogy kell racionalizálni.
3: Sok sikert kívánunk nektek ez a nem kis munkához, és szerintem hívunk még ide a Nemzeti Sportrádióba, hogy a fejleményekről és az eredményekről beszélgessünk. Pic Andrásnak nagyon szépen köszönöm, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 4 perc a pontos idő, hétfő lévén kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Vendégeink Ballai Attila, Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, Székely Dávid, az M4 Sport csatorna igazgatója, és Álpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Sziasztok! Hát alapból izgalmasnak ígérkezett a sportos hétvége, de azzal, hogy a Formula 1-es Miami nagydíjat 3 órával előre hozták, és nem 22 órától, hanem 19 órától kezdődött a futam vasárnap, nagyon sok mindent átírt a közvetítések terén. Pisti, ti örültetek ennek a Nemzeti Sportnál, mert befért így a futam, ami eredetileg talán kisebb terjedelemben kapott volna teret. Dávid viszont az M4 Sport tekintetében azért ez komoly logisztika lehetett.
3: Hát igen, de mondjuk előre lehetett tudni, hogy van ilyen tervben, tehát ezt azért már viszonylag 2-3 nappal a vasárnapot megelőzően megírták, és hála Istennek két csatornája van ilyenkor a hétvégén a sportnak a köztévében, az M4 Sport és az M4 Sport Plus, és nyilván amikor 5 héttel korábban megtervezzük, hogy mi hogy lesz, akkor azért sok mindenre számítunk arra, hogy előre hoznak valamit kevésbé. Ugye az volt a tervünk, hogy a Ferencváros és az Újpest rangadója, ezt majd megbeszéljük után, a Magyar Kézilabda Kupa döntője jön majd a nőknek, bár nyilván ott már egyértelmű volt, hogy melyik csapat nyer, hiszen az elődöntőben összesorsolták a Fradit meg a Győr, de mégiscsak azért ez egy kiemelkedő esemény a magyar sportban, és aztán utána értük volna el a Forma 1-et, még lett volna egyéb műsor is közte, így viszont a kézilabdát azt át kellett tennünk az M4 Sport Plus-ra, és így a Puskás Suzuki kupát, ezt nem tudtuk adni az M4 Sport Plus-on, csak az első fél idejét a bronzmeccsnek, de ott ugye meg nem volt magyar csapat, úgyhogy talán ebből a szempontból ez így egy kevésbé fájó dolog volt, úgyhogy az m4sport.hu-n, ahol ugye további 5 csatornánk van, azért azt is meg tudtuk mutatni, hogy mire megy a Real Madrid a döntőben a Stáviával. Nem volt annyira vészes egyébként, inkább ilyenkor az a baj, hogy mi azért adjuk a szavunkat, hogy mit hol közvetítünk, és bármennyire is mindenki megértő volt tényleg a Puskás Suzuki kupával kapcsolatban is, a Kézilabda Szövetség is egyértelműen mondta, hogy hát akkor most plusz, ugyanúgy ingyenesen mindenki számára elérhető, sőt, tehát még az M4 Sport Plus az műholdon is fönn van, tehát még több helyen elérhető, akár Ausztráliában is, meg ott van az online, ami az egyre inkább most már teret nyert, tehát ugye nagyon nagy tragédia ezzel nem történt, nyilván itt a reklám összecsúszások, mihez milyen szponzorációt adtunk el, annak hol kell lemenni, az bonyolultabb, úgyhogy ez leginkább egyébként az úgynevezett lebonyosok számára volt egy kicsivel komolyabb probléma, meg a reklám értékesítőknek is, de megoldottuk ezt is, mint mindent.
4: Nyilván érdekes lett volna, hogyha Eto Fradi a női kézilabda magyar kupa döntő, mert ott egy kicsit jobban szívta volna a talán az M4 is a fogát, de nem az volt, mert az már
3: igen,
4: az
3: érdekes,
4: már szombaton
3: a számokat összehasonlítva, valószínűleg az emberek úgy vannak fel, hogy az Eto Fradi ennyiszer egy szezonban már lehet, hogy sok, tehát hogy szombaton az elődöntő, az nem hozott megközelítőleg sem olyan nézettséget, mint a Forma 1, és ugye van még egy, a Forma 1-el kapcsolatban nagyon szigorúan van szabályozva az, bármennyire is ugye a Liberty variált, hogy melyik csatornán kell leadnunk. Tehát az úgy van eladva, hogy az M4 Sporton megy, nagyon különleges esetekben, lásd, labdarúgó világbajnokság, vagy Európa-bajnoki mérkőzés, mondjuk a magyar válogatottal pláne, akkor kérhetjük külön a Liberty-től a Hungaroringen keresztül, hogy akkor az legyen a Dunán mondjuk. Ez most ilyen rövid időn belül nem ment volna, de végül azt gondolom, hogy a jó megoldás született.
2: Ugye az volt a gond, bocsáss meg, hogy szombaton este az időmérő után ült össze a bizottság, az FIA, és akkor döntöttek, tehát rövid volt.
3: Egyébként a döntése nem volt gond, így volt futam. Tehát, hogy ez azért személy felelősségteljes döntés volt.
4: Ja, ez abszolút nem voltak kétségeim, nyilvánvaló volt, hogy itt az M4 a Formula 1 esetében abszolút prioritás. Én úgy értesültem erről az egészen, szépen kulturáltan szombat délután összeraktam a vasárnapi tükrömet, mert ugye embertelen mennyiségű eseményünk volt, és egyik se kis pályás, tehát azért most itt a Újpest, akárcsak az Újpest Fradi, a Formula 1, mindegyik, de a Formula 1-el úgy voltam, az csak egy jelzésértékű történet, online futam lesz, Aztán vasárnap reggel fölkeltem, küldtem a teraszra a kávé mellé. Az első e-mail, amit láttam, az egyébként az M4-nek az e-mailje. Volt egy műsorváltás. Mondom, azért megnézem, mi az, mert ilyenek néha szoktak lenni. Arra nem számítottam, hogy ez azt jelenti, hogy 19 órára előre hozták a Formula 1 rajtját. Tehát mindegy, ott gyorsan átdolgoztuk a dolgot. Én így örültem, mert így Zsoldos kollega egy kicsit nagyobb felületet kapott azzal, meg ő azért szeret meg tud élni, úgyhogy ez ennek, én ennek örültem, csak mondjuk egy másfél órás munkámban volt a dolog, de onnantól már minden gördült a maga.
2: 5 hetes szünet után ugye volt miről beszélni bőven. Attila, te hogyan abszolváltad ezt a hétvégét a helyszínek között, hogyan logisztikáztál?
5: A Forma egy futam előrehozása kevésbé befolyásolt a programomat. Hát egyébként nyilvánvaló, mivel nőkészült a Magyar Kupa 4-es döntő volt, ezért adott volt, hogy Tatabányán ott kell lennem. Sikerült még mellé becsempésznem egy Szigetszent Miklós Budakalász férfi kézzel a BM4-es kiesési rangodót. Hát szép is volt.
4: De már pénteken is ott voltál? Tehát már a Európa Kupa meccsen is?
5: Hát pénteken voltam a Miklós Budakalász meccsen, az volt egyébként a legizgalmasabb meccs az összes között, amit láttam a hétvégén. Igen. És a szégyen szemre volt olyan szakasza az egyik kézabda mérkőzésnek, amikor beültem a nevezzük az desknek ott a Tatabányai csarnokban, és két évén az egyiken a kézzebbet, a másikon az Újpest Fradit néztem, amíg 2-0 nem lett, és akkor visszamentem a csarnokba.
2: Uh-huh. Ha már ennél a témánál tartunk, akkor kanyarodjunk rá arra, mielőtt az NB1-es fordulót boncolgatjuk, hogy május 16-án lesz ugye a záró forduló, 17 óra 15 perctől kezdődik, 4 olyan mérkőzés is, amit televízión lehet majd látni, ezt hogyan szervezitek meg, Dávid, és a tekintetben, hogy itt a VAR lehetőségek, a VAR lehetőségeket is figyelembe kell venni, ugye?
4: Bocsánat, hogy közbevágok, de ugye azért 4, mert a Fradi Zeta itt a kulcsmeccs, mert ott játszik egy bajnok esélyes, meg egy bronzérem esélyes, így viszont az összes olyan meccset mellé kell társítani, ami az aranyról vagy a bronzról dönt, az meg 4 darab.
2: Ferencváros Zete, Kisvárda, Győr, Debrecen, Újpest és Diósgyőr Paks találkozók.
3: Hát igen, itt az európai kupaindulás majd még szintén érdekes kérdés lesz, úgyhogy emiatt kellett ezt így csinálni. Az elmúlt években szerencsénk volt, szinte teljesen szét tudtuk szedni, itt most nem. Az M4 Sporton megy majd nagyrészt a Kisvárda Győr összecsapás, hiszen a jelenlegi lista vezető mérkőzését adjuk az M4 Sporton, az M4 Sport pluszon adjuk a Ferencváros meccset a Zet ellen, és a bronzért menő másik két meccset azt megadjuk az m4sport.hu-n, de az M4 Sport lesz itt a fő csatornánk, tehát ott, hogyha bárhol máshol történik valami, azt osztott képben megmutatjuk, és mert a felvezetésünk meg az értékelésünk is az nagyjából úgy fog kinézni, hogy mindenhova is kapcsolunk azért, hogy egy teljes képet láthassanak a nézők. Egyébként nézettség szempontjából jobb az, hogyha külön vannak a meccsek, mert hogy nem lesz négyszer annyi néző azért, mert 4 meccs van egy időpontban, hiszen nem négyszer annyi embert érdekel a labdarúgó NB1, de az biztos, hogy ez egy különleges történet, ez sok mindennel készülünk, meg sok mindenre figyelünk. Én örülök, hogy van most egy ilyen kihívás is, azért nagyon szeretjük a különböző feladatokat. Ez például szintén egy olyan, amit nagyon régen kellett így csinálnunk. Ugye tavaly már ott tartottunk, hogy 2 meccs volt egy időben, most azért ez a 4, ez egy kicsit más, és azért lehet 4, mert az MLS beruházott még egy varkocsira az elmúlt időszakban, ugye 3-mal indultunk, de most már 4 van, és a kiemelt meccseknél a 12-es kameraszám sem jelent gondot, mert 2 ilyen varkocsit össze tudnak kötni, és akkor hirtelen 24 kamerát tud kezelni a VAR. Itt most ilyenről nincsen szó, tehát itt most a 12 kamerás megoldások ezért lesznek, de ettől még azért ez egy kifejezetten izgalmas történet, főleg ha mondjuk nem tudom, a Ferencváros megszerzi a vezetést korán az Zalaegerszeg ellen, és akkor átveszi a vezetést a tabellán, de hát ez még 2 hét, addig van egy MOL Magyar Kupa döntőnk, ami más szempontból, de legalább ekkora kihívás
4: vagy a Puskásban. Vagy a Kisvárda a Győr ellen.
3: Az is benne van a pakliban, igen.
2: Meglátjuk.
4: És akkor ugye van még 2 meccs, de azt kényelmesen elrakjátok, gondolom.
3: Az
4: külön-külön.
3: Hát van még 2 meccs, mind a 2 péntek este, mert ugye itt meg azt nézzük, hogy vasárnap már a pihenője meglegyen az NB1-es csapatoknak, és ott az NB2-ben mutatjuk majd a kvázi bajnokavatós mérkőzést, mert az NB1 azért az viszonylag hamar újra is indul, és akkor nem akartuk azt, hogy átadjuk vasárnapra, meg jobban is jön ki így programilag, mert például azon a vasárnapon a magyar férfi kézilabda válogatott játszik majd Szerbiával Veszprémben, a Tour de Hongrie záró szakasza után, ami szintén Veszprémben ér egyébként véget, és ezt csak így fejből mondom, hogy mi mindenünk van, tehát ez tényleg egy sűrű időszak, hanem igen, a női foci BL döntő, ez később van, nem azon a hétvégén, de hogy nagyon sok minden van, hála Istennek, amit tudunk mutatni, úgyhogy ez mindig egy nagy matek. Most az a jó, hogy így a Magyar Kupa miatt egy héttel több van arra, hogy felkészüljünk, tehát nem az, hogy ez most szombat gyakorlatilag, és remélem, hogy picit azt is figyelembe vettük egyébként, hogy a Kisvárda Győr meccs után, ha a Győr ünnepelhet, már pedig szerintem egy második helyet is meg kell ünnepelni, ha meg arany, akkor pláne ne hajnali 4-kor érjen haza a győri csapat, hanem adott esetben még a nem tudom hány 4,5 óra legalább az út, de hogy akkor is éjfélre ott van a társaság, is meg lehet ünnepelni, ha esetleg számukra ez egy történelmi nap lesz.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban is, ha jól tudom, ugye egy 4-es körkapcsolással készülünk, úgyhogy...
5: Hát 4-es körkapcsolással, de alapvetően nyilván azért két helyszínre, tehát mondtam is a kollégáknak, hogy viseljék el, hogyha a két bronzmeccsre mennek, és adott esetben mondjuk a közvetítési idő 8-8%-át kapják meg, mert ennek van realitása.
2: Na de ahhoz, hogy ez így alakuljon, és ilyen izgalmas záróforduló elé nézzünk, ahhoz az kellett, hogy a Győr és a Ferencváros is nagyon magabiztos győzelmet aratott hétvégén. A Győr a Diósgyőr ellen nyert hazai pályán 4-0, a Ferencváros pedig az Újpest vendégeként 5-0. Erre számítottatok-e? Meglepette bármelyik csapat benneteket?
5: Természetesen, hát nem számítottam, hogy a Fradi 5-0-ra fog nyerni Újpesten. Arra számítottam, hogy a Győr nyer. Ez a 4-0, ez most így utólag nagyon jól néz ki. De az első gólig azért látszott, hogy a győrieket, ha nem is bénítja, de nyomja a tét. Tehát ez nem az a gördülékeny Győr volt, amelyeket láttuk a bajnokságban több alkalommal is. Viszont, hogyha egy ilyen matematikai modellt fel kéne állítani, hogy mikor a legjobb gólokat szerezni, akkor a második az szépen pont a szünet előtt, a harmadik az pont a szünet után, és utána elkezdett úgy futballozni a Győr, ahogy tud. De ez bizonyos szempontból egy jelzés volt az utolsó fordulóra is, mert könnyű most azt mondani, hogy a Kisvárda már engedte ezt a szezont, és az utolsó meccsén gyakorlatilag néha értelmezhetetlen csapattal állt fel, és egyébként Révész Attila is egy ilyen szempontból kalkulálhatatlan figurája a magyar futballnak, tehát lehet, hogy azt akarja megmutatni a Győr ellen, hogy 6 darab 17 éves játékossal is fel tud állni a Kisvárda, de lehet, hogy azt akarja megmutatni, hogy na hát mi a Győrnek ellenfelé vagyunk, és a bajnokok nem is lehetünk, de királycsinálók lehetünk, most aztán mindent bele, úgyhogy ha csak a Győr úgy kezdhetne Kisvárdán, hogy a döntetlennel és bajnok, az egy egészen más felállás lenne, mint hogy úgy kell kezdeni, hogy most jelen állás szerint, hogyha a Fradi megszerzi a vezetést, akkor lépéskényszerben van a Győr is. Egyáltalán ez, a futball az egyetlen sportág, ahol semmiféle garancia nincs, hogy a Győr nyerni fog Kisvárdán. Persze arra is, hogy a Fradi megveri az Alaegerszeget.
4: Kétszer már kikapott tőle.
5: Igen. De én azt gondolom, hogy tehát az lenne a leggroteszkebb végkifelet ennek a bajnokságnak, hogyha egyikük se nyerne, és így lenne a Győr bajnok. Tehát szerintem legalább egyikük nyerni fog, kíváncsian várom, hogy melyikük, de ha mind a kettőjük, akkor az a papírformás bajnok a Győr. Most ami meg ezt az Újpest Fradit illeti, én 1990-ben ott voltam, amikor a Fradi 5-0-ra nyert Újpesten, és akkor az, ahogy mondtam, az olyan volt, mint hogyha marslakok szálltak volna le körülbelül.
4: Akkor a címvédő Újpestet verte.
5: A címvédő Újpestet verte, egy Nyilasi Tibor edzősködésének első mérkőzésen, Lipcsei Péter első mérkőzésen, Szenes Sándor első mérkőzésen, és akkor az 5-0 az olyan volt, hogy jó, hát egyszer az életben. És most akkor azóta az utóbbi években hol 6-0-ra nyert a Fradi Újpesten, hol 5-0-ra, hol 4-0-ra. Mi csak azt se lehet mondani, hogy az Újpest játékosokat bénítja ez a hosszú sorozat a Fradi ellen, mert az Újpest játékosok fele azt se tudja, hogy mi az, hogy Újpest-Fradi rivalizálás, meg hogy 5 évvel ezelőtt mi volt, meg hogy... De döbbenetes hibákat követtek el. Tehát az első gól előtt, ahogy helyezkedtek, ahogy kontakt nélkül a Fradi azt a támadást lejátszotta. A 2-0-ás Fradi vezetésnél volt az az elképesztő Zicsere Mayernek, amikor szembegurult vele a labda, és hát most Pista, a te nevedbe is mondhatom, hogy mi jóval alacsonyabb szinten futballoztunk, de
2: kötelező lett volna berúgni nálatok.
5: De legalábbis onnan fölét nem rúgtál. Tehát onnan abból a helyzetből, hogy a veled szembe guruló labdát 14 méterről fölé rúgd, az elképzelhetetlen volt. Ma már reggel idéztem egyszer egy Etvai Laci bácsit, aki a...
4: 6-3. Vagy az angol, magyar-brazil, vagy melyik
5: meccs volt az? Az Albert film díszvetítése után jöttünk az Uránia moziból, és Laci bácsi mondta, hogy na fiam, mit nem láttunk ebbe a filmbe? Mondom, nem tudom, Laci bácsi mit. Azt mondja, fölélövést. Abban az időben nem volt szokás fölérugni a labdát. És tényleg nem.
4: Egyébként el az 5-0 az jut eszembe, mert persze elsőnek nekem is a 90-es meccs jutott eszembe, de hát ott az Újpest volt az esélyes. Az Újpest volt a jobb, az összerakottabb csapat. Most azért nyilván a Fradi volt az esélyes, de persze eszembe nem jutott, hogy 5-0-ra nyernek. Ha Fradi így játszott volna idén, akkor 10 pont előnnyel vezetné a bajnokságot, de szinte egyszer sem játszott így. Tehát ez az év egyik legjobb, már legalábbis hazai pályán, mert az Európa Ligában persze ott azért volt, amikor jó volt. De a bajnokságban az egyik legjobb teljesítményt a Fradinak. Arról az 5-0-ról meg az jut eszembe, hogy arra nagyon készültem, szombathelyen voltam az egyik barátom, meg egyetemre jártam, de annyira készültem, hogy ott beszélgettünk, sörözgettünk délután, és elfelejtettük, hogy elkezdődik a meccs. És bekapcsolódtunk valamikor a 20. percbe, és nem volt kiírva az eredmény, akkoriban ez nem volt szokás. Hát eleve percekig néztük a meccset, amíg semmit sem tudtunk. A Vitrai közvetítette, akkor mondta a Vitrai, hogy 2-0, de nem mondta, hogy kinek. Uh-huh. Nekünk eszünkbe se jutott, hogy nem az Újpestnek. Hát mondom, tessék már megint, hogy kezdődik az év. És akkor újabb 10 perc eltelt, és a Fradi berúgta a harmadik gólját, és erre kiderült, hogy 3-0, mondom, 3-0, legalább negyed órája vagy 20 percen néztük a meccset, amire megtudtuk, hogy a Fradi vezet uh-huh. 3-0-ra. Na, ez csak zárójelbe. Ez a meccs, de ez itt a babis hús volt, mert akár Kanikovszki, főleg Abufani gólja, tehát itt minden elsült a Fradinak, és minden elsült jól, és még egy magyarral is gyarapodtak, ugye hirtelen, mert Mariano Gomez csodálva határos módon magyar állampolgár lett a Korbu vagy eltiltásának a hírére, úgyhogy fel is tudtak állni viszonylag normálisan.
3: Igen, meglepett az 5-0, az, hogy nyert a Ferencváros, az kevésbé. Az Újpest, ez még sehol nem tart, ezt szerintem ki lehet jelenteni. Az elmúlt hetekben volt egy-két jobb teljesítmény, fizikálisan szerintem előrébb van, de hát azért ez a keret ez nem az, amivel olyan fú, de nagyon lehetne bármit is kezdeni. Ez a keret ez évről évre bebizonyítja azt, hogy egyszerűen nem egy erős csapat. Itt óriási takarítást kell majd végezni szerintem Dárdai Pálnak, és ezt most először nyáron tudja megtenni, és aztán utána tud elkezdeni építkezni.

0: akkor ott nagyon-nagyon komolyakat kell aludni, és lehiggadni, és végig gondolni, és elemezni a történéseket, mert közel sem erről van szó. Nem is lehet elvárás egyébként, tehát nem varnám a nyakába, hogy itt most az első vagy a második Ferencváros elleni mérkőzésen már hihetetlenül jó legyen a Dárda érában az Újpest. Azt azért sokkal inkább, hogy egy reálisabb képet kell festeni, mert ez önbecsapás. És azért itt az elmúlt időszakban, amióta meglett a bennmaradás, az Újpest most... Én azt gondoltam múlt héten, amikor kikapott simán, hogy csak erre a meccsre koncentrál. Hát ha így is történt, nagyon rosszul csinálta. Úgyhogy itt azért szerintem az újpestieknek ez azért fájó, mert hogy mindig elhiszik azt, hogy most meg lehet. És most tényleg voltak olyan jelek azért, hogy na talán mégiscsak kim volt teltház, nagyon jó hangulat, és aztán utána az a fajta frusztráció, ami kijött a szurkolókból, és ami nyilván elítélendő, az egy icipicit érthető, nem az, hogy így fejezik ki, de az, hogy bennük van. Azért ez már 33 meccs. Tehát, hogy 2015 ősze. Azóta egyszer nem nyerem, azóta szerintem mindenki, aki az NB1-ben van, legalább egyszer megverte a Fradit. Még olyan is, aki azóta kiesett. És ez viszont iszonyatosan fájdalmas lehet, és hát nem tudom, ha egyszer megtörik, akkor többé nem lesz ilyen sorozat, abban biztos vagyok, de hogy ez mentálisan is bénítólag hat, az egészen biztos.
1: Egyébként az a 2015-ös meccs, az az induló M4 első derbije volt.
0: Szóval a második,
1: az első
0: a Fradi pályán.
1: Igen, az első újpesti derbije, Bayer Diány góljával nyert, ugye.
0: De Fradi pályán nyert szerintem az Újpest.
1: Igen. De és a Baja Diány góljával, igen, az biztos, mert még arra is emlékszem, hogy akinek az M4-nél voltam, hogy itt volt Baja Diány a gólban, akkor még vasárnap este volt a nagy vendéges gól, és csak arra az 5 percre ment el rágyújtani a francia szinkrontolmács, amíg Baja Diány beült a stúdióba, és mondom, nincs itt az ember, aki már 40 perce bennült a helyén. Baja Diány semmilyen más nyelven nem beszél, az ott ült szépen az asztal sarkán. Én mondtam a rendezőnek, hogy hát adjunk egy szűket Diány nélkül az asztalról, mert a néző nem tudja, hogy Diánynak ott kell ülnie, és mondtam a Molnár Matyinak a fülére, hogy beszélgessetek valami teljesen más dologról. Diány ott ült 6 percig az asztal szélén, egyszer csak megjelent a szinkrontolmács hangban. És mondom, hogy most nem kérdezem, hol volt, de mondom, akkor mostantól, és akkor mondtam a Matyinak, hogy akkor most lehet konferálni, és akkor egy óvatos nyitás, és egyszer csak ott vigyorgott Bayer Diány az asztal szélén, akkor hosszú percek óta, de nem szólalt meg szerencsére, utána már igen, francia. Hát nagyon csak ez egy eszembe jutott, mert jó volt.
2: Egyébként futballban tényleg ez a 10-11 év is egy történelmi távlat már, De azért még 2010-ben például 6-0-ra megverte az Újpest a Fradit, tehát aki most, mint tudom, 30 éves, az legalább még látott olyan Újpestet, amelyiknek köze volt, de az, hogy 98 óta nem volt bajnok az Újpest, és 2004-ben volt legutóbb esélye arra, hogy egyáltalán bajnok legyen, és akkor se lett bajnok, és még mindig van egy ekkora tábora, az valami egészen elképesztő. Tehát itt tényleg apáról fiúra kell szállnia, és amit ugye a magyar futball egészére szoktam mondani, amikor nagyon rosszak voltunk, hogy önmagában nem csak a mélység fáj, hanem az a hatalmas kontraszt, ami az egykori magasság meg a mélység között van, mert nagyon kevés olyan futball nemzet van, amelyik azt megélte, hogy játszottál a világbajnoki döntőt, mindenkit agyba főbe vertél, most meg a kiszemben attól kikapsz. Kicsibe ezt éri át az Újpest is.
3: Csak ezért volt kihozanító, mert ahogy említettétek, az elmúlt 10 évben sokszor volt olyan derbi, amire az esélytelenek nyugalmával készült az Újpest. Most viszont ugye edzőváltás után, klubvezetésváltás után jöttek a jó eredmények, és mindenki bizakodott, hogy na majd most. És ehhez képest jött ez az 5-0-ás pofon, tehát ezért volt ez a frusztráltság.
1: Megidén azért nem volt, ugye az őszi újpesti meccs az döntetlen volt, ugye? Tehát nem az volt, hogy most... Tehát valamiben lehetett friss, igen, dologba is kapaszkodni. Hát ha már egy döntetlent elértél, ott már akár nyerhetsz is onnantól, ehhez képest.
0: Igen, 5-0. De ősszel a Ferencváros minden héten játszott meccset. Itt most erről nincsen szó. Erre a találkozóra tudott is készülni tisztességesen. Nyilván itt a légiósok is tudják, hogy ez az Újpest azért egy másfajta párosítás. És hát egész egyszerűen, tehát ez a Ferencváros, ez játékos állományban kiemelkedik a magyar bajnokságból. Itt az a kérdés, hogy mikor jön össze úgy a játék, és mikor nem. Itt most úgy tűnik, hogy összejött, hogy a háttérben milyen plusz motiváció van egyébként még, hogyha esetleg valamilyen győztes sorozatot produkál a Fradi, és még abban bajnoki cím is van, azt nem tudjuk. Nem tartom kizártnak, hogy van egyébként, mert a bajnokok ligája szereplés azért nyilván fontosabb, mint bármelyik. A Fradi azt bánhatja, hogy ezt a fajta játékát az NB1-ben nagyon kevésszer tudta megmutatni ebben a szezonban. Ha akár valamelyik Zalaegerszeg elleni mérkőzésen, akár Kisvárdán legutóbb 80-70%-ban így focizik, akkor nincsen kérdés. Plusz még egy, ha nem jön az elején a hiba,

0: és tovább 0-0 a meccs, akkor lehet, hogy feszültebb. Így a Fradi nagyon-nagyon hamar megnyugodhatott, mert lett 1-0, aztán tényleg a forduló, de lehet a szezon egyik legszebb góljával 2-0, és akkor onnantól kezdve már lehetett azt az örömfocit játszani, ami hozta a jó játékot, és a másik oldal meg nyilván a stressz jött elő, tehát ez mentális kérdés is. És szerintem mentalitásban a fontos fordulópontok azok tényleg a Ferencvárossal voltak.
1: Még egy kitételed, egy fél mondatra hadd csatlakozzam rá, hogy mondtad, hogy az esélytelenek nyugalmával. Én ebben nem hiszek, hogy ez létezik. Szerintem, hogyha felmész a pályára, és átnézel a túloldalra, és meglátod azt az ellenfelet, akit szinte mindig kikapsz, akkor az nagyon sokféle érzést kiválthat belőled, kivéve a nyugalmat. Tehát a kishitűséget, a félelmet, a dacot, bármit.
2: Az esélytelenek idegességével?
1: Az esélytelenek nyugtalanságával. És ez egyáltalán nem futball specifikus. Nézem a magyar női kézilabda válogatottat. Ha norvégok vannak a túloldalon, és egy szállodában lakunk, már reggelinél elveszítjük a mérkőzést. Néztem a vízilabda válogatottunkat, az olaszokat, mikor évekig nem tudtuk megverni, ha csak azt láttuk, hogy egy ágra kerülhetünk velük, akkor már kész volt a félcsapat. Az egy más történet, hogy amit nem használunk, abban hiszek, hogy megnyugtató hátrányba kerülünk. Tehát amikor már 5-0, akkor már tényleg azt mondja, na most már tök mindegy. De előtte szerintem nem lehetsz nyugodt.
3: A Fradinak ez az önbizalom növelő győzelme, ez rendületet adhat az ETA elleni Magyar Kupa, illetve a bajnoki zárófordulóra.
2: Hát ez egy jó kérdés, hogy a Magyar Kupa szerintem mindentől független hát, meccs. Az mindentől egyáltalán független meccs. A Magyar Kupának, hát Magyar Kupa, tehát önmagában MOL Magyar Kupa, önmagában van egy jelentős tétje, és szerencsére az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy lett jelentős tétje, mert tényleg olyan nézőszámokat produkálnak a Puskás Arénába a döntők, hogy le a kalappal, még az Alegerszeg Budafok is, mert most az, hogy a Fradi bent van a döntőben, és sokszor bent volt, az természetes, de mondjuk az Alegerszeg Budafokot is jó volt nézni, hát mikor egy Alegerszeg Budafok meccsre egyébként a tizede, mikor jönne össze annak a nézőszámnak, mint ami ott összejött. És biztos vagyok benne, ráadásul Fradi meg az Alegerszeg szerelmes egymásba, tehát biztos, hogy jó, nagyszerű hangulatú Magyar Kupa döntő lesz. És tetszik, nem tetszik, a Fradinak itt ugye számolnia kell azzal, hogy ha a bajnokságot nem nyeri meg, és miután nem rajta múlik, hanem a Győrön, vagy a Kisvárdán, ezért ez egy reális opció, azért neki az Európa Liga, az mégse konferencia liga, tehát az Európa Liga indulás az a Magyar Kupán keresztül érhető el. Mert a bajnokságból a Fradinak ott két verzió van, vagy BL, vagy konferencia liga. De azért az Európa Liga az egy kicsit jobb, mindenféle szempontból jobban is hangzik, jobban is fizet, mint a konferencia liga, és a Magyar Kupa döntőben én úgy gondolom, hogy ez is egy viszonylag jelentős tét lesz. Az Alegerszegnek pedig, amely most elég szépen elrontotta a bajnoki finisét, miközben csodálatos idény van mögötte. Az Alegerszegnek most egy teljesen reális opció, hogy lemarad az európai kupaindulásról úgy, hogy ehhez most még két vasat tart a tűzben, de egyikre sem ő az esélyes pillanatnyilag. Tehát az Alegerszegtől valahol bravúr kell, és mondjuk ha az a bajnokságban van, még az sem biztos, hogy elég. Uh-huh. Hát majd meglátjuk.
0: Én azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak a kupadöntő az most nagyon fontos, az van a saját kezében, azt kvázi muszáj megnyernie.
2: Magyar szabály nélkül
0: a Magyar Kupa döntőjében, ez még mindig egy egészen pikáns Abszolút. Történet egyébként, de azt mondom, hogy ott tényleg nem lehet kifogás. Nyilván szurkolói fölényben is lesz, az egy nagyon jó hang. Az tényleg a futball ünnepe lesz hétvége, szerintem remélem sok gyerek, remélem tényleg nagyon-nagyon sok szurkoló. Tehát ez a része, ez pipa. Hogy lendület kell egy 5-0 után, hát szerintem mivel 5-0 lett, ez előtte is megvolt a lendület. Az biztos, hogy az Alegerszegnek ez a meccs ez abból a szempontból fontos, hogy ha ezt megnyeri, akkor az Európa Ligában indul. A Ferencváros biztos európai induló, tehát ez azért egy jelentős különbség, viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk azt gondoljuk, hogyha a Fradi az Európa Ligában van, akkor már fixen megvan valamelyik európai kupa, és a Győr meg ugye bajnoki ágon majd eljut legalább a konferencia ligáig, és akár lehet két magyar csapat is, hogyha úgy alakul. Azért azt ne felejtsük el, hogy a nem bajnoki ágra kerül a Ferencváros az Európa Ligában, tehát nem annyira egyszerű, még ha kiemelt lesz minden létező körben, mert fantasztikus koeficiens gyűjtött az elmúlt időszakban, azért ez egy igencsak kalandos nyár lesz, ha így van. Ha meg nem, akkor ugye akkor a Ferencváros, ha megnyeri mind a két sorozatot, akkor még a Győr indulhat az Európa Ligában, ha az Alegerszeg nyeri a kupát, akkor az ETA indul az Európa Ligában, tehát nagy a matek. Az biztos, hogy a magyar futball következő évi nemzetközi szereplésére ez az utolsó bő egy hét, vagy pontosan egy hét, ez nagyon nagy hatással lesz, Én nagyon szurkolok ahhoz, annak, tök mindegy, hogy a vége mi lesz a két sorozatnak, hogy őre egynél több magyar csapat legyen a főtávlán, mert a bajnokság koeficiense szempontjából az elengedhetetlen szerintem.
3: Hírek után innen folytatjuk Ballai Attilával, Székely Dáviddal és Elpap Istvánnal.
4: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Férfi vízilabda.
4: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
6: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
7: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
6: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó fizligában. Megállt a budapesti lakások drágulása. Nyáriasra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
8: Egy fordulóval a labdarúgó fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. A Paks feljött a tabella harmadik helyére a labdarúgó fizligában, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. A bajnoki címről és a bronzéremről döntő mérkőzéseket május 16-án szombaton rendezik, egy időben este 4:30-tól. A 33. fordulóban Kisvárda Győr, Ferencváros Zalaegerszeg, DVRC Újpest és DVTK Paks meccsek lesznek. A négy találkozó tehát egyaránt május 16-án 17 óra 15 perckor kezdődik majd. Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richárd, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nice-ben rendezik, a visszavágó pedig 3 nappal később Veszprémben lesz. A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztali teniszcsapat világbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántos Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett a csoportjában, s egyeneságon került a kieséses szakaszba. A svédek mindhárom meccsüket megnyerték csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A madridi mesterversenyen 8-döntős Bondár Anna 5, az ugyanott a második fordulóban kiesett Udvardi Panna 7 helyet javított a teniszezők világranglistáján. A hétfőn kiadott VT arangsorban Bondár 58., Udvardi pedig a 71. Az élen továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka áll. A férfiaknál Marozsán Fábián legjobb magyarként egy helyet előrelépve a 49., Fucsovics Márton 3 pozíciót visszacsúszva az 57. Az ATP rangsort változatlanul az olasz Jannik Sinner vezeti.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várják az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülése alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az Otthon Start programban meghatározott árkorláthoz. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e.
4: Közlekedés.
8: Sokan haladnak az M1-esen mindkét irányba. Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell arra szolgatásra számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
8: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Ballai Attila, Székely Dávid és Álpap István, és a labdarúgó NB1 után egy kicsit NB2-zünk, hiszen a Vasas után eldőlt, hogy a Honvéd lesz a második feljutó, miután Szegeden 0-0-ás döntetlent ért el, a Kecskemét pedig kikapott Kozár Mislenyben. Ez azt jelenti, ugye, hogy jövő évi NB1-es mezőnyben 5 fővárosi csapat lesz. Egyrészt ez jó hatással lehet-e mondjuk a nézőszámokra, illetve a kettős rangadók lehetőségét is előrevetíti-e? Ti például támogatnátok ezt a kezdeményezést?
1: Hát én már évek óta támogatom, de
2: nagyjából én támogatom.
1: Nagyjából én támogatom egyedül, amikor legutóbb négyen fönn voltak, akkor is a klubok nem akarják elveszíteni a pályaválasztójogukat, az MLS-ben attól tartanak, hogy botrány lesz, és egyébként, tehát a régen, amikor volt kettős rangadó, akkor valóban a két tábor, amikor helyet cserélt, mert mindegyik az ellenfél kapja mögé ment, akkor úgy esétettek egymás, mert hogy beszórások voltak, de pofon nem, hát azért ez most nem lenne ilyen egyszerű, persze nem lehetne helyet cserélni. De egyrészt én egy alkalomra mindenképpen összehoznék egy kettős meccset a Puskásba, legalább akkor a futballünnep lenne, mint a Magyar Kupa döntője. Nem a Fradi játszana az Újpesttel, hanem mind a kettő egyik újonccal játszana, és a Fradi meg az Újpest lenne a pályaválasztó, hogy az újoncok nem mondhassák, hogy bezzeg otthon lett volna esőnk, de itt nem volt. Még mivel mindenkivel háromszor játszik, azt is lehetne mondani, hogy egyszer otthon, egyszer idegenben, egyszer semleges pályán játszott vele. Tehát ez önmagában nagyon, szerintem nagyon érdekes lenne, és egy igazi magyar futball találmányt újítanánk fel 40 év elteltével. Összességében az, hogy 5 pesti csapat van, az nem feltétlenül egészséges. Most nyilván itt ennek történelmi okai vannak. Volt Magyarország, most akár tetszik, akár nem, vissza kell menni Trianonig, ugye, volt egy tökéletes centrum-periféria berendezkedős ország, amiről levágták a teljes perifériát az összes nagyvárosával és későbbi komoly futballközpontjával. Én mindig felhozom az 1944-es bajnoki tabellát. Első Nagyvárad, második Ferencváros, harmadik Kolozsvár, negyedik Gamma, ötödik Újpest, hatodik Újvidék. 3 pesti csapat, 3 a Trianoni határon kívüli. Ezek már nincsenek. Persze, hogy sok a pesti. Nekem egy kicsit túl sok, de hát nem lottón nyerték, hanem feljutottak.
2: Ami a nézőszámot illeti, meg nyilván miután a Kazincbarcok az egyik kieső, ezért a Kazincbarcok helyén szinte nem tud olyan feljutni, aki nem, vagy amelyik csapat ne javítana a nézőszámon, viszont a Diósgyőr a másik kieső, amelyik mondjuk ide nem hozott olyan horribilis nézőszámokat, egyébként azért már kieső, vagy azért esik ki, mert nem voltak feltétlenül mögötte mindig a szurkolói. De az biztos, hogy hogy a Vasas és a Honvéd is kellőképpen kiéhezetten, mármint a tábora, de gondolom a csapat is, de a szurkolói kellőképpen kiéhezetten érkeznek vissza az NB1-be, úgyhogy eleinte, és aztán onnantól már nyilván a két csapat szereplésén is múlik, hogy ez a nézőszám mennyire marad, meg eleinte szerintem jó nézőszámokat fognak hozni, és egyébként vidéken hagyományosan azért egy Vasas vagy egy Honvéd van, ott szerintem még ott is egy picit mozdul a nézőszám, mindenképpen jobban, mintha Kazincz Barcika lenne a vendég. A Honvéd elég szépen elfogyott az idény végére, de azért ezt ne felejtsük el, hogy magában az idényben viszont rendkívül meggyőzően jó futballozott, pont az utóbbi hetekben nem jellemző, hogy egy szegedi 0-0-ás döntetlennel tudott végül matematikailag is feljutni, és már a Soroksár elleni hazai meccsen ez nem sikerült legutóbb, szóval ez az idény zárás. Biztos, hogy mindkét csapatnál nagyon sok mindent kell ahhoz csiszolni, meg alakítani, hogy aztán az NB1-be meg is ragadjanak, mert a Vasas, amikor legutóbb feljutott, akkor óriási ünneplés volt, rögtön ki is esett. És biztos, hogy valahogy hozzá kell nyúlni mindkét kerethez, mert tudják, hát nem a nagyon-nagyon régen búcsúztak ők az NB1-től, hogy azért az egy teljesen más kávéhez, és nem azért, mert ez a Premier League vagy a La Liga, de azért a Fizliga átlag ereje is lényegesen magasabb, mint az NB2-é. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mind Honvéd, mind Vasas oldalon, most, hogy már legalább biztos, hogy mind a kettő feljut, még pont egymás ellen is játszanak, majd egy nagyszerű tévés meccset jövő vasárnap, ha minden igaz. Úgyhogy, sőt, még azt hiszem, azt is tudom, hogy 16 órakor.
0: Jól.
2: Úgyhogy az egy ünnep lesz, ott azért vélhetően a Vasas megnyeri majd az NB2-t, az körülbelül ezzel a szegedi meccsen nagyjából eldőlt, de aztán úgyse ez a lényeg, hanem az, ami majd nyártól lesz, hogy a két keret mennyibe alakul, kíváncsian várom. Mind a kettő megérdemelte, meg mindkettő éj a szimpátiám egyébként, mert nagyon kulturált, normális két edzővel, tényleg le a kalappal, nagy örömmel látom őket az NB1-ben, maradjunk annyiba. Engem egyáltalán nem zavar, hogy 5 pesti csapat van. Volt, amikor 3 volt, az meg a múlt tükrében, az se volt kevésbé egészségtelen, úgyhogy szerintem nem lesz ezzel. Vagy egyszer azt hiszem volt 7, amikor a harmadik kerület is NB1-es volt, igaz, akkor még 16 csapatos volt az NB1, azt hiszem volt egy olyan idény, hogy 7 pesti csapat volt.
1: Volt 8 is szerintem.
2: Lehet, hogy 8, de az már tényleg szúrta az ember szemét, főleg azért, mert abból a 8-ból legalább 3 egyáltalán volt odavaló. Most egyikre sem mondom, hogy nem odavaló, az MTK-ra sem. Fradira, Újpestre végképp nem.
0: Nem tudok hozzátenni ennél sokkal többet. Utazás szervezés szempontjából egyébként a stáboknak mindenképpen jobb lesz.
3: Keleti rangadók lecsökkennek, ugye ezt már beszéltük.
2: Farkocsik egy helybe állnak, gyönyörűen.
1: Az a kérdés, hogy ez a Vasas meg ez a Honvéd, ez egy kicsit hasonlítani fog arra Vasasra meg arra Honvédre, amelyik abszolút stabil NB1-es csapat volt, vagy inkább arra a, ha már említettük, kerületre, vagy Budafokra, vagy Volánra, vagy Cseperre fog hasonlítani, ami kingázik a két osztály között, mert utóbbi esetben azt mondom, a szurkoló agyával gondolkodva, sokkal jobb úgy játszani 30 meccset, hogy abból 20-at megnyersz, és mindig azt nézed, hogy ott vagyok, első, másik vagyok, mindjárt fel fog jutni, mint űzött vad módjára a 30-ból 20-szor kikapni, és mindig azt nézed, hogy mindjárt ki fogok esni. Tehát annak sok értelme nincsen, hogy ha meg tudnak ragadni normálisan az NB1-be, akkor legyenek.
2: És egyébként nem, azt meg kéne nézni, mert olvastam már ilyen cikkeket, nem is fel feltétlenül most, hanem akár tavaly ilyenkor, hogy idejét nem tudom annak, hogy mikor volt, hogy mindkét feljutó benn maradt. Tehát szinte mindig, de legalább 10 éve mindig, az egyik ki is esett, mint hogy most is. Ugye a Kazincz Barcika.
0: Szerintem amióta a 12 csapatos az NB1, azóta minden szezonban ez volt a helyzet. Hát a jövőre nem biztos, hogy ez lesz, amikor már az osztályozó további védőhálót ad az NB1-es.
2: Ez így van, így van.
3: Így van. Térjünk át az angol Premier League-re. Egyrészt egy részeredmény a 44. percben a Nottingham 2-0-ra vezet a Chelsea ellen. Este 21 órától rendezik majd az Everton-Manchester City találkozót. A hétvégén viszont Manchester United-Liverpool rangadó volt, amelyet 3-2-re a manchesteriek nyertek. Szoboszlai Dominik, hát egyrészt azzal került az újságok oldalaira, hogy megmutatta ugye a Premier League bajnoki címet ábrázoló logót a manchesteri szurkolóknak, de mi azért beszéljünk arról, hogy egy gólpasszal és egy góllal vette ki a részét a csapat a teljesítményéből.
2: Hát klasszis.
3: Rajta nem volt.
2: Az, hogy megmutatta a logót, persze azért mutatta meg a logót, mert ott kiabáltak neki, hát nekem ezzel semmi baj, mutassa meg a logót, ráadásul tényleg ők a címvédők momentán. De sokkal fontosabb, hogy a pályán volt, mert megint egy balzámasan gyenge Liverpoolba két klasszis, persze mindkettő óriási védelmi hiba, de az egyik az úgy volt védelmi hiba, tehát az elcsent labda, amiből a gólt lőtte Szoboszlai, hogy, hogy azt ő magának csinálta meg, a másik az nem, az tényleg egy fatális kap, rossz kapu által rosszul kitett labda, ott meg önzetlen volt, nyugodtan ő is befejezhette volna, szóval tényleg le a kalappal, hát ez más kérdés, hogy ez a szezon, vagy idény ez Liverpoolban az óriási költekezések, meg minden dacára azért mindent összevetve kuka, most már a bajnoki bronz, ami egy kicsit váratlanul csillant fel előttük, de most már az is ezzel a United elleni vereséggel eltűnőbe van, de azért a BL hely vélhetően meg lesz, és az egy némi mencsvár, vagy gyógyír erre az egyébként a liverpooli szemmel biztos, hogy szörnyű szezonra, ami egyébként Szoboszlainak viszont a óriási áttörés éve volt. Hát pont itt beszélgettünk adás előtt Szalai Kristóf kollégámmal arról, hogy ha mondjuk a Liverpool most a bajnoki aranyér lenne harcban, akkor lehet, hogy Szoboszlai lenne az év labdarúgója a Premier League-ben. Így nyilván nem lesz az egy ötödik helyezett csapatból.
3: De az államcsapatba bekerülhet egyébként?
2: Abba szerintem minden további nélkül, főleg azért, mert itt a látványkonyha is nagyon sokat számít, és az Arsenalnak és a Citynek akkora szabadrugás gólokat lőtt, hogy...
0: Hát meg ez tegnap is szerintem fantasztikusan nagy gól volt.
2: Extra. Okay,
0: hogy nem erővel, de az, hogy néz balra, néz jobbra, látja, kik jönnek mellette, inkább megcsinálja ő maga.
2: Kötényben.
3: És a második gólnál is szerintem abszolút elvállalhatta volna, nem? Tehát teljesen
0: hát csak ez volt a sakmat.
2: És egy 10 másodperc alatti döntésből.
3: Igen. De nem mindenki adta volna le szerintem.
1: Igen, az elsőnél meg lehet, hogy leadták volna, de...
2: Le akarta ő is adni, csak nem volt
1: de
2: kinek.
1: Aztán, lehet, hogy ez is benne van, de az is benne van, hogy ezt a gólt szerintem nem, azért nem értékeli méltán úgy az egyszerű szemlélő, mert hát nem tűnt a rendkívülinek, de az, hogy a saját térfeden szerzel labdát, úgy jutsz be az ellenfél 16-os, hogy nem kell csert csinálnod, csak ütem és ritmus váltásokkal beviszed a labdát, ezt csak a legnagyobbak tudták.
2: Flóri. Nekem teljes
1: Albert,
2: volt.
1: Ilyen gólokat Albert rúgott. Egyszer-kétszer Nyilasi, például egyszer Győrbe azon a 3-3-as meccsen, hogy csel nélkül bevitte szint a Győr, megtörő. És az, ahogy elrúgta ballal úgy, hogy tudta, hogy az ellenfél védője lépni fog, és haránt köténybe elrúgja a labdát. Mert az nem szerencse volt. Azt ő úgy oda akarta rúgni abba a köténybe. Azért ahhoz már...
2: Még csak nem is rúgni, passzolni, mert ez egy passz. Mm. Egy szép finom, pontos passz volt.
1: El akarta rúgni a haránt köténybe a labdát, mert tudta, hogy akkor gól lesz. Szóval ez nagyon komoly gól volt.
3: Jól emlékszem, a közvetítésben elhangzott, hogy 10 gólnál és 13 gól passznál jár minden sorozatot tekintve.
2: Szerintem talán...
3: Ami azt hiszem, hogy a harmadik.
2: Szerintem fordítva, talán 13 és 10. Hát már csak az is, mert ugye a BL-be is van neki, vagy volt neki, ott már csak volt.
3: Bajnokságban szerintem 7.
1: Ez a hatodik volt, szerintem hatodik, a bajnokságban, szerintem a hatodik.
3: De hogy igen, már ott elkezdték pedzegetni a szakértők, hogy a Premier League álomcsapatában mindenképpen helyet érdemelhet,
2: az,
3: nem? Ki, tehát, hogyha már előre vetítünk.
2: Azt kinéz, persze.
1: Egyébként még annyit, hogy a Liverpool, hogy mennyire nincs egybe, azt mutatta az idézéles gólöröm. Szóval egy csapatról nagyon sokat elárul az, hogy milyenek a gesztusai. Hogy megünnepli azt is, egy jó szerelést vagy egy tacsot, hogy rúg valaki egy ilyen gólt, akkor a cserepadról is be kell rólni, és egy kupacba kell lenni, és aki rúgta a gólt, annak úgy kell kimászni alulról.
2: Jó, azért még akkor 2-1-re vezetett a United.
1: Hát de akkor is.
2: Ja, oké. De még vesztést láttak. De a másik gólnál sem volt akkor a öröm, pedig 0-2-ről egyenlítettek vele az Old Traffordon.
1: Hát azért milyen állapotban van a Liverpool?
2: Így van.
3: Arne Slot helyzetéről nagyon sokat beszélünk, ahogy közeledünk az idény végéhez, mire gondoltok? Van olyan eredmény, ami őt megmentheti, vagy már azzal foglalkoznak, hogy ki válthatja őt? Esetleg már meg is van az utód?
0: Marad. Bejelentették, hogy marad. Tehát, hogy nem is nyilván hivatalosan, de akik megírták, most őszintén, milyen üzenete van annak, hogy az egyik évben megnyered a bajnokságot, és a következő évben van egy rosszabb szezonod, akkor, amikor a kulcsjátékosaid közül többen is muszáj volt hosszabbítani, mert a közönség elvárta, de amúgy te szóltál, hogy öregednek kifelé, simán ott vagy végül a Bajnokok Ligáját érő helyek egyikén, mindenféle gond nélkül, és tényleg azért pehesebb szezonod van, mert a 50-50-k azok általában ellened vannak, és kirúgnak. Hát ki az, aki utána oda megy, és azt mondja, nyilván lenne, De az most éppen a Chelsea szív 0-2-re egy Nottingham ellen, amelyik szóval 8 helyen változtatott az Európa Liga kezdőjéhez képest, mert ezen a héten visszavágott játszik, adjuk az M4 Sporton. Na ez tipikusan Chelsea-s mentalitás. Szerintem, hogyha egy klub rálép erre a vonalra, hogy egyetlen egy rossz szezon után azonnal elmeszeli azt az edzőt, akivel korábban sikeres volt, méghozzá nagyon sikeres, mert az a bajnoki cím az kifejezetten nagy beúr, akkor abból az jön, hogy hosszú távon senki nem tervez, és a játékosok úgy vannak vele, hogy én majd maradok, az edző megy, és ez nem egy jó irány, úgyhogy én nem gondolnám azt, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon jó lehetőségnek tűnik mondjuk egy Xabi Alonsót odavinni, mert nincs egy Vinicius ebben a Liverpoolban, aki szétszedni a teljes öltözőt, és nincsenek akkor egók, tehát azért a liverpooli játékosokkal szerintem sokkal inkább tud egy Xabi Alonso együtt dolgozni, de én azt mondom, hogy most...
2: Virt meg minden nap elmond egy imát, hogy így legyen, igen. Mert az ő embere volt.
3: Hát Mohamed Salah ott megpróbál, de egyébként azt is jól kezelték. De nem is az eredménnyel van itt probléma, hanem amire például Attila utalt, tehát a testbeszéd...
0: De egy ilyen szezon végén ez teljesen érthető szerintem, amikor már nincs miért harcolnod. Tehát, hogy a Unitednek nyilván nagy dolog egy dobogó, mert az elmúlt években 16. volt tavaly, oké, Európa Liga döntőt játszott, de hát a közelében nem volt a Bajnokok Ligának. A Liverpool meg tavaly szerintem igazából a baj szerencse miatt nem jutott tovább például a PSG-vel szemben. Jó, hogy a PSG ott már az első meccsen is nagyon jól futballozott, de hogy ez most egy ilyen időszak. Aztán lehet, hogy az lesz majd, hogy féltek, nem ment, megpróbáltuk a következő szezonban is, féltávnál úgy látjuk, hogy változtatni kell, mert egyszerűen már nincs meg, de ha most menesztel az edzőt, annak hosszú távon van egy nagyon-nagyon rossz üzenete, és szerintem ezt nem szeretné a Liverpool meglépni. Én nem értem ezt, nyilván kattintással nagyon jó, hogyha van ez, hogy fú, megy, meg most eldől van a slot jövője, nem ezen múlik már szerintem. Egy viszont biztos, hogy elképesztően büszkék lehetünk arra, hogy van egy olyan honfitársunk, aki így futballozik, még akkor is, hogyha én nem tanácsolnám ezeket a mutogatásokat, mert ezzel saját magát építi le hosszú távon, egyszer-egyszer belefér, de most itt összedugnánk a fejünket, szerintem már 10-nél jár, amilyen dolgokat csinált, és az egy idő után már nem jó, úgy, hogy a pályán meg úgy bizonyít, mint senki más.
2: Azt azért tegyük hozzá, hogy ha már slot maradása, hogy igen, én is úgy gondolom, hogy most annak van a jócskán nagyobb esélye, de ez a kreditje jövőre már nem lesz meg azt neki, ami idén meg volt, legyen, de... idén meg volt, mert Arne Slotot ebben az idényben legalább ötször kirúgták volna, hanem az ő irányításával nyerte volna meg az előző idényt a Liverpool, de utána mindig tudott, azt mondták, jó, akkor még várjunk egy-két meccset, akkor nyertek egy-két meccset, akkor megint rendben van, tehát egy óriási hullámvölgy volt, végül cím, trófea nélkül. Ezt csak rögzítsük, hogy az idén 26 éves Szoboszlai Dominiknak ez az első felnőtt idénye, hogy nem nyert semmit, mert Salzburgba, Lipcsébe és Liverpoolba is eddig minden idényben nyert legalább egy ligakupát, de majd jövőre fog.
1: Nehéz kérdés az, hogy Claudio Ranieri a Leicesterrel nyert bajnokságot, ami kicsit nagyobb bravúr, mint a Liverpool a bajnokságot nyerni, és aztán utána, amikor kölyögött a következő szezon, akkor gond nélkül elküldték. A Szoboszlainak a mutogatásairól meg szerintem a saját közönségedet semmiképpen nem szórakozhatsz, tehát pláne amikor agyonvernek, hogy elkezdik ki, mint a miért nem
0: szórakozhatok. Igen, a City elleni, az csúnya volt.
1: Az csúnya volt, igen, az egészen értetetlen volt. Én is azt gondolom, hogy most ezekből a gesztusokból vissza kell venni, mert ennek hozadéka nincsen, ez csak víz.
3: És hát ugye nagyítóval nézik az ő teljesítményét. Kézilabdázunk majd a végén, de a Bajnokok Ligájában egy tippet vagy egy megérzést várok azért tőletek, kik jutnak a budapesti döntőbe. Ugye az Arsenal Atletico második párharc 1-1-jel kezdődik, vagy 1-1-es eredmény született. Az első meccsen a Bayern Paris Saint-Germain találkozón pedig egy gólos 5-4-es győzelemmel várja Paris Saint-Germain a második meccset.
2: Azt tényleg csak tippelni lehet, mert szerintem észérvekkel jósolhatatlan két visszavágó következik. Az Arzenát mondhatnám, hát most mégiscsak meccsnúról kezdik hazai pályán a visszavágót, de most ezzel az Atlético ellen egyáltalán nem mehetnek biztosra. Mondanám a Bayernt, mert én a Bayern tartom azért most a legjobb csapat, de az meg a PSG-vel játszik, tehát hogyha az a Bayern az Atlético-val vagy az Arsenal-lal kezdene -1-ről, eleve nem -1-ről kezdeni a visszavágót, ha velük lenne párba, akkor azt mondanám, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy tovább jut a Bayern, de ezzel a PSG ellen hogy lehetek biztos? Abban vagyok biztos, hogy mondjuk 3,5-nél több gól a Bayern PSG.
0: Nagyon fizettem úgy.
2: Hát, na jó van, de nem játszom, de csak jó, de aki esetleg, az nyugodtan megteheti, ugyanezt ellenkező.
0: Saját felelősségre,
2: ugyanezt ellenkező előjele lehet mondani a másik meccse, és 3,5-nél kevesebb gól. Na mindegy, lényeg az, hogy de ha tippelni kell, akkor még mindig azt mondom, hogy Bayern Arsenal. De mondom, ugyanennyi esélye van
1: ez
2: annak
1: jó, mert nem ezért, de tényleg a harmadik verziót mondom. Én a Bayern behozom, és az Arsenal regendás balfácánságára gondolom.
2: Igen, arra lehet építeni.
1: Hát szerintem Bayern Atletico.
3: A Chelsea is balfácán, mert most hagyta ki egy 11-est, úgyhogy folytatjuk. Bocsáss, Bayern, Atletico? Oké, okay, fölírjuk ezeket.
1: Inkább nem, mert mindig tévedek.
3: Jó. 2 percünk maradt, úgyhogy Attila, talán neked adom a szót, te ott voltál a helyszínen, női magyar kupa, 4-es döntő. Papírforma eredmények születtek-e? Azért az szomorú volt látni, hogy a Ferencváros 14 játékost nevezett mindössze Ekkora a baj, vagy itt az idény végére nagyon-nagyon elfogyott?
1: Hát na, nagyon elfogytak, és Dimitrieva nagyon hiányzott ebből a Fradiból. A Győr elképesztően együtt van, nem is tudom, hogy mikor volt együtt ennyire, és nagyon jó érzés volt azt látni, hogy amit a futballban gyakran hiányolunk, hogy a légiósok, és ezek világklasszis légiósok, ezek pontosan tudják, hogy hol vannak, és bennük van az asszimilációs készség, meg a szándék, meg a kényszer, és a meccs után a saját szurkoltáborok előtt úgy térdelnek le, hogy magyar néptal dúdolnak ők, a 100 nemzetiségű csapatjátékosai a szurkolóknak, és amikor én adhattam át nekik többek között érmet, akkor minden külföldi játékos így köszönte meg, mondja, hogy köszönöm szépen. Persze nem ezért ilyen jók, hanem Per Johansson nagyon jó érzéke elképesztően összerakta ezt a csapatot. Igazol egyébként azt, amit a Fradi is igazol indirekt módon, hogy skandináv edzőnek általában skandináv csapat való. És ez a Győr alapvetően skandináv csapat lett. A Fradinak is skandináv edzője van, és vannak skandináv játékosok, de vannak oroszok, délszlávok, magyarok, és az ott nem működik az a történet. Itt viszont most már nagyon.
3: Az biztos, hogy a Ferencváros idén trófeát nem nyer. A Győrből kinézed, vagy a triplázást?
1: Egyértelmű esélyese a Győrbe élnek. Ha nyilván női kézilabdában lehet 100 statisztikai adatot felhozni a végén, hogyha szignifikánsan jobb az egyik csapat kapus teljesítménye, az nyeri a meccset. Tehát, hogyha lesz olyan meccs, ami csoda lenne, hogy se Szakó, se Szemerei nem védi jól az ellenfél kapusa, viszont mindent véd, akkor bárkitől ki lehet kapni egy Final Four-ba. De közel egáros kapus teljesítményeknél egyértelműen a Győr az esélyes ennek a BL-nek.
3: Egyetértetek?
2: Abszolút.
3: Ez utóbbival. Azt hallottuk, ugye, hogy a sorsolásnál, a Final Four sorsolásánál mindegyik csapat azt mondta, hogy jaj, csak nehogy a Győrt kapjuk. Tehát tulajdonképpen mindenki ezt akarta.
2: De ez minden évben így van. Ez nem csak az idei teljesítménynek szól, hanem az MVM Dómnak is.
3: Meglátjuk, hát hasonlóan izgalmas sportos napok elé nézünk, mint amilyen mögöttünk van, úgyhogy Ballai Attilának, Székely Dávidnak és Elpap Istvánnak köszönjük szépen, lesz miről beszélgetni majd jövő héten is a Nemzeti Sportkörben.
9: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok!
10: Ha már felgyújtó angyalföldiek számára már csak a másodosztály megnyerése lehet a cél. A bajnokság leggyengébb védelmével rendelkező Budafoknak pedig a bennmaradás. Élő közvetítés a Vasas Budafok labdarúgó Merkantil Bank Liga mérkőzésről 20 órától a Nemzeti Sportrádióban.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Május 30-án labdarúgó bajnokok ligája döntőt rendeznek Budapesten a Puskás Arénában. Ezt felvezetve itt a Nemzeti Sportrádióban felidézzük a BEC és a BL történetének eddigi 70 fináléját. Most az 1999-2000-es szezon utolsó mérkőzésének krónikája következik. Minden további részlet kiderül Tóth Béla összeállításából.
11: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

spanyol házidöntő, csúcsra járatott Valencia és a nyolcadik utas a Real Madrid. Ez a 2000-es Bajnokok Ligája döntő története. Az európai klubfutball legfontosabb serlegéről határozó mérkőzést először vívták egyazon ország csapatai. 2000 májusában ugyanis spanyol belharc döntött a nagyfülű trófea sorsáról. A Real Madrid nyolcadszor, a Valencia első ízben hódíthatta el az értékes kupát. A 2000-es BL döntő nyitotta a spanyol házi döntők sorát. Azóta 2014-ben és 2016-ban is az ibériai félsziget képviselői csaptak össze a fináléban. Ráadásul mindkétszer egyazon városból, az egyaránt madridi Atletico és Real. Az olaszok 2003-ban

Az angolok először 2008-ban, majd 11 és 13 évre rá, a németek pedig 2013-ban szűkítették határokon belüli villongássá a Bajnokok Ligája döntőjét. Az eddigi 8 házi döntőből tehát a legelsőt 2000. május 24-én rendezték a párizsi Stade de France-ban.

0: nem csupán a hispán belviszály miatt számított különlegesnek a labdarúgó bajnokok ligája 1999-2000-es idénye. A sorozat történetében először az olasz, a német és a spanyol bajnokság is 4-4 csapatot nevezhetett, míg a francia, a holland és az angol ligának 3-3 képviselővel kellett beérnie. A főtáblára 32 együttes jutott fel, és többi közt a Chelsea, a Lazio, a későbbi döntős Valencia és a berlini Hertha is először vehetett részt a csoportkörben. Magyar csapatnak nem, de magyar játékosoknak szurkolhattunk a csoportküzdelmek során. A honi bajnok MTK-t a selejtező utolsó körében a Kroácia Zágráb ejtette ki. Ugyanakkor a Hertha együttesében Király Gábor és Dárdai Pál, míg a Sturm Grazban Korsós György és Szabics Imre élhette meg a BL álmot. Az emlékezetes teljesítmény a berlini magyaroknak jutott. A második csoportkörig elérő Herthában Király 10, Dárdai pedig 5 mérkőzésen lépett pályára. Menetelése során a német együttes a Chelsea-t és az AC Milant is legyőzte hazai környezetben, még nem a Barcelona és a Porto fémjelezte kvartett utolsó helyén végezve elbúcsúzott a sorozattól. Ebben a kiírásban debütált a két csoportkörös lebonyolítás. A 32-es mezőnyt megfelezve újra 4 tagú csoportokba sorsolták a csapatokat, hogy aztán a legjobb 8 már egyenes kieséses rendszerben döntsön a trófea sorsáról. A negyed döntőig 3 spanyol, a Real Madrid, a Barcelona és a Valencia, 2 angol, a címvédő Manchester United és a Chelsea, valamint a Bayern München, a Porto és a Lazio jutott el. A későbbi döntősök közül az első csoportkörben a Valencia és a Real Madrid is megnyerte saját 4-esét, míg a második szakaszból csoportmásodikként jutott tovább mindkét együttes. A madridiak az előző idén 2 finalistájának ágára kerültek, míg a meglepetés csapat Valenciára a szezont olasz bajnoki címmel záró Lazio várt a 8 között. Na de mégis mit keres itt a Valencia, amely az elmúlt években folyamatosan pénzügyi gondokkal küzd és nemes egyszerűséggel középcsapattá szelídült a spanyol bajnokságban. Az egyesület közelmúltjára jellemző válságos állapotot hűen tükrözi a tény, hogy egy ízben Gary Neville vezetőedzői képességeiben látták a megoldást. Valencia városának első számú futballcsapata ugyanakkor több mint 100 éves múlttal büszkélkedhet. A históriás könyvek aranylapjain 6 bajnoki címmel, 8 spanyol kupa győzelemmel, 3 UEFA kupa és 1 keksikerrel szerepel a klub. A denevérek fénykora a 2000-es évek első felére esett. Ennek volt előfutára a 2000-es BL döntő, amely nem sikerülhetett volna Hector Cooper nélkül. Igen, ő az az edző, aki egyetlen jelentős trófeát sem nyert Európában pályafutása során, ezüstéremből viszont jutott neki bőven. A játékos korábban belső védőként használt Cooper az első lépéseket hazájában, Argentínában tette meg vezetőedzőként, majd 1997-ben a Mallorca együttesével kötött szerződést. Rövid idő alatt csodát tett a Balear-szigetek csapatával, amellyel egészen a kek döntőig menetelt a második évében. Ekkor keltette fel a Valencia figyelmét, a klubnál éppen Claudio Ranieri utódját keresték. Az olasz mestert egyébként is fájó szívvel engedték el a denevérek. Ranieri nem csupán a BL indulást érő 4. helyre vezette a Valenciát, hanem a spanyol kupát és az Intertotó kupát is elhódította az együttessel. Egy szóval tehát, nehéz örökséget vett a nyakába Cooper.
1: Nem ígérhetek címeket, de ígérhetek munkát, elkötelezettséget és egy olyan csapatot, amely minden mérkőzésen az utolsó leheletéig küzdeni fog. A Valencia egy nagy klub, és mi készen állunk arra, hogy ezen a szinten maradjunk.
0: Jelentette ki bemutatkozásakor az argentin edző, majd hozzátette.
1: Kiváló alapokat találtam itt, de a futball nem csak a védekezésről szól. Azt akarom, hogy ez a csapat gyorsabb legyen az átmenetekben. A játékosoknak meg kell érteniük, nálam a név nem számít, csak a teljesítmény.
0: Bár Cooper a teljesítmény alapján alkotott véleményt, az ekkor 45 esztendős szakvezetőt a játékosok névsora is felvillanyozhatta. A Valencia kapuját az a Santiago Cañizares védte, aki a Real Madridnak a több játék lehetőség reményében intett búcsút.
2: 1998-ban igazoltam Valenciába. A Realnál az utolsó évemet töltöttem, amikor felajánlották a szerződés hosszabbítást. 28 éves voltam akkor, és úgy éreztem, hogy 100%-ig élvezni akarom a karrieremet. Madridban nem lehettem biztos benne, hogy én leszek az első számú kapus valaha is. És bár anyagilag jobban jártam volna, ha maradok, végül váltottam. A Valenciától pont akkor távozott Andoni Zubizarreta, én pedig úgy éreztem, hogy a pályafutásom számára a legjobb döntés, ha elfogadom a klub ajánlatát.
0: Érészte fel évekkel később Cañizares, aki elhatározását egy pillanatig sem bánta meg. Spanyol bajnokságot kétszer, királykupát egyszer nyert a csapattal, és a nemzetközi szintéren is termett Babir számára. A 2004-es UEFA kupa sikert két BL döntő előzte meg. Ekkor tájt a Valencia sztárja, mindez vitán felüláll, Gaizka Mendieta volt. A bilbaói születésű középpályás 8 évet töltött a mesztájában, amelytől a második BL fináléja után köszönt el. Az 1999-2000-es idényben bámulatos teljesítményt nyújtott Mendieta, aki összesen 19-szer talált be, a bajnokok ligájában például 5 góllal segítve az együttes menetelését.
3: Mendieta az a fajta játékos, akit minden csapat szívesen tudna a soraiban. Nem csak képzett, hanem lát is a pályán, emellett fáradhatatlanul fut, és rengeteget dolgozik a csapatáért.
0: Mondta róla Dick Advokát, aki ekkor éppen a Rangersnél dolgozott. Cañizares és Mendieta mellett a Marseille BL győztes francia jobbhátvéd Jocelyn Angloma, a jugoszláv válogatott belsővédő Miroslav Djukic, az elszántsága és technikai tudása miatt közönség kedvenc Kili González, és a BL-ben 6 gólt jegyző Claudio López szolgáltatta a Valencia karakterét. A stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra építő Cooper csapat ellenszerét sem a Lazio, sem a Barcelona nem találta a bajnokok ligájában. A későbbi olasz bajnokkal szemben hazai pályán 3 gólos előnyre tett szert a Valencia a negyed döntőben. Az 5-2-es győzelem Gerard López nagy meccse volt, a spanyol középpályás 2 évet töltött a denevéreknél, és 8 góljából 3-at ezen a találkozón ért el. A döntőbe jutást is a mesztájában alapozta meg a Valencia, amely 4-1-re verte meg a Barcelonát, így a katalán csapat hiába nyert 2-1-re a Nou Campban. A fináléba a selejtezőből indult Valencia jutott be. A másik ágról az 1998-as győztes Real Madrid masírozott el a döntőig, már amennyire a Manchester United és a Bayern München kiejtése masírozásnak fogható fel. Ekkor már Vicente del Bosque ült a madridi óriás kispadján. A bajszos mester egy-egy kurta időszakban már ellátta nevelő egyesülete vezetőedzői feladatait, de ezúttal majd 4 évig hagyta őt dolgozni a vezetőség. Ez már csak azért is számított különlegességnek, mert del Bosque kinevezését megelőzően 3 esztendő alatt 6 szakvezető fordult meg a Real kispadján, a teljesség igényével Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Gus Hiddink és John Toshek. Del Bosque helyzete azonban más volt. A későbbi világ és Európa bajnok edző védekező középpályásként 11 éven át volt a Real alapembere, és így vállalt oroszlán részt 5 bajnoki elsőségben. Visszavonulása után sem szakadt meg a kötelék, évtizedek kitartó munkája járult hozzá, hogy 1999 őszén őt bízták meg a felnőtt csapat vezetésével. Az ekkor 49 esztendős mester elsősorban stabilitást hozott a sztárokkal teletűzdelt együttes életébe.
4: Edzőként a nehéz pillanatokban, ahogy az én esetemben is történt 1999. novemberében, arra törekszünk, hogy olyan alapokat tegyünk le, amelyek bár nem feltétlenül hoznak azonnali eredményt, de megteremtik az optimista légkört az öltözön belül. Sok feladat hárul egy edzőre, de a bizalmon alapuló emberi kapcsolatok és az egészséges munkakörnyezet megteremtése talán a legfontosabb.
0: Fogalmazta meg mondhatni Ars Poeticáját Vicente del Bosque. A spanyol szakvezető a 2 esztendővel korábban BL győztes játékosoknak csak egy részére számíthatott. A 2000-es fináléban kezdőként pályára küldött labdarúgók közül Roberto Carlos, Fernando Redondo, Raúl és Fernando Morientes vette ki a részét a Juventus elleni sikerből. A 98-as győzelem ikonikus alakjai közül Hierro és Sánchez csereként szállt be, míg Carembő a kispadról nézte végig a Valencia elleni diadalt. A kapuban Bodo Ilgner helyét fokozatosan az ifjú tehetség Iker Casillas vette át. A madridi a saját nevelésű legendája a 2000-es döntő előtt 4 nappal ünnepelte 19. születésnapját. Az Olympiakosz elleni csoportmérkőzésen debütáló tinédzser összesen 12 BL mérkőzésen védte a Real kapuját ebben az idényben. 1999 nyarán csatlakozott a királyi gárdához Steve McManaman. Az angol középpályás 9 év alatt követően cserélte le a Liverpool vörös felszerelését a Real hófehér mezére. McManaman ráadásul szerződése lejártával átigazolási díj nélkül érkezett Madridba.
5: A Liverpoollal nem volt lehetőségem a Bajnokok Ligájában szerepelni. Akkor tájta a 90-es évek végén úgy éreztem, hogy a pályám csúcsán vagyok, és ahhoz, hogy előrelépjek, távoznom kell. A Real Madriddal biztosra mentem. Végre a legmagasabb szinten is bizonyíthattam.
0: Árult el később McManaman, aki a 2002-ben BL győztes együttesnek is tagja volt. A védelemben Ivan Elgira, Hierro sérülésével Ivan Campo vagy éppen Michel Salgado jelentette az állandóságot az 1999-2000-es kiírásban. A támadó sorban pedig Morientes és Raúl. Utóbbi 10 góllal holt versenyben a góllövő lista élén zárt az elit sorozatban. A spanyol támadó 1994 és 2010 között 741 mérkőzésen viselte a Real Madrid mezét, a Bajnokok Ligájában pedig átlagban minden második mérkőzésén betalált. Utolsó gólját a sákéban lőtte az Inter kapujába, az volt a Raúl 71. találata a BL-ben. 2000 áprilisában a 71-ből 2-t az Old Trafford közönsége nézhetett végig. A negyeddöntő első mérkőzése gól nélkül ért véget Madridban. Raúl duplája a visszavágó második félidejének elején azt jelentette, hogy a Manchester United hátránya már 3 gól. Bár Beckham és Scholes is betalált, a címvédő búcsúzott. A Bayern München elleni elődöntőben pedig egy olyan játékos lépett a csapat élére, aki addig adós maradt a gólokkal. Nicolas Anelka. Az Arzenától megszerzett francia csatárért kb. 23 millió fontot fizetett a Real 1999 nyarán. A világ akkori második legdrágább focistája Anelka nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit vártak tőle, de a Bayern kapuját kétszer is kulcsfontosságú pillanatban vette be a négy között. A madridi első meccs első gólját szerezte ő, a Real pedig 2-0-ra nyert, majd a müncheni visszavágón a házgazda 1-0-ás vezetésénél ismét a francia talált be.
4: Anelka végül nagyon fontos tagjává vált a csapatnak, de az elején akadt némi nehézsége a beilleszkedéssel. Jó srác volt, egy nagyon rendes ember, és mi kedveltük őt, de egy másik országból, egy másik kultúrából érkezett. Emlékszem, egy időben azt gondolta, hogy mi örülünk neki, ha ő nem szerez gólt. El kellett neki magyaráznunk, hogy nekünk édes mindegy, hogy Morientes lő gólt, vagy Raúl, vagy ő, vagy bárki más. És lám, Anelkának döntő szerepe volt abban, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját. A München belőtt gólja nagyon fontos volt, ha jól emlékszem, Savio jobboldali beadása után érkezett remekül.
0: Mondta róla Vicente del Bosque. Mivel a Real Madrid 3-2-es összesítéssel felülmúlta a Bayernt, így készülhetett fennállása 11. back és BL döntőjére.

2000-es BL döntőben a Real Madrid játékosai fekete, míg a Valencia labdarúgói narancs-sárga felszerelésben sétáltak ki a Stade de France gepére. A mérkőzésen pedig kétség sem férhetett hozzá, hogy melyik csapat a jobb. A 39. percben Michel Salgado az 5,5-es sarkáról estében emelte a labdát a kapu elé, ahol Morientes érkezett és 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 1-0. A második félidőből alig több mint 20 perc telt el, amikor Roberto Carlos nagy bedobását követően a védő fejéről a 16-os vonalához pattant a labda. McManaman pedig kapásból a levegőben lábat váltva rúgta a bal alsóba. 2-0. Nem sokkal később a teljesen kinyíló Valenciát egy kivédekezett szöglet után kontrázta le a Real. Savio a saját büntető területén belülről indította Raúlt, aki 60 méteren át vezette a labdát, majd a kapus mellett elhúzva, éles szögből gurította a kapu közepébe. 3-0.

0: A McManaman Redondo Raúl Supertrió mókázott a valenciaiakkal. Miközben hátul a hónapok alatt az extraklasszisok közé emelkedő Elgéra ezúttal sem ismert tréfát. Ez a négy labdarúgó kivált képle bilincselően játszott, és McManamanről azt jegyezte meg Henry Winter, a Daily Telegraph szakírója, honfitársa talán még sohasem futballozott olyan jól, mint szerda este a Bajnokok Ligája döntőjében.
1: Méltatta a meccs legjobbjának megválasztott angolt a Népszabadság a döntő után.
2: Életem során voltam már a vesztes oldalon is, tudom, mit jelent ez az érzés. De hadd legyek önző, hadd foglalkozhassam csak a saját örömömmel. Azt hiszem, még életemben nem játszottam ilyen jól. Amikor Roberto Carlos bedobta a labdát középre, éreztem, hogy el kell indulnom. Szerencsére a valenciai védő pont felém bólintotta a labdát, én meg belőttem. Egész életemben arra vártam, hogy egyszer nemzetközi kupát nyerjek. Most sikerült. De nem tudtam igazán ünnepelni, hiszen a srácok spanyolul énekeltek, abból meg én semmit sem értettem.
1: Tréfálkozott Steve McManaman. A vesztes oldalon Hector Cooper önkritikát gyakorolt. Elismerte, meglepte őt Morientes kezdőbe jelölése, és szerinte túl későn vállalta a kockázatot.
3: Bármekkora összeget fizetnék, sőt, akár az életemet is felajánlanám azért, hogy holnap újra lejátszhassuk a döntőt. De azt is hozzá kell tennem, hogy a Madrid megérdemelten nyert. Mi nem becsültük meg eléggé a labdát, keveset birtokoltuk. Ráadásul egy kicsit idegesebbek is voltunk a kelleténél. A győztes remekül kihasználta a hibáinkat, a védőink tulajdonképpen mind a három gólnál hibáztak. Vagy rosszul helyezkedtek, vagy rossz helyre fejelték a labdát.
1: Búslakodott Cooper. Az argentin edző élete is megmaradt, és csapata számára is nyílt egy újabb esély a BL győzelemre. Egy évre rá ugyanis a Valencia visszatért a fináléba. Hogy milyen sikerrel járt, az kiderül sorozatunk holnapi részéből.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Négy meccs egy időben, jövő szombaton dől el az elsőség sorsa a labdarúgó NB1-ben. Női kosárlabdában már holnap bajnokot avathatnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Jövő szombaton zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a bronzért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4:30-kor kezdődnek majd. Az NB2 utolsó előtti fordulója pedig ma este zárul, a listavezető és már biztosan feljutó Vasas az utolsó

0: előtt teltik fel az íra a pontot a Diósgyőr ellen, hogy hogyan készülnek az alapszakasz győztes együttesnél a sorsdöntő csatára, arról a csapat másodedzőjét, Iványi Dalmát kérdezte Somogyi Zsófia.
1: Nagyon nagy önbizalmat adott a lányoknak, úgy érzem, hogy kétszer már sikerült a DVTK-t legyőznünk, akik egy nagyon-nagyon erős csapat, és ugye egész szezonban az Euroligában is edződtek, illetve az előző években, úgyhogy mindenféleképpen magabiztosabbak lettünk, és szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, és arra, hogy azon is a legjobbat nyújtjuk, és győzedelmeskedni tudjunk.
2: Ugye az első két találkozón előbb 61-53-ra, aztán szombaton pedig 66-60-ra győzött a Pécs. Sok olyan visszhangja van ennek a két találkozónak, hogy nem volt olyan nagyon-nagyon magas színvonalú ez a két mérkőzés, és inkább ez a harciasság volt, ami jellemezte. Te ezt hogy látod, mit gondolsz erről, mi lehet ennek az oka, mennyire van akár ez benne is a pakliban egy ennyire fontos tételbíró mérkőzésem?
1: A bajnokság végére mindig elfáradnak a csapatok, és ez szerintem nem csak a magyar bajnokságra jellemző, hanem más országok bajnokságára is. Ugye nagyon erőltetett menet van, az idei szezon ráadásul nagyon specifikus volt. Kétszer megállt a bajnokság pont itt a vége előtt hosszabb időre a válogatott versenyek miatt, amit azért nem egyszerű sem játékosnak, sem edzői stábnak jól megoldania. Sérülések vannak minden csapatnál, úgyhogy én igazából úgy érzem, hogy semmivel nem gyengébb most a színvonal, mint az lett volna az előző években. A játékosok fáradtak, és mivel nagyon-nagyon motiváltak, és mindenki bajnoki címet szeretne szerezni, aki ugye oda került a döntőbe, ezért tényleg talán egy picit a küzdelem jobban dominál, és tényleg az a harc, hogy mindenki átérzi, hogy minden egyes labdának milyen nagy súlya van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt inkább a pozitív oldalról nézzük, hogy a játékosok mennyire motiváltak tudnak lenni mindkét oldalon, illetve én annak nagyon örülök, hogy a sérülések ellenére ugye nálunk két kulcsjátékos sérült meg, de a DVTK-nál is vannak kulcsjátékosok hiányzóként, hogy nagyon sok magyar játékos kap lehetőséget. A válogatott nagy része ugye itt játszik ebben a két csapatban, fiatalok kapnak lehetőséget, tehát én azt gondolom, hogy nagyon küzdelmes, jó mérkőzéseket láthatnak, ahol igen, lehet, hogy a dobóforma nem extra, de én azt gondolom, hogy mind a két csapat mozgósít minden utolsó tartalékát annak érdekében, hogy bajnoki címet szerezzen, és nagyon jó egyéni teljesítmények is voltak ezen a két mérkőzésen, elsősorban a mi oldalunkról, aminek nagyon-nagyon örülünk.
0: 14 év után lehet ismét Pécsnek bajnokcsapata, ám ehhez természetesen a miskolciaknak is lesz egy-két szavuk. Vezetőedzőjüket, Völgyi Pétert hallják.
3: Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen 2-0-ra vezett a Pécs, hazai pályán játszik, és egy egész jó flow-val játszott el ezelőző két mérkőzést. Ugyankor képesnek tartom a saját csapatomat arra, hogy változtasson dolgokon. Mind a két mérkőzés utolsó percekbe dőlt el. Nagyon fontos, hogy vagy olyan előnyel tudjunk bemenni a mérkőzéseknek ebbe a szakaszába, hogy az megnyugtató legyen, vagy pedig jobb döntéseket kell hozni. Az első meccsen a zárt labdáink száma volt rettenetesen nagy, másodikon pedig túl sok támadó lepattanót engedélyeztünk a Pécsnek, úgyhogy ez a két olyan szegmens a játékunknak, amin biztosan kell nagyon odafigyelnünk és koncentrálnunk, és hát nagyon fontos, hogy a játékvezetői felfogás milyen lesz. Megmondom őszintén, rengeteg ütközés fault alatt megtorlasztanul, remélem, hogy ebből is lesz egy kis változás. Igazából saját magba kell hinni, precízebben, fegyelmezettebben végigcsinálni a feladatainkat, és a bennünket elkísérő szurkolóinkba. Nagyon nagy csalódás volt ez az előző hazai pályán elszenvedett vereség. Én azt látom a csapatomon, hogy mindenki nagyon eltökélt, és szeretné kijavítani ezt a hibát, és mindenképpen harcolni akarunk tovább a bajnoki címért.
0: Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richárd, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nisben rendezik, a visszavágóra pedig 3 nappal később Veszprémben kerül sor. A párharc győztese kijut a 2027. januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-től 8. helyet folyó rájátszásának első fordulójában. Cseh Sándor együttese így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a négyesben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük.
4: Nemzeti Sport Krónika.
0: A hétvégén a budapesti központi tornacsarnokban megrendezett országos szerbbajnokságon a nőknél Maier Gréta kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmes lett, emellett talajon ezüst

0: érmet szerzett. Itt Péter Sára szerezte meg az elsőséget, míg felmás korláton Kovács Zsófia diadalmaskodott. A férfiaknál Mészáros Krisztófer ismét bebizonyította klasszisát, korláton és nyújtón is országos bajnoki címet szerzett, emellett gyűrűn bronzérmes lett. Az ugrás és a talaj Kis Dominik sikerével ért véget, a gyűrű elsőségét pedig Tomcsányi Benedek gyűjtötte be, aki lólengésben és talajon is begyűjtött még egy-egy ezüstöt. Mészáros Krisztófer így értékelt.
1: Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó magyar bajnokságot zártunk. Úgy jöttünk ide erre a versenyre, hogy 10-ből 10 gyakorlatot csináljunk meg. Ebből 10-ből 9 gyakorlat sikerült, lovon volt egyetlen hibám. Minden gyakorlatomból úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is. Elég sok új elemet tettünk most be a gyakorlatokba, és tényleg ezért nagyon örülök, mert nagyjából sikerültek ezek az új elemek. Az Európa bajnokságig még nagyon sok dolog van hátra. Az edzéseken is mindig úgy álltam oda a korláthoz, hogy ott egy nagyon tiszta gyakorlatot szeretnék csinálni. Általában sikerült is, és nagyon örülök neki, hogy a versenyen is így jött ki, illetve a nyújtó is nagyon jól sikerült, ott beraktunk egy új Cassina nevezetű repülőelemet, ami egy elég nehéz fokozatú elem, ez egy G értékű elem, 7 tizedet ér, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is sikerült, a végén beleálltam a korlátba és a nyújtóba is, úgyhogy ezeket mondanám a legjobbnak.
0: Jövő szerdán rajtul a 47. Tour de Hongrie. Dina Márton, az MBH csapatának magyar bajnok versenyzője, szeretne a legjobb 10-be kerülni a magyar körversenyen, erről is beszélt Ridovics Pálnak.
2: A Tour de Hongrie az nekem az év legfontosabb versenye minden évben. Kimondva, kimondatlanul ez így van. Nyilván hazai közönség előtt versenyezni óriási dolog hazai utakon, úgyhogy azt hiszem, hogy mindig minden évben ez a fő cél. Van, amikor sikerül jól teljesíteni, van, amikor nem.
3: Óriási harc várható, sokan lesznek a mezőnybe, akik nagyon jól teljesítettek az elmúlt időszakban, csak Walter Attilát említem. Milyen harcra készülsz köztetek magyarok között?
2: Nyilván, mint ahogy minden évben, idén is nehéz lesz. A Tour de Hongrie-nak eléggé sajátossága, hogy az egy hét alatt körülbelül másfél óra áll az összetett menők rendelkezésére, amíg egymás ellen tudnak menni, a többi nap a túlélésről szól. Remélem, hogy abban másfél órában jó másfél órám lesz.
3: 30 éves lettél, mennyire gondoltad át az elmúlt éveket, az elmúlt évek teljesítményét? Hogy érzed most magad?
2: Jól érzem magam, életem egyik legjobb formájában, de úgy gondolom, hogy nem kell annyira átgondolnom, mert ez a kerékpársport ez olyan, hogy oké, egyszer elértem valamit, azt fel lehet mutatni, viszont évről évre teljesíteni kell, úgyhogy előre nézek, nem hátra.
3: Mivel lennél elégedett?
2: Ezt nehéz megmondani, mert még nem látom a Tour de Hongrie pontos mezőnyét, de mindig egy top 10 a cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán ez most is lehet cél.
0: A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztalitenisz csapatvilágbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett a csoportjában, és így egyeneságon került a kieséses szakaszba. A svédek mindhárom meccsüket megnyerték csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A mérkőzés holnap magyar idő szerint 18 órától játsszák. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 17 óra 36 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Részeredmény az angol Premier League-ből, hiszen ezekben a percekben is zajlik a Chelsea-Nottingham Forest találkozó. A 67. percben jár a mérkőzés, 3-0-ra vezet a Nottingham, és a meccset egyébként többször is fejsérülések miatt félbe kellett szakítani, úgyhogy jelenleg a 67. percben járunk. Folytassuk technikai sportokkal. A hétvégén a Balatonpark szörkiten vendégeskedett a Superbike világbajnokság mezőnye, a pályára pedig néhány héten belül még nagyobb feladat vár, hiszen a gyorsasági motoros világbajnokság, vagyis a MotoGP is Balaton főkajára látogat. A hétvége tanulságairól Kreisz Bálint kérdezte a Balatonpark szörkit operatív igazgatóját, Walterné Dancsó Adrient.
2: Sorozatban a második év volt, amikor a Balatonpark szörkiten Superbike világbajnoki futamot rendeztek. Mik az első benyomásaid így néhány órával a hétvége vége után, most így, hogy még frissek az élmények?
3: Nagyon-nagyon büszke vagyok ismételten, azt kell, hogy mondjam, és hihetetlen, hogy ilyen gyorsan elszaladt ez a közel egy év. Nyilván hatalmas elvárásokkal indultunk neki, hiszen azért magasra tettük a mércét tavalyi évben, és ez mindig egy kicsit veszélyes, amikor nagyon megdicsérnek, és utána a következő évben ismét teljesíteni kell. Emiatt egy pici, hogy mondjam, ilyen izgatottság volt a csapaton, de én azt gondolom, hogy teljesen pozitívan tudom értékelni nagy állatlanságban a hétvégét, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen szép időben és ilyen sikeres rendezvényt zárhatunk.
2: Tavaly inkább a nyár második fele szólt a különböző versenyekről a Balatonpark szörkiten, akár a MotoGP, akár a Superbike, most viszont a naptár korai részére került a verseny. Ez miben jelentett másfajta logisztikázást, mennyivel volt nehezebb így készülni?
3: Egy picit mindig a szezon kezdett nehezebb, főleg a csapatnak, vagy a sportszakmai csapatnak, hiszen ugye amikor az ember benne van a gyakorlásban, meg minden azért sokkal könnyebb, de ugyanúgy megtartottuk az idei tréningeinket, új bírókat is képeztünk már így a január-februári időszakban is, illetve nemrég a rendezvény előtt volt egy jó kis gyakorlati napunk is. Nyilvánvalóan ez mindig egy ilyen friss kezdet. Kicsit tartottunk tőle, hogy esetleg az időjárás mennyire lesz kegyes így a tavaszi szeszélyben, mind a csapatoknak, mind a pilótáknak, értem ez alatt, hogy mondjuk akár a nézőknek is a parkolás miatt, ugye, hogy mennyi eső fog esni, vagy ilyesmi, mert azért ez újdonság lett volna, de szerencsére azért Fortuna velünk volt, vagy Szent Péter, vagy nem tudom, de tényleg egy nagyon jó időszakban és abszolút jó kezdéssel indítottuk szerintem.
2: A tavalyi évnek a tapasztalatai mennyire rövidítették le az egyes munkafolyamatokat? Miben változtak mondjuk a dolgok az alapján, hogy már nem mindent a nulláról kellett kezdenetek, hanem volt egy kialakult struktúra vagy alap?
3: Én azt gondolom, hogy minden csapatnál, tehát egy kis csapatokra gondolok, aki az áramot adja, aki a security-t adja, és minden apró egész, ami ugye egészként áll össze, mint egy puzzle darabkái. Egy picit nyugodtabban tudtunk ennek nekiválni, hiszen tudtuk, hogy mire számítsunk, mi az, amit teljesítenünk kell, és mivel már egy pipánk volt a tavalyi évből, illetve ha a MotoGP-t is hozzáveszünk, akkor ugye kettő jó nagy pipa, így azt gondolom, hogy egy picit talán nyugodtabban tudtunk megindulni. Ez nyilvánvalóan egyszerűbb volt elővenni a tavalyi évi tapasztalatokat, és maximum egy picit finomítani rajta, mint ugye nulláról felépíteni. Illetve ami nagyon jó eső volt, amikor megérkeztek a szervezők, és teljesen más hozzánk állásuk volt így a rendezvényt megelőzően, tehát hogy abszolút nyugodtabban és magasabb elvárásokkal érkeztek, és ennek nagyon-nagyon örültünk. Én azt gondolom, hogy ez már tényleg egy ilyen, mint a több évvel együtt dolgoznánk, és jó, oké, jöttünk, csináljuk, oké, ismét egy verseny, pipa, nagyon jó, megyünk tovább. Tehát egész más volt a hozzánk állás, azt gondolom így a szervezők, illetve a külföldi szervezők részéről.
2: Ezt a fajta nyugodtságot egyébként a versenyzők meg a csapatok részéről is éreztétek, hogy már nincs meg bennük egyfajta ilyen izgatottság vagy félelem, hogy milyen lesz ez az új helyszín, hanem hogy már ismerik, hogy hova jönnek, tudják, hogy a Balatonpark közelében vannak, És így az egész légkör más volt, mint mondjuk az első versenynél?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát akik tavaly is részt vettek ezen a versenyen, ugye mind a csapatok tudták, mire számítsanak, mert tudták, hova kell jönni. Volt, aki várta, hogy hú, akkor majd megint megkóstolja a lángost, és akkor milyen jó volt itt a naplemente. Tehát, hogy ilyen már élményekkel feltankolva jöttek, nem pedig az újdonság varázsaként. És azt gondolom, hogy a pilótáknak is már egy tavalyi évi benyomásuk volt, hogy igen, ebbe a kanyarba akkor erre kell figyelni. Hú, igen, az nehezebb, akkor arra jobban, és már úgymond ők is nem a nulladik szintről indultak neki, hanem már a tavalyi tapasztalatokat felhasznál, és ez egy csapatnál rengeteg előnyt jelent szerintem, hogyha már nem a nulláról, és nem egy úgymond szimuláció alapján kell elkezdeni akár beállításokat, vagy akár bármi gondolatot összehozni, hanem már gyakorlatilag a pilótáknak, meg a csapatoknak a tapasztalataira lehet hagyatkozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők is tudtak emiatt szintet lépni, és ők is emiatt nyugodtabban állhattak hozzá a hétvégéhez.
2: Az elmúlt két év alapján nem túlzás a történelmi szót használni a magyarországi szuperbike futamokra, hiszen tavaly a sorozat ezredik futamát rendezték a Balatonpark Circuiten, most pedig Nicolò Bulega itt döntötte meg a sorozatban elért győzelmek rekordját, és lett egyedüli csúcstartó. Ezek mennyire segítenek a pályának, hogy már csak az ilyen történelmi sikerek miatt is egyre több helyre kerül be a neve a pályának, és ezáltal még jobban beépül nem csak a magyar, hanem nemzetközi köztudatba is.
3: Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Eleve Magyarország hírnevének ez nagyon jót tesz. Én azt gondolom, hogy a balatoni régiónak is nagyon-nagyon előnyös, hiszen ilyenkor azért mint egy utazó nagy cirkusz gyakorlatilag 1000 főben mérhető az, akik ilyenkor hozzánk látogatnak, mind a tévéstáb, mind a csapatok, mind a szervezők, akiknek benyomásuk van erről a régióról, akik a szállodákban laknak, akik az éttermekben étkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a tévé által ennyire sok országba, ennyire sok tévébe eljut, és ha csak bevágnak egy képet arról, hogy éppen a hattyúmamánk ül a fészkébe, és költi a tojásokat, és akkor az is már egy olyan plusztat hozzá, amiről egy pár év múlva azt fogják mondani, hogy igen, ez a Balaton. Tehát, hogy egy picit így közelebb hozzák, én azt gondolom így a nemzetközi szinten is az emberek tudatába az, hogy hú, hát akkor Magyarország az milyen jó hely, és mellesleg ott egy profi pálya van, ahol milyen jókat szoktak versenyezni, és milyen izgalmas futamokat látunk, mert én azt gondolom, hogy ez is azért hozzátesz, hogy iszonyatosan izgalmas előzések voltak, és nagyon szoros meccsek volt, amikor az utolsó három kanyar kombinációban a harmadik helyről sikerült megnyerni a futamot, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem lehet panaszra arra, hogy a show az tényleg egy nagyon jó show.
2: Azt említetted, hogy tavaly nagyon jó visszajelzések voltak, és emiatt nagyobb elvárással fordultak felétek idén. Mik a mostani első reakciók a hétvégével kapcsolatban? Sikerült-e a pályának teljesíteni, vagy akár túl teljesíteni ezeket a megnövekedett elvárásokat?
3: Magának a versenypályának nagyon minimális, hát nem is átalakításnak, inkább azt gondolom, hogy ilyen pár apró módosításra volt szükség, és pont azért, mert ezek nem voltak nagy dolgok, szerencsére ezt bőven időben meg tudtuk lépni, úgyhogy nem voltunk abszolút időnyomásban ilyen szempontból, mint említettem, az előkészítési fázisban az időjárás is kegyes volt, mert mondjuk nem voltak több hetes esőzések például. Tehát ezeket a kis apró dolgokat, ezeket meg tudtuk csinálni. Most a MotoGP előtt is van egy pár olyan dolog, amit még el kell, hogy végezzünk, de szerencsére elegendő idő áll rendelkezésre, és össze tudtuk úgy hangolni az egyéb rendezvényeinkkel, hogy ott olyan megoldást találni, ami nem zavarja a többieket, és megfelelően fel tudunk készülni a MotoGP-re. Én azt gondolom, hogy mind a nemzetközi csapatoknál, mind pedig nálunk az összes részlegünknél mindenki arra törekszik, hogy egyre jobb legyen. Tehát, hogy oké, örülünk neki, hogy ez jól sikerült, de akkor ezt meg ezt egy picit még finomítsuk, ezt meg ezt még egy kicsit hangoljuk, hiszen mindenki arra törekszik, hogy még biztonságosabb legyen a versenyzőknek a körülményeik, illetve hogy még színvonalasabban, még gyorsabban, vagy éppen ami az adott dologhoz szükséges, mindenki úgy teljesítsen. Úgyhogy ebben a hozzáállásban én azt gondolom, hogy teljesen egyetértünk.
2: Bő egy hónap van hátra a MotoGP versenyig. Milyen munkálatok várnak a Balatonpark Circuit dolgozóira? Gondolok itt akár mondjuk a nézői dolgokra is, hiszen most csak a főlelátó volt megnyitva a közönség előtt. Milyen munkafolyamatok lesznek a következő hetekben?
3: Ami a nézőteri részt illeti, azt ugye a promóter hatáskörébe tartozik, aki most már idén a Hungaroring Sport Zrt. Lett, és úgy tudom, hogy már most ezen a hétvégén is nagyon sok tárgyalásban voltak, és megnéztek egy csomó dolgot, eldöntöttek dolgokat, épülnek a lelátók, tehát már van, ami már elkészült, ugye megnyitva még most nem volt a Superbike, de már felépült, fognak még épülni a lelátók. Én azt gondolom, hogy nagyon sok érdekességre számíthat majd, aki kilátogat ismét a MotoGP-re, nagyon hangulatos volt a tavalyi évben is, úgyhogy biztos, hogy nagyon érdemes lesz kilátogatni ismételtem.
2: Május utolsó napja és a június első hétvégéje igazán sűrű lesz a magyar sportban, hiszen lesz egy labdarúgó bajnokok ligája döntő, lesz egy női kézilabda Final Four. Mennyire tudtok arra, hogy megnövekedett érdeklődés van a verseny miatt? Már csak olyan szempontból is, hogy aki mondjuk eljön az egyik eseményre, mondjuk a labdarúgó bajnokok ligája döntőre, az igyekszik összekötni a kellemest a hasznossal, és mondjuk mellé megnézni egy MotoGP versenyt is.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny tudna lenni, hiszen szerencsére Magyarország rengeteg nívós sporteseménynek ad otthont, és ebbe csatlakozik be tökéletesen a MotoGP is. Én biztos, hogyha turistaként érkeznék ebbe az országba, akkor biztos úgy hangolnám össze, hogy akkor több kellemes dolgot is besűrítenék akár egy másfél hétbe. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy sok ilyen vendégünk lesz majd.
1: A Balaton Park Circuit operatív igazgatóját, Walterné Dancsó Adriánt hallhattuk, most pedig folytassuk Formula 1-jel, hiszen 5 hét után folytatódott a száguldó cirkusz a Miami nagy díjjal. Rengeteg színes esemény történt, amelyről állandó szakértőnk Frankl András küldött tudósítást.
4: A költő megírta, hogy csak egy legény van ezen a vidéken, ezen a Miami vidéken, ahol harmadszor zsinórban nyert ez az aranyos, kedves, 19 éves bolognai srác. Damon Hill is megtette ugyanezt, de sokkal idősebb volt, és Mika Hakkinen is, de amit ő most produkál, az való mesebeli. Egész Olaszország szurkol neki, beleértve az elnököt, és minisztereket, és szurkolókat, az égvilágon mindenki. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy akik nem értenek az egészhez, fogalmuk sincs a Forma 1-ről, csak azt látják, hogy színes autók mennek körbe-körbe karikába, akik nem tudják, hogy ebbe ilyen motor is van, meg akkumulátor is van, minden. Számukra szerintem ez látványos volt, mert végénben 5 különböző autó volt az élen a másfél óra alatt. A végén Kimi volt az, akinek sikerült legyőznie Lando Norris-t. Fantasztikus a dologban az, és hát az évek folyamán egy-két versenyt láttam, hogy abszolút nem zavarja, hogy kik ellen versenyez. Jobb oldalon 4-szeres világbajnok, Verstappen, bal oldalon az új világbajnok, Norris, és megy, nyugodtan, nem hisztizik, nem ütközik, csinálja a maga dolgát, és a végén, mint önök is látták, nyer. De hogy szerintem a V8-as motorban is nyerni fog. Ez a nagyon jó hír az igazi rajongóknak, hogy 4-5 éven belül Szulajmán úr jó voltából, ő a fiának az elnöke, visszakapjuk azokat a hangos, de akik szeretik a zajt és ezt a mechanikai szimfóniát, azoknak ez a V8 vagy V10-es motor hangja az olyan, mint a Paganinek mondjuk a hegedű versenye. A Liberty Media, akik egyelőre a Forma 1-nek a tulajdonosai, rájöttek, hogy 4 verseny, mondjuk Saudi és Bahrain, ilyen helyeken nem egy jó befektetés. Az volt, mert ezek a pályák fizették ki a legnagyobb díjakat, mondjuk 100 milliókról van szó, de most Domenicali főnök rájött, hogy ez egy kicsit cikis, ez egy kicsit rázós, és minden esetre aláírt egy szerződést a törökökkel és a portugálokkal is. Teljesen meg tudom érteni, mert valóban ez alatt a háború alatt ezek a rakéták szálltak ide-oda mindenfelé, sőt, egy még Azerbajdzsánba is. És éppen ma mondta az amerikai külügyminisztérium, hogy oda jobb nem elmenni. Hát így versenyt rendezni, az se lehet nagy öröm. Hála Istennek, mi ott vagyunk, ahol vagyunk, hogy mondjam ezt. Na most a másik dolog, amiről meg kell emlékeznem természetesen, az, hogy május 1-én, éppen úgy, mint 32 évvel ezelőtt, akkor Ayrton Senna vesztette el életét, és most ez a hihetetlen Alex Zanardi, aki talán önök is tudják, hogy küzdött, és amiken ő átment, és végig mosolygott, annak ellenére, hogy mindkét lábát elvesztette, és aztán végül is egy olimpia, paralimpia, aranyérmes. Szóval egészen fantasztikus, hogy mit produkált, és soha nem panaszkodott. Szerintem, amin ő átment, és ahogy ő ezt elviselte, ezt iskolákban kellene tanulni, főleg azoknak, akik mondjuk egy kicsit nyávognak, vagy panaszkodnak minimális dolgokért. Frank Landrás, San Francisco.
1: Ez volt már a hazafutás a szerkesztő Kreisz Bálint nevében. Búcsúzik a műsorvezető Szabó Szilvia. Már is kezdődik a körkapcsolás Katona Lászlóval, benne a hét hőseivel, élő röplabda és labdarúgó közvetítésekkel, fociórával, úgyhogy hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót.
0: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
2: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
3: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László. Ma egészen 22 óra 30 percig körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban. Két közvetítéssel is kedveskedünk a hallgatóknak. Majd este 8 órakor jön a Vasas Budafok Merkantil Bank Liga mérkőzés, labdarúgó másodosztályról van szó. A már feljutó Vasas fogadja a Budafokot, amely a kiesés ellen küzd. De hát egyéb mérkőzéseket is rendeznek, például Angliában majd 21 órától az Everton Manchester City találkozott, és jelenleg is tart, a 91. percben jár a Chelsea Nottingham mérkőzés, 3-0-ra vezet a vendégegyüttes, talán meglepetésre. A Nottingham így nagy valószínűséggel bebiztosítja a bentmaradását a Premier League-ben. A Szériában 18 óra 30 perckor Cremonese Lazio, 20 óra 45 perccel AS Roma Fiorentina találkozót rendeznek, este 9-től majd Spanyolországban Sevilla Real Sociedad összecsapás lesz terítéke. No meg hát nemrég, de talán el is kezdődött már 18 órakor a férfi röplabda bajnokságban a Kaposvár Mávelőre mérkőzés, a döntő második összecsapása. Kapcsolunk a helyszíre Csorba Andráshoz.
6: Jó estét kívánok mindenkinek! Igen, megy már az első szett, amelyben az első pontot a vendég Mávelőre Foxconn szerezte, és most nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz újabb pont számukra részükre, a Kaposvár építi a támadását, és Hubicska Patrik óriási leütésével egyenlítettek, de azt mondják, hogy szabálytalan volt ez a történet. A játékvezetők, a mérkőzésvezetők Mezőfi Zsolt Tibor és Árpási Krisztina Enikő doktor, úgyhogy challenge-et kérnek, még egyetlen egyet, amíg nézik a challenge-et, addig úgysem érdemes itt tartani a szót sokáig, hogy igazából a két legjobb formában lévő jelenlegi magyar együttes, férfi együttes csap össze, hiszen az alapszakasz nyertese a vendég Mávelőre Foxconn, benn volt a labda, mutatják a kaposváriak, és a challenge is mutatja, vagyis egyenlített ezzel a Hubicska bombával a kaposvári gárda, illetve a friss kupa győztes, a finó Kaposvár csap itt most össze ezen a találkozón, amelyen mondom, egy-egy az állás, óriási hangulat a csarnokban, sokan vannak, a röplabda döntő mindig nagy ünnep Kaposváron, még várjuk meg egy hazai nyitást, és ez egy hosszú, ezt elrontotta a kaposvári játékos, és így aztán 2-1-re vezet a vendégegyüttes. Stúdió!
5: Csorba Andrásnak köszönjük szépen, természetesen itt a körkapcsolás során figyelünk a bajnoki döntő második mérkőzésére, csak úgy zárójelben a bronzérmet a Kazincz Barcika hódította el, 3-0-ra verve a Pénzügyőrt a párharcban, még az előző hét folyamán. Sok minden történt az előző héten, például a labdarúgás, a kézilabda, vagy éppen a vízilabda világában. Jön a hét hősei Szilágyi Dórával.
7: Kiütéses ferencvárosi siker, magyar kupa győzelem, ezüstérem a konferencia kupában. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, avagy a hét hőseit. A Fizliga utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte a Szusza Ferenc stadionban az Újpestet. Győzelmükkel a zöld-fehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záróforduló előtt hátrányuk egy pont az éllovas Győr mögött. Idézzük fel a mérkőzés összefoglalóját, a kommentátorok Eregős László Pál és Tóth Béla.
8: Kanikovszki éveli a hosszú oldal felé, van is egy lövés Grubertől, majd a fejes, vezet a Ferencváros. Zakariasen találatával a mérkőzés 19. percében vendégelőny. Jó volt a visszatett labda, talán Gruber volt az, aki átrúgta a hosszú oldalra, ott pedig üresen maradt Zakariasen, és a kapu üresen maradt jobb oldalába rúgta a labdát. Egy oldalszabadrúgást követően vendégelőny tehát az Újpest-Ferencváros mérkőzésen. A 20. percre Újpest TC 0-1. Banai aztán csak feléveli, elég rosszul lesz, oda-oda maga biztosan merre veheti. És az oldalvonal mellett megjátsza Josephet. Josephát is tudja venni Fiola mellett, és remekül adja vissza oda-odának, oda-oda. Nagy lendülettel indul az FTC, Kanikovszki előj messziről, nagyon nagy gól! A 40. percben 2-0-ra vezet a Ferencváros. Kanikovszki 20 méterről, kissé jobbról, óriási erővel lőtte a labdát a bal felsőbe. És az egész onnan indult, hogy Banai nagyon rosszul ívelte fel a szabadrúgást, oda-oda maga biztosan merre vette, összejátszott Josephvel, majd remekül játszotta meg Kanikovszkit. Osvát is indult nagy helyzetben itt a jobb oldalon, Kanikovszki azonban a lövés mellett döntött, és jól tette, hogy így döntött, mert hogy irgalmatlan nagy gólt lőtt.
9: A bal oldalon oda-oda fordul vissza, már a 16-os közelébe cipeli Gruber, Benyesi, Josef lő, ez pedig bepattan. Josef megszerzi a Ferencváros harmadik gólját a mérkőzés 48. percében, aztán az újpesti szurkolótábor előtt ünnepel Josef nem túl sportszerűen. 3-0-ra vezeti imáron a Ferencváros, Gruber és Josef összjátéka után a francia játékos kapásból lőtt a hálóba, és ezzel tehát lehet, hogy végképp eldőlt a derbi a Szusza Ferenc stadionban. Megszerezte a negyedik gólt a Ferencváros, Josef duplázott. Gruber forgatta meg Stronát itt a felezővonal közelében a jobb oldalon. Nem tudta szerelni őt a cseh válogatott védő, mármint azt a Grubert, aki aztán mélységből indította Josefet, aki les határon lépett ki, de szabályos körülmények között, és az elé hulló labdát a 16-oson belülre érve bevágta a léc alá egy elegáns mozdulattal Josef. Ezzel tehát most már 4-0-ra vezet a Ferencváros az Újpest otthonában.
8: Újpesten izgalmasabb, ami a lelátón történik. Még mindig 4-0-ra vezet a Ferencváros, de áttörték az újpesti ultraszektor szurkolói az oldal lelátó felé vezető kerítést, és szerintem legalább százan, de lehet, hogy több százan indultak el ott a felső sorokban a vendégszektor felé, és most épp ott a biztonságiak próbálják őket visszaszorítani, hogy maradjanak távol a ferencvárosiaktól. A rendőrök is megjelentek ott a vendégszektor környékén. Közben egy pirotechnikai eszköz, egy fákja a pályára került, Sonka Bence azonnal meg is szakítja a játékot a 77. percben. Elég komoly indulatok szabadultak itt el az újpesti szurkolók részéről.
9: Abufáni még a kapu felé íveli, Banai behullik! Abufáni szabadrúgás góljával 5-0. Hát ez kísértetiesen hasonlít arra a gólra, amit Akolácsa szerzett a DVTK ellen néhány héttel ezelőtt. Itt most ezt Banai nézte el, a DVTK kapusa akkor Megyeri volt, és behullott a bal felső sarokba. Abufáni megrúgja az 5.
8: Ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. Az utolsó fordulóban dől majd el a labdarúgó NB1 bajnok csapatának kiléte. Újpest-Ferencváros a derbin 0-5.
7: A Ferencváros vezetőedzője Robi Kín Farkas Mártonnak nyilatkozott a mérkőzés után.
10: Gratulálok ez a magabiztos győzelemhez. Miben láttam a csapata igazi erejét?
11: Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok születtek.
10: A gólok nem csak minőségiek voltak, hanem az időzítésük is, azt gondolom, hogy igazán jó volt a Ferencváros szempontjából. Mi volt annak az alapja, hogy ilyen jól tudták menedzselni ezt a mai összecsapást?
11: Igen, az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikovszki egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült kettővel növelni az előnyünket. Az egész szezonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt a mai mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is, akár ide említhetném Kanikovszki mellé Zakaria Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán.
10: Talán szimbolikus is, hogy ugye Zakaria Szent meg Kanikovszki talált meg be, mert a fontos gólok szerzői, és talán azt is mutatja, hogy azért a tapasztalat, ami megvan ebben a csapatban, az most ilyen kélezett helyzetben az abszolút kifizetődik, ezt hogy látja.
11: Igen, ezért is küldtük ma a pályára Zakit és Gabit, mert tudjuk jól, hogy ilyen gólokkal és ilyen teljesítménnyel tudják segíteni a játékunkat, és az első fél időben nagyon örültem, hogy ezt a két vezetőgólt sikerült megszerezni. Persze az ellenfélnek is voltak helyzetei az első fél időben, időnként igen jó focit láttam onnan is. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
7: Bronzrangadón a Paks hazai pályán 2-2-es félidő után 5-2-re legyőzte a Debrecent a labdarúgó NB1 32. fordulójában. Sikerükkel a tolnaiak pontszámban utolérték és megelőzték a tabellán az eddig harmadik Lokit. A mérkőzés összefoglalója következik, Olasz Gergőt és Szalai Kristófot hallják.
12: Közben Hán kap egy labdát a 16-oson belül, oda is pörög elé a labda, és egy debreceni kezet is érintett a egyelőre. Úgy néz ki, de a játékvezető mondja a játékosoknak, hogy nyugodjanak meg egy kicsit. Az is lehet egyébként, hogy Hán már lesen tartózkodott akkor, amikor jött az irányába a hosszú indítás, minden esetre 11-est nem ítélt a játékvezető. Egyébként a mai mérkőzés bírója Bognár Tamás lesz, a két asszisztense Belica Bence Péter, valamint Szalai Dániel, a tartalék játékvezető Kovács Imre, és a teljesség igényével élve Berke Balázs foglal helyet a videóbíró szobában, akinek az asszisztense majd Húzás Balázs lesz. Két BB tehát a videóbíró szobában, egy BB a stúdióban, de most inkább Szalai Kristófhoz.
13: Azért olyat nem tudom, hogy látott-e már valaki, megérte már valaha olyat, hogy 12 másodperc után kezdezés miatt 11-es egy NB1-es találkozó. Most erre várunk, emiatt áll a játék.
12: És kihívják Bognár Tamás játékvezetőt, hogy vizsgálja meg az esetet. Ez általában akkor történik meg, amikor a videóbíró szobában másképpen látják az esetet, mint ahogyan a pályán tartózkodó játékvezető tette. A játékvezető úgy döntött első blikre, hogy nem ítél büntetőt, de kihívták őt. Ami pedig azt jelenti, hogy a videóbíró szobában Berke Balázs és Búzás Balázs úgy ítélte meg, hogy ez bizony 11-est ér. Hamarosan kiderül, hogy mi lesz ennek a vége.
13: A labda mögött nem Böde Dániel, nem Bindekker, nem Pop Kristóf, hanem Horváth Kevin. Na nézzük, Horváth Kevin nekifut a labdának, és belövi! A mérkőzés 5. percében megszerzi a vezetést a Paksi FC, a gólszerző Horváth Kevin 1-0-ra vezet a hazai csapat a Debrecen ellen. Kulcsák Balázs jobb keze az égbe, balla pedig rúgja a szögletet hamarosan, amint elindul bent a figura. Szűcs oda megy hozzá kicsibe, Zsuzsák nem kér belőle, most középre a labda, hát a hosszúra van fejes, le is csorog a labda, és ott az egyenlítés! Hát ez hihetetlen! Lang Ádám, a gólszerző, a 7. percben már 2 gólt lát itt a Paksi Aréna, a Paksi Stadion közönsége. Hihetetlen, hogy micsoda kezdés, 2 találat, 6 perc alatt is, hogyha levesszük azt a 2-3 percet, amit videóbírózással töltöttünk, azt is lehet mondani, hogy nettó 2-3 percnyi játékidő után láttunk 2 gólt. Rapid kezdés, 6 perc játék után Paks Debrecen 1-1.
12: Kovácsik előre bombázta a labdát, viszont a csapattársa, a Paksi jobb szélső, Bivárdi nem tudta megszelídíteni. Hall labdát szerez, és aztán sarokkal remekül hagyja, ott Windeckernek középen érkezik Böde, eljut hozzá a labda, és megint vezet a Paks. Böde elcsúszik a gól öröm közben, de ez nem számít. Egészen biztosan szabályos találat született a 25. percben. Megint vezet a Paks, 2-1-re ráadásul a Debrecen ellen. Szenzációsan tálad sarokkal Hán Windecker elé, aki pedig önzetlenül a 16-oson belül már akár el is lőhette volna éles szögből, de ő inkább Böde Dániel elé tálad, aki pedig az ilyen helyzeteket nem puskázza el. A kapuban lőtte ráadásul annak a bal oldalába, itt tehetetlen volt a debreceni kapus Erdély, és akkor ismét vezet a Paks, de ezúttal már 2-1-re a Debrecen ellen.
14: Támad a Debrecen, Kusnyér beadása jobb oldalról, ott egy fejes, tovább csúszik a labda, és egyenlít a Loki! Szinte a semmiből Guerreiro húzódott föl a támadással, és hiába ballábas a Lokinak a bal hátvédje, nagyjából 5 méterről, az ötös csücskéről jobb elsővel gurít a hosszúba, meglepve ezzel, sőt legyőzve ezzel Kovácsik Ádámot, a Paks kapusát, úgyhogy amikor mi már összegeztük itt az első fél időt, szinte már zártuk az első 45 percet, akkor jön Guerreiro, és megszerzi a Debrecen újabb egyenlítő találatát, úgyhogy hiába vezetett a Paks sokáig 2-1-re, az első fél idő legvégén Guerreiro góljával 2-2-re módosul az állás. 14-essel Sia Erik lesz ballábbal, van a jobb oldali szögletzászló. Na nézzük, hogy esetleg Böde Dániel fejét megtalálják. Sia most száll középre a labda át, a hosszúra nem Böde, de oda kelé, oda pattant elé, és ott a gól! Hát pont mondtam, hogy vajon Böde Dániel? Nem ő szerezte. A gólszerző 22-essel Windecker József újra vezet a Paksa 65. percben, nem áll meg. A gól zivatar, a gól zuhatag a második fél időben sem. A mérkőzésen harmadjára is megszerzi a vezetést a Paks. Egy szöglet után, amit sietekert középre, át a hosszúra, és egy óriási nagy kavarodás után Windecker elé pattant a labda, aki nagyjából 2 méterről, 3 méterről a rövidet. Jó az indítás, Papp Kristóf sarokkal elegánsan vissza Csihéhez, ő már át Zekéhez. Zeke, jön a beadás, át a hosszúra, Bödét keresi, nem találja meg, Szendrei, lecsorog a labda, ott a lövés, és ott a gól! Megvan a negyedik Paksi találat, a gólszerző pedig Sierik, 14-es számmal, aki teszi a labdát a meze alá. A gólpaszt pedig Szendrei adta, lehet, hogy Zeke Bödének szánta azt a beadást, végül Szendrei nyerte meg a fejpárbajt, és a gólt pedig Sia Erik szerzi.
12: Zeke még egy szép csemegcse, és egy lövés, egy óriási góllal zárja a találkozót Zeke. 18 méterről Zeke góljával gyakorlatilag a Fiesztát is megkezdheti. A Paks együttese 5-2-re kiüti a Debrecent a Pizziga 32. fordulójában. A Paks Zeke kapott egy jó labdát, nagyjából 25 méterre a kaputól, a bal lába irányába vette át. Egyébként ő egy bal lábas játékos is, de a jobb lába irányába cselezett, aztán jobb lábbal egy elképesztően nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Esélyesen volt Erdélynek a hárításra. Eldönti a mérkőzést a Paks, 5-2-re nyer minden bizonnyal majd.
7: A Paks vezetőedzőjét, Bognár Györgyöt, Czinger Kocka Henriett kérdezte a mérkőzés után.
15: Gratulálok a győzelemhez. A rutin meghozta az átütő erőt, a hatékonyságot, amit látni szeretett volna?
16: Köszönjük szépen. Szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de a rutinosabb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nagyon hatékonyan játszottunk ma, szerintem célirányosan is. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek, mert küzdelemből jelesre vizsgáztak ma is.
15: És voltak szép egyéni villanások is. Mivel ingatták meg a Debrecent?
16: A második fél elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött.
15: És aztán cseréje Zeke is betalált. Miért érezte már ott a fél időben a Bivárdi Zeke cserét?
16: Mert egy kicsit visszafogott volt a Zsombor itt a jobb oldalon, és a Siével már játszottuk annak ellenére, hogy ballábas a jobb oldalról befele játékot. Gondoltam ebből is, hát gólt is szerzett, tehát azt gondoltam, hogy ebben hatékonyabb lesz ma, így aztán a két ballábas játszott a két szélén.
15: A döntőt megnyerték, mert hogy így nevezte ezt a mérkőzést, szóval a bronz is meg lesz?
16: Hát nagyon remélem, egy mérkőzésünk van, azt meg kell nyerni, mert különben nem biztos, de szerintem nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
7: Feljutott a Budapest Honvéd az élvonalba, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó NB2 28. fordulójában, míg üldözője a harmadik Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Michelinben. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek, így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a lilafehéreket. Feckó Tamást, a Budapest Honvéd vezetőedzőjét Katona László kérdezte.
5: Már azért kapott egy kicsi folyékony nedűt, de hát ez gondolom ilyen esetben természetes. Örül gondolom azért a feljutásnak.
17: Igen, nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. Szerettük volna a mai mérkőzést megnyerni, győzelemmel hazamenni, de a lényeg az, hogy 2 fordulóval vége előtt megvan a feljutás, tényleg egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért.
5: Milyen volt ez a mai meccs a Szeged ellen? Brusztulósnak tűnt?
17: Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak, tényleg. Kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy órás zicserünk a második fél idő közepén. Én inkább azt mondom, hogy a mezőny játék folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Tehát ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadó játékban.
5: Egy már védjegyévé válhatott, hogy a másodosztályból az első osztályba feljuttatja az aktuális csapatát. Mi a titok nyitja?
17: Az, hogy dolgozni kell, meg hinni a játékosokba, a játékosoknak meg hinni az edzői stáb munkájába, úgyhogy ez ettől fontosabb nincsen, mert ha beletesszük a munkát, és hagynak dolgozni, az nagyon fontos tényező, és akkor annak van eredménye.
7: Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott. Csapata a címvédő Liverpool azonban 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként. A Ferencváros nyerte a női labdarúgó Magyar Kupa döntőt, miután az új Hidegkúti Nándor stadionban 3-0-ra legyőzte a Honvéd együttesét. Az FTC így történetében 7. alkalommal emelhette a magasba a trófeát. A Veszprém csapata 2021 után másodszor nyerte meg a férfi futsal Magyar Kupát, miután a vasárnapi fináléban hazai pályán 5-3-ra legyőzte az Újpestet. A nőknél a TFS-e diadalmaskodott, a veszprémi döntőben 3-2-re verte a Tolnamözs együttesét. A fővárosi csapat története során először lett kupa győztes.

0: Szurkolóknak és a győrieknek is rengeteget jelent, hogy végre visszaszereztük a trófeát, ezzel tisztában vagyok. Személy szerint persze örülök ennek a címnek, de leginkább a klub és a támogatóink miatt vagyok boldog. Én vagyok értük és nem fordítva, szóval szívből örülök nekik.
1: A Magyar Kupa bronzérmét a Ferencváros nyerte, miután a harmadik helyért lejátszott találkozón 34-30-ra verte a Mosó Magyaróvár együttesét.
2: Lebossz betörésből gól! Lebossz talál a távol! Először áll továbbjutásra a Tatabánya az Izvigyács ellen. Gól! Grigorász! A 9. Passzív Lebossz! Gól! És

0: Nyakati együttese. Bejut a férfi Európa Kupa döntőjébe.
1: Első magyar csapatként bejutott a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjébe a Tatabánya. Miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét a harmadik számú európai kupasorozat elődöntőjében a visszavágón. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. A Tatabánya ezzel újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett, a bajnoki bronzérem és a magyar kupa ezüst után immár egy nemzetközi trófea megszerzéséért léphet pályára. Ezüstérmesként zárta a férfi vízilabda konferencia kupa történetének első kiírását a Honvéd, miután a fináléban 17-14-re kikapott az olasz Bologna együttesétől. Az aténi négyes döntő utolsó összecsapásán Szívós Márton együttese a negyedik-negyedik tudta tartani a lépést riválisával. Az olasz csapat azonban a záró 8 percben 5 akciógolt is szerzett, miközben a magyarok 4 emberelőnyt is kihagytak. A Ferencváros 23-13-ra győzött a Szolnoki Dózsa ellen, így a címvédő sorozatban 5-5-ször jutott a férfi vízilabda OB1 fináléjába. Egy héten belül a második 3 kilométeres sprintviadalt is megnyerte a világkupa sorozatban Betlehem Dávid, aki Ibiza után Szardinián is aranyérmes lett. A hölgyeknél Fábián Bettina a 7. helyen zárt. Az olimpiai számban 10 kilométeren 2/8. Hely a magyarok legjobb eredménye a szardiniai állomáson. A férfiaknál Rasovszky Kristóf, a nőknél Fábián Bettina végzett ebben a pozícióban. Teljesítette 400 méteres gyorsúszásban a Honi Szövetség által meghatározott Európa-bajnoki szintidőt Pádár Nikolett a Fort Lauderdale Open elnevezésű versenyen. Az Egyesült Államokban tanuló magyar versenyző 4 perc 8,49 másodperces eredményével a 4. helyen végzett ebben a számban, és ő a 7. magyar, aki már biztosan ott lehet az augusztusi párizsi EB-n.

0: Mind a 6 számban érmes lett Kós Hubert a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon. Az olimpiai bajnok úszó 50, 100 és 200 háton győzött. Egyéni csúccsal 100 méteres mellúszásban harmadik, 200 gyorson második lett, és ezüstérmet nyert 200 vegyesen. A budapesti központi tornacsarnokban megrendezett országos bajnokságon a nőknél Mayer Gréta kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmes lett. Emellett talajon ezüstérmet nyert. Itt Péter Sára szerezte meg az elsőséget, míg felemás korláton Kovács Zsófia diadalmaskodott. A férfiaknál Mészáros Krisztófer ismét bebizonyította klasszisát, korláton és nyújtón is országos bajnoki címet szerzett, emellett gyűrűn bronzérmes lett. Az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar tornász így értékelt az M4 Sportnak.
1: Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó magyar bajnokságot zártunk, úgy jöttünk ide erre a versenyre, hogy 10-ből 10 gyakorlatot csináljunk meg. Ebből 10-ből 9 gyakorlat sikerült, lovon volt egyetlen hibám. Minden gyakorlatomból úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is, úgyhogy úgy gondolom, hogy elégedett magyar bajnokságot tudtunk magunk mögött.
2: Az előttünk álló időszakban ugye

0: speciális szezont hoz majd az élet, még később lesz az Európa-bajnokság, mennyire sikerült összerakni a gyakorlatokat, mennyit kell még dolgozni?
1: Elég sok új elemet tettünk most be a gyakorlatokba, és tényleg ezért nagyon örülök, mert nagyjából sikerültek ezek az új elemek is ezen a versenyen. Az Európa-bajnokságig még nagyon sok dolog van hátra, eddig is nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon vártam ezt a magyar bajnokságot, mert nagyon sok edzés volt mögöttünk, nagyon sok órát itt töltöttünk a tornateremben, sokat erősítettünk, és tényleg minden nap megpróbáltuk kihozni magunkból a 100%-ot, és vártam azt, hogy odalépjek a szerekhez, és akkor a bírók előtt meg tudjam mutatni azt, hogy mi van bennem, és úgy gondolom, hogy ez maximálisan sikerült.
2: A tornászok országos bajnokságán az ugrás és a talaj Kis Dominik sikerével ért véget. A gyűrű elsőségét pedig Tomcsányi Benedek gyűjtötte be, aki lólengésben és talajon is szerzett egy-egy ezüstöt. Megőrizte Divízió 1-es tagságát a magyar férfi fallabda válogatott az Európa-bajnokságon. A magyar együttes csoportjában a harmadik helyen végzett, így további három csoport harmadikkal a 9-től 12. helyért játszott. Végül az utolsó fordulóban a belgákkal szemben győzött. Ezzel a magyar csapat a 10. helyen végzett. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es Miami nagydíjat, így a Mercedes olasz pilótája tovább növelte előnyét összetettben. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, őt csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri követte. Halljuk a dobogósok futam utáni gyors értékeléseit.
3: Welcome to Miami, Kimi.
4: Üdv Miami-ban, Kimi, ez az mesteri volt ez a mai futam. Nem könnyítették meg a dolgodat, azért jó csaták voltak, főleg az egyes kanyarban, de végül egy nagyon erős győzelmet arattál, nagyszerűen teljesítettél, főleg a verseny második felében. Így van, a rajt nem volt annyira rossz, mint tegnap, kicsit jobban sikerült, és nem számítottam arra, hogy Charlie ilyen korán fog végezni, és el kellett kerülnem, hogy belemenjek, úgyhogy azért blokkoltak a kerekeim. Szerencsém volt végül, ahogy alakultak a dolgok a kettes kanyarban. Aztán picit hibáztam az energiamanagement, amikor próbáltam a sát megelőzni, és így Lando elém került. De aztán jó volt a tempom, közel tudtam maradni, és kiváló stratégiát választott a csapat, úgyhogy elé tudtunk vágni Landonnak, és utána pedig be tudtam érni az első olyan a célban. Nem volt könnyű. Lando az első etap nagyszerűnek tűnt, jókat csatáztál Charles-szal és Kimivel, és úgy tűnt, hogy jó tempótok a közepes abroncsokon, viszont a keményeken annyira nem tűnt erősnek a tempónak, és ugye a kerékcsere, hát az fontosnak bizonyult ott a szempontból. Így van, elég vegyes értesekre állok most itt, elénk vágtak ezt a kárt szépíteni, nekünk kellett volna előbb kiállni, kereket cserélni. Kimi kiváló munkát végzett, úgyhogy le a kalappal előttük, és a Mercedes előtt. Könnyű hibázni, nagyok itt a féktávok, ezekre az autókkal, én ezt most nem tudtam ezzel élni, de ezért elégedettek lehetünk csapat szinten. Kár, hogy elszalasztottuk ezt a győzelmet, meg lehetett volna ez most itt Miami-ban, úgyhogy megvolt a tempó, hogy esetleg megelőzzem Kimi. De ez van, ez egy pozitív hétvége volt még így is. Oscar, nem sokat láttunk téged a tévében, illetve a képernyőn, de nagyon szépen feljöttél végül a harmadik helyre. Suzuka után nagyon erős tempót diktáltál, főleg ott a verseny elején is, úgyhogy most az itt ismét egy jó tempó volt. És itt végén, ugye eddig nem volt egy jó hétvége, de itt a fatalmon a főleg a második félben nagyon jól teljesítettél. Így van, ez nem volt egy annyira egyértelmű hétvége nekünk tegnap, mindkettőnknek az időmérő nem alakult a legjobban, de a tempónk az biztató volt. Kellett többet is előznem, pedig a verseny végén, ugye hát elég a végén kellett előznem. Ha úgy nagyon nehéz volt most itt vezetni ilyen körülmények között, úgyhogy köszönet a csapatnak, mert valóban nagy lépést tettünk előre teljesítmény terén. Ezt jó látni mindenképpen.
2: Kiütéses ferencvárosi siker a labdarúgó NB1-ben. A Győr nyerte a női kézilabda magyar kupát. Ezüstérmet szerzett a budapesti Honvéd férfi vízilabda csapata a konferencia kupában. Avagy néhány példa a hét hőseire.

0: pontos idő 18 óra 31 perc, és tart a Kaposvár MÁV előre férfi röplabda bajnoki döntő második mérkőzése. Kapcsolunk a helyszínre Csorba Andráshoz.
1: Szerintem csak azt nem mondtam el, hogy az előző mérkőzést, az elsőt, azt a MÁV előre otthonában a finó Kaposvár nyerte, tehát így a sorozatban egy dúra vezet. Most tehát, hogyha a finó nyer, akkor 2-0-ra vezet, és akkor már nagyon-nagyon könnyű a helyzete. Mondom, én ezzel férfi röplabdában sem olyan biztos minden, amit az ember annak hisz. Itt ráadásul az első szettet egy őrítő nagy küzdelemben megnyerték a vendégek, méghozzá 26-24 arányban. Nagyon-nagyon izgalmas volt a mérkőzés, az összes ideig kikérték a vezetőedők, így Pelio a vendégektől az argentin, és Kedacsics a szlovén a hazaiaknál. És hát volt egy csomó challenge, amiből a legutolsót azt nem a Kaposvár nyerte, párat nyert előtte, tehát a bírói ítéletet megváltoztató videófelvétel a javukra döntött, az utolsónál azonban nem. Várunk a folytatásra, a körülbelül 1200 néző most türelmesen ül, nem nagyon örültek a kaposváriak értelemszerűen annak, hogy nem az ő fiaik nyerték a mérkőzés első szettjét, de remek teljesítmények már most vannak mindenféleképpen. Így a hazaiaknál Hubicska Patrik, a vendégeknél pedig Ambrus és Pesti Marcel. Azzal adom vissza a szót a stúdióban, hogy egyelőre az első szett a vendégeké, de hát hármat kell nyerni ebben is, mint ahogy a sorozatban is három meccset kell nyerni. Stúdió.
0: Csorba Andrásnak köszönjük szépen, természetesen figyelünk a további játszmákra is. Ami biztos, hogy véget ért a Chelsea Nottingham mérkőzés a labdarúgó Premier League-ben, 3-1-re nyert a Nottingham a londoni együttes ellen. A pontos idő 18 óra 34 perc, jönnek a hírek.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó Fizligában. Autóhajtott emberek közé Lipcse belvárosában. Nyáriasra fordult az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Jövő szombaton, május 16-án 17 óra 15 perctől 4 találkozóval zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-2026-os idényt, még a bajnoki címért és a dobogóért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. A Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr, Paksi és a Debrecen Újpest összecsapások is 4-6-kor kezdődnek majd. Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richárd, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én rendezik, a visszavágó pedig 3 nappal később Veszprémben lesz. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornán a rájátszás első fordulójában. Cseh Sándor együttese várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a négyesben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük. A hazai válogatott 24 számban 48 versenyzővel vág neki hétvégén a kajakkenu világkupának Szegeden. Az idei első gyorsasági vékán, amely az új rendszer szerint már beleszámít az olimpiai kvalifikációs sorozatba, 62 ország sportolói indulnak. A verseny pénteken az elő- és középfutamokkal veszi kezdetét, szombaton és vasárnap döntőket rendeznek, melyeket az M4 Sport élőben közvetít.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Autóhajtott emberek közé Lipcse belvárosában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben 2 meghaltak és 8 megsérültek, közülük 2 súlyosan. A környéket lezárták. Puccskísérlettől tartva megerősítették Vlagyimir Putyin személyi védelmét, miután több magasrangú katonai tisztségviselő merénylet áldozata lett, írta a CNN amerikai hírtelevízió egy európai hírszerzési jelentésre hivatkozva. Eszerint felmerültek olyan aggodalmak is, hogy egyesek hatalomátvételt készíthetnek elő Oroszországban. Az intézkedések részeként megfigyelő rendszert szereltek be az orosz elnök több közeli munkatársának otthonában, és csak olyan telefont használhatnak, amelyeknek nincs internetes csatlakozása. Megnevezte az országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelöli a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dóró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutópályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra.
2: Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, Herceghalom és Komárom között szakaszos torlódásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
0: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Kosárlabdával folytatjuk, hiszen holnap majd jön a bajnoki döntő harmadik mérkőzése, végül is kitaláltam. Szóval női kosárlabdáról van szó, és bajnokot avathatnak, ami nem azt jelenti, hogy a Diós Győr fogja lehet megnyerni, mert nem is nyerheti meg a holnap 18 órakor kezdődő mérkőzést az NK a Pécs ellen, hanem igen, a pécsieknek lesz lehetőségük akár végigvinni úgy a párharcot, hogy 3-0-al, azaz söpréssel, de megnyerjék életük első bajnoki címüket. Mit szól mindehhez? Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője, aki egyben egyébként a magyar válogatottnak, a női válogatottnak is a szövetségi kapitánya, az Somogyi Zsófia interjújába kiderül.
5: Nyilván a Diós Győr oldaláról ez most egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és mégiscsak idegenben kell életben tartani a reményeket. Kezdjük azzal, hogy látja a vezetőedző, milyen állapotban van a csapat így egy nappal az újabb döntő előtt.
6: Igazából nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen 2-0-ra vezett a Pécs, hazai pályán játszik, és egy egész jó flow-val játszott el az előző 2 mérkőzést. Ugyanakkor képesnek tartom a saját csapatomat arra, hogy változtasson dolgokon. Mind a 2 mérkőzés utolsó percekben dőlt el. Nagyon fontos, hogy vagy olyan előnyel tudjunk bemenni ebbe a mérkőzéseknek ebbe a szakaszába, hogy az megnyugtató legyen, vagy pedig jobb döntéseket kell hozni. Az első meccsen a zárdott labdáink száma volt rettenetesen nagy, másodikon pedig túl sok támadalapattalot engedélyeztünk a Pécsnek, úgyhogy ez a 2 olyan szegmens a játékunknak, amin biztosan kell nagyon odafigyelnünk és koncentrálnunk, és hát nagyon fontos, hogy a játékvezetői felfogás milyen lesz. Megmondom őszintén, rengeteg ütközés szalott karat megtorlasztanul, úgyhogy remélem, hogy ebből is lesz egy kis változás.
5: Említette itt a hibákat, illetve a negatív oldalát annak, hogy miért alakult így a két mérkőzés Diós Győri szempontból, de hogy látja egyébként, hogy mibe lehet kapaszkodni, mi az, amit tovább kell vinni, mert itt említette, hogy azért tényleg ezért két kiélezett, nagyon harcos korábbi két mérkőzés volt. Mi az, ami most, amiben a Diós Győriek, a csapat kapaszkodhat?
6: Igazából saját magunkba kell hinni, precízebben, fegyelmezettebben végigcsinálni a feladatainkat, és bennünket elkísérő szurkolóinkba. Nagyon nagy csalódás volt ez az előző hazai pályán elszenvedett vereség. Én azt láttam a csapatomon, hogy mindenki nagyon eltökélt, és szeretné kijavítani ezt a hibát, és mindenképpen harcolni akarunk tovább a bajnoki címért.
5: Ha jól emlékszem, akkor úgy nyilatkozott, hogy egy lépéssel le volt maradva a Diós Győri csapat, a csapatuk a pécsiekkel szemben. Ezen hogyan lehet változtatni? Tehát itt mennyiben, miben lehet most a legnagyobb hangsúly, akár mentális részen, hogy akár pont ez a tényező, ez most ne úgy, mint korábban, ne úgy történjen.
6: Igazából szerintem elmondtam a főbb dolgokat, amiben én még tudok változtatni, hogy egyénileg minden játékosomnak adtam plusz feladatot, amiben elvárás azon a mérkőzésen, hogy mindenképpen jól teljesítsen, és kicsit jobban konkrétabban megfogalmaztuk azt, hogy kinek elsőben a védekezésben, kinek mi a feladata, és hogy ki az a fő irányvonal, amit nekinek kell valósítania.
5: Mennyiben kell külön arra készülni, hogy azért most is majd idegenbe utazik a csapat? Az idegen környezetre hogyan lehet felkészülni?
6: Hát rengeteget utaztunk Euróligába, Magyar Bajnokságba, úgyhogy nem az utazással van a probléma. Nyilván ez egy fárasztó dolog, de azt gondolom, hogy ennyi éve NBA-be kosárlabdázik, és ennyi nemzetközi szezont a háta mögött tud ezeken a problémákon már világosan túl kell tenni magát. Nyilván nem nekünk kedvez az, hogy nem hazai pályán játszunk, de hogyha tényleg ki akarjuk javítani az előző mérkőzést, és életbe akarjuk tartani a reményeinket, minden ilyen külső körülményt ki kell zárni, és csak a saját magunk játékára fókuszálni.
5: Ki lehet egyébként zárni? Tehát mennyire nehéz azért ebből a nagyon nagy nyomás alatti kiélezett helyzetben most felpörögni, mert nyilván a Diós Győr egy nagyon nehéz helyzetben van, mert még ha nyer is holnap, akkor is hosszú az út, hogy elérje a célját, a végső győzelmet. Szóval gondolom, itt az edzőknek és a stábnak nagy feladata van, hogy ezt a terhet, ezt valamilyen szinten felettetni, vagy le tudja venni a játékosokról. Ilyen téren egyébként milyen munkára volt, van szükség?
6: Igazából nyilván ez egy speciális szituáció. Szerintem ezen a mérkőzésen nagyon fontos lesz, hogy kezdjük majd el a találkozót, és azt az energiát, amit magunkkal viszünk, hogy tudjuk beleadni rögtön az első percektől kezdve. Nyilván ami negatívum, az akár pozitívum is lehet, tehát ha át tudjuk fordítani. A Pécsnek ez egy óriási értésé, azért fiatalabb, rutintalanabb játékosaik vannak, hogyha jól menedzseljük ezt az előnyt, és a hátrányból előnyt kovácsolunk, akkor van esélyünk a győzelemre.
5: Még egy záró kérdés, és tudom, hogy nem szeretnek kiemelni játékosokat egy csapat sportágban, de kikre lehet támaszkodni, vagy kik lehetnek a kulcs emberek ezen a mérkőzésen majd holnap a Diós Győr oldaláról? Lehet-e kiemelni játékosokat, vagy itt is a csapat a lényeg?
6: Nagyon kemény és intenzív ez a párharc, hogy nem gyorsan követik egymást a mérkőzések. Sok függ attól, hogy kinek milyen napja van, hogy kapja el a fonalat mérkőzésen belül, amiben én pluszba bízok, hogy vannak olyan játékosaink, akiket egy kicsit takaréklángon égtek ebbe a párharcba, és ők hozzá tudják tenni azt a pluszt, amire szükség van a győzelemhez, a többiek pedig nyújtják azt az átlagos teljesítményt, amit ideig hozzá tudtak tenni támadásban, védekezésben, ez már elég lehet ahhoz, hogy győzni tudjunk.
0: Völgyi Pétert hallották, most pedig a pécsiektől a másodedző Iványi Dalma nyilatkozik.
5: Holnap jön a női bajnoki döntő harmadik felvonása a Pécs és a Diós Győr között, ugye a Pécs 2-0 vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, és otthon játszhat majd holnap. Lesz bajnokavatás, hogy látod?
7: Mi igazából ezzel nem foglalkozunk, ugye ez nagyon nagy önbizalmat adott a lányoknak, úgy érzem, hogy kétszer már sikerült a DVTK-t legyőznünk, akik egy nagyon-nagyon erős csapat, és ugye egész szezonban az Euroligában is edződtek, illetve az előző években. Úgyhogy mindenféleképpen magabiztosabbak lettünk, és szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, és arra, hogy azon is a legjobbat nyújtjuk, és győzedelmeskedni tudjunk.
5: Ugye az első két találkozón előbb ugye 61-53-ra, aztán szombaton pedig 66-60-ra győzött a Pécs. Sok olyan visszhangja van ennek a két találkozónak, hogy nem volt olyan nagyon-nagyon magas színvonalú ez a két mérkőzés, és inkább ez a harciasság volt, ami jellemezte Te ezt hogy látod, mit gondolsz erről, mi lehet ennek az oka, mennyire van akár ez benne is a pakliban egy ennyire fontos tételbíró mérkőzésem?
7: Én úgy érzem, hogy a bajnokság végére mindig elfáradnak a csapatok, és ez szerintem nem csak a magyar bajnokságra jellemző, hanem más országok bajnokságára is. Ugye nagyon erőltetett menet van, az idei szezon ráadásul nagyon specifikus volt. Kétszer megállt a bajnokság pont itt a vége előtt hosszabb időre a válogatott versenyek miatt, amit azért nem egyszerű sem játékosnak, sem edzői stábnak jó a megoldania. Sérülések vannak minden csapatnál, úgyhogy én igazából úgy érzem, hogy semmivel nem gyengébb most a színvonal, mint az lett volna az előző években. A játékosok fáradtak, és mivel hogy nagyon-nagyon motiváltak, és mindenki bajnoki címet szeretne szerezni, aki ugye oda került a döntőbe, ezért tényleg talán egy picit a küzdelem jobban dominál, és tényleg az a harc, hogy mindenki átérzi, hogy minden egyes labdának milyen nagy súlya van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt inkább a pozitív oldalról nézzük, hogy a játékosok mennyire motiváltak tudnak lenni mindkét oldalon, illetve én annak nagyon örülök, hogy a sérülések ellenére ugyanálunk két kulcsjátékos sérült meg, de a DVTK-nál is vannak kulcsjátékosok hiányzóként, hogy nagyon sok magyar játékos kap lehetőséget. A válogatott nagy része ugye itt játszik ebben a két csapatban, fiatalok kapnak lehetőséget, tehát én azt gondolom, hogy nagyon küzdelmes, jó mérkőzéseket láthatnak, ahol igen, lehet, hogy a dobóforma nem extra, de én azt gondolom, hogy mind a két csapat mozgósít minden utolsó tartalékát annak érdekében, hogy bajnoki címet szerezzen, és nagyon jó egyéni teljesítmények is voltak ezen a két mérkőzésen, elsősorban a mi oldalunkról, aminek nagyon-nagyon örülünk.
5: Mi az, ami egyébként még a Pécs mellett szólt ebben az elmúlt két mérkőzésben, mert például a Diósgyőr oldaláról úgy nyilatkozott akár csak a vezetőedző Völgyi Péter, hogy egy lépéssel mindig le volt maradva a Diósgyőr a Péccsel szemben, hogyha most így megnézzük ugye az első két találkozót. Támadásban ugye a második mérkőzésre azért sikerült a diósgyőrieknek feljavulni, de nagyon-nagyon sok hiba volt. Volt ugye itt 27 eladott labda az első döntő első mérkőzésén is. Szóval mi az, ami szerinted most így jellemez a két döntőnek a játékképét a két csapat oldaláról, és mi az, ami most inkább a Pécs, a ti csapatotok mellett szólt?
7: Talán én azt érzem, hogy nagyobb ritmussal tudunk játszani, talán fizikálisan, sőt nem is talán én azt érzem, hogy fizikálisan jobb állapotban vagyunk, több játékost is tudunk rotálni, és valahogy egész szezonban ezt építettük föl, hogy bár azért vannak meghatározó játékosok, de nem elsősorban a percben, tehát nálunk nem volt egy olyan játékos se, aki 30 plusz, sőt még talán 25 perc fölötti átlag se volt, tehát megoszlanak a terhek, és nagyon szépen senki nem ijedt meg attól, hogy most esetleg elő kell lépnie egy kicsit, és nagyobb feladat hárul rá, de mindenféleképpen fizikálisan én úgy érzem, hogy jobb állapotban vagyunk, jobban bírjuk ezeket a 40 perceket, talán egy picit gyorsabban is regenerálódtunk a második mérkőzésre is, illetve pont emiatt, hogy most két húzó ember esett ki, a csapat még inkább egységesebbé vált, még inkább összezárt, és ilyen megmutatjuk a mindenkinek, hogy nagyon jó csapat vagyunk, és nem hiába lettünk alapszakasz elsők. Egy kicsit egy ilyen kis dacot is érzek a lányokba a motiváltság mellett, hogy a nehézségek ellenére, ha már itt vagyunk a kapuba, akkor szeretnénk is belépni oda, és szerintem ez a lendület, meg ez az energia volt nálunk több az első két mérkőzésen, és remélem, hogy holnap is ugyanígy lesz.
5: Az említett két légiós, ugye a cseh Julia Rezingerova és az amerikai Lexi Held, akik nélkül sikerült ennyire jól játszani, és tényleg ennyire fontos mérkőzéseken is győzni. Mentálisan hogyan kell most majd belemenni ebbe a holnapi mérkőzésbe a Pécs oldaláról, akik ugye két meccses, két győzelmes előnyben vannak, illetve a Diósgyőr oldaláról mit gondolsz? Nem tudom, hogy egy ennyire nehéz nyomás, ennyire nagy tét alatt játszani, az mennyire fogja őket akár egy picit nyomni. Szóval mit vársz itt a holnapi döntőtől?
7: hát biztos, hogy nagyon nagy küzdelem lesz ugyanúgy a pályán. Mi mindenféleképpen próbálunk, ahogy az előbb is mondtam, nem túlgondolni ezt a holnapi mérkőzést.
5: Lehet nem túlgondolni? Bocsánat.
7: Szerintem lehet. Tehát ez nagyon fontos például tőlünk edzőktől, hogy ezt érezzék a lányok, hogy most itt jön a következő mérkőzés, amit igen, meg akarunk nyerni, és mindent megteszünk érte, hogy megnyerjünk, és akkor annak majd az lesz a jutalma, hogy egy bajnoki címet is meg tudunk szerezni, de egyáltalán nem erről beszélünk, hogy most azt tűzzük ki célul, hanem azt tűzzük ki célul, hogy a harmadik mérkőzést is, a következő mérkőzést megnyerni, és én azt gondolom, hogy nekünk tényleg ezt a lendületet, ezt a megszerzett magabiztosságot és jó érzéseket kell továbbvinnünk holnap is. Nem kell semmi extra újat kitalálni, hanem ugyanazzal a pontossággal, precizitással és lendülettel kell, agresszivitással játszanunk, ahogy tettük eddig is, és hinnünk magunkba, hogy igen, és a következő lépést is meg tudjuk tenni. A DVTK-n én azt gondolom, hogy igen, ahogy mondtad, most egy úgymond óriási teher van, mert ez az utolsó szalmaszál, hogy életben maradjanak, viszont szerintem azért vannak olyan rutinosok, illetve voltak már ilyen élet-halál helyzetben máskor is, csapatként is, meg szerintem a játékosok is, úgyhogy ők meg talán pont egy picit próbálják majd ezt a fajta terhet levenni magukról, és tényleg azt mondani, hogy na akkor minden mindegy alapon menjünk, és essünk neki a Pécsnek, mert ez az egyetlen egy lehetőségünk van. Úgyhogy ez is érdekes lesz, hogy meglátni azt, hogy ki bírja esetleg jobban, kinek lesz jobb napja holnap, mert itt már nagyon sokszor nüanszok döntenek ezekbe a párharcokba, még hogyha eredményszerűen 6 ponttal is nyertünk, meg egyszer 7 ponttal, vagy 8 ponttal nyertünk, tehát ezek azért nem biztos, hogy reálisan tükrözik azt, hogy milyen kiélezett mérkőzések voltak, és mindkét csapat abban a pillanatban kihasználta a másiknak a hibáját, amint volt egy kis megingás, úgyhogy nagyon-nagyon küzdelmes mérkőzésre számítunk holnap is.
5: Pécsi csapat legutóbb 2014-ben nyert bajnoki címet. Érdekessége volt annak a bajnoki döntőnek, ugye, hogy két pécsi csapat között dölt el a győztes sorsa. Ugye ott volt a Peac Pécs, illetve a Pink Pécs csapata utóbbinál. Ugye te voltál a csapatkapitánya, végül is a győztes csapatnak a csapatkapitánya. Pécsi csapat pedig most nyerhet újabb bajnoki címet. Igaz az is, hogy a NKA Pécs történetében az első bajnoki cím lesz. Ez az út, amit bejárt eddig, hogy most tényleg a bajnoki címért küzd a pécsiek női kosárcsapata, ezt egy picit így össze lehet foglalni? Tudom, hogy még nem nyerte meg, csak egyáltalán az utat azóta, hogy te ott abba hagytad a klubbeli szereplésedet, le lehet írni?
7: Igazából azóta is ugye folytak itt a dolgok, és mindig is volt kosárcsapata Pécsnek, női persze. Kosárcsapata. Uh-huh. Én most igazából talán erről az utolsó két szezonról beszélnék, hogy nagyon szépen tavaly elkezdtünk egy munkát Zsajko Gyokics vezetésével, amiben én azt érzem, hogy a lányok az elejétől kezdve hittek abba a rendszerbe, abba a filozófiába és a rengeteg munkába, amit beleraktunk az előző szezonba is, az idén is, és tényleg lépésről lépésre haladtunk előre, fejlődött a csapat is, fejlődtek a játékosok is, egyre több tapasztalatot szereztek, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ezen az első két mérkőzésen is ez a rengeteg befektetett munka, és ez az alázat, ami a lányokba, illetve a csapatba van, ez mutatkozott meg, és ez eredményezte azt, hogy tényleg idegenben is, tehát ami hatalmas fegyvertény, hogy Miskolcon azért nagyon-nagyon kevés csapat tud nyerni. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy nagyon jól összelett ez a csapat válogatva, már mondom, tavaly elkezdve idén az idén érkező játékosok nagyon szépen beilleszkedtek, nagyon szépen megtaláltuk a helyüket, és ugye voltak tavaly is, idén is nehézségek, sérülések, talán azt érzem, hogy ez is inkább csak összekovácsolta a csapatot, mint hogy szétesett volna ettől, és egy másik dolog, amit nagyon fontosnak tartok, és nagyon örömterinek, és tényleg ezeket is szeretném megemlíteni, mert sokszor elsikkadunk, hogy azért rengeteg fiatal magyar játékos játékos kapott lehetőséget tavaly is, idén is nálunk is, azért a Rátkai Eszti, Josipovics Kinga tényleg 20 év alatti játékosokként kezdenek egy bajnoki döntőbe, de ugye a túloldalon is a Hotályra, Toman Petra, tehát hogy ezt nagyon-nagyon jó látni, hogy ennek a munkának például ez is egy ilyen gyümölcse, hogy bizalmat kaptak, lehetőséget kaptak a játékosok, a fiatalok, nagyon keményen dolgoznak, és nagyon szépen éltek vele már az elmúlt két évben is, és nekik is ez egy óriási dolog, hogy egy bajnoki döntőben, mondom, meghatározó játékosként játszanak, és ez nagyon fontos nem csak nekünk klubként, hanem én úgy érzem a női, magyar női kosárlabdának is, hogy azért nőnek itt ki újabb meghatározó játékosok.
5: Azért a Pécs oldalánál tényleg itt említettük, hogy a két légiós hiánya ellenére is milyen jól tudja érvényesíteni az akaratát, és legyőzni akár a idegenben is a Diósgyőrt. Ki lehet emelni egyébként Pécsi oldalról akár, vagy akár Diósgyőri részről is, hogy egy-két olyan kulcsjátékost, gondolok akár Török Ágnesre, aki a legutóbbi mérkőzésen azt hiszem 19 ponttal járult hozzá a sikerhez.
7: Én azt érzem, ahogy az előző egyik kérdésre is válaszoltam, hogy nagyon jó volt azt látni, hogy ugye eddig két mérkőzés volt a döntőbe, és mindegyik mérkőzésen más-más volt, például a mi csapatunkban a meghatározó, a kiugró teljesítmény, amellett, hogy nagyon szépen mindenki belerakta a közösbe azt a szerepet, ami neki volt, és tényleg aki pályára lépett, maximálisan hozzá tudott járni a sikerhez. Igen, például a második mérkőzésen Török Áginak, Nagyja Szmajbegovicsnak nagyon kijött a lépés, ha a pontokat nézzük, de az előbb említett két fiatal játékos is pontban és lepattanóban is, egyetlen védekezésbe, de én azt gondolom, hogy Studer Ági is nagyon szépen irányítja és vezeti a csapatot, és azt a mezőny munkát, amit ő is beletesz, sokszor kevésbé látványos, mint mondjuk a pontok, de egy nagyon nagy magabiztosságot, tartást ad a csapatnak, de ugyanígy említhetném a Varga Aliz, Dópankató Torsit is, tehát hogy az a lendület, és amit az előbb mondtam, az alázat, hogy ha valakinek 2 perc jut, akkor 2 perc jut, ha 22 perc jut, akkor azt tölti meg tartalommal, és nekünk pedig ugye pont az a célunk, hogy a túloldalon ne lehessen kiemelni, ugye nagyon-nagyon jó játékosok vannak, a magyar válogatottak, és ezek próbáljuk egy Lelikrékát semlegesíteni, egy Ahóninát semlegesíteni, hogy ne lehessen róluk beszélni, de tudjuk, hogy nagyon-nagyon jó játékosok, és ezért kell holnap extrán koncentrálnunk, hogy ne engedjük őket úgymond vissza ebbe a párharcba.
0: Holnap majd 18 órától jön az NKA Pécs mérkőzése, mégpedig a DVTK-val a férfi kosárlabda, vagy a női kosárlabda bajnokság döntőjében, természetesen élőben közvetítjük a találkozót, valamint most a Kaposvár Mávelőre férfiről labda bajnoki döntőt, a második összecsapást. Kapcsoljunk a helyszínre Csorba Andráshoz.
1: Egy kicsit szorult helyzetbe került a hazai gárda, 17-20 a második szedben a vendégek javára, de volt már az előbb 5 pont előny is, egészen egyszerűen nagyon-nagyon jól játszanak a fehérváriak, és elkísérte őket körülbelül 20-30 nagyon-nagyon lelkes szurkoló a vendégszektorban. 17-20 az első szett az a Mávelőré volt, most egy nagy Hubicska Patrik szerva, aztán utána a Kaposvári Sánc hárít egyet, de érkezik Pesti Marcell, és beveri a 21. vendégpontot. Pesti Marcell leelőzte már bőven a mezőnyt, mert gyártja a pontokat rendesen, már a 10-valahányadik pontja van, most mindjárt gyorsan megnézem. Közben cserél a vendéggárda, Peri jó mester picit frissít az összeállításon. Varga Péter jön be Luna Slaive Karim Alejandro helyére, az argentin helyére, tehát Varga Péter, ő fog rögtön nyitni. 4 pont kell a vendéggárdának ahhoz, hogy 2-0-ra igazítsa ezt a mai találkozót. A hálóról lepattan, és hát nem kis gondba került a kaposvárjaknak, hogy ez átüsség, de aztán a vendégek is elrontják a támadást, Magyar Bálint ad föl, megint egy egész suta megoldás, aztán a most beszállt Varga Péter ütésével újabb pont a vendégek javára, 17-22. akik járatosak a röplabdában tudják, hogy 3 pont kell annak a csapatnak, amelyik 22-nél áll, a másiknak meg még 8, de ne felejtsük el, hogy 1-0 arányban vezet a vendégegyüttes, ha ezt a szettet nyerik, akkor már 2, és ugye 3 szettet kell nyerni. Feliciano fogadja ezt az óriási Varga szervát, aztán egy Mátyás Schmidl leütés kaposvári oldalról, 18-22, vagyis közelebb húzott a kaposvár. A szervát most pedig Medina fogja ütni a kaposváriaktól, aki argentin, elég sokan vannak argentinok itt ebben a teremben jelen pillanatban. 18-22, Schmidl Matej most írja ki a tábla, 6 pontnál tart már, de hát ahogy említettem, Pesti Marcell bőven előttük jár mindenkinek. Közben egy újabb vendégpont, 2 pont kell már csak nekik a győzelemhez, ami hát nagyon-nagyon kevés. Pesti Marcell 12 pontnál jár, Hubicska megállt 9-nél a kaposvári oldalon. Szabó Vilmos a nyitó helyen a tapasztalt játékos. Nagyon jó a szervája, Hubicska bele nyúl, beleteszi, fölmegy a labda a légtérbe, aztán egy blockout, Bögöly Gábor, aki időközben bejött a kaposvárba, rutinos öreg Róka, 19-23, de még mindig 2 pont kell csak a vendégegyüttesnek, 19-23. Aztán most egy újabb csere van, vagy challenge, a csuda se tudja, nem, időkérés van, ezt nem közvetítjük, adjuk vissza a szót a stúdióba.
0: Csorba Andrásnak köszönjük szépen, természetesen az időkérés után majd azért még fogunk a helyszínre menni Kaposvárra, de elkezdjük 19 óra 2 perc kör, ahogy az lenni szokott általában 7 és 8 között a foci óránkat. Itt a stúdióban a két vendég, Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, valamint most Mátyus János van itt velünk, az Olympic Charleroi sportigazgatója. Szervusztok, sziasztok!
8: Szia, köszöntjük. Szervusztok. A Nemzeti Sportrádió hallgatóit.
0: Természetes, hogy futballal foglalkozunk, és maradjunk az NBA-nél, mert mégiscsak a 32. utolsó előtti fordulót rendezték a hétvége folyamán, gyorsan egy eredmény mustra, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-3, MTK Nyíregyháza 1-1, Kazinc Barcika Kisvárda 2-1, Győr Diós Győr 4-0, Paks Debrecen 5-2, és a Derbin Újpest Ferencváros 0-5. Mindig azzal szoktam kezdeni, hogy kinek mi maradt meg az előző hétből. Laci?
8: Hát azért az Újpest-Fradi az mindig beleég az ember retinájába, pláne így, hogy most olvastam a mémeket, hogy ma kezdődött az érettségi, de az Újpest egy nap előbb már kapott egy ötöst. Hát azért ez elég kellemetlen, de ha azt nézzük, hogy a költségvetéseket nézzük, akkor a legkisebb hiba a játékosokban van. Tehát te nem tudsz mit csinálni egy 20 milliárdos költségvetéset, hát hozzák rád a labdát, ugye régen mondta Dalnok Jenő, tudom, Viszkó Tamásnak, hogy old meg a Fazekas Lászlót, állj oda, mindegy, old meg. Rugott egy ötös. Hát nem tudod megoldani, hát ha sokkal jobb futballista, akkor nem tudod megoldani. Itt arra célzok, hogy a Ferencvárosnál olyan lehetőségek vannak, hogy olyan minőségi futballistákat tudnak igazolni, most nem kezdem el sorolni, de legalább van 7-8, aki ha teljesen mindegy, hogy melyik magyar csapatba játszana, ha azt a 7 embert úgy kontingens együtt áttennéd oda, akkor az lenne a magyar bajnok.
0: Jani, mi maradt meg az előző hétből? Ha már jó a derbi, az egyik, de Németh Krisztián utolsó mérkőzése például a Hidegkuti Nándor stadionban.
9: Én is köszöntöm a hallgatókat, szervusztok! Hát csatlakozván a Vukóra, azért a elmúlt hétvége talán legfontosabb esemény a derbi volt, de hogy te is mondtad, volt egy nem mellékes, és szintén hasonlóan fontos dolog, egy korábbi, még aktív, ugye a hétvégén aktív volt, de hamarosan befejezi a pályafutását a Németh Krisztián, és a Vukóval beszélgettünk egy pár szót a műsor előtt, és azt mondta nekem, hogy ezt talán most elmondhatom, hogy kevés ilyen futballista van benne manapság. Hiányozni fog, nagyon szép karrierje volt, játszott talán 3 kontinensen, ha jól tudom. És
8: Amerikában az egyetlen bajnok az MLS-be.
9: Így van, szépen is búcsúzott, el is búcsúztatták, de amivel kezdtem, a hétvége számunkra fő eseménye a derbi volt, és ugyan egyet kell, hogy csak a Vukóval, abban, hogy a pénz az nagyon fontos dolog, hát de azért azt mondjuk ki, hogy emellett talán 31 mérkőzésen sem sikerült a Ferencváros legyőzni.
8: Nekem, 7 döntetlen volt, 24 vereség.
9: Ez nem nagy baj. Ott játszottunk korábban, de azt kell mondjam, hogy egy picikét belegondolván ebbe, mondtam egy csalat, egy másik stúdióban ültem, és azt mondtam a kollégátnak, hogy nagy dolog, örülünk, boldogok vagyunk, de szinte-szinte az ember már kezdi sajnálni az újpesti szurkolókat.
0: Laci, te ilyenkor meghosszonulsz egy kicsit, azért fáj a szíved is, mint korábbi újpesti játékos?
8: Én nem tagadom meg természetesen, hogy 2 évet ott játszottam, és tudom azt, hogy mind a 2 klubot ugye ismerem belülről. Ez a szurkolótábor sokkal jobb csapatot érdemel, és én is csatlakozok ahhoz a Janihoz, hogy a szurkolók mindig elhiszik azt, mert elhitetik velük, hogy most van esély, de nincs. Hát ennyi meccset nem lehet, tehát 10 év után azért nincs, mert a 10 év az 10 év, tehát itt nem arról beszélünk, hogy 2 meccs, 3 meccs, itt most a 3 esélyes mérkőzés azzá vált, hogy 1-0, 2-0 vagy 3-0, sőt most már 5-0, tehát óriási a különbség, és ez akkor tudna eltűnni. Még egyszer mondom, ha minőségi játékosokat igazolna sorra az Újpest például, mondjuk az Újpestben van most ebben a csapatban, ha nemzetközi mércéről beszélünk, 3 játékos, akit tudsz használni, nincs több. A Fradiban van 10 mezőnyjátékos, akit tudsz használni nemzetközi szinten.
9: Jó, bocsánat, ne feled szabad, azért itt van. Szerintem nincs még egy ilyen párharc az első osztályban, de másodban sem, ahol ennyi éven keresztül a gyengébbnek vélt csapat nem győzte le, hogy erősebbet.
8: 10 év alatt egyszer se,
9: ilyen.
8: Mondjuk ez kellemetlen tényleg, akármekkora különbség van, mert azért akárhogy nézzük, a Fradi csak idén 5-ször kikapott a Grupa Marinában, tehát csapatok verték meg, és az Újpestnek 10 év alatt egyszer sem sikerült, ez valóban egy példátlan negatív sorozat, és ezért a szurkolók nagyon ki vannak éhezve, és ezt nem érdemlik meg az Újpest szurkolók. Nem mentem fel őket, mert ilyet nem lehet csinálni, mert mérkőzésen történt, de annyira tehetetlen dű munkál bennük, hogy valahogy le kell vezetniük a feszültséget, mert megint azt érezték, hogy a Fradi most kicsit kútba van, nekik már most minden mindegy az Újpestnek, hát ha most valami sikerül, de egyszerűen az első 15 perc a Fradié volt, vagy 15 perc volt, ami egyenlő volt, a 15 és a 30. perc között volt az, amikor az Újpestnek volt egy kis esélye, az egész mérkőzés különben a Fradiról szólt.
0: Laci, már te mondtad biztos tegnap a véleményed a Mariano Gomez féle honosításról, most már ő is magyarként lépett pályára a derbin. Jani, mi a cél ezzel? Hát egyértelmű persze, hogy több magyar legyen így papíron a pályán, de állítólag válogatott is nagyon szívesen lenne, de azért az életkora 27 év azt nem azt vetíti előre, hogy ő a jövő, maximum talán a jelen, de elvileg a FIFA szabályai szerint 5 évet kellene ide-haza lennie, dolgoznia, bármit is csinálnia. Hogy lesz válogatott, illetve hát persze a magyar szabály miatt meglépi ezt a Fradi, de mit gondolsz erről?
9: Kétféle aspektusa van a dolognak. Egyik részről szerintem nem biztos, hogy egy nagyon-nagyon jó üzenete a honosításnak, hiszen az kimondjuk, talán deklaráljuk azt, hogy gyakorlatilag nincs megfelelő játékosunk arra a posztra. Ez egyik aspektus. A másik megközelítés, ami nem áll tőlem messze, az pedig az, hogy miért óckodunk ennyire ettől. Ez egy világon tapasztalt jelenség. Azt gondolom, hogy körbenézzünk akár Nyugat-Európába, de most már sőt, Kelet-Európába is, azt már délfele is. Ez egy világon is tapasztalható dolog, hogy szinte lasszóval fogja mindenki a valamiféle gyökerekkel rendelkező játékosát. Az, hogy a Mariano Gomeznek milyen gyökerek, meg ezt nem tudom, ezt most nem is fogom megfejteni, de azt gondolom, hogy ne féljünk ettől. Másrésztről, amivel kezdtem, hát egy picit olyan rosszul néz ki az, hogy nem találunk egy ballábas magas belső védőt, aki megoldaná az európai szintű futballt. Azt gondolom, hogy én nem tartom ezt rossz dolognak, nem egy ördögtől való dolog szerintem, de reménykedem, hogy hamarosan nem fogunk csak erre majd rászorulni.
0: 4 hónap után kapta meg az állampolgárságot. Laci?
8: Igen, mondjuk Zakariasen jut eszembe, aki most már lassan 5 éve itt van Magyarországon, és még nem sikerült honosítani, de tudom, hogy volt norvég válogatott, az ő esete sokkal nehezebb. Vannak olyan dolgok, amiket mi nem biztos, hogy tudunk, vagy az átlag szurkoló, hogy mi kell ahhoz, hogy magyar válogatott lehessen, elég csak a magyar szabály, de ahhoz, hogy magyar válogatott lehessen, azért sok minden kell. De hát azért tudjuk, hogy Willi Orbán, Négo, Stiles, csak a magyar válogatottnál megyünk végig, azért sok olyan név van, és ha csak Willi Orbánnál leragadok, már pedig azért teszem, mert ha ő nincs, akkor a magyar futballnak nincs ez a 2 Európa-bajnokság, de annyira kult szereplője volt annak a válogatottnak, hogy azért állt össze a védelem, a Lang és a Szalai, azért tudott olyan teljesítmény nyújtani, és az egész magyar foci. A Mariano Gomez is egy nagyon jó játékos, tehát ő abszolút olyan légiósnak számít, most már magyarnak, akit ugye Jani meg tudja erősíteni, mert sok helyen játszott Európában, hogy a légiósnak kimész, akkor nem elég azon a szinten lenned, mint a helyi játékosnak, tehát sokkal jobbnak kell lenned, mint a posztodon levőnek, mert különben nem játszhatsz, és nekem az a szívfájdalom, amikor olyan légiósok veszik el a helyet a magyartól, aki nem jobb.
9: A szívemből beszél a Laci, ez abszolút így van, ezt alá kell, hogy támasszam. Talán, amit én tapasztaltam eddig az elmúlt, hát most már nem futballozom, de azért játszottam én is egy pár helyen, ahogy mondta a Vuko. Szerintem az egyetlen ország, amit én itt láttam a nagyvilágon, Magyarország az, ahol nem követelménye az, hogy a légiós jobb legyen, mint a hazai játékos. Én nem akarom a hallgatókat a saját karrieremmel traktálni, de játszottam Magyarországon kívül, Ausztriában, Németországban, Skóciában. Az elképzelhetetlen lett volna, hogy ne játszak jobban a hazai játékosnál, a
10: sportnál,
9: a németnél, vagy az osztráknál. Nem játszottam, esélyem lehet volna játszani. Ilyen szempontból a Mariano Gomez leigazolása szerintem egy pozitív dolog. Aztán persze, hogy mi lesz a kimenetelnek, azt mi nem tudjuk.
0: Váltsunk, mégpedig az Etóra, amely 4-0-ra legyőzte a már kieső DVTK együttesét. Azért mutatja itt a győri együttes, hogy majd az utolsó fordulóban mennek a Kisvárdához, hogy nem bíznák a véletlenre a történteket, akár még a hétvégén bajnokok is lehettek volna, ehhez egy mondjuk erőteljesebb Újpest kellett volna, hogy legyőzze az FTC-t. Mit szóltok a Győrhöz? Jani, azért mégis, ha jól tudom, akkor Győrben születtél?
9: Én fogok válaszolni, mert Győrött születtem. Sajnos nem mostanában, 51 évvel ezelőtt, bár korán fölkerültem Budapestre egészen kiskoromban, de játszottam is Győrött, és nyilvánvalóan ilyen szempontból egy kedves város, kedves klub számomra. Fantasztikus ívet fut be a Győr az elmúlt 3-4-5 évben. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a harmadosztályból kezdték el, egy egészen mély ponton volt a klub. Aztán fölkerültek a másodosztályból, bevállalták azt, ami amúgy nem túl szimpatikus dolog, de utólag ez most már igazából senki nem beszél elő, csak mi talán, hogy bevállalták azt, hogy nem játszottak csak magyarokkal, hanem légos alkalmaztak.
10: Lemondtak arról a pénzről.
9: Arról a pénzről lemondtak, amit az MLS ilyenkor kiutalna a kluboknak. És fölkerültek a másodosztályból, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban, ebben az évben talán a legattraktívabb futballt játszották, és nehéz kimondani ezt, de most már azt gondolom, hogy a bajnokság fő várományosa a Győri Eto.
10: Csatlakozom, hát MB2-be, gondoljunk be, az utolsó fordulóba jutottak föl 2 évvel ezelőtt, és ahhoz képest a következő év már nemzetközi porondon voltak, úgyhogy a Rapiddal a főtábláért játszottak. Itthon meg is verték a Rapidot, aki egy nem akármilyen csapat. A Rapid volt mindig a mérce a Ferencvárosnak, Orosz Pál, amikor nyilatkozott, mindig a Rapidhoz viszonyította a Fradit, azt kéne elérni, az a szint, onnan kéne tovább lépni. Na és ebben játszott a Győr már kikimérkőzést. És a Győrnél is, ugye a Fradi mindig mondja a magyar szabályt, hogy az mi a gyengül a csapat. Én ezt valahol aláírom, de a többi csapatnak is alkalmazni kell. Ugyanúgy a Győrnél is remek magyar játékosok vannak. A Ferencvárosnál meg olyan lehetőségek vannak, hogy megengedheti magának, hogy megvegye a kész magyar válogatott játékosokat. Jó, most Ötvös megsérült, Varga Barnát és Tóth Alexet eladták. Ha ezek lennének, akkor az öt magyar, még a nemzetközi szinten, sőt, volt olyan meccs a Fradinak, hogy 5 magyarral kezdett a nemzetközi kupába, mert ezek a játékosok még itt játszottak. A Győrre visszatérve nagyon jó focit játszanak, nagyon jó a csapatrészek közti kapcsolat. A Bembuál és a Vitális szerintem még ebből a csapatból is kiemelkedik, és jön az utóbbi időben nagyon fölnőtt a feladathoz, sőt, már meg is akarja vásárolni a Győr, lehet, hogy egyből úgy megvásárolja, és egyből továbbadja külföldre, mert olyan szezont futott. Nagyon rossz az a Fradi szempontjából, hogy nincs a saját kezedben a sorsod. Az egy labdarúgónak az borzalmas, na de ez nem derültékből a villámcsapás, ez a 33. fordulóra alakult így. Tehát én azt mondom, hogy nem aranycsata volt Győrbe, hanem a Fradinak a hazai 5 meccséből, amit elvesztett, ha csak egyet megnyer, de nem egyet kellett volna, hanem többet, akkor most nem beszélnék. A Fradinak 10 ponttal kellett volna nyerni a bajnokságot, ehelyett most a Győr kezébe van a sorsa, meg a Kisvárdának, hogy mennyire teszi oda magát.
0: Hozzáteszem, hogy egyébként a Ferencváros nem áll annyira távol a előző évadban mutatott pontjaihoz képest, tehát 69-szel nyerte az előző évadban a bajnokságot, az FTC most jár 65-nél, tehát valójában ugyanott teljesít, ha nagyon a nagy egészet akarjuk nézni a pontokat tekintve, miközben, hogyha 70 pont felé megy bármelyik csapat, csak a Fradi tudott az elmúlt 10 évben általában.
10: Bocsánat, a Grupa Marinában 5 vereség, az a sok.
0: Tehát sok. Az összes idegenben többire... meg nagyon extra az FTC. Tehát,
10: hogy... Magyarországon nem szabadna, hogy legyen ellenfele, tehát annyira kiemelkedik a Ferencváros, hogy a B csapatának is a dobogón végezte. Tehát ha kijelölsz 11 legjobbat, amit felállít a Robi Kín, a másik 11-et odaad egy másik edzőnek, az ugyanúgy a dobogón végezne a magyar bajnokságba.
0: Ez az 5 vereség odahaza, ez mindent elárul a jelenlegi Fradiról? De most meg már korrigálták mindezt.
9: Nagyon kritikus vagy, de nehéz vitába szállni a mondandóddal, mert ezek tények. Én abból onnan indulnék meg, hogy mégis inkább azt emelném ki, hogy a Ferencváros éve is felemás volt, hiszen egyrésztről egy fantasztikus sorozatban volt az Európai Kupa porondon. Az elmúlt időszak talán a legszebb menetelése volt, ugye, amit láthatunk a Ferencvárostól. Ezzel párhuzamosan ugye a hazai, a magyar bajnokságban, az NB1-ben, hát igen, ott azért voltak fájó vereségek, és ezzel nehéz, én vitatkoznék a Vukóval, de nehéz vitába szállni, hogy az öt hazai vereség az nem fér bele. Oké, egy idegenben Ferencváros jól játszik, imponálóan futballozik, de azért az Üllői úton játszani a Lupamában az mindig egyfajta olyan löketet kell, hogy adjon a csapatnak, ami korábbiakban látható volt.
10: Bocsánat, még két X is volt. A sok, Diós Győr és a Paks is
9: ez sok így összességében, ezért beszélünk arról, hogy mostantól már nem a Ferencváros kezében van a saját sorsa.
0: Idegenben 39 szerzett pont a Fraditól 17 lejátszott meccset követően, és ezzel torony magasan kiemelkedik, az egy pályán pedig 26 pont, azért itt ez a 13 pontos különbség az nagyon látványos, bár egy meccse még az Ete ellen van az utolsó fordulóban. Egy kicsit még visszabocsánat azért az Újpest elleni derbire Fradi oldaláról, azért volt összecsapás, hát ez mondjuk nem új keletű dolog a két szurkolótábor között, de talán itt a 21. század 2020-as éveiben nem feltétlenül jelent meg ez a stadionokban. Mit gondoltok erről? Laci, tegnap mondhattál ezt, azt most ráaludtál már egyet?
10: A mi időnkben volt ugye az ikonikus Simon Söröző. Oda járt a 2. szektor, a 16. szektor, ott tényleg megfordult mindenki, és ott a szurkolók ismerték a játékosokat. Tehát akkor volt 3 légiós, azok tényleg minőségi légiósok voltak, annyi játszott a bajnokságba, és mindenki ismert mindenkit. Újpesten is tudták, ott volt egy vezér a Szőke, a Fradinál volt egy vezér a Hipós Feri, és meg volt mindennek a helye, hogy itt találkozunk, lejátszották előtte is a meccset, jó, benne is lejátszották, de ott olyan attakok voltak, hogy én nem azt mondom, hogy ez a normális, mert a futballban a nézőtéren is rendnek kell lenni, meg akkor mennek ki a családok, a gyerekek. Na de egy futballt nem lehet színházi közvetítését tenni. Persze, lehet, vannak, akik kimennek és kulturális esemény nézik, de ott vérmérséklet van. A futball a szurkolókról szól, és ott elragadja az indulata a szurkolókat. Persze azért megfelelő kereteken belül kell maradni, de azt már említettem az előbb, hogy az újpesti szurkolókban olyan düh és tehetetlenség munkál, hogy ez nem menti fel őket, de egyszerűen nem tudnak már mit tenni, és még mellette gondolom ment az Rika, nem voltam jelen a Megyeri úton, de biztos, hogy kapták, hogy 33 meccs, nem tudom én, nem tudtok nyerni, hol vagytok, stb. Most nem idéznék rigmusokat, hát ez nehéz azért viselni. A pályán nem tudsz válaszolni, ugye a legkönnyebb így beszélni róla, hogy ezt fogjuk csinálni, azt fogjuk csinálni, megverjük, de ott a pályán el kell venni a labdát a Jusuftól, utol kell élni a Lenny Josephet, a táblán utoléred, mert volt olyan, hát a Jani meg tudja erősíteni, hogy Komora Imre Isten nyugasztalja, fölrakott 4 akkora bábút, hogy ellepte az egész táblát, és mondta, na Sallai nagyon tagarab a Varga, na mondjátok meg, itt hol megy keresztül az ellenfél? Hát persze a táblánál nem megy keresztül, mert nem fért el a labda, de a pályán, hát ott...
0: Jani?
9: Nem értettem azt, ami történik tegnap. Valószínűleg azért van ez, mert a 70-es évek gyermekeként, ugye 80-as évek elején kezdtem a meccsre járni, aztán a 90-es években futballoztunk, amikor, hát hogy is mondjam, elég zavaros időszak volt a magyar lelátókon. De ez eltűnt. Az elmúlt szerintem 10-15, nem is tudom hány évben nem volt ilyen, amit annak történt, de én nem értettem azt, hogy most igazából az, hogy ott 30-40-50 ember közel került az ellenfél szurkolótáborához, és ott verbális erőszak ugye formájában ez a dolog, ez megnyilvánult. Hát ilyen mai futballmérkőzésen. De ugye miatt ugye megáll a játék szinte 10-15 percre, az szerintem nem hogy jó döntés lett volna, hanem olaj a tűzre. De aztán később persze a kedélyek lenyugodtak, és a meccs folytatódott, de valóban olyan elképesztő frusztráció lett az Újpest szurkolókban, hogy szerintem ez a legkevesebb, nem odavaló, oké, ezt én adom, de a legkevesebb, hogy ilyen dolog a stadionban megtörténhet.
10: Mi ketten pályára léptünk olyan mérkőzésen, 1994-ben, Fradi Honvéd Kispesten, Kispest Honvéd Fradi lovas rendőrök jöttek be a végén, és Telek András, aki a legártatlanabb játékos volt, tényleg 25 éves koráig egy káromkodás nem hagyta el a száját, semmit, tényleg a legártatlanabb ember, elítélték majdnem utána, hogy megmentett egy fradi szurkolót, bejöttek lovasrendőrök, ütötték, verték a Ferencváros szurkolókat, és Telek András beidézték a bíróságra Simon Tibort, jó, hát őt nem kellett félteni, de végülis nem lett semmi, csak azt mondom, hogy lovasrendőr is atrocitás volt a pályán, úgyhogy csak a Fradi ünnepelt a saját szurkolóival, mégis beterelték a lovasrendőröket.
0: Egy másik történet, Például, hogy a Paks 5-2-re verte a Debrecent, ezáltal a harmadik helyet folyó csatában egy kisebb lépéselőnyben vannak most a tolnaiak a Lokival szemben. Ugyanúgy 50-50 pont van a két csapat között, több győzelme van egyébként a Paksnak. Az Alegerszeg lemaradva az ötödik helyen 48 ponttal. Mit láttok, hogy szerintetek ki lesz itt a bajnoki bronzérmes? A Paks ezzel a sikerrel azért majd az utolsó körben a Diósgyőrrel játszanak, szóval úgy eldőlt a lényegi rész?
9: Mindenki most a Ferencváros-Győr párharcról beszél, de valóban vannak még fontos kérdések. Én azt gondolom, hogy ha egy klubot kéne kiemelnem ebben az évben, ilyen szempontból az Alegerszeg lenne. Nagyon-nagyon látványos és meggyőző futballt játszanak, de az elmúlt időszakot tekintve, hát ha nem mennék elkötelezett egy vagy két vagy három klub felé, akkor hatalmas Paks fenn lennék, ami ott évek óta zajlik igazából csak magyarokkal, egyfajta koncepció mentén, emellett kitartva és eredményt hozva. Szerintem az példaértékű dolog.
10: Maximális így gondolom. Hát az év edzője nyilván, hogyha megnyeri a bajnokságot, Borbély Balázs lesz, de Bognár Györgyöt ne felejtsük el, minden évben dobogón van a Pakssal, kétszer megnyerte Zsinórba, úgy a Magyar Kupát, a Ferencváros győzte le. Tehát ezek akkora dolgok, hogy itt árértékarányba kell vizsgálni a történetet, tehát játékos állomány, költségvetés, és ahhoz képest milyen eredményt érsz el. Ez valami fantasztikus. Valamit még, mi volt az alapkérdés?
9: Hát, hogy Alegerszeg, Debrecen,
10: ja, az Alegerszeg pedig fantasztikus szezon tud maga mögött, de úgy gondolom, hogy ő lesz a nagy

0: mérkőzésen, de ha ez így történik, akkor az Ete végül is nem indul sehol. Évelején az volt a cél, hogy bennmaradjanak, de evés közben jött meg az étvágy, és itt most már szeretnének valami nemzetközi porondot.
1: Böde Dánielről egy pár gondolatot, 10 gólnál jár a bajnokságban, és majd októberben lesz 40 éves. Kérdés az, hogy folytatja, kap-e szerződést, és van körülbelül még egy olyan 526. meccse volt, tehát ha jól számolom, akkor egy olyan 44 mérkőzésre van Vég Zoltántól, hogy megdöntse a rekordját, tehát mindenféleképpen kellene egy-két szezont még lehúznia. Első kérdés, hogy jövőre számolnak-e szerintetek vele, avagy még az 570 mérkőzést is meg tudja-e valamilyen módon ugrani, azaz ő lesz majd a csúcstartó, Jani?
2: Előbb azt mondtam, hogy hatalmas paks fennlennék, hogyha nem menne más csapatom, és ez igaz a Danira is. Én azt gondolom, hogy ő az a játékos, akit egyszerűen nincs olyan magyar futballszurkoló, aki nem szeret. Hiszen oké, hogy Pakson játszott rengeteget, illetve van nyilvánvalóan ülőjútő kötődése is, de az ő akár a pályán, akár a pályán kívül képviselt lénye az egészen kiemelkedő. Imádjuk őt, én még talán játszottam is ellene, nagyon fiatal lehetett, én meg már akkor nem voltam annyira fiatal, de aztán megismertem őt, egy nagyszerű srác, akár a pályán kívül, amúgy tényleg a pályán eléggé vad srácnak néz ki, de a pályán kívül kenyérre lehet kenni. És az elmúlt 10 év, az elmúlt időszak paksi szárnyalásának szerintem kulcsembere a vezetőedző mellett, mert egy olyan egészen kiemelkedő személyiség, egy igazi olyan vidéki srác, ő értembe vett, ő mondja magára, hogy szinte mint egy, bocsánat a szó, mint egy paraszt gyerek olyan, de jó értelemben, hogy valaki félreértse ezt. Összetartja a srácokat, hogy halljuk itt a híreket, minden kedden talán mennek és összejönnek a tréning után, minden héten van valami összejövetel. Ez egy kis, nem egy nagy klub, nem egy óriás mamut egyesület, de azt mondom, az ő szerepe az megkerülhetetlen a klubban.
0: És Haraszti Zsoltot ne felejtsük, hogy a legnagyobb mozgatórugója az egésznek, tehát a Haraszti Bognár tenge, és Böde Dániel szerintem addig fog játszani, míg ő azt mondja, hogy játszani szeretne, mert ha beteszik 10 percre, akkor is 2-szer gólhelyzetbe kerül, és ha ott tudnak maradni az ellenfél 16-osán belül, hát ha lenne olyan, Debrecenben régen, aki járatos a kézilabdában, volt egy Bojtor Jolán, aki beszaladt, bedobta a hetest, és 10 gólos volt minden meccs után, és visszaült a kispadra. Na most, ha ez működne a futballban, akkor a Lipcsei, Détári, Bognár Gyuri még mai napig játszana, mert bemennének, benyesnék 20 a szabadrugás, az visszaülnének a kispadra. A Böde Dániel pedig, ha ott tudnak lenni az ellenfél 16-osa körül, életveszély az ember. Tehát minden egyes beadás, ahogy át tudja venni a labdát, nincs esélye a védőnek. Vele együtt beforog, és berúgja, és ennyi idősen is berúgja. Tudják, hogy mit fog csinálni, de olyan ereje van, hogy nem tudják tartani.
1: Bödéhez hasonlóan, de az szinte biztos, hogy visszavonul Németh Krisztián. A hétvége folyamán a Nyíregyháza elleni 1-1-jel végződő mérkőzésen gólpasszt adott Németh Hunornak, és nem úgy csinálta Pinezics Máté, ahogy lehetett volna, hogy a helyére küldi be azt a fiatal játékost, aki lehet, hogy a magyar labdarúgás egyik nagyja lehet, Vasilyevicsre gondolok, szóval ott nem jött össze az adminisztráció, de nem ez a lényeg, szóval Németh Krisztiánról, illetve arról, hogy azért mégis Vasilyevics Andrej 2010-es születésükén 16 évesen a legfiatalabb, valaha volt legfiatalabb labdarúgó az NB1-ben, hogy róla mi a véleményetek?
2: Volt már szó a Némóról, azt gondolom, hogy kicsit, hogy amikor róla beszélgetünk, úgy előjön az, hogy nem biztos, hogy kihozta magából a maximumot.
0: És ő is győri.
2: De úgy érzem, aki ilyen karriert tudhat maga mögött, az nem lehet elégedetlen. És én biztos vagy benne ismerve őt, hogy a pályán is egy kiemelkedő vezéregyeniség volt, de szerintem neki az MTK-nál biztos, hogy előbb-utóbb lesz valamiféle pozíciója, mert egy értelmes srác, világot átlott, gondolom, beszél nyelveket is, sokat tapasztalt, szükség lesz rá az MTK-nál, mint vezető. A fiatal játékosról pedig azért 2010-es, nem is tudtam ezt, ez meglepetés volt, nem másra voltam most hétvégén elfoglalva más mérkőzésekkel. Ez egy fantasztikus dolog, és ez jó dolog. Egyébként az MTK modellje az nagyon szimpatikus, hiszen azt gondolom a leginkább preferálja a fiatal tehetséget ez a klub, és az MTK-ra lehet rámondani azt, ez egy ilyen misztikus dolognak tűnik talán, de előjön az, hogy mi a klub filozófia. Mondjuk azt, mi a... Most most nem akarok belemenni 12 csapatból, mondjunk el,
0: ahol
2: van még ennyire markáns filozófia, mint az MTK-nál. És ez nem most kezdődött, ez már akár 100 évvel korábban is elkezdődött, de azt nem menjünk annyira vissza, volt ugye a második világháború után egy egészen más történet, de olyan 21 néhány éve elkezdték ezt megint az MTK-nál

0: preferálni, és abszolút látszik az, hogy amit szeretne játszani, így van. Így van.
1: Tényleg, abszolút csatlakozom, mert jó volt MTK meccsre járni, ahogy most Paks meccsre járni jó, rengeteg gól van. Tudtad azt, hogy kisjátékok, kényszerítők, mögékerülések, beadások, lövések. Hát miről szól a futball? A közönség mire kíváncsi? Hát nem arra, ugye mindig felszoktam mondani Verebes példát, 3-0-ra vezettek Hannikék, és megbüntette őket a szünetbe, mert 15 perc után 3-0 volt, és elkezdtek passzogatni oldalra meg hátra, és hallotta a fülével, hogy csapodnak a székek, mennek haza a szurkolók. Ezt nem értették a szünetben, 3-0-ra vezetünk, mi az, hogy megbüntet a mester. Mondta, hogy előre menni, újabb gólér, újabb helyzetek, arra kíváncsi a közönség. 82-ben 100 gól fölött rúgott a Győr, bajnok lett.
2: Az MTK-nál azért néha megvan az, hogy néha sok a fiatal, ezért ugye a másodosztályba úgy letekintgetnek egy pár évre, vagy hát 2-3 évente általában azért lifteznek. Folytatjuk még természetesen a labdarúgásra, hiszen azért a másodosztályról is legyen szó, mert most már biztosan lehet mondani, hogy a Vasas mellett a kispestiek is feljutottak az élvonalba, majd 20 órától jön a Vasas Budafok labdarúgó Merkantil Bank Liga mérkőzés, illetve jelenleg zajlik egy röplabda bajnoki döntő találkozó a Kaposvár MÁV előre. Csorba András talán itt van velünk. Szia, hogy áll a találkozó?
3: Abszolút itt vagyok veletek. 14-18, vagyis 4 ponttal vezet a vendég MÁV előre a harmadik szedben, és 2-0-ra vezet a meccs a szettek állását tekintve, tehát közel van a visszavágáshoz a 3-0-ás idegenbeli győzelem, ez 14-19 most az állás. Az első meccset ugye Fehérváron nagyon-nagyon szorosan nyerte meg a kaposvári gárda 2-2 pontokkal, meg nagyon nagy küzdelemben. Itt most hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy úgy látom elfáradtak a hazai, a Kedecsis mester az imént a táblára mutogatott nekik, hogy nézzétek meg a közönségre mutogatott, nagy valószínűséggel a játékosok játszanák azt, amit tudnak. Közben egy nagy mentés kaposvári oldalról, Matej Schmidl, a cseh játékos, visszapattan a hálólabda, kaposvári akció, Dávid Csanád, ezt fogják, mentik, ki fogják játszani. Nagyon szépen a vendégek, de hárítja Hubicska Patrik a leütést, aztán Dávid Csanád csinál pontot, 15-19. Szóval úgy tűnik nekem, hogy a Kaposvár picit elveszítette mindenféle energiát erre a mai meccsre, és a 3-0 most már úgy van közel, hogy 6 pont kell mindössze a vendégeknek. A Kaposvárnak sincsen semmiféle baj ezzel, hiszen a következő találkozót Fehérváron játszák, ahol ugye múlt héten nyertek 3-0-ra, bármi benne van a röplabdában, de minden esetre az, hogy mostan MÁV előre valószínűleg meg fog nyerni ezt a meccset, ez Pesti Marcellék malmára hajtja a vizet. Szerintem még egy jó néhány perc eltelik addig, és akkor közben az NB2-ről is hallhatunk érdekes dolgokat, tudom figyelni meccs közben, csak így tovább.
2: Köszönjük, Andis, hamarosan folytatjuk, 19 óra 30 perc, jönnek a hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
6: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
5: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Jövő szombaton dől el a bajnoki címsorsa a labdarúgó vízligában. Autóhajtott emberek közé Lipcse belvárosában. Nyáriasra fordult az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
7: Jövő szombaton, május 16-án 17 óra 15 perctől 4 találkozóval zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-2026-os idényt, míg a bajnoki címért és a dobogóért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. A Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diós Győr, Paksi és a Debrecen Újpest összecsapások is 4-6-kor kezdődnek majd. Zsámár Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richárd, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nizben rendezik, a visszavágó pedig 3 nappal később Veszprémben lesz. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornán a rájátszás első fordulójában. Cseh Sándor együttese várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a 4-esben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük. A hazai válogatott 24 számban 48 versenyzővel vág neki hétvégén a kajakkenu világkupának Szegeden. Az idei első gyorsasági vékán, amely az új rendszer szerint már beleszámít az olimpiai kvalifikációs sorozatba, 62 ország sportolói indulnak. A verseny pénteken az élő és középfutamokkal veszi kezdetét, szombaton és vasárnap döntőket rendeznek, melyeket az M4 Sport élőben közvetít.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában, az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben 2 meghaltak és 25 megsérültek. Közülük 2 súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A környéket lezárták. Robbanás után tűz ütött ki egy dél-koreai kereskedelmi hajón a Hormuzi szorosban, ahol jelenleg mintegy 2000 hajó vesztek el az iráni konfliktus miatt. A 24 fős legénység nem sérült meg. A hatóságok pedig még vizsgálják, hogy külső támadás okozta-e a horgonyzó hajón keletkezett károkat. Az amerikai haditengerészet ma megkezdte a Szabadság projekt elnevezésű műveletet, amelynek célja a térségben rekedt semleges hajók biztonságos átkísérése a szoroson. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthonmaradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csaknem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az Otthon Start programban meghatározott árkorláthoz. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma.
4: Közlekedés.
7: Baleset történt a 31-es főúton Maglód átkelési szakaszán, a 25-ös kilométernél a fél útpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
7: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 19 óra 37 perc, a műsorvezető Katona László. Kapcsolunk Kaposvárra, a Kaposvár MÁV előre férfi röplabda bajnoki döntő második összecsapására. Csorba Andrássy a szó.
3: Visszavágott a MÁV előre Foxon, méghozzá egészen hatásosan, hiszen 3-0-ra nyertek ők is idegenben, ahogy a múlt héten a Kaposvár ezt tette Székesfehérváron, a MÁV előre otthonáron. Tehát 3-0 lett a mai mérkőzés, ezzel az 5 nyert mérkőzésig tartó sorozatban 1-1 az állás. Mindkét együttes tehát elvette ellenfele pályaelőnyét, indul a sorozat 1-1-ről. Az első szett tulajdonképpen olyan szép és jól alakult a Kaposvár számára, ahogy csak gondolták és akarták. Hubicska Patrik remekül ütött, nagyon jól mezőnyőztek a kaposvárok, igen ám, de rengeteg szervát rontottak. Váltott vezetéssel mentek a csapatok, hiszen a másik oldalon is voltak hibák, de ott volt egy Pesti Marcel, aki most ma a vállán vitte a csapatot, és tulajdonképpen az első szett volt az, amelyik nagyon izgalmas véghajrát hozott, hiszen 2 pontos lett a győzelme a vendéggárdának, 24-26, ezzel 0-1 volt a MÁV előrének. Aztán a második szedben már jobban kijött a különbség az együttesek között. A Kaposvár kapaszkodott végig, gyakran vezetett, de egészen egyszerűen nem találta az ellenszerét a MÁV előre csapatának, és ezt pedig 20-25-re nyerte a vendéggárda, és így 2-0 volt már a mérkőzés. A harmadik szett volt talán a könnyebb, ha lehet ilyet mondani, két gigász csatájánál, hiszen a tavalyi bajnokról van szó, és a mai Magyar Kupa győztesről. De tulajdonképpen ez az igazság, hogy remek mezőnyőzések, nagyszerű szervák, óriási védekezések, sáncok, trükkös ejtések, ami férfiaknál viszonylag ritka, de benne voltak ebben a mérkőzésben. Több challenge volt a találkozón, vagyis olyan, amikor a játékvezető ítéletét, Mezőfi Zsolt Tibor volt egyébként a játékvezető, és Árpási Krisztina Enikő doktor, megnézik videóval, és akkor azután vagy változik az ítélet, vagy marad a játékvezető, amit látott. Tehát több challenge is volt, ami hát önmagában azért megakasztotta a játékot. Ezt hol a Kaposvár nyerte, hol a vendéggárda. De igazából ami szembeötlő volt, hogy 13-nál leragadta a Kaposvár, 13-18 volt hosszú ideig, és végül 18-ig eljutott ugyan a hazai együttes, de ez lett a vége, hiszen 18-25-re nyertek a MÁV előre játékosai, Pellijó edző legényei, akik egészen egyszerűen fantasztikusan játszottak ezen a mai napon. Pesti Marcel 19 pontig jutott, a montenegrói Zvicer 12-ig. A Kaposvár legjobbja a Cseh Schmidl volt 13 ponttal, és Hubicska Patrik ugyancsak 10 ponttal. Így tehát tulajdonképpen komoly változás nincs, mintha most kezdenék az egészet előről. 5 nyert mérkőzésig tart ez a sorozat, amelyben az állás a székesfehérvári MÁV előre Foxcon mai győzelmével 1-1. Jó meccs volt, nyilván ilyen lesz majd a fehérvári találkozó is, és megjósolni sem lehet, hogy ki fog akkor majd nyerni. Stúdió.
2: Csorba Andrásnak köszönjük szépen. Labdarúgással folytatjuk, hiszen itt a stúdióban Vukovics László, valamint Mátyus János, NB2, és most már biztosnak mondható, hogy a Vasas mellett a Budapest Honvéd jutott fel az élvonalba. Tegnap játszották a Szeged elleni mérkőzésüket, és ott a Tisza partján egy langyos 0-0-al, de sikerült feljutni a Honvédnak. Hétfőn pedig egy héttel ezelőtt a Soroksár ellen szintén gól nélküli döntetlen. Én ott felvetettem Csontos Dominiknak a mérkőzés után, hogy azért itt a legutóbbi 5 meccsen szerzett 5 pont már olyan érzést kelt bennem, hogy legyen már vége a bajnokságnak, csak valahogy legyen meg a feljutás. Úgy nagyjából egyetértett velem. Ti hogy láttátok, mondjuk nem biztos, hogy figyeltétek a mérkőzéseket, de hogy ugye a Honvéd, illetve a Vasas párharcát, ugye lesz majd még egy bajnoki meccs egymás között, hogy igazából a bajnoki aranyat eldöntsék a fővárosi klubok, bár a Vasas azért egy kicsit lépéselőnyben van. Jani, mint korábbi honvédjátékos.
0: Így van, ezt most én vállalom így első körbe. A Ferencváros mellett a Kispest Honvéd a kedvenc, a legszívesebb, legközelebb álló csapat hozzám. Ezért is volt olyan boldog, mert eléggé, hát a Honvéd kanosszát járt az elmúlt időszakban. Volt egy csúnya kiesése, volt egy nagyon-nagyon nehéz szezonja, alig maradtak bent a másodosztályban. A Feckó Tamás érkeztével ugye bemaradtak utána, és ebben az évben ősszel imponáló játékot nyújtottak. Ott valami télen történhetett, mert a tavaszi teljesítmény nem volt már, mint a korábbi, de ettől függetlenül összességében teljesen megérdemelten fognak felkerülni. A bajnoki cím szerintem most messze van, hiszen a Vasas kiemelkedik a mezőnyből, de ettől függetlenül engem boldoggá tesz az, hogy a Honvéd jövőre első osztályú lehet.
1: Ha ma nyer a Vasas a Budafok ellen, akkor már 5 vagy 6 pont forja lesz a Honvéddal szembe, tehát akkor igazán nagy valószínűséggel meg is nyeri a bajnokságot, tehát nem lesz már bajnoki döntő a Honvéd-Vasas hétvégén. De szerintem a Honvédnak ez azért annyira nem fáj, itt a lényeg az volt, hogy visszajusson az első osztályba. És már hallottam olyan pletykákat, hogy fölmerült, hogy mi lenne, ha újra visszahoznánk a kettős rangadókat. Egy érdekes felvetés, ugye 1986-ban volt legutóbb kettős rangadó a stadionba. Hát én még gyerekként jártam ki, nem tudom, hogy te voltál a kettős rangadókat. Óriási élmény volt, hát a Szoborparkban látni, hogy melegítenek a játékosok, és annak volt egy kultúrája, hogy körbeállták a nézők, és érdekes, egy Fradi Újpesten se bántott senki senkit, ott melegítettek a játékosok. De szerintem ez most nehezen kivitelezhető lenne, mert a Ferencvárosnak ugye van szurkolótábora, a többi csapatnak azért jóval kevesebb, és itt azért nagy vita lenne a jegybevételből származó pénzelosztáson, hogy ugye hogy osszák el, mindig a Fradié volt a második meccs, arra telt meg jobban a stadion. De ez a jövő zenéje, ugye idén Kelet-Magyarország uralta az NB1-et, jövőre pedig újra a budapesti csapatok fogják.
2: Még egy kicsit arról, hogy a Honvéd esetében, tegnap láttam, hogy örülnek a labdarúgók, persze, mert feljutnak, meg mi egymás. De azért itt előfordulhat az, bár azt hiszem a Vasasnál volt arról szó, hogy ott nem nyúlnak bele annyira a keretbe, mármint, hogy nem hoznak külföldieket, de a Honvédnál meg lehet, hogy kell. Bár azért a következő idénytől már ez az osztályozós rendszer egy kicsit védelmet is tud adni a kluboknak. Ha feljutsz az NB2-ből, örülsz, de lehet, hogy nem is lehet már lehetőséged az élvonalban játszani. Van ilyen kettősség szerintetek a labdarúgókban?
0: Még a kettős rangadónál tartok, mert életünk meghatározó élményei voltak. Fantasztikus időszak volt, sokszor jeggyel, volt, hogy jegy nélkül, palánk jeggyel érkeztünk a találkozóra, de a kérdésre válaszolva azt gondolom, hogy a Vasasnál ott látszik a koncepció, hiszen ott már volt ugye a korábban a klub másodosztályú, került már fel másodosztályba, az első osztályba az elmúlt időszakban, és a koncepció maradt, nem igazoltak légióst. Hogy Kispesten most mi lesz a követendő irány, ezt én most ebből a stúdióban nem fogom megfejteni, de azt gondolom, hogy ezt mindig elmondjuk, hogy Vasasra, MTK-ra, Honvédra, Újpestre és Ferencvárosra szükség van. Csak ugye másrésztről, mert akkor marad ugye 7 hely a mostani.
1: De ez 16 csapatos NB1 ne lenne az igazi, ha a megyeszékhelyek is föl lennének, csak hát azt mondják erre, hogy nincs annyi NB1-es játékos, meg akkor a költségvetése minden klubnak.
0: Ez örök dilemma. Örök dilemma. Én azt gondolom, hogy a színvonalnak ez jót tesz, hogy kevesebb a csapat, nyilvánvalóan ezáltal koncentrálódik a színvonal, de másrésztről meg olyan fellegvárak tűntek el, amelyekre szükség lenne. Én dolgoztam korábban Szombathelyen, dolgoztam Nyíregyházán, most oké, Nyíregyház most első osztályú, de egy jó Szombathelyre, vagy egy jó Pécsre, Békés Csabára szintén szükség lenne, úgy az említett fővárosi nagycsapatok mellett.
2: Bocsánat, azért nem belekötök a mondani valódba, de Szegeden például lehet, hogy persze 25-30 évvel ezelőtt volt ott élvonalbeli klub, de alig vannak. Ezren, 500-an, 600-an, és azért
1: lennének,
2: a más...
1: az egy nagyon jó hely, hát ott voltál most az hely. Szeged-Honvéd meccsen ott voltál.
2: Békés Csaba meccseken sokan vannak?
1: De hát egy Fradi lement 15 ezeren voltak, 20 ezeren voltak, hát egy Ferencváros megjelent, akár egy Újpest is megjelent, egy Békés Csabát mondasz, egy Pécset, vagy amit most itt elhangzottak, 10 000 néző alatt nem volt.
2: 2026-27-ben lennének annyian?
0: Ugye jó a felvetésed,
1: hát igen, ez jogos
0: tisztelt szerkesztő úr, csak azt felejtjük el, igazad van, kevesen járnak Magyarországon mérkőzésre. Csak ugye beszélgettünk az előbb a kettős rangadókról, nem volt más szórakozás 1986-ban. Volt mozi, meg volt foci, meg volt nem tudom színház, aki ugye azt szerette. Most meg ezerfajta lehetőség van arra, hogy a fiatalok, idősebbek elmenjenek ide erre arra. Ezt most nem fogjuk megfejteni ebbe a stúdióból, hogy mi a megoldás, de azt gondolom, hogy ha egy Békés Csaba erős lenne, egy Szombathely erős lenne, nem is a korábbi sok tízzel ember mennek a meccsre, de sok ezeren kilátogatnak szemben találkozókra. De
1: ezeken a helyeken 6-8 ezer biztos, hogy lenne egy átlag nézőszám, hát Nyíregyházán is. Nyíregyházán, hát 100%. Hát amekkora a stadion, nem tudom most mekkora, 7000-es mondjuk, hát az biztos, hogy megtelne, mert jó pár meccsen a keleti, jó, a keleti rangadókon meg is telt a Nyíregyháza stadionja, de én a 16 csapatos NB1-én könnyen beszélek innen, de azért, mert 15 meccs otthon, 15 meccs idegenbe. Ez a rendszer, persze erősebb csapatok vannak, a 12 van, de a jogi nyelven szólva nem igazságos, mert kétszer játszol otthon, egyszer idegenbe, vagy fordítva. Valaki mindig kárvalottja.
2: Kicsit más téma, és nem is magyar labdarúgás, hanem a Bajnokok Ligája, mert azért már az elődöntőknél járnak a csapatok, és meg ugye Budapesten lesz a finálé. Holnap és holnap után jönnek majd az elődöntők visszavágói. A PSG a Bayern München ellen nyert 5-4-re, Atletico Madrid Arsenal 1-1. Mit vártok a visszavágóktól, és milyen döntőt vártok leginkább? Laci?
1: Én Bayern München Arsenal döntőt várok. Annak ellenére, hogy 5-2-re vezetett már a PSG a Bayern ellen, de a Bayern München fölállt, és szerintem hazai pályán ugye megszűnt az idegenbe lőtt gólszabálya. Egyel kell nyerni a hosszabbításhoz, kettővel nyer a Bayern, akkor egyből tovább jut. Én azt gondolom, én az elején is azt mondtam, hogy Bayern München nyeri a BL-t. A másik ágon Arzenált várom, de bejuthat az Atletico is, fantasztikus lenne. A Barcelonát nagyon sajnálom, de hát ezt már nem lehet visszacsinálni, hogy kiestek pont ugye az Atletico ellen. A Bayern München meg olyan focit játszik idén, de ez elmondható a PSG-re is, hát azért a BL-ről beszélünk, a futball csúcs termékéről klubcsapat szinten. Fantasztikus játékosok, erről szól az egész. Én a világbajnokságon ezért vagyok egy kicsit szkeptikus, hogy 48 csapat van, a végén a 8-ba úgyis a legjobb 7 lesz is egy meglepetés csapat, csak addig le kell játszani millió meccset, ami fáradtság, a 80 meccsel érkeznek különböző bajnokságokból, de vissza a Bayern Münchenre, hát Harry Kane estül, az a csatársor, hát egyszerűen fantasztikus, és a Paris Saint-Germain is 9 gólt láttunk az első mérkőzésen, úgyhogy olyan játékosok, hogy hát erről szól a foci, és így meg lehet tölteni a stadionokat.
0: Azzal kezdeném, hogy bár alapvetően, hogyha mondjuk játszik a Békéscsaba a Mezőkövesdel egy időben az Arsenal meg a Chelsea-vel, akkor én a magyar meccset nézem meg, de ettől függetlenül volt szerencsém 4 BL döntőt a helyszínen megtekinteni. Az elsőnél két kísérő megdumált, aztán utána menni is menni akartam, mert egészen... Voltam Kievben, voltam Berlinben, voltam Velszben, és voltam Madridban a gyerekekkel, és az, hogy Magyarországon, Budapesten ezt megrendezhetjük, ez egy egészen...
1: Juhász Rolanda BL nagykövet, ne felejtsük el.
0: Egy egészen fantasztikus dolog. A szakmai részt illetően azzal kell egyet értsek a Vuko mondandójával, hogy én úgy gondolom, hogy a Bayern München, persze egy meccsen minden lehet, de a Bayern München nagyon-nagyon nehéz ezt megfogni, olyan futballt játszanak, olyan egészen elképesztő dinamikával, rátütő erővel, szervezettséggel, lendülettel, ami a mai modern futballról szól, minden megvan bennük, és szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz őket a trollról letaszítani.
2: Lehet ezzel kellett volna kezdeni, Jani, de egy hogy vagy, illetve hát ugye említettem azt, hogy az Olympic Charleroi-nál dolgozol, jelenleg mi a helyzet itt sportigazgatóként neked, a csapattal való együttműködés, hogy néz ki?
0: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Régen éreztem magam, milyen jól még a társaságban. De visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy bár voltam vezetőedző, sportigazgató, klubigazgató Magyarországon, első osztályban is, más osztályban és harmadosztályban is, ez egy olyan tapasztalás számomra, ami meg fogja határozni a következő, reméljük, sok-sok évemet, hiszen elkerültem Magyarországra, hogy teljesen más kultúrába, azt ne felejtsük el. Mondhatom hosszabban kicsit, vagy hány perc?
2: Nyugodt.
1: Negyed tízig,
0: oké. Elkerültem egy olyan országba, ahol hát lássuk be azt, hogy nem teljesen idegenként érkeztem. Azért Magyarországon bemegyek egy futballöltözőbe első osztálytól négy osztályig, ismer mindenki, mert nyilván tudják azt, hogy ki vagyok, ki voltam. Hát ez nagyon nem így van Belgiumban, ott minden egyes nap meg kellett azzal küzdeni, hogy megismerjenek egyáltalán a játékosok, ki kellett vívni magamnak hitelességemet nyelvvel, vannak gondjaim, angolul jól beszélek, skóciában megtanultam, de ez egy francia, egy vallon, tehát egy franciából beszélő rész, de jól haladok, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok-sok tapasztalatot szereztem. A mostani állás szerint az is elképzelhető, hogy kimaradok, de erre még nem tudok válaszolni. Nagyon boldog vagyok, hogy elkerültem, és sokat tanultam, és szeretnék is maradni. Hogy mi lesz a jó, azt majd meglátjuk.
2: Te mire számítasz? Mi az, amit szeretnél, hogy legyen az elkövetkező egy évben?
0: Ahogy mondtam, elkerültem Magyarországról. Egy nagy terem volt egyébként, ez játékosként játszottam ki Magyarországon kívül három országban. Ez jó dolog, de lássuk be azt, hogy sportvezetőként, vezetőedzőként, sportigazgatóként nagyon kevesen kerülnek ki ugye Nyugat-Európába, vagy Kelet-Európába Magyarországon kívülre. Most jelen pillanatban talán három vagy négy ember tudnék mondani, tényleg maximum. És elkerültem, hogy ez nagyon-nagyon nagy dolog számomra, és én szeretnék is maradni. Mindemellett ugye volt egy elég csábító lehetőségem Magyarországon, hogy néhány héttel korábban másodosztályból, de nem vállaltam el, mert szerettem befejezni a munkát kint. Azt gondolom, hogy abszolút nyitott vagyok, és nem tudom azt, mi lesz velem, szeretnék kimaradni. Meglátjuk azt, hogy jó Isten, mit ad majd nekünk.
2: Csak azért, mert hogy a klub, ha minden igaz, akkor a harmadosztályba kiesett, vagy igen, mégsem. Mit lehet tudni?
0: Papíron ugye elbúcsúztunk, elég nehéz szituációból vettem át a klubot, és hát nagyon nehéz dolgunk volt, és voltak jó meccseink, de összességében papíron a pályán ugye elbúcsúztunk, de azért Belgiumban sem mindenhol van kolbászból a kerítés, elképzelhető az, hogy maradunk a másodosztályban. Erre most minden szívesen válaszolni, de nem tudok. Egy pár héten belül ez is eldől.
2: Mátyus Jánosnak, az Olympique Charleroi sportigazgatójának köszönjük szépen. Bukovics Lászlónak még nem, mert majd jön a Vasas Budafok MB2-es bajnoki mérkőzés, és ott azért még kell neked megnyilvánulnod. Ez volt a Foci óra, természetesen lesz ugye labdarúgás a Vasas Budafok révén itt a Nemzeti Sportrádióban. Uraim, még egyszer köszönöm szépen.
0: Köszönöm meghívást.
1: Így is köszönjük.
2: 19 óra 53 perc a pontos idő, egy zene után jövünk majd a másodosztályú mérkőzéssel.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. A Premier League-ből végeredmény: Chelsea Nottingham 1-3, 21 órától jön az Everton Manchester City. Olaszországban a 66. percben Cremonese Lazio 1-1, és majd 20:45-től AS Roma Fiorentina. Spanyolországban pedig a Sevilla a Real Sociedaddal mérkőzik 21 órától. Meglepetésre egyébként a hazai csapat a kiesés ellen küzd. Egy végeredmény például a szerb labdarúgó bajnokságban: Radnik Vojvodina 1-4. Csak azért érdekes, mert a vendégegyüttesben Szűcs Kornél a pályán volt, végig ráadásul gólpaszt is adott a Vojvodina játékosa. Jelenleg a harmadik helyen áll a bajnokságban az együttes, és a Partizántól egy pontra van mindössze. De hát hamarosan majd jön a Vasas Budafok találkozó a labdarúgó másodosztály 28. fordulójának zárásaként. Az Éllovas Vasas a 15. Budafokkal mérkőzik. Vukovics Lászlóval figyeljük majd a mérkőzést. Mit vársz az összecsapástól?
3: Ez az érdekes kérdés, mert ugye ez országos egyesnek mondaná mindenki, de ha belegondolunk abba, hogy kinek van nagyobb szüksége a pontokra, akkor az egyértelműen a Budafok. Ez még nem jelenti azt, hogy a Budafok ezért nyerni fog, de hogy óriási motivációval megy bele a mérkőzésbe. Itt az a kérdés, hogy a Vasas mennyire tud fölpörögni annak tudatában, hogy már biztos NB1-es, de nem teheti meg a szurkolóival azt, hogy ne szolgálja ki őket szerintem, és ha a Vasas nem úgy játszik, mint a BVSC ellen, ugye ahol már bajnok lehetett volna, de kikapott hazai pályán, hanem át tud lendülni azon, hogy meccsbe tudja hozni magát, azért minőségbeli különbség a hazaiak mellett szól.
2: Hát a Budafoknál maradjuk annyiban, hogy nem az elmúlt időszak az, ami a legsikeresebb volt, bár a Szeged ellen tudtak győzni 2-0, de előtte volt egy olyan 7 meccses sorozatuk, amiből 6-szor kikaptak és egy döntetlen. Ez rányomja a bélyegét általában egy együttes. A 25 ponttal hozzáteszem, hogy jelenleg 15-ek, a Békés Csaba a 16-dik, és a Szent Lőrinc ugye a hétvége folyamán meglepetésre vagy sem, de Karcagon nyert 1-0, meg előtte a BVSC-t is verték 2-0. Így nehéz bennmaradni, ha feltámad egy baranyai együttes.
3: Pontosan, hát most evidenciát fogok mondani, hogy 3 pontokkal lehet bennmaradni, hát ha nem kezded el gyűjteni a győzelmeket, akkor a Budafok jövőre másodosztályú lesz.
2: Harmad.
3: Bocsánat, most másodosztályú, harmadosztályú lesz, így van. És most a mérkőzés előtt köszöntötték a Vasas legendáit, akik legutóbb magyar MNK-kon, Magyar Népköztársaság Kupának hívták 1986-ba. Ez 40 éve volt, a 40 éves évfordulón köszöntötték a Vasast, akik a döntőbe a Ferencváros 11-esekkel győzték le, és ezt a gárdát köszöntötték most a mérkőzés előtt.
2: Milyen érdekes, hogy például a Budafok meg 3 évvel ezelőtt kupadöntős volt.
3: És ki volt az edzőjük?
2: Mátyus János, Mátyus nem János, is olyan régi volt a stúdióban. Kapcsolunk a helyszínre a Fáj utcába, az Ilovszky Rudolf stadionba, a két kommentátorhoz, Erdei Márkhoz és Regős László Pához.
4: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. A Vasas a bajnoki cím felé, míg a Budafok a bennmaradás felé tenne nagy lépést. De hát ahogy Vukovics László is mondta, ez hívják országos egyesnek, mert mégiscsak a Vasas a szezon eddigi egyik legjobb csapata, míg a Budafok azért gyengélkedik. Bár a múlt héten azért a budafokiak a Szeged legyőzésével az első lépést, ha kicsit későn is, de megtették a bennmaradás kivívása felé. A két csapat már a pályán, most összeölelkezik mind a két gárda ott a középkör környékén, hogy aztán hamarosan felálljanak és kezdődjön a mérkőzés. Piros-kékben a Vasas, a kapuban Molnár Zsombor, a védelemben Pávkovics, Hely, Otigba és Girsik, előttük a középpályán Hidiem és Urblik, valamint Banó Szabó, a jobb szélen Barkóci, a bal szélen Tóth Milán, elő pedig Pető. Így áll fel a Vasas, nincsen tartalékolás, tehát Erős Gábortól a hazai csapatnál.
5: A vendégcsapatnál sem fedezhető föl túl sok csere, egy darab játékos cserélődött mindössze, bekerült a csapatba az a Fekete Máté, aki a már említett múlt heti mérkőzésen be tudott találni, és például az ő gólja is kellett Jagodicsé mellett, hogy ezt a mérkőzést 2-0, tehát meg tudja nyerni a Budafoknak. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük a kapuból nyilván. Szokás szerint Ecseri Máté van a kapusposzton, védelemben ott van Debreceni, Jagodics, Kálnoki, Kis és Sejem. Egyel följebb, mivel ugyanaz a felállásuk, mint a Vasasnak, gyakorlatilag 4-2-3-1, Posztobányi, valamint Német Mário. Még egy sorral följebb a bal szélen a házi gólkirály Hajdú Roland, akinek 6 gólra és 2 gólpassza is van már az idényben, közben pedig elindult egyébként a mérkőzés. Mellette Fekete van középen, Varga Balázs a jobb szélen, előfeltolt égként, szó szerint a magasságával és az erős fizikumával pedig majd Gyurkó Máté várja a felíveléseket, és azt azért már megszokhattuk, hogy ő általában fejjel eredményes, ha és amennyiben eredményes, mert volt már azért ennél jobb szezonja, mint amilyen idén, eddig összesen egy gólnál tart. Most viszont jöhet egy veszélyes budafoki akció, már itt az első perc közepén jó volt a beadása, jobb szélről Sejem húzódott föl, a jobb hátsó védő laposan próbálta meg középre tenni, éppen Gyurkót próbálta meg megjátszani, végül ez nem volt pontos, mert Gyurkó elől Otikba Kenet kivágta a labdát, úgyhogy az első perc nem hozta meg az első vendéggólt.
4: Jöhet viszont egy vendég bedobás a 16-os magasságából a jobb oldalról, Gyurkó felé jön a bedobott labda, Gyurkó jól készíti le, és van egy lövés mellé. A második percben, vagy hát az első perc legvégén érkezett az első veszélyes lehetőség a vendégektől, az eredmény pedig szöglet, hiszen Vasas játékosról ment ki a labda. Gyurkó szépen tartotta meg a labdát, nyilván az ő testalkatával, ahogy erről Erdei Márk is beszélt, elsősorban ez lehet a feladata, de aztán jól is játszotta meg a csapattársát, Sejmet, aki azonban nem találta kapuba. Jöhet a mérkőzés első szöglete, tehát a jobb oldalról egy kis szöglet, aztán már ívelődik be a labda középre, Otikba elfejeli, de ott van még a Vasas 16-osán, ott veszi át a budafokiak játékosa, mégpedig Fekete, illetve Jagodics, de nem sikerült kapura tennie, de most már Molnár kezében, jöhet a Vasas. Otikbának gurítja ki Molnár, Németh Mário azonnal megtámadja Otikbát, és Sejem is fellépett, még ő róla pattant ki az a labda, amelyet Girsik passzolt volna tovább, így viszont jöhet Girsik egy bedobással, oda is dobja már Urbliknak, Urblik visszateszi Otikbának, majd Otikba vágja előre a labdát, hogy Pető próbálja megtartani, Petőnek ez nem sikerült, Tóth Milán segíti ki őt, Tóth pedig rárúgja Sejem lábára, így ismét jöhet egy bedobás a bal oldalról, Pávkovics kezében van a labda, mert hogy ő úgy tűnik, hogy ő a bal hátvéd, Girsik pedig a jobb oldali védő pozícióban. Ezen a mai mérkőzésen megszerzi a labdát a Budafok, majd Urblik szinte azonnal visszaszerzi, de nem sikerül megtartania, mert most már a budafokiak jöhetnek megint a bal oldalon, Hajdú révén, Hajdú jön nagy lendülette, Debrecenit váltja, debreceni beadása levágódik Girsikről, a játékvezető egy picit zavarja ott Barkócit, de a Vasas szélsője végül meg tudja tartani a labdát, aztán feliveri, de ez is pontatlan, újra a budafokiaknál a labda.
5: Hát nyugodtan elmondhatjuk, hogy itt az első három percben azért elég erőteljesen dominál a Budafok. Nem sokszor volt a labda a Vasasnál, két darab bedobásuk volt, de igazából ezt követően mind a kettőnél gyorsan eladták a labdát, és most megint a budafokiak jöhetnek előre. Hátul van a labda a csapatkapitánynál, Kánoki kis Dávidnál, Sejmet játsza meg, Sejem aztán előre passzolja, és végül egy szabadrugás, Varga Balázs volt az, akit buktattak, és jöhet egy budafoki szabadrugás, nagyjából 35 méterre a Vasas kapujától, nyilván azért Molnárnak a pulzusa nem emelkedik meg ennél a helyzetnél, de hát akár ebből még lehet egy veszélyes felívelés is. Németh Mário lesz az, aki majd ezt megpróbálja minél inkább a kapu felé kanyarítani, de minél inkább úgy, hogy visszafele tekeredjen a labda, és akkor esetleg mondjuk Gyurkó be tudjon ugrani, vagy valamelyik magas védő, Jagodics, Kálnok kis is fent vannak természetesen. Elvégezte a szabadrúgást, időközben Németh, meg is volt a fejes, ez egészen jól nézett ki. Végül viszont simán tud hárítani Molnár Zsombor, mert egészen pontosan oda a kezébe hullott a labda. Tehát ezt is beírhatjuk, ez is egy szép próbálkozás volt. És továbbra is azért elmondható, hogy jobban kezdte a mérkőzést a Budafok, és még mindig ők veszélyeztetnek. Na most talán jöhet előre a Vasas, Barkóci, aki a múlt héten szintén be tudott találni, és ezzel megváltotta a helyét a kezdő csapatban. Ő az, aki most a jobb szélen hátra tette Girsikhez, Girsik pedig végül helyt választja, aztán hely a leghátul elhelyezkedő Otikbához passzol, már ami a mezőnyjátékosokat illeti, mert nyilván Molnár azért bőven hátrébb van, hiszen a kezdőkörben jár a Vasas támadása. Nem sietik ezt el, Hidiem kap egyet a lábára Posztobányitól, mutatja is a játékvezetőnek, hogy ezt azért máskor szankcionálja, kicsit fölkapta a vizet, de már ment tovább a játék, Girsiknél van a jobb szélen a labda, el is menne a védője mellett, de végül nem tud, visszaforgatja Hidiemnek, Hidiem pedig átrakja a bal oldalra, ez eléggé tetszetős akció eddig, most már Tóth Milánnál van, Tóth Milán cselezget a bal lába felé, végül nem adja be, már ott járt az alapvonalnál, hanem visszarakja Urbliknak, Urblik lőhet, és Urblik nem lő, hanem csak tologatja, most a lövés, és megvan az első felső léc, ha jól láttam a mérkőzésen. Hát tényleg abban bíztunk, hogy ez egy jó találkozó lesz, annak ellenére is, hogy a legutóbbi kettő darab MB2-es meccs, ha jól emlékszem, amit közvetítettünk a múlt héten, mind a kettő 0-0 lett. Ez azért sokkal jobban kezdődik. Volt már veszélyes helyzete a Budafoknak, most Urbliktól jött nagyjából 20 méterről középről, jobbra sodródva, jobbra ugorva, illetve hát lőve a labdát, a bal felsőt vette célba, és hát igazából Ecseri már verve volt, de hát a kapufáról fölé pattant a labda, úgyhogy jöhettek már egy kirúgással a budafokiat, amit időközben is végeztek. Itt a 6. perc elején jöhet egy újabb vendégtámadás.
4: eddig tartott ez a vendégtámadás, mert hogy labdát szerez a Vasas, mégpedig Petőnél van, Pető teszi tovább Urbliknak, Urblik a kezdőkörben forgolódik egy picit, majd a jobb oldali védőnek, Gírsiknek adja a labdát. Gírsik visszajátsz a helyhez, hely pedig elindul, fellép a budafoki térfélre, a passza viszont nem volt jó, Hajdú lépett közbe, így jöhet egy Vasas bedobás, mert hogy a labda kigurult az oldalvonalon túlra. Gírsik kezében a labda, és már oda is dobja Petőnek, aki gyönyörűen fordul a Jagodicsról, Jagodics aztán felvágja, elismeri a bűnösségét a budafoki középhátvéd, szabadrúgáshoz jut így a vendég, illetve a hazai csapat, mégpedig a 16-os sarkától nagyjából 10-12 méterről végezheti majd el ezt a szabadrúgást Banó Szabó Bence, a Vasas 8-as számú játékosa. Ott van még azért Urblik is a labda mellett, labda mögött, úgyhogy nem elképzelhetetlen az sem, hogy onnan jobban fogja majd beívelni a csapatkapitány. Banó Szabó ugye ballábas. Hamarosan kiderül, hogy melyikük végzi el ezt a szabadrúgást. A budafoki szurkolók a vendégszektor felé támad most a Vasas. El is hallgattak. Talán picit tartanak attól a budafokiak, hogy mi lesz ennek a helyzetnek a vége. Urblik mutatja a figurát. Egyelőre nem fut neki, még csak most íveli át a labdát a hosszú oldalra. Jön a középretett labda, de ez nem volt pontos Petőtől. Nem találta el jól ballábbal, az alapvonalon túlra ment a labda, az oldalhálót ugyan még érintette, de helyzetnek ezt azért nem lehet hívni. Jöhet a budafoki a kirúgása, Jagodics gurítja oda a kapusnak, Ecserinek, majd Ecseri íveli föl a jobb oldalra, ott elfejeli Pávkovics a labdát, de aztán tovább fejeli Sejem, földre kerül egy budafoki a labda, viszont a Vasasnál a 7. percben Vasas Budafok 0-0.
5: Otikba Kenet veszi most már át a labdát, miután helyi őt játszotta meg, ő pedig visszagurít a Molnárnak. Molnár az, aki fel fogja ívelni a félpálya magasságába, Barkóczi felé ment az ívelés, de ez nagyon-nagyon pontatlan volt, Debrecen is simán kiengedte a labdát, nyilván jó nekik a bedobás onnan az oldalvonaltól, tehát nagyjából a félpálya magasságában jár a Budafok, vagyis inkább úgy mondom, hogy indít egy újabb támadást. A legutóbbi pár perc, ez már inkább a Vasasról szólt, úgy látszik, hogy kezdenek feléledni a hazaiak, nyilván Erős Gábor sem ezt szeretné látni, rászólt az övéire, hogy azért kezdjenek el úgy futballozni, ahogyan ők tudnak, és ne adjanak talán ennyi lehetőséget és ennyi helyet a Budafoknak. Itt az első percekben volt a Kurblik az, aki közben elvégzett egy szabadrúgást, mivel hogy Banó Szabót rántották le, emiatt jöhetett a Vasas nagyjából középről, most már Hely Viktornál van a labda, jól támad le Gyurko, annyira jól, hogy megzavarja Helyt, és Hely kiürítja oldalra, nem volt jó a passza Urblik felé, a Vasas csapatkapitánya Urblik pedig rázza is a fejét, nem volt megelégedve ezzel az átadással, nyilván sem azzal, hogy nem volt pontos, sem pedig az elképzeléssel. Most már Debreceni elvégezte a bedobást, középen átvette a társa a labdát, szépen le is tud fordulni Varga. Varga aztán kiugratná a társát, de hát ez nagyon-nagyon pontatlan volt, nem értették meg egymást. Varga most középen volt, gyakorlatilag eddig az összes poszton megfordult. Varga pedig őt alapvetően jobb szélsőként vártuk, csak ezen a poszton nem volt még talán. Most éppen középen van, de volt már jobb hátsó védő is, bal hátsó védő is, úgyhogy kíváncsiak leszünk, hogy vajon ő mennyire kapott szabad kezet Nikházi Mártól ezen a mérkőzésen, ugye a budafokiak vezetőedzőjétől. Közben labdát szerzett a Vasas, de villámgyorsan el is adják. Szép labdaszerzés Posztobányitól, ő rak neki a jobb szélre, végül inkább visszahúzza, és Vargát látsza meg. Varga pedig a sorok között előrébb passzolja egyel Hajdú felé, ez most sokkal jobb volt, mint az imént, de a Vasas labdát szerzett, és most már Tóth Milán van óriási futóversenyben. Úgy látszik, hogy gyorsabb, mint a védője, megtolja a labdát, de túl hosszan tolta meg. Lehet, hogy még egy budafoki játékos hozzáért. Sőt, egészen biztos, jöhet egy Vasas szöglet a mérkőzésen először, akkor, amikor be fogunk lépni lassan a 10. percbe, Vasas Budafok továbbra is 0-0.
4: És most először halljuk igazán a Vasas szurkolók hangját is, a budafokiak, illetve bocsánat, most épp a Vasas kapuja mögül, Molnár háta mögött rázendített az angyalföldi kórus, de az eddigi 9 percben azért inkább a budafokiak hangját lehet hallani, mint hogyha ők lennének hazai pályán, pedig nem Dél-Budán, hanem Észak-Pesten vagyunk. Jöhet tehát a 10. percben az első Vasas szöglet, már egyelőre még nem akarják elvégezni az angyalföldiek. Banó Szabó kocog végül ki, hogy ő végezze el, és kigurítja, legurítja Urbliknak. Urblik jobbal visszaíveli a második hullámba, ott Hidiem veszi erre a labdát, és lerázná magáról Vargát. Hidiem aztán jobbal beadja jobbról, van fejes, de ez egy budafoki fejről ment ki, úgyhogy jöhet az újabb szöglet, az újabb Vasas szöglet, megint csak a bal oldalról, és megint csak ott van Urblik, hogy elvégezze a sarokrúgást. Kérdés, hogy ez mennyi idő lesz, mert az előzővel majdnem egy perc eltelt, hogy beíveljék, elvégezzék a szögletet. Aztán Urblik mégis elkocog onnan, és jön Banó Szabó, úgyhogy balról ballábas sarokrúgás következik, Urblik pedig középre sétál a 16-oson belülre. Minden budafoki játékos saját 16-osán belül, a leghátsó Vasas játékos Pávkovics, aki 20 méter van a budafoki kaputól, és most robban be a 16-oson, amikor jön a szöglet, van fejes, de ez nem volt jó ez a csúsztatás, a hosszú oldalon pedig előre tudja vágni a budafokiak játékosa, hogy aztán elég érdekesen adja haza a labdát itt Hidiem, de azért pontos volt végül Molnárnak, Molnár pedig íveli is föl, ez azonnal át a budafoki térfélre, ott van egy fejes, Jagodics bólintott el Pető mellől, Barkóczi nem tudja megtartani, mert hogy Debreceni elfejelte előle, Varga pedig már indítja a jobb szélen Sejmet, Sejem pedig gyorsabb, mint Pávkovics, keres, hogy a labdát elérje, nem, de csak azért, mert Pávkovics lerántotta őt, Pávkovics nem így érzékelte, nem így gondolta, de a túloldali asszisztens Becsiri Gergely jelezte a szabálytalanságot Katona Balázs játékvezetőnek, úgyhogy a 11. perc végén szabadrugáshoz jut a Budafok, ezt már a 12. percben fogják elvégezni a kiesés elkerüléséért harcoló budafokiak. A Vasas-Budafok mérkőzés állása továbbra is 0-0.
5: Az nem biztos, hogy Sejmet bántották az imént, Pávkovics volt ugye a vétkes, de az viszont egészen biztos, egészen egyértelmű, hogy Sejem szépen eljátszotta, szépen belépett oda Pávkovics elé, és hát innen szinte borítékolható volt, hogy össze fognak akadni a lábak, ez így is volt, úgyhogy valóban jöhet egy budafoki szabadrúgás az alapvonal mellől. Egyelőre még nem kapták meg a jelet, na majd talán most Katona játékvezető már mutatta, hogy tőle mehet, jöhet a beívelés, tehát jobbal. Hát ez szöglet magasságából van ez a beívelés, na nézzük, mi lesz ebből. Jól érkezik a labda, de Jagodics nem tudott eléggé berobbanni, és ebből egy villámgyors kontrát akár indított is a Vasas. Ott van most a labda középen az egyik Vasas játékosnál, őt viszont villámgyorsan elválasztják a labdától. Németh Márió volt határozott, és kellően harcias, szépen elvitte a labdát ráadásul. Most már Hajdutor volt egy átívelés a jobb oldalra, innen balról, de ez nem volt pontos. Oda a társak felé Posztobányi volt az, aki visszapróbált, vagy megpróbálta volna visszaszerezni a labdát, de előle kivágta azt Pávkovics, úgyhogy jöhet egy újabb bedobással a Budafok akkor, amikor beléptünk a mérkőzés 13. percébe. Na nézzük, hogy mit terveznek ebből, nem lesz nagy bedobás, pedig nincsenek messze egyébként a 16-ostól. Gyurkót játszották meg természetesen, aki vissza is fejelte azt a társa felé. Ez egészen pontos volt, sikerül is levenni, úgyhogy most hátulról kénytelen építkezni a Budafok. Közben egy óriási esik megint Banó Szabó. Úgy látszik, hogy valaki őt akadályozta, de játékvezető mutatja neki, hogy álljon föl, csak úgy, mint Gyurkónak, nem? Aztán végül egy kis ütemkéséssel, de belefúj a sípjába, és azt mutatja, hogy hely átkarolta Gyurkót. Közben gyorsan elvégezték a szabadrugást a vendégek, de a játékvezető még azt mutatja, hogy előtte oda megy, ami mindig fekvő Banó Szabóhoz, és megkérdezi, hogy mi újság van vele. Hát úgy látszik, hogy nem jó, nincs jól, mert érkeznie kell a Vasas orvosi stábjának, hozzá ápolni kell majd. Addig pedig van időnk nekünk megkérdezni Vukovics Lászlót, hogy Laci, hogy tetszik egyelőre ez az első 13-14 perc? Eléggé bekezdtek a csapatok.
3: Vasas nem érzem kellően élesnek, nem tudtak fölpörögni erre a mérkőzésre eddig. A Budafokon érzem, hogy nagyon szeretnének győzni ezen a találkozón, sokkal jobban meccsben vannak, mint a Vasas. Azt, hogy a Vasasnak jobb játékosai vannak, azt tudjuk, de ha ezt nem rakják ki a pályára, tehát mind a két csapat nincs legalább akkora küzdőszellemmel megáldva, jobban akar az ellenfél, akkor hiába vannak jobb játékosai a Vasasnak, akkor a Budafok fog győzni, tehát a Vasasnak váltani kell mentalitásba.
4: Budafoki szabadrúgás következik tehát az angyalföldi térfél közepéről, Németh Márió jó néhány méterre hátrébb rendelít. Illetve Németh Máriót rendeli hátrébb Katona Balázs játékvezető. Hát egyébként a szabálytalanság az nem onnan, amott volt még továbbra sem, de onnan jön majd a szabadrúgás. Minden esetre sok-sok budafoki ott van a 16-os vonalán, a 16-os magasságában. Németh legurítja a Kálnoki kisnek, és a csapatkapitány íveli be Gyurkó felé, Gyurkó lefejeli. Ez így jó még Debreceninek. Debreceni forgulódik egy kicsit a 16-os sarkánál a bal oldalon, aztán Németet játssza meg. Németh azonnal íveli ki Hajdúnak a bal oldalra. Hajdú visszateszi Németnek, azt el is lőheti Németh. Még egyet orrajt a Hidia mellett, majd a lövés és egy védés Molnártól. Meg is tudta fogni a bal kapu bal oldalába tartó labdát, de ezek a lövések, igaz, ugye Urliknak is volt már egy kapufája, itt ezen az oldalon már az első percben volt egy Sejem helyzet, aztán egy fejesből is veszélyeztetett a Budafok, most Németh Márió bombája érződik valóban, ahogy Vukovics László is mondta, hogy a Budafok nem akarja véletlenre bízni, és nem ijedt meg attól, hogy a bajnok esélyes otthonában kell pályára lépni, és ott kell jó eredményt elérni.
5: a céljaik eléréséért. Kálnokik is hazagurítja a labdát, Ecserihez, közben átkerült megint a budafokiak térfelére a labda, de a vendégek járathatják ismét. Jagodics, majd Debreceni a balhátvéd elindul befelé, majdnem elveszítette Barkócival szemben, végül Jagodics ott meg tudja játszani, Posztobányi és Német Mária, a középpályások játszanak össze, Német kiteszi Hajdunak a bal oldalra, visszakerül Debrecenihez, maga biztosan járatja a labdát most a budafok saját térfelén. Jagodics kapja, aztán megint Kálnokik is átkerül a jobb oldalra, jobb hátvéd pozícióban most Fekete, és ő indítja Sejmet, Sejem szalad a labdáért, bent tudja tartani, bent is tudja tartani, de nagyon messze voltak a társak, úgyhogy ez így Molnárhoz, a Vasas kapujához, kapusához került. A 16. percben Vasas Budafok továbbra is 0-0, jöhetnek az angyalföldiek.
6: És úgy látszik, hogy Nikházi Márkéknak ez egy igazi fegyver lehet, hogy kiugratják Sejmet, mert villámgyors játékos, tényleg azokat a labdákat is be tudja futni, amiket mi már úgy látunk, hogy lehet, hogy ki fognak menni oldalra, csak úgy, mint most Girsik lábáról, nem tudott átvenni egy jó paszt a kapusától Molnártól érkezett az átadás, de ez kigurult a lába alatt, úgyhogy jöhetett egy budafoki bedobás, amelyet már el is végeztek a vendégek. Hajdu volt az, aki odagurította, illetve oda dobta Debreceninek, aztán visszakapta, és végül hazagurította egészen Jagodicsékig a félpályához, úgyhogy megint leghátulról kénytelen építkezni. Tehát a Budafok, aztán egy szép csel a jobb oldalon Feketétől, aztán jött is tőle a beívelés, az már kevésbé volt jó, mint a csel, de aztán visszavágják, gyakorlatilag visszabikázzák a budafokiak, aztán pedig elveszti a Vasas a saját térfelek közepén, megint Német lőhet, Német elfekteti előtte a védőjét helyett, aztán visszagurítja most a lövés, új, de jól nézett ki ez is ebből a szögből, ahol mi ülünk. Varga Balázs volt az, aki próbálkozott, aki ugye Újpestről van itt kölcsönben Budafokon, és szépen ballal a 16-os vonalának a magasságából, nagyjából középről eltekerte a labdát, és megpróbálta célba venni a bal felső sarkot, csak úgy, mint a túloldalon a mérkőzés első percében, ugye Urbik Lőzsef, az ő labdája közelebb volt, hiszen az a felső lécről pattant fölé, Varga nagyjából egy métert tévesztett, és így ment fölé a labdája. Most már jöhetett át a Vasas, Tóth Milánt lökik föl, de még időben tovább tudja passzolni a labdát Banó Szabóhoz, akiről jelentjük, hogy jól van, minden rendben, egy kisebb ápolás után visszatért. Most már megint Tótnál van a labda, aki most középen van a pálya középső részén, aztán pedig Hely kap egy óriásit Gyurkótól, Gyurkó pedig nem érti, hogy ez miért volt szabálytalan, de hát itt volt előttünk, teljesen egyértelmű volt, hogy elkaszálta a támaszkodó lábát Helynek, aki fogja is most a jobb lábát, ez nyilván nem esett jól neki, de jöhet megint előre a Vasas, Urbliknál van a labda, aki Otikbától kapta. Urbik talán át is kocog lassan a másik térfélre, a Budafok térfelére, de helyett inkább Otikbához visszagurítja. Otikba pedig megint Urblikot játsza meg, és ebben a pillanatban lépi át a félpályát. Urblik most már tovább passzolja Tóth Milánnak, Tóth pedig megint szépen tovább teszi Girsikhez, Girsik pedig Barkócit ugratná ki, aztán Barkócinak a csele elsőre nem jó, de a labdát visszaszerzi, és most már egy zidános csellel próbálkozna meg. Tóth Milán szépen elhúzta volna, viszont erre számított Német Mário, a budafokiak egyik középpályása, mellette próbálta meg elvinni, szépen odarakta a lábát, és időközben pedig megint visszakerült a labda a Vasashoz. Akkor, amikor belépünk a mérkőzés 19. percében, Molnár íveli fel a labdát. Az állás továbbra is változatlan, Vasas Budafok 0-0.
5: A jobb oldalon Gírsik játsza már középre, Pető visszakészíti Tóth Milánnak, aztán megint Petőnél, kicsit kisodródik, hosszan is tolja meg, esik egy nagyot Jagodics mellett, de nincsen szabálytalanság, mutatja Katona Balázs. Felhördült ugyan az Irovszki Rudolf stadion közönsége, legalábbis a hazai szektorokban ülők, de ez a megmozdulás nem ért 11-est, egyszerűen hosszan tolta meg a labdát a Vasas csatára, így viszont Jagodics végezheti majd el a kirúgást a közép hátvéd a labda mögött, és várja ott Ecseri, hogy esetleg kigurítsa neki a labdát. Jagodics inkább a bal hátvédnek, Debrecenének adja oda, Debreceni megint befelé csel, ez aztán jobban előre éveli, abszolút céltalanul. Ez így átkurul, átpattog egészen Molnár Zsomborig, a Vasas kapusáig. Aztán ő passzolja fel a középpályára, Hidiem egyenesen vissza a feladónak, Német Mário szorításából. Molnár így most ballal próbálkozhat, és előre íveli át a túloldalra. Ez is pontatlan. Kálnokik is veszi át nagyon higgadtan a kezdőkörben. Kálnokik is visszaadja Feketének, majd már Jagodics a budafoki térfél közepén, újra Kálnokik is, vissza zárt oda a helyére a közép hátvéd, megint Fekete jobb oldali védő pozícióban, ez a felpassz is rossz, Pávkovics állta a labda útját, és Tóth Milánhoz pattant így a labda, Tóth beteszi Barkócinak, aki behúzódott a pálya közepére, a bal oldalon jönne most előre a Vasas, labdát kap ott kinn a szélen Barkóci, Barkóci el is indul befelé, megtolná ott Posztobányi mellett, ez viszont nem volt jó döntés tőle, Posztobányi szerelt, aztán Gyurkó esik egy nagyot Hidiem mellett. A játékvezető pedig befújja a szabadrúgást a budafokiaknak. Saját térfelének közepéről jöhet a Budafok ezzel a szabadrúgásról. Ugye Gyurkó a Kisvárdától érkezett,
7: még NB1-es mérkőzése is van ebben a szezonban. Egyébként azért jó néhányan vannak itt a pályán, akik NB1-es múlttal rendelkeznek. Elég csak a Budafok középhátvéd párosára Kánoki Kisre és Jagodicsra gondolni, de hát a túloldalon is pont a védelemben, akár Otikba, vagy Pávkovics, vagy Hely, mind-mind számos NB1-es mérkőzéssel léptek pályára. A teljesség igénye nélkül soroltam most ezeket a játékosokat. Közben egy les helyzet. Sejem volt az, aki a vasas védők mögött tartózkodott, úgyhogy a bal oldalról jöhet majd egy vasas szabadrúgás saját térfélről. Természetesen, mert az ellenfél térfeléről les miatt nem járhatna szabadrúgás. Ezt Urblik végzi el, és íveli föl Banó Szabónak. Banó Szabó visszastukkolja Helynek. Helyt megtámadja Németh Márió, de vissza tudja adni azért Banó Szabónak. Majd ismét Urblik a labdával. Urblikot nem támadják meg a vendégek. Megkapja Girsik a jobb oldalon. Girsik, ő is visszafele passzol. Hely kapja. Kicsit céltalannak látom a vasas egy-egy labda kihozatalát. Most is végül Hely volt az, aki felévelte Petőnek. Pető viszont szépen készíti le Tótnak. Tótot felvágják. Szabadrúgáshoz jut a vasas. 21. perc. Vasas Budafok 0-0.
5: Jagodics Márk volt a szabálytalan, de most már folytatódhatott a játék. Tóth is talpon van. Természetesen elvégezték a szabadrúgást. Helynél van megint hátul a labda. Ő keresi a társakat. Most balra passzol Banó Szabóhoz. Banó Szabó át is veszi, de vajon mit tud ezzel kezdeni? Szépen felíveli Pávkovics felé. Mondom én, hogy szépen, de ezt inkább vissza is szívom, hiszen nem volt jó a passz. Pávkovics felé kikanyarodott a pályáról a labda. Pávkovics ezzel nem tudott mit kezdeni, úgyhogy jöhet megint egy fekete Máté bedobás onnan a jobb oldalról, a saját kapujától a Budafoknak nagyjából 30 méterre. Még mindig várunk, mert egyelőre még nem dobta, bekeresi a társakat. Nyilván megint Gyurkó felé megy a labda, mondom én, de nem. Inkább egy elnézős bedobós cselt választ, és kiugratja ezzel a társat, akit csúnya lerántanak. Varga volt az, akit letépett hátulra a Hely Viktor. Nem tetszett neki, úgy látszik, hogy a fiatal támadó megtolta mellette a labdát. Most már pedig jöhet elő.

0: vissza is kapja a jobb oldalon. Ez is egy eléggé egyhangú támadási indítás, nincs igazából elképzelés, ahogy Laca is mondta itt az imént. A Vasas támadásaiban egyelőre csak ívelgetik föl legtöbbször a tetőjék fölé, illetve felé, de hát ő vagy át tudja venni, vagy nem, de hogyha átveszi és esetleg lekészíti, abból sem lesz utána semmi extra. Tóth Milán felé érkezett egy átadás, egy magas labda, de hát ő nyilván nem a legmagasabb a mezőnyben. Jagodics elfejelte előle, aztán pedig Jagodics másodjára is szerel, hiszen Girsik volt az, aki mellette megpróbálta volna eltolni. Jó megoldás lett volna, hogyha sikerül, így viszont simán Jagodics zsákmánya volt, aki aztán vaktában előre vágta, és végül ott csak a 88-assal a csapatkapitány Urblik tartózkodott, aki pedig megint visszagurítja Otik Bájévhoz, most már Pávkovicsnál van, középre húzódik be a bal hátvéd, és indítaná Barkócit, de ez is egy borzasztó átadás volt ki a jobb szélre, és most már Varga Balázs az, aki a kezdőkör közepén nagyjából leül, úgy látszik, hogy egy kisebb sérülése van, ugye őt még hely rántotta le ezelőtt nagyjából 2 perccel, azt hittem, hogy esetleg a játékvezető azt majd szankcionálni fogja később, de úgy látszik, hogy e fölött szemet hunyt, és talán Varga Balázs is jobban lesz, már feltápászkodott, úgyhogy nem kell cserélni, senkit nem hív oda Nikházi Márk, a Budafokiak mestere a cserék közül, pedig már többen elmentek melegíteni. Debreceni az, aki most már megpróbálja bedobni a labdát, sikerült is neki, megjátszotta a társát, Posztobányit, aki visszarakja neki, aztán Németh Márió felé jött egy átadás, de ez már nem volt pontos, úgyhogy Urblik át tudja venni a labdát, aztán tovább passzolja Banó Szabónak, Banó Szabó pedig inkább visszafordul a helyet, hogy a kapu fele ment volna, aztán megint egy labdáladás, most nagyon-nagyon pontatlanok a csapatok, egy visszahúzás Némettel szemben, és meg lesz az első sárga lap a mérkőzésen, Girsik Attila kapja, aki Németh Máriót rántotta le, konkrétan a felező vonalnál. Úgyhogy akkor, amikor belépünk a mérkőzés 25. percébe, végre valaki bekerül a jegyzőkönyvbe, de nem úgy, ahogy mi szeretnénk egy góllal, egyelőre csak egy sárga lappal. Még egyszer Girsik Attila, akit figyelmeztetnek. Az állás pedig továbbra is Vasas Budafok 0-0.
1: A 25. percben járunk, tehát Kálnoki is végzi el a szabadrúgást, Jagodicsnak gurítja a saját tér felén, Jagodics betűről lefordul, és ballal íveli előre, de hát ez is pontatlan. Girsik azonban nagyon rosszul fejeli be középre, mert ez így Gyurkói lesz. Aztán jön egy kiugatás Hajdú felé, Hajdú Molnár viszont remekül vetődik ki a kapujából, és ráfekszik a labdára, elcsente Hajdú elől, hogy aztán már kigurítsa Girsiknek. Girsik megint előre teszi, de ismét a Budafokiakhoz kerül. Most éppen Hajdú az, aki bejátsza középre Posztobányinak. Végül visszakerül Jagodicshoz, Jagodics pedig Kálnoki Kisnek teszi tovább. Hátuljárathatja most a Budafok, de a budafokiak azért ezt nem szokták olyan hosszan csinálni, mint a hazaiak. Ők nyilván érzik, hogy támadniuk kell. Nekik a 3 pont az ezen a mérkőzésen nagyon fontos. Most mégis visszakerül a labda egészen Ecseriig, a kapusig, a 16-oson belül a budafokiak hálóőre, és íveli a bal oldalra Debreceni felé. Debreceni merre tudja venni, és nagyon szépen tartja meg Barkóci mellett. Debreceni elindul befelé, a felezőnél jár egy előre, tovább adja Németh Máriónak. Debreceni aztán indul Zitzelbe, Németh nem teszi, még mindig nem passzol Németh, picit talán túl sokat tartotta, lelassult így a budafoki támadás, visszaadja Posztobányinak. Posztobányi át a jobb oldalra Feketéhez. Most már Sejem a labdával a szélen, akinek régül mondtuk ki a nevét, visszagurítja a felezőhöz, Kálnokik is. Lelassult a budafoki támadás, és ez az ívelés pedig rossz a csapatkapitánytól. Jöhet esetleg a Vasas ellentámadás a Pető íveli keresztbe, Tóth Milán át is tudja venni nagyon szépen, játsza Urbliknak, Urblik a térfél közepéről adná tovább, ez így Banó Szabóhoz kerül, ő lövi el messziről, levágódik Jagodicsról, kipattan oda a szélre Tóth Milánhoz. A 16-os oldalvonalánál Tóth, onnan íveli vissza a térfél közepére Hidinek, Hidiemnek, aki Urblikot játsza meg, aztán visszakerül a védelembe Otikbához, de most beszorul a Budafok a saját 16-osának előterébe, és a bal oldalon próbálná átvinni a Vasas, ez viszont nem sikerült, Tóth elesik, és ezzel indulhat egy budafoki ellentámadás, de egyelőre 2 budafoki, 3 angyalföldi, Otikba az, aki remekül lép oda Gyurkó mellé, és elhozza a labdát, megszerzi a Vasas, eddig tartott ez a budafoki akció. 27. perc, 0-0 a mérkőzés állása. Lukovics László, te hogy látod, mert nekünk még mindig az tűnik szembe, hogy sokkal jobban akarja a Budafok, a Vasas pedig még mindig nem érkezett meg erre a mérkőzésre.
2: Az NB2 a sokkal fizikálisabb bajnokság, mint az NB1, és nem nagyon ízlik Tóth Milánnak, Petőnek se, hogy eléggé faragják őt a budafokiak, könnyen megadják magukat. Tehát a Vasas biztos, hogy igazolni fog 4-5 embert az NB1-re, mert kell is, hogy a benn maradjon az NB1-be a Vasas. A mai meccsre nagyon nehéz fölpörögni, ez kétségtelen, de a szurkolók miatt meg kell tenni a Vasasnak, vagy meg kéne tenni, hogy kiszolgálja őket. A budafokiak jobban harapnak egyelőre, a párharcokból sokkal nagyobb arányban kerülnek ki győztesen. A Vasas egyéni villanásokba bízhat, most például a bal szélen van egy lehetőség.
0: valóban Tóth Milán az, aki most már visszafordul és visszajátsz a Pávkovicsnak.

0: Zlatkovics pedig Banó Szabóhoz passzol, most már Tóth Milán 16-oson belül kapja meg a labdát, úgy látszik jobbra cselez a jobb lába felé, lő is, de ez csúnyán fölé megy, ebben is talán több volt, nagyjából 8-9 méterről tüzelt, befelé sodródott, ugye bal oldalról nyilván neki az jó a jobb lába felé, de nem volt jó a tekerése, csúnyán fölé ment, úgyhogy jöhet majd egy ecseri kirúgás, akkor amikor a 28. perc felénél járunk, és továbbra is ugye Vasas-Budafok 0-0. Szokásos variáció. Jagodics gurította le Ecserinek. Ecseri aztán felíveli, de most nem Gyurkó felé, hanem Varga felé, aki át is tudja venni. Szépen eltolja a labdát még Tóth Milán mellett, aki igazából Spárgába is lement, de még így sem tudta azt megszerezni. Aztán kapott egy kötényt Feketétől. Fekete szépen áthúzta magát rajta, és már indítja ott elő Gyurkót, aki helyjel van nagy harcban. Ők egyébként lehettek volna akár csapattársak is Kisvárdán, de hely 2023-ban hagyta ott a várdaiakat, míg Gyurkó 24-ben csatlakozott, és ugye ahogyan már említettük, ő most kölcsönben szerepel itt a budafokiaknál. Aztán Posztovány eladja a labdát középen, szépen szerzi meg Urblik, szépen lépett ki a védője mellől, őt pedig Németh sem tudja akadályozni, felrúgni, hiszen szépen eltolta mellett a labdát Urblik, most már kint van a bal szélen Tótnál, ez egyelőre egy tetszetős akció, Tóth kidobja a bal oldalra a mellette érkező Pávkovicsnak, Pávkovics ballal beadja ötös magasságába, de ez nem volt jó, a labda viszont még mindig a Vasasnál van, Urbliknál középen, lövésre buzdítja, meg is van a gól! Urblik egy óriási bombával, 20 méterről, szépen középen megkapta a labdát Banó Szabótól, őt játszotta meg a társa, és a Vasas csapatkapitányának megvan ebben a szezonban a 11. gólja, ugye emellett már 8 gólpasszt is kiosztott, úgyhogy az egész MB2-ben ő gyakorlatilag a legjobb játékos, hogyha a kanadai táblázatot nézzük, és hát akkor rögtön forduljunk is Vukovics Lászlóhoz, azért ez borítékolható volt, mikor megkapta a labdát középen Urblik, hogy ebből nagy valószínűség szerint egy gól fog születni.
1: Nem volt benne a mérkőzésben, hogy a Vasas szerzi meg a vezetést, mert tényleg nagyon álmosan kezdtek, de hát Urblik Józsefet tudjuk, hogy a rugótechnikája remek, ehhez képest 18 méterre hagyták tisztán lőni, hát innentől tényleg borítékolható volt, nagyon későn léptek rá, pedig ott van 6-7 budafoki a 16-os környékén, de nagyon későn jött a blokk, nagyon szépen ellőtte pont középről, 18 méterről a jobb alsó sarokba. Ebben vezet a Vasas, de még sokat kell tennie, ha meg szeretné nyerni a mérkőzést.
2: A 30. percben járunk, negyed óra van még tehát az első fél időből, a középkezdés után pedig Kálnoki is íveli fel a labdát, ezt elfejelik az angyalföldiek, jöhet ismét a hazai együttes. 30. perc, Vasas Budafok 1-0, stúdió.
3: Regős László Pálnak és Erdei Márknak köszönjük szépen. Véget ért az olasz bajnokságban a Cremonese Lazio találkozó. A rómaiak 2-1-re nyertek idegenben. A pontos idő 20 óra 31 perc, jönnek a hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó fizligában. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tiszapárt. Nyáriasra fordult az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
5: Jövő szombaton, május 16-án 17 óra 15 perctől 4 találkozóval zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-2026-os idényt, míg a bajnoki címért és a dobogóért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Dalaegerszeg, valamint a Diósgyőr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4-6-kor kezdődnek majd. Az angol Premier League-ben a Chelsea hazai pályán 3-1-re kikapott az Európa Ligában elődöntős Nottingham Forest csapatától. A londoni klubnak ez volt a sorozatban a 6. bajnoki veresége, így maradt a 9., míg a vendégek 3 fordulóval a zárás előtt 6 ponttal előzik meg a már kieső helyen álló West Hamet. A címvédő mellvelőre 3-0-ra nyert Kaposváron a férfi röplabda extraliga döntőjének második összecsapásán, ezzel visszavette a pálya előnyt. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása 1-1, folytatás pénteken Székesfehérváron. A hazai válogatott 24 számban 48 versenyzővel vág neki hétvégén a kajakkenu világkupának Szegeden. Az idei első gyorsasági vékán, amely az új rendszer szerint már beleszámít az olimpiai kvalifikációs sorozatba, 62 ország sportolói indulnak. A verseny pénteken az elő- és középfutamokkal kezdődik, A szombati és vasárnapi döntőket az M4 Sport élőben közvetíti.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben 2 meghaltak és 25 megsérültek. Közülük 2 súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A környéket lezárták. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Hozzátette, Rák Rihárd egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dóró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepére várják az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülése alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Lezárták az Salzburgi főpályaudvart, mert veszélyes vegyi anyag szivárgott egy tehervagomból. Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint előbb csak néhány vágányt és peront kordonoztak el, majd kora este a teljes pályaudvart kiürítették. A kifolyt nátriummetilát tűzveszélyes anyag a bőrrel érintkezve súlyos égési sérüléseket okoz, belégzése mérgező. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
4: Közlekedés.
5: Korábban baleset történt a 31-es főúton Maglód átkelési szakaszán. A 25-ös kilométernél a fél útpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Többnyire napos, száraz időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: A műsorvezető Katona László, kapcsolunk az Ilovszky Rudolf stadionba, Vasas, Budafok, Regős László Pál és Erdei Márk.
0: Továbbra is gólhátrányban van, tehát a vendég Budafok, amikor visszaadtuk a szót, akkor ugye 1-0 volt a Vasasnak, ez pedig nem változott. Annyi változás van, hogy Gyurkó, valamint Hely is kaptak egy-egy sárgát, miután összeakaszkodtak. Igazából Gyurkó Otigbával akaszkodott össze, ezt követően pedig Hellyel is összeugrottak, és végül a játékvezető úgy próbálta meg a kedélyeket csitítani, illetve nagyobb feszültségeket megelőzni, hogy mind a kettő játékosnak felmutatott egy-egy sárgát, akik egyébként a sárgalapot követően is nagyjából fél perc találkoztak a pályán, akkor is visszarántott a Hely Gyurkót, de végül a játékvezető Gyurkót figyelmeztette, hiszen Gyurkó megpróbált még visszaütni egyet, nem volt túl sportszerű, de hát nyilván jó lenne, hogyha mind a két játékos lehiggadna, és akkor azért folytatódhatna tovább olyan szépen a meccs, ahogyan eddig, hiszen tényleg jó látni azt a futballt, ami ezen a mérkőzésen zajlik. ugye a 30. percben, illetve a 29. Urbitnak a góljával szerezte meg a vezetést a Vasas. Ezt követően 3 perccel pedig Tóth Milánnak volt egy szép kiugrása. Jobb oldalon most áthúzódott éppen erre az oldalra. Belépett a 16-oson belülre, Jagodics mellett eltolta a labdát. Végül tüzelt nagyjából az 5-ös sarkáról, de onnan nem tudta belőni. A jobb kapufát elkerülte a próbálkozása. Ecseri már verve volt, de a kapu mellé lőtt Tóth, úgyhogy nincs meg neki az újabb gólja a szezonban. Éppen megint nála van a labda a jobb szélen. Most befelé tolja a bal lába felé. Debreceni miatt nem is követi, ő marad hátul a bal hátvéd poszton. Most már Banó Szabó tüzel, egy egész jó lövés, sőt! Nagyjából fél méterrel ment fölé, Ecseri eléggé biztos volt a dolgában, simán fölé engedte, de szépen csapódott lefelé a labda, nagyjából 30 méterről kínálta meg Banó Szabó a budafokiak kapusát, ezt követően viszont jöhet tehát egy budafoki kirúgás, 37 perc és 50 másodperc elteltével Vasas Budafok 1-0.
2: A Vasas kemény magja pedig megérkezett, így bőfél órával a mérkőzés kezdete után, és a rendőrséget kritizáló Molinót húznak ki a Vasas szurkolók. Nyilván akkor eddig tüntetőleg maradtak távol a mérkőzéstől. Lehet, hogy innentől a hangpárba is komolyabb lesz a két oldal között. Most, hogy megérkeztek a Vasas ultrái is. A labda is a Vasasnál, Pető teszi ki a bal oldalra, ez viszont rövid volt, aztán Barkóczi csak megszerzi, úgy tűnik, végül megint Feketéhez kerül, forgolódtak egy picit a ringlispílen ők ketten, és Fekete volt az, aki kevésbé elszédült. A keresztpassz viszont pontatlan Némettől, Hajdú nem tudja bent tartani, Girsik dobhat, Girsik pedig előre dobja, mégpedig Petőnek, Pető szépen fordul le posztományról, aki lerántja őt, egy sárga lap a jutalma a budafokiak középpályásának, és egy szabadrugása jutalma Petőnek. Nagyjából 40 méterről a budafoki kaputól, de fel lehet ezt tévelni, akár Banó Szabónak, akár Urbliknak, és érzik ezt a védők is, Otikba és Hely, hiszen mind a ketten szépen lassan sétálnak előre, hogy elfoglalják a helyüket ott a 16-os erőterében, beékeljék magukat a budafoki játékosok közé. Jagodics is kap egy sárga lapot, vagy rosszul könyvelik el a helyszíni műsorközlők, mert hogy ugye ő Posztobányi volt a szabálytalan, a szabadrugás pedig Banó Szabó fogja elvégezni, de ezért csak ott van még mindig Urblik is, mégis elkocog onnan a Vasas kapitánya. Nagyjából 20 méteren húzzák meg a védelmi vonalat most a budafokiak, onnan fognak robbanni, indulni a Vasas játékosai Ecseri kapuja felé. Banó Szabó még mindig nem végzi el a szabadrúgást, csak most fut neki, és legurítja végül Urbliknak. Urblik pörgeti be a 16-oson belülre, ez nem is tűnik rossznak, egy picit volt csak hosszú Helynek. Hely lehet, hogyha bevetődött volna, akkor be tudja tenni középre, de nem tette meg, úgyhogy budafoki kirúgás következik a 40. percben, amikor a Vasas 1-0-ra vezet a Budafok ellen, és most már a műsorközlő is elmondja, hogy Posztobányi a sárgalapos, nem pedig Jagodics. Vasas Budafok, tehát 1-0, 5 perc van hátra az első félidőből.
0: Erős Gábornak egyébként tetszett az iménti akció, hiszen ő megtapsolta a csapatát, azt a csapatát, amelyik már vissza is szerezte a labdát. Girsik tolja meg a jobb szélen, két védő mellett is eltolja. Jagodics sem tudja tőle elvenni, csak úgy, mint Hajdú sem, aztán már Banó Szabó, ő gurítja meg középre Barkóczihoz, de Barkóczi a jobb lábával próbált lőni, aztán pedig Tóth Milán is próbálkozott a 16-os vonaláról, de hát ez sem volt jó, lepattant a blokkról, úgyhogy most már jöhet előre Sejem révén a Budafok, jöhetett volna előre, és amennyiben Pávkovics nem szerzi vissza a labdát, most már a gólszerzőnél van Urbliknál, benne a 16-oson belül, aztán megint lő Urblik, ez is lejön a blokkról, aztán Hidi M-hez pattan, de előtte gyorsabb volt valamivel Német, aki előre vágja a labdát, de ez nem volt pontos Gyurkó felé. Gyurkó megint összeakaszkodott egy kicsit Otikbával, de ebben most nem volt semmi extra. Aztán visszaszerzi a labdát középen, hátul a Budafok, el is adják villám gyorsan, Debreceni volt egy kicsit talán túlságosan is felelőtlen. Jó a beívelés, aztán Urbliktól, aki mutatja, hogy szerinte kezet ért a labda, de az csak egy budafoki mellről jött le, úgyhogy emiatt nem kellett büntetőt ítélni. Most már Tótnál van kint a jobb oldalon, most eléggé beszorítja a vendégeket a hazai együttes. Megint Girsik, szépen futott fel és váltott a Tótot, aztán jött a beadás jobban, de az nem volt pontos. Végül Némethez pattan, Németh pedig most nem tudja tovább passzolni Gyurkó felé, aztán pedig Pávkovics nagyjából 60 méterről hazaadja a kapucsának Molnárnak. Molnár pedig mutatja, hogy ő ugyan nem fog sietni sehova, szépen rendeződjön mindenki. Hát nem biztos, hogy így képzelte ezt elő, hogy Tóth Milán majd jobb hátsó védőnek fog visszalépni és elkéri a labdát, mégis ez lett Tóth, aki most már átlépi a félpályát, és Barkóczi mutatja neki, hogy miért nem ugratta ki, hiszen ő ott volt a védővonallal nagyjából egy magasságban, és akár ki is tudott volna ugrani, egy az egyben vihette volna a kapusra, végül nem ezt választotta Tóth, hanem most már a bal oldalon Pávkovicsnál van a labda, befelé húz, aztán jobban lő, de hát ez is nagyjából hát majdnem erre mondják, hogy szép lövés, bedobás, nagyjából a szöglet zászló magasságában ment ki a labda, és mi fog most következni? Egy sárga lap, méghozzá, ha jól látom, akkor Debreceni kapta, így van, még egy szabálytalanságot fújt vissza a játékvezető, ami nagyjából ezelőtt egy perccel volt, megjegyezte azt, hogy Debreceni szabálytalan volt, emiatt ki is osztotta neki a mérkőzés már 5. sárga lapját, eddig ugye 2 volt mind a két csapat neve mellett, most pedig most már 3-nál tart a Budafok, Gyurkó Posztobányi után pedig Debreceni is besárgul a mérkőzés 43. percében, és jöhet majd egy kirúgással a vendég együttes, továbbra is a Vasas vezet 1-0-ra.
2: Ecseri végzi el a kirúgást, most Jagodics és Kánokik is fent vannak a felező környékén, úgyhogy Ecseri feléveli, Posztobányi megcsúszhatja, de ez rossz helyre megy budafoki szempontból, Barkóczi hozza el, Barkóczi pedig kiugratja a bal oldalon Petőt, aki már a 16-os sarkánál jár, egy cselt ereszt meg befelé, aztán Urbliknak gurítja tovább, Urblik két ember közül elhozza, aztán Varga csak utoléri, és elveszi tőle a labdát, nem tartja meg, viszont a Budafok, mert hogy megint Pávkovics van a bal oldalon, most inkább a bal lába felé cselez, és ballal adja középre, Ecseri húzza le nagyon magabiztosan, jöhetnek a budafokiak. 2 perc van még az első félidő rendes játék idejéből. Ecseri egyelőre nem íveli fel a labdát, csak most küldi föl Gyurkó felé. Gyurkó és Otikba mehetnek a labdáért. Otikba mutatja Molnának, hogy jöjjön. Viszont Molnára a 16-os vonalán nem fogta meg, Gyurkó pedig elpöckölte előle. Gyurkó benn is tartja, és visszagurítja Hajdunak. Ketten vannak középen. Hajdu nem merte beívelni, inkább Debrecenének adta. Debreceni pedig még egy sorral hátrébb Jagodicshoz. Ígéretesebbnek tűnt ez a szituáció akkor, amikor Gyurkó el tudta onnan tolni, de végül csak visszakerült a budafokiak védelmébe, ugyanakkor megszerezték, megtartották a labdát, nyilván ennek is lehet örülni, bár leginkább a gólnak örülnének a budafokiak is persze. Kálokik is a labdával továbbadja Feketének, Fekete a felezőnél, egyébként a vezető, a Vasas vezető gólja óta azért picit visszább esett a budafokiak játéka, talán az önbizalmuk is, rájuk nem volt jó hatással az Urblik bomba, és most is elveszítik a labdát a 45. percben. 1-0-ra vezet a Vasas, és közeledik az első félidő vége.
0: De jöhet előre megint a Budafok, hiszen elpasszolták a labdát helyék, és most már ott van Hajdu felé, jött egy átívelt labda a bal oldalra, de az sem volt pontos. Tóth viszont most kiugorott akár Debreceni mellett, és Tóthnak akár az is jó lenne, hogyha meg tudná tolni, hiszen Debreceni ugye az imént kapott egy sárga lapot. Gírcsik az, aki most már kiugrik a jobb oldalon, megint van egy beadást jobbal, amit le tud venni, aztán szépen Urblik 16 méteren egy borzasztó kifejelt labda volt a budafokiak védőjétől. Hát nem tudom, megkérdezzük majd Vukovics László, de nagyjából U8-ban szerintem, vagy U6-ban már azt tanítják, hogy középre ne fejelt ki a labdát. Ehhez képest mégis így döntött Jagodics, odafejelt ezt Urbliknak a lábára, aki 16 méteren átvette, és ugye az első lövése 18 méterről középről ment a kapunak a jobb alsó sarkába, most pedig váltott, és a bal alsó sarkot lőtte ki, úgyhogy Urbliknak a második góljával, a második bombájával most már 2-0-ra vezet a Vasas, és egy darab perce maradt még a Vasasnak, hiszen egy perc lesz a hosszabbítás. Ugye a legutóbbi mérkőzésükön Budafokon azon a találkozón 3-0-ra nyert a Vasas, akkor egy fél idő után már 3-0 volt az angyalföldieknek. Egyelőre 2-0, hát ki tudja, mi jön még ebben az utolsó egy percben, de most inkább kérdezzük meg Vukovics Lászlót, hogy vajon a stúdióból is ennyire jól nézett ez ki, mint a helyszínről?
1: Ja, valóban rossz helyre fejelte Jagodics, középre nem szabad kifejelni. Urbik levette és dropból 16 méterről gyönyörű gólt lőtt a bal sarokba. Ezen kívül volt egy kapufája is, tehát Urbik mondhatjuk, hogy lövőedzést tart, elég jó százalékkal. A Vasas, nem mondom, hogy megérdemelten vezet 2 góllal, mert a Budafok jó kezdte a mérkőzést, de azóta Urbiknak köszönhetően a Vasas magára talált, és most a fél időben a Budafok magának köszönheti, mert nem rúgta be a helyzeteit, és egy kicsit hite, hogy ott is lett a vendégcsapat.
2: Már a hosszabbításban járunk, az első fél idő hosszabbításában. Egyébként, hogyha a Vasas nyer, akkor jövő héten akár a bajnoki címet is bebiztosíthatja, hiszen Honvéd ellen lép majd pályára a Vasas, és hogyha itt megszerzi a 3 pontot az angyalföldi csapat, akkor 5 pont lesz az előnye a kispestiekkel szemben, tehát egy Bozsik arénában egy döntetlennel is meglenne az aranyérem a másik feljutó csapat ellen. Itt a vége az első félidőnek, a Vasas Urblik duplájával 2-0-ra vezet a Budafok ellen a labdarúgó MB2-ben. Stúdió.
3: Regős László Pálnak és Erdei Márknak köszönjük szépen, Bukovics László itt a stúdióban azt mondott, hogy jaj, nem érdemelt a 2 gólos vezetése a Vasasnak, de azért a Budafoknak meg az 1 lőtt gólja az nagyon távolinak tűnő.
1: annyira nem távolinak, ha az első 20 percet nézem, mert sokkal jobban benne volt a mérkőzésben a Budafok. Én mindig el szoktam mondani, de valóban ez a realitás, meg az igazság, hogy a futballban nincsen ha nem teszed föl az íre a pontot, ha nem nincs benned az a gyilkos ösztön, hogy megszerezd a gólt, menjél, ameddig ez nem sikerül, akkor előbb-utóbb kapni fogsz. És a Vasas hiába kezdte egy kicsit álmoskásan a mérkőzés, nem volt olyan éles, egy jól eltalált Urbik lövéssel megszerezte a vezetést. A Budafok akkor még úgy képbe volt, de a Budafokban nincs benne igazán a nagy helyzetek kialakítása. Tehát teszik ők a dolgukat, meg hátul elég szépen járatják a labdát, mezőnyben is egyenrangú ellenfelei a Vasasnak, de a kapu előtt elfogy a tudomány, és utána egy nagyon rossz helyre kifejelt labda, Ulbrik rugótechnikáját ismerjük, nem hibázott másodszor se 16 méterről, hát tekintélyes a két gólos előny, igaz, hogy 2-0-nál szokták mondani, hogy veszélyes eredmény, de erre azt szokták mondani a barátaim, hogy akik a szakmában dolgoznak, hogy szeretik ezt a veszélyt, ha a saját csapatuk vezet 2-0-ra.
3: A Jagodics Kánoki kis kettős egykorosztályú, azt jelenti, hogy 34-34 éves a két labdarúgó, és itt a második gólnál Jagodicsot említetted, aki a 16-os vonalára visszafejelte a labdát. Hinné azt az ember, hogy talán pont majd a két legrutinosabb játékos lehet, ha nem is a csapat a legjobbja, de a legbiztosabb pontja?
1: Igen, mert ha megfutják őket, akkor már életkorból adódva, hogy lassul az ember, vagy ilyesmik történnek, akkor azt mondják, hogy ez benne van már a kora miatt, de ilyen hibát ebben az életkorban, meg ilyen játéktapasztalata nem szabad. Tehát jobbról jött a beadás, azt ilyenkor ugyanoda kell visszafejelni, amelyről jött a beadás, tehát oldalra mindenképpen, középpen az élet veszélyes, mint ahogy ez a példa is mutatta. A Budafoknak valamit ki kell találni, nagyon nehéz, mert kevés pontjuk van, egyre jobban megy el az önbizalmuk, fogynak a mérkőzések, győzelmek nélkül nem lehet bennmaradni, ahhoz meg gólok kellenek, tehát itt Nikházy Márknak nem egyszerű a feladata.
3: A félidőben Vasas Budafok 2-0, és maradunk a fővárosi együtteseknél, vagyis leginkább most átevezünk a Budapest Honvédhoz, hiszen a tegnapi nap folyamán a Szeged elleni 0-0, na meg az is kellett, hogy a Kozár Miskolc megverje 2-1-re a Kecskemétet, de feljutott a kispesti csapat, és így 3 év után ismét az élvonal tagja lesz majd a Honvéd együttese. A kispestieknél dolgozik Pisont István, aki vezetőedző is volt, meg pályaedző is, másodedző is egyébként a kispestieknél. Most jelenleg egyfajta utánpótlás egyéni képzésért felelős szakemberként van jelen a fővárosiaknál, szóval Pisont Istvánnal Szabó Bence beszélgetett a feljutás kapcsán.
7: Gratulálok a Honvédnak a feljutáshoz, és neked is, aki ugye egyéni képzőként segítetted a csapatot ebben a NB2-ben való küzdelemben, újra az NB1-ben szerepel a Honvéd 3 év után. Hogyan éled meg, mint egykori játékos, meg mint az olyan ember, aki jelenleg is segíti a csapatot?
8: Hát köszönjük szépen, kevés érdem van benne, de tény, hogy voltam a csapat körül, és heti 2 alkalommal is dolgoztam velük, mint egyéni képzés, a középpások, illetve a támadók együttműködése, összhangja, együttműködési feladatok, támadó, legfőképp támadó feladatok, ugye itt akár a passz technika, a rugó technika, az érkezések, a befejezések, a gondolkodás, nagyon sokrétű volt a tanítás, úgyhogy örülök nagyon, és még jobban annak, hogy a csapat teljesítette azt az elvárást, amit szerettek volna ezek a fiúk önmaguk felé, és a csapat, ugye a klub, az edzők, a szakmai stáb, úgyhogy rendkívül jó érzés ez 3 év után megélni mindannyiunknak, akik a Honvédban játszottunk, futballoztunk, vagy a szurkolóknak, természetesen az egész klubnak. Nagy dolog, hogy feljutott a csapat, úgyhogy gratulálok én is a csapat teljesítményéhez.
7: Az elmúlt heteket figyelembe véve azért lehetett volna ezt a feljutást már hamarabbra is időzíteni, csak ugye itt volt egy-két vereség, meg döntetlen a legutóbbi mérkőzéseken. Volt egy kis hullámvölgy a csapat részéről, vagy hogyan láttad, hogy minek tudod be az elmúlt heteknek a kicsit gyengébb teljesítményét, azzal együtt is, hogy most sikerült a feljutás?
8: Nézd, azt gondolom, és ezt mindenki láthatja, akár számszerűleg is, hogy az őszhöz képest ez egy teljesen más tavasz volt. Voltak objektív dolgai is, hiszen azért itt fontos játékosok estek ki a Czuj Géber műtét miatt, a Pekár Pisti betegség miatt esett ki ebből a kezdetekből. Illetve ha a tényleg a számoknál maradunk, akkor ugye az ősszel 10 győzelmük volt, most 7-nél tartanak, igaz, hogy még van 2 bajnoki mérkőzés hátra. Ami viszont nagyon tanulságos és szemre figyelemre méltó, az a 31 rúgott gól az ősszel, most viszont csak 14-et rúgtunk. Úgyhogy ez, ha mondjuk azt mondod, hogy a Videóton ellen ugye ősszel 3-at rúgtál, a Budafoknak 3-at rúgtál, a Csákvárnak 3-at rúgtál, a Karcagnak 5-öt, Mezőköznek 5-öt, a BVC-nek 3-at, úgyhogy ez rengeteg ilyen 3-nál több gólt értünk el ősszel, most viszont ilyen 2-1-ek, 1-0-ák vannak, nagyon sok 0-0 döntetlen, vagy adott esetben olyan vereség is, ugye ez a hazai mislennyi meccs, vagy kiszakécskén. De amik benne vannak ugye hát tudjuk, hogy nagyon jó, hogy benne vannak a pakliba, de azért jellemzően azért nagyon sok gólt rúgtunk, nagyon, nagyon jól működött az ősz a csapatnak a rúgott gólok tekintetében, ez esett vissza, tehát erről majd Tomiék tudnak neked beszámolni, hogy mi volt a fő oka, hiszen azért annyira nem láttam bele mélységében, hogy mi van, de amit láttunk, az teljesen látszott, hogy ez visszaesett, ez a hullámvölgy, ez megtörtént. Ami a játékot illetően, hogyha abba belemennék, akkor azt lehet észrevenni, hogy a védekezést illetően, és ez legfőképp a kupasorozatban lehetett látni, akár Debrecen ellen, NB1-es csapatok ellen, BVTK, Zalaegerszeg, hogyha a csapat egy letámadásos védekezést alkalmazott, és nekiment, és szinte fölőrölte, mert mondhatni ezt is, hiszen Debrecenben fantasztikusat játszott a csapat, akár a Diósgyőr ellen, vagy a Zete ellen is, hogy ezeket bevállalva rendkívül hatékony volt a védekezésünk, már az ellenfél térfelén megfojtottuk őket, nagyon agresszívak voltunk, rendkívül jól sikerült, és ebből gólt is tudtunk szerezni, úgyhogy ez rendkívül jó volt, és ezt lehetett érezni, hogy ez hatékony. A játékot, illetve a támadást illetően viszont ugye lehetett látni, hogy egy 3 belső védővel játszunk, feltolt szélső támadók, szélső-szélső emberekkel, és ugye befele elmozgó szélső támadókkal, itt a Cui Géber, illetve Megyes Zolinak a szerepe volt jelentős, hiszen azért ők szervező játékosok, és ott a tengelyben való kombinatív, kreatív gondolkodás, ami jellemzi őket, mélységi bejátszások, jó együttműködési feladatokkal kombinálva. Ezek ősszel nagyon jól, tavasszal kevésbé, de hát azért lehetett látni, hogy azért a támadó sorokban a csatárposzton is azért nagyon nagy variálás is volt, ugye rengeteg játékos többször kapott ilyen-olyan feladatkört, és nem volt állandósága a támadó, akár a csatárposztot veszem figyelembe, akkor nem volt állandóság, és ez azért meghatározta ennek a visszaesését, úgyhogy összességében figyelj, a célt elértük, az rendkívül jó, hogy a célt elértük, tavaszt kell jobban kielemezni, és nagyon örülni annak, hogy volt egy fantasztikus ősz, és a tavaszt kielemezni, hogy ennek mi volt az oka, és akkor ott helyen lesz az egész történet.
7: Ellenben ugye, aki nagyon jól teljesített, vagy amely szekció nagyon jól teljesített, az tényleg a védelem, mert ott még ráadásul gólerős játékos is volt, mert ugye Cui Gébernek mondtad, hogy volt egy sérülése és műtétje, ezzel együtt 10 gólos, és a házi góllövő listán Csontos áll szintén az első helyen, ő is 10 góllal védő létére, és 5 gólpasszal. Azért ott azt hiszem, hogyha egyéni képző vagy, akkor ott nem sokat kellett tanítani.
8: Igen, de a Csontinak ugye rendkívül jó jött, hogy ugye a pontrugásoknál akár a 11-eseket veszem figyelembe, meg hát nagyon sokszor átlövéssel odaért. Fontos gólt szerzett, például Soroksár ellen, ha már erre. Akkor ami ugye a Cui Géber, vagy a Megyes Zolikát is mondhatom, aki azt hiszem 7 gólos, ha jól tudom.
7: Igen.
8: A Cui Géber szintén 10 gólos. Ezek ott vannak, talán 10-12 gólra föl lehetett volna ezeket tornázni, ami ugye az Ádinál, például a Szamosi Ádinál 4 gólja van, ő nála érthető, hiszen azért rengeteg melót tesz a csapatba, rendkívül a védekezésbe, támadásba, és ugye nála is a sérülés volt az, ami gátolta azt, hogy több meccsen teljesen egészségesen tudjon. Ott vannak pici hiányérzetek, ilyen tekintetben, de természetesen érthető és megmagyarázható dolgokat tekintve a sérülése, ugye a kuszon a válla, komoly sérülés volt, ő sajnos emiatt nagyon sokszor nem tudott a csapat rendelkezésre állni, de viszont voltak föltörekvő fiatalok, ugye az őszt a Gáspár, illetve az Újvári Feri, aki rendkívül jó szálltak be a meccsbe, és vették fel a ritmust, ugyan kevésbé az elején, inkább már ugye a közepén a vége fele, rendkívül hatékonyan, sok tapasztalatot szerezve, és a tavasszal meg ugye a nyers Ádi, aki berobbant ebbe a ős gólokkal, már két gólos az Ádi, úgyhogy van utánpótlásunk, és ezek a gyerekek jól teljesítettek ebbe a részébe, úgyhogy amit nem tudtunk hozzátenni pluszba a góloknál, ott volt jobb, fiatalabb teljesítmény. És említettük még ugye a Baki, vagy említeni szeretném a Baki Ákost, aki szintén most kiesett, lehet látni a pontrugásoknál, mert rendkívül jó volt a pontrugások, rengeteg pontrugás variációja volt a csapatnak, rendkívül hatékony volt, nagyon látványos volt, nagyon jó volt azt látni, hogy fölkészültek erre, ezt begyakorolták, mindig valami variáció, Tomival mindig mondtam, most mit húztok elő a kalapból, rendkívül jó volt ezt látni, nagyon hatékony volt, a Baki Ákos ennek vezére volt, és ugye a Szabó Alexék jöttek mélységből, rendkívül jó volt. És ugye sajnos az Ákosnak a kiesése, például ez is egy ilyen visszaesést jelent, most jelen pillanatban a pontrugásokat illetően, hiszen azért ilyen típusú játékos, ha kiesik, akkor az sajnos megérzi a csapat.
7: Említést tettél arról, hogy sok fiatal van a keretben is azért, amikor a Honvéd kiesett az MB2-be, már akkor is az MB1-es csapatban is nagyon sok fiatal lépett pályára. Hogyha ezt a három évet nézzük, akkor lehet azt mondani, vagy így megfejteni a feljutásnak is a hátterét, hogy ezek a fiatal játékosok mostanra beértek arra, hogy NBA-be játszanak?
8: Hát nézd, nem lehetett más a cél, amellett, hogy nagyon jó kompenzálni kellett a vezetésnek, a klubnak azt, hogy az egyensúly meglegyen, jöjjenek tapasztalt játékosok is azért, hiszen szükségünk van rájuk, illetve a fiataloknak az egyesítése, az egyvelege alakuljon ki, hiszen ha abban gondolunk bele, hogy a Honvéd egy új irányt vett, és egy nevelő egyesületté szeretné magát kialakítani ezt a fajta filozófiai, klubfilozófiai gondolatokat. Ha efelé megyünk, akkor nekünk szükségünk van ezekre a fiatalokra, és a 2008-9-es korosztály rendkívül jól áll, hiszen rendelkezésre áll nagyon sok fiatal játékos, aki még most be sem mutatkozott, de ott állnak és várják a lehetőséget, hogy bemutatkozhassanak. Úgyhogy én azt gondolom, a klubvezetés, illetve a Tomi nagyon jól összhangba tette ezt a harmadik évre ezt a kapcsolatot, ezt a fiatal és idősebbeknek az egyveregét, és ez hozta ezt az eredményt. És természetesen ki voltunk éhezve, szóval ez rendkívül jó volt, amellett, hogy a klub vezetése ugye még egy későbbi időpontra tette korábban azt a célkitűzést, hogy a feljutás, hiszen pont ez volt a kérdés, hogy mennyire tudnak a fiatalok hatékonyan és eredményesen besegíteni, bekerülni ebbe a rendszerbe. Ezt megugrotta a csapat, ezt teljes mértékben helytállt a fiatalok fejtáltak, és még jobb lesz, hiszen rengeteg tapasztalatot szereztek.
7: És egy nagy kérdés maradt talán a végére olyan szempontból, hogyha a bajnokságot nézzük, hogy egy nagyon komoly rangadó lesz, és azt hiszem, hogy ugye most nem rendeznek majd a hétvégén NB1-es fordulót, csak egy magyar kupa lesz. Minden szem majd a vasárnapi Vasas elleni mérkőzésetekre szegeződhet majd. Hogyan várod, és ugye ez akár a bajnoki címről is dönthet?
8: Hát igen, valójában tényleg azt lehet mondani, hogy ez a két csapat már az ősz után lehetett érezni, látni, hogy ez a két csapat játsza majd azt a bizonyos időzetbe teszem bajnoki döntőt, mert tényleg két nagyon jó formában lévő csapat indult neki a tavasznak. A Vasas kiegyensúlyozottabb volt a tavasszal, és ezért vezeti a tabellát, de mi is ott vagyunk. Szóval egy-két meccset, ha azt mondom, hogy két meccset, két hazai meccsünket akár nem döntetlenre, hanem mondjuk győzelemre hozod, akkor a Vasas előtt vagy, és akkor te mész a bajnoki címért közvetlen módon. De így is be lehet őket fogni, hiszen ha megnyered ezt a meccset, ez egy nagyon fontos meccs, ilyen szempontból nem a feljutás, mind a két csapat elérte, hanem maga a presztízsét, ugye benne van az, hogy ugye játékos, szurkoló, mindenki egy komoly meccset vár, és mindent bele fognak tenni, és hogyha ebből jól jössz ki, akkor ugye az utolsó fordulóra maradhat az a döntés, hogy ki lesz a bajnoki cím győztese. Úgyhogy ez pikantériát kárna, úgyhogy nem lesz más forduló, csak kupa döntő van, ugye a Fradi és a Zete, úgyhogy sok szem terelődik erre a mérkőzésre, és azt hiszem, hogy nézettségében is meg fogja állni a helyét, hiszen nagyon sokan várják ezt a meccset, nagyon sokan fognak jönni a meccsre, illetve a tévé előtt fogják nézni a mérkőzést. Úgyhogy nagy várakozás előzi ezt meg.
3: Pisant Istvánt hallották, a Honvéd csapatának egyéni képzésért felelős, és hát korábbi bajnok labdarúgóját, válogatott futballistáját. Hamarosan kezdődik a második félidő a Vasas Budafok NB2-es bajnoki mérkőzésen. A Fáj utcába kapcsolunk a két kommentátor, Regős László Pál és Erdei Márk.
2: 2-0-ról folytatódik a találkozó, a Vasas vezet 2 góllal a Budafok ellen. Tulajdonképpen papírforma eredmény, de ahogy itt a félidőben Lukovics László mondta, talán nem volt az első félidő alapján ekkora különbség a két együttes között. Az viszont biztos, hogy 2-t cserélnék Házi Márk a második félidőre. Érkezett Vasvári Zoltán, valamint Szubi Kazmusz a budafokiakhoz. A két lecserélt játékos Hajdú Roland, valamint Posztobányi Patrik. Hát Vasvári valószínűleg fel fog menni oda Gyurkó mellé, két magas támadóval folytatja a Budafok, kicsit talán tehermentesítheti is Gyurkót Vasvári. Gyurkóra pedig ráfér, hogy ne egyedül küzdjön ott Hellyel és Otigbával, mert sárga lapja van már, és nem elképzelhetetlen, hogy ha így folytatja, akkor esetleg még egyszer kerül olyan helyzetbe, amit nem szeretne, hogy megtörténjen, vagy amit főleg talán Igházi Márk szeretné elkerülni, hogy Gyurkó összeakaszkodjon megint valakivel. A Vasas kezdi majd a második félidőt egy ünnepélyes kezdőrugás után. Banó Szabó állott a labda mellett, a labda mögött, hátrafele fogja játszani a labdát Otigbának, vagy egészen a kapusnak. És Molnár az, aki már íveli is föl, a 16-os környékére megcsúsztatja ott Debreceni, aztán végül Jagodics hazaengedi, így ecseri veheti birtokba a budafoki kapus, és akkor a Budafok vezetheti tulajdonképpen az első támadást a második félidőben, mert ezt a Molnár ívelést azért támadásnak nem mondanám. A labdát Sejem tovább is tudja tenni a csereként beálló Vasvárinak, aki lerázná magáról Pávkovicsot, de Pávkovics elveszi tőle a labdát és hazaadja, majd Molnár megint pontatlanul ével, ez egy Német Márióé a kezdőkörben, fekete fejelt el oda Németnek, aztán Német már kiteszi a bal hátvédnek Debrecenének, ő inkább visszafele játsza. A védelemben helyezi biztonságba a labdát a Budafok. 46. perc, a Vasas 2-0 vezet a Budafok ellen.
0: Igen, érdekes egyébként azt megnézni, hogy Vasvári most szépen kap egy labdát Gyurkótól. Vasvári akár lőhet is, már 16-oson belül lő, ez is fölé megy. Hát 50 másodperc után megvolt az első veszélyes budafoki akció, csak úgy, mint az első fél időben, ott is az első percben, már ha jól emlékszem, akkor Sejem veszélyeztetett a budafokiaknál, most pedig a frissen beállt Vasvári volt az, aki fölé lőtte a labdát, ebben azért jóval több volt, Gyurkó szépen ott hagyta neki a labdát, az vitte keresztbe a bal oldalra, ezt követően Vasvári, aztán ballal tüzelt már 16-oson belülről, nagyjából 14-15 méterről, közben pedig azt kezdtem el egyébként mondani, hogy érdekes, hogy Vasvári inkább Otigbán helyezkedik, míg Nikházi Márk egybehagyta, úgy látszik, a nyerőpárost, Helyt, valamint Gyurkót, ők ugye kaptak egy-egy sárgalapot, miután összeakadtak az első félidőben, lehet, hogy lesz még egy kis kakaskodás majd kettejük között. Most pedig Német az, akit buktat, Pető a fejét fogja, ő nem érti, hogy ez miért volt szabálytalan, Németnek ebben azért minden rutinja volt, illetve benne volt, hiszen összemosolyogtak azután, hogy Pető felsegítette őt a földről. Most már Kálnoki Kis az, aki felpasszolja a labdát Vasvárihoz. Vasvári jól szállt be a játékba, most már éppen elengedett egy labdát szépen a társához ment Sejemhez, akinek megint a gyorsaságát próbálja kamatoztatni a vendég együttes. Most Vasvári elől van egy jó keresztezés, Otigba Kenet volt az, aki kivágta a labdát, de csak bedobásra, úgyhogy nem szöglettel jöhet a vendég együttes, csak egy bedobással, amelyet majd Fekete Máté fog elvégezni a második félidő harmadik percében. Jön a nagy bedobás 16-oson belülre, Otigba pedig ezt most nem bedobásra, ha jól látom, hanem szögletre fejeli ki. Úgyhogy jöhet az első veszélyes vendég, illetve a második veszélyes vendégakció ebben a félidőben. Most ezt a szögletet 8-assal majd Német Márió fogja beívelni, mondom én. De aztán végül ott hagyja a társának, de nem megy messzire, mert csak egy kis szöglet fog következni, nekik fogják majd legújítani a labdát. Német pedig most beíveli jobbal, Rubik mellett elmegy a labda, ez jól nézett ki, Kálnoki meg tudta csúsztatni, Kálnoki Kis, de aztán végül az csak Tóth Milánig ment, aki már Girsikhez passzolja fel a labdát, Girsikkel szemben van egy taktikai falt, egy taktikai szabálytalanság, és a mérkőzés 49. percébe úgy lépünk be tehát, hogy továbbra is 2-0-ra vezet a Vasas, ráadásul az angyalföldiek jönnek egy szabadrugással.
2: Ez gyorsan el is végezte Hely, felpasszolta a középpályára, ott Urblik és Banó Szabó játszottak össze, most már Otigba kapja a védelemben, aki aztán Helynek passzolja, járatja a labdát maga biztosan a Vasas. Az előnye, két gólos előnye tudatában, az angyalföldieknek egy cseppet sem sietős itt a második félidő, ellenben a budafokiaknak mindenképpen, hiszen egy esetleges vereség az nagyon megnehezíteni a dolgokat itt a szezon végén, mert hogy 2 pontra van előttük a Szentlőrinc, és 5 pontra a Soroksár, hogyha itt a budafokiak kikapnak, akkor az biztos, hogy a Tiszakécske kivívja a bentmaradást, de az utolsó fordulóban, az utolsó két fordulóban a BVSC-vel, majd a Fehérvárral kell játszani a budafoknak, úgyhogy cseppet sincsen könnyű sorsolása ahhoz, hogy megerőzze akár a Szentlőrincet, akár a Soroksárt. Itt a Vasas ellen jó lett volna nekik megfogni ott az első félidő lendületét, aztán végül Urgli két bombája lelohasztotta a budafoki kedélyeket, de Vasváriban van lelkesedés, és most is lefordul egy védőről, ballal adja középre, bal oldalról, ottékba ment becsúszva, megint csak szögletre a korábbi válogatott középhátvéd, Gyurkó felé jött Vasvári középre adott labdája, de nem jutott el a címzettig, mert hogy ottékba remekül lépett bele. Németh Márió sétál ki megint a szögletzászlóhoz, most a baloldali szögletzászlóhoz. Ezúttal viszont nem jön oda hozzá Varga, hogy esetleg ő végezzel a kis szögletet, hanem Németh Márió egyből be fogja íveni, és oda tömörülnek a gólvonalra a budafokiak, ötten is ott vannak a kapu torkában, jön is a beadott labda, a földre kerül egy Vasas játékos, újra el kell végezni a szögletet. Nem tudom, hogy azért, mert hogy Vasas védő fejéről pattant-e ki a labda, vagy azért, mert nem adott síp jelet a játékvezető. Minden esetre újra Németh Márió a labda mögött a szögletzászlónál, mindenki ott marad, ahol eddig, laposan jön a beadott labda, tovább is tudják tenni, majd jön a lövés, ez is fölé megy. Kazmusz próbálkozott 16 méterről, félmagasan jött felé a labda, de jól eltalálta, illetve mondom inkább úgy, hogy nagy erővel eltalálta, de nem igazán jól, mert hogy elkerülte a Vasas kapuját. Ez a próbálkozás, úgyhogy az 51. percben továbbra is 2-0 vezet a Vasas a Budafok ellen.
0: Most pedig fekete csúszott oda a Tóthnak a lábára, de a Vasas még tovább tudja vinni ezt az akciót. Szépen kidobja a jobb oldalra Banó Szabó, ahol már Girsik szaporázza, már a 16-oson belül jár Girsik. Most egy jó beadás középre, és az újabb angyalföldi gól. Pető Bence az, aki megint be tud találni, csak úgy, mint a múlt héten, ezen a héten is szerez egy gólt. Pető egy parádés beadás érkezett a jobb oldalról, a 16-os csücskéről, Girsiktől, és hát nem volt nehéz dolga Petőnek, 5 méterről kellett befejelnie Ecseri mellett a labdát, senki sem zavarta, maximum a társai, hiszen még nagyjából 3 Vasas játékos állt ott mellette, úgyhogy megvan tehát Pető Bencének a 10. gólja a szezonba a 23. mérkőzésén. Ő ugye Kazincz Barcikáról érkezett a nyáron, vagyis gyakorlatilag Erős Gáborral együtt jöttek, és hát kiválóan teljesített ebben a szezonban. Na de kérdezzük meg Vukovics Lászlót, hogy ő hogy látta ezt a gólt.
1: Nagyon eltolódott a barcikai védekezés, 3 Vasas játékos teljesen egyedül érkezett, nem oldalt, hanem teljesen középen, tehát elképzelhetetlen a hallgatók számára, hogy hol vannak a budafoki védők, sehol. 3 Vasas játékos közül bárki gólt fejeltett volna, és Pető teljesen zavartalanul 5 méterről meg is tette ezt, óriási védekezési hiba.
0: Érdekes egyébként azt is megnézni, Laci, hogy a Budafoknak mind a két félidő elején volt egy óriási zicsere, és egyből gyakorlatilag büntetett a Vasas. Nyilván azért az első fél időben többet kellett rá várni, de itt a másik fél idő elején villámgyorsan kihasználták azt, hogy a budafokiak 2-ből 1 helyzetüket sem tudták kihasználni. Jöhet előre megint a vendég együttes, egy beadás balról, és ott a gól! Itt szépen pörögnek itt az események, nagyjából 2 percen belül most megvan a második gól itt ebben a fél időben. Jött egy beadás a bal oldalról, aztán pedig egy parádés csúsztatás, balról aki beadta, jól látom, akkor Németh Márió volt, és a gólszerző pedig Varga Valázs volt, talán ő volt az, aki megcsúsztatta a rövidnél, azt figyeltük, hogy Gyurkó, mint a berobbant volna, de talán nem ő volt az, aki ráfejelt, hanem Varga, mindjárt okosabbak leszünk, hiszen ott álltak egymás mellett, se nem Varga, se nem Gyurkó, hanem 23-assal Sejem Bálint a gólszerző, szépen berobbant a rövidre, és elfejelte valahogy Molnár Zsombor mellett, úgyhogy őnek is megvan a kapott gólja ezen a találkozón. Hát pörülnek az események, Laci, megint te jössz.
1: Igen, ahogy tanítják a csatárnak, a rövid sarkot támadta Sejem, nagyon jól ment a labda felé, nem várta azt, hogy a labda keresse őt, hanem ő megelőzte a védőket, a kapust, mindenkit. Szép találat volt, erős belőtt labda, megelőzte védőt, kapust, mindenkit, és a rövid sarokba csúsztatott.
2: Az 53. percben tehát újra 2 gól a különbség a két csapat között, egy fejes itt, egy fejes ott, 3-1-re vezet a Vasas. De hát a 2 gólos előny az még mindig megvan, amiről nagyjából 3 perce beszéltem, még az azóta itt is ott is megrezdült a háló, előbb a Vasas, majd a Budafok szurkolók nagy örömére. A labda pedig a hazaiaknál, Hidiem teszi át a jobb oldalra Helynek. Hely picit áldogál a labda mellett, aztán Otikbát játsza meg, Otikba vissza Pávkovicsnak, Pávkovics pedig íveli előre Tóth Milán elé. Tóth versenyt fut a labdával is, versenyt fut Feketével is, de végül kimegy a labda az alapvonalon túlra, úgyhogy budafoki kirúgás. Egyébként Hajdú volt az, aki beadta a bal oldalról a labdát, és Sejem érkezett tökéletesen. A hosszú oldalról robbant ugye rövidre, és remekül fejelte be a Vasas kapujába. 3-1 tehát a budafoki a kirúgása után Banó Szabó, illetve Németh Mário, a másik csapat 8-asa lép vissza egészen a 16-osáig. Az előreívelt labdánál pedig Hajdút lerántják. Így jöhet egy szabad rúgással a budafok saját térfeléről még. Németh Mário már végezni is el, de Pető elé áll, és kicsit hátráltatja, késlelteti a szabad rúgást. Így Németh inkább csak oldalra passzolja, átkerül a labda a jobb szélre. Ott most épp Sejem fedezi méghozzá Pávkovicssal szemben. Sejem visszaadja aztán inkább Feketének, Fekete még egy hátrébb Kálnokikisnek, aki aztán a lehető leghátrébb, mégpedig a kapushoz, Ecserihez. Ecseri visszaadja Kálnokikisnek, most a budafokiak nem nagyon tudnak kijönni a szorításból, mert hogy letámadnak a hazaiak. Kálnokikis inkább előre is íveli, Vasvári mellől azonban Hely elfejeli, aztán Kazmus szereli ott középen Hidiemmet, és ezzel indulhat megint a bal oldalon Hajdú. Girsikkel szemben Hajdú, megint beadja balról, ezt most Otikba át tudja venni, ráadásul pontosan játsza meg ezzel Hidiemmet. Urblik végül a labdával, ő lefordul Kazmusról, kérdés, hogy indul-e egy gyors ellentámadás az angyalföldiektől, ahogy indult itt néhány perccel ezelőtt a harmadik gólt megelőzően. Most megint Girsiknél a labda ott a jobb oldalon, de inkább hátrafele fordul, és biztonságba helyezi a labdát Barkócinál. Hidiem aztán a kezdőkörben, onnan éveli ki a bal oldalra. Tóth Milán veheti át, mégpedig szépen teszi mindezt Feketével szemben. Urbliknak teszi a 16-os sarkához, Urblik még egyel beljebb Banó Szabóhoz, aztán visszakapja Urblik, elvállalja harmadszor, és Urblik nagyjából 20 méterre, inkább egy indítás, ez nagyon hosszú volt Girsik felé. Ecseri jött a kapujából, de nem is kellett hozzáérnie, inkább azt látta biztosnak, ha kiengedi az alapvonalon túlra. 56. perc, Vasas Budafok 3-1.
9: Hát lehet, hogy ebben egy Urblik lövés az veszélyesebb lett volna. Nem volt rossz az elgondolás, hogy kiugrass a Girsiket, de hogyha onnan azért rálőtte volna, akkor könnyen meg lehetett volna a Mester 3-as neki ezen a mérkőzésen. Nyilván nem klasszikus, hiszen most volt két gól is itt a félidő legelején, de hát nyilván teljesen mindegy, a Mester 3-as az Mester 3-as. Tóth Milán kapja meg a labdát most a bal oldalon, aztán szépen visszasarkazza. Kálnoki kis mellett még megtartja a labdát, aztán befeje tolja. Most megint Urblik van ott középen, Urblik most tovább rakja jól Girsikhez, aztán vissza is rakja, megint ível, de ez is egy borzasztó átadás volt, csak úgy, mint az előbb, csak most annyi különbség, hogy Ecseri le tudja húzni a labdát, és nem kell neki kiengednie, hogy kirúgás legyen. Jött volna egy gyors budafoki támadás, de Varga elől Hidiem kivágta, úgyhogy megint csak egy bedobással jöhet a vendég együttes, amelyet majd onnan a bal oldalról fog elvégezni az egyik játékos, most már Vargánál van, Varga passzolta vissza, ez egy szép összjáték egyik, Kálnoki kisnél van, most már középen, ő Feketéhez dobja ki ide a jobb oldalra, és ebben a pillanatban átlépik a felező vonalat, Sejemnél van a labda, Sejem elé tette volna vissza Vasvári, de Vasvárival szemben Hely jól védekezett, úgyhogy Helyet kell megdicsérni ennél az akciónál, szépen kirúgta oldalra, aztán pedig a bedobás után labdát is tud szerezni. Petőhöz passzol, Pető pedig lefordul nagyon-nagyon simán Kálnoki kis Dávidról, aztán Kazmus már sokat gyára itt a második félidőben kiválóan szerel, most éppen becsúszva vitt el a labdát onnan Pető elől, aztán most jöhet előre a Budafok, Vasvárinál van a labda, aki inkább visszarakja hátra Feketéhez, megint Kazmusnál van, aztán ott Banó Szabó, mintha kézzel ért volna a labdához, így is van, kicsit belerakta a bal kezét a labdába, ez pedig Katona Balázs játékvezető észre is vette, és azt mutatja, hogy álljanak meg, mert nem onnan kell elvégezni a szabadrúgást, nem nagyjából két méterről hátrébről, már ami a budafoki felé, kapu felé két méterre hátrébről. Aztán Jagodics most kapja meg a jelet, inkább ott hagyja Kálnoki kisnek, ő végzi el, felpasszolja a labdát Gyurkó felé, de hát ez borzasztó rossz átadás volt, Otikba Kenet volt az, aki szépen kilépett, és tovább stukkolta a labdát, az viszont nem ment jó helyre, ott volt egy óriási összeütközés, Varga, valamint Barkóci ütköztek, mind a kettőjüknek fáj, de szerencsére most már mind a ketten talpon vannak, úgyhogy arra vár itt a szép számú közönség az Izoszki Rudolf stadionban, hogy Otikba Kenet elvégezze ezt a szabadrúgást, akkor amikor belépünk a mérkőzés 59. percébe, Vasas Budafok továbbra is 3-1.
2: Otikba pedig hátrafele passzolja egészen Molnár Zsomborig a szabadrúgást, Molnár átveszi, aztán a bal oldalra íveli Pávkovic irányába. Pávkovic elől el tudja fejelni, azonban Sejem, azonban a labda így is a vasashoz kerül, Urblik emeli föl, Petőnek ez pontos is ráadásul, visszakerül Urblikhoz, őt azonban zavarta talán a játékvezető is, így Gyurkó indulhat ezzel a labdával, Gyurkó, Urblik becsúszva nem tudja szerelni, végül kikerül oda Sejemhez, Sejem elesik Pávkovic mellett, labda mutatja Katona Balázs, így jöhet a vasas ellentámadása. Nem tetszik ez a budafoki szurkolóknak, Németh Márió pedig megfogja a helyt két kézzel, így állítja meg a vasas ellentámadását, szabadrúgást kap a hazai együttes, miközben Urblik is számon kéri Katona Balázst, mert talán őt akadályozta, ugye itt a játékvezető az imént. Urblik fogja elvégezni a szabadrúgást, Pávkovics ott hagyja a csapatkapitánynak, Kazmus mutatja, hogy Urblik arrébb pöckölte a labdát, eddig Katona Balázs nagyon figyelt arra, hogy mikor, honnan kell elvégezni a szabadrúgást, sokszor egyébként teljesen értelmetlenül rendelte arrébb, mert itt például az iménti kezezésnél a vasas tér felén történt az eset, és visszarendelte a budafoki oldalra. Ez igazából teljesen lényegtelen, az viszont sokkal inkább lényeges, hogy Kázmusz úgy tűnik, hogy labdát szerel, és meg is tudja tartani Barkóci mellett. Aztán a passz viszont rossz, erre egy Banó Szabó csapla a kezdőkörben, odaadja Hidiemnek, most pedig már Urblik indíthatja a bal oldalon kilépő Tóth Milánt. Tóth, egy becsúszás feketétől, Tóth lent marad a földön, most azonban nem reklamál, mint ahogy a legtöbb ilyen helyzetben szokott, mert hogy ő is érzi, hogy Fekete remek ütemben csúszott be, és remek ütemben szerelt, a labda az alapvonalon túlra gurult, jöhet egy angyalföldi szöglet. Urblik sétál ki szépen lassan a baloldali szögletzászlóhoz a 60. percben, amikor 3-1-re vezet a vasas a Budafok ellen, és ezzel a 3-1-jel egy nagy lépést tenne a bajnoki cím felé az MB2-ben az angyalföldi csapat.
9: Balról tehát egy jobblábas játékos fogja majd középre ívelni a labdát, a vasas csapatkapitánya Urblik József, akinek ugye már van két gólja ezen a ma esti mérkőzésen. Most is megy befelé a labdája, Gyurkó tud belecsúsztatni, aki ugye fehérben van, nyilván ő a Budafok játékosa, most pedig már Németh felé vágnak előre egy labdát, nála azért gyorsabb valamivel Gírcsik, és Gírcsik aztán szépen elpöcköli saját magát, szökteti ki oda az oldalvonal felé, hogy még véletlenül se tudjon ezzel kapura menni Német, aztán már tovább passzolt a labdát Barkóci felé, Barkócival szemben viszont kiváló a szerelés, Jagodics, aztán pedig Barkóci fellöki Jagodicsot, és mutatja Bornemisza Gergely az egyik asszisztense a játékvezetőnek, hogy jöhet majd egy szabadrúgással a Budafok, és nem csak egy szabadrúgással, hanem egy cserével is, elhagyja a pályát Gyurkó Máté, akiről azt hittük, hogy már lehet az első fél időben el fogja hagyni, hiszen azért veszélyben volt, hogy kipirosozza őt a játékvezető. Viszont akkor nem kapta meg, de úgy dönt Nikházi Márk, hogy megelőzve a bajokat, inkább lehozza, lehet, hogy egy kicsit el is fáradt. Az ő helyén pedig ott van most tízessel Kovács Dávid, 34 éves játékos, ez a 9. szezonja a Budafoknál, tehát ő a legrutinosabb budafoki játékos, úgyhogy most az ő rutinjára is számít a vezetőedző, neki eddig van 3 gólja és 4 gólpassza a szezonban, úgyhogy azért szokott ő is termelni, ha úgy van. Elvégezte közben a kirúgással felérő szabadrúgást Ecseri, előre vágta a labdát, ott nem volt igazából budafoki játékos, de végül mégis hozzájuk pattant a labda, és volt egy kisebb szabálytalanság Debrecenivel szemben, őt rántotta vissza Otigba, úgyhogy jöhet egy újabb szabadrúgással a Budafok, nagyjából 40 méterre a vasas kapujától járnak a vendégek, aztán egy hátragurított labda oda Kálnoki kiség felé, végül Jagod is tudja átvenni, aztán visszagurítja Kálnoki kisnek, úgyhogy úgy fogunk belépni a mérkőzés 63. percébe hamarosan, hogy továbbra is 3-1-re vezet a vasas, és hát valóban nem csak, hogy a vasas nagy lépést tesz ezzel a bajnoki cím felé, hanem nagyon oda mozdítja a budafokiakat is a kiesés felé.
2: Ennek pedig örülhetnek Soroksáron, örülhetnek Szentlőrincen, meg Tiszakécskén. Az, hogy Békés Csabán minek örülnek, azt nem tudom, de talán nekik is jobb, hogyha most a vasas nyer, mivel ez Békés Csabán is csoda kéne ahhoz valahogy, hogy valahogy bennmaradjon a másodosztályban a Viharsark Lilafehér együttes. Szabadrúgáshoz jut ismét a Budafok a bal oldalról, ez már jóval közelebbről a vasas kapujához, mert hogy innen bőven be lehet ívelni oda 16-oson belőlre, ennek megfelelően Kálnoki kis, Jagodics és Vasvári is érkezik oda a 16-os vonalára, nagyjából a 11-es pont magasságában a védelmi vonal, Fekete is középen van, és érkezik Kovács Dávid is oda Sejem mellé. A labda mögött pedig Németh Márió, ezúttal is ő íveli be a szabadrúgást, aztán mégis hagyja ott a Hajdúnak, aki, illetve Vargának, aki íveli be van, és fejes, az viszont Molnár Zsombor kezében köt ki. Jagodics próbálkozhatott nagyjából 8-10 méterről, de nem volt elég erő a fejesében is középre is érkezett. Molnár pedig már kigurítja Hidiemnek, még nem zárt vissza teljesen a Budafok, de egy gyors ellentámadás ebből nem lesz, mert hogy egy kis pontatlanság csúszott Hidiem átadásába, Pavkovics így lelassult, aztán az ő passzát Pető nem tudja jól megjátszani, visszaszerzi a budafoki csapat. Fekete volt az, aki közbelépett, és már Kálnoki kishez játszotta tovább. A labda pedig már Jagodicsnál. Jagodics a budafoki térfél közepén, jön Ecseri is a kapujából. Egy olyan ötödik védőnek, hogy a labda kihozatalt segítse, visszakapja Jagodics aztán, és most íveri a jobb oldalra Sejem felé. Sejem és Pavkovics egyszerre ugrik, Pavkovics fejeri el a labdát, ami Feketéhez jut. Sejem pedig, illetve Pavkovics pedig nem tudja bentartani, Sejem pedig a földön marad, úgyhogy Fekete még nem végzi el a bedobást, a játékvezető ellenőrzi, hogy mi a helyzet a budafokiak jobb szélsőjével. Orvosi segítségre egyelőre nincsen szükség, úgy tűnik, de azért itt készenlétben már a budafokiak kispadjánál az orvosi stáb tagjai. Sejem azonban felpattan, szépen lassan, és akkor jöhet majd Fekete bedobása, sípjelet meg is kapja Katona Balázs játékvezetőtől. Fekete a felező és az oldalvonal találkozásánál a jobb oldalon nem dobja oda Németnek, inkább visszafele Kálnoki kisnek, ő pedig egyből érintés nélkül rúgja előre. Ottékba elfejeli, aztán Jagodics rúgja vissza oda Vasas tér felének sűrűjébe a labdát, ezt most Hely fejelte el, ki fogja lekészíteni a földre. Debreceni az, a budafoki balhátvéd, és már odaadja Német Máriónak. Német elindul befelé, Kovácsot játsza meg,

0: Szekesfehérvárnak két fordulóval a vége előtt biztosan van 30 pontja, a Szent Lőrincnek 27, míg a Budafoknak, hogyha minden így marad, akkor marad 25, csak úgy, mint a Békés Csabának. Hát ebből a négyesből nyilván a Soroksár áll a legjobban, de te mit gondolsz, melyik két csapat lehet majd a kieső?
1: Azt gondolom, hogy a Soroksár nagy valószínűséggel meghosszabbítja MB2-es tagságát, és a másik háromból lesz kettő. Hát a budafokiak nem néznek ki jól, sem pontszámban, sem játékban, habár sokat tesznek azért, hogy itt közelebb zárkozzanak a Vasashoz. Nem feltétlenül ma kellett volna megszerezniük a három pontot, hanem a bajnokság folyamán kellett volna többet gyűjteni, de ebből a háromból 100%, hogy kiesik két csapat. Itt az utolsó fordulókban, aki győzni tud, ugye, az fogja három pontokat gyűjteni. Nagyon nehéz megtippelni, hogy melyik kettő lesz. Jelen pillanatban elmondtad, hogy ki hol áll. Itt biztos, hogy hármuk közül kerül ki, a Soroksárban fog maradni.
0: És Szent Lőrinc, Budafok vagy Békés Csaba, melyik kettőt tippeled?
1: Hát nehéz kérdés. Ebben nem merek állást foglalni. Biztos, hogy a háromból lesz, tehát a Soroksár matematikailag még belekerülhetne, de nem fog. Nem tudom megmondani, nem is tudom, hogy mindegyik, hogy kivel játszik, de igazából a végén tulajdonképpen már mindegy, hogy kivel játszol, mert olyan pozícióban vagy, hogy nyerned kell.
0: Ez egészen biztos, közben volt időnk mindezt átbeszélni, hiszen kiment a labda oldalra az egyik budafoki játékosnak a lábáról, Sejemnek a lábáról, úgyhogy megint egy bedobással jöhet majd a Vasas, akkor, amikor a 67. perc felénél járunk, és a legutóbbi negyed órában igazából semmi extra nem történt, Sejem gólja óta, egyik csapat sem veszélyeztetett különösebben, na most talán a Vasas indíthat egy akciót, jó a bedobásod a Barkóczi felé, aztán Barkóczi elől elfejli a labdát Jagodics, aztán az égbe felvágtak egy labdát a Vasas játékosai, Manó Szabó megy érte, és a másik nyolcassal Némettel küzd, utána pedig úgy látszik, hogy sikerül elvinni a labdát Varga mellett, de Varga szépen megtartja, testtel is, meg aztán tovább is tudja pöccinteni a labdát, most már Kazmusznál van középen, akivel szemben volt egy szabálytalanság. Hát Urbik megint nehezményezi, szerinte ez nem volt semmi, Kazmusz eléggé gyorsan megadta magát, abban azért teljes mértékben igaza van, de valóban egy picit azért odarúgott a lábára a közép körben. Most már ott van Kálnoki Kisnely a labda, miután elvégezte gyorsan a szabadrúgást a vendég együttes, de az ő felpassza borzasztó, és hát Nikházi Márk is gyakorlatilag nagyon-nagyon idegesítte a partvonal mentén, hát kitért a hitéből, mert nem ezt várta el. Itt a félidőben nyilván nem ezt beszélték meg, hogy így vaktában vagdossák fel a labdákat előre, hanem azért próbálják meg mondjuk ott Vasváriékat keresni, vagy éppen a frissen beállt Kovács Dávidot, nyilván ő nem egy akkora növésű futballista, mint Gyurkó, de közben nézzük azt, hogy a Vasas játékosain, Vasasnál éppen Radó az, aki odafut, és még valaki, úgyhogy kettős cserét fog majd alkalmazni, Erős Gábor a Vasas mestere is, de csak egy budafoki kirúgás után, hiszen Ecseri az, aki lehelyezte a labdát az ötös vonalára, és ő az, aki majd kirúghatja a mérkőzés 69. percében, Vasas Budafok 3-1.
2: Otikba visszafejeli Petőnek, Pető pedig lekészíti Hidiemnek, jöhet ismét a Vasas, Hidiem már az ellenfél térfelének közepén jön, Gésik a jobb oldalon, Gésik jól tolja meg, és adja középre, kivágódik egy budafoki lábról, Vasas szöglettel folytatódik majd a találkozó. Itt a 69. percben egyébként a budafoki kispadról is érkezett egy cserejátékos, Lapu Andor, nem tudom, hogy be fog-e állni, mert nem akkora lendülettel jött, mint a Vasas cserék, úgyhogy lehet, hogy csak frissíteni jött a budafokiak játékosa. Urblik sétál ki a szögletzászlóhoz, ahogy azt megszokhattuk, most a jobb oldalról ívelheti be a Vasas csapatkapitánya a saroklúgást, lassan átlépünk a 70. percbe is. Eljátszik egy picit az idővel Urbik József, aki duplázott ezen a mérkőzésen az első fél időben. Két bombagolt szerzett Urblik, most pedig adja be a szögletet a jobb oldalról, át a hosszú oldalra Pátkovics felé, van fejes és van egy védés, Ecseri öleli magához a jobb alsó sarokba tartó labdát. Aztán Ecseri már rúgja is előre, mert hogy Sejem indulna meg ott két Vasas játékos között, de Gírsik és Hidiem is kedvezőbb helyzetben. Gírsik aztán nagyon kacskán ér a labdába, és erre Sejem rástartol, és Sejem megszerzi ott a jobb szélen. Van érkező ember, Sejem beadja, kicsit elkapkodta, talán Hidiemről levágódik, és pontosan oda Gírsik lábára, mint megint a Vasas jöhet. Tehát Gírsiknek voltak már érdekes megmozdulásai a mai meccsen, igaz, gólpaszt is adott Petőnek, de a budafoki gólnál mellőle adta be, ugye a labdát Varga most is borzasztóan ért hozzá, lehet, hogy le is fogja cserélni őt Erős Gábor. Nézzük, Banó Szabó az egyik lecserélt játékos, helyére érkezik 94-es számmal Cseke Benyámin a középpályára, szintén korábbi NB1-es játékos, és Tóth Milán a másik, aki elhagyja a pályát, az ő helyét veszi át a korábbi NB1-es gólkirály, Radó András. Hát Radó és Németh Mário Szombathelyen a haladásban voltak csapattársak éveken keresztül,

0: most egymás ellen lépnek pályára az MB2-ben a Vasas Budafok találkozón. A 71. percben járunk, amikor megtörténik ez a kettős csere a hazaiaknál, a labda pedig Pávkovicsnál, ő fogja elvégezni a Vasasnak megítélt szabadrúgást, de egyelőre nem siet sehova az angyalföldi hátvéd. Most passzolja oda Petőnek, Pető lefordul Kálnoki kisről, és teszi be középre Urbliknak. Urblik két ember között szépen megtartja, és Girsikhez adja a jobb oldalra, Girsik tovább adja Radónak, Radó 16-os sarkától 4-5 méterre, befelé játsza Urbliknak, Urblik megint ki a jobb szélre, ahol ismét Girsik várja, aztán jó a váltás Radóval. Radó megpróbál egy csellel elmenni Varga mellett, ez nem sikerül, inkább visszafordul és leteszi az oldalvonalnál helyezkedő Girsiknek, majd megint Urblik a labdával, elindul Kázmusz mellett, Urblik befelé, nem tudják elvenni tőle a labdát, most Kázmusz odalépett és kipattant róla végül a labda, úgyhogy bedobással jön majd a Vasas a 72. percben, 3-1-re vezet továbbra is a hazai együttes a Budafok ellen.
1: Viszonylag ritkán látni azért szír játékost az MB2-ben, de Kazmusz eléggé jól teljesít, azt azért elmondhatjuk. Ez már a sokadik labdaszerzése, hiszen megint ő volt az, aki jó helyen tartózkodott, és elvitte az egyik Vasas játékos elől a labdát, név szerint Girsik volt az, aki megint eladta. Most már érkezett egy hosszú felpasszod a Sejem felé, de Sejmet megelőzte Pávkovics, aztán pedig Pávkovics levenni a labdát, de elviszi előle a társa Barkóci, aztán Sejem kap egy óriásit Otigbától, most felpattan a budafoki kispad, és azt reklamálják, hogy miért nem kapott egy sárga lapot, ezért Otigba kenet. Neki ez volt az első igazi óriási faltja, úgyhogy őt még csak figyelmezteti Katona Balázs játékvezető itt a mérkőzés 72. percében. Újabb kettős csere jön majd egyébként a budafokiaknál, hiszen ketten is érkeztek a melegítő játékosok közül. Ez pedig azt jelenti, hogy mindez öt csere lehetőségét kihasználja Nikházi Márdák. Nyilván nekik nincsen vesztenivalójuk, hiszen 3-1-es hátrányban vannak. Most érkezik egy jó felpasszod a Varga felé, Varga elcsúszik, vagy úgy látszott, inkább Girsik kilökte őt a labda alól, nem fújt a játékvezető, úgyhogy inkább mégiscsak elcsúszott Varga. Most már Németnél van, Német teszi tovább Kovácshoz, a frissen beállt játékos kidobja a jobb oldalra Feketéhez, Feketétől jöhet egy beívelés, ez jól is néz ki, de nem sikerült átvennie a labdát a társnak, aztán pedig megint Vasvári felé érkezik egy bepasszolt labda középre, Vasvári egy picit lehúzza, most hely, de hát nyilván ez nem ért büntetőt, aztán pedig eladja a labdát Girsik, már sokadjára a mérkőzése, megint Német szerzi meg, Német berakja középre laposan, ötösön belül volt egy felszabadítás, megint Otigba volt az, aki szépen lépett ki, és kirúgta oldalra a labdát, sőt nem oldalra, hanem egy szöglettel jöhet majd a Budafok. Otigbát csak dicsérni lehet, kiválóan védekezik, míg azért most elmondhatjuk azt, mi közben azt nézzük, hogy ő bukta, valamint a Rehó veszik fel a mezüket, és ők érkeznek majd hamarosan a pályára. Tehát elmondhatjuk azt, hogy azért jól működik a bal oldala is a Budafoknak itt a második félidőben, ugye onnan jött az a beadás, amelyből már egy gól is volt. Most egy szöglet érkezik, ez is jól nézett ki, de Jagod is nem tudott felugrani, hiszen fogta őt az egyik Vasas védő. Most pedig már Kázmusz az, aki vissza kanalazza a labdát a 16-oson belülre, de ez sem volt pontos, ezt is kifejlik a Vasas védői. Német gyűjti aztán be, Német emeli vissza Jagodics felé, Jagodics átveszi, de kisodódik fel a 16-oson kívülre, Urblik mellett próbálkozna meg egy csellel, Urbliknek a lábáról pedig kipattan szögletre, úgyhogy megint Varga lesz az, vagy éppen Német, aki majd beíveheti középre ezt a szögletet, közben pedig már bukta, és Rehó is ott állnak, és beállásra készen, és mivel Bognár Tamás negyedik játékvezető felmutatja a táblát, emiatt jöhet át a csere. Fekete helyett érkezik bukta, míg 8-assal pedig Német Mário hagyja el a pályát, tehát most már egészen biztos, hogy nem ő fogja elvégezni ezt a szögletrúgást, hanem Varga maradott az ő bal lábáról, jön majd a szöglet balról, de a frissen beállt bukta is oda kocog, lehet, hogy ő fogja végül beívelni, így is van. Az első beívelése jöhet át buktának, lehet, hogy az első labdaerintéséből meg lehetne az első gólpassza, de hát ne rohanjunk ennyire előre. Még egyelőre a jelet várja a Katona játékvezetőtől, ebben a pillanatban meg is érkezik a sípszó, jöhet balról a szöglet, ez egy eléggé lapos és gyenge beadás, de végül aztán Kovács startorra a leggyorsabban visszarakja buktához, bukta pedig megint laposan íveli be, aztán pedig ott cselezett Jagodics, neki előle elrúgták a labdát, aztán megint egy beadás és egy öngól. Hát buktának nem az első labdaérintéséből van meg az első veszélyes megmozdulása, hanem a harmadikból, harmadjára beívelte középre, és hát egy borzasztó rossz beleérés volt. Balról érkezett a beadás, és hát az egyik Vasas játékos belerakta a fejét, ha jól látom, talán Pető volt az, de meglátjuk majd, egyelőre várjuk azt, hogy igazolják ezt, hiszen több Vasas játékos is ott áll, gyakorlatilag mind a 22 játékosból nagyjából 20-ot a 16-oson belül tartózkodott, És igen, én úgy láttam, hogy Pető volt az, aki bele tudott egyet csúsztatni, az ő fejéről ment be tehát a labda a Vasas kapujába, úgyhogy most már csak egy gól a Vasas előnye. Vukovics László, innen azért bármi lehet ebben a maradék, hát negyed órában.
2: Igen, itt Pető nagyon rossz megoldást választott, nem azért, mert becsúszott a labda a kapuba, hanem a kapus kezébe ment volna ez a beadás, mert egy mély beadás volt, Kovács beadása, és Pető olyan szerencsétlenül miért hozzá, hogy véteretlenül vágodott a saját kapujába. Így most újra nyílt lett a mérkőzés, egy megnyert mérkőzés volt már a Vasasnak így, ahogy alakult, de innentől kezdve a Budafoknak esélye van a pontszerzésre, biztos, hogy lesznek még helyzetek mindkét kapu előtt.
0: 3-2 a mérkőzés állása a 76. percben. Pető most már mind a két kapuba betalált, mind a kettőbe fejjel. Ez akár még jól is kinézhetne, hogyha az egyik és a másik félidőről lenne szó, de a második félidőben szerezte mind a két gólt. Úgyhogy így a budafokiak címere alatt van ott Petői neve többek között, mert hogy Vasas címere alatt is ott van az eredményjelzőn. A lényeg, hogy 3-2, és a budafokiak ettől talán megint elővehetik azt a lelkes játékukat, amit a mérkőzés első 20-25 percében láthattunk tőlük. A labda viszont a Vasasnál, Pető az, aki éppen a bal oldalra passzolja Pávkovicsnak. Pávkovicsot üldözi Kovács, tartja vele szemben a Vasas védője a labdát, aki beadja aztán középre Hidinek, Hidi a térfél közepén, tovább teszi Helyhez. Hely, aztán Pető a labda útja, kikerül a jobb szélre Girsikhez. Girsik egyelőre nem adja be, inkább cselezget egy picit ott a szélen, a csereként beálló Rehó mellett, most kapja meg megint Hidiem csekkétől még hozzá, aztán Hely talán behívja egy majd középre, legalábbis bemutatta ezt, de inkább laposan teszi tovább Urbliknak. Urblik nagyon kis területen adja tovább Barkócinak, ő fordulna rá, de nem volt jó a lövése, ez passznak sem illett igazán be, a labdát felvette a földről Ecseri Máté, a budafokiak kapusa, aztán kigurítja Buktának, aki jobboldali védő pozícióba került, ez most lett igazán tiszta, mert ugye egy szöglet előtt állt be, akkor pedig ő ment azonnal elvégezni a sarokrúgásokat, egyébként Bukta Vasasban is megfordult korábban. A labda Urbliknál elveszíti a budafok, aztán Urblik rárúgja Sejem lábára, Sejem kap egy pacsit Nikházitól és néhány motiváló szót, úgy érzi Nikházi Márk, hogy Sejemben talán lehet itt veszély a hátralevő szűk negyed órában és a ráadásban. Pávkovicsnál a labda, Pávkovics felpasszát Bukta füleli le, nagyon harcosan Barkóczi elől, bejátsza középre Vargának, Varga felnéz, Rehó indult volna, de nem volt igazán jó helyzetben, úgyhogy inkább hátrafele tette, most pedig már Kazmusz az, aki a jobb oldalon induló Buktának teszi a labdát. Bukta rávezetheti Pávkovicsra, fennakad Pávkovicson a budafoki szélső, Pávkovics előre éveli Barkócinak, Barkóczi remekül fejeli Petőnek, Pető pedig megtartaná Kazmusz mellett, ezt sikerrel teszi, most már Urblik a labdával, miután Barkóczi adta oda neki. Urblik a felezőnél forgulódik, körbenéz, és végül Pávkovicsot választja. Pávkovics, aztán Hidiem, Pávkovics inkább hazaadja, egészen Molnárig jut a labda. Kovács megtámadja Molnárt, Molnár kiteszi a jobb oldalra a Helynek, Hely előre tett labdájába belelép Kovács, úgyhogy kipattan az oldalvonalon túlra. Vasas bedobás jöhet a 79. percben. Vasas Budafok 3-2, bő 10 perc és a hosszabbítás van még hátra.
1: Szegény Molnárnak sincsen élete meccse a Vasas kapujában, de gyakorlatilag azért egyik gólról sem tehetett. Ugye neki ez az első bajnoki mérkőzése a szezonban. Hát rögtön kapott két gólt a Budafok ellen, egyébként két kupa meccsen már védett, ahol szintén két gólt kapott, az egyik meccsen pedig gólt sem kapott. Aztán most érkezett egy kiugratás Csekétől oda a társ felé, Radó felé, de ez nem volt pontos, kiválóan védekezett Kálnoki Kis Dávid. Most pedig már Bukta kapta meg a jobb oldalon, Bukta odarakadta volna Vasvári elé, érdekes, hogy ezt nem vette észre, mert Vasvári egy az egybe lépetett volna ki, de aztán pedig alálőbből a labdának, és kiugratná Sejmet, de Sejemnek ez túl hosszú, és szépen szedte fel a labdát a földről Molnár, aki pedig már oda is passzolta tovább a labdát Pávkovicsnak, szépen kigurította neki, és most már a Budafok tér felé jár a Vasas, Radó veszi át nagyjából 20 méterre a budafoki kaputól, őt viszont villámgyorsan elválasztja a labdától Jagodics, az a Jagodics az, aki aztán elpasszolja, most már Petőnél van, ott a 16-os vonalán, Petőt is elválasztják a labdától, túl körülményes volt, és Bukta volt az, aki végül megszerezte tőle a labdát, aki pedig most már előre íveli Vasvári felé, Vasvárinak az életét megint Otikba gyötri, és Otikba meg is szerzi a labdát, aztán tovább passzolja Hidiemnek, Hidiem pedig keresi a társakat, végül megtalálja Cseke személyében, Cseke pedig kidobja a jobb oldalra a társnak, onnan húz befelé Girsik, és hát gyakorlatilag 50-60 méterről Girsik gondolja, és haza emeli a kapusának, Molnárnak, úgy volt vele, hogy inkább kezdjenek egy támadást hátulról, nyilván nem őket sürgeti az idő, most már Petőnél van a labda, a Budafok tér felén, Pető ki adja oda a bal oldalra a labdát Urblik felé, Urblik pedig egyelőre keresi a társakat, ő is inkább visszahúzza, és Pávkovicsot játsza meg, Pávkovics pedig visszapasszolja neki, mármint Urbliknak, aztán pedig megy elé, de végül nem kapja a labdát, hanem Urblik inkább visszafelé húz megint, és lehet, hogy keresztbe fogja áttenni, nem, inkább majd hátra, Otikba felé gyakorlatilag, 20 méterre visszacselezte magát Urblik, aztán Pávkovicshoz passzol, Pávkovics pedig tovább passzolja Barkóczi felé, de ez egy pontatlan átadás volt, és hát Urblik pedig majd felrobban, hogy a játékos társak nem tudták egymást megjátszani. Most már Vargához jött a bedobás, Kálnoki Kistől, azt követően pedig most jól támadott le Pávkovics, aki az imént még eladta a labdát, az ő lábáról megint kiment, és egy bedobással jött a Budafok, amelyet már elvégeztek, sőt a labda már a bal oldalon jár, ott Rehónál, a frissen beállt játékosnál, most pedig már visszapasszolt egészen Kálnoki Kisig, aki pedig egy újabb támadást indíthat, a 82. percbe lépve, továbbra is egy góllal vezet a Vasas a Budafok ellen 3-2-re.
0: A labda a Budafoknál, aztán Varga eladja, úgyhogy jöhet mégis a hazai csapat. Radó révén indulna előre, Radó eladja, Pető elő le tudta vinni Jagodics. Egyébként Jagodics is volt Radó csapattársa, hogy ezt Németh Márióról elmondtam, ugyanabban a haladásban játszott együtt a korábbi NB1-es gólkirálya. Már Radó pont az Alaegerszeg játékosaként lett gólkirály, amely ugye a haladás ősi riválisa. Urblik végül ível előre Pető felé, Petővel versenyt fut Jagodics, Pető át tudja venni a 16-oson belül, kicsit kisodródik, visszakészíti a második hullámba, Cseke a 16-oson, most lövi el, megpattan, mellé pattan. Vasas szöglet következik, Cseke picit talán körülményes volt, Radó nem is érti, hogy miért nem játszotta őt meg a jobb oldalon, de hát a lövés sem volt az igazi Petőtől, ezt inkább úgy kellett volna talán ellőnie, mint Urbliknak. De persze könnyű ezt mondani innen a lelátóról. Urblik egyébként hatalmas kedvel játszik, és érződik, hogy nagyon nagy magabiztosság is van benne. A budafokiak alig-alig tudják elvenni tőle a labdát. Nagyon sokszor 2-3 játékossal szemben tartja meg a Vasas csapatkapitánya, aki most a szögletet végzi el, mégpedig legurítja Csekének, Cseke visszaadja Urbliknak, aki aztán már íveli a hosszú oldalra, Otikba visszafejeli a sűrűjébe, Pető fejel, mellé megy. Nagy helyzet volt a Vasas előtt, Petőt talán Barkóczi zavarta a csapattársa, és emiatt fejelt mellé. Aztán végül a kirúgás gyorsan elvégzi Ecseri, de talán nem olyan gyorsan, mint azt Nikházi Márk szerette volna, aki itt a kispadnál hatalmas elánnal jelezte a kapusnak, hogy elő 2-2-ben lehetett volna támadni, mert hogy fent maradt ott Vasvár is, és Kovács is, és Ecseri mégsem rúgta föl. Így viszont a labda a budafokiakhoz, budafokiaktól végül a Vasashoz kerül. Urblik az, aki a középpályán Kazmuzzal szemben tartja, és még mindig tartja, és most íveli csak át a jobb oldalra, ahol remekül veszi át Gírsik, és adja tovább Radónak. Radó a jobb szélről beadja. Pető fejelhet megint, ez most nem volt jó, ezt úgy csúszott a feje búbján. Barkóczi tartja benne a túloldalon, és nagyon szépen fűzi át Buktát. Barkóczi a 16-oson belül beadja, ő is Kánlokik is felfejeli a magasba, és kipattan az alapvonalon túlra. Újabb Vasas szöglet következik a 84. percben. 3-2-re vezet a Vasas, és úgy tűnik, hogy az erőnlétben jobban bírják a hazaiak. A budafokiaknak pedig ugyan egy gól is egy nagyon nagy lépés lenne, nem akkora, mint egy esetleges győzelem, de az egy pont is sokat jelenthet a budafokiaknak még itt a végelszámolásnál, viszont egyre fárad a vendégcsapat.
1: Pláne, hogyha azt is megnézzük, hogy a Vasas eddig csak 2 cserélt, úgyhogy ők még 3 cserélhetnek, mármint Erős Gáborék, hogyha úgy látja, és érkezni is fog majd egy Vasas játékos frissen a pályára, de most nézzük inkább Urbik Józsefet, aki be fogja ívelni balról a szögletet. Hát igen, szépen egy-egy perceket azért elcsal ezekkel a szögletekkel. Nyilván az idő az nekik kedvez. Nem is volt jó a szögletrúgás, Radóhoz pattan ki. Radó pedig aztán begurítja középre Barkócziék felé. Barkóczi pedig szépen átdobja a jobb oldalra Gírsikhez, de Bukta megelőzi Gírsiket, úgyhogy most már ő rúgná ki a labdát. Aztán végül Gírsikről pattan az oldalvonalon túlra, és talán most jöhet majd egy csere, így is van, Németh Barnabás érkezik Pető helyére, annak a Petőnek a helyére, aki ugye ezen a mérkőzésen 2 gólt is szerzett, az egyiket ugye a budafoki kapuba, a másikat pedig a saját kapujába, és az a Németh Barnabás váltja őt, aki a november 9-i első egymás elleni mérkőzésükön Budafokon 2-szer is be tudott találni, annyi a különbség a két játékos között, hogy Német akkor mind a kétszer a budafoki kapuba talált be. Pető nyilván nem veszi észre azt, hogy őt kell lecserélni, aztán végül a kapu mögött mégiscsak leballag, hiszen mutatja neki a játékvezető Katona Balázs, hogy őt kell lecserélni, és hát hagyja el a leggyorsabban a pályát. Az ő helyén pedig Német Barnabás, erre a maradék pár percre. Ugye két csere lehetőség még mindig van a Vasasnak, meglátjuk, hogy Erős Gábor mi mellett fog majd dönteni, hogy esetleg cseréle még, vagy sem. Közben pedig kiírják nekünk a hivatalos nézőszámot, 1615-en vagyunk itt az Ilovszky Rudolf stadionban. Ezen az egyébként kiváló mérkőzésen szerintem ezt mind a kettőnk, sőt Toman Sándor hangmérnök kollégánk nevében, mind a hármunk nevében mondhatom, hogy egy eléggé jó mérkőzés ez így, pláne hogy már 5 gólt is láttunk, és még hol a vége, hiszen még 4,5 perc van a rendes játékidőből, aztán szerintem egy 3-4 percet biztos rá fog tenni a játékvezető, a másért nem akkor a gólok, illetve a cserék miatt. Labdát szerez a Vasas, Német Barnabás felé érkezik egy kiugratás, aztán Németnek a jobb lábáról a balra pattan a labda, és hát ezt nem tudta korrigálni, kiment onnan az oldalvonalon túlra, jöhet át a 87. percbe lépve egy budafoki bedobás, nagyjából 20 méterre a saját kapujuktól, az állás pedig továbbra is Vasas Budafok 3-2.
3: Egy újabb budafoki bedobás, mert hogy megint kiment a Vasas játékosairól a labda, baloldalról Debreceni most bedobja középre Kazmuznak, Kazmuz kiteszi a jobb oldalra Buktához, Bukta a felezőnél, most már átlép a Vasas tér felére, és egyből íveli oda középre, Ottikba fejeli el, onnan Kovács elől, nem volt ez rossz elképzelés Buktától, de Ottikba remekül helyezkedett, és olvasta a játékot a Vasas középhátvédje. Urblik aztán megint szépen tartja meg, és adja tovább Hidiemnek a labdát, Hidiem megjátsza Girsiket, Girsik visszaadja Helynek, Hely Vasvári mellett próbálja elvinni, ez nem sikerül neki, úgyhogy inkább hátrapasszolja Ottikbához a labdát. Ottikbát megtámadja Kovács, így Pávkovics kapja végül, Pávkovicsot Bukta támadja, aztán Radót Sejem, de tartja a labdát szépen a Vasas, most pedig végül Urblik harcol ki egy szabadrúgást, Kálnoki kissel csapott össze, a két csapatkapitány párharcát ilyen szempontból Urblik nyerte, de talán picit könnyen adta meg magát ő is. Minden esetre Katona Balázs megítélte a szabadrúgást a felezőnél Urbliknak. Urblik pedig már íveli előre Radó felé, ez nagyon hosszú volt. Radónak nem volt esélye elérni, jöhet így a budafokiak kirúgása. A 88. percben egyre fogy a budafokiak ideje. Vukovics László, hogy látod, van-e erő és van-e lelkesedés még elég a Budafokban, hogy esetleg pontot raboljanak a bajnok esélyes otthonában?
2: Erő egyre kevesebb, lelkesedés az van a budafokiakban. Én már azt látom, hogy ha a Budafok egyenlíteni tud, az már csak talált góllal történhet. Egy pont is több a semminél, de hát a háromra lett volna szüksége a budafokiaknak. A Vasas kezébe volt már a győzelem. Hát itt az utolsó pillanatig a pontszerzésre van esélye a Budafoknak, de nagyon elfáradt a vendégcsapat.
3: Egy sárga lap a budafoki kispadon. Talán Nikházi Márk kapta, de itt hárman is itt voltak azon a területen, ahova vagy, ami felé felmutatta a lapot Katona Balázs. A lényeg, hogy a sárga lapot felmutatta, mindjárt talán a hangos bemondó elmondja, hogy kikapta. A 88. percben történt mindez, amikor is a Vasas jön épp szabadrúgással, ívelik föl Német felé, Német tovább csúsztatja Urbliknak. Urblik átveszi, és szépen tartja meg megint a labdát, aztán megjátsza a Hidiemet. Hidiem Kazmuz mellett elviszi, és még mindig nála a labda, aztán kisegíti őt Cseke is, végül ott történt egy szabálytalanság Hidiemtől. Szabadrúgás jön a Budafok saját érfelének közepéről. 89. perc, Vasas Budafok 3-2.
1: És jön majd egy Vasas csere, de még nézzük azt, hogy Kálnoki is elvégezte ezt a szabadrúgást, ő is vissza is kapta villám gyorsan Jagodistól, felrúgja aztán az égbe Vasvári ég felé, de senkinek sem pontos, sem Vasvárinak, sem pedig Buktának, egészen Molnár Zsomborig jut, aki ugye nyilván vár, húzza az időt, és most ebben a pillanatban felveszi a labdát a földről, és aztán kidobja méghozzá Urbliknak a félpálya magasságába, Urblik jobban szépen átveszi, aztán kidobja a jobb oldalra a labdát, oda Girsik felé, Girsik pedig szépen tolja meg Rehó mellett, ez már másodjára volt egy szép cselot Rehó mellett, Girsik úgy látszik, hogy meg tudja nyerni egyelőre az egymás elleni párharcaikat. Most már Radónál van középen a labda, ő passzolná ki a bal oldalra Urbliknak, de Urblik előtt állt egy védő, most pedig felszabadult a hely, úgyhogy Urblik kaphatta Pávkovicshoz továbbit, Pávkovics pedig egyből Radóhoz, Urblik aztán bedobja a középre Német felé, egyre közelebb jár a Vasas, de az lesz, de gól sincsen. Oda ment a labda Csekéhez, Csekének a második lehetőségéből sem lett gól, de mondom még egyszer, hogy lest intett az asszisztens, úgyhogy most jöhet egy cserével, tehát a hazai együttes 50-es számmal fog majd beállni Balog Áron, méghozzá, ha jól láttam, 68-assal Girsik Attila a lecserélt játékos. Úgy látszik, hogy Balog is megkapja a maga perceit ezen a mérkőzésen a Vasas együttesében, akkor amikor pedig arra várunk, hogy 5 másodperc múlva megossza velünk a negyedik játékvezető, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, hiszen ebben a pillanatban letelik a rendes játékidő, Girsiknek pedig hagyja Katona Balázs játékvezetője az egész pályát átsétálva, lejöjjön itt középen, most ballag le, bandukon le, nyilván nekik jó ez az állás, húzza is kicsit az időt, mi pedig lassan megtudjuk, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, ami viszont biztos, hogy a rendes játékidő letelte után Vasas, Budafok 3-2.
3: Szabadrúgást fog elvégezni a Budafok saját 16-osán belülről, 3 perc a ráadás, ebből fél perccel is telt, és közben az is kiderült, itt a kivetítőre kiírták, hogy Nikházi Márk vezetőedző kapta a budafoki kispadon a sárgalapot, őt figyelmeztette a játékvezető. A labda Kálnoki Kisnél, aki kiadja a bal oldalra Debreceninek, Debreceni pedig íveli föl Kovács Dávid felé, már a 16-oson belül, ott a 16-os oldalvonalánál Kovács helyjel szemben tartja a labdát, és végül egy bedobást harcol ki a rutinos budafoki játékos. Bal oldalról jöhet majd a nagy bedobás, 16-oson belülre érkeznek többen is a magas budafoki játékosok közül. Nyilván ez is egy lehetőség, itt is kialakulhat helyzet a Vasas kapu előtt. Nagy bedobás, Pápkovics csúsztatja meg, de rosszul, aztán mégis kifejlik ott a Vasas játékosok. Kovács átveszi és visszalövi élesen, ki pattan, nem pattan ki, Molnár át tudja venni és rá tud feküdni az alapvonalnál. A Vasas jöhet így, akkor, amikor nagyjából másfél perc már eltelt a hosszabbításból, és továbbra is egy góllal 3-2-re vezet a Vasas a budafok ellen.
1: Molnár Zsombor az, aki most már leteszi maga elé a labdát, aztán felrúgja az égbe, a társak fölé íveli a labdát. Ez nem volt pontos, a Budafok játékosai fejelik el. Aztán pedig Vasvár itt lerántja Otikba. Otikba is küzd azért, hogy megkapja ezen a mérkőzésen a sárga lapját. Most pedig Urblik az, aki elviszi a labdát, neki is vigyáznia kell, nehogy kapjon egy sárgát a játékvezetőtől. Aztán végül a labda mögött csak Kovács maradott, a vendégek 10-es számú játékosa. Ő lesz az, aki nagyjából 45 méterről, középről megpróbálja majd minél jobb helyre ívelni a labdát. Kazmusznak is mutatja azt Nikházi, hogy menjen minél előrébb. Ez eléggé egy partizán játék, nyilván, hogyha most esetleg nem lesz jó az a szabadrúgás, abból könnyen eldönteti a meccset a Vasas, azzal akár ki is ugorhatnának. És mivel Molnár lehúzza ezt a beívelt labdát, emiatt jöhet előre talán a mérkőzés utolsó Vasas támadása, hiszen nagyjából 40 másodperc van hátra ebből a mérkőzésből. Molnár most kézből nem teszi le, hanem inkább felrúgja az égbe, oda németék felé, viszont Kálnoki kis előnyösebb pozícióban van, sőt, mivel hogy német le sem volt, emiatt jöhet majd egy budafoki szabadrúgás, most veszik észre csak ott Kálnoki kisék, hogy szabadrúgásnak kell következnie, nem pedig bedobásnak. Most talán az utolsó lehetősége a vendég együttesnek, Ecseri az, aki felrúgja az égbe, nyilván Nikházi vezetőedző mindenkit előre küld, akkor, amikor Vasas Budafok 3-2 a mérkőzés utolsó percében.
3: Tovább csúszik a labda, de ez is Molnár, a Vasas kapusa megint csak ráfekszik, és szép lassan lecsorognak az utolsó másodpercek is, és Molnárnak már nincs is ideje felrúgni a labdát. Itt a vége. Nagyot küzdött a Budafok, de nem sikerült a pontszerzés Angyalföldön. Vasas Budafok 3-2. Ezzel a Vasas nagy lépést tett az MB2 bajnoki címe felé. Pedig a mérkőzés elején a budafokiak diktálták a tempót, de csak helyzetekig jutott a vendég együttes. Aztán az 5. percben azért a Vasas is megmutatta magát. Urblik 18 méterről a kapufa csücskét találta el egy bombaerős lövéssel. Majd újabb vendéglövések következtek, de német Mário és Varga Balázs sem talált be a Vasas kapujába, nem úgy Urblik József a túloldalon, akinek a második lövése már bement, szintén 18 méterről középről jobbal a kapu jobb oldalába bombázott. Majd a 45. percben ugyanott jutott labdához Urblik, egy röviden kifejelt labdát követően, aki szinte pontosan ugyanannan, ahonnan negyed órával azelőtt, egy átvétel után ezúttal a kapu bal oldalába lőtt, ezzel megduplázta a hazaiak előnyét, és Vasas góllal kezdődött a második félidő, miután egy-két budafoki helyzet megint csak kimaradt, de a kaput nem találták el a budafokiak, nem úgy a túloldalon Pető, aki egy kontra után Girsik beadását közelről befejelte a vendégek kapujába. Azonnal jött a válasz, egy baloldali Varga beadást követően egy újabb fejes gól, Sejem talált be a Vasas kapujába, az 53. percre szépítette át a vendégcsapat, a 75. percen pedig egy újabb gól esett, megint csak fejjel, ezúttal Pető talált be, viszont ezúttal nem az ellenfél, hanem a saját kapujába, az öngólnak köszönhetően pedig negyed órával a vége előtt egy gólra zárkozott a Budafok, akik bár mindent megtettek és nagyot küzdöttek a végére, elfogytak és újabb nagy helyzetet már nem tudtak kialakítani. Ezzel a budafokiak a kiesés felé, az NB3 felé közeledtek, a Vasas pedig a bajnoki cím felé. Hogyha jövő héten a Honvéd otthonában nem kap ki a Vasas, akkor bajnoki címet ünnepelhet az NB2-ben. Vasas Budafok 3-2. Erdei Márk és Toman Sándor nevében is búcsúzom, köszönöm a figyelmüket, a szó a stúdióé.
4: Regős László Pálnak is köszönjük szépen. Győzött a Honvéd és a tabellán 61 ponttal 28 lejátszott meccs után az élen, és 5 pont az előnye a Honvéddal szemben, 56 ponttal a kispestiek. Kecskemét és a Mezőkövesd még a harmadik, illetve negyedik helyen. Vukovics László itt a stúdióban. Nagyon úgy látszik, hogy ebből angyalföldi aranyérem lesz, és lehet, hogy ehhez már igazából a Honvéd elleni mérkőzés sem kell, mert majd utána a zárófordulóban eldöntik.
2: Igen, valóban jól összefoglaltad, még akár ki is kaphatnának a Honvéd ellen, de ez egy presztízs mérkőzés lesz mindkét csapatnak. A Honvédnak a tavasz vége, én szerintem a Zalaegerszeg kupameccs volt az, ami egy kicsit megfogta a Honvédot, nem is kicsit, 93. percig továbbjutásra álltak, úgy nézett, hogy bejutnak a döntőbe, egyenlített az ette, aztán 11-es párbajba kiesett a Honvéd, de a nagy célt, a fő célt elérte a kispesti csapat is, jövőre NB1-es lesz, a Vasas is, itt már csak az első hely a kérdés. Ma a Vasas nehezebben indult a mérkőzés, említettem is, hogy nem voltak úgy meccsben, nem volt annyira éles az angyalföldi csapat, de végül is Urbrik két remekül eltalált lövésével, meg utána Pető Bence fejesével, igaz, hogy utána a saját kapujába is szegény fejelt egy gólt, de végül is magabiztosan tartották otthon a 3 pontot.
4: Bennem olyan érzés van, és a tegnapi Honvéd mérkőzésből is kiindulva, hogy azért itt a Vasasnál is persze megvolt a két gólos előny, de lett ebből egy 3-2-es végeredmény. Nem mindig tartják a csapatok, hogy két fővárosi együttesre gondolok, saját kezükben a sorsukat, abból a szempontból, hogy engedik az ellenfelet utána játszani, tehát egy kicsit kiengednek, és azért ez lehet, hogy nem vet a jövőt illetően egy jó fényt ezekre a csapatokra.
2: Igen, arra gondolsz, hogy nem zárják le a mérkőzést, amikor lenne rá lehetőségük, tehát 2-0 után megrúgni a 3-0-t, ne Isten 4-0-t, mert ezek a csapatok tényleg annyival jobbak a többinél, hogy ezt meg tudnák tenni. Azt gondolom, hogy a Vasasnak az NB2-ből feljutott csapatából azért egy 5-6, lehet, hogy 7 ember megmarad a kezdőcsapatból, de egy 5-6 embert fog igazolni a Vasas, ebből szerintem egy 4 embert a kezdőcsapatba fog igazolni, mert azért erősítés, jó, minden csapatra ráfér természetesen, de a Vasas tudjuk, hogy csak magyar játékosokba gondolkozik, tehát most már szűkül a piac a magyar szabály miatt, mert a legeslegőbb játékosokat ugye elviszi a Ferencváros és az Újpest, akkor Győrbe ott vannak, akik nem nagyon mozdulnak, Debrecen is most már azért legjobb pénzt tud fizetni, tehát egyre nehezebb jó játékosokat elhozni, viszont a Vasasnak jó az akadémiája és a Vasas Kubala Akadémia, ahonnan látjuk, hogy egyre több fiatal mutatkozik be, és hála Istennek sokan meg is szolgálták a bizalmat, följutottak, tehát teljesítették a célt, amit most már évek óta várt a Vasas vezetése is, Nagy Miklóssal a háttérbe tényleg, pénzt, energiát nem kímélve oda tették magukat. A Vasas meg fog állni a saját lábán is, bárhogy lesz a jövőben a csapatok finanszírozása. Gondolok itt arra, hogy most kié lesz a tévés jogok, ami még ugye nem dőlt el. Tudjuk azt, hogy az M4 Sport ugye jóval komolyabb összeget fizetett, mint amik most elhangzottak, de ez majd kiderül a jövőben. A Honvéd-Vasas mérkőzés azért attól függetlenül, hogy 5 ponttal vezet a Vasas, azért egy komoly csúcsrangadó lesz az NB2-be, amelyet mindkét csapat komolyan fog venni.
4: A Vasas nyerte tehát 3-2-re a Budafok ellen, és itt a budafoki csapat a 15. helyen maradt 25 szerzett pont, csak úgy, mint a 16. helyen lévő Békés Csaba, és majd a BVSC, valamint a Videóton 2-s ellen zárják a szezont. Biztos most már, hogy a Tisza Kécske bennmarad, illetve a Szeged is. Még a Soroksár egy kicsit izgulhat, de azért annyira nem. A Szent Lőrinc lehet még akár, aki a vonal alá kerül. Bukovics Lászlónak köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
4: A pontos idő 21 óra 57 perc. Folytatjuk a körkapcsolást.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Kereken 22 óra, a műsorvezető Katona László, ahogy előbb hallhatták, Vasas Budafok a másodosztályban 3-2 Angliában, Chelsea Nottingham 1-3, és a félidőben a Manchester City 1-0-ra vezet az Everton ellen Doku góljával. Olaszországban nyert a Lazio 2-1-re a Cremonese otthonában, és a félidőben AS Roma Fiorentina 3-0. Spanyolországban a félidőben 0-0 a Sevilla Real Sociedad mérkőzés állása. Az osztrák bajnokságban a Linz ellen játszik a Rapid Vien, a vendégeknél Bolla Bendegúza a pályán, de 2-1-re vezet a LASK Linz együttese, és ellenállás szerint egyébként ők át is veszik a tabellán a vezetést, azaz egyelőre az osztrák bajnokság első helyén a LASK csapata, negyedik a Rapid, egyébként a harmadik a Salzburg csapata, és második a Sturm Graz. Radnik Vojvodina a szerb labdarúgó bajnokságban 1-4 Szűcs Kornél a vendégeknél gólpasszt adott. Maradjunk a labdarúgás világában, mert gólt és gólpasszt meg Szolvoszlai Dominik is adott és lőtt valójában a tegnapi Manchester United elleni bajnoki mérkőzésen. 3-2-re kikapott a Liverpool a Manchester United otthonában. A Liverpoolban tartózkodó lévő lakó Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport, valamint a Spiller TV riporterével, újságírójával a tegnapi találkozóról Szalai Kristóf beszélgetett.
3: Szebb napokat is már megélt mind a két csapat, bár a tabellán elfoglalt pozíció alapján mindenféleképpen rangadónak számított most is ez a találkozó. Vezetett a United, visszajött a Liverpool, aztán végül nyertek a vörös ördögök. Hogy láttad ezt a találkozót?
4: Pontos leszögezni, hogy a Manchester United Michael Carrick kinevezése óta, ha nem is 100%-ban, de azért visszatalált arra az útra, amin egyébként kellene járnia, és felnőtt tulajdonképpen a Premier League legjobb csapatai közé. Tehát ha most csak ezt a pillanatot kiragadjuk a teljes idény valóságából, akkor azt kell mondani, hogy egy pokoli nehéz feladat vár minden csapatra, amelyik a Michael Carrick féle Manchester Unitedhoz megy. És ezeknek a csapatoknak, vagy ezek közül a csapatok közül a legnehezebb dolga a Liverpoolnak van, mert az ősi rivális látja a Manchester a Liverpoolban, tehát ha kell, akkor még gyatrább forma ellenére is felszívná magát a Merseyparti csapat ellen. De most ez abszolút érződött a tegnapi meccsen is, tehát azt láttam, hogy a szurkolók, és ezért ez így oda-vissza természetesen működött, gyakorlatilag többet foglalkoztak egymással majd, hogy nem, mint a mérkőzéssel. Tehát végig-végig ment a zrika az eredménytől, vagy az állástól függően értelemszerűen. Itt egy ilyen a szokásosnál is kiélezettebb rangadót volt szerencsém megtekinteni. Na most az, hogy a két csapat ezzel együtt a korábbi dicsőséges éveitől vagy pillanataitól távol áll, ez nem kétséges, viszont a Liverpool áll tulajdonképpen messzebb attól, mint amire képes volt, és ráadásul ugye itt az időintervallum egy sokkal rövidebb júgtustől elfelé, hiszen tavaly ilyenkor egy szenzációs Liverpoolt láthatunk, most meg egy gyakorlatilag intenzitását vesztett, sokszor önbizalom hiányjal küzdködő, hova tovább helyenként pánikoló csapatot. Na most ezzel együtt azért azt kell mondanom, hogy a Liverpool főleg a második félidei teljesítményét tekintve azért felülírta ezt a saját maga által teremtett nehézséget. Viszont, és ez egy nagyon fontos viszont, ez a feltámadás, ez gyakorlatilag egyetlen embernek köszönhető, Szoboszlai Dominiknak, aki megint csak majdhogy nem egyedül tett le olyan teljesítményt az asztalra Liverpoolban, amit el lehet várni Anglia egyik legerősebb vagy legpatinásabb csapatától, és ez hagyján, hogy ő tett le egyedül olyan teljesítményt, a többiek közül nagyon sokan, még az elégséges teljesítményt, vagy az értékelhető teljesítményt sem értékel. Na most, hogyha sok ilyen egyéni deficit jön össze, akkor óhatatlan, hogy a csapat összteljesítménye is kárát látja.
3: És ez úgy nagyjából az egész szezonra jellemző. Kicsit az az ember érzése tényleg a magyarságtól függetlenül, hogyha nem lenne Szoboszlai Dominik ebben a Liverpoolban, akkor az erős túlzás szerinted azt mondani, hogy nem, hogy alsóházi csapat lenne a Liverpool, de hogy ugye a Tottenham szintjén lenne idén?
4: Hát tartok tőle, hogy igen. Igen, igen, persze mások lennének a dinamikák adott esetben, tehát nem jelenthetjük ki exakt módon, hogy akkor, ha kiveszed Szoboszlait, akkor ez meg ez történne, tehát ott akkor lehet, hogy egyik vagy másik játékos a folyamatos nyomás hatására egy ilyen hasonló egyéni növekedést tudna mutatni. Persze nem feltétlenül egyszerű, mert akkor miért nem mutatott eddig, és akkor esetleg azt lehetne mondani, hát azért, mert Szoboszlai Dominik egyébként ezt a érzetet, ezt a lehetőséget, ezt a vágyat kiöli belőlük, de hát ez megint csak nem állná meg feltétlen helyét, mert profi labdarúgókról van szó, mégpedig igen kiváló játékosokról, és igen jó profi szemlélettel bíró játékosokról. De valóban az van, hogy itt olyan világklasszisoktól látok most már egy idényen átívelő nem kis hullámvölgyeket, amikre úgy előzetesen úgy elképzelni se tudtam. És akkor a tisztelet hangján, de nevesíteném is ezeket. Tehát itt azért egy Florian Wirtz, aki teljesen elveszik akkor, amikor nem játszhat feltétlen olyan tízes poszton, ahol egyébként Szoboszlaival lenne posztrivális. Tehát amint ki kell kerülni a szélre, és egy olyan csapat ellen kell farkas szemet néznie, amelyik lendületében, fizikumában, erejében és taktikájában is felér az ő szintjére, akkor úgy eltűnik a pályáról. Tegnap is ez volt. De még nagyobb csalódás, ha úgy veszük, Alexis McAllister teljesítménye, aki, hát könyörgöm, egy világbajnok játékos. És a Manchester United ugyan most tényleg jó paszban van, de hát azért vannak a Manchester United-tól, vagy láttunk a Manchester United-tól is jobb csapatokat a Liverpool ellen, hogy ne menjünk nagyon messzire, a Paris Saint-Germain is ide tartozik. Szóval, hogy Alexis McAllister, és tegnap is ezt éreztem, hogy rendre fáziskésésben szenved, lemarad, nem jól helyezkedik, ütemtelenül lép oda, valami amit egy ilyen ellentétes amplitudóval működne a meccseken, és azért, mivel ugye ő a szűrő pozícióban játszik, az egy neuralgikus pont a csapat mozgását, dinamikáját tekintve, tehát hogyha ott akadozik a fogaskerék, akkor gyakorlatilag a komplett játék megakad. Tehát nem véletlen, hogy Arne Slot helyenként azzal próbálkozott itt az idén során, hogy Szoboszlait húzza hátra Gravenberg mellé szűrőnek, mert McAllister majd, hogy nem ön és közveszélyesen játszik. És akkor még ilyen apró részletekbe bár bele sem megyek, hogy Jeremy Frimpong gyakorlatilag csak ilyen fülkészdarásként tud föl alá futni a szélen, de ennél többre nem volt képes, legutóbb sem most a Manchester United ellen. A fiatal Rio Engomoa nagyon ígéretes támadójátékban, de ahogy szükség van rá, hogy vissza kell lépni, védekezni, ott gyakorlatilag elfogy a tudomány. Tehát, és akkor még sorolhatnám, de szerintem ebből már érezhető, hogy ezek a egyéni teljesítményekben mutatkozó finoman szólva és komoly hiányosságok azért rányomják a bélyegét a csapat teljesítményére.
3: Mit láttál Szoboszlai Dominikon? Mennyire volt ő frusztrált a mérkőzés után? Ugye gól-gól passz, ez a tegnapi mérlege. Ahogy jött lefele az Old Trafford gyepéről, akkor néhány United szurkoló megtalálta őket, és Szoboszlai mutatta a karján lévő Premier League logót, hogy most még ők a címvédők, tehát kicsivel több tisztelet kijárna nekik. Mennyire frusztrált ő? Ugye neki ez lesz az első olyan szezonja, amikor nem nyer semmilyen trófeát karrierje során. Ugye a Liga kupát azt a Manchester City nyerte, még tavaly nyáron a Community Shield-et a Crystal Palace, az FA kupa döntőben ugye a City a Chelsea ellen, a Premier League-ért az Arsenal és a City megy. Hogy viseli ezt szerinted? Mit látsz rajta ott test közelből?
4: Azt, hogy szerintem borzasztóan zavarja, hogy nincs siker, abszolút sikerorientált és célorientált játékos, tehát teljességgel megérthető úgy alaphelyzetből is, mint profi sportolóval kapcsolatosan ez a frusztráció. De itt azért rájön még egy réteg, és éppen ez, amit az előbb ecseteltem, hogy gyakorlatilag ő az egyetlen, aki azt a teljesítményt nyújtja ebben a csapatban, komplett idényt tekintve, amire szüksége van a Liverpoolnak ahhoz, hogy versenybe lehessen a legjobbakkal. Na most, hogyha ő hétről hétre gyakorlatilag megfeszülve, erőn felül teljesítve, de hozza ezt a teljesítményt, miközben nincsenek társak, na ez így már összességében elképesztően bosszantó, frusztráló, demoralizáló, és egy olyan kiélezett közegben, mint amilyen egyébként a Premier League, és azon belül is egy olyan top klubnál, mint a Liverpool, ahol finoman szólva is az az elvárás, hogy mindig a legjobbak között kell lenni. Tehát itt a győzelem nem egy esetleges szituáció, hanem a minimális elvárás. Tehát itt egy ilyen helyzetben ez óhatatlan, hogy kihozza belőle azt az elkeseredettséget, amit lehetett látni. Arról nem is beszélve, hogy a Manchester United ugye az ősi rivális, és nem a meccs végén találták csak meg a szurkolók a liverpooliakat, hanem a meccs közben is. Tehát itt folyamatos zrikálás ment az Old Traffordban. Oda-vissza azért azt tegyük hozzá, mert abban a szentséges pillanatban, ahogy a Liverpool felállt 0-2-ről, az a nagyjából 3000-3500 Liverpool szurkoló gyakorlatilag más sem csinált, mint a Manchester United szurkolókat hergelte, illetve találta meg azokat a manchesteri játékosokat, akik épp a pályán mondjuk nem a legtökéletesebb módon értek labdához.
3: És ugye Szoboszlai helyzetét nem segíti azt sem, hogy Mohamed Salah ugye távozik a szezon végén egyik legjobb barátja a liverpooli csapaton belül, viszont mi a helyzet Arne Slotta? A legutóbbi sajtótájékoztatón kaptál tőle egy bókot. Utoljára ült ő a kispadon egy Manchester United elleni mérkőzésen, szerinted?
4: Ha így van a kérdés, hogy a Menyú elleni örökrangadón utoljára ült-e, hát itt megint csak azt tudom mondani, hogy ez az általános, vagy ez az állandó hullámvasutazás, ami most a Liverpool itt az idényben van, ez gyakorlatilag kiszámíthatatlanná teszi ezt az egészet. Tehát azt láttam Slotton is, meg úgy az egész liverpooli millión, hogy a zsinórban aratott három bajnoki győzelmet követően szinte hurrá hangulatba került a klub, és Slotnak is kisimultak a ráncai, kedélyes volt ugye ezen az említett sajtótájékoztatón is, hiszen gyakorlatilag azért azt lássuk be, hogy karnyújtásnyira került a Liverpool a bajnokok ligája indulást érő helyek kivívásától, és akkor az olyan jó sikerélményt adott a klubnak, egy ilyen vészterhes, vagy egy ilyen keserves hullámvölgyekkel tarkított idény hajrájában, de igazából ezeket a hurrá hangulatokat, ezeket az eufóriákat mindig gyakorlatilag egyből letargia követi. És főleg egy ilyen rangadón, egy így elveszített rangadón, vagy egy rangadó után ez óhatatlan. És most megint az van, hogy a közbeszéd elővette azt, ami pár héttel ezelőtt szintén téma volt, hogy akkor mi legyen Slottal. Mennek az ilyen-olyan, amolyan szavazások a szurkolók között, és olyan nagyjából olyan, én úgy látom, hogy olyan 50-50% a megítélése, hogy meneszteni kell-e, vagy pedig kapja meg a bizalmat is a következő idényre, de abban a szentséges pillanatban, ahogy jön az újabb kudarc, akkor ez az 50-50% egy kicsit elbillen az őt meneszteni szándékozók vagy kívánók felé. Tehát ez egy ilyen állandó mozgásban lévő helyzet, és pokoli nehéz igazából, mert most ugye volt egyfajta realitás, ami azért lássuk be, nem igazán jött be erre az idényre, hogy irdatlan pénzeket költenek, főleg támadókra, miközben a csapat struktúrája és kiegyensúlyozottsága az nem működik, de ezzel együtt megint csak azt látni, hogy a nyáron itt komoly változások lesznek, hiszen elengednek olyan meghatározó játékosokat, és ugye nem csak Salah, hanem mondjuk Robertsont is, és ki tudja, hogy mi lesz Virgil van Dijk-kal. Tehát itt azért olyan meghatározó korszakos egyéniségeket enged el a Liverpool, akiket nem lehet csak úgy egy-kettőre pótolni, még hogyha azt is mondjuk, hogy mondjuk Robertson esetében, Gyerkes személyében azért megvan a hosszú távú pótlás, és azok a játékosok, akikről szó van, vagy akiket már leigazoltak, fiatal játékosok hatalmas fejlődési potenciállal, és ezt a szemléletet szeretnék követni, de akkor is az van, hogy ez egy óriási átalakulás. Na most akkor kérdés, hogy akkor jövőre megint lesz egy nagy váltás a csapat életében, hogy akkor tiszta lappal induljon-e az az edző, aki egyébként már komoly örömet szerzett ennek a klubnak, hiszen mégiscsak bajnoki címet nyert a Liverpool a Slot. Tehát azért ez egy nagyon nehéz helyzet, és akkor itt most az a matek következik, hogy mik az a három záróforduló. Én feltételezem azt, hogy a Liverpoolnak meg lesz a BL indulás. Kérdés az, hogy ez milyen áron jön össze, tehát hogy saját erőből vívja-e ki a Liverpool, vagy pedig az üldözők nem tudják behozni azt egyébként, azt a viszonylag tetemes hátrányt. Tehát azért ez itt még sokat nyom majd alatban.
2: Az elmúlt 20 percben Gyenge Balást, a Nemzeti Sport Liverpoolban élő tudósítóját hallhatták. Tornával folytatjuk, hosszú kihagyás után tért vissza a versenyzéshez Kovács Zsófia, és egyből országos bajnoki címet szerzett Felemás Korláton, emellett a Dunaújvárost erősítve a csapatbajnokság első fordulóját is megnyerte. Az Európa-bajnok tornásza verseny követően Laki Barbarának mondta el, hogy hogyan élte meg a visszatérést, és azt is elmondta, hogy milyen célokat tűzött ki maga elé az elkövetkezendő szezonra, köztük az augusztusi kontinens viadalra.
5: Először is köszönjük szépen a csapat nevében is. Igazából nagyon örülök, hogyha így a csapatra kitérek, hogy sikerült megnyernünk ugye a csapatbajnokságon az első fordulót. Tényleg mindenki így az edzés munkáját oda tette, és tényleg mindent megteszünk így egymásért, hogy tudjuk egymást segíteni csapatban. Úgyhogy igazából tényleg nagyon örülök neki, és igazából az egyéni érdemeknek is örülök. Ugye hosszú idő után igazából nekem ez volt az első versenyem így a hétvégén, úgyhogy bevallom őszintén, hogy azért egy kicsit izgultam, szóval nem mondom magamat egy izgulós típusnak, de azért nyilván, amikor így hosszú kihagyás van, és tényleg úgy tér vissza az ember, akkor azért jobban érzem az izgulást. Ez igazából az első napon látszódott is, mert igaz, csak Felemás Korláton indultam, de azt sajnos elrontottam, úgyhogy azért egy kicsit szomorú voltam, viszont ugye második nap a szerb bajnokságon sikerült kijavítanom, úgyhogy annak pedig nagyon örültem. Így jól is esett igazából a lelkemnek, hogy tényleg ez még egy ilyen nagyon alap leépített gyakorlat volt, úgyhogy nyilván ezt majd tervezem erősebb gyakorlatra, de tényleg igazából így lépésről lépésre haladva ez teljesen elég volt ide, és nyilván örülök, hogy sikerült megcsinálnom.
6: Mennyire fontos számodra, és milyen visszajelzés az, hogy így a visszatérésed után már egy ilyen erős hétvégét tudtál befejezni?
5: Igazából nyilván nagyon jó, szóval ezek a versenyek azért is jó. Hiába csak magyar itthoni verseny, mindegyik versenyt igazából nagyon fontosnak tartok, hiszen tényleg, ahogy említettem is, lépésről lépésre kell haladni, szóval ugye majd a következő verseny egy világkupa lesz, úgyhogy ezek a versenyek igazából egy felkészülési verseny. Nek is mondhatóak, hogy tényleg nem mondjuk belecsöppenek egy világkupába vagy egy Európa-bajnokságra, hanem ezek ilyen felkészítő versenyek is, hogy tényleg visszaszokjak, és azért itt kijönnek a pontszámok, látszik, hogy még mit kell javítanunk, hol kell erősíteni, szóval ezek mindig nagyon fontosak.
6: Beszéljünk egy kicsit a csapatbajnokságról, hiszen időrendben az volt hamarabb. Mi volt a te feladatod, a te szerepköröd ebben a csapatban?
5: Nyilván ugye legidősebbként igyekszek mindig egybe tartani a csapatot, de hál' Istennek igazából azért sok mindent ezzel kapcsolatosan nem kell csinálnom, hiszen a Dunaferaz mindig is egy nagyon összetartó csapat volt, és úgy gondolom, hogy a továbbiakban lesz is, és igazából ez megmutatkozott ugye a versenyen is, szóval mindig ott voltunk egymásnak, segítettük egymást. Én csak egyszeren indultam, de végigmentem a többiekkel mind a négy szerhez, és segítettem őket, amennyire tudtam meg, amiben kellett. Szóval ezek nagyon fontosak igazából.
6: Ugye ennek a csapatbajnokságnak lesz egy következő fordulója is. Hol érzed azt, hogy még érdemes lehet javítani a csapatmunkán?
5: Igazából, hogyha egy összességében nézzük, nyilván szerintem mindenkiben maradt még pár tized, vagy pont is akár. Ugye nyilván csak magam nevébe tudok beszélni, de például ugye, hogy én most csak fel a más korláton segítettem a csapatot. Az őszi fordulóban nyilván gerendán is szeretnék, hiszen ugye nekem ugye a sérülés után ez a kétszer, amit még ugye végre tudok hajtani edzéseken is és versenyen is, úgyhogy így saját célkitűzésként nyilván nekem az a legfontosabb, hogy kétszeren tudjam segíteni majd a csapatot. Szerintem mindenféleképpen ki lehet jelenteni, hogy igyekszünk megtartani a pozíciónkat.
6: És egy kicsit beszéljünk akkor az egyéni versenyről is. A döntő után, miután végeztél a gyakorlatoddal, érezted, hogy ez aranyérmet is érhet?
5: Bevallom őszintén, hogy igazából nem, mert nyilván ugye úgy indultam neki a versenynek, hogy tudtam, hogy ez nem a legerősebb gyakorlatom. Szóval, hogy tényleg ez egy teljesen alapgyakorlat. Mivel én voltam a legelső a szólításon, így még azt sem tudom mondani, hogy már láttam a többieket, és ugye, hogy tudom majd a pontszámot, és akkor, hogy tudok ahhoz viszonyítani. Úgyhogy igazából tényleg meglepetés volt, hogy a végén is. Ugye elsőként kezdtem a szólítást, és ott is maradt a nevem az első helyen, úgyhogy nyilván ez nagyon jó érzés volt.
6: Ahogy említetted is, hosszú kiegyes után tértél most vissza. Hogyan készültél erre az országos bajnokságra? Hogyan nézett ki egy átlagos edzésnapod?
5: Ugye napi két edzéseink vannak, délelőtt is és délután is. Ugye nyilván most, mivel csak fel a más korláton indultam, a fő hangsúly az edzéseken is a korlát volt. Ugye nyilván minden nap kettő gyakorlatot csináltunk, szóval mindig megvolt az az alapgyakorlat az edzéseken, és igazából már ugye készültünk a következő gyakorlatra is, szóval edzéseken már a nehezebb gyakorlatnak az előkészítését is csináltam így a rendes gyakorlatok után, úgyhogy igazából tényleg a korláton volt a fő hangsúly.
6: És ugye ez egy erős kezdés volt itt a szezonnak. Melyek azok a versenyek, amikre még fókuszálsz a szezon hátralévő részében?
5: Most ugye a következő versenyünk az egy világkupa lesz Kóperben, az május végén kerül megrendezésre, úgyhogy az lesz majd a következő verseny. Ott már szeretnék az erősebb gyakorlatommal indulni, úgyhogy most ebben az elkövetkezendő három hétben az lesz a cél így az edzéseken, hogy azt véghez tudjam vinni. Hát a közeljövőben ugye az lesz a legfontosabb verseny, és ugye nyáron pedig augusztusban az Európa bajnokság. Ugye addig még lesz júniusban pár itthoni verseny is, úgyhogy még azért tényleg lesz egy ilyen kis ráhangolódás, hogyha lehet így fogalmazni. Első körben így augusztus végéig tervezünk, ugye akkor lesz az EB, ahogy említettem, és az lesz így a főverseny első körben.
6: Akkor egy kicsit beszéljünk erről az Európa-bajnokságról. Ha már említetted, hogy ez lesz a főverseny, milyen új elemeket tervezel a gyakorlatokba?
5: Szeretném tényleg a magamhoz képest legerősebb gyakorlatot bemutatni. Ugye ott tényleg azért már más célok vannak kitűzve. Ugye többször álltam Európa-bajnokságon dobogón, úgyhogy igazából továbbra is ez a célom. Úgyhogy mindenféleképpen azon leszek az edzéseken, hogy tényleg azokat az elemeket, amiket már eddig tudtam, de például a sérülésem óta nem nagyon tudtam sajnos visszahozni, azokat most újra meg tudjam csinálni és beépíteni a gyakorlatba. Korlát gerenda a cél. Igazából ez már a sérülésem, ugye, hogy volt két keresztalag műtétem. Úgymond már ez így meg van beszélve a szövetséggel is és a klubbal, edzőkkel, hogy ezen a kétszeren számíthatnak rám, és tényleg világversenyeken is ezen a kétszeren fogom tudni segíteni a csapatot, úgyhogy igazából tényleg erre a kétszerre fókuszálok a legjobban.
6: Ahogy említetted ugye a sérülésed,

0: fájdalmak, amik nyilván hátráltatnak, de azért tudok velük edzeni. Úgyhogy igazából igyekszem ezeket is félrerakni. Ugye szoktam kezelésekre járni, otthon is kezelem magamnak igazából, amennyire tudom. Tényleg igyekszem mindent megtenni azért, hogy ne érezzek semmi ilyesmit.
1: A hétvégi versenyen érezted egy kicsit, hogy hátráltat?
0: Nem éreztem igazából egyáltalán. Korlátot szoktam használni igazából egy térdvédőt. Úgyhogy azért is lehetett látni így a képeken, ugye korlát gyakorlat közben, hogy be van kötve a térdem. Szoktam használni egy ilyen térdvédőt, igazából csak ilyen elővigyázatosság érdekében, szóval az a fájdalmamba egyáltalán nem segít, hogyha esetleg fáj a térdem és fölveszem azt, akkor attól jobb lesz. Úgyhogy tényleg az csak így elővigyázatosság szempontjából használom.
1: Mi az, amit most el tudsz mondani, hogy egy cél lesz erre a szezonra?
0: Tényleg azért most elég sok idő kimaradt, és igyekszem magamhoz képest a legjobbat nyújtani. Igazából mindig magammal van a legnagyobb verseny, nyilván edzéseken is, és versenyen is, szóval úgy gondolom, hogyha magamat le tudom győzni, akkor az a legjobb. Tényleg igyekszem magamból kihozni az edzéseken is a legtöbbet, a legjobb gyakorlatomat bemutatni majd az Európa-bajnokságon, mert tényleg az lesz igazából a legfontosabb verseny, addig pedig ugye lépésről lépésre haladni az edzéseken és versenyeken.
2: A tornász Kovács Zsófiát hallották. A angol labdarúgó Premier League-ben a 67. percben járva Everton Manchester City továbbra is 0-1 Doku góljával, tehát vezetnek a manchesteriek. Ha így marad minden, akkor az Arsenalt üldözi a City csapata, bár egy meccsen még mindig kevesebbet játszottak a kékfehérek. Egy másik kékfehér együttes, például a Chelsea meg kikapott a Nottinghamtől 3-1-re, ráadásul hazai pályán. A Forest így már közel jár ahhoz, hogy biztosan bennmaradjon majd az élvonalban. Olaszországban Cremonese Lazio 1-2 és 4-0-ra vezet már az AS Roma a Fiorentina ellen. A Sevilla megszerezte a vezetést Spanyolországban a Real Sociedad ellen, 1-0-ra vezetnek egyébként az andalúzok, míg az osztrák bajnokságban biztos most már, hogy a Linz nyer a Rapid ellen, a 96. percben ugyanis 3-1-re vezetnek a LASK játékosai, és ahogy korábban hallhatták, Vasas Budafok 3-2 idehaza. A műsorvezető Katona László, a szerkesztő Szabó Szilvia és a hangmérnök Bredák József köszöni a figyelmüket. Jön a Sportvilág, viszont hallásra!
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Fordítva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
0: Férfi kosárlabda.
2: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
3: A Vasas a Budafokot is legyőzte, jövő héten bajnok lehet. Négy meccs egy időben, jövő szombaton dől el az elsőség sorsa az NB1-ben. Női kosárlabdában már holnap bajnokot avathatnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
1: Sportvilág.
3: Jövő szombaton zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a bronzért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4-6-kor kezdődnek majd. A labdarúgó NB2 28. fordulójának záró mérkőzésén a már biztosan feljutó Vasas a kiesés elől menekülő Budafokot fogadta, Regős László Pál tudósít.
4: Nagyot küzdött a Budafok, de nem sikerült a pontszerzés Angyalföldön. Vasas Budafok 3-2. Ezzel a Vasas nagy lépést tett az NB2 bajnoki címe felé. Pedig a mérkőzés elején a budafokiak diktálták a tempót, de csak helyzetekig jutott a vendégegyüttes. Aztán az 5. percben azért a Vasas is megmutatta magát. Urblik 18 méterről a kapufa csücskét találta el egy bombaerős lövéssel. Majd újabb vendéglövések következtek, de Németh Mário és Varga Balázs sem talált be a Vasas kapujába, nem úgy Urblik József a túloldalon, akinek a második lövése már bement, szintén 18 méterről középről jobbal a kapu jobb oldalába bombázott. Majd a 45. percben ugyanott jutott labdához Urblik, egy röviden kifejelt labdát követően, aki szinte pontosan ugyanannan, ahonnan negyed órával azelőtt, egy átvétel után azúttal a kapu bal oldalába lőtt, ezzel megduplázta a hazaiak előnyét, és Vasas góllal kezdődött a második félidő, miután egy-két budafoki helyzet megint csak kimaradt, a kaput nem találták el a budafokiak, nem úgy a túloldalon Pető, aki egy kontra után Girsik beadását közelről befejelte a vendégek kapujába. Azonnal jött a válasz, egy baloldali Varga beadást követően egy újabb fejes gól, Sejem talált be a Vasas kapujába, az 53. percre szépítette át a vendégcsapat, a 75. percen pedig egy újabb gól esett, megint csak fejjel, ezúttal Pető talált be, viszont saját kapujába, az öngólnak köszönhetően pedig negyed órával a vége előtt egy gólra zárkozott a Budafok, akik bár mindent megtettek és nagyot küzdöttek a végére, elfogytak és újabb nagy helyzetet már nem tudtak kialakítani. Vasas Budafok 3-2.
3: Halljuk a meccs utáni nyilatkozatokat, Demjén Balázs elsőként a Vasas vezetőedzőjét, Erős Gábort kérdezte.
5: Úgy gondolom, hogy az első részét nem jól kezdtük a mérkőzésnek. Szerintem az első 10 percben a Budafok jobban játszott, mint mi, és több lehetőséget is dolgoztak ki. A hangom sem véletlen, hogy elment a meccs végére, mert szerintem nehézítettük utána magunknak a mérkőzést. Ugye a 10. perctől kezdve úgy játszottunk, azt gondolom, amit ahogy a Vasasnak hazai pályán kell. Ugye sikerült csinálnunk egy 3 gólos előnyt, igaz, hogy ezt a másik fél idő elején sikerült a 3. gólt megszereznünk, de onnantól egy picit érthetetlen volt számomra, talán túlságosan megnyugtotta a csapatot. Úgyhogy azért ennél tudunk sokkal jobban játszani, meg sokkal fegyelmezettebben is, de az is írva nem fog fakadni természetesen, hogy 3-2-es győzelmet arattunk. Én azt gondolom, hogy a Budafoknak is jár a gratuláció, és tényleg nagyon sok sikert kívánok nekik az utolsó két mérkőzésre, és tiszta szívből kívánom, hogy érjék el ezt a bemaradást, amit ők kitűztek maguknak célnak.
6: A szurkolók már meg is fogalmazták a következő célt mindenki Kispestre, ahol egy döntetlen is elég lehet a csapatnak a bajnoki címhez. Ebből a szempontból, vagy ezt sem figyelmen kívül hagyva, hogyan lehet hozzáállni egy ilyen rangadóhoz?
5: Igen, elég lehet az egy pont, de a Vasas soha nem az egy pontra játszik sem idegenben, sem hazai pályán. Természetesen tiszteljük a honvédot is. Ahogy gratuláltam a Fecskó Toméknak, úgy természetesen most is jár a gratuláció, de jövő héten szeretnénk ott ünnepelni, és azt gondolom, hogy az egy frappás válasz lenne.
3: Erős Gábor után következzen a vendégmester Nikházi Márk értékelése.
7: Amit a szünetben megbeszéltünk, azt teljes mértékben visszakaptam. Először is lehet, hogy azzal kellett volna kezdenem, hogy gratulálok a Vasasnak a feljutáshoz, bajnoki címhez, megérdemelték. Egész szezonban nagyon jól játszottak Gabinak, külön gratulálok, hogy két év alatt két csapatot feljuttatott az NB1-be, azért az komoly teljesítmény. A mérkőzést is jól kezdtük, ott nekünk volt két lehetőségünk, aztán hát jött az Urbik 2-t bevert, nyilván azért volt több bevésük is, de amit a fél időben megbeszéltünk a srácokkal, hogy a második fél időben fogja meghatározni a következő két meccsünket is, bármi is legyen, hogy csapatként együtt tudjunk maradni és ne essünk szét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt maximálisan megcsinálták a srácok. Nyilván jelen pillanatban ezzel sokra nem megyünk, de az utolsó leállatig küzdeni fogunk, az biztos.
3: A Budafok vereségével kieső helyről várhatja az utolsó két fordulót, hátránya két pont a már bent maradó helyen álló Szent Lőrinc mögött. A tabellát a Vasas vezeti 61 ponttal, és vasárnap bajnok lehet, amennyiben nem kap ki a Honvédtól idegenben. A kispestiek tegnap kiharcolták a feljutást, és még az elsőségről sem tettek le. A korábbi 31-szeres válogatott Pisont István háromszor nyert bajnokságot a Honvéddal, de a mai napig a klub kötelékében maradt. Szabó Bence kérdezte.
8: Gratulálok a Honvédnak a feljutáshoz, és neked is, aki ugye egyéni képzőként segítetted a csapatot ebben a NB2-ben való küzdelemben, újra az NB1-ben szerepel a Honvéd 3 év után. Hogyan éled meg, mint egykori játékos, meg mint aki jelenleg is segíti a csapatot?
9: Hát köszönjük szépen, örülök nagyon, hogy a csapat teljesítette azt az elvárást, amit szerettek volna ezek a fiúk önmaguk felé is, a csapat, ugye a klub, az edzők, a szakmai stáb, úgyhogy rendkívül jó érzés ez 3 év után megélni mindannyiunknak, akik a Honvédban játszottunk, futballoztunk, vagy a szurkolóknak, természetesen az egész klubnak. Nagy dolog, hogy feljutott a csapat, úgyhogy gratulálok én is a csapat teljesítményéhez.
8: Az elmúlt heteket figyelembe véve azért lehetett volna ezt a feljutást már hamarabbra is időzíteni. Volt egy kis hullámvölgy a csapat részéről, vagy hogyan láttad, hogy minek tudod be az elmúlt heteknek a kicsit gyengébb teljesítményét, azzal együtt is, hogy most sikerült a feljutás?
9: Azt gondolom, és ezt mindenki láthatja, akár számszerűleg is, hogy az őszhöz képest ez egy teljesen más tavasz volt. Voltak objektív dolgai is, hiszen azért itt fontos játékosok estek ki a Cuy Géber műtét miatt, a Pekár Pisti betegség miatt. Illetve, ha a tényleg a számoknál maradunk, akkor ugye az ősszel 10 győzelmük volt, most 7-nél tartanak, igaz, hogy még van 2 bajnoki mérkőzés hátra. Ami viszont nagyon tanulságos és szemre figyelemre méltó, az a 31 rúgott gól az ősszel. Most viszont csak 14-et rúgtunk. Úgyhogy ez, ha mondjuk azt mondod, hogy a Videóton ellen ugye ősszel 3-at rúgtál, a Budafoknak 3-at rúgtál, a Csákvárnak 3-at rúgtál, a Karcagnak 5-öt, Mezőköveznek 5-öt, a BVC-nek 3-at. Ez rengeteg 3 és 3-nál több gólt értünk el ősszel, most viszont ilyen 2-1-ek, 1-0-ák vannak, nagyon sok 0-0 döntetlen, vagy adott esetben olyan vereség is, ugye ez a hazai mislenyi meccs, vagy kiszakécskén. De amik benne vannak ugyan a pakliba, de azért jellemzően azért nagyon sok gólt rúgtunk, nagyon, nagyon jól működött az ősz a csapatnak a rúgott gólok tekintetébe, ez esett vissza, tehát erről majd Tomiék tudnak neked beszámolni, hogy mi volt a fő oka, hiszen annyira nem láttam belemlénységében, hogy mi van, de amit láttunk, az látszott, hogy ez visszaesett, ez a hullámvölgy, ez megtörtént. Ami a játékot illetően, hogyha abba belemennék, akkor azt lehet észrevenni, hogy a védekezést illetően, és ez legfőképp a kupasorozatban lehetett látni, akár Debrecen ellen, NB1-es csapatok ellen, BVTK, Zalaegerszeg, hogyha a csapat egy letámadásos védekezést alkalmazott, és nekiment, és szinte fölőrölte, mert mondhatni ezt is, hiszen Debrecenben fantasztikusat játszott a csapat, akár a Diósgyőr ellen, vagy a Zete ellen is, hogy ezeket bevállalva rendkívül hatékony volt a védekezés. Már az ellenfél tér felén megfojtottuk őket, nagyon agresszívak voltunk, rendkívül jó sikerült, és ebből gólt is tudtunk szerezni, úgyhogy ez rendkívül jó volt, és ezt lehetett érezni, hogy ez hatékony. A játékot, illetve a támadást illetően viszont ugye lehetett látni, hogy egy 3 belső védővel játszunk, feltolt szélső támadók, szélső emberekkel, és ugye befele elmozgó szélső támadókkal, itt a Cuy Géber, illetve Megyes Zolinak a szerepe volt jelentős, hiszen azért ők szervező játékosok, és ott a tengelyben való kombinatív, kreatív gondolkodás, ami jellemzi őket, mélységi bejátszások, jó együttműködési feladatokkal, futballal kombinálva. Ezek ősszel nagyon jól, tavasszal kevésbé, de hát azért lehetett látni, hogy azért a támadó sorokban a csatárposzton is azért nagyon nagy variálás is volt, ugye rengeteg játékos többször kapott ilyen-olyan feladatkört, és nem volt állandósága a támadó, akár a csatárposztot veszem figyelembe, akkor nem volt állandóság, és ez azért meghatározta ennek a visszaesését, úgyhogy összességében a célt elértük, tavaszt kell jobban kielemezni, és nagyon örülni annak, hogy volt egy fantasztikus ősz, és akkor ott helyén lesz az egész történet.
3: És még mindig labdarúgás, eredmények Európából. Az angol Premier League-ben Chelsea Nottingham Forest 1-3, a londoniak sorozatban 6. bajnoki vereségüket szenvedték el. Everton Manchester 81 perc után 2-1. Itt a City ugyan a félidőben még vezetett 1-0-ra, ám a hazaiak fordítani tudtak, ha a Manchester City ma nem nyer, ismét lépésre nyújtva kerül az Arsenal. Olaszországban Cremonese Lazio 1-2, AS Roma Fiorentina 4-0, míg Spanyolországban 76 perc után Sevilla Real Sociedad 1-0. Chema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richárd, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nizsben rendezik, a visszavágóra pedig 3 nappal később Veszprémben kerül sor. A párharc győztese kijut a 2027. januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra. Bodó Richárd egyébként szeptembertől ismét a Magyar Kupa ezüstérmes Európa Kupa döntős Tatabányában játszik majd. A 33 éves banátlövő 2016-ban épp a Bányász csapattól szerződött Szegedre, ahol az elmúlt 10 évben 3-szor nyert bajnokságot és 2-szer Magyar Kupát. A címvédő MÁV előre 3-0-ra nyert Kaposváron a férfi röplabda Exoliga döntőinek 2. összecsapásán, ezzel visszavette a pályaelőnyt. Az egyik fél 3. sikeréig tartó párharc állása ezzel 1-1. Folytatás pénteken Székesfehérváron. A mérkőzés után Pesti Marcell, a vendégek 19 pontot szerző magyar válogatott feladó átlója Csorba Andrásnak nyilatkozott.
10: Sportemberek nem szeretnek veszíteni. A Kaposvár nyert 3-0-ra a múlt héten, most pedig itt ti visszavágtatok, fűtöttiteket, nagyon a revans?
11: Mindenképp ezt elmondhatom, ott volt nem kicsi hiányérzetünk az ottani 3-0-ával kapcsolatban. Kicsit magunkra vettük azt a vereséget, de mindenképp megbeszéltük a srácokkal, hogy szeretnénk javítani idegenben, ami hál' Istennek sikerült.
10: Mi volt a titka, ha egyáltalán titok volt ennek a mai mérkőzésnek a győzelme?
11: Végig egy nagyon koncentrált, magas színvonalú röplabdát tudtunk játszani, amit azért jó sokszor megmutattunk már a bajnokság során. Nyilván nem ezért rakunk magunkba több száz edzést a szezon során, 10 hónapon keresztül, hogy a végét így elengedjük.
10: Nekem az volt az érzésem a vége felé, hogy a Kaposvár egy picit hitét vesztette, meg egy picit talán elfáradt, vagy fölőröltétek őket?
11: Mondhatjuk azt, hogy felőrültük őket. Tényleg nagyon magas színvonalú játékunk volt.
10: Nagyon jó meccs volt, ez tény.
11: Az egész mérkőzés során mindenki beletette a magáét, és nyilván tényleg végigcsapatként voltunk a pályán.
10: Azt mondtam a közvetítés során, hogy mintha semmi nem történt volna eddig, tehát újra nulláról indul a két együttes, hiszen 1-1 van. Ti most hogy készültek, hogy otthon aztán most megint megmutatjuk?
11: Ugyanúgy készülünk, ahogy az előző két mérkőzésre, teljes gőzzel előre.
3: Pesti Marcell után halljuk a kaposváriak játékosát, Hubicska Patrikot.
10: Gondolom, sokan fölkapták a fejüket, amikor nyertetek Fehérváron simán 3-0-ra. Most nyilván legalább annyian fölkapják majd a fejüket, hogy ma itt Kaposváron nyert a MÁV előre a Foxon 3-0-ra. Mi történt ma?
12: Igen, nagyon szomorú vagyok, amire nem tudtunk hazai pályán győzni. Nem tudom, most itt a meccs hevében, vagy a meccs után rögtön nem szeretnék nagy végbe menő következtetéseket levonni. Talán hiányoltam a jó nyitásainkat, illetve túlságosan simán megcsinálta a szájdótokat a Fehérvár. Hát át kell nézni a dolgokat.
10: Nyilván át kell nézni, és meg fogjátok nézni milliószor. Az első szett az viszonylag szorosra sikerült, hiszen hosszabbításban vagy picivel tovább tartott, és 2 ponttal nyertetek, vagy nyert végül is az ellenfél. és ott tört el valami, vagy a harmadikban?
12: Nem gondolnám, hogy amiatt, nyilván azért, hogyha megnyertük volna azt a szettet, akkor megint egy más dolog, de nem feltétlen erre mondanám, hogy a másik két szettben nem forgott veszélybe a győzelmük, és ez nem jó. Görcsösek volt kicsit, nagyon akart mindenki, de hát ez nem jött ki a teljesítménybe.
10: A challenge-ek általában hol a ti, hol pedig a MÁV előre javára döntöttek, de igazából ez a rengeteg challenge szerintem megszakította a rendületeket.
12: Igen, de a döntő az ezzel jár, ez így volt tavaly is. Jól jöttek, talán többször jöttek ők jó ki belőle, de hát ez ilyen, ez ezzel jár, ez nem lehet erre fogni semmit.
10: Most akkor jön egy mérkőzés majd Székesfehérváron, ami nyilván megint más lesz, mint az előző kettő.
12: Persze, ez új lap, egy-egy az állás, igazából ugyanaz a célunk, meg a dolgunk, mint eddig, győznünk kell, ha bajnokok szeretnénk lenni, akkor ott is nyerni kell, meg itt is. Ennek érdekében meg fogunk tenni mindent.
3: A női kosárlabda bajnokságban holnap akár bajnokot is avathatnak, az alapszakasz győztes NK Universitas Pécs 2-0-as előnye birtokában fogadja a Diósgyőrt. A hazaiak másodedzőjét, Iványi Dalmát Somogyi Zsófia kérdezte.
13: Nagyon nagy önbizalmat adott a lányoknak, úgy érzem, hogy kétszer már sikerült a DVTK-t legyőznünk, akik egy nagyon-nagyon erős csapat, és ugye egész szezonban az Euroligában is edződtek, illetve az előző években, úgyhogy mindenféleképpen magabiztosabbak lettünk, és szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, és arra, hogy azon is a legjobbat nyújtjuk, és győzedelmeskedni tudjunk.
14: Ugye az első két találkozón előbb 61-53-ra, aztán szombaton pedig 66-60-ra győzött a Pécs. Sok olyan visszhangja van ennek a két találkozónak, hogy nem volt olyan nagyon-nagyon magas színvonalú ez a két mérkőzés, és inkább ez a harciasság volt, ami jellemezte. Te ezt hogy látod, mit gondolsz erről, mi lehet ennek az oka, mennyire van akár ez benne is a pakliban egy ennyire fontos tételbíró mérkőzése?
13: A bajnokság végére mindig elfáradnak a csapatok, és ez szerintem nem csak a magyar bajnokságra jellemző, hanem más országok bajnokságára is. Ugye nagyon erőltetett menet van, az idei szezon ráadásul nagyon specifikus volt. Kétszer megállt a bajnokság pont itt a vége előtt hosszabb időre a válogatott versenyek miatt, amit azért nem egyszerű sem játékosnak, sem edzői stábnak jól megoldania. Sérülések vannak minden csapatnál, úgyhogy én igazából úgy érzem, hogy semmivel nem gyengébb most a színvonal, mint az lett volna az előző években. A játékosok fáradtak, és mivel nagyon-nagyon motiváltak, és mindenki bajnoki címet szeretne szerezni, aki ugye oda került a döntőbe, ezért tényleg talán egy picit a küzdelem jobban dominál, és tényleg az a harc, hogy mindenki átérzi, hogy minden egyes labdának milyen nagy súlya van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt inkább a pozitív oldalról nézzük, hogy a játékosok mennyire motiváltak tudnak lenni mindkét oldalon, illetve én annak nagyon örülök, hogy a sérülések ellenére ugyanállunk két kulcsjátékos sérült meg, de a DVTK-nál is vannak kulcsjátékosok hiányzóként, hogy nagyon sok magyar játékos kap lehetőséget. A válogatott nagy része ugye itt játszik ebben a két csapatban, fiatalok kapnak lehetőséget, tehát én azt gondolom, hogy nagyon küzdelmes, jó mérkőzéseket láthatnak, ahol igen, lehet, hogy a dobóforma nem extra, de én azt gondolom, hogy mind a két csapat mozgósít minden utolsó tartalékát annak érdekében, hogy bajnoki címet szerezzen, és nagyon jó egyéni teljesítmények is voltak ezen a két mérkőzésen, elsősorban a mi oldalunkról, aminek nagyon-nagyon örülünk.
14: Pécsi csapat legutóbb 2014-ben nyert bajnoki címet. Ez az út, amit bejárt eddig, hogy most tényleg a bajnoki címért küzd a pécsiek női kosárcsapata. Ezt egy picit így össze lehet foglalni, le lehet írni?
13: Én most igazából talán erről az utolsó két szezonról beszélnék, hogy nagyon szépen tavaly elkezdtünk egy munkát Zsajko Gyokics vezetésével, amiben én azt érzem, hogy a lányok az elejétől kezdve hittek abba a rendszerbe, abba a filozófiába és a rengeteg munkába, amit beleraktunk az előző szezonba is, az idén is, és tényleg lépésről lépésre haladtunk előre, fejlődött a csapat is, fejlődtek a játékosok is, egyre több tapasztalatot szereztek, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ezen az első két mérkőzésen is ez a rengeteg befektetett munka és ez az alázat, ami a lányokba, illetve a csapatba van, ez mutatkozott meg. meg, és ez eredményezte azt, hogy tényleg idegenben is, tehát ami hatalmas fegyvertény, hogy Miskolcon azért nagyon-nagyon kevés csapat tud nyerni. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy nagyon jól össze lett ez a csapat válogatva, már mondom, tavaly elkezdve idén az idén érkező játékosok nagyon szépen beilleszkedtek, nagyon szépen megtaláltuk a helyüket, és ugye voltak tavaly is, idén is nehézségek, sérülések, talán azt érzem, hogy ez is inkább csak összekovácsolta a csapatot, mint hogy szétesett volna ettől, és egy másik dolog, amit nagyon fontosnak tartok, és nagyon örömterinek, és tényleg ezeket is szeretném megemlíteni, mert sokszor elsikkadunk, hogy azért rengeteg fiatal magyar játékos kapott lehetőséget tavaly is, idén is nálunk, és azért a Rátkai Eszti, Josipovics Kinga tényleg 20 év alatti játékosokként kezdenek egy bajnoki döntőbe, de ugye a túloldalon is a Hótájra, Toman Petra, tehát ezt nagyon-nagyon jó látni, hogy ennek a munkának például ez is egy gyümölcse, hogy bizalmat kaptak, lehetőséget kaptak a játékosok, a fiatalok, nagyon keményen dolgoznak, és nagyon szépen éltek vele már az elmúlt 2 évben is, és nekik is ez egy óriási dolog, hogy egy bajnoki döntőben, mondom, meghatározó játékosként játszanak, és ez nagyon fontos, nem csak nekünk klubként, hanem én úgy érzem a női, magyar női kosárlabdának is, hogy azért nőnek itt ki újabb meghatározó játékosok.
3: 14 év után lehet ismét Pécsnek bajnokcsapata, ám ehhez természetesen a miskolciaknak is lesz egy-két szavuk. Vezetőedzőjüket Völgyi Pétert hallják.
15: Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen 2-0-ra vezett a Pécs, hazai pályán játszik, és egy egész jó flow-val játszott el az előző 2 mérkőzést. Ugyanakkor képesnek tartom a saját csapatomat arra, hogy változtasson dolgokon. Mind a 2 mérkőzés utolsó percekben dőlt el. Nagyon fontos, hogy vagy olyan előnyel tudjunk bemenni a mérkőzéseknek ebbe a szakaszába, hogy az megnyugtató legyen, vagy pedig jobb döntéseket kell hozni. Az első meccsen a zárott labdáink száma volt rettenetesen nagy, a másodikon pedig túl sok támadólapattalót engedélyeztünk a Pécsnek, úgyhogy ez a 2 olyan szegmens a játékunknak, amin biztosan kell nagyon odafigyelnünk és koncentrálnunk, és hát nagyon fontos, hogy a játékvezetői felfogás milyen lesz. Megmondom őszintén, rengeteg ütközés falutkorat megtorlasztanul. Remélem, hogy ebből is lesz egy kis változás.
14: Elmítette itt a hibákat, illetve a negatív oldalát annak, hogy miért alakult így a 2 mérkőzés Diós Győri szempontból, de hogy látja egyébként, hogy mibe lehet kapaszkodni, mi az, amit tovább kell vinni, mert itt elmítette, hogy azért tényleg ez 2 kiélezett, nagyon harcos korábbi 2 mérkőzés volt. Mi az, ami most, amiben a csapat kapaszkodhat?
15: Igazából saját magunkba kell hinni, precízebben, fegyelmezettebben végigcsinálni a feladatainkat, és bennünket elkísérő szurkolóinkba. Nagyon nagy csalódás volt ez az előző hazai pályán elszenvedett vereség. Én azt láttam a csapatomon, hogy mindenki nagyon eltökélt, és szeretné kijavítani ezt a hibát, és mindenképpen harcolni akarunk tovább a bajnoki címért.
14: Mennyiben kell külön arra készülni, hogy azért most is már idegenbe utazik a csapat? Az idegen környezetre hogyan lehet felkészülni?
15: Hát rengeteget utaztunk Euróligába, Magyar Bajnokságba, úgyhogy nem az utazásra van a probléma. Nyilván ez egy fárasztó dolog, de azt gondolom, hogy ennyire NBA-be kosárlabdázik, és ennyi nemzetközi szezont a háta mögött tud ezeken a problémákon már bilányosan túl kell tenni magát. Nyilván nem nekünk kedvez az, hogy nem hazai pályán játszunk, de hogyha tényleg ki akarjuk javítani az előző mérkőzést, és életbe akarjuk tartani a reményeinket, minden ilyen külső körülményt ki kell zárni, és csak a saját magunk játékára fókuszálni.
14: Ki lehet egyébként zárni? Tehát mennyire nehéz azért ebből a nagyon nagy nyomás alatti kiélezett helyzetben most felpörögni, mert nyilván a Diós Győr egy nagyon nehéz helyzetben van, mert még ha nyer is holnap, akkor is hosszú az út, hogy elérje a célját, a végső győzelmet. Szóval gondolom, itt az edzőknek és a stábnak nagy feladata van, hogy ezt a terhet, ezt valamilyen szinten felettetni, vagy le tudja venni a játékosokról. Ilyen téren egyébként milyen munkára van szükség?
15: Nyilván ez egy speciális szituáció. Szerintem ezen a mérkőzésen nagyon fontos lesz, hogy kezdjük majd el a találkozót, és azt az energiát, amit magunkkal viszünk, hogy tudjuk beleadni rögtön az első percektől kezdve. Nyilván, ami negatívum, az akár pozitívum is lehet, tehát ha át tudjuk fordítani, a Pécsnek ez egy óriási esélye, azért fiatalabb, rutintalanabb játékosaik vannak, hogyha jól menedzseljük ezt az előnyt, és a hátrányból előnyt kovácsolunk, akkor van esélyünk a győzelemre.
14: Kikre lehet támaszkodni, vagy kik lehetnek a kulcs emberek ezen a mérkőzésen majd holnap a Diós Győr oldaláról?
15: Nagyon kemény és intenzív ez a párharc, villámgyorsan követik egymást a mérkőzések, sok függ attól, hogy kinek milyen napja van, hogy kapja el a fonalat mérkőzésen belül, amiben én pluszba bízok, hogy vannak olyan játékosaink, akiket egy kicsit takaréklángot égtek ebbe a párharcba, és ők hozzá tudják tenni azt a pluszt, amire szükség van a győzelemet, a többiek pedig nyújtják azt az átlagos teljesítményt, amit ideig hozzá tudtak tenni támadásban, védekezésben, ez már elég lehet ahhoz, hogy győzni tudjunk.
3: A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért zajló rájátszásának első fordulójában. Cseh Sándor együttese így várhatóan lemarad a szuperdöntőről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a négyesben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük.
1: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: Jövő szerdán rajtól a 47. Tour de Hongrie. Dina Márton, az MBH csapatának magyar bajnok versenyzője, szeretne a legjobb 10-be kerülni a magyar körversenyen. Erről is beszélt Ridavics Pálnak.
16: A Tour de Hongrie az nekem az év legfontosabb versenye minden évben. Kimondva, kimondatlanul ez így van. Nyilván hazai közönség előtt versenyezni óriási dolog hazai utakon. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindig minden évben ez a fő cél. Van, amikor sikerül jól teljesíteni, van, amikor nem.
17: Óriási harc várható, sokan lesznek a mezőnybe, akik nagyon jól teljesítettek az elmúlt időszakban, csak Walter Attilát említem. Milyen harcra készülsz köztetek magyarok között?
16: Nyilván, mint ahogy minden évben, idén is nehéz lesz. A Tour de Hongrie-nak eléggé sajátossága, hogy az egy hét alatt körülbelül másfél óra áll az összetett menők rendelkezésére, amíg egymás ellen tudnak menni, a többi nap a túlélés. Szól. Remélem, hogy abban másfél órában jó másfél órám lesz.
17: 30 éves lettél, mennyire gondoltad át az elmúlt éveket, az elmúlt évek teljesítményét? Hogy érzed most magad?
16: Jól érzem magam, életem egyik legjobb formájában, de úgy gondolom, hogy nem kell annyira átgondolnom, mert ez a kerékpársport, ez olyan, hogy oké, egyszer elértem valamit, azt fel lehet mutatni, viszont évről évre teljesíteni kell, úgyhogy előre nézek, nem hátra.
17: Mivel lennél elégedett?
16: Ezt nehéz megmondani, mert még nem látom a Tour de Hongrie pontos mezőnyét, de mindig egy top 10 a cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán ez most is lehet cél.
3: A magyar válogatott 24 számban 48 versenyzővel vág neki a péntektől vasárnapig Szegeden sorra kerülő kajakkenu világkupának. Az idei első gyorsasági VK-n, amely az új rendszer szerint már beleszámít az olimpiai kvalifikációs sorozatba, 62 ország sportolói indulnak. A verseny pénteken az elő- és középfutamokkal veszi kezdetét, majd szombaton és vasárnap jönnek a döntők, melyeket az M4 Sport is élőben közvetít. A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztalitenisz csapatvilágbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett csoportjában, így egyeneságon került a kieséses szakaszba. A svédek mindhárom meccsüket megnyerték csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A mérkőzést holnap magyar idő szerint 18 órától játsszák. Tegnap a Mercedes olasz pilótája Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es Miami nagydíjat. És, ahogy azt már megszokhatták, ha hétfő, akkor Frankl András értékel.
18: A költő megírta, hogy csak egy legény van ezen a vidéken, ezen a Miami vidéken, ahol harmadszor zsinórban nyert ez a aranyos, kedves, 19 éves bolognai srác. Damon Hill is megtette ugyanezt, de sokkal idősebb volt, és Mika Hakkinen is, de amit ő most produkál, az való mesebeli. Egész Olaszország szurkol neki, beleértve az elnököt és minisztereket és szurkolók, az az égvilágon mindenki. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy akik nem értenek az egészhez, fogalmuk sincs a Forma 1-ről, csak azt látják, hogy színes autók mennek körbe-körbe karikába, akik nem tudják, hogy ebbe ilyen motor is van, meg akkumulátor is van minden. Számukra szerintem ez látványos volt, mert végén be 5 különböző autó volt az élen a másfél óra alatt. A végén Kimi volt az, akinek sikerült legyőznie Lando Norris-t. Fantasztikus a dologban az, és hát az évek folyamán egy-két versenyt láttam, hogy abszolút nem zavarja, hogy kik ellen versenyez. Jobb oldalon 4-szeres világbajnok, Verstappen bal oldalon az új világbajnok, Norris, és megy, nyugodtan, nem hisztizik, nem ütközik, csinálja a maga dolgát, és a végén, mint önök is látták, nyer. Mint ahogy szerintem a V8-as motorban is nyerni fog. Ez nagyon jó hír az igazi rajongóknak, hogy 4-5 éven belül Szulajmán úr jó voltából, a fiának az elnöke, visszakapjuk azokat a hangos, de akik szeretik a zajt és ezt a mechanikai szimfóniát, azoknak ez a V8 vagy V10-es motor hangja az olyan, mint a Paganinnek mondjuk a hegedű versenye. A Liberty Media, akik egyelőre a formáidnak a tulajdonosai, rájöttek, hogy 4 verseny, mondjuk Saudi és Bahrain, ilyen helyeken nem egy jó befektetés. Az volt, mert ezek a pályák fizették ki a legnagyobb díjakat, mondjuk 100 milliókról van szó, de most Domenicali főnök rájött, hogy ez egy kicsit cikis, ez egy kicsit rázós, és minden esetre aláírt egy szerződést a törökökkel és a portugálokkal is. Teljesen meg tudom érteni, mert valóban ez alatt a háború alatt ezek a rakéták szálltak ide-oda mindenfelé, sőt, egy még Azerbajdzsánba is. És éppen most, ma mondta az amerikai külügyminisztérium, hogy oda jobb nem elmenni. Hát így versenyt rendezni, az se lehet egy nagy öröm. Hála Istennek, mi ott vagyunk, ahol vagyunk. Na most a másik dolog, amiről meg kell emlékeznem természetesen, az, hogy május 1-én, éppen úgy, mint 32 évvel ezelőtt, akkor Ayrton Senna vesztette el életét, és most ez a hihetetlen Alex Zanardi, aki talán önök is tudják, hogy küzdött, és amiken ő átment, és végig mosolygott, annak ellenére, hogy mindkét lábát elvesztette, és aztán végül is egy olimpia, paralimpia, aranyérmes. Szóval egészen fantasztikus, hogy mit produkált, és soha nem panaszkodott. Szerintem, amin ő átment, és ahogy ő ezt elviselte, ezt iskolákban kellene tanulni, főleg azoknak, akik mondjuk egy kicsit nyávognak, vagy panaszkodnak minimális dolgokért. Frank András, San Francisco.
3: És zárásként egy végeredmény a Premier Ligából, Everton Manchester City 3-3, a City az utolsó 10 percben 2 gólos hátrányban egyenlített, így is előnyben az Arsenal. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
19: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Kézilabdával foglalkozunk, hiszen május 1-én látott napvilágot a hír, miszerint megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága. Ennek vezetője Pic András lesz, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Örülünk, hogy eljöttél, András.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Mielőtt a feladatokról, illetve az igazgatóság jövőbeli teendőiről beszélgetünk, egy kicsit beszélj magadról, hát ha a hallgatók nem mindegyike ismeri a te munkásságodat. Ugye én még ott tartok, vagy ott találkoztunk, amikor még a Siófok EHF Kupa győztes csapatánál dolgoztál éveken át, azóta viszont a Magyar Kézilabda Szövetségben tevékenykedsz, ugye?
2: Így van, köszönöm szépen a felvezetést. Ugye gyakorlatilag Siófokon kezdtem a kézlabda vezetői pályafutásomat, hát ez már 2009 körüli időszak, és akkor egy majdnem 10 évet sikerült ott eltöltenem, mint sportigazgató, és hát gyakorlatilag 2018 nyarán csatlakoztam a Magyar Kézlabda Szövetséghez, és akkor így a főbb területeim igazából a megyei kézlabda szövetségeknek a működésének támogatása volt, amik leginkább a megyei bajnokságok, az MB2-es bajnokságok és a korosztályos bajnokságoknak a versenyszervezési és lebonyolítási feladataik voltak. Ezen kívül volt társadalmi felelősség teljes munkám is, hogy így mondjam, tehát volt egy kerekesszékes csörgőlabda, tehát egy másik szegmensben is foglalkoztam, de alapvetően a munkám nagy részét azért az utánpótlás bajnokságok versenyszervezése töltötte ki az elmúlt 8 évben.
1: Uh-huh. Ugye pár héttel ezelőtt érkezett a hír, hogy a Juhász István által vezetett sportszakmai igazgatóság megszűnik. Gyakorlatilag ebből fakadt, vagy emiatt történt az, hogy most egy új szervezet, vagy új szervezeti egység jött létre, amely az utánpótlás képzéssel, vagy fejlesztéssel foglalkozik? Tehát a kettő hírnek van köze egymáshoz?
2: Igen, alapvetően ugye nyilván nem maradhat gazdátlanul egy olyan területtel, egy országos sportági szakszövetség értében sem, mint a kézlabda szövetségben sem, hogy a szakma ne legyen valamilyen szinten menedzselve vagy koordinálva, és hát itt ért az a megtisztelő felkérés, hogy akkor egy ilyen projektvezetőként, vagy az igazgatóság vezetőjeként próbáljam meg ezt a területet a lehetőségeimhez képest a legjobban szolgálni, illetve a legjobb megoldásokkal előrukkolni. Én szerintem az egyik legjobb megoldásnak az tekinthető, hogyha ezt nem egy személyben próbálja meg valaki egy gondolat mentén adott esetben vezetni, hanem egy valós igazgatóságot, konkrétan egy akár 4-5-6 főből álló, különböző területek képviselőiből álló igazgatóságot hoz létre. Én ebben tudom elképzelni, és azt gondoltam, hogy ha ezeket a területeket külön egyesével leszállazzuk, és a külön területeknek külön területi vezetőket biztosítunk, akkor így tud a leghatékonyabb lenni a munkavégzés így ezen a területen.
1: De te is abszolút üdvözölted ezt a lépést, tehát te is úgy érzed, hogy az utánpótlás képzés az egy olyan nagy szegmens, és egy olyan feladatbázist ad, aminek külön ilyen szervezetre van szüksége?
2: Abszolút, és ezért is mondtam egyébként pont az első ilyen beszélgetés során, hogy utánpótlással foglalkozni az nem egy lehetőség, az egy óriási nagy felelősség. És ezt tartom a mai napig, és tartani is fogom, hiszen alapvetően egy pedagógus emberként nem is mondhatok mást, mint azt, hogy az utánpótlásban dolgozó emberek leginkább nem szakedzők kellenek, hogy legyek, hanem pedagógusokkal. Aztán lehetnek szakedzők, aztán lehetnek akármilyen edzők, de a legfontosabb azért, hogy mi embereket nevelünk, és pedagógiai szemmel, fejlődést elektron, pszichológia, tehát ezért ezek egy fontos tényezői az utánpótlás nevelésnek. Fontos, hogy őket, a kis lurkókat így kezeljük, és egészen addig, amíg nagykorúak nem lesznek, így is kezeljük, és így is bánjunk velük. Tehát igazából én azt gondolom, hogyha ilyen mentalitással próbáljuk megközelíteni az utánpótlás nevelést, akkor szerintem olyan túlságosan nem tud ez majd ebbe bízom mellé futni.
1: A beszélgetés előtt említetted, hogy te nem vagy sokszoros válogatott játékos, tehát ha valaki ilyen vezetőre számított, az nem biztos, hogy csalódik, csak mást képzelt el, de akkor a te területed, a te munkafeladatod, az gyakorlatilag erre a pedagógus vonalra, vagy egy említetted a gyerekekkel való foglalkozásra, fejlesztésre irányul majd?
2: Igen, abszolút az élményközpontú, illetve a kézlabda központú, gyerekközpontú versenyeztetésre fog majd ez fókuszálni. Szeretnénk a legkisebb korosztályokban is a versenyeztetést olyan tekintetben visszahozni, hogy azon legyen a fő fókusz, illetve hogy a különböző versenyek végeztével minden gyerkőc ugyanúgy kaphasson érmet, csokit, cukrot, nem tudom, oklevelet, tehát hogy nagyon fontos a pozitív visszaigazolás, én azt vettem észre, tehát hogy nyilván a gyerekeknek a legnagyobb dicséret az tud lenni egy verseny, vagy egy akármilyen bajnoki forduló végén, hogyha ott mindenki győzött, ott mindenkinek van helye, mindenkinek van szerepe, mindenkire szükségünk van, mindenki egy tök jó egy társaságban van, és mi együtt vagyunk egy nagy erő, és nem külön-külön húzunk szét, és hogyha ezt meg tudjuk erősíteni, akár a versenykírásainkkal meg tudjuk támasztani, akár az edzőinknek a gondolkodásában, vagy akár egy picit a szemléletmód változtatásában, akkor azt gondolom, hogy egy jó irányt fog venni ez az egész dolog.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban is nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy a gyerekeket mennyire fontos megnyerni a sportnak, akármelyik sportágnak. A kézilabda ilyen szempontból milyen helyzetben van? Akár egy sportág választónál, akár egy kiválasztónál sokan szeretnének-e kézilabdázók lenni? Az elmúlt időszak eredményei bevonzzák-e a fiatalokat?
2: Igen, nagy a verseny, ezt jól látod, és ezt is szerintem jól érzitek, hogy azért az utánpótlásban nagy verseny folyik a gyermekekért, és szerintem itt igazából majdnem azt mondom, hogy persze én nagyon annak örülök, hogyha mindenki kézilabdázik, de a legfontosabb, hogy mindenki sportoljon, és mindenki próbáljon meg egészségesen élni, és próbáljon meg ugye benne maradni a csapatjátékokban, hiszen én azt hiszek, abban nevelkedtem, és mindenképp azt mondom, hogy nyilván egy jó példa, például a kézlabda, hiszen ha más nem mondok, csak azt, hogy a mozgásanyagunknak a 70-80%-a atletikus képességekre hajaz, tehát a futások, dobások, kúszások, mászások, az alap képességfejlesztő gyakorlatok, azok mind megtalálhatóak a mozgás mintánkban, a kézlabda sportágban. Tehát olyan nagyon-nagyon rossz dolgot nem követel az ember, most idézőjebb mondom, hogyha a kézlabdázónak adja a gyermekét, és velünk kezd el majd szépen a fejlődés útjára lépni. És azt gondolom, hogy nagy a verseny, nyilván a többi sportágos, de nem versenyként tekintünk, nem vetétásként tekintünk rá, hanem mi próbálunk a jobb programokkal, eredményesebb, adott esetben eredményesebb képzésekkel csábítóbbak lenni, vagy inkább ilyen vonzerővé válni a fiatalok számára. Ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani nekünk, hogyha a felnőtt válogatottak eredményesek, hogyha a felnőtt válogatottak olimpián vannak, ha vannak valós példaképek a felnőtt sportolók között, és szerintem most vannak, tehát igenis vannak olyan játékosaink, nem is egy, akikre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, sőt, mindenkire büszkék vagyunk, de vannak, akik nyilván kimagasló eredményeik okán még inkább büszkévé teszik az embert, de én azt szerintem ezek a helyes példák, vagy ezek a jó példák azok, akik, ami miatt vonzóbbá válik a sportágunk, és többen bevonódnak.
1: Említetted már ezt a fáramászást, mindenféle gyakorlatias dolgot, mennyire küzd azzal a kézilabda sport, hogy a gyerekek azért most már egyre fiatalabb korban ilyen mozgásszegény életmódot folytatnak, ugye a digitális eszközök nem mondjuk, hogy milyen hátrányosak, szóval, hogy a kiválasztókon sokan panaszkodnak erre, hogy azért már nem olyan képességűek a gyerekek, amikor fiatalon bekerülnek a sportágba. Ezzel te találkoztál-e?
2: Igen, sajnos találkozunk, a mai napi találkozunk. Szerintem igazából, ha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti korosztályt, bemenő korosztályról beszélek, 1-es, 2-es korcsoportok általános iskola, alsó tagozatos gyerekei. Az alapképességek, és tisztelet a kivételen, de az alapképességek hiánya az tetten érhető. Tehát itt gondolok arra, hogy helyes technikával történő futás, helyes dobótechnika kialakítása, egy helyes esés, vagy egy tompításnak a kialakítása, ezek már, és mondom még egyszer, tisztelet a kivételen, de hiányoznak. És fontos, hogy nekünk felelősségünk van ebben, bármilyen sportágról is beszélek, hogy ezeket a képességeket nekünk edzéseken pótolnunk kell. Nem azzal kezdődik, hogy taktika és idefutsz helyet cseréltek, nem, hanem az alapképességek fejlesztése az kötelességünk lent, és ezeket meg kell tanítani, és csak arra lehet építeni, azután következhet csak bármilyen taktika, stratégia, de az jóval később. Uh-huh. Az első az alapképesség, az alapdolgoknak a megtanítása.
1: Ahogy olvasom, Sebestyén Máté utánpótlás fejlesztési vezetőként segíti majd a munkádat, a férfi szakágat Rosta István vezeti, a hölgyeket, vagy a kislányokat, lányokat ifjabb Kis Szilárd. Hogy fog kinézni közöttetek a munkamegosztás?
2: Igen, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, hogy szerettem volna ezt az egész területet így jól laposan leszálazni, és ezeket a szálakat területileg olyan vezetőkre biztosítani, vagy adni, akikben én megbízom, és azt gondolom, hogy van olyan tapasztalatuk ezeken a területeken, amikre mi bátran támaszkodhatunk. Ugye ilyen ifjabb Kis Szilárd például, akit szerintem azért a hallgatóknak olyan nagyon nem hiszem, hogy kell mutatni, hiszen rengeteg korosztályos válogatott eredmény fűződik a nevéhez, illetve olyan felnőtt játékosok is, akikkel korábban ő kezdett el a Nemzeti Kézilabda Akadémián annak idején dolgozni. Rosta István szintén, ő a Gyöngyös oldaláról, szerintem már több mint 10 éve szakmai igazgatója a Gyöngyösi Kézilabda Klubnak, ugye az egész család gyakorlatilag, hát most ezt a Rosta nevet se kell szerintem túlságosan a kézilabda berkeken belül bemutatni. Sebestyén Máté pedig ugye a sportintézetből csatlakozik hozzánk, neki meg az akadémia területéről van rengeteg tapasztalata, hiszen az államilag akreditált akadémiai rendszernek az auditációjáért felelt az elmúlt években, és neki az akadémiákról van rengeteg valós tapasztalata, hogy milyen tehetséges gyermekeink vannak, hogyan érdemes versenyeztetni, teljesen akár játékengedélyek számát illetően, tehát rengeteg valós tapasztalata van mondjuk a 14 és 21 év közötti tehetséges gyermekekről. Tehát hogy így terveztük ezt a szegmest szétbontani egymás között, hogy egyébként jelezték is az Istvánék, illetve a Szilárdék, hogy mindenki szeretne a másik munkájába azért belelátni, ez nem élesen elkülönül egymástól, mi egymás munkáját segítve, Szűcs Martinnal kiegészítve, Horváth László kollégámmal kiegészítve, Gyömöre István kollégámmal készítve, tehát azért vannak itt még olyan rejtett tartalékaink, hogy így mondjam, akik ugye eddig is megvoltak a házon belül, csak egyszerűen én azt éreztem, hogy még szükség van egy további erősítésre.
1: Rosta Istvántól van egy idézetünk. A vasárnap reggeli műsorban felhívtuk őt. Ő azt mondta, hogy nem is igazán íróasztal mögötti munkáról van szó, hanem igazi terep munkáról. Ő szeretné a klubokkal, a kluboknál dolgozó utánpótlás edzőkkel felvenni a kapcsolatot, vagy tartani, mert szerintem ez már zajlik jelenleg is. Tehát abszolút nem távolról próbáltok meg rálátni erre az utánpótlás képző rendszerre itthon, hanem személyes találkozók révén is.
2: Így van, ez nem is lehet másképp. Én most a beszélgetésünk előtt is Kecskemétről jöttem, a serdülő kiválasztó harmadik ütemén voltam a sportcsarnokban. Gyakorlatilag ezt nem lehet íróasztal mellől, és nem is szabad íróasztal mellől. Tehát az embernek részessévé kell válnia a folyamatnak, és ott kell lennie, és gyakorlatilag a szövetét kell, hogy képezze ennek az egésznek, hiszen akkor tudunk mi aztán a nap végén az íróasztal mögül jó versenykírásokat gyártani, jó döntéseket hozni, hogyha megtapasztaljuk ezeket. Szerencsés a helyzet, hogyha van az embernek klub tapasztalata. Tehát én mondjuk ilyen értelemben egy picit szerencsésebbnek érzem magam, hiszen van egy 10 éves klub tapasztalatom, nem is fővárosi klubból, hanem vidéki klubból, ahol azért több száz gyermekkel foglalkoztunk az évek során évente. Tehát én azt gondolom, hogyha van tapasztalat a piacról, hogy így mondjam ilyen csúnya szóval, akkor az a legjobb, és azt tudjuk beültetni az elméletbe.
1: Meghallgathatjuk most elvileg Rosta Pilu nyilatkozatát. Hallgassuk meg, hogy ő mit mondott.
3: Üljünk le és beszélgessünk. Rengeteg jó szakember van Magyarországon, és már ezt el is kezdtük, ezt a munkát, ezt már tudom mondani, hogy meghallgatunk olyan emberek, akik évtizedek óta benn vannak a magyar utánpótlásba. És meghallgatjuk a javaslataikat, meghallgatjuk a kritikákat is, mert ugye enélkül nem fog menni. Ez egy közös munka lesz, ezt koordinálni kell, és azt gondolom, hogy akkor lesz meg előrelépés. Ezt inkább többet szám mondom, hogy ez egy bizottság lesz, és többen fogunk dolgozni. Igen, valóban már voltunk sok helyen, és mindenhol nagyon pozitív volt a fogadtatásuk, és mindenhol nagyon örültek annak, hogy meghallgatjuk őket, és kérjük a tanácsokat. De úgy is terep munka, hogy tegnap 200 gyereknek volt itt Szivacs Fesztivál Gyöngyösön, és részt vettem rajta természetesen, tehát hogy nem csak az íróasztal mellett, vagy a kocsiba, hanem még síppal a számba is tudom segíteni a magyar kézlabdázást.
1: Meg tudod erősíteni ezt, hozzád is pozitív visszajelzések érkeztek-e, mióta kijött a hír, hogy megalakult az igazgatóság?
2: Igen, abszolút, hozzám is tényleg sokan gratuláltak, és ugye most mondom személyesen is, például a Magyar Kupa hétvégén is sok szakemberrel találkoztam, és mindenkiből azt érzem, hogy támogatólag van az igazgatóság felé, és minden tagját illetően, hiszen mindenki érzi, hogy szükség van most egy lendületre arra, hogy teljesen mindegy, hogy versenykiírás, teljesen mindegy, hogy versenyeztetés, vagy élmény alapú kézlabda, vagy jutalmak, vagy bármi, ami a gyerekeknél fordul, de most erre egyébként szükség van, és fontos a megtartó erő. Úgyhogy nagyon-nagyon támogató a közeg, én ezt nagyon köszönöm nekik, és azzal igyekszünk meghálálni, hogy mi ezért a tudásunk legjobbát fogjuk ide tenni az asztalra, hogy ezt vissza tudjuk adni.
1: Hogy legyek egy kicsit kötekedő. Az utánpótlás sportban gyakran elhangzik az a mondás, hogy hosszú távra tervezünk, a jövőnek neveljük a gyerekeket, de sokak szerint ez azt a célt szolgálja, hogy ne legyen számunk kérhető az adott időszakban egy-egy vezetőnek a munkája. Neked van-e ilyen tapasztalatod? És például a ti igazgatóságotok tud-e olyan, hát a közeljövőben felmutattandó eredményeket vagy célokat mondani, akár most te tudsz-e, ami hát csúnya szóval, de számon kérhető.
2: Igen, hosszú távú célokat megfogalmazni az nem túl elegáns, biztos kell, meg jó, hogyha van, meg de én azt gondolom, hogy a 24. órában vagyunk nem a kézlabda, hanem úgy englobál a gyakorlati sportág, hiszen amit te is említettél, ugye a mesterséges intelligencia megjelenésével, illetve a telefonok a különböző kütyük megjelenésével óriási a versenyfutás a gyerekekért, hogy ne ragadjanak a szobába, hanem jöjjenek el és sportoljanak, hiszen ugyanazokat a hormonokat meg tudják kapni sajnos pozitív visszajel a telefonjukról 2 perc alatt, mint mi mondjuk egy másfél órás, 2 órás edzéssel, tehát óriási a verseny. Nekünk nincs időnk arra, bocsánat, hogy azt mondom, hogy 6-8-10 éves terveket szövegessünk, nekünk 6-8 hónapos terveket kell szövegetnünk, meg 1 éves terveket kell szövegetnünk, ami a következő előttünk álló időszakban lesznek relevánsak, hiszen mi nem engedhetjük meg, hogy győzedelmeskedjen felettünk ez a kütyű, ez a bizonyos kütyű, nekünk muszáj őket kihívni, és muszáj. És ha ez abból kell, hogy összeálljon, hogy mi nem tudom, nagyobb jutalmakat vagy motiválóbb dolgokat teszünk eléjük, vagy lehívjuk a felnőtt válogatott bizonyos játékosait egy-egy fordulóra, hogy lehessen velük egy fotót készíteni, lehessen velük beszélgetni, akkor abból fog állni. Tehát mi bátran állunk elé, mert azt gondolom, hogy most viszont tehát olyan értelemben fel kell vennünk a fonalat, hogy ezek rövid távon is számon kérhetővé válhassanak, de nem csak azért, hogy számon kérhető legyen, hanem azért, mert egyébként ezt így is gondoljuk, meg ezt érezzük, ez a tapasztalatunk, hogy muszáj ezzel így foglalkozni.
1: Még egy-két konkrétumot hagy húzzak ki belőle, tehát hogyha 1-2 év múlva ránézünk a ti munkátokra, akkor mi fémjelezni a legjobban a ti sikereteket, vagy az eredményességeteket? Minél több magyar játékos az NB1-es bajnokságban, akár a magyar válogatottnak fiatal játékost adni, akár

0: nincs annyi nevezett csapat. És ez nyilván abból adódik, hogy ha kevesebb a gyerek, nem tudnak nevezni azokba a korosztályokba, akkor viszont óriási távolságok vannak, az óriási távolságokkal adott esetben még akár nagy arányú győzelmek, vereségek is lehetnek, és ez mind-mind a lemorzsolódáshoz vezethet. A mi feladatunk szerintem az, hogy a lemorzsolódást megállítsuk, vagy ahogy lehet lassítsuk. Ez nem csak nálunk probléma, tehát az Európai Kézilabda Szövetség más tagországaival is beszéltem már jó pár évvel ezelőtt is, és elmondták, hogy egyébként náluk is az iskolaváltás pillanatában nagy-nagy lemorzsolódások vannak. Én azt gondolom, hogy akkor mi már nagyon-nagyon boldogok lennénk mondjuk egy-két év múlva, hogyha ez a bizonyos lemorzsolódás egy picit stagnálna, adott esetben megfordulna, és megjelennének nálunk azok a számok, amik mondjuk amik az előtt voltak, mondjuk a Covid előtti időszakban voltak, de hát az már mondjuk egy jó 8-6-8 évvel ezelőtti időszámok.
1: Fiatalok szerepe NB1-ben, válogatottban?
0: Nagyon fontos a fiatalok szerepe, hiszen én ezt még annak ellenére is mondom, hogy ha adott esetben mondjuk a bajnokság színvonalának visszaesésével is idéző járna, akkor is nagyon fontos megjelenniük ezeken a küzdőtereken is. És nem azzal van a baj, hogy van egy-két külföldi, mert nálunk egyébként a sportágunkban nincsen nagy külföldi szám, 70 pár olyan játékengedély van, ami az egész bajnokságot illeti, de hogyha ezt visszaosztom a top BL csapatok utáni csapatok számával, akkor gyakorlatilag a csapatonként 1-2, most nyilván ezt átlagban mondom, mert valahol van 4, valahol meg sehol semmi, de hogy ezt azt mondom, hogy nálunk a külföldiek arányával nincsen már probléma. Volt időszak, amikor volt ezzel a probléma, nálunk most ez úgy néz ki, hogy beállt. Ezek a fiatal játékosok, akik pedig jönnek befele a felnőtt bajnokságban, nekünk az a legeslegfontosabb, hogy ez a bizonyos küszöb, ami ott a junior és a felnőtt közötti időszakban van, hogy nem tudnak még egyből bekerülni. Valószínűleg még hiányzik egy képzés, még valószínűleg nem készek arra abból a kis közegből, abból a kis burokból, amikor kijönnek, nem készek arra, hogy már a nagy versenyszférában, az NB1-ben megállják a helyüket. Nekünk ott van nagyon-nagyon komoly feladatunk, hogy ezt a kis geppet, ezt mi átugrassuk velük, és azt mondjuk, hogy vagy egy kettőssel, vagy egy NB1-ben kell játszanod, vagy igenis ott kell a felnőtt NB1-es mérkőzésen a padon, és ha van lehetőséget szájba. Tehát nekünk azzal van feladatunk, és igenis áramoltatni kell a fiatal magyar tehetségeket, minél több magyart kell a pályára tenni, és ezzel fognak egyébként, mert ezzel lesz jó válogatottunk, és ha jól válogatottunk, onnantól fogva azt gondolom, hogy az már nem kérdés, hogy akár a határa csillagoség is lehet.
1: Akkor ez egyfajta tehetséggondozás is, ugye? Tehát, hogy azok a gyerekek, akik ott vannak tehetségesek, de ahogy az említett ugrás nem tudják megtenni, valahogy nekik játék lehetőséget biztosítani, mert hiszen az a kulcs ebben.
0: Igen,
1: a korban.
0: Igen, illetve a túlversenyezetést elkerülni, hiszen nagyon-nagyon a tehetséges játékosoknál sokszor előfordul a túlzottan sok mérkőzés számnak a megjelenése. És nekünk ez is egy nagy felelősségünk, hogy ezt el kell kerülni, ilyet nem lehet csinálni. Tehát vagy a játékengedélyek számát kell olyan tekintetben csökkenteni, amit most mi szeretnénk is, hogy eddig ugye két utánpótlás játékengedélye lehetett tehát játszott mondjuk egy U16-ba, meg egy U18-ba. A baj csak az volt, hogy sajnos voltak olyan sportszervezetek, akik ettől függetlenül mondjuk egy NB1-B és felnőtt bajnokságba is berakták ezt a játékost, meg még leültették egy NB1-es bajnokságba is, és simán összejött neki mondjuk 3-4 mérkőzésnyi játékperc is egy hétvégén, amit nem szabad csinálni. Tehát, hogyha valaki tehetséges, akkor nem szétforgácsolni kell U18-ba, meg nem tudom, 17 éves korban, meg 19-ben, ott kell rá legjobban vigyázni. Ott kell, egyébként is kell rá vigyázni, de ott aztán meg végképp, hogy megmaradjon, és ne ott szegje kedvét ez a túlzott túlversenyeztetés, hanem ott jöjjön meg a kedve, ott jön meg az étvágya, és nekünk arra kell figyelni, hogy ott viszont ne játszassuk túl, hanem legyen éhsége arra, hogy ő kimenjen a pályára. És hogyha ott nem kap csak hetente egyet, vagy maximum kettőt lehetőséget mérkőzésre, akkor azt gondolom, hogy meg tudjuk őt védeni, és akkor hosszú távon ő be fog tudni illeszkedni.
1: A szurkolók körében nagyon gyakran előjön az a párhuzam, mely a 2018-as debreceni női junior világbajnoki döntőben látszódott Harry Reisztad és Háfra Noémi között, hogy hová jutott egyik, illetve másik játékos. Harry Reisztad ugye olimpiai világ és Európa bajnok norvég játékos, Háfra Noémi jelenleg a Mosonmagyaróvárban játszik. Erre utal a kérdésem, hogy mi az, ami nálunk javításra szorul, és ti a saját utatokat szeretnétek eljárni, vagy nem szégyeltek akár külföldi jó példákat átvenni?
0: Érdekes a kérdés, meg az összehasonlítás is. Én azt gondolom, hogy ha skandináv példákat hozunk, tehát eleve kulturális kérdéseket kezdünk el, akkor onnantól fogva feszegetni. Tehát nem lehet egyébként szerintem, bizonyos értelemben nem lehet a körtét az almával összehasonlítani. Vannak jó dolgok, ilyen best practice-ek, amiket érdemes lehúzni, érdemes implementálni azokból a bizonyos országokból, ahol ezek működnek. De mindent nem fogunk tudni, hiszen nekünk teljesen más a berendezkedésünk, teljesen mások a mentalitásaink, teljesen más

0: kultúránk van, nekünk bizonyos felületeket, bizonyos dolgokat biztos, hogy le fogunk tudni tőlük, vagy el fogunk tudni, és el is kell tőlük tanulnunk. És nagyon fontos az edzőknek az önképzése, hogy az edzőknek legyen arra igényük, hogy azáltal, hogy befejezték az iskolapadban a tanulmányaikat, az nem jelent azt, hogy valaminek vége van. Onnantól kezdődik csak az út, és neki onnantól fogva önképeznie kéne magát. Én nem a játékosokban keresem, hát itt se születik, nem tudom, tehetségtelenebb gyerek, mint mit Norvégiában. Itt is olyan tehetséges gyerekek születnek. A felelősség az ott van, hogy az edzőnek kell magát önképeznie ahhoz, hogy megfelelő tudást tudjon biztosítani a gyermek számára.
1: Tudnál-e olyan jó példát mondani, amit át lehet venni, és milyen nemzetek jelenthetnek jó példát? Tehát látunk francia akadémiai rendszert, norvégot, mondtad a skandinávokat, németet, szóval egy vagy két olyan konkrétumot tudnál-e mondani, amit abszolút be lehet építeni a magyar képzésbe.
0: Igen, 2022-ben többen volt szerencsém az izlandi sportminiszter társaságában megnézni egy ugye hazai rendezésű Európa-bajnokság során itt volt, és nézte az izlandi válogatottat az MVM Domban, és volt szerencsém vele egy majdnem egész meccset sikerült együtt néznünk, és hát alig vártam, hogy föltehessem a kérdést már ott a beszélgetés elején is, hogy mondja már ugyan már nekem, hogy mi az ő sikerüknek a titka. Hát ott vannak egy 350 ezres ország, és hogy mégis a labdarúgásban is, és a kézlabdában is, és hogy ez mi. És akkor ugye mondta, hogy nézd András, hát mi annyira kevesen vagyunk, egy ilyen halászos hasonlatot hozott nekem, hogy amikor mi kimegyünk a hajóval a tengerre, és kidobjuk a szákot, vagy a hálót a vízbe, mi nem tehetjük meg azt, hogy ne húzzunk ki minden egyes halat a hajóra. Azt mondja, mi a legkisebb halakat is kiszedjük a hajóra, és minden egyes kis hallal foglalkozunk. Tehát mi nem dobunk vissza halat. Mi nem mondjuk azt egy 13 éves gyerkőcre, hogy ó, hát ebből nem lesz semmi, vagy ó, hát túlsúlyos vagy milyen alacsony. Mindenkivel foglalkoznak, mindenkit megtanítanak sportolni, kézilabdázni, és mindenkivel nagyon-nagyon komolyan mindenkit menedzselnek, akár duál karrier tekintetében, akár csak a sport tekintetében, de senkit nem engednek el. Szerintem, hogyha ilyen dolgokat tudunk például behozni, hogy mi igenis olyan szemmel tekintünk a gyerekekre, hogy nincs tehetséges, vagy tehát nekünk gyerek van, és mindenkivel kell foglalkozni. És lehet, hogy az igaz, most egy nagyon magas, nem tudom, akcelerált gyerekről van szó, akinek még a mozgása szana szét van, és több munkát igényel az edzőtől, hogy azzal a gyerekkel foglalkozzon, de igenis meg kell tenni, és igenis kell ezzel a gyerkőccel foglalkozni. Nem csak azért, mert lehet, hogy ő lesz a nem tudom, a világ legjobb játékos, hanem egyébként is kötelességünk vele foglalkozni, hogyha eljön is kézlabdázni akar, és megígérjük a szüleinek, hogy mi megtanítjuk kézlabdázni, akkor tanítsuk meg kézlabdázni. Tehát ez egy alap. És azt, ha még abból a gyerekből még nagy isten egy tehetséges felnőtt játékos is lesz, hát akkor meg azt gondolom, hogy elértük a célunkat, és nagyon boldogok vagyunk.
1: Igen, ez, amit mondtál, ez előjött akkor is, amikor például a magyar válogatottból hiányolták a klasszikus, magas, most női mezőnyről beszélünk, átlövőket, és sokan azt mondták, hogy amikor a gyermekkorban eredménykényszer van, ugye akkor az edző inkább nyúl a kisebb, ügyesebb, irányító típusú alacsonyabb játékosokhoz, és az átlövőkkel nem foglalkoznak annyit, akik esetleg, ahogy te mondod, később érnek. Szóval akkor ezen is változtatni kell, hogy igenis, aki benne van a rendszerben, ahhoz meglegyen a megfelelő szakember és megfelelő türelem.
0: Igen, ezen is változtatni kell, így van, és ez szemléletmódbeli változást igényel az edzőknél leginkább, hogy meg a kiválasztó rendszerünknél is leginkább, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez nem az éppen aktuális, nagyon ügyes, jó pálya tesztet betanuló gyerkőcökből lesz majd később a Vámos Petra, tehát hanem igenis lehet, hogy abból a sarokba éppen ott álló magas lányból lesz, aki most egyelőre még lehet, hogy ki sem mer lépni, vagy egyelőre még csak ott van, és még a labdát se tudja nagyon elkapni, meg még nyaklik-nyaklik a mozgása, de és tudom, hogy az egy hosszabb folyamat, és tudom, hogy az nagyobb munka, és mondom, tisztelet a kivételnek, mert rengeteg jó szakemberünk van Magyarországon, akik egyébként ezt a munkát el is végzik, és ennek köszönhetően van Albek Annánk, vagy szóval, hogy most, ha nem mondjak, tényleg nem akarok senkit kiemelni, de hogy ennek köszönhetően vannak tehetségeink, csak ha ezt még jobban megerősítjük és megtámasztjuk, és tényleg mindenki tud ilyen felfogásszerűen dolgozni az utánpótlásban, akkor szerintem ez egy jó dolog tud lenni a végén.
1: Egy utolsó gyors kérdése van, csak időnk. Az akadémiai rendszer rendben van-e úgy, ahogy van? Ott is sokan beszélnek kiégett, túlterhelt, sérülésekkel bajlódó gyerekekről, szóval jó-e a mostani rendszer, vagy ebbe is esetleg terveztek belenyúlni?
0: Racionalizálni lehet mindig, tehát én ezt nem mondom, hogy ne lehetne racionalizálni. Most elég csak egyébként a NEK-ából, csak hogy tényleg így egy példát, mert ugye ha csak egy kérdés is az akadémia kapcsolatban, akkor beszélünk a NEK-ról. A NEK bajnokságnak egyébként, tehát ha mi mutatná jobban, már bocsánat, tehát az ő sikerük titkát, ha nem az, hogy az NB1-ben vannak magyar tehetséges gyerekekkel, adott esetben az, a saját utánpótlásukból persze néha meg kell támasztani egy-egy külső igazolással, de a saját saját tehetséges akadémistáikkal vannak az NB1-ben, és ott állják meg a helyüket, és bennmaradnak, és sokszor éles meccseket tudnak már, valós minőségi játékperceket tudnak ezek a gyerekek játszani, és ha nincs felület ezeknek a gyerekeknek még ennyi se, hogy itt megmutassák magukat, akkor kérdezem én, hogy hol mutatják meg magukat az NB1-be, vagy az NB2-be? Tehát muszáj olyan felületet biztosítani, ahol ezek a tehetséges gyerekek tudnak versenyezni. Ugye az akadémiai rendszer ilyen tekintetben szerintem így megfelelő, viszont biztos racionalizálni kell egy-két dolgot a versenyeztetésükkel kapcsolatban, a verseny engedélyükkel kapcsolatban, a túlversenyeztetéssel kapcsolatban, ezekkel elképzelhető, hogy kell racionalizálni.
1: Sok sikert kívánunk nektek ez a nem kis munkához, és szerintem hívunk még ide a Nemzeti Sportrádióba, hogy a fejleményekről és az eredményekről beszélgessünk. Pic Andrásnak nagyon szépen köszönöm, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

spanyol házidöntő, csúcsra járatott Valencia és a 8. utas a Real Madrid. Ez a 2000-es Bajnokok Ligája döntő története. Az európai klubfutball legfontosabb serlegéről határozó mérkőzést először vívták egyazon ország csapatai. 2000 májusában ugyanis spanyol belharc döntött a nagyfülű trófea sorsáról. A Real Madrid 8-szor, a Valencia első ízben hódíthatta el az értékes kupát. A 2000-es BL döntő nyitotta a spanyol házi döntők sorát. Azóta 2014-ben és 2016-ban is az ibériai félsziget képviselői csaptak össze a fináléban. Ráadásul mindkétszer egyazon városból, az egyaránt madridi Atletico és Real. Az olaszok 2003-ban, az angolok először 2008-ban, majd 11 és 13 évre rá, a németek pedig 2013-ban szűkítették határokon belüli villongássá a Bajnokok Ligája döntőjét. Az eddigi 8 házi döntőből tehát a legelsőt 2000. május 24-én rendezték a párizsi Stade de France-ban.

Nem csupán a hispán belviszály miatt számított különlegesnek a labdarúgó bajnokok ligája 1999-2000-es idénye. A sorozat történetében először az olasz, a német és a spanyol bajnokság is 4-4 csapatot nevezhetett, míg a francia, a holland és az angol ligának 3-3 képviselővel kellett beérnie. A főtáblára 32 együttes jutott fel, és többi közt a Chelsea, a Lazio, a későbbi döntős Valencia és a berlini Hertha is először vehetett részt a csoportkörben. Magyar csapatnak nem, de magyar játékosoknak szurkolhattunk a csoportküzdelmek során. A honi bajnok MTK-t a selejtező utolsó körében a Kroácia Zágráb ejtette ki. Ugyanakkor a Hertha együttesében Király Gábor és Dárdai Pál, míg a Sturm Grazban Korsós György és Szabics Imre élhette meg a BL álmot. Az emlékezetes teljesítmény a berlini magyaroknak jutott. A második csoportkörig elérő Herthában Király 10, Dárdai pedig 5 mérkőzésen lépett pályára. Menetelése során a német együttes a Chelsea-t és az AC Milant is legyőzte hazai környezetben, még nem a Barcelona és a Porto fémjelezte kvartett utolsó helyén végezve, elbúcsúzott a sorozattól. Ebben a kiírásban debütált a két csoportkörös lebonyolítás. A 32-es mezőnyt megfelezve újra négytagú csoportokba sorsolták a csapatokat, hogy aztán a legjobb 8 már egyenes kieséses rendszerben döntsön a trófea sorsáról. A negyed döntőig 3 spanyol, a Real Madrid, a Barcelona és a Valencia, 2 angol, a címvédő Manchester United és a Chelsea, valamint a Bayern München, a Porto és a Lazio jutott el. A későbbi döntősök közül az első csoportkörben a Valencia és a Real Madrid is megnyerte saját négyesét, míg a második szakaszból csoportmásodikként jutott tovább mindkét együttes. A madridiak az előző idén 2 finalistájának ágára kerültek, még a meglepetés csapat Valenciára a szezont olasz bajnoki címmel záró Lazio várt a 8 között.

0: Na de mégis mit keres itt a Valencia, amely az elmúlt években folyamatosan pénzügyi gondokkal küzd és nemes egyszerűséggel középcsapattán szelidült a spanyol bajnokságban. Az egyesület közelmúltjára jellemző válságos állapotot hűen tükrözi a tény, hogy egy ízben Gary Neville vezetőedzői képességeiben látták a megoldást. Valencia városának első számú futballcsapata ugyanakkor több mint 100 éves múlttal büszkélkedhet. A históriás könyvek aranylapjain 6 bajnoki címmel, 8 spanyol kupa győzelemmel, 3 UEFA kupa és 1 keksikerrel szerepel a klub. A denevérek fénykora a 2000-es évek első felére esett. Ennek volt előfutára a 2000-es BL döntő, amely nem sikerülhetett volna Hector Cooper nélkül. Igen, ő az az edző, aki egyetlen jelentős trófeát sem nyert Európában pályafutása során, ezüstéremből viszont jutott neki bőven. A játékos korában belső védőként használt Cooper az első lépéseket hazájában, Argentínában tette meg vezetőedzőként, majd 1997-ben a Mallorca együttesével kötött szerződést. Rövid idő alatt csodát tett a Balear-szigetek csapatával, amellyel egészen a KEK döntőig menetelt a második évében. Ekkor keltette fel a Valencia figyelmét, a klubnál éppen Claudio Ranieri utódját keresték. Az olasz mestert egyébként is fájó szívvel engedték el a denevérek. Ranieri nem csupán a BL indulást érő negyedik helyre vezette a Valenciát, hanem a spanyol kupát és az Intertotó kupát is elhódította az együttessel. Egy szóval tehát nehéz örökséget vett a nyakába Cooper.
1: Nem ígérhetek címeket, de ígérhetek munkát, elkötelezettséget és egy olyan csapatot, amely minden mérkőzésen az utolsó leheletéig küzdeni fog. A Valencia egy nagy klub, és mi készen állunk arra, hogy ezen a szinten maradjunk.
0: Jelentette ki bemutatkozásakor az argentin edző, majd hozzátette.
1: Kiváló alapokat találtam itt, de a futball nem csak a védekezésről szól. Azt akarom, hogy ez a csapat gyorsabb legyen az átmenetekben. A játékosoknak meg kell érteniük, nálam a név nem számít, csak a teljesítmény.
0: Bár Cooper a teljesítmény alapján alkotott véleményt, az ekkor 45 esztendős szakvezetőt a játékosok névsora is felvillanyozhatta. A Valencia kapuját az a Santiago Cañizares védte, aki a Real Madridnak a több játék lehetőség reményében intett búcsút.
2: 1998-ban igazoltam Valenciába. A Realnál az utolsó évemet töltöttem, amikor felajánlották a szerződés hosszabbítást. 28 éves voltam akkor, és úgy éreztem, hogy 100%-ig élvezni akarom a karrieremet. Madridban nem lehettem biztos benne, hogy én leszek az első számú kapus valaha is. És bár anyagilag jobban jártam volna, ha maradok, végül váltottam. A Valenciától pont akkor távozott Andoni Zubizarreta, én pedig úgy éreztem, hogy a pályafutásom számára a legjobb döntés, ha elfogadom a klub ajánlatát.
0: Irézte fel évekkel később Cañizares, aki elhatározását egy pillanatig sem bánta meg. Spanyol bajnokságot 2-szer, királykupát 1-szer nyert a csapattal, és a nemzetközi szintéren is termett babér számára. A 2004-es UEFA kupa sikert 2 BL döntő előzte meg. Ekkor tájt a Valencia sztárja, mindez vitán felül áll, Gaizka Mendieta volt. A bilbaói születésű középpályás 8 évet töltött a mesztájában, amelytől a második BL fináléja után köszönt el. Az 1999-2000-es idényben bámulatos teljesítményt nyújtott Mendieta, aki összesen 19-szer talált be, a bajnokok ligájában például 5 góllal segítve az együttes menetelését.
3: Mendieta az a fajta játékos, akit minden csapat szívesen tudna a soraiban. Nem csak képzett, hanem lát is a pályán, emellett fáradhatatlanul fut, és rengeteget dolgozik a csapatáért.
0: Mondta róla Dick Advocat, aki ekkor éppen a Rangersnél dolgozott. Cañizares és Mendieta mellett a Marseille BL győztes francia jobbhátvéd Jocelyn Angloma, a jugoszláv válogatott belső védő Miroslav Jukic, az elszántsága és technikai tudása miatt közönségkedvenc Kili González, és a BL-ben 6 gólt jegyző Claudio López szolgáltatta a Valencia karakterét. A stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra építő Cooper csapat ellenszerét sem a Lazio, sem a Barcelona nem találta a bajnokok ligájában. A későbbi olasz bajnokkal szemben hazai pályán 3 gólos előnyre tett szert a Valencia a negyed döntőben. Az 5-2-es győzelem Gerard López nagy meccse volt, a spanyol középpályás 2 évet töltött a denevéreknél, és 8 góljából 3-at ezen a találkozón ért el. A döntőbe jutást is a mesztájában alapozta meg a Valencia, amely 4-1-re verte meg a Barcelonát, így a katalán csapat hiába nyert 2-1-re a Nou Campban. A fináléba a selejtezőből indult Valencia jutott be. A másik ágról az 1998-as győztes Real Madrid masírozott el a döntőig, mára mennyire a Manchester United és a Bayern München kiejtése masírozásnak fogható fel. Ekkor már Vicente del Bosque ült a madridi óriás kispadján. A bajszos mester egy-egy kurta időszakban már ellátta nevelőegyesülete vezetőedzői feladatait, de ezúttal majd 4 évig hagyta őt dolgozni a vezetőség. Ez már csak azért is számított különlegességnek, mert del Bosque kinevezését megelőzően 3 esztendő alatt 6 szakvezető fordult meg a Real kispadján, a teljesség igényével Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Gus Hiddink és John Tosek. Del Bosque helyzete azonban más volt. A későbbi világ és Európa bajnok edző védekező középpályásként 11 éven át volt a Real alapembere, és így vállalt oroszlán részt 5 bajnoki elsőségben. Visszavonulása után sem szakadt meg a kötelék, évtizedek kitartó munkája járult hozzá, hogy 1999 őszén őt bízták meg a felnőtt csapat vezetésével. Az ekkor 49 esztendős mester elsősorban stabilitást hozott a sztárokkal teletűzdelt együttes életébe.
4: Edzőként a nehéz pillanatokban, ahogy az én esetemben is történt 1999. novemberében, arra törekszünk, hogy olyan alapokat tegyünk le, amelyek bár nem feltétlenül hoznak azonnali eredményt, de megteremtik az optimista légkört az öltözön belül. Sok feladat hárul egy edzőre, de a bizalmon alapuló emberi kapcsolatok és az egészséges munkakörnyezet megteremtése talán a legfontosabb.
0: Fogalmazta meg, mondhatni, Ars Poeticáját Vicente del Bosque. A spanyol szakvezető a 2 esztendővel korábban BL győztes játékosoknak csak egy részére számíthatott. A 2000-es fináléban kezdőként pályára küldött labdarúgók közül Roberto Carlos, Fernando Redondo, Raúl és Fernando Morientes vette ki a részét a Juventus elleni sikerből. A 98-as győzelem ikonikus alakjai közül Hierro és Sánchez csereként szállt be, míg Carembó a kispadról nézte végig a Valencia elleni diadalt. A kapuban Bodo Ilgner helyét fokozatosan az ifjú tehetség Iker Casillas vette át. A madridi a saját nevelésű legendája a 2000-es döntő előtt 4 nappal ünnepelte 19. születésnapját. Az Olympiakos elleni csoportmérkőzésen debütáló tinédzser összesen 12 BL mérkőzésen védte a Real kapuját ebben az idényben. 1999 nyarán csatlakozott a királyi gárdához Steve McManaman. Az angol középpályás 9 évadot követően cserélte le a Liverpool vörös felszerelését a Real hófehér mezére. McManaman ráadásul szerződése lejártával átigazolási díj nélkül érkezett Madridba.
5: A Liverpoollal nem volt lehetőségem a bajnokok ligájában szerepelni. Akkor tájt a 90-es évek végén úgy éreztem, hogy a pályám csúcsán vagyok, és ahhoz, hogy előrelépjek, távoznom kell. A Real Madriddal biztosra mentem, végre a legmagasabb szinten is bizonyíthattam.
0: Árult el később McManaman, aki a 2002-ben BL győztes együttesnek is tagja volt. A védelemben Ivan Elgira, Hierro sérülésével Ivan Campo vagy éppen Michel Salgado jelentette az állandóságot az 1999-2000-es kiírásban. A támadó sorban pedig Morientes és Raúl, utóbbi 10 góllal holt versenyben a góllövő lista élén zárt az elit sorozatban. A spanyol támadó 1994 és 2010 között 741 mérkőzésen viselte a Real Madrid mezét, a bajnokok ligájában pedig átlagban minden második mérkőzésén betalált. Utolsó gólját a sálkéban lőtte az Inter kapujába, az volt a Raúl 71. találata a BL-ben. 2000 áprilisában a 71-ből 2-t az Old Trafford közönsége nézhetett végig. A negyed döntő első mérkőzése gól nélkül ért véget Madridban. Raúl duplája a visszavágó második félidejének elején azt jelentette, hogy a Manchester United hátránya már 3 gól. Bár Beckham és Scholes is betalált, a címvédő búcsúzott. A Bayern München elleni elődöntőben pedig egy olyan játékos lépett a csapat élére, aki addig adós maradt a gólokkal. Nicolas Anelka. Az Arzenától megszerzett francia csatárért kb. 23 millió fontot fizetett a Real 1999 nyarán. A világ akkori második legdrágább focistája Anelka nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit vártak tőle, de a Bayern kapuját 2-szer is kulcsfontosságú pillanatban vette be a 4 között. A madridi első meccs első gólját szerezte ő, a Real pedig 2-0-ra nyert. Majd a müncheni visszavágón a házigazda 1-0-ás vezetésénél ismét a francia talált be.
4: Anelka végül nagyon fontos tagjává vált a csapatnak, de az elején akadt némi nehézsége a beilleszkedéssel. Jó srác volt, egy nagyon rendes ember, és mi kedveltük őt, de egy másik országból, egy másik kultúrából érkezett. Emlékszem, egy időben azt gondolta, hogy mi örülünk neki, ha ő nem szerez gólt. El kellett neki magyaráznunk, hogy nekünk édes mindegy, hogy Morientes lő gólt, vagy Raúl, vagy ő, vagy bárki más. És lám, Anelkának döntő szerepe volt abban, hogy megnyertük a bajnokok ligáját. A Münchenben lőtt gólja nagyon fontos volt, ha jól emlékszem, Savio jobboldali beadása után érkezett remekül.
0: Mondta róla Vicente del Bosque. Mivel a Real Madrid 3-2-es összesítéssel felülmúlt a Bayernt, így készülhetett fennállása 11. back és BL döntőjére.

2000-es BL döntőben a Real Madrid játékosai fekete, míg a Valencia labdarúgói narancs-sárga felszerelésben sétáltak ki a Stade de France gepére. A mérkőzésen pedig kétség sem férhetett hozzá, hogy melyik csapat a jobb. A 39. percben Michel Salgado az 5,5-es sarkáról estében emelte a labdát a kapu elé, ahol Morientes érkezett és 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 1-0. A második félidőből alig több mint 20 perc telt el, amikor Roberto Carlos nagy bedobását követően a védő fejéről a 16-os vonalához pattant a labda. McManaman pedig kapásból a levegőben lábat váltva rúgta a bal alsóba. 2-0. Nem sokkal később a teljesen kinyíló Valenciát egy kivédekezett szöglet után kontrázta le a Real. Savio a saját büntető területén belülről indította Raúlt, aki 60 méteren át vezette a labdát, majd a kapus mellett elhúzva, éles szögből gurította a kapu közepébe. 3-0.

0: McManaman, Redondo, Rao, Super Trio mókázott a valenciaiakkal. Miközben hátul a hónapok alatt az extra klasszisok közé emelkedő Elgéra ezúttal sem ismert tréfát. Ez a négy labdarúgó kiváltképp lebilincselően játszott, és McManamanről azt jegyezte meg Henry Winter, a Daily Telegraph szakírója, honfitársa talán még sohasem futballozott olyan jól, mint szerda este a Bajnokok Ligája döntőjében.
1: Méltatta a meccs legjobbjának megválasztott angolt a Népszabadsága döntő után.
2: Életem során voltam már a vesztes oldalon is, tudom, mit jelent ez az érzés. De hadd legyek önző, hadd foglalkozhassam csak a saját örömömmel. Azt hiszem, még életemben nem játszottam ilyen jól. Amikor Roberto Carlos bedobta a labdát középre, éreztem, hogy el kell indulnom. Szerencsére a valenciai védő pont felém bólintotta a labdát, én meg belőttem. Egész életemben arra vártam, hogy egyszer nemzetközi kupát nyerjek. Most sikerült. De nem tudtam igazán ünnepelni, hiszen a srácok spanyolul énekeltek, abból meg én semmit sem értettem.
1: Tréfálkozott Steve McManaman. A vesztes oldalon Hector Cooper önkritikát gyakorolt. Elismerte, meglepte őt Morientes kezdőbe jelölése, és szerinte túl későn vállalta a kockázatot.
3: Bármekkora összeget fizetnék, sőt, akár az életemet is felajánlanám azért, hogy holnap újra lejátszhassuk a döntőt. De azt is hozzá kell tennem, hogy a Madrid megérdemelten nyert. Mi nem becsültük meg eléggé a labdát, keveset birtokoltuk. Ráadásul egy kicsit idegesebbek is voltunk a kelleténél. A győztes remekül kihasználta a hibáinkat, a védőink tulajdonképpen mind a három gólnál hibáztak. Vagy rosszul helyezkedtek, vagy rossz helyre fejelték a labdát.
1: Búslakodott Cooper. Az argentin edző élete is megmaradt, és csapata számára is nyílt egy újabb esély a BL győzelemre. Egy évre rá ugyanis a Valencia visszatért a fináléba. Hogy milyen sikerrel járt, az kiderül sorozatunk holnapi részéből.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ahol a labda pattog, ott vagyok, ott, ahol a gólya ott hagyott, kócos szellemünk néha átoson. Ahol a labda pattog, szent a föld, s a cinkos szellem rám csak nyelvet ölt, ott az én helyem, s olykor az otthonom. Énekelte a magyar sport nagy rajongója, a rock'n'roll király Fenyő Miklós, akinek egyik örökzöld mondatának szellemében foglaljuk össze a következő két órában az elmúlt hét legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményeit, ahol a labda pattog, szent a föld. A visszajátszás két társszerkesztője, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá két hangmérnöke, Antal Rihárd és Nagy Máté nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. És a köszönteni nem is tudom az érettségi vizsgájukat ma kezdő fiatalokat, hiszen jelenleg ők a magyar nyelv és irodalom szépségeiről értekeznek írásban, de sok-sok erőt szeretnék küldeni nekik innen a Nemzeti Sportrádió stúdiójából. Túlélitek, fiatalok, mi is túléltük annak idején. És akkor azoknak, akik már túl vannak az érettségi, vagy még előtte állnak, és így hallgatnak minket, kezdjük a 2026-os év 18. hetének összefoglalóját egy olyan sporttal, ahol intenzíven pattog a labda, és folyamatosan egy magasra rakott lyukas zsákba próbálják behajítani a kiválasztottak, vagyis kosárlabda, 2026. május 4-én 10 órakor. Ugyanis az elmúlt héten elkezdődött a nőknél a bajnoki döntő sorozat, méghozzá szerdán. Az alapszakasz győztese a Pécs, a Diósgyőrt fogadta, az első meccse tehát szerdán Pécsen került sor.
3: Egy feldobással elkezdődik a mérkőzés, az első támadást a hazai pályán játszó Pécs vezetheti. Varga, valamint Rákai összjátékát követően mozgás a festéken belül, Josipovics egy besegítés Studertől, aztán pedig a be a palánk alá török, pedig megszerzi az első kosarat a mérkőzésen. Ez a labdával vezet tehát a Pécs. Tájra a sorok triplájával fordít a DVD-ká, és ütközés volt a palánk alatt, ahol Tájrának folynak egy foltot is. Jöhet majd egyébként a Pécs, tehát megvan mind a két oldalon az első mezőnykosár. Egy dual tripla, majd egy smuda dupla, ezzel 14-11 vezet a DVTK, gyorsan végigviszi Lelik egy ragyogó egyéni akció végén az ő közeliével, visszaállítja az 5 pontos különbséget a Diósgyőri együttes, 16-11 az első negyedből a mérkőzésen.
4: Közben elkezdődött a második negyed, újabb két pontos kísérlet jön le a palánkról, ezúttal Tóth Orsa is megszerzi a Diósgyőr a lepattanót, eltelik fél perc a második negyedből, tovább is 18-14, azaz ettől függetlenül változatlanul mindössze 4 pont a különbség, most egy nagyon jó bejátszás Gigalowski azonban felteszi, de megszerzik mellett a lepattanót, nem jó, és látja, hogy ezt el 1-1-be törne be Ahó Nina mellett, de nagyon jó a védekezés, visszateszi Studer Ágnesnek, 14 másodperc még ebből a támadásból, a labda most már Török Ágnásnél, visszatesz is Pudernek, hogy egy cselcsinál tripla kiset, ez jónak tűnik, és valóban ez jó is volt, ahogy Andi mondta, itt már látszott, amikor Studer Ágnes elengedte, hogy jól száll labda, és már is 17-18 mondanám én, de ezek szerint a lába rajta volt a vonalon, hiszen én láttam csak triplának, a játékvezető két pontot ítéltek.
3: Remek betörés követően Kótorsolja duplája, egyébként azt megelőzően Miklós Melinda büntetőzött kiválóan, hiba nélkül, 24-22 a DVTK javára, de változatlanul öldöklő küzdelem a pálya, most éppen ahol Tájrát döngölték fölbe. Lelik Réka labdával kinn a sarokban, Kányási a triplája behullik, és ezzel 30-27 a DVTK javára, az változatlan, hogy a kinti zónákból, hogyha nem is mindig, de elsősorban a DVTK tud eredményes lenni. És egy betörés követően Smájl Begovics nagyon tisztán maradt, itt most a DVTK védelme nézte el ezt, ezzel a kettessel, tehát Linz 29. Maradt még 10 másodperc a DVTK-nak, 32-31-es Diósgyőri vezetésnél. Na, hogy vonulnak szünetre a csapatok? Jovanovics triplája kimarad, 2 másodperc, gól, a fél pályáról Varga rádobja a palánkra. Itt ér véget az első félidő, tehát 2-1-et követően a női kosárlabda bajnokság bajnoki döntőjének első mérkőzésén Pécs DVTK 31-32. Grigalowski szépen beállt a védőjelé, aztán a kiosztás követően a tripla az remek. Toman Petra hármasával 37-32-re módosul a mérkőzés állása, vezet tehát 22 perc elteltével a DVTK.
4: És nagyon úgy tűnik, hogy ez a második félidő pontosan úgy kezdődik, ahogy a mérkőzés és ahogy az első kezdődött. Pontos, illetve pontosabb vendégdobások, és ezáltal ismét az az egál körüli eredmény egy 5 pontos vendégvezetéssel jön. De amikor én ezt kimondom, akkor egy nagyon szép tripla kísérlet Rátkai Esztertől, ismét szoros a meccs, 37-35-re vezetnek a vendégek. És ez egy labdaszerzésben, ismét Rátkai szerez labdát, átteszi a jobb oldalra, Studer nem áll bele a céplába, ő is inkább betör, felteszi a duplát, de odaütnek neki, Studer Ágnes ismét 2 dobhat, vezethet a Pécs.
3: 37-37, mert Studer mind a két büntetőt kihagyta, ahó pedig erre egy kihagyott triplával válaszol. Pécsi akció, bő egy perc még a harmadik negyedből, némiképp most lelassult a találkozó, vissza kell, hogy térjen a megfelelő mederbe a mérkőzés folyása. Pótorsolja a szép cselekkel, ott a helyzet, és be is dobja, ezzel a kettessel 46-40 a Pécsi javára.
4: És egyébként dicsérjük meg, nagyon szép volt az ezeres olevújítól, és egy nagyon szép figura végén szerezte a Pécs a pontot, 6 pontos hazajelőny, 55,4 másodperc még a negyed vége előtt. Egy eladott labda, egy középtávoli Vargalisztól, ez sem jó, mondom én, de addig-addig kattog a labda gyűrűn, ami utat talál a hálóba, beesik, 50-47, ezt a bűvös 50 pontot, érdekes egyébként elmondani, az utolsó negyeden belül a pécsiek érik el elsőként.
3: Labdával Grigalowski, aztán a holtájra nincsen dobó helyzet, de beviszi a palánk alá, ez egy gyönyörű dupla, tényleg megdolgozott ezért, és Grigalowski kísért egyébként lábbal a holtájrát, és kizárta a védőket ebből a támadásból. 50-49, de a Pécsnél továbbra is az előny.
4: 3 perc 40 van vissza a mérkőzésből, 50-49-re vezetnek a hazaiak, most egy jó betett labda, és azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen semmi nem fog bemenni, hiszen a hazai gyűrű kubul körbe-körbe, én már szinte teljesen bent láttam, de a labda úgy döntött, hogy kijön a hazai gyűrűből a hazai labda, úgyhogy ismét fiat a pécsiek támadása. Egyébként csak egy statisztikai adat, Studer Ágnes előbb kijött két büntetéről, hogy a magyar válogatott irányító 6 büntetőt dobhatott, ebből egyet dobott be, bizony az az 5 pont is nagyon-nagyon számít, ha majd sokat számít, de most ismét jöhetnek a diósgyőriek.
3: A labdával Ahó Nina, ezt várjuk meg még ezt a diósgyőri támadást, aztán kézi labda, miközben hát lelik, ez visszajátszás. Igen, ezt kikényszerítette a Pécs, Török Ágnes tapsol, hátra van még 3 percből, 3 perc a mérkőzésből. Pécs, DVTK, mondhatjuk azt, hogy változatlanul 50-49.
4: 1 perc 40 a hátralévő idő, hát nem tudnám megmondani, hogy ki lesz itt a befutó, mind a két csapatok azt mondja, hogy egyforma megvan az esély a mérkőzés megnyerésére.
3: És mind a két csapat bónuszban, úgyhogy ez is számíthat. A végén egy dupla túl bankától, remek munkát követően, ráadásul folytal együtt dobta be, jöhet majd a plusz egyel, és minden egyes ilyen dobásnak, ilyen kísérletnek itt már felértékelődött a jelentőség a végjátékban, és tekintve azt is, hogy itt plusz egyet még rápakolhat Dulpanka, 56-53-nál akár egy kosárnyi távolságon túlra léphet el a házigazda, de ahhoz ezt a büntetőt Dulnak értékesítenie kell, másfél perccel a mérkőzés vége előtt, jön tehát Dulpanka, összpontosít, a diósgyőriek próbálják zavarni, Dulpanka bedobja, úgyhogy 57-53-ra a Pécs vezet a végjátékra, tényleges véghajlára ráfordulva. Rátkai Eszternek mind a két büntetője értékesített. 61-53, a mérkőzés legnagyobb különbség a találkozó legvégére alakul ki. A végén még egy fújás, a játékvezetők Takács Boglárkát látják szabálytalannak, támadó hiba tehát. Itt még néhányan a miskolciak közül videózást kérnek, hát teljesen mindegy ez már abból a szempontból, hogy tényleg a különbség és a számszerű végeredmény a kérdéses, az már nem, hogy a Pécs megtartja a pályaelőnyét, és ezzel az 61-53-as sikerrel 1-0-ra a három nyert mérkőzésig tartó párharcban, tehát az alapszakasz győztes Pécs vezet. Én a végeredménnyel búcsúzom kollégáim nevében a Lauber Dezső sportcsarnokból. NKA Pécs, DVTK a női kosárlabda bajnokság döntőjének első mérkőzésén 61-53, tehát a Pécs javára.
2: Ez volt szerdán, és miután a női döntő három nyert mérkőzésig tart, így aztán szombaton a Miskolci Gárdának hazai környezetben feltétlenül nyernie kellett, hiszen hogyha a Pécs nyer szombaton Miskolcon, akkor ugyebár egyetlen győzelemre kerül csak a bajnoki címtől. Egy rövid tudósítást hallgassanak meg a szombati DVTK Pécs második mérkőzésről.
5: Bravúros teljesítményen Miskolcon is győzött, és a bajnoki döntőt kedden akár le is zárhatja a Pécs. Diósgyőr, Pécs 60-66. A bajnoki döntő első felvonását 61-53-ra az alapszakasz győztes Pécs nyerte meg szerdán, így pálya előnyét megtartva utazott Miskolcra. Nagyot fordult a világ néhány nap alatt, a szerdai meccsen botrányosan gyengén büntetőző és triplát dobó mecsekaljaiak pont ebben a két játékelemben javultak fel látványosan. 13-ból 11 büntetőt és emellé 6-3-ost dobtak be a pécsiek az első félidőben. A prímet 13 pontjával Török Ágnes vitte. Az első negyedet követően 19-17-re vezetett a vendégcsapat, majd a DVTK egy 8-0-ás futással fordított, de hiába. Studer triplájával a Naxenerben 33-29-re a vendég Pécs vezetett. A második félidő legelején előbb Lelik, majd Kányás is bedobott egy hármast, és ezzel 37-37-re egyenlített a DVTK. Ekkor volt egál, valamint Miklós triplájának köszönhetően egy rövid ideig a Diósgyőr kezében az előny. Innentől fogva viszont végig a Pécs dominált. A záró játék részben Szmail Begovic fontos pillanatokban elhelyezett 1-1-3-ast, és ezzel egyébként egészben 9 pontra is elnyúlt ellenfelétől a vendég együttes. 60-51-ről még volt visszaút, a DVTK egyenlített, viszont fordítania már nem sikerült. Az utolsó pillanatokban okosan játszva a Pécs tudott pontokat szerezni, és 66-60-ra nyerve, és a párharcot kedden akár le is zárhatja, mert hogy az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban a Pécs vezet 2-0-ra, folytatás kedden, tehát 18 órától Pécsen.
2: A Pécs bravúros miskolci győzelme után Korsós Kristóf Török Ágnest, a Pécs játékosát kérdezte.
6: Újabb hatalmas lépést tette a Pécs a győzelem felé, vagy a bajnoki cím felé, de mi volt a mai siker kulcsa, mert úgy tűnt, hogy tudjátok, hogy miről szól ez a meccs, és éltetek is a lehetőséggel.
7: Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nyanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor regális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
6: Az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint a sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
7: Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott érkezett egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtunk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
6: Neked ugye korábbra is volt már azért döntős tapasztalatod. Mit kaptál el itt a meccs elején, mert ott nagyon sültek a dobások?
7: Hát úgy úgy voltam vele, hogy én ma győztesen szeretném elhagyni ezt a pályát, mert azokért a lányokért, akik itt vannak, illetve azok, akik nem lehetnek velünk sérülések miatt, értük, szerettem volna küzdeni, és ez volt igazából a fejemben, és igazából kedden is ez lesz, szóval folytatjuk.
2: Ő volt Török Ágnes, a Pécs kosárlabdázója, és ahogy ő is mondta, kedden folytatás, vagyis holnap, és holnap véget is érhet a női kosárlabda bajnokság, mármint az aranycsata, hiszen 3 nyert mérkőzésig megy ez a csata, és az első 2 találkozót a Pécs csapata megnyerte, ahogy az alapszakaszt is megnyerte, úgyhogy a holnapi nap során akár bajnokavatás is lehet Pécsen. Női kézlabdában még kicsikét odébb van a bajnokavatás, hiszen még 4 forduló van hátra a bajnokságból. Múlt hét ilyenkor még volt 2 csapat, amelynek 5 meccse volt hátra, ugyanis volt egy elmaradt találkozó az Esztergom és a Ferencváros csapatai között. Nos, hát ezt a találkozót a Ferencváros 31-28-ra tudta megnyerni idegenben Esztergomban, és ezzel gyakorlatilag nagyon sok fontos kérdés eldőlt a női kézilabda bajnokságban 4 fordulóval vége előtt, hiszen 22 játéknapot követően a Győr úgy vezet, hogy mindössze egyetlen pontot veszített. A Ferencváros úgy második, hogy 1 veresége, illetve 1 döntetlenje van, tehát véletlenül nem tudja utolérni a Győrt. A Debrecennek 2 veresége van, a többi találkozóját megnyerte a Debrecen, ezzel megvan neki a bronzérme, és az Esztergom már nem érheti utol a Debrecent, vagyis nem áll a dobogóra. Az Esztergomnak 32 pontja van, a további sorrendről nem nagyon fogok most beszélni, tehát egészen biztos, hogy Győr, Ferencváros, Debrecen állnak majd dobogón a női kézilabda bajnokságban, amelyből még 3 forduló van hátra. De ez a bizonyos múlt keddi Esztergom-Ferencváros 28-31-es találkozóról van néhány riportunk, van néhány észrevételünk. Különösen ugyebár ez a találkozó Ele Gábor és Szucsánszki Zita szempontjából nagyon-nagyon fontos. Hallgassuk meg, hogy utóbbi Szucsánszki Zita, aki jelenleg az Esztergom kulcsembere, és ugyebár éveken keresztül a Ferencváros erőssége volt, hogy élte meg ezt a bizonyos Esztergom-Ferencváros mérkőzést?
8: Nagyon meglepődtem. A német András már láttam, sejtettem, hogy ő is itt lesz. Nagyon örülök neki, mert a pályám kezdetét ezt mindenképpen neki köszönhetem. Nagyon megleptek meg, főleg azzal, hogy még hogy a mezemet is visszavonják itt is. Úgyhogy nagyon-nagyon megható volt.
9: Az elmúlt napokban mi minden villant be neked, illetve mi minden villant be, amikor ezt az összeállítást nézted a pályafutásodról és az eredményeidről?
8: Igazából ugye ezt már 3 éve egyszer eljátszottuk. Talán még ez megadatott, ez az utolsó 3 év, hogy valamit alkossunk, és örülök, hogy ezt itt meg tudták teremteni nekem. Ilyenkor nagyon nincs mit mondani. Elmúlt, tényleg fáj mindenem edzések, meccsek után, úgyhogy már fizikálisan nem tudom, már ez se.
9: Jól látom, hogy itt a búcsúztatásnál a kisfiad Levente a szó szoros és átvitt értelmében is a támaszod volt, hiszen most itt ezt egy picit félig pedig mosolyogva elmondod, de akkor azért azt láttam, hogy a könnyek is előjöttek.
8: Persze, nagyon-nagyon meghatódtam, és igen, ő minden szinten a támaszom. Így az is van bennem, hogy így még több időt fogok vele tölteni. Még nagyon sokszor volt már az, hogy hazamentem edzés után, és mondjuk mondta, hogy menjünk el biciklizni, vagy menjünk el ide-oda, és már tényleg nem tudtam megcsinálni. Ezek azért már komoly jelek, hogy tényleg most már másfelé kell elindulni.
9: Össze tudod foglalni, hogy mit jelent neked a Ferencváros és az ott töltött idő?
8: Én mindent annak köszönhetek, ugye, hogy oda kerültem, megismertem a profizmust, és éltem a lehetőséggel. A döntések meghatározzák az ember életét. Én akkor jól döntöttem, vagy jól döntöttünk édesapámmal, hogy oda mentem, és amikor ott van a lehetőség, akkor kell vele élni. Szerintem ez hogy most az Esztergomba bekerültünk ebbe a Final Four-ba, ugye az egy alacsonyabb kupába, ez nekem visszaadja a múltat. Most kell megélnünk a jelenbe, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy szép vége lesz.
9: Az Esztergom mit jelent neked? Részben már utaltál erre is.
8: Új lehetőség volt, egy újjászületés. Igazából nagyon fáradtnak és nagyon fásultnak éreztem magam ott a Fradiba, hogy nem tudtam azt csinálni, meg úgy, ahogy szerettem volna. Itt kaptam egy lehetőséget megint, és éltünk vele, és felépítettünk valamit közösen a várossal, a szponzorokkal, a szurkolókkal, akik nekem így a szurkolás szempontjából így szépen jött tovább, így a Ferencváros. Nagyon jó érzés, és nagyon sajnálom, sajnálom, hogy abba kell hagynom, mert még mindig szeretem ezt a játékot, még mindig szeretek győzni, úgyhogy konditerembe teszek hozzá.
9: De azt nyilatkoztad, hogy ez akkor lesz tényleg biztos, amikor kidobod majd a cipődet. Ezek szerint azért van még olyan reggel, vagy olyan pár perc, amikor eljátszol a gondolata, hogy lehet, hogy mégis folytatni kéne?
8: De persze, amikor vége van a nyárnak, és tele vagyok energiával, akkor mindig az van, na jó, akkor még egy. Nem tudom már úgy, ahogy szeretném, csak az agyam tudja, a testem már nem, és akkor ha abba kell hagynom, akkor így hagyjam abba.
2: Ő volt Szucsánszki Zita, a Ferencváros korábbi, az Esztergom jelenlegi játékos, a női kézlabdáról beszélünk, az a bizonyos múlt keddi Esztergom-Ferencváros találkozó után, amelyet a Ferencváros idegenben 3 fával nyert meg. Hallgassuk meg, hogy lát ezt a találkozót a Ferencváros jelenlegi irányítója, a fiatal Simon Petra.
7: Kevesen is vagyunk, ez nem segített a helyzeten, valamint az, hogy tényleg azért nagyon nehéz mérkőzés játszottunk, és kihajtottuk ott magunkat. Szóval testileg se lelkileg se éreztük magunkat 100%-osnak. Tudtuk, hogy ezt csak egy csapatként tudjuk megoldani, és hogy azt mutatja a tartásunkat, hogy ide jövünk, és tényleg egy ilyen után, 2 nap után tudunk így játszani. Nyilván voltak hullámvölgyeink, voltak, amikor tényleg nagyon jól játszottunk. Szóval összességében büszke vagyok tényleg, hogy ezután így ki tudtunk ide állni.
9: És te fizikálisan hogy bírod ezt az óriási terhelést, amit az utóbbi időben kapsz? Mert szinte végig a pályán vagy, szinte minden meccsen.
7: Igen, kezdek fáradni. Igazából minden azon volt, hogy ez a BL sikerüljön, de nem sikerült. Most legalább ez a mérkőzés ugye sikerült. Jön a következő hétvége a Magyar Kupa, amin még végképp 100%-ot kell adnunk. És minden erőnkkel küzdeni kell ahhoz, hogy megvédjük a Magyar Kupa címünket. Meg heti egy mérkőzéseink lesznek, szóval utána meg már nem lesz olyan vészes. Nyilván fizikailag nagyon megterhelő, de ezért vagyok e-sportoló.
2: Jó volt Simon Petra, a Ferencváros női kézlabda csapatánk irányítója, és mint említette is, a keddi találkozó után nyilatkozatban hallhatták az előbb. A Ferencváros a hétvégén Magyar Kupa döntő, 4-es döntő várt. Nem mielőtt azzal foglalkoznánk, még mindig maradjunk egy picit ennél a bizonyos keddi találkozónál, mert nem csak Szucsánszki Zitának volt nagyon izgalmas és érdekes ez a találkozó, hanem talán még izgalmasabb Ele Gábornak, aki éveken keresztül elképesztő sikereket aratott a Ferencváros csapatával, most pedig az Esztergom gárdáját vezette kedden a Fradi ellen.
10: Amikor kellett gyorsított, amikor kellett lassított, és nagyon-nagyon uralta ezt a mérkőzést, úgyhogy én azért voltam nagyon mérges a fél időben, mert rengeteg sok ilyen gyávaságból fakadó problémánk volt, tehát ezzel sejtettük, hogy nem jövünk itt az esélyesek, meg a Fradi jobb csapat vinni, sokkal nagyobb vagányságot vártam, meg olyan harcosságot, tehát egy kicsit ilyen riadtnyúlként csináltuk, amit csináltunk, de helyek közel azt mondom, hogy nem is mindig rosszul, de ugye a mentális résznek nem tetszett ennek a meccsnek.

0: Ezt is meg kell oldanunk, jövő héten jön az Eto'o, akkor megint tudunk egy kicsit dolgozni előtte, aztán utána már ráfordulunk a célegyenesre, úgyhogy nekünk most a két nap múlva esedékes Kozár-Michelin meccsünk, az nagyon-nagyon fontos lesz.
1: Ő volt Elek Gábor, a Ferencváros női Esztergom női kézlabda csapatának a vezetőedzője. Igen, az embernek a szája folyamatosan rááll, hogy a Fradi edzője, de hát ideje ő már az Esztergom női kézlabda csapatának a vezetőedzője. Így az Esztergom csapatával ő nem lehetett ott a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjében, viszont ott volt a Ferencváros, ott volt a Győr, a Mosó-Magyaróvár és a Debrecen, vagyis ott volt a 4 legjobb magyar kézlabda csapat közül 3, és a sorsolás szeszélye folytán már az első elődöntőben döntő értékű találkozót vívtak, hiszen összekerült a Győr és a Ferencváros. Hallgassuk meg, hogy mire jutott ez a két csapat az első elődöntőben.
2: És meg is van az első védés, Fodor Vittele bal oldalról Bödebíró Blanka védett, tehát ezt már tudjuk akkor, hogy Lagerquist helyett, vagy Lagerquist, Bödebíró Blanka véd Glozer helyett, és nagyon szépen vitte végig a Fradi a támadását. A bal szélre szintén is Márton Gréta a hosszú alsóba lőtte a találkozó első gólját, ezzel vezet a Ferencváros. A Győrben Hagman, Hausherr, Jörgensen, De Paula, Fodor, illetve Dülfer, főleg azért, hogy ne legyen sok csere a győriek csapatában támadás és védekezés között.
3: Azt megtomálták egyébként a kisalföldiek, hogy volt két belemenés gyanú szituáció Márton gólját megelőzően. Hausherrnek szerencséje is van, elereszt alulról egy lövést, ami lepattan Bordásról, támadás védekezésben egyet cserél a Ferencváros, a lecsorgót összeszedi Hausherr, és ezt követően bombázta a kapuba a labdát, majd támadó szabálytalanság a ferencvárosiaknál, így jöhet az Eto'o a második gólért. 2 perc telik el pillanatokon belül a mérkőzésből. Hausherr kapja labdát középen, és a jobb alsót választja. Jóni Hausherr második góljával 2-1-re vezet az Eto'o a Ferencváros ellen. Jön rendületből a Fradi, Simon le a szélre Mártonhoz, fölállt fal ellen. Kell most már próbálkozni a Fradinak, egyet cserél egyébként a Győr támadás védekezésben. Lagerquist jön le, Simon meg beviszi a szétnyíró győri falban középen a labdát a hetes vonalnál, 2-2 perc játék után. Érkeznek a friss győri játékosok, például Elver irányítani, és ő az, aki most kiharcol egy 7 méterest, mert hogy előbb Cvicset, aztán Fogát is megveri friss lábon, gyors lábon. A ferencvárosi részről pedig annyi történt, hogy Cvics került a pályára Ingstad helyére, illetve érkezik most Lora Glozer a pályára Bödebíró Blanka helyére. És akkor Hausherr jön a második győri 7 méteressel, a negyedik gólját szeretné megszerezni az Eto'o 48-as számú játékosa. Hausherr bal kezében természetesen a labda, Glozer majdnem a 4-es vonalon, és Hausherr lövőcsel nélkül a negyedik gólját szerzi. Egymaga majdnem annyinál jár, mint a Ferencváros teljes egészében. 12 perc játék után Eto'o, Ferencváros 8-5.
2: 12-9 az Eto'nak, és egy újabb kiállítás a Ferencvárosból. 9 másodpercig ember, kettős ember előnyben játszott az Eto'o, aztán Málesternél lejár, de aztán most meg Krujber talál be. 12-10, a győriek azért kihasználták az ember előnyüket, és 3 góllal elhúztak, most ezzel a góllal 2 a Ferencváros hátránya.
3: Simon Petra betörésből, igen, na csak összerakjuk, lőtt egy óriási kapufát, így nem tudott egyenlíteni a Fradi.
2: Most már jön a Győr, mert hogy egyébként Krisztiánzen meg butaságot csinált az előző támadástál, föl se ért a Győr, már belement, de most nézzük a győriek támadását, lejárt a Fradi ember előnye, és futtából, talpról a 14. győri gól szerzi meg Helene Elver, és már ott is a Fradi a győri kapu előtt. Simon megint oda viszi Lagerquistnek, aztán Dülfer az, aki megrángatja Fogelmezét, és most egy időkérés Jesper Jensentől, 4 perc és 31 másodperc a hátra az első félidőből, 14-12-re vezet az Eto'o a Ferencváros ellen. Itt 15-14, Hausherr után betalált Simon Petra is, úgyhogy egyelőre a Fradi tapad a győriekre. Azt nem lehet mondani, hogy kapusparádé a mérkőzés, hiszen Szakónak egy, Bödebíró Blankának meg mindössze 4 védése van, úgyhogy nagyon nem lepődnék meg, ha a második fél időben már 2 új kapus állna a vonalon, mindkét oldalon. Stanko bent van, és visszajött Hausherr is, ugye ez kiderült az előbb, hogy ő szerezte a gólt ebből is. Elver pedig besétál és bepattintja. Hausherr elvitte az ember, gyakorlatilag bevitte magával a hatoson belőle. 16-14.
3: Ó, Vogel lövését, pedig Szemerei védi.

0: Kapust csere a győrieknél, Szemereinek rögtön az első támadásból megvan az első védése.
1: És már Hauser bejátszott a ladat Lagerquistnek, és áttejti Gloseren, tehát bejött az, amiről beszéltünk, mindkét csapat kapust cserélt a szünetben. Hárommal vezet, vezet az Eto 18-15. Jön a 7 méteres Malestein, megy oda a büntető elvégzését, egyet már belőtt ő is, meg egyet már belőtt Simon Petra is. Nézzük, mit kezdenek Szemereivel. Ez, és Szemerei megfogja a lába közé lőtt labdát, aztán a visszalőttet is. Hát jól kezdett Szemerei, Zsófi.
0: A kapussere nagyon-nagyon érezteti a hatását. Kívik az olló lerohanásból. Hofden, kettőből, kettő Emily Hofdennél. És nem lennék meglepve, ha Jesper Jensen időt kér, de Jesper Jensen nem időt kér, hanem leül a kis padra. Ha van ott egy gomba, amit meg is lehet nyomni. 17-15-tel fordultak a csapatok, most 21-15, 4 perc sem telik el a második félidőből. Szemerei Zsófi jelenti most elsősorban a különbséget a két csapat között. Kluiber eladja a labdát, megint csak jönnek nagyon nagy lendülettel a győriek. Christiansen azt mutatja, hogy megállunk, lassítunk.
1: Passzív a győriek játéka, befuttatják Hofdent, aki lefordul, majd áttemeli a labdát. A Gloseren kettős ember hátrányból lő gólt, az Eto is vezet 8 góllal, 25-17. Mit mutatsz, Cornél?
0: Azt mutattam, hogy Emily Hofdennek ez a harmadik gólja a mérkőzésen, 10 perce sincs a pályán egyébként. Döbbenet, hogy amihez nyúl Per Johansson, az valami egészen elképesztően működik. Le a szélre, Malesteinhez a labda, Malestein zicseréből is gól lesz, potyognak most a találatok egyik, illetve a másik oldalon. Azért az óriási különbség az az, hogy 17-15-tel fordultak, tehát 8-3 a második félidő részeredménye 10 perc alatt. 50 perc telik el, kereken másodperc pontosan a török bódog női kézilabda magyar kupa elődöntőjéből, amikor Dragana Cvicerét is védi, Szemerei Cvics, mint egy faltörő kos, fölborítja ott az előtte lévő győri védőt. Szemerei, és megint csak Szemerei. Hát egyértelmű nálam, hogy a különbség ebből áll. Balázs, kérlek, nézd majd rá, hogy hány védésnél jár, mert ugye nem győzöm elégszer mondani, hogy 17-15 volt ugye a félidei eredmény, miközben De Paula betörésből eredményes a negyedik gólját szerzi. Szóval 17-15 a kapusok között érdemi különbség nem volt, egy picivel Bödebíró Blanka állt jobban, és aztán a második félidőre nyílik az olló, nyílik, miközben a Márton helyére érkező Hásfalvi is eredményes. Ami viszont a végeredményt illeti, Győri Audéktó KCFTC Real Cargo Hungária 32-28.
2: Szombaton tehát eldőlt, hogy a Ferencváros nem tudja megvédeni a címét női kézilabdában, a Magyar Kupában, és a következő elődöntőnek, furcsa ezt kimondani, de igazából a döntőbe jutáson túl az ezüstéren volt a tétje, hiszen pontosan tudták mind a debreceni, mind a mosó-magyaróvári játékosok, hogy amelyik csapat nyerni fog a második elődöntőben, az véletlenül a Győrtől kikap a fináléban. Ennek ellenére természetesen nagyon oda tették magukat, már ezen a találkozón is. Hallgassuk meg, hogy mi történt a második elődöntőn, tehát Debrecen, Mosó-Magyaróvár.
3: Mosó-Magyaróvár Debrecen mérkőzésre kerül sor a második elődöntőben, és hát sok nagy csatát vívott már ez a két együttes egymás ellen. Voltak, amikor a Mosó-Magyaróváriak játszottak, szerepeltek jobban a bajnokságban. Volt, amikor a Debrecen együttese, most azért az erőviszonyokat, ha figyelembe veszük, akkor úgy gondolom, hogy a Debrecen jelenleg erősebb kerettel rendelkezik, de hát a papírforma az természetesen mindig borulhat. Megpróbál betörni ott megint a debreceni játékosa, és ezúttal sikeresen, azonban lehúzza a labdát a Mosó-Magyaróvári kapus, majd bejuttatja oda a debreceni hálóba. Szép megoldás volt, ugyanis egy jó védést követően Arenhart megszerzi a Mosó-Magyaróvár második gólját, tehát sokkal jobban kezd a Mosó-Magyaróvár gárdája. Volt egy jó védés, aztán pedig egy magabiztos egész pályás gól, még nagyjából a felénél tartott annak a távnak, amit meg kellett volna tenni a Debrecen kapusának, nem volt esélye. Arenhart tehát megszerezte a második gólt. Közben egy önfeláldozó labdaszerzés, kipattant a kapuvédőről, és az oldalvonal mentén becsúszva visszakanalazta Petrus Mirtil, mielőtt még kiment volna, úgyhogy nem sikerült ez a bejátszás oda középre, már csak bele tudott ütni a labdába a Moson-Magyaróvár játékosa Wolfs, így aztán megint a Debrecen támadhat, és akár 4 gólosra is növelheti a különbséget. Kiteszik a labdát a jobb szélre, és oda be a jobb felső sarokba. Egy remek mozdulattal az eddig 7 métereseket jól értékesítő Tublan volt az, aki megint betalált, és még van 5 másodperc a Moson-Magyaróvári kiállításból. Hát nem jól sikerült az időkérés, mert hogy labdavesztés volt belőle, aztán pedig egy gól megint debreceni oldalról, 4 gól a különbség, a mérkőzés 17. percében járunk immár. Arenhart elég messziről ment az elővés, nem is volt nagyon előkészítve, de hát nem is nagyon volt idő. Ez pedig azt jelenti, hogy a félidőben 13-17 a Moson-Magyaróvár Debrecen mérkőzés állása. A 41. percben 20-16-ra vezet a Debrecen a Moson-Magyaróvár ellen, tehát még nem olyan nagy a különbség, passzív a játék jelenleg. Egyébként ebben a pillanatban viszont már megszerzi a 21. találatot a Debrecen együttese, mégpedig Ivancsok jó voltából. Tublan a mezőny legjobb, a 8 kísérletből 7-et értékesített, igaz ebből többet büntetőből, és ő lendítette át a Debrecent azon a holdponton, ami a második félidő elején bekövetkezett. Most egy újabb védés debreceni oldalon, úgyhogy 5 gólos előnynél jöhet a Debrecen a 41. percben 21-16-os vezetésnél. Labdát szerzett a Moson-Magyaróvár, de 23-18-ra a Debrecen vezet, és ezúttal nem tudják góllal befejezni ezt a támadást. Nem adja olcsón magát a Moson-Magyaróvár, de a Debrecen halad a döntő irányába, egyenlőre biztosabban a 47. percben 5 góllal vezet. 9 perc van még hátra a Moson-Magyaróvár-Debrecen mérkőzésből, egy belemenés ezúttal a debreceniektől, 24-20-ra vezet a hajdúsági gárda, de ebben a pillanatban, mire ezt kimondom már, egy újabb Moson-Magyaróvári gól, úgyhogy még a vége lehet izgalmas. Kazal Janita száguldott el, aztán oda a bal felső sarokba lőtte a kapufa segítségével, és hogy miért vezet a Debrecen? Nos, a lövés hatékonysága 60%-os, még a hazai csapatnál ez 57%, és a védés hatékonyság 38%, a Debrecennél 33-mal Moson-Magyaróvárnál. Talán ez lehet az egyik oka annak, hogy egyelőre a Debrecen vezet a mérkőzésen, és lehet a Győr ellenfele a holnapi fináléban 24-21, tehát a Debrecennek. Petrus Mirtil szerzett gólt a szélről, aztán elnézést kérte a kapustól, mert hogy kis ilyen fejbe lőtte. 25-21-re vezet a Debrecen, az MKC, azaz a Moson-Magyaróvár ellen, az 54. percben járunk, és hát megpróbált most nagyon közel zárkozni a Moson-Magyaróvár, de nem sikerült, 2 gólra jöhettek volna föl, és ezt utána a debreceniek a maguk javára fordították, ami fájó pont számukra, hogy Jovovich még az első félidőben megsérült, és most már felkötött karral ül kint ott a nézőtéren, ő biztosan nem fog játszani. Közben egy védés a debreceni oldalon, ezúttal is egy lapos lövés sikerült hárítani a Debrecen kapusának, mégpedig Quist küldte ezt kapura, úgyhogy marad ez a 25-21-es állás, és már lassan a hajrához érkezünk. 26-22-re vezet a Debrecen az 58. percben a mérkőzésen, azaz 4 gólos a különbség a második elődöntőben, és 17-13 volt a félidőben, azaz nem sok gól születik itt a második játékrészben. 9-8-ra vezetett eddig a második játékrészben a Debrecen, de ebben a pillanatban egy újabb góllal már 10-8 itt a második félidőben is a debreceniek javára, és a gólszerző ezúttal a már régóta némán játszó Torres Dottir volt, aki távolról talált most be, ezzel 5 gólosra növelte most a debreceniek előnyét. Alig több mint 2 perc van már hátra, és lassan eldől, hogy valószínűleg a Debrecen lesz a Győr ellenfele a holnapi fináléban. Ugyanis nyert a Debrecen 28-23-ra a Moson-Magyaróvár ellen, így holnap majd a török boldog magyar kupa fináléjában Győr-Debrecen mérkőzést rendeznek.
2: Ennek a bizonyos döntőnek az erőviszonyairól sokat elmondott a találkozó előtt Szilágyi Zoltánnak, a Debrecen vezetőedzőjének a nyilatkozata, aki elmondta, hogy a szezonban nagyon elégedett a lányokkal, hiszen bejutott a csapat a Bajnokok Ligájában a legjobb 12 közé, bronzérmet szerez majd a bajnokságban, és ezüstérmet a kupában. Hát azt hiszem, hogy ez az elszólása pontosan helyre is tett az erőviszonyokat, bár aztán hozzátette, hogy legalább ezüstérmet, de azt hiszem, hogy minden kézlabdabarát pontosan tudta, hogy ennek a tegnapi döntő egyértelmű esélyese a Győr csapata volt.
1: Az Eto 16-szor, vagy a Debrecen 6-szor, ez a mai mérkőzés kérdése.
0: Alicia Tublan kezében a labda, Tublan pedig megtáncoltatja szemereit. Csupa-csupa új név, akikről a mai közvetítésben még nem beszéltünk. 7 méteres harcolt ki ugyanis a Debrecen együttese, Tublan pedig szemereinek lövi be. Szaku átadta a helyét. 2-3 először vezet a mérkőzésen a kupadöntőben a Debrecen együttese. Jöni Hauszér kiállítása miatt pedig ember hátrányban a Győr. Krisztiánzen érkezik Hauszér helyére, a jobb átlövő helyére. Kapus nélkül támadnak most a győriek, elverhet, ez egy ilyen 4,5-5 lépés, üres a kapu, Ámori nem lövi el, Torlejsz Dottir pedig már nem tudja ellőni, mert hogy visszaért Szakó. Aztán Elver labdát szerez, Elver néz, visszafelé Van Wetering indul, Csernyánszkin áthúzza magát, és Van Wetering ember hátrányból, a nagy kapkodásból a győriek jönnek ki jobban. Megvan a döntő első duplázója, Bof Van Wetering 3-3, 7 perc játék után. Elkezdett nyílni az olló Tatabányán, 7-4-re vezet a Győr a Debrecen ellen. Szakó védés, méghozzá a védőt egyet ugye a honfitársának, akkor volt itt nálunk a szó Tublannak, de aztán Petrussal szemben is volt védése, és a gyors lerohanás végén Kesa Stanko is megszerzi a második gólját, tehát Van Wetering után ő a másik duplázó a kupadöntőben, és 7-4-re vezet az Audi Eto a Debrecen ellen. A labda pedig a győrieké, hát ez kamatostul megfizetnek a Loki játékosé, vagy a Loki csapat a kamatostul megfizet, azért ugye, hogy nem tudta ott a plusz kettőre való labdáját érvényesíteni egyszer sem. Tublán jön a 7 métereshez, és egyébként De Paula nem is nagyon reklamált most, és hiába jön Stemerei, Alicia Tublan 5 gólnál jár, a debreceni gólok majdnem felét ő szerzi. 13-12 a mérkőzés állása, egyel vezet a Győr a Debrecen ellen a női kézilabda magyar kupa döntőjében.
1: Ez volt az 5. debreceni 7 méteres Tublan, mind az 5 gólját egyébként 7 méteresből szerezte. 4 perc a hátra még az első félidőből, De Paula egyegyezik, és simán át is megy Hornyák Dórán, és ez is belülvédekezés, egy újabb győri 7 méteres, és ha jól emlékszem, akkor egyet belőtt Hauszer, egyet belőtt Jörgensen, és most megint jön Hauszer elvégezni a 7 méterest, és vele szemben továbbra is marad Jessica Ride a kapuban. Ride egyébként nem véd rosszul, 6 védésnél jár már. A 7. most nem jön össze, majd az csak később jöhet, ugyanis a húzott felsőben köt ki Hauszer 7 méterese, 14-12 az Etónak.
0: Hát ott tartunk 30 perc játék után, hogy a győri Audi Eto KC robog a 16. Magyar Kupa győzelme felé 16 lőtt góllal, hiszen 16-14-re vezet a DVSC Scheffler ellen.
1: Hauszer pedig a 7 méteressel vele szemben. Placsek is jól érezte a lengyel, hogy hova megy, de a húzott alsóra azért nem ért oda. Újra 3-mal vezet az Eto 19-16-ra.
0: És Vámos számára eddig tartott a mérkőzés, jön majd helyére vissza Petrus. Isten őriz, ugye ez egy csapatjáték, hogy bárki is levegye a keresztvizet Vámosról. Szilágyi Zoltán jön, és lepacsizik vele, és megöleli, és bíztatja, és Vámos így a testbeszédből azt látom innen föntről, a kakasülőről, hogy elnézést kér, miközben Torlejsz Dottir lő egy óriási zúgó kapufát középről, négyel léphet el a Győr. Hát igen, a fejlődésre a része vagy egy állomása az, ami történik most éppen Vámossal. A világ legjobb csapata ellen, meg a világ legjobb kapusai ellen persze, hogy meg kell próbálni innen, onnan, amonnan, aztán ha nem megy, akkor át kell adni a helyet. Bruno de Paula góljával 20-16-ra 4-jel vezet a Győr a Debrecen ellen. 4 órával a vége előtt a labda a Debrecennél, le a szélre Tublán. Mi történt, Balázs?
1: Szakó most Tublant is beterítette, hosszú felsőre próbálta lőni a labdát Tublant, de Szakó gyakorlatilag ott állt.
0: Igen. Most már tényleg akkora felületet takart, hogy nem nagyon lehetett meg. Hát a nagy számok törvénye alapján azért ez a 9-9, most 10-9-re változik, azért ez így is egy gyönyörű eredmény. Zengzúga, hajrá Győr az Eto szurkolóktól, és hát a plusz 10-ért támad Hauszér, Elver, Per Johansson csapata. Elver egy gyönyörű játék után 30-20, akkor, amikor 1 óra van hátra.
1: Nagyon-nagyon kérdéses volt, hogy a két csapat hogy bírja majd egymás után kétszer, hogy játszania kell, vagy két nap egymás után játszania kell. A győrieknek azért ebben van rutinja, a magyar kupákat, illetve a Bajnokok Ligája négyes döntőjét is illetően, de azért nem kezdett rosszul a Debrecen, annak ellenére is, hogy az elején 2-0-ra elhúzott az Eto, pillanatok alatt visszajöttek 2-2-re, sőt átvették a vezetést, sőt kétszer, akár a két gólos előnyér is támadhattak. Ez azonban nem sikerült, és 7-4-nél, mármint a győri előnynél kénytelen volt időt kérni Szilágyi Zoltán. Szakó elkapta a kapuban a fonalat a győrieknél, és ráadásul azért Bofan Wettering indulásból többször is volt eredményes. Érdekesség, hogy elején nagyon nehezen lőtte át a debreceni falat az Eto. Azt azért tudni kell, hogy a debrecenieknél Szabó Nina mellett ma már Jovovics és Szeszien Ügölen is hiányzott, és azért a rotációban ez meglátszott. Egyre növelte az előnyét az Eto, ennek ellenére a szünetben még csak 16-14 volt. Egy kicsit hasonlított a Ferencváros elleni Magyar Kupa elődöntőre. Aztán a második félidő eleje szintén, ugyanis Szakó gyakorlatilag lehúzta a rolót, egészen fantasztikusan védett. 22-17-nél Hauser góljával vezetett először 5 góllal a győr, és innentől kezdve már nem volt megállás. 24-17-nél, illetve 29-20-nál is időt kért Szilágyi Zoltán, de innen már folyamatosan nőtt az Eto előnye, volt 12, és a vége pedig Győri Audi Eto DVSC Scheffler 37-26. 16-szor kerül Győrbe a női kézilabda Magyar Kupa serlege, a döntő legjobb játékosának pedig a 8 gólig jutó Bofan Wetteringet választották.
2: A mai nap ünnepli 70. születésnapját Ulrike Meifárt, aki 16 évesen és 28 évesen is olimpiai bajnok lett női magasugrásban. Az első 1972-es diadalával valószínűleg örökre a legfiatalabb női magasugró lesz, aki aranyat nyer az ötkarikás játékokon, és 1984-es sikerével akkor ő volt a legidősebb ebben a számban. A német sikere idején nyugatnémet Ulrike Meifárttal Kreisz Bálint készített exkluzív interjút.
4: How was your first?
5: Mik az első emlékei a magasugrással kapcsolatban? Milyen volt kipróbálni?
6: Amikor fiatal voltam, láttam a mexikói olimpiát. Édesapám vett egy televíziót az esemény kezdete előtt, és 12 évesen láttam, ahogy Dick Fosbury ugrik. Ez volt az első találkozásom a magasugrással. Ezután mentem le a közeli klub pályájára, Wesselingbe, ahol laktunk. Egy barátnőm hívott, hogy tartsak vele, és mindent kipróbáltam. Voltam sprinter, gátfutó, súlylökő és öt próbázó is. Végül a magasugrás tetszett meg a legjobban.
5: Amikor a mexikói olimpiát nézte, álmodott arról, hogy milyen lenne egyszer önnek is a hazáját képviselni ezen a szinten?
6: Nem, akkor még csak 12 éves voltam, és ez egy nagyon távoli dolognak tűnt.
5: Mit szeretett meg a magasugrásban, amiért végül ezt választotta?
6: A koromhoz képest magas lány voltam, de 1972-ben az olimpián én még nem voltam kézsportoló. Fele annyit sem edzettem, mint később a 20-as éveimben, de a 184 cm-es magasságom ellenére kifejezetten mozgékony voltam. Ez lehet furcsán hangzik, de bizonyos szempontból ez az olimpiai győzelem érthetetlen. Beállítottam az osztrák Ilona Gusenbauer világrekordját a 192 cm-es eredménnyel, ami egészen hihetetlen. Váratlan siker volt ez az edzőimnek, a sporták szakértőinek, és bevallom őszintén nekem is. Hirtelen az ország büszkesége lettem. De ez nagyon hirtelen jött, hiszen nem sokkal korábban 180 centig jutottam, amivel második lettem az országos bajnokságon. 16 évesen egyik pillanatról a másikra olimpiai bajnok lettem, és világcsúcs tartó. Elképesztő fejlődés rövid idő alatt. 16, I was suddenly Olympic winner with 192.
5: It was a very fast development. 16 éves volt, amikor egy hazai olimpián képviselhette az NSZK-t. Hogy lehet ezt az érzést megfogalmazni, amikor ilyen fiatalon kapott egy nagy lehetőséget?
7: It will be in your country.
6: Azért lehettem ott az olimpián, mert a hazámban rendezték. Azt mondták, fiatal vagyok, menjek, gyűjtsek élményeket, én pedig örömmel fogadtam el a lehetőséget. Nem várt tőlem senki semmilyen nagy eredményt.
7: And the experts didn't expect anything about me.
5: And how was the spirit of the Olympics? Az olimpia hangulata milyen volt? Minden német részese akart lenni az eseményeknek? Gondolok itt arra, hogy akár önkéntesként vagy nézőként.
6: A hangulat fantasztikus volt. Az olimpiai színek nagyon jól néztek ki. A grafikák tervezője, Otto Eicher úgy álmodta meg az arculatot, hogy az minél nagyobb kontrasztban legyen a náci idők motívumaival. A berlini olimpia óta eltelt idő jó hatással volt az országra. A stadion melletti utcákon az emberek barátságosak voltak, figyelték a játékokat és követték is az eseményeket. Minden nagyon nemzetközi volt, és ezt jó volt látni.
4: And it was very, very international.
7: You won the gold medal on the 4th of September.
5: Szeptember 4-én nyert az aranyérmet, ráadásul világrekorddal. Hogy emlékszik vissza a győzelem estejére?
7: How could you remember of that?
4: Yes, it was unexpected for me and for all experts.
6: Igen, ez számomra és a szakértők számára is váratlan eredmény volt. Egyből a nemzet csillaga lettem. Nem hittem volna, hogy ez megtörténik, de hozzá kellett szoknom. Meg kell tanulni a hírnévvel együtt élni. Sok idő, amíg egy ilyen rekord után sikerül megérteni, hogy még mit lehet fejleszteni. Ilona Gusenbauer mondta már korábban is, hogy jön majd egy magas lány, fiatal lány, aki egy új technikával eléri az ő eredményeit. Igaza volt, és ez a lány én voltam.
4: It was right. That girl was my person.
7: But unfortunately, the day after.
5: Sajnos az olimpiai döntője utáni reggel történt az olimpiák egyik legtragikusabb eseménye, a müncheni terrortámadás. Hogy lehet azt az érzést megfogalmazni, amit az újdonsült olimpiai bajnok érzett, amikor meghallotta a hírt?
6: Igen, az olimpiai faluban éltem, de a szobám ablaka nem a falura, hanem a város kinti részére nézett. Nem láttam és nem is hallottam semmit reggel. A délelőtti órákban lementem az étkezőbe, hogy élvezzem a napot a magasugró barátaimmal, Renate Gartnerrel és Ellen Mundingerrel. Nagyon izgatott voltam, ott a menzán hallottam arról, hogy mi történt. Nehéz leírni, hiszen az egyik pillanatban újdonsült olimpiai bajnokként a fellegekben érzem magad, aztán jön egy pokoli nehéz helyzet, ahol meg kell értened, mi történik. Nem mentem a Canal Streetre, csak a tévéből láttam, hogy mi történik ott.
5: Hogy telt a nap hátra lévő része? Kiment az olimpiai faluba, vagy inkább ott maradt, mert úgy érezte, hogy biztonságos?
7: How did you spend the day after that?
6: Nem emlékszem pontosan, de nagyrészt az olimpiai faluban voltam. Kicsit talán kimentem sétálni az utcára, de a napom már nem olyan volt, mint azt elképzeltem. Érdekes, mert ahogy teltek az évek, mindig az aranyérem kerül szóba, a támadás szinte soha. Egyszer kérdeztek a tragédiáról, úgy, mint a falu egyik lakója. Aztán évekkel később, mikor egy interjúban újra a győzelmem került szóba, akkor fontosnak éreztem, hogy a támadást is megemlítsem. Ami aznap történt, az összefort az első olimpiai aranyérmemmel.
5: Az, ami történt, bármilyen módon torzította vagy megváltoztatta az olimpiai aranyérem mértékét és annak jelentőségét?
6: Az értékét nem változtatták meg egyáltalán, ugyanúgy egy olimpiai bajnoki cím maradt.
7: You had two more Olympic participations after that.
5: München után további két olimpián is képviselte hazáját. Más volt a biztonság Montrealban vagy Los Angelesben.
7: Including the safety or any other parts of the Olympic?
4: Yes, of course, the safety was
6: Igen, a biztonság sokkal nagyobb volt München után, de ez így rendben is van. Az atléták ezt elfogadták és fontosnak is érezték.
5: És Los Angelesben pedig ismételten aranyérmes lett. Ez azért érdekes, mert Münchenben ön volt a döntő legfiatalabb résztvevője, viszont Los Angelesben ez éppen a fordítottja volt, ön volt a legidősebb finalista. Hogy emlékszik vissza erre az olimpiai játékokra, ahol karrierje második aranyérmét nyerte, ami nagyszerű dolog, és nem sok embernek sikerült a sportágában.
6: A verseny napján a bemelegítésnél éreztem, hogy jó formában vagyok. Többször is elpróbáltam az ugrásokat, de az edzőm egyszer szólt, hogy fejezzem be, készen állok a kezdésre. A selejtezőben 190 cm kellett a döntőbe jutáshoz, sokkal nehezebb volt a legjobbak közé kerülni, mint Münchenben. Alapból 12 sportoló jutott volna a fináléba, de a holtversenyek miatt végül 15-en voltunk. A selejtező mindig délelőtt volt, így aznap végig koncentráltnak kellett maradnunk és figyelni a másnapi megméretésre. Fél órával mielőtt a döntőre szólítottak volna, besétáltam a stadionba és éreztem, hogy magabiztos vagyok. Körbenéztem, láttam 14 nagyon komoly ellenfelet, úgyhogy úgy döntöttem, nyugodt maradok és csak magamra figyelek. Aztán bevezettek minket a stadionba. Lenyűgöző volt a Coliseum. Rengeteg néző figyelte az eseményeket. Egy nagy cowboy kalap volt rajtam. Ráadásul Stetson márkájút vettem azért, hogy megvédjen a napsugaraitól. Úgy éreztem, emiatt a gesztus miatt szívesen fogadtak Kaliforniában. Hallottam, hogy engem szólítanak. A legjobb amerikai, Johnny Huntley ki volt sminkelve, egyértelmű, hogy nyerni akart. A média is készült rá, hogy az ő sikere milyen nagy történet lenne. A magasugrás helye érdekesen lett kialakítva, hiszen füves talajon kellett a mozdulatsort elkezdenünk, nem a rekordtánon. Ez amiatt volt, hogy a futók ne zavarjanak minket, hiszen ehhez a sportákhoz rengeteg koncentráció kell. Az edzőm Gert Ozenberg a léccel egy vonalban talált helyet a lelátón, így tökéletesen látta, hogy mikor lépek túl nagyot, vagy éppen túl kicsit az elugrás előtt. Minden kísérlet után a kezével jelezte, hogy közelebb vagy távolabb menjek-e.
4: That was severely punished with disqualification, but the athletes and our coaches had our secret signs.
6: Akkoriban tiltott volt verseny közben az edzővel beszélni, ezért kizárták az adott sportolót, de mindenkinek megvolt a titkos kommunikációs eszköze és jelrendszere. Szerencsére mára ez már megváltozott, és a sportolók az ugrások után elsőként a felkészítőiket ölelik meg. A versenyen először 180 cm-rel próbálkoztam, amit elsőre átugrottam. Az olasz Sara Simeone volt a legnagyobb riválisom az elejétől kezdve. A sorrend miatt mindig ő volt hamarabb, nekem csak reagálni kellett az ugrásaira, ami mindig elsőre sikerült is. A saját kísérleteim után felöltöztem, majd lefeküdtem a talajra és figyeltem a többieket. Ahogy haladtunk előre, egyre jobban koncentráltam és éreztem, hogy nő rajtam a nyomás. Sara végül túljutott a 2 méteren, ami nekem is ment. A következő magasságon 202 cm-en hibázott, én viszont teljesítettem elsőre. Innentől lépéskényszerben volt, és a maradék 2 kísérletét is elrontotta, így ismét én lettem az olimpiai bajnok. Olimpiai rekorddal nyertem, 5 cm-t javítva a régi csúcson. Sara megérdemelten jutott el a 2. helyig, szép technikával ugrott. Örülök, hogy Gerd volt az edzőm, sok kiváló atlétával dolgozott együtt, és közülük nem én vagyok az egyetlen, aki megnyerte az 5-karikás játékokat. Ott van például Heide Rosendahl is. Így alakult számomra a 84-es olimpia.
7: It's important to know that
8: fontos kiemelni, hogy az 1980-as olimpiát ki kellett hagyni a nyugati országok bojkottja miatt. Montreal után 8 évet kellett várni a következő 5-karikás szereplésére. Az, hogy ki kellett hagyni a moszkvai játékokat, még motiváltabbá tette.
6: Bojkott miatt újabb 4 évet kellett várnom egy olimpiára. 1980 környékén tértem vissza a nemzetközi mezőnybe, és úgy érzem, akár érmes is lehettem volna. Viszont mindig is tudtam, hogy a többi német sportolónak nehezebb feldolgoznia ezt a döntést. Nekem már volt egy olimpiai bajnoki címem, így motiváltan tudtam visszatérni és készülni Los Angelesre. Európa bajnok lettem, 202 cm-rel új világrekordot is felállítottam 1982-ben. Ezt 1 cm-rel megjavítottam 1 évvel később. Ez az eredmény csak néhány napig számított a legjobbnak. Tamara Bikova hamar megdöntötte ezt, és utána Ludmila Andonova is csúcstartó lett. De ezúttal nekik kellett kihagyni az olimpiát, most a keleti országok bojkottáltak. Nem tudom, milyen eredményt értek volna el, ha ott lehetnek, és ez már sohasem derül ki.
4: That is standing in the stars.
7: And after the Olympic Games,
8: az 1984-es olimpia után nem sokkal visszavonult. Mit csinál azóta? Még mindig az atléták világában dolgozik?
6: A Bayer Leverkusennek dolgozom, megházasodtam, született 2 lányom, és később olyan diákokkal foglalkoztam, akik atletizálni kezdtek. Jó időszak volt.
4: That was very funny.
7: And are you still watching Olympic Games or have any?
8: A mai napig követi a sportokat, vagy akár az olimpiai játékokat?
6: Nézem a nemzetközi versenyeket, tavaly Párizsban is ott voltam az olimpián, és a helyszínről követtem az eseményeket. A NOB-nak köszönhetően 1 hétre kaptunk akkreditációt, és ezt élőben átélni nagyon jó volt, élveztem.
4: Enjoy the Olympic Games in Paris.
7: And what do you think, what is your legacy?
5: Mit gondol? Mi a pályafutás a legfontosabb öröksége? Önt leszámítva csak egy-kétszeres olimpiai bajnok női magasugró van, Balázs Jolán. Így kijelenthetjük, hogy kivételes az, amit elért.
6: Balázs Jolán, igen, egyszer láttam őt Monakóban. Ez egy különleges karrier, amit befutottam. Amikor visszamentem az iskolába München után, akkor a tanáraim azt kérdezték, miért nem hagyom abba az élsportot. Azt mondták, hogy elértem mindent, amit lehet. Ez az olimpiai győzelem sokáig ott volt bennem. Néha traumatikusnak éreztem az egész helyzetet, sokszor használtam ezt a kifejezést az aranyérem megszerzése után. Minden megváltozott, többé semmi nem volt normális. A következő években az iskolában és a magasugrásban is problémáim voltak, nem tudtam feldolgozni, hogy nem érem el a müncheni magasságot. Csak néhány centit tudtam javítani a versenyeken. Nehezen találtam a megfelelő technikát. A sajtó, például a Bild Zeitung próbált minél nagyobb tisztelettel bánni velem. Akkoriban viszont a kommunikációs oktatás vagy a PR támogatás még nem nagyon létezett az amatőr sportolóknak. Ezek a dolgok akkor változtak, amikor a 80-as években a NOB elkezdte enyhíteni az amatőrökre vonatkozó szabályozásokat. Az edzőm nehezen birkózott meg a 72-es sikeremmel, így sajnos nem tudtuk folytatni a közös munkát. Montrealban nem úgy sikerültek a játékok, ahogy szerettem volna, tudtam, hogy változtatni kell valamit. Klubot és edzőt váltottam, és eldöntöttem, hogy újra azon fogok dolgozni, hogy a világ legjobb magasugrói között legyek. Ez a legnagyobb tanulsága a karrieremnek, hogy innen is vissza lehet térni, és eljutni idősebb korban is a világ elitjébe. Ja, és még valami. Mátai Andreát üdvözlöm, ha esetleg beszélnének vele. Jó magasugró volt.
2: A visszajátszás 2026. május 4-i hétfői műsorának harmadik negyedében kézilabdával foglalkozunk. Foglalkozunk természetesen a Bajnokok Ligája találkozókkal, de foglalkozunk egy Európa Kupa mérkőzéssel is. A fiatalabbak talán nem is tudják, hogy annak idején még a nagy Veszprém és Szeged korszak előtt a Tatabánya mennyire jó volt kézilabdában a 70-es években. A Tatabánya, a Honvéd és a debreceni Dózsa uralta a férfi kézilabdát. Azonban a Tatabánya soha nem tudott bejutni egyetlen nemzetközi kupában sem, a döntőben. Na most az Európa kupában volt erre esélye, ugyanis az elődöntő első találkozóján a bosnyák Izvidács otthonában csak két góllal, 33-31-re kapott ki, így aztán a pénteki elődöntőben egy három gólos hazai győzelem is döntőt ért. Hallgassuk meg ennek a Tatabánya Izvidács találkozónak az összefoglalóját.
0: Elképesztő fordulatos mérkőzésen történelmet írtak a tatabányai kék tigrisek. MOL Tatabánya KC HC Izvidács 37-34 összesítésben a két gólos idegenben szerzett hátrányát ledolgozva egy gólos előnnyel Európa Kupa döntőbe jutott Tóth Edmond csapata. Jól kezdődött a meccs, 2-0-ra és 4-2-re is vezetett a magyar csapat. Innen viszont 6-6-nál előbb egyenlített a vendég együttes Melic szemtelen, valamint Odák eredményes játékának köszönhetően, majd pedig elkezdett nyílni az olló, sajnos nem jó irányba, a vendégek irányába. 11-15-nél a 22. percben már 4-el vezetett az Izvidács. Nem lehetett viszont megtörni a Tatabányát, hiszen Grigorász az első félidőben 6 gólt szerzett, 17-17-nél jött is az egyenlítés, majd ritkán látható jelenetek, 3-as ember hátrányból. Az első félidő végén nem hogy hátrányba került a csapat, hanem 20-19-re vezetett Lemos góljának köszönhetően. Fordulás után 22-19-nél volt meg először összesítésben a továbbjutás. Innen viszont még egyszer nekirugaszkodtak a vendégek, és 27-26-nál a 42. percben fordítottak. Ezt követően viszont előbb egyenlített a Tatabánya, majd az 51. percben már újra mi álltunk továbbjutásra már, mint a magyar csapat. Az utolsó pillanatok óriási izgalmakat hoztak, de végül is, ahogy azt említettem, összesítésben egy góllal a Bányász bizonyult jobbnak. Még egyszer a végeredmény, tehát Tatabánya, Izvidács 37-34, idegenbeli két gólos hátrányát ledolgozva összesítésben egy góllal a férfi Európa Kupa döntőjébe Tóth Edmond csapata jutott be.
2: És akkor még egyszer mondom, hogy ez soha még a nagy tatabányának sem sikerült, hogy ott legyen egy nemzetközi kupa döntőjében, ezúttal ezt a tatabánya most 2026-ban kiharcolta. Egyébként a Szeged Veszprém korszak előtt, mint említettem, a tatabánya az egyik legjobb hazai csapat volt egész hosszú időn keresztül, a 70-es években abszolút uralkodó volt, és meg a 80-as években is jó csapata volt. A Szeged Gáldája évek óta a Bajnokok Ligájában vitézkedik, viszont még soha nem tudott bejutni a négyes döntőbe. Most az alapszakaszban hatodik volt a Szeged, 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel, aztán a legjobb 8 közé jutásért a lengyel Kielcét ütötte ki a csapat. Itt azzal a Magdeburggal találkozott, amelyel már a csoportkörben kétszer megmérkőzött, mind a kétszer a kelet-német, egykori kelet-német csapat nyert. A Magdeburg egyébként 11 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel abszolvált a csoportkört, vagyis közvetlenül jutott be a legjobb 8 közé. Így aztán a múlt héten szerdán sorra került a harmadik Szeged-Magdeburg ütközet is ebben az idei Bajnokok Ligája kiírásban, és hát az előző kettőnek nem volt különösebb tétje, múlt szerdainak viszont igen, tehát Szeged-Magdeburg első találkozó a legjobb 4 közé jutásért a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.
9: A 6. percben jár a mérkőzés, és a Szeged 3-2-re vezet a Magdeburg ellen. Beköszönt még egyszer Garciendie, valamint ezekben a másodpercekben szerezte meg a Szeged a harmadik gólját Borut Mackovsek révén. A túloldat Rágergén szerezte az első gólját a Magdeburgnak, majd Félix Klár legutóbb passzív helyzetből szerzett egy újabb gólt, most pedig egy bejátszás Sauerstruttnak, viszont ez hatalmas rugással kivédi Mikler Roland, természetesen Mikler véd először most a Szeged kapujában. A 7. perc is megkezdődik, Szeged Magdeburg 3-2. 10. perc legvégén Szeged Magdeburg 4-6. 3-2 gólos van a német együttesnél, Felix Klár, Gisli Kristiansson és Lagergen. Most pedig más, aki megszerzi a harmadik gólját a mérkőzésre, az Gisli Kristiansson, úgyhogy most már 3 gól a két csapat között a különbség. A 11. percben Szeged Magdeburg 4-7. Nincs jól, aki jó híreim, a 17. percben jár a mérkőzés, továbbra is 4 gólos különbség, a Magdeburg 10-6-ra vezet a Szeged ellen. Próbálkozik a Szeged, de rengeteg zicsert hibáznak, Hernández nagyon jól véd a németek kapujában, úgyhogy ennyit erről egyelőre, itt a kézilabdáról, tehát az állás 10-6 a Magdeburgnak a Szeged ellen. Egy labdaszerzés Sostarics elől, vele szemben Hernández, és ezt is belőli Mario Sostarics. Harmadik gólja a mérkőzésen a 18. perc legvégén, akkor, amikor megkezdődik a 19. perces a mérkőzésen. A Szeged zárkózik, Szeged Magdeburg 8-10 az állás. Itt a 20. percben jár a mérkőzés, és Szeged Magdeburg 9-10. Ezt azért is emelem ki ennyire, mert 4 gól is volt a két csapat között. A németek 4 gólal is el tudtak húzni, de Szmarászon újabb góljával és első góljával már egyre került a Szeged, egy gólos a különbség most, és Bennett Weigertnek időt is kellett kérni a vendég csapat vezetőedzőjének, úgyhogy érezte ő is a bajt. És most Fazekas Mátét látom, rendben volt, Sostarics csak le a szélre a labda, be tudja lőni Mário Sostarics, 4. gólja a mérkőzésen, 10-11 az állás, és ahogy eddig mondtam, a forgatókönyv az jó, kell egy gyors gól, és akkor ezt ki kéne védekezni. 35 másodpercig még ember hátrányban a Magdeburg, Tulint mutatják itt a képen, egy véd, egy lövés, egy védés 100%-on, természetesen leült, ahogy mondtam, jött vissza a helyére most Mikler Roland, és akkor a 23. percben a Magdeburg támadását figyeljük. Jön a szélről Mertens, aki eddig egy gólos a mérkőzésen, Magnusson a labdával jobb oldalt, most visszakerül középre a labda, Gisli Kristianssonhoz, parádésra játszik a mai mérkőzésen, viszont most eladja a labdát Szmarászon. Sostarics csak előre, üres a kapu, faltolják, bedobja, és akkor kérem szépen, nem lesz 2 perc, nem. Mindegy is, a forgatókönyvben bejött, egyenlített a Szeged. 11-11 az állás. Itt pedig a Magdeburg vezet Hornke 7 méteresből szerzett góljával, 12-11-re a Szeged ellen, 24. perc legvégén, 25. perc legelején, és Mackovsek kapott egy 2 perces kiállítás, amiből van még hátra 1-0-5, most pedig Fazekas Máté viszi végig a labdát, és Fazekas Máté gólt szerez, visszatért a pályára, az ápolás követően jól van. Labda már a jobb oldalt, Garcián, de a Sostarics lép fel a jobb szélről. Fazekas Máté el kéne lőni, vidd végig, úgy van, állj, lebontott Hernández, kivédte, de már 7 méteres fújtak a játékvezetők. Akkor, amikor az állás Szeged Magdeburg 13-15, jöhet egy időn túli 7 méteres az első félidő végén, és akkor érkezik a 7 métereshez. Frimmel. Vele szemben Hernández. Frimmel első lóbál, nem dobja el, aztán pedig elteszi szépen Hernández lába mellett. Fontos ez az egy gól, 30 perc játékot követően Szeged Magdeburg 14-15.
10: Megijedtem az elején, 10-5-ös előnynél a Magdeburg ellépett az első szakaszában az ásfélnek, viszont egy 4-0-ás szakasznak köszönhetően közben Tulin fog egy zicsert, és ezzel az X-ért támadott a Szeged. Két kihagyott zicser a Pixegetnek, a Sosteris zicser, illetve a 7 méteres, amit Frimmel kihagyott, azt jelenti, hogy ott van újra, az X-ért támadhatna a Szeged, ezek nem férnek bele.
11: Maskovság! Hát lefordul a védőjéről és háttal a kapunak! Ez még akkor is gyönyörű, hogyha Musse gyors középkezdésből betalál. Porut Maskovságnak rekonstruáljuk, miközben Smarason gyors középkezdésből szintén a negyedik gólja Smarasonnak. Hát ahogy lesz egy pici idő, ezt a Maskovság gólt. Most van idő, Gyuri.
10: Igen, kapott egy fautot, ahogyan egy-egybe megpróbált átmenni a védőjén. Háttal volt már a kapunak, és gyakorlatilag mielőtt leesett volna
11: a vízilabdás félsvéd csavar jellegű mozdulattal.
10: Te gyönyörű volt Mackovságtól, akiről egy pár évvel ezelőtt volt olyan szakember, aki úgy döntött, hogy ő védekező specialista. Na most, ha ezzel valóban így lenne, ilyen mozdulatot nem tudott volna csinálni. Hát
11: 18-21 a mérkőzés állása, Smarason erősen lépés gyanús módon, de ez kit érdekel? Ötödik gólját szerzi stílszerűen legalább öt lépésből most, de köszönjük a két szerb játékvezetőnek, hogy itt most nem ítélt semmit. Hát egy huszáros hajrá kellene, egy csípős szalámis hajrá kellene, tehát egyelőre a csípős szalámi besül, a tartályba vagy a töltőbe lágerzén az, aki a második fél időben, a negyedik összességében a hatodik gólját szerzi, hát pont egy lágergrénnyi a különbség! Maskovság! Mit játszik Borut Maskovság, Gyuri? Mi volt ez?
10: Én Maskovságnak erre a góljára is kettőt adnék, meg az előzőre is.
11: De ez
10: is,
11: nem spontán, és bárcsak az lenne.
10: Bizony, hát gyönyörű, szépségdíjas gólok. A forduló gólja lesz az egyik, biztos vagyok benne.
11: De kicsit elmesélhet, hogy te látod, a hallgatók nem.
10: Jobb átlövőből föltette a rőd, a labdát, és erre érkezett kínaira. Maskovság viszont nagyon rosszul
11: érkezett. Légi passz, légy szíves, jó, kérlek.
10: Próbáltam közérthető lenni, hogy ne kössél belé.
11: Asszertív mozdulatok
10: voltak. Térdéhez érkezett a passz, összeszedte, és így tette a kapuba.
11: Sajnos a kapuba teszi a labdát Gisli Krisztiánszon is, negyedik alkalommal a mérkőzésen, nem akar csökkenni a különbség. Jön rőd, aki jön Garciandia helyére. Magnus Abelvik a második gólját szerzi. Mi rődként ismertük meg, de itt valahogy Szegeden Abelvik néven szereti, hogyha elhangzik a neve. Szegedi labdaszerzés, Sosteri Zitzerben, gyere Mário, ott a gól! Szuper Mário, és a nyolcadik gólja! Sostan is a gólt kell szereznie, ha az ég a földdel összeér, akkor is belövi! Sostan is ma is a szegediek legeredményesebbje, sőt a mezőny legeredményesebbje a maga 9 góljával. Na és akkor jön az utolsó 3 perc, 15 másodperc a mérkőzésen. Akkor, amikor a Magdeburg kezében a labda, 6 gólos különbség a vendégek javára, tudtuk, hogy nehéz lesz. Az első félidő végén fölcsillant a remény, a másodikban viszont sajnos folyamatosan és fokozatosan nőtt a különbség. Összességében sajnos, tehát a realitás nyert az álmainkkal szemben a mai napon, és ez nagyon-nagyon fájú kimondani. Gisli Krisztiánszon a 7. góljával pont 7-re alakítja a különbséget. Nálunk 12 másodperc van hátra. Egy csattanót szeretnék kérni, de nem olyan csattanót, sajnos szemtanúi voltunk egy bődületesen nagy csattanónak idefelé jövett az M5-ös autópályán. Nem ilyen csattanót, de egy hálószaggatót egyébként el tudnánk viselni, egy óriási nagy Maskovság gólt például, vagy egy Smarason találatot, Maskovság, Smarason, vagy éppen Garciandia mellé lövi. A blokkról megy mellé, a sarokdobásra viszont már nem lesz idő. 7 gólos vereséget szenved az OTP Bank Fixeged együttesen hazai pályán a végeredmény Szeged-Magdeburg 28-35.
2: Hát bizony csoda kellene, hogy a Szeged csapata történt során először ott legyen a négyes döntőben, férfi kézilabdában. A Veszprém gárdája már többször ott volt a négyes döntőben, bár még soha nem sikerült megnyerni a Bajnokok Ligáját. Nem szerepelt idén túlzottan jól a gárda, hiszen mindössze 50%-os teljesítményt nyújtott az alapszakaszban, 7 győzelem, 7 vereség, ezzel 5. helyen végzett. Így mérkőzést kellett, párharcot kellett játszania a legjobb 8 közé jutásért, itt viszont a PSG-t maga ütötte ki, és azzal a Füchse Berlinnel találkozott, amellyel egy csoportban volt. A Füchse Berlin egyébként a csoportmeccsek során kétszer is legyőzte a Veszprémet, és végül is 11 győzelemmel és 3 vereséggel zárta azt a csoportot. Az elmúlt héten pedig megkezdődött a Veszprém-Füchse Berlin párharc csütörtök, az első találkozót Magyarországon vívták.
9: Eltelik 45 másodperc, és jön a találkozó első 7 méterese, amit majd Gröndal fog elvégezni.
1: Így van, nézzük a norvégot, mire megy vele majd Appelgren, vagy ő mire megy Appelgrennel. És egyből lőtte, nem volt lövőcsel, hanem egyből a húzott alsóba, ezzel megszerezte a vezetést, tehát Gröndal révén egy 7 méteresből a Veszprémi, a berlini együttes. Támadásban Len Martinovic, Eldera, Hesham, Pesmábek továbbra is a beállós, és a balszirem természetesen ott van Hugo Deska. A legeredményesebb játékosa a Veszprémnek a Bajnokok Ligájában az egyébként természetesen Remili, ő nincs itt. Rajta kívül Deska, illetve Hesham, akik dobogon vannak 71-71 góllal. Martinovic rávitte a falra a labdát, a passzcsel nem jött be, ott viszont Len beviszi, és szélről egy gyönyörű átemelés után pár belekapaszkodik, bele piszkál a labdába Miloszavjev, szerencsére gól lett, és nincsen gyors középkezdés, mert pontatlan volt Miloszavjev kidobott labdája, kiment a Veszprémi alapvonalon, és most kezdhetik el a második támadásokat a berliniek. A harmadik perc kezdetén 1-1.
9: Martinovic lövi el Hesham, Eldera, Hesamnak középre a labda, jól bejátszás, Pesvábek befordul, nem volt ott ember, és Pesvábek belőtte a kapuba a labdát. 8-9 az állás a 12. perc legvégén.
1: A baj az ezzel, ez a nagy rohanás meg a rengeteg góllal, hogy ez a Bundesligában a Füchse játék, de ehhez ő hozzá van szokva. Tehát, hogyha kevesebb is a védés, akkor is túl tudják lőni az ellenfelet. A Veszprém azért nem ehhez van hozzászokva, és nem feltétlenül csak egyébként Appelgren problémája ez, mert azért meglehetősen sokat zicserik tudnak kijátszani a vendégek, úgyhogy a védekezéssel is kéne valamit kezdeni, ami az utóbbi időben úgy tűnt összeállt. Ez viszont egy fantasztikus sánc volt Gitzer lövésénél, és összeszedjük a kipattanót Elderánál a labda, de Gitzer azért még ott szemterenkedett, úgyhogy nem tud rohanni igazán a Veszprém rendezetlen fal ellen. Azért befejezi, sem befejezi, de sajnos Miloszávjel meg megfogja, visszafelé indulnak, hogy Gitzer indul és belövi.
9: Nagyon-nagyon gyors a mérkőzés, és negyedik gólja már Gitzernek a mérkőzésen, és 10-8-ra vezet a Füchse Berlin.
1: Minden esetre 30 perc játék után a Veszprém Füchse Berlin 17-20, nincsen semmi veszve, de a kapus teljesítményen, illetve a védekezéssel valamit kezdenie kell a Veszprémnek, mert így ezt a Füchse Berlint nem lehet megverni még itt a Van Arénában sem.
9: Wicklein ez belőle gyönyörű szépen, sajnos 22-19 a Füchse Berlinnek, és eladja a Veszprém a labdát a 36. percben, növelheti a Berlin az előnyét, és Wicklein egyébként a második gólját lőtte a mérkőzésen.
1: Középkezdés után Gitzel oda szemtelenkedett Hesamnak, Hesam megijedt tőle, megpróbálta áttemelni, de rossz irányban, és gyakorlatilag amikor lepattította a labdát, a felpattanó labda már Gitzel kezébe került ki. Csavi Pascal egyébként szerintem jól csinálja, muszáj valami kis nyomást helyezni a honfitárs játékvezetőkre, mert, és most sárgát is kapott Csavi, mert hogy tényleg egészen furcsa felfogásban dirigálnak mai mérkőzésen, és legalább érezzék, hogy nem mindenki elégedett ezzel a felfogással. Egy Appelgren védés, és akkor mondjuk el, megint ketten védekeztek belül Gitzellel szemben, és csak 9-esre hozzák ki. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy a Veszprém ellen, hanem egész egyszerűen össze-vissza fújogatnak. Lasse Andersson, megint valaki elszaladt, valaki nem találta meg a helyét ott védekezésben, Lasse Andersson meg. Ja, kérem, ha hagyta a hely, akkor felugrok és belövi. Megint 4-jel vezet a Berlin.
9: Jajajaj, egy gól a különbség még mindig az 55. perc legvégén, tehát 63 gól a találkozó, nagyon-nagyon sok. Martinovic végigviszi, ott a 64. perc, hogy egyenlét Martinovic, 32-32, figyeljünk, hú, Alpengren visszaért, Gitzel visszahúzta a kezét, egyenlített a Veszprém, tehát újra.
12: Hát egy biztos, hogy ez, amit most látunk ezen a mérkőzésen, az a kézilabda ünnepe, ez simán elmenne egy kölni 4-es döntőben, és nem gondoltam őszintén évenem, hogy Veszprém erre a teljesítményre képes. Az, hogy Gidzel a 13. gólját is meglövi, arra sajnos már gondoltam, hogy így lesz, de a második fél időben gyakorlatilag Gidzel az egyetlen, aki szinte betalál a Füksze együtteséből. A védekezés valamit javult az első fél időhöz képest, de még azért mindig nem az igazi. De szerencsére azért most is csak egy góllal vezet, és 4,5 perc van hátra a találkozóból.
9: Rég volt már Füksze Berlin 7 méteres. Jó lenne most egy Appelgren vér, és aztán pedig egy Veszprémi gól. Na gyerünk, Gründál, Appelgren. Gründál ellen, és Appelgren kirúgja a labdát! Úristen, milyen fontos védés most ez! Szűk másfél perc van még a mérkőzésből, egyel vezet a Veszprém, amiből lehet kettő is, és zúg az építők!
12: Darius Cekte 9-10 méteren védekezik, Hesem és Eldera felé, Martinovic, Dodic, Eldera, kínai gól! Eldera feltette kínaira Martinovicnak, ő meg belőtte! Hát ő meg belőtte! Hát az óriási! Óriási! Bocsánat!
9: Hát ezt nem láttam jönni, ezt a figurát, hogy ez lesz majd itt. Szóval fél perc van hátra.
12: Csak annyit akartam, hogy ez mutatja azért az önbizalmat.
9: Hát ez 8. gólya Martinovicnak egyébként a mérkőzésen. És akkor jön a vendég időkérés 59-36-nál.
12: Megszakadt a Veszprém otthoni rossz sorozata a Füksze Berlin ellen, ugyanis Van Veszprém HC Füksze Berlin 35-34, pedig hát nem úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ezt akár meg is nyerheti a bakonyi alakulat, hiszen Miloszavjev azért belekapált néhány labdába, sajnos a veszprémi kapuban sem Appelgren, sem Corrales nem találkozott a lövésekkel. Ennek ellenére nem nagyon tudott elhúzni a vendégegyüttes, amelyet azért talán nem meglepetés Gitzel, Anderson, illetve Aftej húzott legalábbis a góljaikkal. Vezettek egyébként már 6-3-ra, és innen egyenlített a Veszprém 6-6, mert hogy Xavi Pascal rengeteg új taktikai elemet mutatott be támadásban elsősorban, hiszen a 7-6 elleni támadójátéknak a különböző verziói jöttek, egybeállóval, kétbeállóval, 6-6 ellen beállós nélkül támadott a Veszprém, és mind-mind jól sült el, ezért is nem tudott elhúzni a Füksze Berlin együttese itt Veszprémben az első félidőben, mert azért ettől függetlenül a vendégegyüttes jól kézilabdázott, Gidzel pedig egész egyszerűen nem tudta tartani a Veszprém. Ennek is köszönhető, hogy a szünetben 20-17-re vezetett a Füksze együttese. Aztán a második félidőben jól kezdett a Veszprém, ráadásul megjöttek a védések Appelgrentől is, aki a második félidőben egészen parádésan kézilabdázott, de hát Gidzellel nem lehetett mit kezdeni. 25-20-ra és 26-21-re is vezetett a német együttes, és ekkor valami történt, hogy mi, azt nem lehet tudni. Összeállt egy csapásra a Veszprém védekezése, Appelgren pedig most már bravúrok egész sorozatát mutatta be. Támadásban pedig érkezett az a szerb Dodic, akinek a játékára lehet, hogy nem igazán készült Nikolaj Krikau együttese, mert hogy Dodic nem csak jól mozgatta a Veszprémet, hanem gólok sorozatát lőtte a második félidőben, 4 lövésből 4 gól lett. Így aztán nem csoda, hogy elkezdett felzárkózni a Veszprém, és Lem találatával az 51. percben 28-28 lett az állás. Ekkor azonban érkezett Gidzel, meg Dodic 29-29, és az 53. percben Dodic góljával 30-29-re először vetett a Veszprém. Gidzel megint megrázta magát, úgyhogy egy darabig 1-1 góllal megint a németek vezettek, akiknél azért Gidzelen kívül most már mindenki fáradni látszott. Appelgren nagyon fontos pillanatokban találkozott a labdával, Deszka 33-33-re egyenlített egy 7 méteressel, majd Martinovic 9. góljával 34-33-ra vezetett megint a veszprémi együttes, sőt, Appelgren ekkor megfogta Gründál 7 méteresét, az ellentámadásból pedig Martinovic betalált 35-33, egy 7 méteres még jutott a vendégegyüttesnek is, azt Tim Freyhofer belőtte, Így aztán a végeredmény Van Veszprém, Füksze Berlin 35-34. Egészen parádés, magas színvonalú mérkőzésen a Veszprém az idei szezonjának magassal legjobb játékát nyújtva, elsősorban persze támadásban, de a második fél időben védekezésben is előnyt szerzett, még ha csak egy gólos előnyt is a berlini visszavágóra, és tegyük hozzá, hogy az eddigi három berlini bajnokok ligája mérkőzésből kettőt a Veszprém nyert, csak legutóbb tudott nyerni hazai pályán a Berlin a Veszprém együttes ellen. Hát ha valami csodára készül az a veszprémi együttes Berlinben. Még egyszer, tehát a végeredmény Van Veszprém, Füksze Berlin 35-34.
2: A hétvégén az utolsó előtti fordulót rendezték a Fizligában labdarúgó első osztályunkban. A hat találkozó közül kettő gyakorlatilag tét nélküli volt, három olyan találkozó volt, amelyen egyik csapat számára volt komoly a tét, és a hatodikon a Paks Debrecenen mind a két csapat számára. A pénteki napon az Alaegerszeg és a Puskás Akadémia küzdött meg egymással, ezen találkozó az Alaegerszegnek volt fontos, hiszen a hétvégén kupadöntőt játszó csapat még akár a harmadik helyre is beérhet a bajnokságban. Szóval a péntek, az Alaegerszeg, Puskás Akadémia, az utóbbi gárdának már minden

0: villámgyorsan megint visszakerült a labda a zalaegerszegiekhez, akik aztán eladják Vittorinak a keresztpassza nem volt pontos Csonka felé, és most már Lukács van a labdával, ő lépett be a zalaegerszegi 16-oson belülre a bal oldalon, végül kisodródott, de jól teszi előre, és megvan az egyenlítés, a minden igaz, és nem volt les. Visszarakta a labdát szépen német Andrásék felé, végül Nagy Zsolt volt az, aki még bele tudott egyet pöccinteni, és az ő labdája valahogy átjutott Gundel Takács Bencén, és végül német András volt, aki kiválóan robbant be, jó csatárhoz méltóan, belepöckölt a labdába, és szépen bement oda a jobb kapufa mellé, úgyhogy nem sokáig vezetett az Zalaegerszeg, de hát egyelőre egy kiváló mérkőzést láthatunk.
1: A labdát Csonka végül begyűjti, sátra teszi a leghátsó Lópeznek. López majd, hogy nem elrontja, aztán eladja a labdát, és ezzel indult a bal oldalon. A Puskás Akadémia Lukács, már a 16-oson belül még egyet rajta. Lukács lő, gól, 2-1. Megfordítja a mérkőzést a Puskás Akadémia, és López azok után, hogy adott egy gólpaszt még a 7. percben, amivel megszerezte a vezetést a Zalaegerszeg. 20 perccel később egy ki nem kényszerített hiba, Laci?
2: Hát ez egy elcsúszás volt, tehát úgy ki nem kényszerített hiba, de Ákpe Viktori nem csúszott elő, eladta a labdát, itt pedig elcsúszott a játékos. Hát erre nem tudom, hogy lehet figyelni, hát nyilván, amikor tudod, hogy csúszosabb a pálya, akkor máshogy támasztasz ki, de utolsó emberként nem csúszhatsz így el, mert nem támadtak akkor még meg. Ebből lett egy gyönyörű indítás, hát Lukácsot meg nem kell bemutatni, hogy milyen sebessége van, és válogatott szinten is már mutatta meg, hogy nemzetközi meccseken is milyen gólokra képes. Gyönyörűen lépett ki a bal összekötő helyén, nem érték utol, Gundel próbálta zárni a szöget, de körülbelül 7-8 méterről ballal fölemelte, hozzáért a kapus, de bement a bal sarokba a labda.
1: Massairas bejátsza Duarte-nek. Duarte vissza a 16-oson belőle Németnek. Német még egyet tovább, ez már helyzet. Massairas középre, üres a kapu, Nagy Zsolt gól. 3-1-re vezet a Puskás Akadémia. Kis szerencsével került oda Nagy Zsolt elé a labda, hiszen Massairas középre lőtt próbálkozása, már lehet, hogy kapura lövés volt, és Gundel Takács ért bele. Oda került azonban Nagy Zsolt elé, ő pedig az üresen maradt kapuba könnyedén bepasszolta a labdát. Ezzel a mérkőzés 79. percében már 2 gólos a Puskás Akadémia előnye. Lehet, hogy beadás volt ez Massairastól, de igazából lényegtelen. Ami számít, az az, hogy Gundel Takácsról felcsúti szempontból szerencsésen pattant a labda oda Nagy Zsolt elé, ő pedig 3 méterről bepofozta a labdát az üresen maradt kapuba. Időközben véget ért a mérkőzés, és egyre távolabb a bronzéremtől az ETE, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-3.
3: Ezzel az Zalaegerszeg komoly lépés hátrányba került a bronzéremért vívott harcban, de még egyszer mondom, a hétvégén kupadöntőt játszik a Ferencváros ellen, és a kupadöntő győztese az Európa Liga selejtezőben indulhat, míg a bajnokság harmadikja csak a Konferencia Liga selejtezőjében, úgyhogy az Zalaegerszegre még várnak nagyon komoly feladatok a folytatásban. Az MTK-ra és a Nyíregyházára viszont már nem nagyon, sőt már a hétvégi mérkőzésük sem bírt komolyabb tétel, hiszen mindkét csapat távol került a kieső zónától, és mindkét csapattól távol van a nemzetközi kupaindulást érő helyek valamelyike, úgyhogy kedélyes nyugodt mérkőzést játszhatott szombaton az MTK és a Nyíregyháza.
4: Tiáni a 23. percben az 5-ös vonaláról egy jobboldali beadás Jovanovtól, és a jobboldali kapufának fejelte a labdát. Hát most már tényleg majdnem megszerezte azt a gólt, azt a 8-at, ami egyelőre bennmarad a nigériai támadó zsákjában, vagy lábában. A rendület azért alább hagyott most az elmúlt 5-10 percben. Na, egy jó passz Katától, a 16-oson belül átrok, ballal ellövi! Oldalálló. Nem gól, pillanatra úgy nézett ki, de nem talált el valójában a kaput átrok Zalám. Vándorol a labda, az MTK játékosok pedig tartogatják. Kata az, aki egy passz erejéig átrokot találja meg, majd aztán hátra Kádárhoz. Nem feltétlenül tudja előre tenni úgy a labdát, hogy van üres ember. Bár most Németh Krisztián indítja a 16-oson belül. Németh Hunor ellövi, gól! Vezet az MTK, és nincs les, úgyhogy Németh Krisztián utolsó hazai bajnoki mérkőzésén ad egy gólpassz Németh Hunornak, aki a bal sarokba gurítja a labdát Ala Martin mellett. Vezet az MTK a találkozó 53. percében. Jön a beadás a középre, Tiáni fejét találja meg, és egy nagy védés Hegyitől. A bal sarkot figyelte a nigériai, hogy oda bólintja a labdát, ez meg is történt. Ki tudta tenyerelni Hegyit?

0: óriási védést. A találkozó állása pedig 1-0, most Molnár Ádi jön be, és már a 16-oson belül kapja a labdát, ismét be középre, Armalász, kijön a labda, és átrokhoz nem jut el, bele tud valahogy kapni Katona Levente. Azért érkezik még a hazaiaknál Plüssek, hú, de rég volt ő már, nem is az, hogy pályán, hanem a köztudatban. Viszont Németh Krisztiánnak ennyi volt, ez az utolsó mozzanata, ez volt az utolsó lehetősége, az a beadás, ami végül nem jutott el a csapattárshoz. Lezárja a pályafutását az MTK labdarúgójaként itt az új Hidegkuti Nándor stadionban. 155 bajnoki mérkőzés az MTK színein belül, 57 gól, 37 gól passz, mert a mai nap azért mégiscsak Németh Hunort ő indította, ezt hozzá kell tenni, be kell rakni a közösbe, de összességében 397 mérkőzésen van, 121 gólja és 78 gólpassza. Állva tapsolja meg a közönség az egykori válogatott labdarúgót, aki, ahogy korábban említettem, nem volt magyar bajnok, de az MTK-val csak ezüstérmet ért el a 2006-2007-es idényben. De a válogatottal eljutott az Európa-bajnokságra 2016-ban. Ott volt az osztrákok elleni mérkőzésen, szinte végig a pályán, illetve a portugálok elleni 3-3 alkalmával csereként lépett pályára. 4 gólja van a nemzeti együttesben Kazaksztán ellen. Ez volt a legutóbbi 2018-ban egy barátságos meccs. EB-selejtezőn a görögök ellen 2-t is lőtt, és az észteknek VB-selejtezőn 2013-ban tudott betalálni. 37 meccsen 4 gól Németh Krisztián neve mellett. Hát ennyi. Azért egy több mint 20 éves pályafutás zárult le. 89. perc. A 16-oson belül egy szabálytalanság Beriashvili. 11-es. A Sparinak. Elesik Temesvári. A 89. percben nagyon látványos volt. A georgiai ott hagyta a lábát. Tiani a labda mögött a 90. percben. 11-est végezhet el 1-0-as MTK-s vezetésnél a Spari. Tiani ellövi, és be a kapuba a jobb oldalba. 1-1 a 90. percben. Tianival szemben még harcolt, az utolsó pillanatok egyike lehet a mérkőzésből, a nigériai beadja a labdát. Kwasina van középen, és kijön a labda róla a hegyiről, és aztán gól! Ha csak nem Kwasina gólja érvénytelen. Most ez már vége. Hát végül akkor maradt az, ami. Szóval a lényeg, döntetlennel búcsúzott a Hungária körúttól Németh Krisztián, MTK Nyíregyháza 1-1.
1: Hát ennek a találkozónak nem volt különösebb tétje, mint ahogy a Kazincz Barcik a Kisvárda meccsnek sem. A Kazincz Barcik már hetekkel ezelőtt elbúcsúzott az első osztálytól, a Kisvárda pedig magabiztosan bennmaradt. Természetesen azért ezzel a meccsel is foglalkozunk.
2: A Kazincz Barcika megszerezte a szezonban az első hazai győzelmét itt a 32. fordulóban, egy fordulóval a vége előtt. Kazincz Barcika Kisvárda tehát 2-1. A 21. percben egy bedobás követően Könyvessől átcsorgott a labda, aztán a várdai védő Rádmanovács fejelte rossz helyre, Szőke pedig 17 méterről lőtt bombáját nem tudta hárítani Popovics kapus, nagy góllal szerzett vezetést a Barcika. A 38. percben Schusternek volt egy lehetősége, komoly kontrát vitt végig a Barcika, de Schuster jócskán mellé lőtte. A 45 plusz 2. percben Barcika lőtte a második szögletét, Deutsch ballábbal betekert labdája nagy zsombor fejét megtaláltam, ő pedig a kapuba bólintott 2-0. A második félidőben egészen sokat cserélt Révész Attila Kisvárda vezetőedzője, Bíró és Novotny jó cserének tűnt, és Bíró is próbálkozott többször, sőt Novotnynak volt egy beívett labda, amit nem tudott egészen jól rábólintani a kapura, de egyébként a 63. percben Bíró beíveli be tudtad fejelni Novotny a kapuba, így tehát 2-1-re kialakult a végeredmény. Hatalmas lejtőben egyébként a Kisvárda, ez most már sorozatban a 7. eredetlenül megvívott bajnoki sorozat, amit magáénak tudtad Révész Attila csapata. Az viszont örömhír, a már biztos kieső Kazincz Barcikának, hogy megszerezte az első hazai győzelmét itt a DVTK arénában, és szép búcsút adhatott a szurkolóknak itt az otthoni környezettől. A végeredmény tehát Kazincz Barcika Kisvárda 2-1.
1: Na és akkor jöjjenek a nagy tételbíró mérkőzések. A forduló előtt a Győri Eto volt az első helyen, egy ponttal előzte meg a Ferencváros csapatát, így a győriek egészen pontosan tudták, hogy ha hátralévő két találkozójukat megnyerik, akkor 2013 után ismét magyar bajnoki címet szerezhetnek. Szombaton a Diós Győr csapatát fogadta a Győr, azt a gárdát, amely már a Kazincz Barcikához hasonlóan elbúcsúzott az első osztálytól.
3: Egy Eddo idézettel üzent az Eto szurkoló tábor a csapatnak. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Én ezt hozzátéve, hogy két győzelemmel lehet berúgni ezt a kaput, és hát azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen kétfajta motiváció, bajnoki cím kontra becsület, nagyjából így lehet felírni ezt a mai mérkőzést a két csapat szempontjából.
2: Bánáti cselez a ballába felé, jön át a hosszúra a labda, és Sőn megszerzi a vezetést a Győrnek. A 33. percben jobb oldalon Bánáti csinál meg egy cselt, az erősebbik jobb lábáról a ballába felé cselez, a hosszú irányába adja a labdát, Sőn pedig remekül előzi meg emberét, nem figyeltek a győri bal szélsőre, és ezzel az egyébként válogatott játékos a hosszú alsóba fejeli a labdát, a kapufát is érintette a próbálkozás, de jó irányba pattant a győriek szempontjából a kapufáról a labda, vezet a Győr. Most viszont kap egy remek labdát, Stefuj 16 méterre a kaputól, ott tovább teszi Sőnnek, Sőn bepasszolja, és középen Bembouali megszerzi a második győri gólt. A 44. percben, még a félidőben, az öltözőbe vonulás előtt megduplázza előnyét a Győr az Eto Parkban. 2-0-ra vezet most már a bajnokaspiráns a DVTK ellen. Kihúzódik ide most a bal szélső hátvéd pozíciójába egészen, és Macsó pedig följebb tolódott egy eladott labda, Bembouali Sőnhöz passzol, eldöntheti a mérkőzést is Sőn, és meg is teszi talán, bár még nagyon sok hátra van, de a harmadik győri találatot is Sőn Szabolcs jegyzi. 3-0-ra vezet a Győr, alig telt el 2 perc a második félidőből, amikor egy felelőtlenül eladott labdát követően Bembouálihoz került a labda, és aztán ő pedig remekül tálalt Sőn elé. Ő pedig a kapujából kiérkező Bánhegyi mellett okosan a hosszú, tehát a bal alsóba gurította a labdát. 3-0-ra vezet a Győr.
3: És mellette már, mint bíró mellett, Bumba a jobb oldalon. Be lehet adni, be is adja. Bembouali elmegy, Sőn akár a harmadikat rúghatja, inkább kiteszi, egy visszacsel, és ott a negyedik győri gól. Ez egy öngól volt, és ha jól látom, Stefuj ballal kapura rúgta, hogy melyik Diós győri játékosról pattan be, azt most innen nehéz megmondani, de az biztos, és azt mutatja, itt Olasz Gergő korányon valószínűleg a visszaérkező Farkas Ruberről, hát nem egy szerencsés bemutatkozás, de hát ez az éve a Diós Győrnek. Hát erről szól szinte a bal szerencséről. 4-0-ra vezet az Eto a Diós Győr ellen, és az már egészen biztos, hogy az utolsó pillanatig, ha csak holnap az Újpest le nem győzi a Ferencvárost, egy nagyon izgalmas labdarúgó NB1-et láthatunk. 4-0-ra vezet tehát az Eto a 67. percben. Az Eto tartja az előnyét ezután a mérkőzés után is, a tabellán ugyanis hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diós Győr együttesét.
1: Hát a két fontos találkozójából a Győr az elsőt megnyerte, a Diós Győr ellen folytatás majd 2 hét múlva, hiszen akkor ér véget a bajnokságunk. Folytassuk a visszajátszást 2026. május 4-én egy olyan meccsel, amely mindkét csapat számára nagyon-nagyon fontos volt a bronzérem szempontjából. Paks Debrecen, a Debrecennek 3 pont előnye volt a Pakssal szemben, vagyis döntetlen esetén jó pozícióba került, győzelem esetén megszerezte volna a bronzérmet, ellenben Paksi győzelem esetén szinte biztos, hogy a Paks lesz a bronzérmes. Na hallgassuk meg, hogy milyen volt az igencsak paprikás Paks Debrecen találkozó.
2: Közben Hán kap egy labdát a 16-oson belül, oda is pörög elé a labda, és egy debreceni kezet is érintett egyelőre, úgy néz ki, de a játékvezető mondja a játékosoknak, hogy nyugodjanak meg egy kicsit, az is lehet egyébként, hogy Hán már lesen tartózkodott akkor, amikor jött az irányába a hosszú indítás, minden esetre 11-est nem ítélt a játékvezető, egyébként a mai mérkőzés bírója Bognár Tamás lesz, a két asszisztense Belica Bence Péter, valamint Szalai Dániel, a tartalék játékvezető Kovács Imre, és a teljesség igényével élve Berke Balázs foglal helyet a videóbíró szobában, akinek az asszisztense majd Húzás Balázs lesz. 2 BB tehát a videóbíró szobában, 1 BB a stúdióban, de most inkább Szalai Kristófhoz.
4: Azért olyat nem tudom, hogy látott-e már valaki, megérte már valaha olyat, hogy 12 másodperc után kezdezés miatt 11-es egy NB1-es találkozó. Most erre várunk, emiatt áll a játék.
2: És kihívják Bognár Tamás játékvezetőt, hogy vizsgálja meg az esetet. Ez általában akkor történik meg, amikor a videóbíró szobában másképpen látják az esetet, mint ahogyan a pályán tartózkodó játékvezető tette. A játékvezető úgy döntött első blikre, hogy nem ítél büntetőt, de kihívták őt, ami pedig azt jelenti, hogy a videóbíró szobában Berke Balázs és Búzás Balázs úgy ítélte meg, hogy ez bizony 11-est ér. Hamarosan kiderül, kiderül, hogy mi lesz ennek a vége
4: a labda mögött. Nem Böde Dániel, nem Windecker, nem Pop Kristóf, hanem Horváth Kevin. Na nézzük, Horváth Kevin nekifut a labdának, és belövi! A mérkőzés 5. percében megszerzi a vezetést a Paksi FC, a gólszerző Horváth Kevin 1-0-ra vezet a hazai csapat a Debrecen ellen. Kulcsák Balázs jobb keze az égbe, balla pedig rúgja a szögletet hamarosan, amint elindul bent a figura. Szűcs oda megy hozzá kicsibe, Gyurcsák nem kér belőle, most jön középre a labda, hát a hosszúra van fejes, le is csorog a labda, és ott az egyenlítés! Hát ez hihetetlen! Lang Ádám, a gólszerző a 7. percben már 2 gólt lát itt a Paksi Aréna, a Paksi Stadion közönsége. Hihetetlen, hogy micsoda kezdés, 2 találat, 6 perc alatt is, hogyha levesszük azt a 2-3 percet, amit videóbírózással töltöttünk, azt is lehet mondani, hogy nettó 2-3 percnyi játék idő után láttunk 2 gólt. Rapid kezdés, 6 perc játék után Paks Debrecen 1-1.
2: Kovácsik előre bombázta a labdát, viszont a csapattársa, a Paksi jobb szélső Bivárdi nem tudta megszelídíteni. Ha a labdát szerez, és aztán sarokkal remekül hagyja, ott Windeckernek középen érkezik Böde, eljut hozzá a labda, és megint vezet a Paks. Böde elcsúszik a gól öröm közben, de ez nem számít. Egészen biztosan szabályos találat született a 25. percben. Megint vezet a Paks, 2-1-re ráadásul a Debrecen ellen. Szenzációsan tálad sarokkal hán Windecker elé, aki pedig önzetlenül a 16-oson belül már akár el is lőhette volna éles szögből, de ő inkább Böde Dániel elé tálalt, aki pedig az ilyen helyzeteket nem puskázza el. A kapuban lőtte, ráadásul annak a bal oldalába, itt tehetetlen volt a debreceni kapus Erdély, és akkor ismét vezet a Paks, de ezúttal már 2-1-re a Debrecen ellen.
4: Támad a Debrecen, Kusnyér beadása jobb oldalról, ott egy fejes, tovább csúszik a labda, és egyenlít a Loki! Szinte a semmiből Guerreiro húzódott fel a támadással, és hiába ballábas a Lokinak a bal hátvédje, nagyjából 5 méterről, az 5-ös csücskéről jobb elsővel gurít a hosszúba, meglepve ezzel, sőt legyőzve ezzel Kovácsik Ádámot, a Paks kapusát, úgyhogy amikor mi már összegeztük itt az első fél időt, szinte már zártuk az első 45 percet, akkor jön Guerreiro, és megszerzi a Debrecen újabb egyenlítő találatát, úgyhogy hiába vezetett a Paks sokáig 2-1-re, az első fél idő legvégén Guerreiro góljával 2-2-re módosul az állás. 14-essel Sia Erik lesz bal lábbal a jobb oldali szögletzászló. Na nézzük, hogy esetleg Böde Dániel fejét megtalálják. Sia most száll középre a labda, át a hosszúra, nem Böde, de oda kellé, oda pattant elé, és ott a gól! Hát pont mondtam, hogy vajon Böde Dániel? Nem ő szerezte. A gólszerző 22-essel Windecker József újra vezet a Paksa 65. percben. Nem áll meg a gól zivatar, a gól zuhatag a második fél időben sem. A mérkőzésen harmadjára is megszerzi a vezetést a Paks. Egy szöglet után, amit sietekert középre, át a hosszúra, és egy óriási nagy kavarodás után Windecker elé pattant a labda, aki nagyjából 2 méterről, 3 méterről a rövidet. Jó az indítás, Pap Kristóf sarokkal elegánsan vissza Csihéhez, ő már át Zekéhez. Zeke, jön a bearás, át a hosszúra, a Bödét keresi, nem találja meg, Szendrei, lecsorog a labda, ott a lövés, és ott a gól! Megvan a negyedik Paksi találat, a gólszerző pedig Csierik, 14-es számmal, aki teszi a labdát a meze alá, a gólpaszt pedig Szendrei adta, lehet, hogy Zeke Bödének szánta azt a beadást, végül Szendrei nyerte meg a fejpárbajt, és a gólt pedig Sierik szerzi.
2: Zeke még egy szép csemeccsen, és egy lövés, egy óriási góllal zárja a találkozót Zeke. 18 méterről Zeke góljával gyakorlatilag a Fiesztát is megkezdheti. A Paks együttese 5-2-re kiüti a Debrecent. A Pizziga 32. fordulójában a Paks. Zeke kapott egy jó labdát, nagyjából 25 méterre a kaputól. A bal lába irányába vette át. Egyébként ő egy bal lábas játékos is, de a jobb lába irányába cselezett, aztán jobb lábbal egy elképesztően nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Esélyesen volt Erdélynek a hárításra. Eldönti a mérkőzést a Paks. 5-2-re nyer minden bizonnyal majd.
1: Ez azt jelenti, hogy az utolsó forduló előtt a harmadik helyzet Paksnak és a negyedik Debrecennek 50-50 pontja van, hogyha a két csapat azonos pontszámmal végez, akkor a Paks szerzi meg a harmadik helyet, mert több győzelme van egyel. A Paks egyébként az utolsó játéknapon Miskolcra utazik a már kiesett Diósgyőrhöz, úgyhogy minden esélye megvan rá, hogy egy győzelem esetén megszerezze a harmadik helyet, győzelemmel biztos, hogy megszerzi, de még akár vereséggel is megszerezheti. Ez persze egy hosszabb számolgatásnak az eredménye lesz. Egyszerű a dolog, hogyha nyer a Paks, akkor egészen biztos, hogy bronzérmes, bármit csinál a Debrecen, illetve az az Zalaegerszeg mögötte, amely 2 ponttal gyűjtött kevesebbet. A Ferencvárosnak pedig mindenképp pontot kellett szereznie a vasárnapi derbin az Újpest otthonában, mert hogyha kikapott volna, akkor a Győr már egy játéknappal a vége előtt bajnok. Természetesen azért a Ferencváros nem csak emiatt készült nagyon erre az újpesti vendégszereplésre, hanem a presztízs miatt is.
5: Kanikovszki éveli a hosszú oldal felé, van is egy lövés Grubentől, majd a fejes vezet a Ferencváros. Zakariasen találatával a mérkőzés 19. percében vendégelőny. Jó volt a visszatett labda, talán Gruber volt az, aki átrúgta a hosszú oldalra, ott pedig üresen maradt Zakariasen, és a kapu üresen maradt jobb oldalával rúgta a labdát. Egy oldalszabad rúgást követően vendégelőny tehát az Újpest-Ferencváros mérkőzésen. A 20. percre Újpest FTC 0-1.
6: Balai aztán csak feléveli, elég rosszul lesz, oda-oda maga biztosan merre veheti. És az oldalvonal mellett megjátsz a Josephet. Josephát is tudja venni Fiola mellett, és remekül adja vissza oda-odának, oda-oda. Nagy lendülettel indul az FTC, Kanikovszki előj messziről, nagyon nagy gól! A 40. percben 2-0-ra vezet a Ferencváros. Kanikovszki 20 méterről, kissé jobbról, óriási erővel lőtte a labdát a bal felsőbe. És az egész onnan indult, hogy Banai nagyon rosszul ívelte fel a szabadrúgást, odáda maga biztosan merre vette, összejátszott Josephel, majd remekül játszotta meg Kanikovszkit. Osvát is indult nagy helyzetben itt a jobb oldalon, Kanikovszki azonban a lövés mellett döntött, és jól tette, hogy így döntött, mert hogy irgalmatlan nagy gólt lőtt.
7: Bal oldalon, oda-oda fordul vissza, már a 16-os közelébe cipeli Gruber, Benyesi, Joseph lő, ez pedig bepattan. Joseph megszerzi a Ferencváros harmadik gólját a mérkőzés 48. percében, aztán az újpesti szurkolótábor előtt ünnepel Joseph nem túl sportszerűen. 3-0-ra vezeti imáron a Ferencváros, Gruber és Joseph összjátéka után a francia játékos kapásból lőtt a hálóba, és ezzel tehát lehet, hogy végképp eldőlt a derbi a Szusza Ferenc stadionban. Megszerezte a negyedik gólt a Ferencváros, Joseph duplázott. Gruber forgatta meg Stronát itt a felezővonal közelében a jobb oldalon. Nem tudta szerelni őt a csehválogatott védő, mármint azt a Grubert, aki aztán mélységből indította Josephet, aki les határon lépett ki, de szabályos körülmények között, és az elé hulló labdát a 16-oson belülre érve bevágta a léc alá egy elegáns mozdulattal Joseph. Ezzel tehát most már 4-0-ra vezet a Ferencváros az Újpest otthonában.
5: Újpesten izgalmasabb, ami a lelátón történik. Még mindig 4-0-ra vezet a Ferencváros, de áttörték az újpesti ultraszektor szurkolói az oldal lelátó felé vezető kerítést, és szerintem legalább 100-an, de lehet, hogy több 100-an indultak el ott a felső sorokban a vendégszektor felé, és most épp ott a biztonságiak próbálják őket visszaszorítani, hogy maradjanak távol a ferencvárosiaktól. A rendőrök is megjelentek ott a vendégszektor környékén. Közben egy pirotechnikai eszköz, egy fáklya a pályára került, Csonka Bence azonnal meg is szakítja a játékot a 77. percben. Elég komoly indulatok szabadultak itt el az újpesti szurkolók részéről.
7: Abufáni még a kapu felé éveli, Banai behullik. Abufáni szabadrúgás góljával 5-0. Hát ez kísértetiesen hasonlít arra a gólra, amit Akolácsa szerzett a DVTK ellen néhány héttel ezelőtt. Itt most ezt Banai nézte el, a DVTK kapusa akkor Megyeri volt, és behullott a bal felső sarokba. Abufáni megrúgja az 5-et.
5: Ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. Az utolsó fordulóban dől majd el a labdarúgó NB1 bajnok csapatának kiléte. Újpest-Ferencváros a derbin 0-5.
1: A mérkőzés után Farkas Márton a Ferencváros vezetőedzőjével, Robi Kinnel beszélgetett.
8: Gratulálok ez a magabiztos győzelemhez. Miben láttam a csapata igazi erejét?
9: Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok születtek.
8: A gólok nem csak minőségiek voltak, hanem az időzítésük is, azt gondolom, hogy igazán jó volt a Ferencváros szempontjából. Mi volt annak az alapja, hogy ilyen jól tudták menedzselni ezt a mai összecsapást?
9: Igen, az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikovszki egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült kettővel növelni az előnyünket. Az egész szezonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt a mai mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is, akár ide említhetném Kanikovszki mellé Zakarias Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán.
8: Talán szimbolikus is, hogy ugye Zakarias Szent meg Kanikovszki talált meg be, mert ő a fontos gólok szerzői, és talán azt is mutatja, hogy azért a tapasztalat, ami megvan ebben a csapatban, az most ilyen kiélezett helyzetben az abszolút kifizetődik, ezt hogy látja.
9: Igen, ezért is küldtük ma a pályára Zakit és Gabit, mert tudjuk jól, hogy ilyen gólokkal és ilyen teljesítménnyel tudják segíteni a játékunkat, és az első fél időben nagyon örültem, hogy ezt a két vezető gólt sikerült megszerezni. Persze az ellenfélnek is voltak helyzetei az első fél időben, időnként igen jó focit láttam onnan is. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
1: Jó, Trobikin, a Ferencváros vezetőedzője, és az utolsó forduló előtt az a helyzet a Fizzligában, hogyha a Ferencváros az utolsó játéknapon több pontot szerez, mint a Győr, akkor a Ferencváros a bajnok. Amennyiben a Ferencváros nem szerez több pontot, mint a Győr, akkor 2013 után a Győr lesz a magyar bajnok. A Győr egyébként Kisvárdára megy, a Ferencváros az Alaegerszeget fogadja. A harmadik hely tekintetében pedig, hogyha a Paks több pontot szerez, mint a Debrecen, akkor mindenképp a Paks szerzi meg a bronzérmet. Hogyha mind a Paks, mind a Debrecen kikap, és a Zalaegerszeg nyerni tud az Üllői úton a Ferencváros ellen, akkor viszont a Zalaegerszeg szerzi meg a harmadik helyet. Tehát reálisan most úgy néz ki a dolog, hogy Paks, Debrecen, Zalaegerszeg lesz a sorrend a harmadik, negyedik, ötödik helyen. Az első helyet illetően pedig már elmondtam az esélyeket. A bajnokság utolsó fordulójára két hét múlva kerül sor, addig jön a kupa döntő a Ferencváros és a Zalaegerszeg között. Hát ne tőlem kérdezzék azt, hogy miért előzi meg a kupadöntő a bajnokság utolsó fordulóját, egészen vicces a dolog. Tőlem viszont csak a köszönet jár az önök irányába, hogy meghallgattak minket az elmúlt két órában. Ez volt a visszajátszás 2026. május 4-én. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a két hangmérnök, Antal Rihárd és Nagy Máté nevében is megköszönni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
10: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!